0: Akarta őt cserélni az edzője, Amrabat viszont már nem tud visszajönni. Véget ér a mérkőzés. Az Atlasz oroszlányai 4-2-re legyőzik Haitit. Marokkó tehát megnyeri ezt a mérkőzését is, a csoport harmadik találkozóját. A 10. percben Leni Joseph megszerezte, hát mondhatni majdnem a találatot. Haiti csapatának az ötösön belül sarokkal, egy mutatós mozdulattal az ő találatát írták ki először az óriás kivetítőre, de aztán néhány másodperccel később elvették tőle a találatot, és Bono öngóljának adta a FIFA. A 39. percben Ashraf Hakimi találata jött, ezzel egalizált Marokkó válogatottja közelről, szinte egy méter erről kellett Hakiminek az üres kapuba pofozni a labdát. Aztán jött Isidor a 43. percben az első félidő hajrájában, a világbajnokságok mérkőzéseinek eddigi legszebb találatával megszerezte a vezetést újra Haitinak, talán egy kicsit hihetetlen és csodával felérő módon. De nem tudott győzelemmel menni az első félidőre Haiti válogatottja, ugyanis jött Saibari a 45+1, tehát a 46. minutumban. A Bayern München újdonsült csatára Ashraf Hakimitől kapott egy beadást, a második hullámba érkezve pedig 15 méterről a hosszú alsóba lőtt jobb lábbal, ezzel megszerezte saját maga harmadik mérkőzésén az idei világbajnokságon a harmadik gólját. A második félidőre tehát 2-2-vel fordultunk, jött a 78. perc, viszonylag sokáig bírta Haiti, de aztán Rahimi gólja következett, aki csereként állt be a mérkőzés 70. percében. Ezzel a Rahimi találattal 3-2-re vezetett már Haiti, de még mindig volt a végén egy gól, jött a slusszpoén, ugyanis Yassin, a 20 esztendős játékos, aki az első világbajnoki mérkőzésen szerepelt, most állította be őt először a szövetségi kapitány, Rahimi szemfüles labdaszerzését követően az üres kapuba ballábbal 5 méterről talált be, így Yassin alakította ki a mérkőzés végeredményét, amely még egyszer a C csoportban a Marokkó-Haiti találkozón 4-2. Haiti ezzel búcsúzik a világbajnokságról, Marokkó viszont még folytathatja. Én köszönöm szépen a szót, Szalai Kristófot hallották. Marokkó-Haiti 4-2, megyünk vissza Miami-ba.
1: Miami-ba, ahol lefújták a találkozót, és ezzel véget ért a 23. világbajnokságon a C csoport küzdelem sorozata. Skócia, Brazília 0-3. A brazilok góllal kezdték ezt a találkozót, de ezt a gólt nyugodtan megköszönhetik a skótoknak. Elképesztő, hogy a 7. percben milyen szerencsétlenkedést mutatott be a skót védelem. Az egyik belső védő McKennától sikerült megszerezni a labdát, Ryan elvette tőle, tovább pattant tőle Viniciushoz, aki a kifutó Gán kapus mellett gyönyörűen elhúzta, majd begurította az üresen maradt kapuba, ezzel vezetett 1-0 arányban Brazília a 7. percben. Ezt követően a 22. percben McKenna után a másik skót belső védő is elkövetett egy elképesztő hibát, Hendry. Vinicius ismételten góllal büntetett, a játékvezető elsőre megadta a találatot, azonban a videóbíró jelzésére úgy döntött a bírói stáb, hogy végül is elveszik, vagyis Vinicius maradt egy gólos a 7. percben, de a 45+3-ban már ismételten két gólos volt. Ekkor Danilo ívelt be jobbról egy labdát a hosszúra, Vinicius érkezett az ötös baloldali sarkánál, és a jobb felső sarokba fejelt, így aztán 2-0-ás brazil előnnyel mehettek a felek a szünetre. A 60. percben pedig már 3 gólos előnyben volt a brazil válogatott. Guimarães tálalt nagyszerű labdát Cunha elé, és Cunha betalált, ezzel lett 3-0, és ezt követően láthattunk egy egészen furcsa gól örömöt, ugyanis a gólszerző azt imitálta, hogy kipucolja a cipőjét a gólpasztadó Guimarães-nek. Ez egy aranyos kis közjáték volt, ezzel vezetett Brazília 3-0, a 76. percben pedig pályára lépett Neymar, aki nagyon igyekezett, minden támadásban részt vett, de még természetesen hosszú sérülése után nem tudta felvenni teljesen az üzemi hőfokot. Nagyon igyekezett rajta kívül pedig Vinicius, aki szerette volna megszerezni a harmadik gólját is, hiszen 2 és felett szerzett. 2 megadott a játékvezető, 1 elvett tőle, de Vinicius nem tudott már betalálni a hátralévő időben, ahogy egyetlen brazil játékos sem. Így aztán Skócia-Brazília 0-3, egészen biztos, hogy Brazília megnyerte a csoportját, megnyerte a C csoportot, és ezzel egy viszonylag könnyű ágra került. Hát a skótoknak pedig ugyanúgy várniuk kell, ahogy nekünk is várni kellett 2 évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon a skótok elleni 100. percben kiharcolt győzelmet követően. A skótok 3 ponttal végeztek a csoportban, 3. helyen is 1-4-es gólkülönbséggel reménykednek abba, hogy lesz tőlük 4-nél több rosszabb mutatóval rendelkező csoport harmadik, a csoportot tehát Brazília nyerte, második helyen Marokkó jutott tovább, Skócia harmadik és pont nélkül végzett a C csoportban Haiti csapata. És akkor, ha már véget ért a C csoport küzdelme, akkor Bene Ferenccel értékeljük ezt a két csapatot. Hát először is nézzük Skóciát. Megérdemli Skócia, hogy ott legyen a legjobb 32 között? Ott van a helye?
2: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Pont ez jutott nekem is eszembe, hogy lehet, hogy ismételten a csoportkör marad számukra, hiszen Steve Clarknak az elmélete nem jött be, vagy elképzelése, hiszen nem sikerült a szoros vereség, vagy akár a pontszerzés Brazília ellen.
1: De ilyen ne is sikerüljön, Feri, nem? Egy ilyen szakvezetői gondolat.
2: Igen, a szakvezetői gondolatban azért én még látok egy pici ravasságot, nem akarom a védelmébe venni, de amikor egy edző azt ilyeneket nyilatkozik, akkor azzal lehet, hogy az a célja, hogy inkább leültesse az ellenfelet. Nyilván nem sikerült, meg nem vált be, meg az eredmény tudatába mindenféleképpen jogos a kritika, de ha a skót válogatottat nézzük, ezen a mérkőzésen még szögletekből sem tudtak veszélyeztetni. Tehát egy nagyon-nagyon sablonos és nagyon a kreativitást mellőző játékot nyújtottak. Ugyanakkor, amire én számítottam volna, hogy a skót csapategység és a skót harcmodor az jelen van a pályán, hát ez sem történt meg, mert a brazilok nagyon-nagyon könnyedén szövögették támadásaikat, nagyon kreatív futballt nyújtottak, és a skótok bizony nem tudták nemhogy megakadályozni a brazil rohamokat, hanem több esetben még a saját védőharmadukban eladott labdából kerültek gólhelyzetbe, vagy szereztek gólt a brazil válogatott játékosai. Egy beszédes adat, hogy 48 párharcot nyert a mérkőzés során Brazília, és csak 28-at Skócia. Hát ha valaki azt mondja, hogy a brazilok még párharcok megnyerésében is fölülmúlják a skótokat a mérkőzés előtt, azt kétkedve fogadtam volna.
1: És akkor beszéljünk a brazilokról. Valamilyen szinten egy ilyen örömfutball volt ez a mai. A Haiti ellen nyilvánvalóan a brazilokon nagyon nem kell szenvedni, ellenben szenvedtek Marokkó ellen. Mondhatjuk úgy, hogy ez egy olyan olaszos, Ancelottis brazil csapat, tehát amelyik úgy játszik, ahogy egy olasz edző szokta pályára küldeni a csapatát, ésszel, okosan, takarékosan, és majd akkor adjuk ki a maximumot, amikor kell.
2: Hát egyrésztről ma nagyon-nagyon gazdaságos futballt nyújtott a brazil válogatott, úgymond fél vagy harmad gőzzel is teljesen megérdemelten nyert, még ilyen arányban is. Ráadásul a sztárok VB-je folytatódik, hiszen a mezőny legjobb Vinicius Junior két gólt is szerzett, úgyhogy ebből a szempontból mindenféleképpen Ancelotti forgatókönyve valósult meg. De hogy mennyire igazad van azzal a megállapítása, hogy valamelyest olaszos is ez a brazil csapat, megvan az a fajta brazilos technika, a brazilos virtuozitás, és főleg a játékrendszer egyáltalán nem mereven ragaszkodik a pozíciókhoz, hanem nagyon sok szélesség és mélységi váltást produkálnak a játékosok, és nem csak nagyon labdabiztos a csapat, hanem nagyon jól játsszák meg az üres területeket. Tehát ez a brazil válogatott élvezi a futballt, nagyon-nagyon tud is futballozni, és ha nincs az ellenfél ütköző távon belül, és nem teszi tönkre a játékukat, akkor bárki ellen képesek győzni. Ma pedig a skót válogatott nem nehezítette meg a dolgukat. De hogy hol jön az olasz vonal? Emlékszünk a világbajnokság történetéből több olyan brazil válogatottat, amelyik nagyon látványosan futballozott, de a védekezése és főleg a védekezésből való átmenete nem volt rendben, ezért kiesett. Hát ez a brazil válogatott legalábbis a mai mérkőzésen tényleg top szintű védekezést mutatott be. Nagyon nehéz volt őket megkontrázni, labdavesztések után azonnal megvolt vagy a visszatámadás az első zónákban, vagy a visszarendeződés a hátsó alakzatokban, és nagyon-nagyon stabil védekezést nyújtott. Gyakorlatilag Alisson Beckernek alig volt védeni valója.
1: Brazília tehát ott van a legjobb 32 között, ugyebár innentől fogva 5 mérkőzést kell nyerni a világbajnoki címhez, és most már nyerni kell, bármilyen körülmények között, akár 90 perc során, akár 120 perc során, akár 11-esek kell. Képesnek érzed Brazíliát, hogy 2002 után ismételten világbajnok legyen? Nagyon-nagyon régen nem volt világbajnok a brazil csapat.
2: Hát erről azért még korai beszélni egyelőre. Ha lehet egy picit jósolni, ugye az F csoport második helyzetjével játszanak, az valószínűleg Japán, bár ez még nem teljesen biztos. Úgyhogy mindig a következő mérkőzésre kell koncentrálni. Nyilvánvalóan a Brazília benne van abban a mondjuk így azért 8 csapatban, amelyik megnyerheti a világbajnokságot, az egyik közülük. A mai mérkőzés alapján azért nehéz jósolni, hiszen ez a skót válogatott nem olyan játékerőt képvisel, ami a brazilokból kihozta volna a maximumot. de amennyiben egy válogatott mondjuk félgőzzel ennyire szervezetten és ilyen könnyedén tud futballozni, az akár a végső győzelemre is esélyes lehet, de mondom, azért várjuk ki a végét, mert még az is előfordulhat, hogy rögtön búcsúznak, hiszen a 32 között ott már elég egyszer van rossz napja valakinek, vagy valamelyik válogatottnak, és rögtön utazhat haza.
1: Igen, említetted, hogy kivel kerülhet össze a következő körben. Brazília ugye az F csoport másodikjával, és ha ott tovább, akkor meg az E2, I2, ez sem megoldhatatlan, mert az E az a németek mögött végző csapat lesz, véletlenül elefántcsontpart, az I pedig a Franciaország mögött végző csapat. Mondjuk egy norvég-brazil megnéznék egyébként a világbajnokságon, de ez egy egészen másik történet. Az egészen biztos, hogy zárult a mai nap során, pontosabban a világbajnokság 14. napján zárult a C, illetve a B csoport. És az is biztos, hogy a C csoportot Brazília nyerte meg, Marokkó jutott másodiként tovább ebből a csoportból, míg a B csoportot Svájc nyerte meg, és Kanada ment még tovább, és Bosznia-Hercegovina lett abban a csoportban a harmadik, és az is egészen biztos, hogy a mai nap során, nálunk már ugye csütörtök van, a mai nap során még az A csoport is zárulni fog, és ezt is közvetítjük, úgyhogy hallgassák, akik nem tudnak aludni, vagy korán kelnek, hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót. Edvi László és Benne Ferenc megköszönöm a figyelmet, maradjanak a Nemzeti Sportrádióval.
3: Nemzeti Sportrádió.
1: Közvetítünk már ugye csütörtök van, a mai nap során még az A csoport is zárulni fog, és ezt is közvetítjük, úgyhogy hallgassák, akik nem tudnak aludni, vagy korán kelnek, hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót. Edvi László és Benne Ferenc megköszönöm a figyelmet, maradjanak a Nemzeti Sportrádióval.
3: Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Gyerünk, Katinka, baján mindenki örül, Magyarországon mindenki örül, a világon mindenki örül. Több mint egy testhosszal világbajnok, hosszú Katinka. Nem tudja megverni, de talán megverte, megverte! Első gyúrta Dániel!
2: Az Iron Lady színre lép, Gyurta Dani visszatért a csúcs közelbe. A 2009-es római világbajnokság megmutatta, kik lehetnek a 2010-es évek nemzetközi szinten is meghatározó magyar úszói. A 16 fős csapat 16 különböző versenyszámban is döntőbe jutott. Hosszú Katinka három egyéni mellett három váltóban is érdekelt volt. 200 pillangón első idővel volt döntős, harmadik helyen csapott a célba, 200 vegyesen szintén bronzérmes. Az átütő sikert a 400 vegyes hozta meg a 20 éves Katinka számára.
1: Leszám, erezd el a hajamat. Hosszú Katinka a lelki szemeim előtt vezet egy tempóval, egy dugattyúnyival, de lehet, hogy mégis Coventry fordul majd elsőnek. Nézzük, Coventry fordul elsőnek, Hosszú másodiknak. Coventry előnye 11 század másodperc. Most következik a mindent eldöntő gyorsúszás. Hosszú Katinka gyorsúszásban kitűnő, Jakabos Zsuzsának kell följönni. Hosszú Katinka átveszi a vezetést, még hátra van azért a forduló, és még addig is vagy 15 méter. Coventry jön nagyon erőteljesen, de a kettes pályán Julia Smith is. Hosszú Katinka elsőnek fog fordulni 50 méterrel a cél előtt. De pillanatban nézzük, hogy olyan sikerül ez a forduló, hogyan rúgja el magát a faltól, és vajon veszélyes lehet-e rá Zimbabwe királynője, vagy veszélyes lehet-e a világrekorder Stephanie Rice. Egyelőre Hosszú Katinka a hármas pályán vezet, őt halad az élen. Coventry a második, és harmadik már Rice. Jakabos Zsuzsa nyolcadik. Még 20 métert kell kibírni, még ebben a 20 méteren, ezen a 20 méteren kell erősíteni. Már csak 15 méter, már majdnem egy teljes testhoz az előnye. Gyerünk, Katinka, baján mindenki örül, Magyarországon mindenki örül, a világon mindenki örül. Több mint egy testhosszal világbajnok, Hosszú Katinka. 4 perc, 30,31 század másodperces idővel. Európa csúcs, magyar csúcs. 4:30:31.
3: Beteljesült a nagy álom, lehet ezt mondani, ugye?
4: Igen, most az vagyok, aki mindig is lenni akartam, azt így mondhatjuk. Nagyon-nagyon szeretem volna 30-on belúszni, de nagyon-nagyon el vagyok már fáradva így a 8. napra. Ha jól tudom, ez volt a 12. vízbeugrásom, de ahhoz képest egész jól sikerült.
3: Jócskán megjavítottad az eddigi legjobb eredményedet.
4: Nagyon-nagyon büszke vagyok rá.
3: Milyen volt?
4: Fájt. Lehet mondani, hogy nagyon fájt, nagyon küzdöttem. Éreztem, hogy ez a 8. nap, és tényleg nagyon sokat szóra úsztam.
3: Azt mondtad délelőtt, hogy nem akarsz azzal foglalkozni, hogy milyen érem lehet, ki akarod magad úszni.
4: Sikerült.
2: Az ekkor 24 éves Cseh László a két vegyes úszó számban is érmes helyen ért célba. 200-on ezüst, itt a VB-n az ötszörös aranyérmes amerikai Michael Phelps diadalmaskodott. 400-on bronzérmes Cseh. 2004 Athén ezüstérmese Gyurta Dániel 5 éve nem ért el kiemelkedő eredményt nemzetközi szinten. A még mindössze 20 éves Gyurtával szemben nagy volt az elvárás, hiszen az egy évvel korábbi pekingi játékokon 5. Rómában bombaformában ugrott a medencébe 200 méteres mellúszásban.
1: Gyurta Dani a 8., tehát egyelőre az utolsó helyen. Gyurtának mondom, én a hajrájában bízom, abba, hogy följön. Hát most már szerintem elkezdte, hát a 7-es, 8-as pályán úszó két olaszt már megelőzte. Most még a többiek után kell eredni, mert a 6. hely, az valljuk be, még nem tetszetős, csak akkor, hogyha megúszta a legjobbját, azt a 2:08:08-at, illetve annál jobbat úszik. Most a 3-as pályán úszóra is figyelni kell, Ricardra, hát ő fordult 100-on elsőnek, lehet, hogy 150-nél is még ő az első. Igen, Ricard az első, Santó a második, Gyurta a 6. helyen fordul. Hát most nézzük, milyen lesz ez a hajrá, milyen lesz ez a hajrá. Egyelőre a közönség nem Gyurta Danit figyeli, hanem az 5-ös pályán úszó Santót. Tehát 25 méter van még hátra a versenyből, Gyurta egyre erőteljesebben megközelíti a vezető Santót. Én úgy érzem, hogy most már a 2. helyen úszik Gyurta Dani, még 13-12 méter van hátra. Danikán még erősíts, de erősítenek a 3-as pályán is. Gyurta vajon bírja-e végig, bírja-e végig? Nem tudja megverni, de talán megverte, megverte! Első Gyurta Dániel! Azt mondtam, én hitetlen, hogy nem tudja megverni Santót, hiszen ebben a dugattyú mozgásban ez hol az egyik fej, hol a másik fej, hol az egyik kéz, hol a másik kéz van elől. Ebben úgy nézett ki, hogy a ritmus Santónak fog jól kijönni, de nem. Ez Gyurta Dánielnek jön ki jól, és kinn a vízből, és belecsap a levegőbe, és széttárja a karját, és azt hiszem, hogy nála boldogabb ember nincs, és 10 millió magyarnál nincs boldogabb ember most. Mert volt Cselacink, volt Hosszú Katinkánk, van csapatunk, nyugodtan mondhatjuk, a további népsort, a többieket is, és Gyurta Dani aténi olimpiai ezüstérem után a pekingi helyet

0: érkezés után. Most itt világbajnok Rómában. Nézzük már meg az idejét. 2 perc, 7,64 század másodperc, fantasztikus Európa csúcs.
1: A világbajnokság előtt célom volt az, hogy Kitejima távolétébe tudjak valami jót produkálni. Az a lényeg, hogy nekem sikerült elsőnek megérintenem a falat. Nagyon nehéz volt, nagyon szoros volt. Ettől függetlenül úgy érzem, hogy nagyon jó volt az utolsó 50 méterem, és egy nagyon nagy hajrával sikerült leúsznom az összes ellenfelemet. Az nyer, aki 200 méternél elsőként érintem meg a falat, és az nekem sikerült.
2: 2011-ben Shanghaiban hiába Kína volt a rendező, 16 arannyal az amerikaiak taroltak. A magyar csapat egy elsőség mellett 3 bronzérmet tudhatott magáénak. Cseh László 200 vegyesen bronzérmes, Lochti világcsúccsal nyert, Phelps a második. Kis Gergő 800 és 1500 gyorson lett bronzérmes, őt a kanadai Cochrane és a kínai Sun Yang előzte meg, 800-on ráadásul világcsúccsal. 200 mellen bízhattunk ismét Gyurta Dániel nagyságában. Hozzá kell tenni, ez volt a londoni olimpia előtti utolsó VB.
0: Gyurta Dani szerintem több tempóval teszi meg az 50 méteres távot, mint amennyivel Kitajima. Tehát Kitajima hosszan kivezetett tempókkal úszik, Gyurta egy kissé, ha szabad ezt a szót használnom, kapkodónak látszik, de most, mintha már egyértelműen a második helyen lenne, leszakítanák Jamesont és Titaniszt, és a többi titán, bár Santó is jöhet félelmetesen föl, és Santó is elkövetheti azt, amit Gyurta vele szemben elkövetett, tehát kölcsönkennyér visszajár alapon. 150-nél Gyurta másodiknak fordul, és most nézzük, hogy mit tud elkövetni az utolsó métereken a hajrában, és most Santó Gyurta taktikával tör előre, de egyelőre Kitajima Gyurta, Santó a sorrend, még 20 méter van hátra, Gyurta hajrája erősnek látszik, közelíti Kitajimát, de még mindig Kitajima vezet, egy karhosszal ha vezet, Santó hajrája félelmetes, de nem biztos, és Gyurta most kezdi átvenni a vezetést, még 5 méter, még 4, melyik nyúl be előbb, 3, 2, nekem Gyurta nyert, Gyurta Dániel a világbajnok. 2 perc 8,41 század másodperccel legyőzte a nagy Kitajimát, és megvédte világbajnoki címét. Gyurta Dániel boldogan könyököl rá a kötélre. Mi más tehetne? Hát csak gratulálni lehet neki. Gyurta Dániel Shanghaiban megszerzi a magyar küldöttség első aranyérmét. Róma után Shanghaiban is világbajnok 200 méteres férfi mellúszásban. Gyurta Dani egy aranyos, kedves fiú, szolgálatkész, vidám, derűs. Tudja, hogy hogyan kell fölfogni egyáltalán az életet, az örömöt, a győzelmet. Ez szépen földolgozza, és dolgozik majd tovább, él tovább, és hozza majd, szállítja majd a magyar sportnak véleményem szerint az újabb sikereket. Köszönjük, Gyurta Dániel!
1: Ezért jöttem. Ez volt az első számú célom, és ezt szerettem volna.
3: Hatalmas csata volt, óriási csata volt a japánnal, de megint jött az az utolsó félelmetes 50 méter.
1: Éreztem, hogy nem szabad a legvégére vagyom, és ezért próbáltam végig toppadni rá. Ez nem tudom, hogy sikerült, azért belülről mindig másképp érzi az ember, mint mondjuk a tévéből. Az utolsó fordulom az nagyon rosszul sikerült, vagy pedig a japánnak sikerült nagyon jó, ezt majd utólag kell visszanézni, ezt nem tudom. De szerencsére végén tudtam hozni magamat, és tudtam hozni azt a hajrát, amit gyakoroltam edzéseken, és amit szerettem volna, hogy most is sikerüljön.
3: És amit csak te tudsz a világon.
1: Szerintem ez azért nagyon durva kijelentés, de próbálkozom azzal, hogy az enyém az világélvonalába tartozzon.
3: 2 évvel ezelőtt 1 század másodperc döntött a javadra, hát most ahhoz képest óriási előnnyel nyertél, hiszen 2.08.63 a japán és 2.08.41 a tiéd.
1: 2 tized. Hát szerintem ebben a sportágban, ami mérhető különbség, az már különbség. Most tök mindegy, hogy 1 századdal nyerek, vagy 5 méterrel, az ugyanolyan győzelem. Próbálom feldolgozni és elhinni, hogy amiért jöttem, amit kitűztem magam előtt célnak, és amiért dolgoztam egész évben és gyerekkorom óta készülök erre, hogy az ilyen eredményeket el tudjam érni, az most beért. Úgyhogy ez biztos egy hosszú idő kell, de minden esetre most nagyon boldog vagyok, hogy sikerült nyernem.
3: Kellemes teher, de hát magasra tetted a mércét saját magadnak, és jövőre Londonban olimpiai játékokat rendeznek. Olimpiai ezüstöd már van, még akkor 15 éves voltál.
1: Így van, de én ennek örülök, hogy magas a mérce, hiszen ez azt jelenti, hogy nagyon szép eredményeket értem el, úgyhogy remélem, hogy jövőre is világbajnok, 2-es világbajnokhoz mértem fog tudni versenyezni.
2: A 17 fős magyar csapatban ezúttal Hosszú Katinka a várakozásokon alul szerepelt, 400 vegyesen döntőbe se jutott, 200 vegyesen 5., 200 pillangón 19. Nyíltvízen Gercsák Csaba 25 kilométeren bronzérmes lett, Risztov Évát a nőknél 10 kilométeren kizárták.

0: 2013-as barcelonai VB-n 16 döntős szereplése volt a magyaroknak. Hosszú Katinka elindult hódító útjára, a két vegyes úszó számot megnyerte.
1: Meg lesz a 21. hiszen 1973 óta Magyarország a világbajnokságokon 20 aranyérmet szerzett, és a hölgyeknél 200 vegyesen még nem volt világbajnoka Magyarországnak. Na nézzük akkor, hogy hogy sikerült a rajt Hosszú Katinkának. A reakció ideje 71 század másodperc, a kínai Jesivené 76 század, tehát Katinka jobban kapta el a rajtot, de még náluk is jobban kapta Belmonte Garcia, aki 69 század másodperccel. Minden esetre akkor, amikor a pillangó végéhez érnek, akkor majd Hosszú Katinka lesz, aki elsőként a falat érinti. 52 századdal jobbat úszik, mint a világcsúcs részideje. Meglepetés, hogy O'Connor volt a második, Katz a harmadik, és nézem, Jesiven csupán az ötödik helyen fordult a pillangó után, és lassan a hátúszásból is megtesznek már 25 métert, több mint 25 métert, és Hosszú Katinka nagyon szépen, magabiztosan vezet, lassan egy test hosszal a hármason az ausztrál Katz próbálja vele a lépést tartani, de Hosszú Katinka vezet, egy test hosszal vezet majd lassan akkor, amikor a százas forduló következik. Katinka 59,39-el fordul, 15 századdal most már rosszabb, mint a világcsúcs részidő, de kit érdekel a világcsúcs? O'Connor továbbra is a harmadik, és Jesiven most már jön föl, a negyedik helyen fordult 100 méternél. 25 métert megtesznek a mellúszásból is, egyelőre az ausztrál Katz, aki tudja vele tartani a lépést. Azt mondta Szabó Tünde a délelőtt folyamán, hogy a mell után mindenképpen Katinkának kell az első helyen fordulnia, mert Jesivennek a hajrája, a gyorsúszása félelmetes, és egyelőre Katinka lesz majd, aki elsőnek is fordul 150 méternél. Nézzük csak ebben a pillanatban a forduló 1 perc 36,85 század másodperc. Jakabos Zsuzsanna közben följön a harmadik helyre. Ne feledkezzünk meg róla sem. Óriási dolog lenne, hogyha mind a két magyar a dobogón lenne, és Katz továbbra is a második helyen van. És nézem Jesivent, aki teljesen leszakad a nyolcadik, de Hosszú Katinka vezet. Hosszú Katinkának most már egy test rossz az előnye. Hosszú Katinkának meg lesz a világbajnoki címe, nem fogom elkiabálni, van még hátra 2 méterre, még egy csapás, Hosszú Katinka a világbajnok, Jakabos Zsuzsanna pedig a hatodik, 2 perc 7,92 század másodperccel, Hosszú Katinka a világbajnok. Az ausztrál Katz érkezik a második helyen, 2 perc 9,39 század másodperccel, az ember el se hiszi, ilyen fölénnyel, ilyen óriási fölénnyel világbajnokságot nyerni 200 vegyesen. A spanyol Belmonte Garcia a harmadik 2:09.45-tel, és a kínai olimpiai bajnok Jesiren csak a negyedik. Hosszú Katinka tehát a világbajnok a 200 méteres női vegyes úszásban.
2: Hosszú út vezetett Rómából Barcelonáig, az első világbajnoki címettől a másodikig.
3: Igen, azért tényleg most már 4 év eltelt, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült visszakerülni a csúcsra. Nagyon-nagyon sok munkám van benne, és tényleg az elmúlt 4 évben rengeteget tanultam, és én úgy gondolom, hogy ezt a világbajnoki címet sokkal jobban tudom értékelni, mint a 2009-est.
2: Megjártad, ha úgy tetszik, a poklok legmélyebb bugyrát is, de sikerült újra onnan is a csúcsra felérni.
3: Igen, főleg a tavalyi olimpiai negyedik hely után tényleg most nyerni, ez valami szörnyűen jó érzés, visszakerülni, ahol 4 éve voltam, és ugye 2 éve a világbajnokságban egy 6. helyen volt, és ami ezek után jön, az már csak bónusz ráadás. Ráfújtam a gyorsra, azt hittem, hogy még nagy harc lesz majd a gyorsúszásban, úgy készültem, hogy tényleg majd az utolsó métereken fog múlni, és örültem, hogy úgymond már 150-nél sikerült megnyerni.
2: Azt hittük, hogy a kínai Jesiven lesz a nagy ellenfél, ehhez képest az ausztrál Katz volt, aki végig veled tartott, vagy legalábbis próbált veled tartani.
3: Meglepődtem, hogy nem is lett dobogós, de nagyon örülök az időmnek is, meg a helynek, meg főképp.
0: Cselászló ismét villantotta klasszisát, a pekingi pillangó ezüstjét 5 évvel később is megmutatta. Igaz, ezúttal 100 pillén lett második, az örök rivális és barát, a dél-afrikai Chad Le Clos mögött. Országos csúccsal ezüstérmes Laci. Triplázásra készült 200 mellen Gyurta Dániel, a már rutinos 24 éves úszó olimpiai bajnokként érkezett a barcelonai medencébe.
1: Nincs sok a pánikra, egyébként némi meglepetés, hogy a hetesen a finn Mattsson volt, aki elsőnek fordult, és Danikám, akkor most már kellene egy más sebességi fokozatra kapcsolni, akkor, amikor 130 métert megtesznek, akkor én már Gyurta Danit látom elől, én már azt látom, hogy ő van az élen, de hát most tőlem elfelé úsznak. és ilyenkor mindig lehet egy picit csalóka a kép, akkor, amikor következik a forduló, az utolsó forduló. Gyurta Dániel fordul már elsőnek, 1.34.87-tel, jobbat úszik, mint az elődöntőben, akkor 1.35.83 volt, és a második helyen a finn Mattsson, és akkor, amikor 25 méter van hátra, akkor Gyurta Dániel vezet, de mellette azért nem akar lemondani az aranyról a német Koch se. Gyurta Dániel vezet, lehet, hogy sporttörténelmet ír, nem volt eddig mellúszó a világon, aki három egymást követő világbajnokságon nyerni tudott volna. Gyurta Dániel lesz az első, mert ebben a pillanatban Gyurta Dániel a világbajnok. 2 perc, 7,23 század másodperccel a német Koch érkezik a második helyen, de több mint egy másodperccel elmaradt Danitól. 2.07.23, Gyurta Dániel a világbajnok. Hihetetlen ez a fiú, mondom, hogy legenda, pedig még csak 24 éves, és megvan sorozatban a harmadik világbajnoki címe is, Róma és Shanghai után. Barcelonában is ő áll majd a dobogó tetején. Hát Barcelona nekünk mindig kedves város. 1992-ben az olimpián 5 magyar aranyérem született úszásban. Gyurta Dániel tehát a világbajnok. 2 perc 7,23 század másodperccel. A német Koch a második 2.08.54-jel. És meglepetésre a finn Mattsson 2.08.95-tel a harmadik. A britek sehol nincsenek. Willis a negyedik, Jamison az ötödik, Sinkevics a hatodik, Yamaguchi a hetedik, és Tatej érkezik a nyolcadik helyen. Úgy mellesleg világbajnoki csúcs Gyurta Dani idejét. A 200 méteres férfi mellúszásban Gyurta Dániel a világbajnok.
2: Nem volt eddig mellúszó a világon, aki három egymást követő világbajnokságon nyerni tudott volna.
4: Nagyon boldog vagyok, és Szics Tamás bácsi szavai vannak mindig a szemem előtt, aki azt mondta nekem, hogy a győztes csapaton sosem szabad változtatni. És ezt annó Puskás Öcsi bácsitól vette ezt a mondatot, és az én pályafutásomra ez nagyon-nagyon ráillik, hiszen engem nagyon sokszor leírtak már, nagyon sokszor tudtuk azt bizonyítani, és most ezt hosszasan ki tudnám fejteni ezt az egész dolgot, amit az edzőmmel kapcsolatos dolgok ismételten sajnos negatív irányban próbáltak elmenni.
2: Szélesen
4: de nagyon örülök neki, hogy a mi munkánk az gyümölcsöző most már az ötödik évben, és 2009 óta igazából nem találtam legyőzőre egyetlen egy dubai rövidpályás VB volt, amikor második lettem, ettől függetlenül végig tudtam szállítani, tudtuk szállítani az aranyérmeket. Én nagyon boldog vagyok, hogy ez most sikerült ismételten, és Rióra gőzerővel készülök, hiszen az én példaképeim között Rózsa Robert és Dani Tamás is megtalálta, Dani négyszer nyert olimpiát, úgyhogy hát ez túlszállni nagyon nehéz lesz, de ha még egyet tudok nyerni, akkor azt gondolom, hogy már nagyon boldog vagyok.
2: Egyre csak nő a különbség közted és a világ között. Rómában 1 századdal lettél világbajnok, Shanghaiban 22 századdal, most meg több mint egy másodperccel.
4: Azért, hogyha mindenki a legjobbját ússza, akkor nem lett volna ennyire egyértelmű ez a győzelem. Ezzel nem szoktam nagyon foglalkozni, megpróbálok mindig ilyen becsapni az elsőnek.
0: A magyar csapat 4 arannyal, 1 ezüsttel és 2 bronzéremmel az éremtáblázat 5. helyén zárt.

0: Az oroszországi Kazányban remekül szerepeltek a magyarok. Összesen 3 arany, 3 ezüst és 4 bronz a medencés és nyíltvízi csapattól. 25 kilométeren Olasz Anna a második helyen ért célba. Gyurta Dániel 3 egymást követő VB-n győzött 200 mellen, 2015-ben a harmadik helyen ért célba. Rajta kívül Kapás Boglárka 1500 gyorson, Hosszú Katinka 200 háton bronzérmes. Cselászló volt Kazány pillangó királya. 50-en harmadik hely, 100-on ezüst, 200-on a Phelps nélküli világbajnokságon nagy lehetőség előtt állt a már Plagányi Zsolttal készülő cselászló.
1: Lassan 100 méterhez érkezik a mezőny, teljesen együtt szinte cselászló és Chadlock-Loss, még mindig a dél-afrikai fordul elsőnek, 54-13-mal, mindössze 8 századdal marad el tőle cselászló, 54-21-el, 55-01-et úszott az elődöntők során, és akkor, amikor megtesznek már 25 métert a második százból is, én már azt látom, mintha Cselaci egy picivel, néhány centiméterrel előrébb lenne, de rettenetesen jön a dél-afrikai, a szám aktuális világbajnoka, olimpiai bajnoka, na náhogy jön, és nézzük a fordulót, Cselászló fordul elsőnek, 1.23.54-jel, a japán Sakai érkezik a második helyen, és a dél-afrikai leszakad már csak a harmadik, 20 méter van hátra, Laci bírni kell még a végét, mert Cselászló vezet, 15 méter van hátra, kell még hajrázni Laci, mert rettenetesen jön a japán is melletted, de Cselászló meg fogja nyerni ebben a pillanatban, Cselászló a világbajnok, 1:53,48 másodperccel, 10 évvel azután, hogy Montrealban megnyeri a világbajnokságot 400 méter vegyesen, ismét világbajnoki címet szerez.
2: A legjobb szerettem volna lenni. Én szerettem volna lenni, aki először él a falhoz, és mindenkit magam mögé szerettem volna utasítani. Ennélkül szerintem ez nem is működhetne, és nem is mehetne. Úgy nem lehet beugrani, szerintem a 8 ember közül egy se úgy ugrott be, hogy nem szeretne első lenni. Ez a legfőbb dolog. Szerintem így kell mindenkinek a vízbe ugrania. Én úgy érzem, hogy fel voltam rá készülve, testileg is, lelkileg is, és tényleg tudtam kezelni a szituációt. Nagyon jól megy a pillangóúszás. Igazából ilyenkor nagyon fontos az, hogy ne kapjon el teljes egészében a hív, mint egy nagyon-nagyon-nagyon erős kezdéssel. És a másik fele meg az, hogy ne izguljam túl a dolgot. Ez az, ami közben jöhet, de én úgy érzem, hogy így tökéletes volt ez az úszás.
0: Vegyes úszásban Verasztó Dávid 400-on második. A nőknél Hosszú Katinka első alkalommal 200 vegyesen ugrott a vízbe, emlékezetesre sikeredett Katka úszása.
1: Lehet, hogy O'Connor tudja vele a lépést tartani, én úgy látom, hogy senki nem tudja a lépést tartani vele. Következik a százas forduló, Hosszú Katinka 58,94 másodperccel az első helyen fordul, O'Connor a másodikon 59,89-el, majdnem egy másodperccel van elmaradva. Katinka a mellúszásban is vezet, a brit közelíti őt. De még mindig Hosszú Katinka vezet akkor, amikor 25 méter van hátra, csak jól ossza be az erejét. Nem érdekel bennünket a világcsúcs sem, sokkal inkább az aranyérem Katinka. Akkor, amikor Dave Szélo cserben hagyta őt, mégis megbízott egy másik amerikai edzőben, Shane Tusabban, aki ma már nem csak a medence parton a párja, hanem az életben is, és milyen jól tette. Hosszú Katinka fordul elsőnek 1.35.64-jel. Szédületesen jó úszik, 1.36.87 volt az elődöntőben. Hosszú Katinka vezet, legalább két testhosszal vezet. Most kell még a végén hajrázni Katinka, hiszen most már csak 15 méter van hátra. Nem lehet Katinkát megverni, ő lesz a világbajnok, meg fogja nyerni a 200 méteres vegyesúzást. Mert ebben a pillanatban Hosszú Katinka a világbajnok, és világcsúcsot úszik Hosszú Katinka. 2:06,12 másodperccel emberek, a szuperdressz korszak világcsúcsát dönti meg Hosszú Katinka. 2:06,12 másodperccel Szabó Tündével. Azt hiszem, hogy a szavakat sem találjuk, ugye?
3: Na, hát ez fantasztikus volt, és tényleg nem csak a Katinka sír, szerintem az anyukája is fent a páholyban. Én is ugye könnyezem, de biztos vagyok benne, hogy ott az edzője is lehet látni, és a férje egyben sír örömében. Hát ez fantasztikus volt. Ez az úszás, ahogy készült rá egész nap, és hogy a 100 hátat is beáldozta, úgymond ennek a számnak. Ő titkon remélte, hogy ezt a tényleg lehetetlen időt meg fogja úszni, és meg is úszta.
1: Tulajdonképpen csak azért indult el a 100 hát előfutamában, hogy mondjam, mozogjon egyet, hogy
3: Igen, biztos, 21-et. Biztos, hogy azért indult el, hogy a formából ne essen ki. Ők nagyon tudatosan készülnek minden egyes számra, és nagyon szeret versenyezni. Én amikor leúszta 100 hátat, beszélgettem a Sénnel, és kérdeztem, hogy esetleg nyáron kaphat-e a szabadságot, úgymond a párja és a szerelme és ugye Katinka. És azt mondta, hogy nem fognak szünetet tartani, pont azért, hogy ez az állóképesség, gyorsosság ne menjen el, hiszen minden nap számít, ezt mondta pont.
0: 400 vegyesen már világrekorderként ugorhatott a vízbe.
1: Hosszú Katinka fordul elsőnek, 3.26.23-mal, ez 3,5 másodperccel jobb, mint a világcsúcs részidő, és 3,1 másodperccel jobb, mint amit délelőtt úszott. Hosszú Katinka már 30 métert a gyorsból is megtett, Shane pedig üvölt, Shane Tussap az edzője a lelátón. Gondolom azért rukkol, hogy legyen világcsúcs is. De tudják, Jesiven a kínai azon az utolsó százon az olimpián rettenetesen nagyot ment. Hosszú Katinka fordul elsőnek, félelmetesen nagy előnnyel, 3.58-20-szal. Dirado az Egyesült Államok beli 4.0-16-tal, tehát majdnem 2 másodperc van közöttük. Az amerikai jön föl, Katinka rettenetesen bírni kell a végét, hajrázni kell még, mert az Egyesült Államok beli jön, de Katinka azért vezet egy testhosszal. Van még hátra 5 méter Katinkának, meg fogja nyerni ezt a világbajnokságot. Ebben a pillanatban Hosszú Katinka a világbajnok. Megvan az aranyérem, megvan a magyar csapat harmadik aranyérme is itt Kazányban, mert Hosszú Katinka megnyeri a 400 méteres női vegyesúszást 4:30.39-el.
4: Én nem is hiszem el, hogy én is most már tényleg kétszer sírtam ezen a világbajnokságon, pedig gondolná az ember, hogy ma már tényleg sikerült az 5. világbajnoki aranyomat megnyernem, és valamiért ez talán az egyik legkedvesebb nekem.
5: Azon gondolkodtam, hogy az esélyesség terhét elviselni, és úgy megcsinálni, világbajnoknak lenni, talán az nehezebb, mint mondjuk váratlanul nyerni.
4: Igen, én úgy gondolom, hogy nehezebb. 2009-ben, amikor nyertem Rómában, akkor szerintem nem is nagyon tudtam, hogy mit csinálok, és tényleg minden összejött, és utána voltak nehéz éveim is pont emiatt, mert azért utána elég nehéz úgy odaállni, hogy tudja az ember, hogy mindenki őt akarja megverni, és mindenki őt figyeli, és ugye egy kicsit hibázik az ember, már ott lesznek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült menjenem a 400 vegyest is. Én megmerem mondani, hogy tényleg ez volt életem legnehezebb versenye.
5: Azért, mert esélyes voltál?
4: Nem. Valahogy minden összejött mára. Nem aludtam valami jó tegnap este. Női gondjaim is lettek mára. Tényleg nagyon emiatt valahogy így fáradtnak is éreztem magam, és utolsó 50-en begörzsött a lábam, úgyhogy tulajdonképpen tényleg az utolsó 50-en úgymond tényleg csak behúztam az aranyérmet.
5: A dobogó tetején mi járt a fejedben? Végig pörgött a világbajnokság?
4: Igazából talán jobban örültem most a 400 vegyesnek, hogy az is meglett. És jobban örültem a mostani eredményhez közben, mert tényleg az egész világbajnokság jól sikerült, és úgymond az egész teher úgy lejött az ember vállára, és szerintem ezért is jött egy-két könny a szemembe, mert nagyon örülök, hogy ilyen jól sikerült.
5: Ezen a világbajnokságon végül is sikerült neked minden, hiszen világcsúcsot úsztál, amit szerettél volna, nyertél 2 aranyérmet, egy bronzot, és megdöntötted Egerszegi Krisztina csúcsát 200 háton. Ennél több nem lehet.
4: Megmondom őszintén, hogy van még egy olyan cél, ami nagyon-nagyon szeretem volna 4.30 alá bekerülni a 400 vegyesen. Most már mondhatom azt, hogy ezt a 4.30-as időt ezt már hozom mindenféle részidővel. Tehát...
5: Bocsánat, de most annyit úsztál, mint szuperdressben úsztál.
4: 800-addal maradtam el, tehát ez annyira közel, hihetetlen. Tényleg örülök az időnek, és örülök az aranynak, de ott van az a cél, ami nagyon fog engem motiválni jövőre, és talán ez jó is, hogy ez így történt, és nem sikerült mindkét világcsúcsa a 2 vegyes úszószámba, úgyhogy azon vagyok, hogy jövőre meglegyen.
0: A 2015-ös VB az 1994-es római versenyhez hasonlóan 10 érmet hozott a magyarok számára. Mostani összeállításunkban a 2009-től 2015-ig terjedő világbajnokságok eredményeiről hallhattak összefoglalót.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, vetületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. Kéne egy

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Hát sok szeretettel köszöntjük a korán kelőket és a későn fekvőket. Visszatér az Azték stadion a Guadalajara után, újra a Mexikóváros és a legendás Azték stadion a helyszín a Mexikó-Csehország világbajnoki mérkőzésnek. Köszöntjük sok szeretettel a hallgatókat, Ukavics László, szakértővel együtt én Szalai Kristóf vagyok. Nem véd Guillermo Ochoa, talán ez volt az egyik, hanem a legfontosabb kérdés, hiszen már tovább jutott Mexikó. Ettől függetlenül Javier Aguirre szövetségkapitány nem tette be Guillermo Ochoa kapust, legendás kapusokat a kezdőbe, így nem lép még pályára a hatodik világbajnoki mérkőzésén, így nem csatlakozik Lionel Messihez, Cristiano Ronaldohoz és Luka Modrichoz Guillermo Ochoa. Ahogy említettem, Mexikó már tovább jutott, és jelen állás szerint Skóciával játszik majd a kieséses szakaszban, de hát hátra van még szinte a teljes harmadik fordulós csoportkör, úgyhogy ebből még olyan messze menő következtetéseket nem szabad és nem is lehet levonni. Öt helyen változtatott Javier Aguirre szövetségkapitány. Reyes és Montes került vissza a kezdőbe a dél-afrikai meccset követően. Ugye Montes ki is állították a nyitó mérkőzésen, közben néhány másodperc múlva útjára indul a labda. Chávez García először játszik a VB-n, csak úgy, mint Martin az Ayala, aki Raúl Jiménez helyett a kezdő center pozícióban, és akkor a játékvezető, aki egyébként argentin, Perez fogja fújni a mérkőzést, el is indította a játékot. És ott van a csapatban az a Gilberto Mora is, akire Mexikóban csodagyerekként tekintenek. Mora mindössze 17 esztendős, egyik legfiatalabb játékos, aki pályára lép világbajnoki mérkőzésen, a mexikói első osztályban szereplő Tijuana csapatát erősíti, a magunk mögött hagyott idényben pedig 20 mérkőzésen 6 gólt szerzett. Azt mondják rá Mexikóban, hogy a labdaérintéseit vászonra lehetne festeni, festményformájában annyira szépek. Na de akkor jön a mexikói kezdő 11. A kapuban tehát, ahogy mondtam, nincsen Ochoa, Rangel, a négy hátvéd Sanchez, Reyes, Montes és Chávez García, középen Mora, Edson Álvarez a csapat kapitány és Romo elől Alvarado, Quiñones, aki az első gólt szerezte az idei világbajnokságon, illetve Martínez Ayala. A cseheknél nehez képest mindösszesen 3 helyen változtatott a szakvezető. A kapuban Kovárvéd, Holes, Hranac, Krejci a 3 hátvéd, Cufal, Szerv, Szadilak és Dudera, a 4 középpályás, Schulz, Visinski támad, elő pedig Hložek. És akkor fordulok is Vukovics Lászlóhoz, hogy Laci, te mit vársz a mai mérkőzéstől?
3: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. Én azt várom, hogy Mexikó annak ellenére, hogy már biztos, hogy csoport elsőként jutott tovább, nem engedheti meg magának, hogy félvárra vegye a mérkőzést, hazai pályán van, ki kell szolgálni a közönséget, lendületbe szeretne maradni. Én azt várom, hogy egy nagyon jó mérkőzés, mert a cseheknek győzelemre van szüksége ahhoz, hogy tovább jussanak. Tehát egy remek mérkőzést várok, egy nyílt küzdelmet. 5 helyen kicserélte, ahogy említetted, a mexikói kezdőcsapatot Aguirre. Kíváncsi vagyok, hogy a csehek tudnak-e bravúrt elérni.
2: Ugye ez az alcsoportban zajló küzdelem, itt a második percben járunk, viszont szintén az alcsoportban emellett egy időben zajlik még egy mérkőzés, kapcsolunk oda is Szabó Bencéhez.
4: Köszöntöm a hallgatókat. Nos igen, Dél-Afrika, Dél-Korea mérkőzés rendeznek az A csoportnak a záró találkozóján. Párhuzamosan zajlik ez a két találkozó. Mexikóban Monterrey az a helyszín, amely otthont ad ennek a bizonyos Dél-Korea Dél-Afrika mérkőzésnek. Van érdekesség a dél-koreai kezdőcsapatban, mégpedig, hogy Son, a leghíresebb dél-koreai játékos nem kapott szerepet. Egyébként a kezdőcsapat Kim a kapuban, ugye eddig is védett a korábbi találkozóján a dél-koreai válogatottnak. A védelem egy háromvédős rendszer, Lee Hang-bom, illetve Kim Min-jae, valamint Lee Him-suk. Előre a középpálya Seol Paik, illetve Hwang Hee-bom és Lee Ta-song-sek, és a első hármas pedig azért így hajnal 3 órakor, azért ezek a korai nevek nem éppen a legkedvesebb nevek, de hát ezzel majd csak megküzdünk. Valahogy Kang In Lee, illetve Hwang Hong-chan, és a csatár, aki egyébként gólt is szerzett már a világbajnokságon, Oh Heung-ju. A dél-afrikai kezdőcsapatban a kapus, az Williams, ugye ő védett a korábbi találkozókon is, és eddig ugye mindegyik mérkőzésén kapott gólt a dél-afrikai válogatott. A védelem ezúttal Modiba, illetve Mbokazi, valamint Okon, illetve Mudau, ők alkotják a négyes, közben egy lehetőség a dél-afrikai játékosok előtt, mégpedig Mofokeng volt az, aki bele tudott nyúlni a labdába, úgyhogy az végül is a dél-koreai kapushoz került hátra. Egyébként Sithole is kezd a mérkőzésen, Mbata, Masoko, illetve Apolis, és akkor a legelőre toltabb játékosa a dél-afrikai csapatnak, Hugo Rossz együttesének, az Makopa. Közben azért hördült fel a közönség, mert hogy a dél-koreai kapu közelébe került a labda. Úgyhogy ezekkel a játékosokkal vágnak neki a csapatok az A-csoport záró találkozójára itt Monterreyben. Lássuk majd, hogy hogyan alakul a találkozó, de addig menjünk vissza a Mexikó-Csehország mérkőzésre.
2: Az Azték stadionban az 5. percéhez ért a találkozó, Mexikó-Csehország 0-0. Támadgatnak a mexikóiak, és érdekes, hogy a csehek berendezkedtek egy sündisztő alakzatban, védekeznek, hiába ők gól és győzelmi kényszerben vannak. Ugye harmadik helyen tovább mehetnek még a csehek, ha Dél-Afrika nem szerez pont a Dél-Korea ellen, de hát ahhoz nyerniük kell ezen a mérkőzésen. Ehhez képest talán a legnagyobb érdekesség, még a kezdőhöz visszatérve, hogy a középpálya motorja, Tomáš Souček, aki éveken keresztül a Premier League-ben futballozik, hát ő nincs ott a legjobb 11 cseh között, ami a mai napot illeti. Eddig játszott az elmúlt két csoportmeccsen, most viszont nem szavazott neki bizalmat Kubek mester, a csehek szövetségi kapitánya. Na nézzük, talán egy összefejelés rögtön itt a mérkőzés első 5 percében. Hiába fejsérülés, a játékvezető, az argentin Perez azt mutatja, hogy nem állítja meg a játékot, pedig talán ilyenkor kötelező lenne neki a szabályok szerint. Kirúgják a csehek oldalra, úgyhogy lehet, hogy jön majd egy ápolás. Hát nem tudom, Laci, dél-amerikai bíró Argentinából jött, ő látott már egy keményebb ütközést is.
3: Pontosan azonnal meg kell állítani, első játékosok védelme. A mexikóiak hihetetlen vérmérséklettel rendelkeznek, minden összecsapásba úgy mennek bele, mint az életük múlna rajta.
2: Így van, hát igazából hazai rendezésű világbajnokság, 3 mérkőzés hazai környezetben gyakorlatilag. Mondhatni, a csehek idegenben játszanak ezen a mérkőzésen, hiába ugye a pályaválasztók elvileg ők ezen a mai találkozón, ők vannak hazai szerelésben is, de hát ez mindenképpen csak formalitás. A csehek egyébként a 40. helyen a FIFA világranglistán, ehhez képest Mexikó válogatottja pedig a 14. Újraindult a játék, szerencsére nem történt komoly sérülés, komoly fejsérülés. Krejcsi maradt lent, ha jól láttam, őt könyökölték le, de nem volt annyira veszélyes a szituáció, folytatódhat a játék. Méghozzá 7. perchez érve, Mexikó-Csehország 0-0.
4: Folytatva Kristófnak a gondolatmenetét, itt sincsen gól a másik találkozón, a Dél-Afrika-Dél-Korea mérkőzésen. Jelenleg itt egyébként a találkozóban kicsit előrébb járunk, azt gondolom, mint a másik találkozó. 7. percben tart a mérkőzés, és most a dél-koreai játékosok hozhatják előre a labdát. Alapvetően a mérkőzés képeivel kapcsolatban is majd ezt lehet várni, hogy a dél-koreai játékosok birtokolják majd többet a labdát. Most a pályának a bal oldaláról egy bevezetett labda, amelyet inkább úgy döntöttek, hogy visszafelé passzolnak, és Kim Min-jae ért a védelem közepén bele a labdába. Ugye ő a Bayern Münchennek a futballistája, egy nagyon rutinos koreai védő, abszolút logikus, hogy őnek ő kap bizalmat. Közben egy lehetőség bent középütt, mert hogy Saul volt az, aki elvitte a labdát a pályának a jobb oldalán. Közben a lövés, és megvolt az első koreai lehetőség. Lee Kang-in volt az, aki rátűzte a 16-oson belül, volt a próbálkozás. Elment egy labda a pályának a jobb oldalán, Saul beadta, elgurult mindenki mellett, és a visszagurítást, amelyet Quan Ki-chang tett be középre, előtte Kang-in Lee, ugye a Paris Saint-Germainnek a játékosa, centikkel ment el a kapufa mellett ez a próbálkozás. Az afrikai játékosok lemaradtak erről egyértelműen, úgyhogy Dél-Koreának rögtön megvan az első helyzete a mérkőzés 8. percében, de még gól nincs a találkozón.
2: Megvolt, Csehországnak is megvolt az első helyzete. Visinski lőtt a 16-oson belülről, 11-12 méterről, jött egy beadás oldalról Schulz révén, köszönte szépen Visinski, kicsit dekoncentráltak voltak a mexikói védők, és egy centikkel ment el a hosszú kapufa mellett ez a próbálkozás. Ránhél ugyan rajta volt a labdán, de hogyha ez kaput talál, akkor azt kellett volna mondani, hogy megszerzi a vezetés Csehország.
3: eddigi legnagyobb helyzetet láttuk. Jobbról volt egy beadás, a védő és a csatár ütközött, egyik se ért a labdához, és a jobb összeköt a helyéről 11 méterről jobbal a jobb kapufa mellé lőtt. Nagy lehetőség volt. A cseheknek nem tudom, hogy sok lesz a mérkőzésen. Ha nyerni szeretnének, hatékonyan kell kihasználni a helyzeteiket.
2: Összességében azt lehet mondani, hogy Csehország eddig a VB-n a leggyengébben szereplő európai válogatott? Tehát, hogy tőlük többet vártunk, sőt továbbjutást vártunk ebből a csoportból?
3: Én azt gondoltam, hogy egy 3-4 pontot fognak szerezni. Nem kizárt egyébként, hogy a mai mérkőzésen meglepetést tudnak okozni. Azt gondoltam, hogy Mexikó nem veszi ekkora elánnal a mérkőzést. Tehát hazai közönség előtt 5 újonccal a kezdőcsapatba, akik bizonyítani szeretnének, hogy helyük van. Nagyon jó látni azt, hogy ki szeretnék szolgálni a közönséget, mennek előre. Egy remek mérkőzés lesz azt látni előre.
2: Így van, hiszen Csehországnak, hogyha itt nem nyer, ugye akkor egy ponttal, hogyha döntetlen, akkor 2 pont esélytelen tovább jutni. Még a legjobb harmadikként is hiába 12 csapatból az első 8 harmadik is kvalifikálja magát a 32-be. Semmi esély Csehországnak. Csak nyerni kell, ezért is mutogat Kubek mester játékosainak, mutatja a felállást, hiába kirúgással folytatódik a mérkőzés. Csehország összességében, tehát ahogy beszéltük, csalódást keltő szerepléssel bír egyelőre, ugye ki ne tudná, kikaptak Dél-Koreától 2-1-re, bár vezettek azon a mérkőzésen Szucsek fejes góljával, egészen pontosan Szucsek gólját ott nem adták meg fejes után, Krejcsi fejes góljával szereztek vezetést a másik fél időben. Na de most támad Mexikó lehet a vezetés megszerzéséért. Helyzetben ott van a labda a 16-os környékén, vissza Chavez Ayala helyzetben, kicsit totojázik, átemeli a hosszú oldalra, de az rövid. Nem volt jó, talán elszórakozták ezt a mexikóiak, 3-1-be vihették. Egy lövés, de kifele szabadrugás, Álvarez unta meg a totojázást. Martínez Ayala volt az, aki próbálkozott center pozícióban, kellett volna lennie, de kisodródva, nem a jobb összekötő pozíciójából próbálkozott ballal, de ez nem volt jó. Nem volt jó próbálkozás, átívelt a hosszú oldalra Alvaradónak, Alvarado meg már kisodródott. Quiñonest kerestem volna ennél az akciónál, de valahogy ő lemaradt. Hogyha ő ott lett volna, akkor lehet, hogy Mexikó már megszerezte volna a vezetést a mai mérkőzésen is. Raúl Jiménez ugye nincsen, talán hogyha Raúl Jiménez kapja azt a kiugratást Martínez Ayala helyett, akkor már végképp vezetne Mexikó. Ehhez képest a mérkőzés állása 11. perchez érve 0-0, Quiñonest, ezt még várjuk meg ezt az akciót, ugye Quiñonest az, aki szintén üdvöskéje az idei mexikói válogatottnak, nagyszerűen futballozik Szaúd-Arábiában, az Akácia csapatát erősíti. Egy oldalsó beadás középre, lerántják Martínez Ayalát, a játékvezető középre mutat, de nem a 11-es pontra. Azt mutatja, hogy a pályán hozott ítélet, a kirúgás. Martínez Ayalához oda megy, elmagyarázza neki, hogy miért ez a döntés. Nem hiszem, hogy a videóbíró megváltoztatja majd ezt a döntést. Én azt mondom, hogy kirúgással folytatódik a találkozó. 11. percben Mexikó-Csehország 0-0, úgyhogy menjünk is Monterreybe.
4: Itt a 12. percben járunk, és egy koreai támadást figyelhetek éppen itt, és ezt követően pedig egy hátrapassz, nem kockáztattak túlzottan a koreai játékosok. A mérkőzés eddig így néz ki alapvetően, így mondhatom, hogy szűk negyed óra után, hogy a koreai játékosok próbálkoznak feltörni azt a dél-afrikai reteszt, amelyre emlékezhetünk még az első mérkőzés alkalmával. Ugye, aki nézte a nyitó találkozót, azért hasonlóképpen nézett ki az a mérkőzés is, amikor Mexikó próbálta átjátszani az afrikai játékosokat. Most viszont nekik megvan a labda, egészen eddig a pillanatig, amikor is visszaszerzi a labdát Páik, és tette tovább csapattársához. A pályának most a bal oldalán a koreaiak támadása. Egy beívelt labda középre, amely lecsúszott a koreai védő lábáról. Úgy tűnt egy pillanatra, hogy Okon volt az, aki bele tudta tenni a lábát a labdába, és azért szöglettel jöhetnek majd az ázsiaiak, azonban a játékvezető azt mutatta, hogy ezt végül is a koreai játékos végezte el ennyire rosszul. Egyébként ha kicsit beszélünk a csoportról, ennek a két csapatnak a szempontjából természetesen el lehet mondani azért, hogy Dél-Korea sokkal kedvezőbb helyzetben van, ugyanis hogyha most egy pontot szerezne, akkor azért 4 ponttal még akkor is lenne esélye, hogyha Csehország esetleg rúgna egy gólt Mexikónak, tehát a koreaiak mindenképpen kedvező helyzetben vannak, egy döntetlen is elég lenne még a dél-afrikai oldalról, a döntetlen a biztos kiesést jelentené, vagy jelenállás szerint, bár ugye 2 ponttal azért harmadikként nagyon nehéz a továbbjutás, ugye van 8 csapat a 12 csoportból, amelyik kap majd lehetőséget arra, hogy folytassa a világbajnokságot. Volt idő ezt elmondani, mert hogy dél-afrikai bedobás jön majd, Modibából az, aki majd most bedobhatja a labdát a pályának a bal oldalán, a támadás egészen hátul, Dél-Afrika térfelén a 15. percbe fordultunk, úgyhogy én a mondó vagyok, hogy menjünk vissza a Mexikó-Csehország mérkőzésre.
2: 14. percben járunk, 0-0 a Mexikó-Csehország, de hát támadgat az El Tri, ez a mexikói labdarúgó válogatott beceneve, ugye az ország zászlajának a színeire utal az El Tri, tehát a három, a piros, a fehér és a zöld színre. Quiñones megint a labdánál, pont nála volt a legutóbbi kapcsolásnál is, ahogy mondtam, Quiñones az Al-Qaeda futballcsapatában játszik Szaúd-Arábiában, ez azért érdekes, mert az idei esztendőben Quiñones, a 16-oson belülre passzolják a labdát, Quiñones 31 mérkőzésen 33 gólt szerzett, 4 assziszt mellett, elképesztő mennyiségben termelte a gólokat az előző esztendőben. Javier Aguirre, a mexikóiak szövetségkapitánya, nagyszerűen vezeti eddig a válogatottat, azt hiszem, hogy minden egyes célt vagy célkitűzést elért ezzel a két meccs alatt szerzett 6 ponttal, és most a harmadik mérkőzésen is egyelőre. Hát nem áll vesztése, miért állna, de inkább talán mondhatni közelebb áll a csapata a győzelemhez, mint Csehország, amelynek viszont igetően fontos lenne 3 pontot szereznie. Na nézzük, talán most egy lövik Lozsek távolról. Rajta volt, nem is Wyszynski volt, az megint nem Lozsek. Wyszynskinek ez a második próbálkozása, már egyértelműen ő a legveszélyesebb eddig a cseh válogatottban. Jól döntött Kubek, hogy betette őt a kezdő 11-be. Mutatja is, hogy miért. A Pilsen Viktória Pilsen játékossal játszott a Ferencváros ellen is. Wyszynski korábban a Slavia Praha csapatánál nevelkedett, játszott a Liberecben, és aztán az idei esztendőt, a mögöttünk hagyott esztendőt töltött a Viktória Pilsen csapatában, ő próbálkozott most távolról, de Ránhél kapus eszén nem tudott túljárni. Hát pont beszélgettük itt Vukovics Lászlóval, amíg nem volt nálunk a szó, a mexikói Azték stadion. Nem tudom, hogy van olyan emlékezetes mérkőzés, ami eszedbe jut, egy 87 ezer fő befogadására alkalmas ez az aréna, vagy hogyha Azték stadion és Mexikó, akkor a 86-os VB és Maradónának az Isten keze gólja.
3: Pontosan, és még Agirihez kapcsolódnék, hogy 1986-ban, amikor legutóbb Magyarország, ugye 40 éve a világbajnokságon volt, Agire még a mexikói válogatottat erősítette, és hazai közönség előtt azt mondta, hogy semmihez nem fogható érzés, és ő igazán hitelesen tudja átadni a fiainak a mai napon is, hogy micsoda megtiszteltetés az, hogy ilyen világbajnokságon játszhatnak, és úgymond tét nélküli meccsen nekik így tudnak menni ilyen elánnal. A cseheknek meg ma már megkezdődött tulajdonképpen az egyenes kieséses szakasz, mert ha nem nyernek, ők búcsúznak.
2: Így van, valószínűleg ezért is van az, hogy mexikóiak tényleg, mint a vért ittak volna még erre a mérkőzésre is, úgy jöttek ki, habár egyelőre kapura lövésük, veszélyes helyzetük nem volt a mérkőzésen. 16. perchez értünk, Mexikó-Csehország 0-0, megyünk át Monterreybe.

0: meccsen, amely a 25. a világranglistán. Ugye Hongmen Byu a válogatottnak a szövetségkapitánya, ő pedig Ádám Martinnak volt korábban edzője az Ulsan Hyundai együttesével, amely az edzővel és Martinnal a soraiban két bajnoki címet tudott ünnepelni Koreában, és ezt megelőzően, illetve ez után lett ő Dél-Koreának a szövetségi kapitánya, megkapta ezt a megbízatást. Korábban egyébként sokféle pozícióban dolgozott a szövetségnél, volt másodedző, volt egyébként az olimpiai válogatottnak is a vezetőedzője, és különféle technikai tevékenységeket is ellátott a szövetségnél. Bőven volt idő most erről beszélni, mert korai lábakon a labda egészen hátul. Kim Min-jae az, aki most terelgeti és tette tovább csapattársához. Most az afrikaiak azért nem támadnak le olyan óriási lendülettel, mint az előbbiekben, úgyhogy a passzolgatás marad egyelőre hátul, úgyhogy menjünk át a Mexikó-Csehország mérkőzésre.
1: 18. perc, Azték stadion, Mexikó-Csehország 0-0 a világbajnokság alcsoportjának harmadik mérkőzésén. Első Mexikó, második Dél-Korea, harmadik pedig Csehország, jelenleg Dél-Afrika zárja ezt a kvartettet. A mérkőzés ugye 0-0 nem született még gól, sőt nagy helyzetet sem tudtunk itt felérni. Most egy cseh játékos fekszik a földön, a játékvezető megint hátat fordít neki, nem igazán veszi komolyan ezeket a tevékenységeket. Sokszor inkább a színészkedésekben hisz Perez, az argentin játékvezető, de hát pont azt mondtam néhány perccel ezelőtt Vukovic Lászlónak, hogy ő azért már valószínűleg látott keményebb belépőket, most is csak azután állítja meg a játékot, hogy egy cseh játékos kipasszolja oldalra a labdát, név szerint Cufá volt az, aki félbeszakította a játékot. Hát most megnézzük, hogy mi a problémája a cseh futballistának. Beszéltünk itt a mexikói csodagyerekről, Moráról. Milyen tekintetben nézünk ilyenkor, amikor azt látjuk, 17 évesen egy világbajnokságon beválogatják, nem csak beválogatják, pályára teszik háromból háromszor ezt a fiatal srácot. Na, nem vagyok benne biztos, hogy jól emlékszem, az ő a hatodik legfiatalabb játékos a világbajnokságok történetében, aki pályára lép. Szóval milyen nyomás nehezedik ilyenkor egy játékosra egyrésztről, másrésztről milyen szemmel nézel te egy ilyen csodagyereket egy VB meccsen?
2: Mindig jó látni ilyen fantasztikus tehetségeket, ahogy mondod, a hatodik legfiatalabb, és érdekesség, hogy Ochoa, aki a legidősebb, 23 év van kettejük között, tehát a gyereke lehetne tulajdonképpen, aki a hatodik VB-n várja, hogy pályára lépessen. De Gilberto Morára visszatérve biztos, hogy sokat fogunk még róla hallani. Nem véletlenül kezdő a mexikói csapatba 17 évesen. Ez egy fantasztikus nagy dolog. Világbajnokságon, nem egy barátságos meccsen, vagy nem egy első osztályú mexikói meccsen, hanem a válogatottban, tényleg az Azték stadion, több mint 80 ezer néző. Én biztos vagyok benne, hogy meg fogja mutatni, hogy miért van a csapatban.
1: 0-0 továbbra is a 20. percben járunk, hátul passzolgatnak a csehek. Hát a játékvezetőnek eddig kettőből kétszer igaza volt, nem tudom, fetrengés volt ez is, de hát nem történt olyan súlyos szabálytalanság, hogy ápolást kelljen esetleg behívni, de milyen érdekes, hogy amióta a FIFA behozta azt a szabályt, hogy aki ápolást kér, annak le kell mennie egy percre. Azóta valahogy senki nem fetrengés, tényleg csak a legeslegsúlyosabb eseteknél kell behívni az orvosi stábot. Álvarez csúsztatja a labdát, a mexikóiak csapatkapitánya, aki pedig felküldi az égbe a labdát, az Holes. 21. perc. Érünk, Mexikó, Csehország továbbra is 0-0, volt-e már gól Monterreyben?
0: Sajnos gólról nem tudok beszámolni, a 21. percben járunk, és továbbra is a játék képe hasonlóan néz ki. Most Kim Min-jae az, aki indít, és egy nagyon jó fejes volt a pályának a bal oldalán, mert hogy kihúzódott oda a Lee Kang-i, és visszafejelte a labdát, ami egy kicsit érdekes, mert ugye nem egy magas játékosról beszélünk, a Paris Saint-Germainnek a futballistája, neki volt eddig a legveszélyesebb lehetősége itt a mérkőzésen, ő járt a legközelebb a gólhoz, de az elmúlt perc egyébként, amellett, hogy dél-koreai labdatartás zajlik leginkább a saját térfelükön hátul való passzolgatással, volt két lehetősége is a dél-afrikai válogatottnak. A 19. percben nagyon úgy tűnt, hogy meg tudják szerezni a vezetést, mert gyakorlatilag Maseko egy-egyben lépett ki szinte a kapussal, viszont óriási sprintet vágott ki a koreaiak hármas számú védője, Lee Hyang-ju, és mielőtt el tudta volna lőni az afrikai játékos a labdát, leblokkolta a lövését, és ezzel szöglettel következett a dél-afrikai csapat. Majd ezt követően rá egy percre rögtön Magorra is lőtt egyet a kapura. Ez már sokkal kevésbé volt egy veszélyesebb helyzet, mert hogy 20 méterről lőtt az afrikai játékos, és gyakorlatilag a kapusnak a kezébe szállt a labda. Kim nagyon könnyedén meg tudta

0: tudta szelídíteni azt, és jöhetett. Ugye nagyon rutinos a kapus a korai válogatottnál, mert hogy 35 éves, és emellett egyébként érdekes, hogy soha nem játszott például Európában, de megfordult a Szaúdi bajnokságban, vagy éppen a japán első osztályban, és most is ott véd a Tokiónak a kapusa, de abszolút egy legendának mondható az országban, mert hogy személyesen neki ez a 90. válogatott mérkőzése, és a harmadik ezen a világbajnokságon. Én azt hiszem, hogy most egy bedobás következik, úgyhogy különösebb izgalom itt nem történik. Mehetünk vissza szerintem a Mexikó-Csehország mérkőzése. Szalai Kristóf.
1: Egészen elképesztő látni az Azték stadiont minden egyes szemszögből. Az, hogy egyetlen egy pillér van az alap balettéve, és fölé van téve még kettő egészen egyedi megoldást. Még mai szemmel is, pedig régen 80-ban is így nézett ki ez a stadion. Hihetetlen, ahogy és amilyen módon megépítették. 23. percben járunk, ilyenkor már minden szokásos mérkőzést, aki követi a labdarúgó világbajnokságokat, tudja, hogy jön az úgynevezett hydration break, vagyis kereskedelmi szünet. Az amerikai televíziók ilyenkor tudják a reklámokat levetíteni. Itt viszont most azért vagyunk könnyebb helyzetben, vagyis vagyok én könnyebb helyzetben, hiszen itt van mellettem Vukovics László, aki elemezheti, hogy látta eddig az első 23 percet.
2: A mexikóiak 5 helyen kicserélték, ezt már említettük, a kezdőcsapatukat, ez érződik a játékukon, viszont a hozzáállásuk az parád, és minden labdára úgy mennek bele, hogy ezen múlik az életük, meg kell nyerniük a mérkőzést, nagyon jó látni azt a mentalitást, azt a hozzáállást, amit Mexikó képvisel. A játékuk egy kicsit akadozik, az 5 hely azért a sok ilyenkor a változtatása, de nem véletlenül csinálják íre. Jön a 32 közötti egyenes kieséses szakasz, ott már nem lehet viccelni, ott már nem lehet mellé beszélni, tehát a legjobb játékosok van szükség, megkapja mindenki a sanszot. A cseheken meg érződik az, hogy nem mernek kinyílni, mert ha teljesen átadják a területet, hiába cserélt játékosokat Mexikó, akkor ők nagyon gyorsak, lendületes játékosok, viszont így is oda tudtak kerülni 11 méterről egy óriási helyzetbe, és volt még egy lepattanó labda ott a 16-oson belül, tehát a csehek nem esélytelenek ezen a mérkőzésen, viszont nekik csak és kizárólag a győzelem jelenthet továbbjutást, ezért lesz jó ez a mérkőzés.
1: Így van. Viszont, hogy hogyan folytatódik a mérkőzés, az még előttünk van. A hidratációs szünet, vagyis a kereskedelmi szünet még mindig tart itt, Mexikóvárosban, az Azték stadionban. Vajon elért már oda a játékidő Monterreybe is?
0: Nálunk lassan vége van a hidratációs szünetnek, azaz, amit el tudok mondani, és majd folytatódik a játék. Ugye említetted az Azték stadiont, azért ez a Monterrey aréna is kifejezetten gyönyörű, látva itt a bejövő képeket, ugye egyébként egy 53 ezer stadion egészen pontosan, egy felújított stadion, amelyet a világbajnokságra újítottak fel, és egyébként ez a három helyszín egyike Mexikóban, ugye Guadalajara és Mexikó város azok a helyek, ahol rendeznek világbajnoki labdarúgó mérkőzéseket. Új León államban van ez, nagyon közel az amerikai határhoz, és gyönyörű a városnak a környezete, mert óriási hegyek veszik körbe, ugye így látva a bejövő képeket is, azért nagyon impozáns ez a környezet, és akkor most folytatódik majd a játék egy bedobással, amelyet a koreai kapusa szeretne elvégezni, ami eléggé egy meglepő momentumnak ígérkezik, de hogy egészen pontos legyen a játékvezető, azt mutatja, hogy majd szabadrugással jön a dél-koreai válogatott, viszont egyelőre Szithol úgy látom, hogy ő még a földön fekszik, és egy vérzést állítanak el az orrában, úgyhogy így fog majd folytatódni a játék, de kérdezem Kristóftól, hogy náluk folytatódott-e.
1: Itt már folytatódott, igen, Csehország következik szabadrugással egy szabálytalanság után. Morának megvolt, Gilberto Morának az első labdaérintése a mérkőzésen, szerintem a hivatalos statisztikákat mindjárt böngészszük közben itt Vukovics Lászlóval. Morának megvolt az első labdaérintése, egy kényszerítőt szeretett volna visszakapni, egy háromszöga és Martín az ajánlától, de nem tudta visszatenni sikeresen csapattársához a mexikói center, aki Raúl Jiménez helyett pihentetésére, rotációjára van most ott a kezdő. 2011-ben. Martínez Ayala egyébként hazája bajnokságában futballozik az UNAM csapatában, 26 meccsen 9 gólt szerzett az idei esztendőben. Na nézzük, támad Csehország a bal oldalon, a 16-oson belül már a labda, próbálják átfűzni, ott Sanchez több-kevesebb, most épp kevesebb sikerrel, Wisinski volt megint, hihetetlen, hogy igyekszik, hogy próbálja magát megmutatni a csehek közül. Wisinski gyakorlatilag ő az egyetlen olyan játékos, három prób, Zidane csel a 16-oson belül, ő az, aki a legagilisebben futballozik egyelőre.
2: Wisinski remekül csinálta ezt is, beindították a palösszekötő helyére, egy lövőcsellel becsapta a rátámadó mexikói védőt, utána, ahogy mondott, Zidane cseller helyzetbe hozta magát lövőhelyzetbe, ott már blokkolni tudták, de parádés egyéni megoldás volt, ebből tudnak mutatni a csehek, akkor rúghatnak gólt.
1: Rangel, a mexikói kapus, talpal a labdán, a saját 16-osán belül, Rangel próbálja kimozgatni a cseket, és most fogta meg. Hát ez érdekes volt, azóta nem támadta őt meg egyetlen cseh játékos sem. Most megint leteszi a földre egy kis fütty a közönségtől, ez már nem tetszett, túl sokáig tartotta a mexikói kapus magánál a labdát, ez a saját közönségnek sem tetszett, na talán most megindul a mexikói támadás. Montes az, aki a labdával most. Montes tovább teszi Romónak, Romo Morát szerette volna játékba hozni, azonban nem kapta meg Morát, most már ki is hagyják őt a játékból, Alvarado pedig visszateszi a labdát Reyesnek. Reyes a bal belső védő, na nézzük akkor most Álvarez több helyen is, több jó nevű európai csapatban is futballozott, mit nem mondjak, játszott a West Hamben, játszott az Ajaxban is, és az csapatkapitánya a mostani El Tri válogatottnak. Szépen lassan, komótosan építkezik fölfele Mexikó, na most akkor Morá, nézzük, egy testcsellel indít, Morá három ember rögtön körülveszi a kezdőkörben, de már az ellenfél térfelén közepén Morá meg is van az első. Eladott labdája a fiatal 17 esztendős tehetségnek, Gilberto Morának. Támad, na Csehország, de egy mexikói bedobással folytatódik a mérkőzés. 29. perc, Mexikó, Csehország 0-0, Dél-Korea, Dél-Afrika.
0: 29. percben járunk a mérkőzésen, és természetesen azért már az ivó szünet és a hidratáció szünet, hogy másképpen mondjam, után már a játék bőven zajlik. Egyébként Hugo Broz belga szövetségkapitánynak lehetett gondja a kezdőcsapat összeállításával kapcsolatban, mert ugye sárgalapos eltiltás, ami úgy értendő, hogy ugye az előző mérkőzésnek a gólszerzője, Moakone kisárgázta magát olyan értelemben, hogy a második sárgalapját gyűjtötte be, ugye kapott egyet a nyitómérkőzésen, illetve azaz követő Csehország elleni találkozón is, illetve van még egy piroslapos eltiltása, ami még fakadt az nyitómérkőzésből, az pedig Zavne az, aki nem tud pályára lépni piroslapos eltiltás miatt. Egyébként a koreai oldalról Chomi Sun van lábsérüléssel feltüntetve, ő sem tud játszani. De hát egyelőre ezen a találkozón nem hiszem, hogy ezek a játékosok hiányoznak. Talán, ami a koreaiakat illeti, Sunnak a kreativitása, ugye ő a rekordere a válogatottnak, a pályára lépési rekordere a koreai válogatottnak, ő hiányozhat. De közben a dél-afrikai játékosok beérnek a 16-oson belülre, lehet egy lövés, ott egy óriási védés, és megint tudott védeni a kapus Kim Min-ju. Hát nagyon nagyot parádézott az elmúlt momentumokban ez a koreai kapus, mert hogy a lövés után, amelyet Mbata tűzött rá a kapura, 16 méterről tudott egyet védeni, majd a kipattanó labdát, amely Makopa elé került, szintén védte, mondjuk azért tegyük hozzá, hogy mind a két lövés középre szállt, és a második, a kipattanó lövésnél némi kritikát azért meg lehet fogalmazni a 17-es számú Makopával szemben, mert hogy gyakorlatilag volt előtte egy üres kapu, és oda lőhette volna, ahova akarja 7 méterről, azonban belebombázta a korai kapusba, akit dicsérjünk meg, mert nagyon jó helyen állt, úgyhogy Dél-Afrika előtt egy óriási vezetési, gólszerzési lehetőség adódott, amelyet nem sikerült kihasználni az afrikai válogatottnak, úgyhogy ezekben a fajta kontrákban mindenképpen van fantázia, ami Dél-Afrikát illeti, de közben most már a koreaiak járnak a 16-oson belül, viszont tudtak tisztázni a védők, mégpedig Okon volt az, aki kivágta a labdát. Most bedobásra következik majd Dél-Korea, a 32. percben járunk, és akkor menjünk vissza a Mexikó-Csehország mérkőzésre.
1: Itt is 32. perc, 0-0, Mexikó-Csehország. Milyen érdekes, Copa Mundial, tehát három nyelven is ki van írva a mostani világbajnoki mérkőzéseken, oda a kezdőkör mögé az oldalvonal, utána hirdető táblákra Copa de Mundial, Coupe de Mundial, ugye franciául is a Kanada mérkőzés, a Kanadában rendezett mérkőzést közvetítünk, illetve angolul ugye Amerikában is angolul kiírják oda a világbajnokságot. Na nézzük, Szulc az, aki forgolódik, kidobja oldalra a labdát, vissza Cufálhoz, Cufál valószínűleg beadás következik, mondom én, Szulcnak visszateszi a 16-os sarkához, Cufál most teszi középre, jó volt a Szlozeknek, visszatáncolt, Ránhel elindult a kapujából, aztán vissza kellett táncolnia, mélynek érezte és jól érezte, végül neki lett igaza, Klozsek azért megköszöni ezt a beadást Cufálnak. Cufál is éveken keresztül játszott a Premier League-ben, a West Ham csapatában csapattársak voltak Tomás Szucsekkel, az idei mögöttünk hagyott esztendőben a Hoffenheim, a német Hoffenheim csapatát erősítette, és végigjátszott az egész szezont, minden egyes mérkőzésen pályára lépett egy gól, és 8 assziszt a mérlege jobb hátvéd pozícióról beszélünk. Kinyonez picit belebólint fejjel a labdának, de pont ennyi kellett ahhoz, hogy eljutass a csapattársához, Chávez Garciához a labdát. Chávez García teszi vissza Quinonesnek, nagyon kellene szaporáznia, a mexikóinak szaporázza is Quinonez, egy ütközés, hol essel, és végül kirúgást ítél. A játékvezető senki nem ért a labdához, le kellett itt futni egy jó 40-50 méteres sprintet Quinonesnek, de a másik játékosnak, hol esnek is, legalább ennyit bele kellett tennie, hogy meglegyen neki. Wyszynski labda érintéseit lehet továbbra is dicsérni, a másik oldalt sokat beszéltünk Moráról, Morá talán egyelőre picit kevesebbet mutatott, viszont összességében eltelt már 33 perc a mérkőzésből. Én szerintem egy picit Mexikó önmagához képest visszaesett, a csehek talán, mint hogyha mezőnyben kezdenének fölé kerekedni az El Tri válogatottjának, de hát nem tudom. Ez egy tudatos lépés, ahogy mondta, Csehországnak ki kell támadni, a Mexikónak meg bármi van, ameddig 0-0, még az is jó.
2: Igen, de Mexikó nem játszik 0-0-ra, a csehek pedig nem szeretnének ész nélkül a falnak menni, de érződik minden momentumukon, hogy nekik csak a győzelem elfogadható, és ez nagyon jót tesz a mérkőzésnek. Így jó nézni egy meccset, hogy az egyik csapatnak mindenképp nyerni kell. Várom is, hogy előbb-utóbb szülessen gól.
1: Morá kavargat a Mexikó jobb oldalon, majdnem bevitte a 16-osan belőle is. Álvarez teszi ki oldalra. Sánchez-től egy beadás, az viszont lapos lesz, nem ért oda Martínez Ayala. Túlságosan is hát vékonyra sikeredett ez a beadás, na de majd esetleg legközelebb. Ami biztos, hogy a 34. percben járunk itt Mexikóvárosban, az Azték stadionban, Mexikó-Csehország 0-0, születette már gól Monterreyben.
0: Nem jártunk messze tőle egyébként, Huang volt az, aki rávágta a kapura a labdát, és kicsit olyan meglepő módon szállt ez is, mint Kang In-glinek a lövése még a 8. percből. A kapus Williams nem tudott rá reagálni, azonban ez is egy pár centivel a kapufa mellett ment el, úgyhogy mindenképpen most azért lehet dicsérni mindkét csapatot. Talán ha a helyzeteket nézem, akkor Dél-Afrika közelebb jár a gólnak a megszerzéséhez, ha pedig inkább a játék képéből indulok ki, meg a labdabirtoklásból, akkor inkább azt mondom, hogy idő kérdése, hogy a koreaiak mikor szereznek gólt. Hát nyilván azért óriási helyzetei voltak Dél-Afrikának, úgyhogy szerintem a szövetségkapitányuk azért bosszus lehet, hogy ezeket eddig nem sikerült kihasználni, és hát ugye leginkább, ugye, ami volt a 30. percben, Makopának volt egy nagyon közeli lövése, és az nem ment be, de most egy újabb lehetőség ott van a dél-afrikai játékosok előtt, mert elindul a pályának a bal oldalán a Polis, és ő az, aki most betette a labdát középre, de most egy olyan cselt húzott meg ott középen Szithol, hogy még saját magát is meglepte vele, ezt követően pedig elindulna a korai kontra, mert sikerült szerelni. Ugye Szithol is egy olyan játékos, aki kapott már piros lapot a világbajnokságon, az első mérkőzésen kiállította őt a játékvezető, most is ő szabálytalankodott, de nem piros lapot érően, letöltötte ugye az eltiltását, és ennek köszönhetően lépett pályára. Ugye egy kicsit máshogy mozog, mint talán az afrikai játékos csapattársai, mert hogy ugye ő leginkább a portugál futballban szocializálódott, úgyhogy a technikai képességei neki szerintem valamivel jobbak így, ahogy látom az ő mozgását is, többször játsszák meg őt a csapattársak, és próbál egyfajta színes ceruzája lenni ennek az afrikai válogatottnak. Na de most a koreai játékosok lábán a labda, és gyönyörűen jár egyébként ott a pályának a jobb oldalán, egészen eddig kellett nekem mondani, mert hogy afrikai labdaszerzés után most ők birtokolhatják hátul a labdát, labdát. Most járunk a találkozó 37. percében, Dél-Afrika, Dél-Korea 0-0 az A csoportban. Na de mi a helyzet a másik mérkőzésen?
1: Itt is 0-0, 37. percben Mexikó-Csehország gól nélkül egyelőre, viszont szabadrugás. Messziről ugyan, de szabadrugás a mexikói válogatottnak, jöhet majd egy beívelés középre, vigyázni kell a lesre. Jön a labda középre, lesz-e fejes? Álvarez kereste a labda, egy gólozó mozdulat! Jól nézett ki a próbálkozás, el is találta a labdát. A játékos, aki pedig nem más, mint Reyes, ahhoz képest, hogy ő belső védő, mutatós mozdulattal próbálta kapura tenni a labdát. Ez két méterrel beljebb megy, hát akkor lehet, hogy az eddigi világbajnokság legszebb gólja. Eddig én ezt meghagyom a Haiti játékosnak, aki a második gólt szerezte a Marokkó-Haiti mérkőzésen, mármint a Haiti második gólt szerző játékosnak. Úgyhogy továbbra is 0-0 gól nélkül vagyunk, Mexikó legalább újra veszélyeztetni tudott. Hátul passzolgatnak most a cseh Ranac, az, aki forgolódik a labdával, megtámadta őt Martínez Ayala, aztán továbbítja Holesnek a labdát, Holes pedig a kapusát is beveszi a buliba. Kovár teszi tovább Krejcsinek, Krejcsi 16-oson belül teszi át, magasan, nem laposan Holesnek. Holes nehezen, de meg tudja szelídíteni a labdát, és ő vágja előre. Klozseket keresve, Klozsek melléről, hát eléggé messzire pattan a labda, Quiñones az, aki összeszedi, cseh térfélen passzolgatnak most a hazaiak. Azért mondom, hogy hazaiak, hiszen ugye Mexikó városban játszanak a mexikóiak, méghozzá az Azték stadionban. Chávez García teszi át a túloldalra, Sanchez hozza befele most már a labdát Alvarado, Alvarado a bal lábán, neki az az erősebb, teszi Morához. Na nézzük, Mora, neki is a bal a jobbik. Mora, Alvarado, vele szembe védekeznek a csehek, szépen meghúzzák a védelmi vonalat olyan 25-30 méteren, Mora kavargat, tovább teszi Alvaradónak, a 16-os csücskénél a mexikói jobb oldalon, a labda visszahozná Alvarado, ráfordul oda jobb hátvédjéhez, Sanchez Morát keresi, Mora a bal lábára cselez, Mora jobban rálép, viszi befele, Mora ballal egy lövés, le tudják blokkolni a cseh, nem szabadul fel a kapu előtere, Chávez García mexikói bal hátvédnél a labda, 16-os előterében, de oldalt, bal oldalt visszateszi Quiñoneznek a körívhez közel, Quiñones a jobb lábára teszi tovább, lassan lövő helyzetben Mexikó, kéri a labdát Alvarado, egy lövés, ahhoz szura nagyot véd Kovár. Na ez szép volt, ezt most végigvitték, nem is Alvarado volt az, és nem is Mora, hanem Sanchez próbálkozott jobb lábbal, olyan 8-9 méterre a 16-oson belül, a hosszút kellett volna, talán úgy középre ment a labda, kézmagasságba Kovár védeni tudott. Na most talán egy kényszerítő, Mora visszateszi, egy zicser, Alvarado hova tekeri a labdát? Talán ez volt az eddigi legszebb mexikói támadás. Jó volt az ide-oda passzolgatás Alvarado és Mora között. Hát és nagyjából 9-8-9 méterre megint jobb összekötőszög bal lábbal, szépen csak el kellett volna tekerni a hosszú irányába a labdát. Nem is kellett volna nagy gólt lőni, csak okosat, ehhez képest világgá lőtte a labdát Alvarado. Na hát Mexikó újra visszatért az első 15 percen mutatott játékhoz.
2: Egy perc alatt két gólt lőhetett volna Mexikó, az első volt a kisebb, a második a nagyobb, a kényszerítő után tükörszélsőként a jobb szélről ballal próbálta a hosszút megcélozni, de nagyon céltévesztett. Ez a jobb összekötő helyén körülbelül 9 méterrel volt kijebb a kapufától, egy 3-5 méterrel, és nagyon kellemesen kapta vissza a labdát, de még az sem volt, hogy a kényszerítő erősen jött vissza, nagy lehetőség volt, de csúnyán fölé emelt.
1: Úgyhogy a 40. percben járunk továbbra is gól nélkül itt a Mexikó-Csehország mérkőzésen, megyünk is át Monterreybe.
0: Gólokkal itt sem vagyunk elkényeztetve, hogy úgy mondjam, itt a Dél-Afrika-Dél-Korea mérkőzésen egy szabálytalanság történt az elmúlt percekben, illetve amit még fel tudtam jegyezni, az egy Maseko lövés volt, az afrikaiak játékos a 16 méterről lőtt a kapu fölé, és eléggé fölé, mert hogy legalább egy jó 5 méterrel a kapu fölött ment el, de maga a lehetőség amúgy ígéretes volt, mert egy olyan kontra után futottak el a sárga mezben játszó csapat játékosai, hogy abból lehetett volna gólt szerezni. Na hát most meg szerintem egy eléggé durva szabálytalanságot követett el Li Wangjo, ő pedig azért akár kaphatta is egy sárgalapot a játékvezetőtől. Egy argentin sportásról van szó, Facundo Tello, az, aki az argentin bíró, és úgy látom, hogy nem mutatott fel sárgalapot. Hát nyilván az argentin játékvezetőkkel kapcsolatban megvan az a fajta sztereotípia, hogy bizony hagyják a kemény játékot, és itt is lehet mondani, hogy a koreai játékos ezt lap nélkül megúszta, ellenben másik oldalról pedig ezáltal ott van egy lehetőség, mégpedig egy olyan 40 méterre, vagy 35 méterre van a labda a kaputól, ez egy szabadrugás, lehet majd egy beívelés középre, és talán mondhatom azt, hogy az afrikai játékosok talán magasság fölényben vannak a koreai védekező játékosok sokkal szemben. Persze Kim Min-jae azért elég magas, de úgy általánosságban talán elmondható mindez. Most száll a labda át a másik oldalra, inkább nem középre, ott lehet még a lehetőség, és a kapu mellé teker az afrikaiak játékosa Mofogeng, és ezzel majd egy kirúgás következik Dél-Korea javára. Amilyen nagy lehetőség volt, annyira sikerült elrontani, úgyhogy ismételten fel tudunk jegyezni egy lövés, de hát ez nagyon a kapu mellé ment. 42. perc, továbbra is 0-0 a Dél-Afrika Dél-Korea találkozó.
1: A 42. percben továbbra is gól nélkül Mexikó, Csehország, a csehek pedig jöhetnek, hát szinte a félpályáról egy szabadrugással, mindenki előre helyezkedik a 16-os előterébe, jön majd egy felívelés, ami száll is a labda középre, viszont ahova száll a hosszú oldalra, ott nem helyezkedett cseh játékos, a mexikóiak közül mondta és fejelte vissza a mezőnybe a labdát, újra a cseh térfélen pattog a labda, ebben a pillanatban viszont már újra egy felívelés, előre a cseh jobb oldalra, Cufal irányába elmérte ezt a fejest, illetve a felugrást Chávez García, de szerencséje volt, hiszen nem ért hozzá, és mivel Cufal sem tudta elérni, mert mexikói taccsal folytatódik a mérkőzés a saját 16-osuk előteréből. Azt néztem, hogy a mexikói kezdőben nincsen top bajnokságban játszó futbalista, viszont hogyha a kispadjukra pillantunk, akkor öt játékos is elitligában játszik, név szerint Fidalgo a Betisben, Santiago Jiménez a Milánban, Raúl Jiménez ugye a Fulemben, Vargas az Atletico Madridban, Vázquez pedig a Genovában, Olaszországban, úgyhogy talán a mexikóiaknak mélyebb a kispadjuk, a nagyobb a lehetőségük a merítésre. Ami érdekesség, hogyha átnézünk a cseh kispadra, ott pedig a Slavia Praha csapatából hatan is ott vannak a kispadon, hárman a kezdőben, és még ott van az a Jurasek, aki combsérülés miatt nem lehet ott a mai keretben, tehát egészen hihetetlen, hogy a Slavia Praha milyen domináns a cseh keretben. Beszéltünk természetesen Szócsekről, beszélnünk kell akkor Patrick Schickről is, hogyha az egyik, hanem a legnagyobb név a cseh válogatott csapatában, ő sincs ott most a kezdőben. Megint egy cseh oldalsó szabadrugás a mérkőzés 44. percében, amikor már lassan várjuk, hogy hány perc lesz a hosszabbítás a negyedik játékvezetőtől. Cufal a labda mögött, ő íveli középre a labdát, talál egy társat vajon, nem, ebben a pillanatban kifejelik a mexikói védők a Reyes vezérletével. Egy távoli bomba 35-40 méterről gondolt egy nagyot a cseh védő Dudera, a bal szélső jobb lábbal megküldte. Hát ez amerikai fociban lehet, hogy 3 pontot ér field goalba, bár talán még annak is mellé ment volna. Nem volt jó próbálkozás. Most már tényleg csak a hosszabbítást várjuk az első fél időben. Menjünk is át Monterreybe, hogy ott mi történt azóta.
0: A koreaiak birtokolják a labdát, és továbbra sincsen gól a mérkőzésen. Egyébként pont, hogy mondtad ezeket a topligában játszó játékosokat, nos hát azért Dél-Afrika oldaláról ilyet azért nehezen találni, illetve egészen pontosan egy van, mert hogy Foster az, aki jelenleg a kispadon ül, ő a Burnley-nek a futbalistája. A koreaiak oldaláról inkább mondhatom, hogy természetesen több ilyen futbalista van, akik európai él bajnokságokban futballoznak, nyilván a Kim Min-jae, mint megemlítendő játékos mindenképpen elmondható, Lee Kang-in, még az a futbalista, ugye Paris Saint-Germain játékosa, és van még egy Wolverhampton futbalista, Kwang Hee-chan, ugye ők játszanak alapvetően olyan ligákban, amelyek Európa krémjét jelentik. 4 perc lesz a hosszabbítás, ezt megtudtuk a negyedik játékvezető segítségével, aki egyébként ekvádori nemzetiségű, úgyhogy a dél-koreaiak hátul birtokolják jelenleg a labdát, most kerül előrébb, és elindulhat Lee Kang-in a pályának a jobb oldalán, egy megtolt labda Seoul felé, ő pedig gyakorlatilag elesik a saját lábában, nem volt nehéz dolga Mbokazinak, aki a belső védője az afrikai válogatottnak. ő egyébként nem is Dél-Afrikában futballozik, hanem Amerikában, ha már arról van szó, hogy kik hol játszanak. A Chicago Fire együttesében játszott az elmúlt időszakban. Egy fiatal, 20 éves védő, 12-szeres válogatott, és eddig mind a két mérkőzésen pályára lépett a világbajnokságon. Ez most már a harmadik találkozója. Na, amíg erről beszéltem, addig éppen ő volt az, aki előre vágta a labdát, de az afrikaiak nem iparkodnak a bedobás elvégzésével, amelyet ezáltal ki tudtak harcolni. Sőt, inkább hátrajátszák és megjátszák az előbb említett Mbokazit, aki egy olyan cselt húz meg, hogy meglepi vele a támadó koreai játékost. Hátra kerül egészen a labda. A hosszabbítás első percében járunk itt az első félidőben. Hanyadikban járunk a Mexikó-Csehország találkozón.
1: Itt is 4 perc a jelzett hosszabbítás, és a második percében járunk a ráadás perceinek, ráadás minutumainak, mert birtokolja a labdát Mexikó. Álvarez kapta a labdát, kapustól Álvarez át nevezze az ellenfél térfelére, odaadja Romónak, Romo tovább teszi a labdát Álvaradónak. Álvaradónak volt egy nagy helyzete néhány perccel ezelőtt, de nagyon-nagyon céltévesztett. Quiñones. Quiñones oda teszi a labdát Romónak, Romo kidobja a mexikói jobb oldalra Sánchezhez. Sánchez, neki is volt egy jó éles kapura lövése, most a beadással próbálkozik Sánchez, ez kifejeli szerv. Szerv részén pedig Lozsek már próbál révén indulni, és Lozsektől könnyedén elválasztják a labdát, hogy vissza egészen a mexikói kapusik Rangelhez. Egy perc van hátra, egészen pontosan még 2 perc van hátra, bocsánat, a jelzett 4 perces hosszabbításból támad Mexikó. Chávez. Chávez García a bal hátvéd, Quiñonesnek ott hagyja alatt. Quiñones gondol egy merészet, Quiñones távolról! Fú, de jó volt ez a lövés, ahhoz képest, hogy 25-30-ról ereszette meg Quiñones, nagyon messziről, ahhoz képest, rajta volt ugyan Kovár, visszahúzta a kezét, fölé ment 1-2 méterrel, de onnan abból a szögből, ahonnan mi láttuk, még egész veszélyes próbálkozásnak tűnt. Hát egyelőre fel tudtunk egyezni összességében 3 mexikói zicsert, 3 cseh zicser mellett, mert Wyszynski is ott aktivizálta magát.
2: Hát nem mindegy, hogy milyen nagy helyzetek ezek. A legnagyobb helyzet véleményem szerint a mexikói játékos előtt volt, amikor ballal fölé tekert 9 méterről. A cseheknek is volt 1-2 lehetőségük. A mezőnyben nagyjából egyenlőrangú mérkőzés zajlik. A mexikóiak most egy kicsit jobban. Minden mérkőzések vannak különböző periódusai, most megint a mexikóiak vannak kicsit fölénybe. Nagyon jó lesz a második fél idő, mert nem győzzük hangsúlyozni, hogy Csehországnak csak és kizárólag a győzelem jelenthet, és az is, hogyha Korea pontot szerez, az is csak a legjobb harmadikok közé tud beférni, de más esélye nincs tovább jutni, csak és kizárólag ha győz.
1: Így van. Ami biztos, hogyha Korea második helyen végez, akkor Svájccal játszik, Mexikó, ha pedig első helyen végez, ami szinte gyakorlatilag biztos, akkor Skóciával. Az viszont egyáltalán nem biztos, sőt, hogy Skócia ott lesz a 32-ben. Ugye még előttünk van szinte az összes harmadik körös mérkőzés, úgyhogy meglátjuk, hogy a skótak annyi szerzett ponttal, amennyivel bármi eséllyel is rendelkeznek-e a továbbjutáshoz, de nagy reményeket nem fűzünk ehhez. Az utolsó percben járunk a jelzett 4 perces hosszabbításban, az utolsó mexikói támadások egyikét láthatjuk a szélen. Sánchez hozza be középre a labdát, visszapasszolja a labdát Monteshez, ő pedig még egyel hátrébb. Másik belső védő csapattársához, érdekes, hogy Mexikó akar-e még ezzel kezdeni valamit, nem, a játékvezető pedig megunja. Úgyhogy 0-0 az első félidő, 45 perc játék után a Mexikó Csehország mérkőzésen. Születette gól, vagy tart-e még a mérkőzés Monterreyben?
0: Vége az első félidőnek, azt mondhatom, Dél-Afrika, Dél-Korea 0-0. Hát itt az utolsó percekben volt még egy lehetőség dél-afrikai oldalról. Mbata volt az, aki megkísérelte bevenni a kaput nagyjából 25 méterről. Hát annyira mellé lőtt, hogy akár az old 25 méter is a kapu mellett, úgyhogy ezzel tudom megköszönni a figyelmet az első félidőre. Negyed óra múlva innen folytatjuk.
3: Nemzeti Sport Rádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A 23. labdarúgó világbajnokság, tehát USA, Amerika, Mexikó rendezésében, Mexikó, Csehország az A csoport harmadik fordulójában 45 percnyi játékidő után 0-0. Guillermo Ochoa ugye nem kezd, róla szóltak a hírek már az első mérkőzés, első mexikói mérkőzés előtt is, hogy vajon pályára léphet-e a 6. világbajnokságán. Egyelőre nem, sőt, még mindig nem Guillermo Ochoa, nem is melegít, természetesen miért melegítene, hogyha a kezdőkapus Rangel nem sérül meg, nem tud egyelőre csatlakozni Ochoa Lionel Messihez, Cristiano Ronaldohoz és Luka Modrichoz. Viszont hogy majd csatlakozik-e Gilberto Mora, aki 17 esztendősen már az első világbajnokságán szerepel, harmadik mérkőzését játsza, az még azért bőven-bőven a jövő és az évtizedek zenéje. Fordulok is szakértünk az Ukovics László, az mielőtt még megkezdődik a második félidő, most szivárognak vissza a játékosok a gyönyörű Azték stadion gyepére, pontosabban csak a mexikóiak, a csehek még csak most jönnek, várják egymást a játékos kiáróban. Szóval hogy tetszett Laci az első 45 perc?
3: Említettem, hogy a mexikóiaktól azt gondoltam, hogy egy kicsit jobban kivárnak, visszafogottabban fognak játszani. Fantasztikus elánnal vetették magot a küzdelembe, de amikor körbe mutatta a kamera az Azték stadiont, ami már háromszor adott helyszínt VB-k nyitómeccsének, fantasztikus légkör uralkodik itt, nem lehet közepesen játszani, teljes erőbedobással, ez minden párharcon látszik. És a mérkőzés a második fél időben azért lesz kivételesen jó szerintem, izgalmasnak, mindenképp izgalmas, mert Csehországnak csak és kizárólag a győzelem jelentheti a csoport harmadik helyét nagy valószínűséggel, ami továbbjutást ér, minden más esetben kiesnek. Tehát a meccsek lesznek olyan periódusai, amikor a csehek már nem lesz mire várniuk, előrébb kell menni, kockáztatni kell, de nem gondolnám, hogy ez a második fél idő elejétől így lesz.
2: Azért a 6. félidő kezdődik meg a mexikói idei VB szereplésén, és az első 5 félidőben nem kapott gólt ez a gárda az idei tornán még, úgyhogy ha más nem, akkor emiatt sincsen oka Javier Aguirre szövetségkapitának változtatni, nem csak a kapuban, hanem a védelemben. Sem Dél-Korea, sem Dél-Afrika és egy fél idő után Csehország ellen sem kapott gólt még Mexikó az idei világbajnokságon. Viszont most már biztosan tovább jutottak a legjobb 32 közé. 3,5 évvel ezelőtt Katarban a legutóbbi világbajnokságon ezt nem tudták abszolválni, akkor kiestek a csoportból, Argentina későbbi világbajnok és Lengyelország mögött végeztek a kvartettben. Na, nálunk lassan indul a második félidő, indul-e Monterreyben, visszajöttek-e már a játékosok a pályára?
4: Hát jó reggelt mindenkinek, most így hajnal 4 órakor, Mexikóban egyébként este 8 óra van Monterreyben. Igen, a játékosok már a pályán, és kezdődik majd a második fél ideje a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozónak. 3 cserét is bevetett a dél-koreai szövetség kapitánya. Érkezett a pályára a dél-koreai oldaláról a 7-es számú Son, aki ugye a válogatottnak a legendája, és ez a 148. válogatott mérkőzése, és a 4. világbajnokságán játszik a dél-koreaiak 33 éves klasszis futballistája. Egyébként érkezett még a 23-as számú Kastrop is a pályára, aki a Borussia Mönchengladbachnak a játékosa és dél-koreai édesanyja, illetve német édesapja van, ezért ez a dél-koreaiktól eltérő név, illetve 24-es számmal Kim In-ju is a pályán folytatja majd a mérkőzésen. Tehát ez azt jelzi számomra, hogy a szövetségkapitány nem volt elégedett az első félidőben látottakkal, ami a csapatát illeti. Egyébként a pályát elhagyta Yang Paik, illetve Litán Sziok, úgyhogy ők a folytatásban, akiket az előbbiekben említettem, ők pedig a lecserélt játékosok. 47. percben járunk, és elkezdődött már természetesen a mérkőzés, de még azóta, ahogy a második félidő elindult, gól nem született.
2: 17. perc, Mexikó, Csehország 0-0. Mi rendben vagyunk itt Vukovics Lászlóval, hogy hol es orráról, ezt már nem tudom, hogy el tudjuk-e mondani. Egy óriás egymásnak szaladás Krejcsivel a 16-osan belül, egy cufál nagy bedobás után. Hát szerencsére megúszta valószínűleg nagyobb sérülés, arccsont vagy orrcsont törés nélkül a szituációt a csehek játékosa. Holes hamarosan vissza is tér, viszont mivel ápolást kérte, miatt el kellett hagynia egy percre a játék teret, úgyhogy jelenleg ember hátrányban védekezik néhány szekundum erejéig még a cseh labdarúgó válogatott. Mexikó ezért próbálja ráerőltetni a csehekre az akaratukat több-kevesebb sikerrel. Kovár révén egy cseh támadás fejlődhet a jobb oldalon, visszafejeli a labdát Montes vezérletével, a mexikói védelem hátul pedig megnyugtatják a labdát a csehek. Szerettél volna valamit mondani?
3: Laci, igen, az előbb mutatták a mexikóiak egyik legnagyobb legendáját, akinek imádtam a játékát, Hugo Sánchez, aki a Real Madridnak is a sztárja volt, ő is a helyszínen tekinti meg természetesen a mérkőzést, hát jó volt látni, eszembe jutott egy csomó emlék. Hát a mai mexikóiak közül reméljük, hogy akár Mora, akár valamelyik hasonló karrier tud befutni.
2: Csinos felesége, és egy kis peskő kíséretében tekinti meg a VIP páholyból ezt a mérkőzést Hugo Sánchez. Hát azért a VIP páholyt is érdemes mindig megnézni minden VB meccsen. Hihetetlen, milyen arcok, milyen figurák, milyen legendák, sztárok vannak ott, és teszik tiszteletüket a világbajnokságon. De hát ez így van, rendjén miért ne lenne így. Egy rossz Kovár kirúgás, a cseh kapus oldalra küldi a labdát, ez miatt bedobással folytatódik, mexikói bedobással folytatódik az ellenfél térfele közepéről a játék. Most hozza játékba a labdát a mexikói bal hátvéd. Quiñones teszi oldalra a labdát, Mora most mint átment volna a balról a jobb oldalra, Mora kavargat a mexikói bal oldalon, Mora átteszi a túloldalra, az viszont nagyon pontatlan átadás. 49. perc, Mexikó, Csehország 0-0, megyünk Monterreybe.
4: Ahol a 49. percben járunk, és Son egyértelműen a koreaiak vezéreként lépett a pályára itt a második félidőnek a kezdetén, és a koreai játékosok birtokolják a labdát. Ugye az első játékrész kapcsán elmondtam, hogy úgy nézett ki a játék, hogy inkább a koreai játékosok lábán volt többet a labda, ellenben a veszélyesebb lehetőségeket Dél-Afrika dolgozta ki. Nos, de afrikaiak összesen eddig 10 lövéssel próbálkoztak, ebből 3 találta el a kaput, míg a másik oldalon 4 próbálkozásból 1 találta el a kapunak a felületét. Ugye a koreai kapusa Kim Seung-ju tudott bravúrosan védeni még az első félidőben, amikor Makopának volt egy közvetlen közeli lövése, amelyet tudott védeni, és majd rögtön jön egy sarokrugás itt a következő percekben, fél percben, de a játékvezető, az argentin játékvezető Teló felülbírálta a partjelzőnek a döntését, mert úgy látta, hogy majd az afrikaiak kell, hogy következzenek, mert korai lábról hagyta el a labda az alapvonalat, úgyhogy ennek megfelelően elindul a sárga mezes csapat, és most már az ellenfél térfelén is járnak, mégpedig Szitholnak most a lábán a labda, egészen hátralépett a felező vonalig ezúttal Mofogeng, és hát passzolják ide a másik oldalra, a jobb oldalra Mudauhoz a labdát, és akkor a játékosok pedig ezután elindulnak és letámadják az időközben Williamshez került labdát, vagy inkább megindították a támadást, mondjuk ide közben az afrikai játékosok is elindulnak, sőt ott a lehetőség előttük, és Maseko közvetlenül a blokkba lőtte a labdát. Hát egyik pillanatra a másikra egy felévelés után, amely Williams-tel érkezett, megszületett a afrikai csapatnak az első lehetősége a második félidőben. Maseko fogja a fejét teljesen jogosan, mert egy előreívelt labda után gyönyörűen tette Szithol a labdát elé, bevezette a 16-oson belülre, majd egy csel után, amelyet meghúzott ballábbal, ellőtte a labdát, azonban a kettes koreai védőről lepattant a labda, ő pedig nem volt más, mint Lee Hang-bo, úgyhogy megvolt Dél-Afrikának az első lehetősége a második félidőben, de gól továbbra sincsen a mérkőzésen. Úgyhogy menjünk vissza, Mexikó, Csehország.
2: Az Azték stadionban sincsen még gól, Alvarado kavargat a mexikói jobban, visszateszi a labdát Rómónak, 0-0 továbbra is a meccsállása, az 52. perchez érve. Elkéri a labdát Mora. Mora az óriási labda. Romo helyzetben az ötösön belül át a túloldalra, az viszont rossz volt. Miért kellett onnan Romónak még tovább tennie? Talán meg is próbálhatta volna Ki volt ugyan sodródva, de közel volt a kapuhoz. Az ötös jobb oldaláról jobbal talán a hosszút megcélozhatta volna, nem így tett. Sem lett a beadása jó Martin az Ayalának. Na nézzük, talán most Romo a 16-os vonalánál próbál egy 11-es vagy szabadrugást kiharcolni. Több-kevesebb sikerrel a csehek elhozzák a labdát, sőt szabálytalankodnak velük szemben. Lozsek is a földön van, ő harcolta ki ezt a faltot, úgyhogy cseh szabadrugással folytatódik a mérkőzés a saját 16-osuk előteréből. Nagyszerű volt ez a kiugratás Morától, aztán rossz volt a becenterezés Romótól. Talán így másodjára már eléggé ki volt sodródva Romó, onnan már kapura nem kevésbé lehetett volna tenni veszélyesen a labdát, viszont mindenféleképpen meg kell dicsérni, hogy nagyjából a mérkőzésen először Morát nagyszerűen vette észre a kiugró Romó csapattársát. Álvarez, hát vele ütközni azért olyan, mint hogyha Vladimir Klitschkóval ütközne az ember egy ökölvívó mérkőzésen, vagyis combos. A játékvezető pedig azt mondja, hogy cseh szabadrugással folytatódik a mérkőzés 53. percben. Álvarez ugye a megszokója kapitánya, de nem érti, tehát ő nem érti, hogy ez miért volt szabálytalanság. Ő ugye a mexikói bajnokságban, illetve a Premier League-ben edződött. A játékvezető sem akárhol, tehát ő az argentin bajnokságban, de ez még az ő mércéje szerint is túllépte a szabályosság határát. Ami biztos jöhet, az a bizonyos cseh szabadrugás messziről, azért 35-40 méterre a kaputól, az ellenfél térfelének, hát messzebb, mint felétől érkezik ez a Csehország szabadrugás. Hát a hosszú oldalra jól jön a labda, visszafejes, középre, Álvarez csúsztatja ki a labdát, a hosszún össze lehet még gyűjteni. Cser volt az, aki megpróbálkozott a túloldalról is egy beadással, nagyszerű volt a blokk, viszont jöhet a mérkőzésen, a mérkőzés második félidejének első cseh sarokrugása, miután Cser rárúgta a labdát Sanchezre, a mexikóiak jobb hátvédjére. Aki pedig elvégzi ezt a cseh sarokrugást, az nem más, mint Sadilek. Na nézzük, bal lábbal Sadilek. Bent már elindulnak a mozgások, a csehek azért jók fejjel, sőt, a gólokat, amikor szerezték, már két góljukból egyet szöglet után szereztek, amit nem adtak meg, az is szabadrugás után született Szócsek révén. Ez most pontatlan volt, már mint a beállás, a túloldal Cofál gyűjti össze, vissza belső védő pozícióba, hát onnan majd be lehetne ívelni a labdát, Kinyonesznek jó volt a letámadása, megakadályozta az újabb előreívelés. Lozek, hát neki bent kéne helyezkedni, azért jön a labda középre! Jó volt, ez egy visszalövés, azt is leblokkolják a mexikóiak, Morán révén pedig akkor most ki lehet hozni a labdát. 54. perc, Mexikó, Csehország 0-0, van-e már gól Dél-Korea a dél-koreai mérkőzésen?
4: 54. percben járunk, gólról nem tudok sajnos beszámolni, ellenben az afrikai játékosok helyzeteiről annál inkább, ott vannak a dél-koreai kapu előtt, ellenben most fordult a kocka, és Son a labdával, de közben esemény Mexikó másik részén.
2: Így van, megszerzi a vezetést a házigazda, a társházigazda, Mexikó! A második félidő 55. percében. Ott a gól, ha jól láttam, 20-as számmal Chavez Garcia a gólszerző, hogy keveredett a jobb oldali támadó pozíciójába a bal hátvéd. Hát azt most ne kérdezzék, egy óriási kavarodás, szögletet is ki kellett védekeznie, oldalsó beadásokat is ki kellett védekeznie Mexikónak, és végül úgy alakult, hogy Chavez Garcia elnyargalt a jobb oldalon, kapott egy zseniális labdát, a 16-oson belülre is senkitől nem zavartatva ért be, köszönte szépen, még áttette a bal lábára, hiszen neki az az erősebb, és aztán bepofozta közelről a labdát a kapuba. Túrni kellett, küzdeni kellett a labdáért a kezdőkörben. Jó a továbbítás, Chavez Garcia túltolja a rá kiszaladó csevédőn, aztán pedig Kovárral szemben higgadt tudott maradni, és elpasszolta bal lábbal a hosszút laposan, úgy ahogy kell, úgy ahogy tanítják.
3: Az előző támadásnál csehek még a szöglet után fönnmaradtak a védőik is, még egy kivágott labda volt, és a gólnak a kulcsa az volt, hogy pont a kezdőkörben Álvarez három cseh játékos támadta, és onnan kibontotta a labdát. Ha ott megszerzik, ilyenkor szokták mondani az edzők, hogy onnan nem mehet tovább a labda, de tovább tudta tenni Álvarez, és utána a mexikói balhátvéd gyönyörűen vitte végig a labdát, az utolsó ember nem merte már bántani, félt, hogy kiállítják 30 méterre a kaputól. Megtolta, és a jobb összekötő helyéről ballal gyönyörűen benyeste a jobb alsó sarokba. Szép gól volt, de hát a cseheknek meg kellett válítani a félpályán Álvarezt.
2: Az első gólja Mateo Chavez Garciának a világbajnokságokon, hát hanyadik lenne neki ez az első, mármint világbajnokság, de nem csak az, hanem az első mérkőzése is. Először tette be őt a pályára Javier Aguirre, a szövetségi kapitány, és ezt rögtön góllal hálja meg a balhátvéd, mindössze 22 esztendős Chávez García. Az AZ Alkmaar csapatát erősíti, Hollandiában légióskodik, játszott a Tapasio, illetve Guadalajara csapatában is korábban Mateo Chávez García.

0: Pedig percben járunk, ellenben egy különleges momentumról be tudok számolni. Abban a pillanatban, amiután hivatalos lett Új León államban, Monterrey városában, és azon belül is a stadionban a gól, fölrobbant a lelátó itt a Monterrey arénában, mert hogy nagyon sok mexikói mezbe öltözött ember van itt az arénában, és megünnepelték a mexikói válogatottnak a gólját, ami azt is jelenti jelen pillanatban, hogy Dél-Afrika ezzel, mivel Csehország kapott egy volt, így egy pontos lenne, ha most fújnák le a mérkőzést, tehát Dél-Afrika két pontos lenne, de közben korai lehetőség a 16-oson belül, Likán Gim volt az, aki el tudta hozni a labdát, azonban a védők közben tudtak szerelni, szóval visszakanyarodva a csoportnak az állására, így ez azt jelenteni, hogy Dél-Korea 4 pontos, Dél-Afrika 2 pontos, Csehország 1 pontos, míg Mexikó csoport elsőként 9 pontos, de ez nagy örömet váltott ki természetesen a dél-afrikai szurkolókból is. Na de nyilván azért tegyük hozzá, hogy 2 ponttal nem biztos, hogy csoport harmadikként tovább lehet majd menni, de természetesen meglátjuk, hogy hogyan alakulnak, de nagyon-nagyon-nagyon kicsi az esély rá, hogy ez a dél-afrikaiaknak jó legyen, és ennek megfelelően egyébként így is vetik bele magukat a mérkőzésbe, úgyhogy itt a második félidőben azért még azt gondolom, hogy várható gól ettől a mérkőzéstől, minden esetre az 59. percben még továbbra sincsen. Na de hogy áll a Mexikó-Csehország mérkőzés?
1: Gól azóta nem született, 1-0-ra vezet Mexikó. Itt a jegyzőkönyvet böngészve Romónak adták az asszisztot, valóban Álvarez is ott kavargatott a középkörben, végül Romó adhatta ki a labdát, de Álvarezt meg kell dicsérni, hiszen ő ott amikor védekezni kellett a szögletnél, illetve a beadásoknál a 6-6-os közreműködésével tudták elhárítani a mexikóiak a cseh veszélyeket. Szóval Chavez García góljával az 55. percben megszerezte a vezetést Mexikó, és rögtön reagált egyet a cseh szövetségkapitánya Kubek, és lehozta az addig talán tényleg legjobban mozgó cseh játékos Višinskit, és beküldte a Slavia Praha középpályását Lukasz Provodot. Provod ugyan 10 asszisztot jegyzett idén a Slavia Prahában, de hát nem játszott Dél-Afrika ellen mindössze csak 23 percet. Ő kezdőként legutóbb Dél-Korea ellen játszott még az első fordulóban itt az idei világbajnokságon. Támadnak a csehek, de most már fejvesztve kell támadnia a cseh válogatottnak, hiszen ők azért most nagyon messze, sőt hihetetlen távolságra kerültek a 32-be jutástól, majd olyan messze vannak, mint Prága városa, Mexikó várostól gyakorlatilag, hogyha ezzel a városos szóviccel lehet élni. Lassan pedig jön, hát jó lassan, egy szűk 10 perc múlva a második kereskedelmi szünet, hidratációs szünet, addig muszáj lenne valahogy visszajönni a cseheknek a mérkőzésbe. Álvarez lövik ki most labdával, ő valószínűleg lent marad majd most a földön. 61. percben járunk, Mexikó 1-0-ra vezet Csehország ellen, megyünk tovább Monterreybe.
0: Ahol fejessel veszélyeztetnek a dél-koreaiak, mert hogy a pályának a jobb oldalára érkezett be egy labda középre, ez pedig a dél-koreaiak 18-as számú játékosa tudta a kapura csúsztatni. Jó volt az, aki beletette a fejét, ellenben Williams gyönyörűen védett a kapunak a jobb oldala irányába, szállt a labda, de az nem ment be, ellenben Mexikóban esemény van a másik pályán.
1: Itt viszont bement. A 61. percben Mexikó megduplázza a góljainak számát. Chavez García után az idei VB mexikói gólgyárosa Quiñones. Hihetetlen, micsoda szerencsétlenkedés, ügyes bajoskodásot hátul a cseheknél, szegény embert az ág is húzza a csehek. Hát ez mi volt ez a védekezési hiba? A Morát meg kell dicsérni megint, zseniális a passza. Sanchezről leválik az ember, aztán ott hagyják a labdát Kovárnak, a kapusnak, aki a kezét nem hozza a labda elé, hanem hátra mögé helyezi, vagy oldalra nem próbálja megfogni a labdát. De a labda még így sem a kapu felé pörög, hanem a cseh védő lábára, méghozzá Holes Nemes egyszerűséggel rárúgja a labdát Sanchezre, aki már épp a bukfencből jött volna felfele, és így odapattan a labda Quiñonesre, aki 2 méter erről az üres kapuba köszönte szépen belőtt, tehát kabaréba illő gól volt.
2: Csak röviden, Mora labdája jó volt, de a kapus óriási lehetősége volt, mert sokkal közelebb volt a labdához, mint a csatár, de bátortalanul ment oda, és visszapattant a csatáról a kapu elé a labda. Utána valóban a védő eltalálta a földön fekvő mexikóit, és utána már bekotorta a kipattanó labdát. Nem mondom, hogy a legszebb találat, de ugyanannyit ér minden gól. 2-0, a mexikóiak most nagyon elkapták a fonalat.
1: Quiñones megszerzi második gólját az idei világbajnokságon. Ugye a nyitó mérkőzésen az idei világbajnokság első gólját szerezte Quiñones.

0: Kóre ellen csendben maradt, most viszont újra betalált. Javier Aguirre pedig már elkezdi a rotálást, elkezdi a pihentetést, készül Mexikó válogatottja a legjobb 32-be. Svájc ellen, hogyha minden igaz, velük játszanak, és akkor a cserékre rögtön beszámolunk, de előtte még egy kapcsolás Monterreybe.
1: Ahol a 62. percet is elhagyva megszerzi a vezetést a dél-afrikai válogatott. Massakónak rengeteg kihagyott lehetősége volt, de a mérkőzés 62. percében ezt most már belövi. A pályának a bal oldaláról indult a dél-afrikaiak támadása. Egy középre tett labda után, amelyet a csereként beállt Moremi tett be középre, bekerült a labda, és Maseko, aki a pályán jobb szélső pozícióban szokott játszani, most bent mozgott a 16-oson belül, megkapta a labdát, beljebb tolta, előtte bal lábbal, mint egy 11 méterről, és a kapunak a bal alsó sarkában kötött ki a labda, úgyhogy megszerezte a vezetést tehát a dél-afrikai csapat. Ez a második félidő ezek szerint mind a két mérkőzésen jobban alakul a gólok szempontjából. Gyönyörű volt a labda átvétel, majd ezt követően mondhatom azt, gyakorlatilag a csereként beállt Karstropnak a lába között lőtte el a labdát a gólszerző Maseko, úgyhogy örülhetnek a dél-afrikai játékosok, a dél-afrikai stáb, mert azért 4 ponttal már tovább lehet jutni, sőt, hogyha az egymás elleni mérkőzések eredményeit vesszük alapul, és ezt a meccset megnyerné Dél-Afrika, akkor egyeneságon tovább juthatna Dél-Afrika Mexikóval karöltve 4 ponttal, mert hogy jelenleg Koreának 3 pontja van, úgyhogy minden jól alakul a dél-afrikai játékosok számára. Arra akartam egyébként beszélni, hogy milyen érdekes, hogy Apolis lejön a pályáról, és a Moremi folytatja a helyén, és rögtön Moreminek volt egy jó megmozdulása. Azért is akartam ezt megemlíteni, mert 8 olyan játékos van a dél-afrikai válogatott csapatában, keretében, amely klub csapatuk, ezeknek a játékosoknak az Orlando Pirates együttese, amely dél-afrikai bajnok lett ebben a szezonban, és gyakorlatilag egy Orlando Pirates játékost vált még egy, és igen, csak eredményesen Hugo Broz nagyszerűen cserélt, a gólszerző pedig Maseko volt. Úgyhogy fel van adva Dél-Koreának, mert innen kezdve 3 ponttal ők nem teljesen nyugodhatnak meg, mert -1 a gólkülönbségük, és ennek megfelelően támadnak is. Sőt, már azt látom, hogy a szövetségkapitány cserélni szeretne, úgyhogy itt következik a játékmegszakítás, úgyhogy jöhet a dél-koreai csere, de mi addig menjünk vissza Szalai Kristófhoz.
0: Azért rendesen megkavarta itt az alcsoportot ez a dél-afrikai vezetés. Jelen állás szerint, bár még mindig nagyon messze vagyunk az összes harmadik körös meccs végétől, akkor ugye Egyiptommal játszana Dél-Korea, Dél-Afrika pedig Svájc, talán ennek Svájc örül a leginkább. Természetesen Mexikó Skóciával, ha és amennyiben Skócia harmadikként még tovább tud menni a csoportba. Későn végezte el a mexikói kapus a kirúgást, úgyhogy szögletet ítélt a játékvezető az új szabályok szerint. Nagyon lassú volt Ránhel, az argenti játékvezető pedig nem teketóriázott, oldalra mutatott, a csehek viszont pontatlanul ívelték be ezt a sarokrugást, már a saját térfelükön pattog a labda. Na és akkor jöjjenek azok a bizonyos cserék, amikről beszéltünk az előző kapcsolásnál. Humilyen Pokróc kemény belépő volt az ott az első gólszerzőjét, a Chavez Garciától. Szóval Lemén Tapajel Romo és Martínez Ayala érkezett a játéktérre, Santiago Jiménez a Milánnak a csatára, illetve Vargas változtatott még kettőt Kubek, a csehek szövetségkapitánya is beküldte a hegyeket, a tornyokat. Egy jó beadás közben, ezt megvárjuk, még Álvarez csúsztatja ki, azért Álvarez is milyen fontos személyiség ott hátul. Lozsek és Holes hagyta el a pályát, előre pedig érkezett a két sztár, Patrick Schick és Tomás Szucsek. Hát Laci, mennyi esélye van itt még a cseheknek a mérkőzésen?
2: Hát a futballban soha nem mondtad soha, de egyre kevesebb. Ha ilyen szögletből, pontrugásból van a legnagyobb esélye a cseheknek, találnának gólt, akkor újra meccsbe kerülhetnének. Most tesznek ezért újra egy szögletrugás a bal oldalról.
0: Így van, nézzük, hogy szervnek milyen lesz a beadása. Nem is szerv volt az, aki betekerte középre a labdát, ami biztos, hogy pontatlan volt ez az átadás. Sadlek volt megint, aki középre tekert, és akkor most Cufál, az nem egy pontos labda érintés, a játékvezető, az asszisztens pedig mutatja, hogy mehet tovább, nem volt kint oldalt, a mexikói térfél felénél nagyjából ott nyargalt a cseh játékos Dudera, végül is egy sarokrugást ki tudott hozni ebből a majdnem menthetetlen szituációból. Patrick Schick, na nézzük, az ő fejét keresik-e a szöglet után Cofál. Valaki bemozdult előtte, ez őt megzavarta egy picit a szögletrugás közbe. Cofál, na most másodjára betekeri középre, van-e fejes? Van, csak mexikói a kipattanó, pedig borzasztó próbálkozás, messze, 10-15 méterre elszáll a kapu fölött. Úgyhogy 68. percben járunk, Mexikó továbbra is 2-0-ra vezet Csehország ellen. Monterreyben történt-e már egyenlítés?
1: 68. percben járunk a Dél-Korea Dél-Afrika mérkőzésen, és ugye a dél-afrikai válogatott vezet Massekónak a góljával, és a találkozó képe nagyon nem változott az elmúlt, mondhatjuk ezt 60 perchez, mert hogy 63%-ban birtokolják a labdát a koreaiak, ellenben gólt mégis Dél-Afrika szerzett. Ugye nagyon érdekes, hogy ez a két válogatott korábban eddig nem találkozott egymással, és a találkozó előtt is azért szerintem az volt az alapvetés, hogy Dél-Korea esélyesebb ennek a találkozónak a megnyerésére. Hát na most úgy tűnik, hogy 69 percnyi játék után azért ez inkább az afrikai válogatott számára áll, és egyébként érdekesség, ez mindössze a negyedik világbajnoksága Dél-Afrikának, míg a másik oldalon a dél-koreaiaknak a 12. szereplésük a VB-n. Egyébként volt egy csere, ami szerintem sérülés miatt történt, mert hogy Kim Min-jae lejött a pályáról, és az ő helyén pedig Park Jin-seop az, aki folytatja majd a játékot. Na de nem most fogja, mert hogy a játékvezető, az argentin játékvezető most rendelte el a hidratációs szünetet, úgyhogy mindenki iszik egyet, és én pedig a szót visszaadom a Mexikó-Csehország mérkőzésre.
0: Hiszen Mexikóvárosban is zajlik a kereskedelmi szünet, úgyhogy most esélye van a kibontakozásra Vukovics Lászlónak, hogy így a mérkőzés 70. percében 2-0-es mexikói vezetésnél Csehország ellen eddig hogy látja a mérkőzést?
2: Másik fél idő a csehek szempontjából a legrosszabbul alakult. Mexikó ugye meg tudta szerezni a vezetést, de nem érdemtelenül. A csehek még nem váltottak ritmust, a második fél idő elején kivárásra játszottak, hogyha majd eljön az idő, hogy még döntetlenre áll a mérkőzés, akkor majd kockáztatnak, de a saját szögletükből kontrázta meg őket Mexikó, és nem is teljes kontráról beszélünk, mert a félpályánál megszerezhette volna 3 cseh játékos jutott egy mexikóira. Azért emelem ki ezt a szituációt, mert onnan ment tovább a labda, amikor 1-1-be tudott rágyorsítani a mexikói bal hátvéd, és gyönyörű gólt szerzett. Ezután ez megfogta a cseh csapatot, és újabb gólt szerzett Mexikó, Morádot gyönyörű labdát középre, és végül is ide-oda pattogott a labda, több hatalmas hiba előzte meg a kapus, már jobban jöhet, jó is jött ki, csak bátortalan volt. Tehát a jó kijövet erre azt értem, hogy jó ütembe indult ki a kapujából, de bátortalanul lépett oda, visszapattant a mexikói elé, Quiñones belőtte, 2-0-ra vezet Mexikó. A csehek most már valóban behozták Szaúcseket, Sikket, a magas embereiket, a beadásokkal próbálkoznak, több szöglethez jutottak, de igazán gólhelyzetet még nem tudtak kialakítani. Hát a mérkőzésnek mindenképp jót tenne, hogyha betalálna Csehország szépítene. Én arra vagyok kíváncsi, ha így alakul a mérkőzés, és Mexikó 2 góllal tud vezetni a végén, hogy Ochoának ad-e játék lehetőséget Aguirre.
0: Érdekes felvetés egyébként, miért ne tenni, hogyha már valóban megvan a továbbjutás, és gyakorlatilag a győzelem ezen a mérkőzésen. És a hidratációs szünet alatt pedig az AC/DC szórakoztatta az Aztec Stadion közönségét, a Thunderstruck című, hát talán a leghíresebb AC/DC nóta volt hallható az Aztec Stadionban. Mexikó városban egyébként nagyon érdekes, hogy a világbajnokság idejére 3 héten keresztül végig esős, záporos, viharos időt jósolnak. A mérkőzés előtt is esett, sőt most is 30%-ban mondanak villámlást vagy esőzést Mexikóváros fölé. 17 fok van jelenleg a mexikóiak fővárosában, és este 8:30 múlt 1 perccel egészen pontosan. Nálunk véget ért itt Mexikóvárosban a hidratációs szünet, a kereskedelmi szünet. Mi a helyzet Monterreyben?
1: 29 fok van egészen pontosan, hogyha már ez is elhangzott Mexikóvárosban. Mexikóváristól azért egy jó 10 fokkal Monterreyben melegebb van, és folytatódott a játék, és hát természetesen a korai játékosoknak kell majd többet nyújtaniuk, mert nézegettem most az ágrajzot, itt van előttem, hogy az A csoportnak a második helyezettje majd Kanadával játszik, tehát jelen állás szerint, hogyha most fújnák le a csoportot, akkor Dél-Afrika Kanadába utazna Mexikóból, ami azért egy jelent jelentős klímabeli változást is hozhat, majd az alkalmazkodó képességüket meglátjuk, hogy hogyan alakul. Ha egyáltalán ők jutnak-e oda, a játékvezető látott egy szabálytalanságot a pályának a jobb oldalán, mégpedig Modiba volt az, aki odarugott az egyik koreai játékosnak, és hát érdekes módon Modiba is húzza egy kicsit a lábát, de hú, hát most látom a visszajátszáson, ez nagyon durva volt, ez nemhogy sárga, de szerintem akár piros lap is lehetett volna, a VAR nem vizsgálja, ellenben a sárga lapot megkapja Modiba teljesen jogosan az argentin játékvezetőtől. Hát gyakorlatilag a hallgatók számára, hogy lefessem, kinyújtott lábbal csúszott rá a 19-es számú Kwang In Lee lábára Modiba, hát ez nagyon-nagyon kemény belépő volt, de a játékvezető, illetve a VAR-szoba nem szól közbe, hogy ezért piros lapot kellene adni. Egyébként a VAR-szobában is dél-amerikai játékvezetők ülnek, lehet, hogy ez náluk belefér, hát Európában ez, hogy úgy mondjam, szerintem ez piros lap. Minden esetre a játék ezáltal nem változott, a 73. percben járunk, és továbbra is Dél-Afrika vezet Dél-Koreával szemben 1-0-ra.
0: Mexikó vezet 2-0-ás arányban Csehország ellen, igyekeznek próbálkozni, és amit Vukovic Laci mondott, hát azért volt ez a nagy felhördülés néhány perccel ezelőtt, mert Guillermo Ochoa felvette a melegítő trikót és elkezdett bemelegíteni. Lehet, hogy érkezik Mexikó legendás kapusa a 6. világbajnokságára, jelentem, Guillermo Ochoa a kesztyűjét is felvette, és mezben teljes felszerelésben elkezdte a melegítést.
2: Hát fantasztikus. Aguirre említettem már, a 86-os világbajnokságon játékosként segítette a mexikai válogatottat, 5. világbajnokságán vesz részt. Hát ha valaki, akkor ő hiteles személyiség, és át tudja érezni, hogy ez mit jelent Ochoának, hogy pályára léphet itt a saját közönség előtt, ahogy te is említetted, az Aztec stadion 88 ezeres közönség előtt, és megadja neki a lehetőséget, fantasztikus pillanat lesz.
0: Ugye Guillermo Ochoa 40 esztendős, 41 lesz egy hónap múlva, szűk egy hónap múlva. Az AE Limassol van, tehát Ciprus szigetén légióskodik, az első osztályban játszott, hát rengeteg helyen, de hát játszott néhány évvel ezelőtt még a Salernitánában is, az olasz első osztályban. Volt egy portugál kitérő, és akkor a mögöttünk hagyott idényben 22 meccsen védett a ciprusi AE Limassol csapatában, és akkor lehet, hogy néhány perc, azért ez szép gesztus Javier Aguirre-től, hogy beteszi Ochoát az utolsó néhány percre, hiszen a meccs már valószínűleg megvan nyerve, a 75. percben járunk, és 2-0-ra vezet Mexikó csapata. Na most még egy cseh szögletrúgás jön, ebbe bízhatnak, csak ebbe bízhatnak gyakorlatilag a cseh, sőt az egész VB-n, amikor próbáltak, akkor ezzel tudtak operálni. Chávez lábáról ment ki a labda, és akkor jöhet egy újabb cseh sarokrúgás, természetesen a labda mögött megint, mint eddig, akkor is cufál. Bent Krejcsitől kezdve Sikken át, Szucseken, Szucsektől kezdve végig mindenki hegyezi a fejét, nézzük, jön a beadás. Tehát középre a labda, de megint Montest találja meg, azért Montest is ki kell emelni, ha már Álvarezt sokat méltatjuk, ő is oszlopos tagja a védelemnek. Cufál, megint csak hátra teszi, úgyhogy valószínűleg ebből sem fejlődik majd komolyabb cseh akció. Azért még egy ívelés megvárunk, ezt is hatástalanítják, mondom én, a mexikóiak, a 16-oson belül Cserv, ki teszi oldalra a labdát, most át a hosszúra, a Szucsek irányába, micsoda mentés, megint Montestől, a játékvezető sípja pedig megállítja a játékot. 76. percben járunk, Mexikó 2-0-ra vezet Csehország ellen, Monterreyben történt a piros lap, vagy gól esetleg.
1: Azt hiszem, hogy piros lap nem lesz majd itt a mérkőzés folyamán. 75. percben járunk, ugye az előbbiekben egy sárgalapos szabálytalanság történt. Modiba lépett oda nagyon csúnyán ellenfelének. Most viszont majd egy korai sarokrugás következik, ellenben volt két csere, de ezekről majd később, mert hogy most érkezik a labda középre, megcsúszik a labda, azonban az afrikaiak talán el tudják ezt követően hozni. Visszarántás, Szont rántotta vissza az afrikaiak játékosa, és jöhet majd szabadrugással természetesen ezután Dél-Korea. Mudeau volt az, aki lerántott a Szont. Egyébként a gólszerző jött le a pályáról, Maseko volt ugye 63. percben a dél-afrikai gólnak a szerzője, Reiners az, aki a folytatásban a helyén szerepel majd a Mamelodi Sundownsnak a játékosa. Ugye a Mamelodi Sundowns éveken keresztül nyerte a bajnokságot, de közben menjünk vissza a Mexikó Csehország mérkőzésre.
0: Gól nincsen, viszont sporttörténelmi pillanat van, hiszen Guillermo Ochoa ott van az oldalvonal mellett, a mexikói szövetségkapitány Aguirre pedig mutatja a játékosoknak, hogy csere érkezik, a kapus fog elhagyni a pályát, közben Quiñones veszélyeztet fejjel, kimegy a labda, úgyhogy érkezik az a bizonyos sporttörténelmi pillanat. Felmutatja a negyedik játékvezető hamarosan az egyes számot, ami azt jelenti, hogy Rangel elhagyja a pályát, és hölgyeim és uraim, az Azték stadion gyepén a 40 esztendős 6. világbajnokságán ezennel pályára lépő mexikói legenda Guillermo Ochoa az Azték stadion gyepén megadta neki, sőt, nem csak megadja neki a szövetségi kapitány, hanem az egész kispad, megáll a játék, az összes mexikói játékos oda megy hozzá, lepacsiznak vele, talán már is érzényekült Guillermo Ochoa, amint pályára lépett már, a könycseppek ott vannak a szemében, odaszöktek azok a bizonyos könycseppek a szemébe, megáll a játék, mindenki állva tapsol. Hát azért ez micsoda, a 6. világbajnokságon való pályára lépés, egy teltházas, állva tapsoló Azték stadion.
2: Engem is kiráz a hideg, a fantasztikus érzés lehet, 2-0-ra vezet a csapata, 9 pontosak lesznek nagy valószínűséggel a csoportkör után, mennek a 32 közé, és pályára léphet, ebben nem gondolnám, hogy gyengült a mexikói csapat, tehát itt nem vagy hogy egy jutalomjáték, természetesen nem ő volt most a kezdőkapus ezen a világbajnokságon, de hát olyan pályafutás van mögötte, és megadatik neki, hogy hazai közönség előtt valószínűleg győztes meccsen búcsúzhat a pályafutásától, reméli, hogy minél tovább jut Mexikó, de egy fantasztikus, tényleg történelmi pillanat.
0: Ezzel Guillermo Ochoa csatlakozik Lionel Messihez, Cristiano Ronaldohoz és Luka Modrichoz. Ő így a negyedik olyan labdarúgó, aki 6 világbajnokságon is pályára lép. Lehet, hogy Quiñones pedig meg is koronázza ezt, nem? Nagy a mentés Quiñones elől, egyre nagyobb bajban Csehország, Mexikó pedig örömünnepre készül, sőt már talán tartja is azt a bizonyos ünnepet, karnevált. Viszont Koreával mi a helyzet Dél-Afrika ellen Monterreyben?
1: 79. percben járunk, és továbbra is 1-0-ra vezet Dél-Afrika Dél-Korea ellen. Ugye az előző gondolatmenetet ott hagytam abba, hogy nagyon hosszú időn keresztül volt a Mamelodi Sundowns Dél-Afrika bajnoka, és az Orlando Pirates az a csapat, amely megtörte ezt a fajta sorozatot, és Reyners az, aki bejött a pályára az előbbiekben a gólszerző helyére. A másik oldalon is volt egy csere, mégpedig Oh Heung-ju jött le a pályáról, és a folytatásban a 9 számmal Sokun-Sun. A folytatásban a Mityillannak a csatára, tehát egyértelműen a szövetségi kapitány szeretné a támadójátékát felpörgetni a korai együttesnek, és rögtön, ahogy beállt a pályára Cho, oda is rugott egyet ellenfelének, és ezért kapott egy sárga lapot, úgyhogy most már 2 sárgás van a pályán. De ez is egy olyan szabálytalanság volt, ami ha szerintem Európában történik, akkor benne van, hogy ez piros. Itt a játékvezető nem hezitált, egyből mutatta a sárga lapot. Egy kicsit azért ezt a falthatárt szerintem fölül húzta meg a játékvezető, vagy hát én személy szerint az én érzésvilágomnak ezek nagyon durva belépők. Közben egy újabb csere a mérkőzésen. Hugo Gross szövetségkapitány, a dél-afrikai kapitány a cserél. Mofogi Eng az, aki elhagyja a pályát, le is pacsizik a 74 éves belga szövetségkapitánnyal, ő nem folytatja, ellenben a 23-as számú Adams, ő a dél-afrikaiak másik játékosa, aki a folytatásban ott lesz a pályán. 81. percben járunk, nagyszerűen kontrollálja a mérkőzést a dél-afrikai válogatott, a koreaiak nem nagyon tudnak közelebb kerülni a kapuhoz, ha közelebb kerülnek, akkor annyira összetömörülnek, gyakorlatilag egy 20 méteren belül védekeznek a dél-afrikaiak, nagyon kell nekik ez a 3 pont, és úgy tűnik, hogy eddig sikerrel veszik ezt az akadályt. Na de Mexikó mennyire veszi sikerrel, illetve Ochoa hátralévő negyed órája hogyan alakul?
0: Hát ha hiszed, ha nem, az egész Azték stadion az Guillermo Rigmust skandálja, tehát nagyjából úgy 85 ezer ember most az ő nevét kiabálja és élteti Guillermo Ochoát. Majdnem volt egy védése, mellé ment egy csepp próbálkozás, azért még fokozni, hogy lehetne ezt az egészet, hogyha ha védene is valóban egyet Ochoa, hogyha zicsert védene, ha 11-est védene, hol van ennek a teteje?
2: Hát jó, hát ezt fokozhatjuk természetesen. Elég lenne csak egy szép védés, vagy egy olyan, ami a közönséget még jobban lázba hozza. De maga ez a pillanat fantasztikus. Hát ha nyer a csapat, és így tud búcsúzni a világbajnokságtól Ochoa, már nem a mexikói csapat, hanem ő, mert nem gondolnám, hogy még fog védeni ezen kívül, ha csak meg nem sérül a kapus. De itt kívánom neki, hogy még egy szép védés is összejöjjön a mai mérkőzésen.
0: Igen, ezzel az ítélettel, ezzel a cserével Javier Aguirre igazából nem tudott hibázni, csak a nézők és a szurkolók szimpátiáját tudta elnyerni. Viszont Csehország, amint hazautazik, hát a média, illetve a sportújságírók szimpátiáját egészen biztosan nem fogja megkapni. Egy hát mondhatni pocsék teljesítmény a világbajnokságon az idei VB-n, talán csak a török, vagy a török válogatottal együtt tudnánk említeni ezt a cseh válogatottat az idei világbajnokságon, de hát mindenféleképpen meglepetés mind a kettő. Egy beívelés bal oldalról át a hosszú oldalra, ezt a mexikóiak köszönik szépen. Záporoznak a cseh beadások, de hát meg se kell emelni a hangot az embernek, mert az a vagy Montes, vagy Sánchez vezérletével, vagy Reyes éppen mikor kifejeli rögtön az első ember, az első mexikói magas belső védő ezeket a cseh beíveléseket. Közel sincs olyan hatékonysággal most az európai válogatott, mint például azt Dél-Kóra ellen tették Szaucsek, vagy éppen Sik vezérletével. Cserv a bal oldalon, a cseh bal oldalon rögtön Sánchez odaér, azonnal elveszi tőle a labdát. Aztán Álvarez volt néhány perccel ezelőtt, hogy lennmaradt, most a labda Álvarádona. Álvarez vissza tudott térni, úgyhogy ő is rendben van, ő is jól van. Adósok vagyunk még cserékkel, volt még két cser, amikor Ochoa feljött a pályára, azelőtt Fidalgo is pályára lépett, Móra elhagyta a pályát, a kis csodagyerek, adott két szép labdát, két forintos paszt, azoknak szeme volt, lehet látni, hogy fényes jövő áll Móra előtt, illetve Gallardo érkezett még az első gól szerzője, Chavez Garcia helyére. Úgyhogy a 84. perchez érve Mexikó továbbra is 2-0-ra vezet Csehország ellen, megyünk át Monterreybe.
1: Ahol a 84. percben járunk, és továbbra is Dél-Afrika vezet Dél-Korea ellen, és hát természetesen jönnek a koreaiak előre. Most Kárstropnak a lábán van a labda, hogy a német-koreai kettős állampolgárságú labdarúgó, ő volt az, aki áttette most a pályának a másik oldalára, és az előbbiekben is volt egy olyan fajta odarugás Moremi részéről, amire azt gondoltam, hogy lap lesz, de hogy még lap se volt. Ugye a fél időben Vukovic Lassi mesélt nekem egy olyan sztorit, hogy Mexikóban milyen rugásokat látott, amikor a csapatával éppen odautazott, és látta azt, hogy a mexikói játékosok hogyan futballoznak, illetve a játékvezető hogyan kezeli ezt a szituációt. Hát ez szerintem gyakorlatilag az, amit Laci mesélte, az itt meg elevenedik ezen a Dél-Afrika-Dél-Korea mérkőzésen. Olyan odarugások vannak, hogy egészen elképesztő, és a játékvezető pedig ezért piros lapot még nem osztott ki, ellenben két sárgát. Igen, most gyakorlatilag 15 méteren belül védekezik a dél-afrikai válogatott, Mossába a labda középre, és nem jut el Csóhoz, mert hogy ott csókolgatják a 13-as számú futballistának a fejét, mégpedig Sithole volt az, aki ki tudta fejelni a labdát, az összes dél-afrikai védő oda ment hozzá, megpuszilták a fejét, lepocsisztak vele, megköszönték neki, hogy kifejelte a labdát, de a 85. percben jöhet egy koreai sarokrugás, Mossabe középre a labda, jön a kapus Williams, kiüti a labdát, majd előre vágja az előbb említett Sithole, gyakorlatilag arra rúgta, amerre látott, át a másik térfélre, jól van az úgy, addig is ott van a labda, és nem a kapu előtt. 85. perc, Dél-Afrika 1-0-ra vezet, Dél-Korea ellen mi a helyzet Mexikó-Csehország mérkőzésen, Mexikóvárosban?
0: Mexikó 2-0-ra vezet Csehország ellen, viszont most csöndesebb pillanatokat élünk át, hiszen Tomás Szucsek egy hát nagyon elsőre nagyon csúnyának kinéző sérülést szenvedett. Ochoát támadta meg, Guillermo Ochoa kirúgta a labdát, és próbált vetődni, próbált ugrani a labda elé Tomás Szucsek, de hát a leérkezés pillanatában a bal lába, és nem is befele, a bal bokája kifordult, hát sajnos kifele a külső irányba, tehát egészen biztosan szalag, nem tudom ilyenkor boka, térd, mi tud a leginkább megsérülni.
2: Fordítva fordult ki a boka, mint ahogy szokott, mert mindig befele szokott fordulni, ezzel fordított volt, itt bokaszalag. Itt az első diagnózis, nem vagyok orvos, de ilyenkor vagy részleges, vagy teljes bokaszalag szakadás történik.
0: Hát akkor Tomáš Souček-re egy valószínűleg hosszabb kihagyás vár. Még hát öröm az örömben, hogyha Csehország kiesik, valószínűleg kiesik néhány perc múlva, akkor lesz ideje pihenni, és felkészülni a következő idényre, ami a Premier League-et illeti. Hát Souček sajnos csereként állt be, de hát nem töltött a pályán, most gyorsan ránézek a papíromra. 20 percet körülbelül, igen, 20 percet töltött Souček a pályán, és lejön. Szojka és Sori érkezik, még két támadó a cseh válogatottba, elhagyja a pályát még Cservis Souček mellett, de hát ez igazából már a veszett fejszenyele. A cseh válogatott most már mindent megpróbál. Kubek mester, a cseh válogatott szövetségi kapitánya, az összes magas, összes fejelni tudó emberét most már harcba dobja az utolsó néhány percre. Három, azaz három gól kellene Csehországtól az utolsó három percben plusz hosszabbításban, úgyhogy mondhatni szűk 10 percben ennyi ideje van a cseh válogatottak, még egyszer mondom, három gólt szerezni, úgyhogy az egész világbajnokságon eddig szereztek mindössze 2 darab találatot. 2-1-re kaptak ki Dél-Koreától, és 1-1-es döntetlent játszottak Dél-Afrikával. El tudtuk mondani, hogy Souček nincsen jól, levitték a pályára, a saját lábán hagyta el szerencsére, tehát lehet, hogy annyira nem vészes a szituáció, bár igazából, ha nyilván segítséggel hagyta el a pályát, úgy értettem, hogy nem kellett legalább hordágyot hívni hozzá. A lényeg, hogy Souček lejött, mellette még elhagyta a pályát Cservis, újabb kettős csere a cseheknél, viszont mexikói kirúgással, Guillermo Ochoa kirúgásával folytatódik a mérkőzés. A 88. percben közeledette már a döntetlenhez Dél-Korea Monterreyben.
3: Mindent elkövetnek a dél-koreai játékosok ennek elérése érdekében, de a 88. percen még mindig Dél-Afrika vezet 1-0-ra, és hát a szövetségkapitány most már nem tud mit csinálni, hiába cserélne Hyunkyubjo, nem tud többet, mert hogy mind az 5 csere lehetőségét kihasználta, és nyilván azoknak kell megoldani, akik a pályán vannak, és azért többször sikerül. Azt látom, egyénileg ezek a korai játékosok jobb futballisták, ezt talán kimondhatom, de csapatként nagyon jól védekeznek az afrikai futballisták, ami nyilvánvalóan dicséri a szövetségkapitánynak a teljesítményét is, a belga szövetségkapitányoknak a teljesítményét, Hugo Broos kapitányról van szó, nagyon jól megszervezte ezt a védelmet, és egy kontrából bizony el tudott menni Dél-Afrika, és lehet, hogy ezzel lesz meg a csoport második helye, és hát ki gondolta volna ezt azután, a nyitó mérkőzés után, amelyet Mexikóval játszott Dél-Afrika, nagyon sokan legyintettek rájuk, hogy ők a világbajnokság egyik leggyengébb csapata, de jelenállás szerint a második helyen jutnak tovább az A csoportból. Sőt, most elindulhatnak ismételten egy kontrával, azonban lelopják Szitholnak a lábára a labdát a koreaiak, és akkor ott be is fordulhatnának, azonban mindig van ott egy védő, aki kivágja ezúttal. Embokázi volt az, aki előre vágta a labdát, bedobással jön majd a korai válogatott, és hát Szonnak az arca nagyon beszédes, amely itt van előttem, eléggé szomorúan és kétségbe esetten tekint arra, hogy vajon tud-e majd Dél-Korea itt legalább egy gólt szerezni, mert hogyha nézegetjük azokat a számokat, amelyekkel végződtek a csoportok, ugye a B csoport, illetve a C csoport zárult már le eddig, hogyha nézzük, Dél-Koreának mínusz 1-es gólkülönbséggel 3 pontja van, na most az már egészen biztos, hogy Bosznia-Hercegovinának 4 pontja van, tehát ettől több, és hogyha megnézem, a Skóciának van mínusz 3-as gólkülönbségre 3 pontja, tehát őket előzik jelen pillanatban, de azért a 3 pont mínusz 1-es gólkülönbséggel az nem egy életbiztosítás a továbbítás szempontjából, már pedig itt ezen a mérkőzésen alapvetően ők voltak az esélyesek. Az utolsó percben járunk, hamarosan megtudjuk, hogy mennyi a hosszabbítás, de kérdezem Szalai Kristófot, hogy ő tudja-e már?
0: Nem, néhány másodperc van, mutatja a negyedik játékvezető. Nem tudom, Laci, hogy te látod-e magad előtt Guillermo Ochoa arcát, Hugo Sánchez arcát már láttad magad előtt? Vársz még valakit?
2: Hát Ochoát szeretném nézni egy kicsit, hogy fogja ünnepelni a mexikói közönség, mert most már azért kimondhatjuk 90%-ú biztonsággal, hogy Mexikó megnyeri ezt a mérkőzést. Habár a fociban mindig lehetnek váratlan dolgok. Ochoának még nem volt védenivalója, tehát itt egy frenetikus ünnepség fog kezdődni. Biztos, hogy sírásba fog kitörni Ochoa 100%, de hát 85 ezer hazai nézőről beszélünk, egy 100%-osan teljesített csoportkörről, tehát minden csodálatos eddig Mexikónak.
0: 6 perc az a bizonyos jelzett hosszabbítás itt a mérkőzés végén, Mexikó pedig kontrázik. Nem, hogy Csehország lenne közelebb a szépítéshez, hanem Mexikó van közelebb a harmadikhoz. Sánchez robog helyett, Sanchez helyett Álvarez robog és nyargal a jobb oldalon, átteszi egy tért ölelő indítás a bal oldalra. Quiñones kisebb, nagyobb ügye baj, de átvette valahogy a labdát, viszont azzal a lendülettel egy is vesztette, és megszerezte a cseh visszaszaladó középpályása Provoda labdát. Most már azóta cseh bal oldalon fejlődnek föl az európaiak. Szojka hozza befele a labdát, 24-essel Szojka egyik oldalról a másikra, most visszateszi balról jobbra, kereste Cichilt, nem találta meg Cserv. Ő kavargat most középen, egy távoli lövés, nem kellett ott Csának védenie megint. Hihetetlen milyen szilárd lábakon ez a Reyes-Montes kettős ott a mexikói tengely közepén, a két belső védéről beszélünk. Na menjünk vissza Monterreybe, ott hány perc a hosszabbítás, Bence?
3: Párhuzamosan zajlik a két mérkőzés, ugye az első fél időben is azonos volt a hosszabbítás száma, és ezúttal itt is 6 perc a hosszabbítás a Dél-Korea Dél-Afrika mérkőzésen, ahol az afrikaiak vezetnek, Mosszába a labda középre, ott lehet egy ollózás, de hát nem tudta feltenni a lábát az érkező Csó, mert gyakorlatilag belevetődött a labdába Mbokazi, a 14-es számú dél-afrikai védő. Hát Csó már szerintem emelte a lábát arra, hogy ő majd ezt elolló, de hát a szinte semmiből érkezett a védőjátékos kifejelni a labdát. Nem tudott a dél-koreai játékos ezzel mit kezdeni. Gyakorlatilag hát óriási a népsűrűség. Nem hogy a 16-oson, de még az 5-ösön belül is, hogy úgy mondjam, ez nyilván esztétikai szempontból azért nem a futballnak a legszebbje, de hogyha meg mint csapatjátékot vizsgáljuk, akkor meg óriási önfeláldozás és nagyon nagy eredmény. Közben mekkora védés, és azt hittem, hogy hiba, mert Williams úgy ért a labdába, hogy én azt már szinte bent láttam, mert egy felívelt labda volt Kastop részéről. Nagyon meglepődött ott Williams, mert érkezett egy koreai játékos zavarni egy ívelést, a 16-oson kívülről szállt a labda középre, és a védő érkezett, Park Ji-seo érkezett az ötösnek a vonalán, megemelte a labdát Kastrop, beszállt a labda középre, és az ötösnek a vonalán szinte bele tudott csúsztatni a labdába Park, ez lepte meg Williams-t a kapuban, aki szinte bele kapott a labdába, tudott védeni, itt nem volt gól ellenben a másik pályán, úgy hallom, igen.
0: Itt viszont el tudott védeni! A gólszerző Fidalgo 3-0-ra vezet Mexikó, kiüti Guillermo Ochoa 6. világbajnoki szereplésén, Mexikó válogatottja Csehországot, örömünnep, szamba, tánc az Azték stadionban, végleges kiütés és első helyen továbbjutás, 100%-os teljesítmény, Mexikó 0 kapott góllal abszolválja a csoportkört, 6 rugott gól, 0 kapott, 3 meccs, 9 gól, kell ennél több.
2: Fantasztikusan szerepel eddig Mexikó, most mondhatják majd a fanyalagok, hogy a 32 között kezdődik majd a világbajnokság, hát de így kell tovább jutni a csoportból, ilyen önbizalommal, Shakira előtt is le a kalappal, hogy nem túlélni akarták ezt a csoportkört, rotálni, persze 5 helyen kicserélte a csapatot, de ugyanolyan elánnal mentek bele a mérkőzésbe, és ilyen arányban is teljesen megérdemelten fogják megnyerni ezt a mérkőzést.
0: Fidalgo gólpasszát Alvarado jegyzi a 16-oson belül, az ő próbálkozását még ki tudta védeni Kovár, kipattant teri a labda, azt már nem Quiñonesnek adta, hanem visszatette a második hullámban érkező Fidalgónak, Fidalgo pedig akkora már az üres kapuba kellett lőnie a labdát, ő ezt meg is tette, kilőtte a jobb fölsőt, nem bízta a véletlenre. Fidalgo révén tehát most már 3-0-ra vezet Mexikó, az utolsó perceit éli ez a mérkőzés. A Betis játékosa Fidalgo a Real Madrid akadémiáján nevelkedett, aztán játszott a mexikói Club America csapatában az idei esztendőben, az előző szezonban a 25-26-os idényben 9 meccsen 1 gólt szerzett Álvaro Fidalgo, 29 esztendős, megvan az ő találata is az idei labdarúgó világbajnokságon. 1 perc van hátra a rendes játékidőből, Mexikó minden kérdés lezárt, föltette az íra a pontot, a habot, a tortára, mindent, amit el lehet mondani. Guillermo Ochoa még egy kicsit hergeli a közönséget, de hát miért ne tenni? 6. világbajnokságán lépett pályára csereként a mexikói a kapusa. 1 perc sincs már hátra, itt a rendes játék, a mérkőzés teljes idejét figyelembe véve, a hosszabbítást is beleértve. Mi a helyzet Monterreyben?
3: Itt 1 perc van hátra a mérkőzésből, de Afrika továbbra is 1-0-ra vezet, és hát azt látom, hogy Reyners arra rúgja a labdát, amerre áll, nem is kérdés, a dél-afrikaiak imádkoznak, de örömmel, mosolyjal az arcukon, míg a dél-koreai arcán az aggódást figyelem, mert hogy a lelátón ilyen arcok vannak. Közben elindul egy támadás dél-afrikai részről. Az előbbiekben a labdát kivágó Reyners az, aki elindul, és ad egy nem egy rossz labdát, azonban Kim Seung-joo szépen csapott le az érkező játékosra, leszette a lábáról a labdát a dél-koreai kapusa. Szerintem 10 másodperc, ha maradt már hátra a mérkőzésből, a játékvezető szájában a síp, most bevette a szájába a sípot. Williams pedig előre vágja, és ez a vége. Dél-Afrika megveri Dél-Koreát a világbajnokságon. A szervezettség győzte le az egyéneket. Dél-Afrika, Dél-Korea 1-0. A találkozónak az első félidejében az afrikai csapatnak megvoltak a lehetőségei a gólszerzésre. Többször is veszélyeztettek Massengo, illetve Mokapa révén, azonban nem tudtak betalálni Kim kapujába a dél-afrikai játékosok. A másik oldalról nagyon jó futballisták alkotják ugye a dél-koreai csapatot, neves klubokban futballoznak, azonban csapatként nem tudtak annyira jól funkcionálni, nehezen tudtak helyzeteket kialakítani a betömörülő afrikai védelemmel szemben. Ennek eredményeként a második félidő is hasonlóképpen zajlott, és a dél-koreai játékosok védelme nem jól zárt a 63. percben, amikor a csereként pályára lépő Moremi futott el a pályának a bal oldalán, betette a labdát középre, és a jobbra érkező Maseko, aki rontott már el helyzetet a mérkőzés folyamán, ezúttal jól vette át a labdát, betolta, és ballábbal 11 méterről a bal alsó sarokba lőtte a labdát. Ezzel volt megtelt a vezetés a dél-afrikai ország válogatottja számára. Ezt követően pedig a találkozó úgy nézett ki, hogy a dél-koreaiak mindent feltettek azért, hogy tudjanak egy egyenlítő gólt szerezni, azonban nagyon jól zárt az afrikai védelem. Williamsnek voltak még védései, azonban igazán nagy zicserig nem tudott eljutni Dél-Korea válogatottja, így a végeredmény az A csoport záró mérkőzésén Dél-Afrika, Dél-Korea 1-0.
4: Mexikóban pedig az Azték stadionban Mexikó kiütötte és hazaküldte Csehországot. Mexikó Csehország 3-0. Az első félidőben nem történt gól, de még olyan nagy helyzetet sem tudtunk feljegyezni. Nem úgy, mint a második félidőben. Kezdődött is az 55. percben az ünnepé. Chavez Garcia a bal hátvéd kapta meg a jobboldali támadó helyén, pozíciójában a labdát. Egy szöglet utáni, cseszöglet utáni kavarodást követően Romótól a labdát. Ő pedig beviharzott a 16-oson belülre, nem tudták felrúgni sem, majd nagyon okosan jobboldalról bal lábbal átpasszolta a hosszúba laposan a labdát, ezzel vezetett 1-0-ra Mexikó. Aztán jött a mexikóiak helyi gólgyárosa az idei világbajnokságon, nem Raúl Jiménezről beszélünk, hanem Quiñonezről. A 61. percben Quiñonez betalált, és ezzel megszerezte Mexikó második gólját a mérkőzésen, saját maga második találatát pedig az idei labdarúgó világbajnokságon. Ekkor már lehetett érezni, hogy elindul az ünnepély, a szamba és a tánc az Azték stadionban, de azután a mexikóiak szövetségkapitánya rátette a pontot az íre, méghozzá azzal, hogy beküldte Guillermo Ochoát, ezzel sporttörténelmi pillanatot okozott a 40 esztendős kapusnak. Így csatlakozott Lionel Messihez, Cristiano Ronaldohoz és Luka Modrichoz. Guillermo Ochoa pályára lépett a hatodik, még egyszer mondom, a hatodik labdarúgó világbajnokságán, a mexikóiak legendás kapusa. Ekkor a teljes Azték stadion már az ő nevét skandálta a mérkőzés végéig, és a végén pedig érkezett még egy Fidalgo találat a 94. percben. Kontrából elment Mexikó, megkapta a labdát Alvaradótól a 16-oson belül, akkor már a cseh kapusa Kovár is a földön feküdt, Fidalgo pedig a 16-oson belülre a jobb lábbal a hosszú felsőt kilőve kialakította a mérkőzés végeredményét. Csehországnak tehát véget ért a világbajnokság, Mexikó pedig készülhet a legjobb 32 közötti küzdelemre. Még egyszer a végeredmény, Mexikó, Csehország 3-0. És akkor most fordulok Vukovics László állandó szakértőnkhöz, hogy te, Laci, hogy láttad ezt a mérkőzést?
2: A mérkőzés előtt már eldőlt, hogy Mexikó megnyerte a csoportját a mérkőzéstől függetlenül, Csehországnak csak és kizárólag a győzelem jelenthetett volna továbbjutást, semmi más eredmény nem volt elfogadható nekik. Ennek szellemében próbálták kezdeni a mérkőzést, a mexikóiak 5 helyen cserélték ki a kezdőcsapatukat, Aguirre rotált és pihentetett. Azt gondoltam, hogy ez meg fog látszani a mexikóiak játékán, és kivárásra fognak játszani. Nem ez történt, minden párharcba úgy mentek bele, mintha az életük múlna rajta. Ki szerették volna szolgálni a hazai közönséget, az Azték stadion 85 000 nézőjét. Fantasztikus elánnal mentek bele a mérkőzésbe. És az első félidőben igaz, hogy gól nem esett, de itt a cseheknek is volt Višinský révén egy-két lehetősége. Egyszer egy ilyen Zidane csellel ment be a bal összekötő helyén, blokkolták a lövését, volt egy-két lepattanó. A mexikóiak Alvarado révén volt a legnagyobb helyzetük, amikor a jobb összekötő helyén egy kényszerítő után tükörszélsőként ballal fölé emelt. 0-0-al fordultak a csapatok. A második félidőben a csehek még kivártak, nem rontottak egyből Mexikónak, mert tudták, hogy az végzetes lehet, mert nagyon gyorsak a mexikói játékosok, és egy szögletből, amit a csehek végeztek el, megkontrázták őket a mexikóiak, és érdekes módon Chávez García, aki a bal hátvéd, a jobb összekötő helyén egy középpályról kapott labdával 3 cseh szerelhette volna Romót, nem tette meg, tovább pöckölte ott a labdát, és Chávez García 1-1-be elvitte, és bepasszolta a kapus mellett az 55. percbe 1-0. Ez annyira megfogta a cseheket, hogy egy Morá gyönyörű labdája után rosszul jött ki a cseh kapus, és ide-oda pattogó labdát Quiñones kotort a kapuba közvetlen közelről, 2-0. Majd a 78. percben történelmi esemény történt, Rangel helyett Ochoa 6. világbajnokságán is pályára lépett, majd a teljes luszpoén, hogy Ochoának is, meg Mexikónak is 100%-os legyen a mérleg, és így búcsúzhasson a válogatottól. A 90 plusz 4. percben Fidalgo állította be a végeredményt, 3-0-ra nyert Mexikó, aki csoport elsőként továbbjutott, Csehország búcsúzik. Ennyi tulajdonképpen.
4: Kiütötte tehát még egyszer Mexikó 3-0-ra Csehországot. Azóta Guillermo Ochoát a társak már dobálják, feldobálták a szurkolók előtt. A nyilatkozó mexikói szövetségkapitány Javier Aguirre pedig könnybe lábadt szemekkel érkezett a mérkőzés utáni közvetlen sajtótájékoztatóra. Ezekben a percekben minden Guillermo Ochoáról szól. Még egyszer körbe megy az Azték stadionban, úgyhogy pályára is léphetett, és megköszönheti, elköszönhet a szurkolóktól, a sajátjaitól itt Mexikóvárosban. Guillermo Ochoa tehát a 6. világbajnokságán lépett pályára, csatlakozza Messihez, Ronaldohoz és Luka Modrichoz. Mexikó pedig készülhet a folytatásra, Csehország pedig utazhat haza, ugyanis búcsúzik a világbajnokságtól. Szabó Bence közvetítette a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozót. Vukovics László nevében is búcsúzik Szalai Kristóf, és köszönjük szépen Bredák Józsinak is a hangmérnöki teendők ellátását. Köszönjük szépen a figyelmet, hamarosan pedig kezdődik 6 órától a Sportreggel. Maradjanak egész nap a Nemzeti Sportrádióval.
5: Nemzeti Sportrádió.
6: Gól! Bent van! Megvan!
5: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Felemelő, nagyszerű érzés számunkra, hogy most a magyar válogatott tagjai szólítják a dobogó legmagasabb fokára.
2: Világbajnok a magyar válogatott! 11-9-re győzött a magyar vízilabda válogatott!
3: Megvan! Nagy Viktor megfogja! Világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott!
4: Fuge kivédi! Világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott!
5: Sorozatunkban a magyar férfi vízilabda válogatott 4 világbajnoki címének történetét mutatjuk be. Ez a rész a 2003-ban aranyérmet szerző csapatról szól. Az összeállítást Kreisz Bálint és Tóth Béla készítette. Az első vízilabda világbajnokság magyar győzelemmel zárult 1973-ban, éppen úgy, mint a 3 esztendővel későbbi montreali olimpia. Gyarmati Dezső válogatottja ekkor volt a csúcson. A Csapó Gábor, Faragó Tamás, Gerendás György, Horkai György és Szívós István fémjelezte együttes a moszkvai ötkarikás játékokról, további 3 világbajnokságról és 4 Európa-bajnokságról vitt haza érmet egy évtizeden belül. Ezután viszont nagy csönd következett. A 80-as évek második felére és a 90-es évek elejére elapadt az éremözön a magyar vízilabdában. Európa bajnokságon legközelebb 1997-ben, olimpián pedig 2000-ben sikerült a dobogó tetején végezni. Ezúttal is a világbajnoki címre kellett a legtovább várnia a következő aranygenerációnak. Mert hogy időközben felnőtt egy nemzedék. Amikor 1973-ban Belgrádban Csapó 3-szor vette be a szovjet kaput, akkor a következő világbajnok magyar csapatból Benedek Tibor 1 éves volt, míg a többiek meg sem születtek. A szövetségi kapitány Kemény Dénes pedig a junior Európa-bajnoki címnek örülhetett. A 90-es évek közepére viszont berúgta az ajtót az X generáció a magyar vízilabda sportban. 1993-ban és 94-ben letarolt a világot a magyar utánpótlás. A Kemény Ferenc pallírozta ifjúsági válogatott az 1975-ös 76-os nemzedékre épített. Az Európa-bajnok együttesben olyan későbbi klasszisok pólóztak, mint Fodor Rajmund, Kis Gergely, Kásás Tamás, Székely Bulcsú és Vári Attila. Közülük Fodor és Kásás már Atlantában belekóstolt az olimpia légkörébe, Horkai György hívására. Az újabb csalódást keltő eredmény, vagyis az olaszok ellen elbukott bronzmérkőzés az 1996-os játékokat követően azt eredményezte, hogy a szövetség meghirdette a válogatott kapitányi posztját. A pályázatra 4-en adták be jelentkezésüket, és az 1996. decemberében meghozott döntés többeket meglepett. A Nemzeti Sport másnapi lapszámában tudósította a történtekről.
6: Az elnökség szavazott. A végeredmény. Kemény Dénes 6 szavazatot kapott, Körgényi István 5-öt, Gerendás György 4-et. Horkai Györgyre 1 elnökségi tag sem voksolt. Majd néma csend. A meglepetés csendje. És a tollforgatók természetesen a vesztes pályázókat rohanták meg, lévén, hogy a győztes ez idő alatt komoly lakásában üldögélt.
5: Kemény Dénes évekkel később ekképp idézte fel olaszországi időszakát.
7: Komóban a játékos évek nagyon-nagyon élveztem, és nagyon boldog voltam vele. Nagyon jól tudtam dolgozni, esti edzések mellett a klinikáról le tudtam falcolni, mert ott sziesta van még Észak-Olaszországban is. Két órára, másfél órára is tudtam edzeni egyedül egy héten kétszer. Ez nekem sokat segített, hogy fizikailag jó állapotban legyek. És már rég abba hagytam volna vízilabdát Magyarországon, itt játszottam még 5 év.
5: A kemény éra első évei aranyosan teltek. Az új olimpiai ciklus első világversenyét, az 1997-es szevíjai Európa-bajnokságot veretlenül fejezte be a magyar csapat, amely a döntőben a jugoszlávokat 3-2-re verte meg. 20 év után ismét a kontinens tetején a magyar férfi vízilabda. A következő diadalra nem 2 évtizedet, hanem csak 2 évet kellett várni. A firenzei EB szeptemberi döntőjében Horvátország jött szembe.
8: 19 másodperc van hátra a mérkőzésből, akkor, amikor 14-12-re vezet a magyar vízilabda válogatott. A magyar együttes kezébe kerül a labda. Piros Péter, az 5 gólos Piros Péter, ezt kimondani, 5 gólt egy EB döntőn lőjön valaki. Adja tovább a labdát. Kis gól! 2 másodperc van hátra, 15-12 a találkozó állása, akkor amikor a horvátok visszaadják a labdát, egy távolülövéssel próbálkoznak, és 7 magyar játékos ökle a magasban, a magyar csapat Európa-bajnok, a magyar csapat megvédte Európa-bajnoki címét.
5: Az Európa-bajnok csapat keretében nem olvasható Benedek Tibor neve. Az akkor már egy olasz klubcsapatnál légióskodó Benedeket botrányos módon tiltották el dopping gyanú miatt. A balkezes játékos nélkül is címet vérett a válogatott, amely a döntőt követő ünneplés közepettesen feledkezett meg a hiányzóról. Hajdubi István közvetít.
9: És Benedek Tibi felé, gondolja mindenki, hol van Benedek. Tibi, ha hallod ezt, már pedig miért ne hallod, hát ugorj be nyugodtan te is, hát az, hogy vizes leszel a legkevesebb.
5: A Sydney játékokra a válogatott gerince kétszeres Európa-bajnokként utazott. Török László a riporter.
10: Hát ilyen nincs, én komolyan mondom, hogy ilyen nincs, mindenbe jön. Amihez nyúlunk, aranyjá válik, most már kimerem mondani. 24 év után ismét olimpiai bajnok lesz a magyar válogatott, hiszen Molnár doktor fölúszott, és nem fáradt el, és volt ereje belőni, és belőtte a 12. magyar gólt. Hát emlékszem, jó egy hónappal, másfél hónappal az olimpia előtt a legutolsó olimpiai bajnokcsapat tagjai, Horkai, Korrád doktor, Szívós és a többiek voltak bent a Magyar Rádió stúdiójában, és azt mondták, a leghőbb vágyuk, hogy most már végre valaki követőjük akadjon 24 év után. Aztán hátra Biros Varga Zsoltinak. Zsoltikám, ő úgy gondolja, hogy nála maradhat a labda egészen, lőjük rá. Kis Gergő, micsoda csehet megcsinál, lők, hal! Hát mondom, hogy amihez nyúlunk, mindenbe jön. Komolyan mondom, kinézett az órára, hátra volt 2 másodperc a támadásból, és rávágta a labdát, és bemegy a hálóba. Hát egyszerűen csoda! Hát 13-6, hát 13-6, hát nem tudunk olyat csinálni, ami nem jönne be. Hát ilyet nem láttam, komolyan mondom. 13-6. Hát ez őrület. 10 másodperc, és vége lesz. És meg lesz, és visszaszámol mindenki itt a Sydney uszodában, itt az olimpiai bajnokcsapat. Én egyszer azt mondtam, a fele királyságomat odaadnám ezért az olimpiai bajnokságért. Hát ott tegye meg a fele, nincs királyságom. De olimpiai bajnok a magyar válogatott a döntőben. 13-6-ra legyőztük Oroszországot, káprázatos játékkal.
5: Sorozatunkban a magyar férfi vízilabda válogatott világbajnoki címeinek történetét mutatjuk be, összeállításunk a 2003-as aranyéremről szól. A férfi vízilabda válogatott 3 éven belül nyert olimpiát, 2 Európa-bajnokságot és egy világkupát. Egyetlen dolog hibázott, a világbajnoki cím. Azt hiába üldözte a csapat. 1998-ban a Percy döntőben kicsivel, de jobbak voltak a spanyolok. 2001-ben Fukuokából pedig érem nélkül 5. ért haza a magyar csapat. A 2003-as barcelonai világbajnokságot megelőző időszakot Csurka Gergely, a kemény csapatot testközelből végig kísérő sportújságíró idézte fel.
11: Az előző 2 év az azért megint nem sikerült jól. Ugye 2001-ben ott volt az a bizonyos fukuokai világbajnokság, de ez egyetlen a kemény érában, amikor nem voltak. 25 tornán voltak világversenyen, ilyen EB, VB, olimpia, világkupa, világliga. Ez volt az egyetlen, hogy a csapat nem volt dobogón. És ehhez jött még, ugye volt egy budapesti EB, ami kicsit csalódott, hogy bronzére. És ehhez jött 2002, amikor sziporkázóan játszott a csapat, de aztán volt ez a patraszi eléggé balul sikerült világliga 4-es döntő, és rá egy olyan világkupa döntő Belgrádban, ahol a jugoszlávokat, pontosan a szerb-montenegróiakat 2 legyőztük Belgrádban, 5000 ember előtt, egyszer a csoportban, és egyszer az elődöntőben, és ehhez képest aztán ilyen halál szerencsétlen körülmények között kikaptunk az oroszoktól a döntőben. Tehát magyarán 2 év aranyérem nélkül annak a csapatnak, amelyik az előző érában, vagy az előző 4 évben ugye szinte az hozzá, hogy bárhová megy, győz. És ezért volt egy plusz a Krányébé sem sikerült annyira jól, ott is elcsúsztunk egy picit az elődöntőben, ami a barcelonai VB előtt volt nem sokkal, tehát ez egy azért a nyomás ott volt, meg hogy a VB-n, hogy VB-t akarunk nyerni, mert hogy az még nincs meg.
5: A 2003-as Krányébén bronzérmet szerzett a férfi vízilabda válogatott. Az akkori keretből 11-en utazhattak Barcelonába, a kevesebb mint egy hónap múlva esedékes világbajnokságra. A Nemzeti Sport számolt be a keret hirdetésről.
6: Szerda délután zárodott az ajtó, és a sokat látott Margit-szigeti tornaterem csöndjében Kemény Dénes elkezdte sorolni a neveket. Újított. Ezúttal sapkaszám szerint ment, azaz Szécsi Zoltán nyugodhatott meg először. A kettes számnál dölt el úgymond az első nagy kérdés, ekkor Varga Tamás Palást tolhatta örömét, elvégre ilyenkor nem illik vehemensen reagálni. Alapvetően a hármason sem lepődhetett meg senki, Madaras Norbert élete első világbajnokságára készülhet, a négyessel, Varga Zsolttal egyetemben. Ahogy mondani szokták, az ötöstől kilencesig maradt minden ugyanúgy, vagy 1997 óta. A gerinc öt igen fontos csigolyája, Kásás Tamás, Vári Attila, Kis Gergely, Benedek Tibor és Fodor Rajmund. A hétvége után arra is számítani lehetett, hogy a tízes sapka ezúttal Gergely Istvánnak jut, majd három nem kevésbé fontos törzstag zárta a sort, Steinmetz Barnabás, Molnár Tamás és Bíros Péter.
5: A keret név sorát böngészve két dolog tűnhet fel. Az egyik Varga Tamás neve. Igen, ő az a játékos, aki egy évvel ezelőtt a Honvéd Vasas bajnoki döntőben arccsontját törte Kis Gergelynek. Az esetet a barcelonai VB idejére már rég megbeszélték a felek, lezártnak tekintve a történetet. A másik dolog Madaras.

0: Nálunk viszont ugye alap volt Benedek Tibor és Kis Gergő, ott volt még Kis Csaba, és ott jött Madaras Norbi. Tehát ott négyből, ugye van a manapság, ez így mindig egy, hogy kettőt vagy hármat viszel, és akkor csak 13-at lehetett, de Kemény Dénes úgy döntött, hogy azért egy harmadik balkezes sem rossz, mert akkor ott tud rotálni, de például az egy nagy versenyfutás volt a Norbi és a Kis Csaba között, ami végül is a Norbi javára dőlt el, miközben a Csaba is egy fantasztikus játékos volt, és ugye mindig szoktuk mondogatni, hogy bárhová máshová dobja a gólya ugyanezekkel a képességekkel, nem tudom én hány olimpián járt volna, hogy ugyanúgy Európa bajnok lett volna, vagy sem, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy ez egy nagyon különleges érája volt a magyar vízilabdának, amikor ennyi jó balkezesünk volt.
1: Eljött hát 2003. júliusa, a 10. világbajnokság ideje. A helyszín Barcelona, Spanyolország.

0: Barcelona akár csak a 92-es olimpiának, ennek a vízilabda világbajnokságnak is kiváló házigazdája volt. Csurka Gergelyt hallják.
1: Szép világbajnokság volt, tehát Barcelona az önmagában gyönyörű, ugye a Montjuïc, ahol az olimpiai létesítményeik voltak, ott rendezték meg a VB-t. Bár a csoportmeccsek, negyeddöntők, azok még egy ilyen lenti tengerparti kisebb buszodában voltak. Igazániból, ami emlékezetes volt, az rögtön ugye a csoportkör, ahol a horvátokkal voltunk együtt.
0: A sorsolás úgy hozta, hogy az első mérkőzésen azonnal az EB második horvát válogatott ellen szállt vízbe a kemény csapat. A felek jól tudták, hogy a csoport elsőségről dönt a párharc, hiszen a kvartett a gyengébb játékerőt képviselő román és kanadai csapattal volt teljes. A rangadó időpontját ráadásul az utolsó pillanatban változtatták meg, így végül délelőtt 11-kor csaptak össze a csapatok. Török László a riporter.
2: 7-6-ra vezet Horvátország. Beneleknél van a labda, Benelek kisodródva, és nyüstöli őt rettenetesen ott a horvát játékos. Egy szabad dobást kap, átível is a túloldalra, Kásás kezéről leszédül a labda. Leszédül a labda, aztán úszik vissza Kásás érte. Kásást megtámadja közben Vranyes. Kásás továbbadja Kisgergőnek. Kisgergő beadná középre, de nem tudja beadni, mert Molnárt rettenetesen fogják, rettenetesen őrzik. Molnár nem tud játékba avatkozni, talán most megpróbálja megküzdeni a labdát, és megharcolta végül. Kiállítják a 7-es számú horvát játékos Szmodlakát. Szmodlaka kiállítást kap. De hát vajon, ha nem váltjuk gólra ezeket az emberelőnyöket, akkor nem érünk semmit. Az ég egyadta világon. Át a túloldalon, ott van Fodor Rajmund. Nem, lövés gól! Kásás lövése gól. Jaj, Kásás jobbat csinált. Rálőtte, hagyag eleganciával. Önmaga harmadik gólját lőtte, ezt is létszámfölényből. 7-7-re végződött a találkozó egy olyan mérkőzésen, amelyen lehetett eső, lehetett hó. Most oda megy a két edző, kezet ráz egymással, nagy csata volt, nagyon nagy mérkőzés, megvallom őszintén, hogy az imént akkor, amikor megkapta a labdát Kisgergő, és ragyogóan lőtte el, én abban a hídben voltam, hogy bejut a hálóba, Vicsár azonban megakadályozta. Magyarország, Horvátország, 7-7, ez a végeredmény.
0: Döcögősen indult tehát a kezdés. A vereséget elkerült a magyar csapat, azonban árulkodó jelei voltak a kereten belül annak, hogy mentálisan még nincs ott a VB-n a válogatott. Erről beszélt Kemény Dénes is bő 2 évtized távlatából.
3: Nyilván ez is egy nyomás volt, mert el is várta tőlünk a közvélemény, hogy meglegyen, ugye elkezdték ezt az egész helyzetet ilyen tenisz hasonlata a Grand Slamnek nevezni, hogy legyen meg az összes aranyfajtánk, világkupa, EB, VB, olimpia, és ebből a VB hiányzott, de inkább én azt érzékeltem, hogy egyik esélyesebb voltunk a tornának, nem az egyetlen. Rögtön a nyitó meccsen a horvátokkal nagyon fontos volt, hogy győzzünk, vagy legalábbis ne kapjunk ki, mert egyértelmű volt, hogy a csoport elsőség az egy könnyebb ágat jelent majd a döntőig. Nem különösebben játszottunk, egy délelőtti meccs volt, nagyon meleg volt. A víz is, a levegő is, ugyanúgy a horvátoknak is, de egy ilyen álmos, úgy mondjam, hogy hülye meccs volt. Menet közben úgy látszott, hogy nincs igazán rendben a csapat gondolkodása. Nem tudtuk kellő pillanatokban a legjobbat nyújtani, illetőleg, minthogyha olyan kicsit olyan egymásra várt volna a csapat, egyik játékos a másikra. Nem tipikusan úgy játszottunk, ahogy korábban szoktunk.

0: A további két csoport mérkőzés reggel 9:30-kor kezdődött. A korai időponthoz való alkalmazkodás jegyében a szövetségi kapitány előírta, hogy a játékosok kezdjék a napot a tengerben. A horvátok elleni döntetlen után két nappal Románia volt a rivális. A találkozó jelentőségére így emlékezett vissza Kemény Dénes.
1: Jött egy olyan magyar-román, ahol egyértelmű volt, hogy a csoport elsőséget a döntetlent követően a gólkülönbség fogja eldönteni. Most ezen a mérkőzésen az összes előzetes tervünkkel szemben egy kicsit kapkodva, villámgyorsan el akart a csapat húzni több góllal, hogy a végén meglegyen egy nagy gólkülönbség, így meg nem lehet vízilabdázni. Úgy lehet nyilvánvalóan egyértelműen nagy gólkülönbségű eredményt elérni, hogyha az embernek ez a célja, hogyha lépésről lépésre megy, jó védekezik, nem hibázik gólhelyzetekben, és akkor egyre jobban kinyílik az olló. Ehhez képest ebben a nagy hambekaplak gondolkodásba azt vettük észre a harmadik negyed elején, hogy a román csapat vezet, nem hogy gólkülönbség, nem javítunk, hanem vesztésre álltunk. Innen hát nagyon nagy hajrával sikerült végül 4 góllal nyerni, de hát az eredeti tervekhez képest úgy éreztük, hogy a horvát csapat ezt a meccset sokkal stabilabban fogja hozni, és hát magunkba szálltunk. Szerintem ez volt a fordulópont, tehát kellett egy olyan a mi szempontunkból tragikus, vagy legalábbis nagyon nagy csalódást okozó mérkőzés, egy olyan eredmény, amivel a csapatnak meg volt az apropója, hogy magába nézzen. Az addigi önkritika az nem igazán működött, itt viszont nagyon is. Következő részben aztán már sikerült sokkal jobb gondolkodással játszani, jött egy Kanada meccs. Egyértelmű volt, hogy megnyerjük, de már más csapat szállt a vízbe, és végül sikerült megszerezni az első 7 gól különbséggel, és utána jöttek a kiki meccsek.
0: A nehézségek ellenére csak sikerült felőrülni a román válogatottat, amelyet 4 gólos különbséggel 9-5-re vert meg a magyar együttes. Kanada ellen ennél könnyebben hozták a kötelezőt kásásék, 13-3 közte 10. A csoport elsőség az ezután következő horvát-román összecsapáson dőlt el. Csurka Gergely.
2: A románok nagyon jól tartották magukat, 3 negyed át X körüli volt a meccs. Szóval a negyedik negyedben nagyon komolyan a bírók elkezdték tolni a horvátokat, de tényleg, szóval nem volt ilyen iszonyatosan feltűnő, csak olyan tendencia volt, hogy ugye könnyebben adják a kiállítást, kontrafalt és így tovább. És a vége az lett, hogy amikor elindult az utolsó, nem tudom én, X másodperc, akkor már csak 1 gól kellett nekik, és végül született egy olyan ítélet, amiből eljöttek, egy ilyen lefordulás félesége, csak nem tudta végigvinni a horvát játékos, úgymond lóbáig az ígyszert, hanem el kellett lője 5 méterről, de ettől még egyedül állt a kapussal szemben, de a sors omnyiban igazságot szolgáltatott, hogy ketté törte a felső lécet, így nem lett meg az a bizonyos gól, amivel ők lettek volna az elsők, úgyhogy mi kerültünk a könnyebb ágra relatíve, hát azért ugye utóbb kiderült, hogy azért a görög csapat, amelyiket azelőtt vett át Sandro Campagna, az olaszok kiváló edzője, ugye oda szerződtették, hogy a következő évi aténi olimpiára egy igazán jó ütőképes férfi csapatuk legyen.
0: Na de ne rohanjunk ennyire előre. Bár a csoportgyőzelemmel egyszer s mint a negyed döntőben találta magát a válogatott, amelynek legközelebb 4 nap múlva volt jelenése tétmérkőzésen, de a meg annyi feszültséggel eltöltött csoportkör után ideje volt kiereszteni a gőzt. A csapat a Sydneyben már bevált módszerhez nyúlt. A játékosok a nyakukba vették a barcelonai éjszakát. A lehetséges történésekről Csurka Gergely írt a Győzelemre születtek című kötetében.
3: Aki végigolvasta az előző esztendők történéseit, annak talán van valami halványbenyomása arról, miken mentek át ezek a játékosok. S talán megérti, miért sikerült a feszültségoldó buli minden addiginál vadabbra. Olyan vadra, hogy Szécsi Zoli megfogalmazása szerint, ha volna akta, amely a részleteket tartalmazza, azt 70 évre kéne titkosítani. A számlán szereplő 50 tekila az egyetlen olyan kiszivárgott tény, amely azt támasztja alá, hogy aznap este iszonyatos mennyiségű feszültségtől sikerült megszabadulni.

0: ebben az összeállításban a 2003-ban világbajnokságot nyerő férfi vízilabdázók történetét mutatjuk be. A negyed döntőben Szlovákia nem jelentett akadályt, egy negyed után már 5-0-ra vezettek a mieink, a 13-5-ös végeredmény jól jelzi a két csapat közti tudásbéli különbséget. A győzelem után Fodor Rajmund nyilatkozott Török Lászlónak.
1: Esélyeshez méltó játék, esélyeshez méltó győzelem.
2: Hát igen, a papírforma szerint mentünk a vízbe is, és úgy is alakult a mérkőzés.
1: De úgy kezdtetek, szóval egy percig nem hagytatok kétséget, afelől 5-0-ás első negyed meghatározott mindent.
2: Meg akartuk határozni a mérkőzést az első negyeddel, ez sikerült is, úgyhogy utána már tényleg nem, úgymond nem volt nagyobb gondunk, játszottunk egy mérkőzést, ami érdekes módon egy egyenes kiesés volt egy világbajnokságon a legjobb négybe kerülésért.
1: Erre mondom azt, hogy ezt viszont ki kellett érdemelni, tehát meg kell nyerni a csoportmérkőzéseket, meg kell nyerni a csoportotokat, hogy a könnyebb ágra kerüljetek.
2: Ez így igaz, itt mindent ki kell érdemelni, mindenért vért kell izzadni, meg kell küzdeni. Elég, ha csak arra gondolok, hogy 2 évvel ezelőtt ugyanez a mérkőzés az olaszok ellen volt, és 3-2-re végződött, nem a mi javunkra. Tehát, hogyha belegondolok, akkor óriási megkönnyebbülés van már bennünk, hogy így alakul ez az egész.
1: Sőt, én tovább megyek. Fukuokában vért izzadtatok, a szlovákok ellen 1-0-os győzelem volt.
2: Ez így igaz. Ez van. Most sokkal egységesebbnek, sokkal jobb tőképesebbnek érzem a gárdát.
0: A Szlovákia elleni negyeddöntő a kapuban taposó Gerge István számára bírt különös érzelmi töltett el. A dunaszerdahelyi születésű vízilabdázó az előző VB-n még a szlovák válogatott sikeréért küzdött, ráadásul a barcelonai medencében a túloldalon játszó öccse Mihály lövéseivel is farkas szemet kellett néznie. Az elődöntőben a világbajnokság meglepetése a kellemetlen ellenfélnek bizonyuló görögök következtek. Csurka Gergely.
3: Az elődöntő, az a klasszikus, rettenetes vértizzadás. Végig ők vezettek, mákos gól volt, utólag Kemény Dénes kapitány mondta, hogy volt egy olyan, amikor úgy a kapufa, a kapusválla bement, hogy amikor az ember bizonyos tapasztalatai azt sugalják neki, hogy igen, szóval ez egy ilyen üzenet, hogy ez már nem a mi napunk, csinálhatunk bármit, de aztán valahogy csak kibosztultak az X-et, akkor még ugye nem 5 méteresek voltak, hanem 2x3 perc hosszabb, és ott sikerült úgymond kicsit úgy megtáltosodni.
0: Na hát ennek a megtáltosodásnak a pillanatait Török László segítségével elevenítjük fel.
4: 7-6-ra vezet Görögország válogatottja, hát ha nem is mindig, de azért többször vezettek a görögök, mint mi. Egy gól előny a hosszabbítás első percében. Ott a labda most Beleleknél, Belelek kiemelkedik a vízből, aztán előre megy, rá fogja lőni, ő is rá tudja lőni, lő gól! Gól, gól, gól, gól, gól, gól! Beleleken is láttam! Beleleken 3. gólja! Megint Kis Gergő kapja. Kis Gergőre kiront Afrodakis. A 2 7-es csatája, aztán a 2 5-ös csatája. Kis Gergő be akarja játszani a centerbe. Bejátszotta a centerbe, de Molnárt nem hagyják hozzáérni a labdához, és Maciszt kiállítják. Macisznak most már végképp a 3. kell, hogy legyen, hogyha őt állítják ki. És az ember előnyben lássuk csak, mit tudunk itt kezdeni a labdával. Ott van Kis Gergőnél, Kis Gergő le a jobb oldalra. Egy ragyogó bejátszás, gyönyörű gól! Kis Gergő Benedek be középre, és Vári, hogy játszottuk ki? Ezt mondom, hogy ez a csapat, ez úgy tud játszani, mint senki a világon. De csak akkor, hogyha játszunk, 8-8 a mérkőzés állása. Kásás visszajátszik Várinak, megint Kásásnál van a labda. Kásástól többen kérik, Kásás úgy csinál, mintha beadná középre, aztán Vári adja be, és egy kiállítás. Skizasznak el kell hagyni a játékteret, ezt az emberelőnyt, drága fiúk, lőjük be, könyörgöm, nagyon könyörgöm. Ott van a labda, most már lent a bal oldalon, onnan egy visszajátszás. Biros ráijeszt, nem lő, Kis Gergőnél van a labda, Kis Gergő kiemelkedik, lő, gól! Kis Gergő csapkodja a vizet! Végre vezetünk! Kis Gergő második emberelőnyből lőtt gólja, és végre nálunk az előny, olyan-olyan hosszú idő után. Kampánya reklamál, mert labdát szereznek a görögök, vége, labdát szerezhetnek a görögök, világbajnoki döntős a magyar válogatott!
0: Akár csak 5 esztendeje Pörsz után Barcelonában is a világbajnoki cím kapujába jutott a férfi válogatott. Már csak be kellett bújni az aranykapun. A bejáratot viszont a minden hájjal megkent olaszok torlaszolták el. A döntőt július 26-án rendezték késő este 10:30-es kezdéssel. A görögöket a csoportban 5 góllal megverő, a 4 között Szerbia és Montenegrót búcsúztató Olaszország várt a kemény csapatra. Csurka Gergely sportújságíró beszélt az olasz csapat szerepléséről.
3: A Krányi EB-n 9-ek lettek, itt pedig elindult egy menet, és akkor már szerb Montenegrónak hívott, de még ugye mindenki által csak jugozott csapatot óriási küzdelemben sikerült az elődöntőben legyőzniük. Úgyhogy egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen eléggé homogén olasz csapat volt, nagyobb sztárok nélkül, de nagyon jól játszottak, és nyilvánvaló volt, hogy a céljuk egyértelmű, hogy ölni a magyar játékot. Ennek megfelelően az egész meccsen gyakorlatilag csak emberelőnyből lőttünk gólt, az viszont a csapatnak a dicsérete, hogy igen jó százalékban lődöztük be az emberelőnyöket, és volt egy pillanat, amikor már 8-6 volt ide a negyedik negyedben, emlékezik, aki esetleg így visszaemlékszik, a Nemzetaranyai filmben is benne volt az jelenet, ahogy Kásás Tamás csókolgatja az alkarját, ezt a csodálatos gólörömet akkor találták ki, mert akkor ugye az volt az érzés, hogy ez meg lesz, és ehhez képest visszajöttek.
0: Innentől kezdve pedig Török Lászlói a szó.
4: Molnár doktor a középkezdésnél, a Ria-Ria Hungária biztatás hallatszik, persze fütty is hallatszik, mert az olaszok fütyülnek. 8-8 a mérkőzés állása, 29 másodperc a támadás időből hátra jövő, a játékidő pedig 32 másodperc, ami van hátra. Ott a labda Kásás kezében, Kásás, Fodor, majd visszajátszik Birosnak, Biros megint megkapja a labdát Kisgergőtől, aztán Kisgergő kapja meg, 17 másodpercig támadhatunk. Biros, nagyon nagy a felelőssége annak, aki ellövi a labdát. Biros kapja meg újból, Biros és Kisgergő adogat, Benedek kapja meg ebben a pillanatban. Már csak 7 másodpercig támadhat a magyar együttes, Biros bejátszás, és lövés mellé Molnár! Jézus ereje! 13 másodperc a hátralévő játékidő, és az olaszok támadhatnak, az olaszok jöhetnek előre. Még 9 másodpercig támadhat az olasz válogatott. 8-6-ra vezettünk most, 8-8 a mérkőzés állása. Hol van már a két gól előnyünk? 3 másodperc a vége előtt lövés Széchi véd! Itt a vége! Jézus Mária, hosszabbítás! Kezdődik a hosszabbítás első félideje. Madaras Norbert úszik a mieinkről, és Fiorentini hát egy fél méterrel előbbről indult, ezt most én mondhatom nyugodtan, hiszen egy vonalban vagyok az olasz kapuval, és el is hozza a labdát, egy csöpnyi pimasság, de kérem, ezt minden pólós megteszi. És emberelőnyben a magyar válogatott. A kezdet-kezdetén ragyogóan lőttük az emberelőnyöket. Kásás kapja meg most. Kásás lejátszik Fodornak. Fodor teszi tovább Kisgergőnek. Kisgergő ide le a jobb oldalra Madarasnak. Madaras vissza megint Kisgergőnek. Kisgergő Madaras. Madaras be középre lövés, és gól! Biros Péter! De gyönyörűen játszottuk ki! Én mindig azt mondom, ha ez a válogatott tud játszani, akkor ennél szebben vízilabdát nem játszanak a világon. Biros Péter csodagóljával 9-8-ra vezetünk. Birosnál, Biros már is teszi tovább Kisgergőnek. Egy kiállítás az olasz válogatottból, és Postiglione most már kipontozódott neki is, ez a harmadik kiállítása. És ezt, hogyha gólra tudnánk váltani, akkor meg lenne a csoda. Madaras visszateszi a labdát Kisgergőnek, Kisgergő Birosnak. Biros le oda a bal oldalra, aztán újból visszakapja Kásástól. A jobb oldalra kerül a labda, a Kásás kapja meg, kiveri előni, drága fiú, kiveri előni, lövés. Gól! Nem mertem kimondani, mert ez az átkozott gólbíró itt ül előttem. De Madaras Norbi betalált a hálóba. Madaras! Harmadik gólja, 10-8, másfél perc van hátra. Elérhető közelségben a világbajnoki aranyérem. Rátával a labda, Rát visszajátszik oda Angelininek. Angelini játékba hozza most megint Rátot. Utolsó perc kezdődik meg a mérkőzésen, és kiállítanak egy magyar játékos. Hogy ki lesz, most én nem tudom, de nem is érdekel. Lövés mellé! Teljesen mindegy, hogy kit állítottak ki! Teljesen mindegy, talán Fodor Rajmundot, de most már vissza is jöhet. 10-8-ra vezetünk, szép az este, gyönyörű az este! Háj, egy barcelonai éjszaka, 10-8-as magyar vezetés a hosszabbítás második fél idejének utolsó percében. Madaras Norbert, a másik hős, mert voltak hősei ennek a mérkőzésnek, Széchi Zoli mindenképpen, Madaras Norbi mindenképpen, Benedek, akit rász megpróbál beleverni a betonba, nem Benedek, azt hanem Kásás Tamás. Nézzék el nekem, most már mindegy, hiszen Kásás Tamásnak két gollal vezetünk. Ez a csapat még nem nyert világbajnokságot, ez az egyetlen aranyérem, ami hiányzik a srácok vitrinjéből, és most meg lesz ez is, mert 20 másodperc a hátralévő játékidő. Az olaszok jönnek, felúgónál van a labda, felúgó megpróbál betörni, és van egy kiállítás, egy újabb kiállítás, szerintem Benedeket küldik ki. 15 másodperc, lövés, gól! Ezt kérem, Angelini lőtte! Angelini góljával tehát egy gólra szűkül a magyar válogatott előnye, de csak 15 másodperc van hátra. Jöhetnek előre a mieink, jöhetnek a mieink, de már csak 7 másodpercig. Előre kerül a labda. Közben pedig a játékvezetők sípolnak. Miért sípolnak? Az olaszok azt mutatják, hogy valamit ítélt Bokkelman játékvezető. Hát kérem szépen, ezért nem jó a vízilabda, hogy mondjam, csak körítése. Mert annyi a magyarázkodás, annyi a zsűrihez való szaladgálás. A játékvezetők most a zsűrivel egyetértésre jutottak. Azt mutatják, hogy jöhetnek előre a mieink. Legalábbis remélem, hogy ezt mutatják. Az olaszok reklamálnak, már mindenki reklamál. Aztán fölmutat egy négyest a játékvezető. Hát őszintén szóval fogalma nincs. Aztán előre sétál, és aztán azt mutatja, hogy 4 métereshez jut a magyar válogatott.
0: Hogy mit ítélt a holland játékvezető, és milyen cselhez folyamodtak az olaszok, arról Csurka Gergely beszél.
3: Ugye volt a végén még egy ilyen kis az akkor bevezetett timeouttal való visszaélés, még nem büntették úgy, ahogy manapság, hogyha valaki direktén rosszul timeoutot, akkor a labdát nem tarthatja meg a csapat, akkor még az volt, hogy az ember megreszkírozta, hogy nincs nála labda, a timeoutot kér, akkor vagy akkor megadják, és ha kihagyja a másik csapat a 4 méteres vagy az 5 méterest, akkor még van egy esélyed ezzel, egy dupla vagy semmi alapon, hogy vezess egy támadást.
0: És most újfent Török László.
4: Ott van a labda Kis Gergő kezén. Kis Gergő kinéz. Gól! Itt a vége, ez volt a kegyelemdöfés. Ez volt a kegyelemdöfés. Hiszen a magyar válogatott immár ismét 2 góllal vezet. Kedves hallgatók, 7-es másodperccel a vége előtt. 30 évvel első és eddig egyetlen világbajnoki győzelme után 2 góllal vezet a magyar vízilabda válogatott Olaszország ellen. Indulnak előre az olaszok, nem indulnak előre, rálövi a labdát, fölé száll. Szécsi Zolinál van, ez aztán Szécsi, nem kell messzire dobni. Így van, oda Biros Petinek, dajkáljátok meg, drága gyerekek! Világbajnok a magyar válogatott! Kemény Dénes a medencében, ruhástól beledönték, 11-9-re győzött a magyar vízilabda válogatott. Arany, arany, arany, arany, arany!
0: A magyar vízilabda sportnak 30 évet kellett várni a második világbajnoki aranyéremre. A férfi válogatott 8 tagjának pedig ezzel lett teljes az aranykollekciója. Köztük annak a Kásás Tamásnak, akit az ünneplés pillanataiban Barta Gábor kérdezett.
5: Tamás, gratulálok! Na most már tényleg megnyertél mindent. Felfogtad?
6: Megnyertünk mindent, nem válaszolhatok tényleg, egyszerűen határtan az örömünk. Mindenáron akartunk nyerni ezt a VB-t, ezt a döntőt. Úgy jöttünk ki a huszonába, hogy nem kaphatunk ki. Egyszerűen vérben forogtak a szemeink, és borzasztóan boldog vagyok.
5: Ennyire ki voltatok éhezve a győzelemre?
6: Hát szerintem úgy, mint minden magyar. Úgyhogy megvan, ez a lényeg, megvan, és minden megvan.
0: Nem csoda hát, ha felfokozott hangulatban várták haza a szurkolók a világbajnok válogatott tagjait.

0: hazaérkezés pillanataiban szólaltatta meg Kis Gergelyt Tóth Kata.
1: Itt elhangzott még egyszer a himnusz, most nem érzékenyültél el?
2: De nagyon. A himnusz az mindig elérzékenyíti a magyar szíveket.
1: Amikor Barcelonában megszólalt a himnusz, egy egész ország a te könnyeidet törölte ott a dobogón.
2: Igen, újra a szüleimre és a feleségemre gondoltam, amit most már a kislányomra, ugyanúgy, mint Sydneyben, mert neki köszönhetem, hogy eljutottam ideig.
1: Karöltve sírtatok, zokogtatok és örültetek is.
2: Nagyon, nagyon nagy feszültség volt bennünk, hiszen ez a harmadik világbajnokság együtt ennek a csapatnak, legalábbis a magjának, és nagyon vártam erre az aranyéremre.
1: Amennyire ti vártátok az aranyélmet, a hallgatók, akik most ott ülnek a rádió készülékek előtt, annyira várják a ti szavaitokat, annyira figyelnek benneteket, hisz itt is nagyon sokan harcolnak értetek, ugyanúgy, mint ti a medencében. Ki tollal, ki géppel, ki kamerával, ki mikrofonnal.
2: Igen, nagyon örülünk, hogy ilyen sokan érdeklődnek irántunk, és nagyon nagy büszkeség, hogy ideig eljutottunk.
1: Mi lehetett a sikernek a titka? Mi volt az a plusz, amivel a mi csapatunk sokkal jobb volt, mint a többiek?
2: A magyar akarat.
1: Csak ez?
2: Hát meg a tudás, persze, de nagyon nagy szív kellett hozzá.
1: Kemény Dénes a hosszabbításkor mit mondott nektek? Visszaemlékszel még, amikor volt a hosszabbítás előtte, mit mondott, hogy kibírjátok még ezt az idegölő 2-3 percet?
2: Nem szabad akciógolt kapni, az volt az első szempont, és az, hogy a védekedést nagyon jól csináljuk.
1: Ezt nagyon sikeresen végre is hajtottátok.
2: Igen.
1: Kislányoddal. Már tudtál találkozni itt?
2: Igen.
1: Itt van most valahol?
2: Igen, itt van mögöttem.
0: A VB győztes keret 8 tagja a barcelonai siker után büszkén mondhatta el magáról, hogy megcsinálta a vízilabda Grand Slamjét. Benedek Tibor, Biros Péter, Fodor Rajmond, Kásás Tamás, Kis Gergely, Molnár Tamás, Steinmetz Barnabás és Vári Attila az olimpiai, világ és Európa bajnok, valamint világkupa győztes játékosok exkluzív körének tagja lett. És egy kicsit még érdemes visszatérni a fináléra, mert akárcsak 1973-ban a szovjetek elleni sorsdöntő összecsapásnak, a barcelonai döntőnek is volt egy váratlan hőse, Madaras Norbert. Az olasz kapuba háromszor betaláló Madarasról Kemény Dénes beszélt.
3: A világbajnokságon normálisan játszott, voltak nagyon jó momentumai, de az, hogy a döntőben mekkorát robbant, az igazából, megmondom őszintén, az mindenkit meglepett, mert megbízhatóan jól játszott, de hogy ennyire vezéregyeniség legyen egy ilyen fontos mérkőzése, mint egy világbajnoki döntő, ezt mi se gondoltuk, de úgy értem, hogy játékostársak, vagy akár én a kispadról.
0: A világbajnok Madaras Norbertet már itthon kérdezte Barta Gábor.
4: Nyugodtan mondhatom, hogy te voltál a döntő egyik hőse.
5: Köszönöm szépen, így alakult, hál' Istennek. Összejöttek, amiket előttem, amit gondoltam.
4: Válogatottban azért mondhatjuk, hogy ez az első nagy sikered.
5: Hát abszolút az első, sőt, szint az első igazán sikernek mondható az EB, ha megmondik, hogy az azért nem egészen az.
4: Hogy érezted magad a vízben? Milyen volt a világbajnoki döntő?
5: Nagyon jó volt a hangulat, de igazából közben nem nagyon tud az ember azzal foglalkozni, hogy most egy világbajnoki döntő van. Nagyon, nagyon kell figyelni, úgyhogy ez nem jut eszébe.
4: A világbajnokok kapnak egy ilyen kabala figurát, hitted volna, hogy te is kapsz?
5: Hát bíztam benne, főleg az utóbbi napokban.
4: Ennyire jól ment a csapatnak, ennyire együtt volt a csapat?
5: Nem, hát ez egy nagyon jó csapat, és nagyon kis dolgokon múlik. Bíztam benne, hogy a fontos pillanatokban oda tudunk majd figyelni, és ez az egy-egy gól ez felénk fog billenni.
4: Most abszolút olyan tagja voltál a válogatottnak, aki új lendületet hozott a csapatba. Te is így érezted?
5: Hát eddig ezen egyáltalán nem gondolkoztam, hogyha így van, annak nagyon örülök, de nem tudom, majd gondolkozom rajta.
0: A barcelonai sikert a kemény korszakban két olimpiai arany, két VB ezüst, egy EB ezüst és két EB bronz, világkupa, valamint világliga érmek követték. Kemény Dénest hallják.
3: A döntő hosszabbításban, de végül meglett. Ugye nem csak a Norbi játszott jól, az egész csapat nagyon jól játszott, nagyon furcsa bíráskodás volt, csomó kipontozódással. A végén már csatárok látták el a védő feladatokat. Sikerült győzzünk, utána ennél már magabiztosabb játékkal megnyertük a világliga döntőt New Yorkba, szintén az olaszok ellen játszottunk a döntőben, de ott már nem volt szükség hosszabbításra. Következő évben jött egy újabb világliga győzelem, szerbeket vertük a döntőbe Los Angelesben, majd jött az aténi olimpiai döntő, ami ugye emlékezetes, mert nagyjából végig hátrányban voltunk, utolsó 3 percben sikerült aztán a mérkőzést megfordítani a döntőben szintén a szerbek ellen. Itt egy zsinórban 4 aranyérmet nyert a csapat, és a következő olimpiai ciklus végén szintén sikerült az aranyérem, úgyhogy menet közben mindig dobogon voltunk, de aranyérmesek egyszer sem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a zsinórban 4 arany a 2003-2004-ben ez azért volt fontos, mert amikor a következő három év csalódásai voltak ezüst vagy bronzérem, akkor azért mindig volt miből meríteni, hogy mindig is tudtuk, hogy képesek vagyunk a győzelemre, mert nem olyan régen volt egy ilyen két évünk, hogy két egymás követő évben dupla aranyérmet sikerült összehoznunk.
0: Világbajnokságot viszont nem nyert többet a kemény csapat. Barcelona 10 év múlva ismét világbajnokságot rendezett. A tornán Madaras Norbert játékosként, Benedek Tibor mint szövetségi kapitány vett részt, de az már egy másik történet.

Sorozatunkban a magyar férfi vízilabda válogatott 4 világbajnoki címének történetét mutatjuk be. Ebben a részben a 2003-as diadalról hallhattak, Krejsz Bálint és Tóth Béla tolmácsolásában.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! It's a flag up in the sky.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Kardiológushoz mentem a szív.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra 4 perc után csodálatos, csodaszép csütörtök, jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. Állandó hű fegyverhordozómmal, tettestársammal, Marosán Györgyel. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szépen lassan állandó hű fegyverhordozónak lehet mondani, de egyelőre most még csak a betanulás fázisában.
2: Hát a vízipisztolyt már elbíztuk.
1: Gyurta Gergő, jó reggelt, Gege!
3: Gergő,
1: hát jó akkor reggelt. Most legyél Gergő ma.
3: Gergely!
2: Nem,
1: az volt eddig a kírva, amikor így láttunk téged veszély gépon, Gyurta.
2: De meg Gergely.
1: Hát most akkor Gergő, Gergely. Na mindegy, Gyurta, Gergely, jó reggelt, Gergely.
3: Köszönöm szépen, Kornél, jó reggelt kívánok.
1: Hogy telt az éjszakát, Gergely?
3: Az éjszaka csodálatos volt, hát reggel már kevésbé, 4 órakor keltünk.
1: Kelni a kalát szokott, Gergely.
2: Gergely.
3: Akkor ébredt fel a kisfiam.
1: Na, és történt fel a Gergely?
3: Mi? Hát ez nagyon jó kérdés, azt én is szeretném tudni.
1: Has?
3: Hát csak úgy fölkelt. Papa, aztán mindenkit keltett magával, úgyhogy korán indult a ma reggelünk. Nektek?
1: Gyúra? Giorgio?
2: Hát nekem még korábban. Fél háromkor indultam Batonyáról.
1: Atya úristen, mit csináltál ott?
2: Élek. Lélegzem, táplálkozom.
3: Most még nyári szüneted van, pihenőd van.
2: Igen, fizikálisan nem kell megjelenni a sportcsarnokba és edzést tartani, de azért a háttérben zajlanak munkák, de nyilván nem annyira intenzív, mint évközben.
1: Na, vegyük át gyorsan, hogy mi történt éjjel a labdarúgó világbajnokságon. Ugye minden mérkőzésről beszámoltunk itt a Nemzeti Sportrádióban, de azért nem árt jelezni, hogy a házigazda Mexikó 3-0-ra nyert Csehország ellen, ezzel egyébként is ugye jó helyzetben voltak, de úgy nyerték meg a csoportjukat, hogy gólt sem kaptak. Mit szólunk ehhez?
2: Hát a házigazdához méltó kezdés. Én nem vártam volna ennyire magabiztos mexikói szereplést, illetve hát ugye nem vártam
1: most, hogy a szereplést?
2: Magabiztos.
1: Ja, de egy mexikói, mert azt nem lehetett érteni. Mexikói.
2: És hát a csehektől meg végképp nem vártam volna.
1: Hát az, utolsó hogy a Knédli ennyire romlott legyen, azt meg végképp nem gondoltam volna.
2: Igen.
1: Mit szólunk ahhoz, hogy Dél-Afrika bejött a csoport második helyére azzal, hogy 1-0-ra megverte Dél-Koreát?
3: Hát Dél-Afrikáról el sem tudtuk volna korábban gondolni, hogy tovább juthatnak, és most meg...
2: Igen, én amikor olvastam, hogy a vuvuzélát betiltották, azt hittem érzékenyen fogja őket érinteni. De a viccet félretéve, hát, jó szerepel.
1: Gondoljatok bele, hogy aki ebből a csoportból megkapja a csoport másodikat ellenfélként, és nincs előttem az ágrajz, de hát az, hogy dörzsöli a tenyerét, hát innen még azért a legnagyobb tisztelet mellett, szóval oké, hogy Mexikó házigazda, meg 6 rúgott góllal kapott gól nélkül nyerte meg a csoportját, de hát azért, ha csoport első közül kell választani is, akkor inkább egy ilyen Mexikó szintű csapatra esne a választásom.
2: Igen, és ha már Mexikó, ugye arra számítottunk, hogy Ochoa pályára fog lépni, ami meg is történt, így van, a 78. percbe kapust cserélt Mexikó, és a legendás Ochoa pályán volt.
1: Óriási. 2006 volt ugye az első világbajnoksága, Messi, Modric, Ronaldo és Ochoa, így vannak négyen, akik 2006-ban is már ott voltak. Szóval tehát ez volt ugye a mexikói csoport. Azt, hogy a brazilok 3-0-ra verik a skótokat, ebben azért olyan nagyon nagy meglepetés nincs. Mit szólunk ahhoz, hogy Vinicius viszont duplázott, sőt nem sok hiányzott neki a Mester 3-ason sem?
2: De a braziloknak szüksége van egy jó Viniciusra, hogyha trófeát szeretnének nyerni. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez teljesül. Az első meccsen gyönyörű szép gólt lőtt, még ha nem is verték meg Marokkót, de az ő egyéni megmozdulásából szereztek pontot. Mellé kell még azért a Cunha az előző meccsen megmutatta tehetségét, illetve hát Neymar jön vissza, ő is pályára lépett már, az is egy történelmi pályára lépés.
1: 981 nap után.
2: Így van.
1: Újra pályán Neymar, ugye a 76. percben pont Cunhát váltotta.
3: Nekem még a brazil meccsre egy észrevételem van.
1: Ott tartunk, Gergely, nem mentünk tovább.
3: Carlo Ancelotti.
1: Na.
3: És Vinicius Juniornak a kapcsolata, és az, hogy hogyan tudja, mert nagyon jól játszik Vinicius. Tehát, hogy ha Real Madridból összehasonlítjuk a brazil csapattal, válogatott csapattal, akkor mekkora különbség van Viniciusnak a szerepében, illetve abban, hogy szárnyal és sziporkázik Vinicius. És hogy szerintetek ez Ancelottinak a műve, vagy maga a brazil válogatott érzése hozza magával azt, hogy ennyire jól játszik?
1: Hát a nevezünk nem ide gyereket, a Real Madridban kezelhetetlen, vállalhatatlan, amit
2: igen,
1: művel.
2: Igen, Don Carlo mindig erről volt híres, hogy fantasztikusan kezeli a játékosokat és a sztárokat, a sok sztárt együtt is jól tudja kezelni. Én olvastam neki könyvét is, és tényleg egy fantasztikus személyiség az edzők között, aki ebben látja a legnagyobb lényeget a siker útján, hogy hogyan mozgasd az öltözőt, hogyan kezeld azokat az energiákat, és most Vinicius esetében úgy néz ki, hogy működik újra a mágia Don Carlónál.
1: De mivel lehet ezt elérni?
3: Na hát ez az, hogy egy ilyen szintű játékosnál, hát, aki tényleg annyi pénzt keres, hogy azzal nem tudod motiválni, hogyha elveszed a pénzét, hogyha megbünteted, azzal sem tudod igazán, és mégis...
2: Ezért nem tud mindenki top edző lenni. Mert ezt erre nem tudja mindenki a választ, Ancelotti tudja, és még egy páron a világon.
3: Gyuri, te tudod?
2: Na, most elárulnám, akkor az értékemet veszítem.
1: Nem, de tényleg, azért Zsuzsa, ez most értem, de azért valami megfejtést tegyünk már mellé, hogy Vinicius, aki teljes mértékben öntörvényű és kezelhetetlen, egy, ha most csúnyán akarok fogalmazni, de mindenki érezze benne szánt szándékkal a költői túlzást a négyzeten, szóval jön egy bácsi, és akkor egy bácsika meg majd hirtelen irányba állítja.
2: Igen, igen.
3: Hát, sőt, beáll mögé olyan szinten, tehát, hogy konkrétan Ancelotti mögé beáll, és mindenre hallgat, és hát nagyon jó volt látni, hogy ölelkeztek a gól után, és tényleg, minthogyha...
2: Igen, szerintem ez ennyire egyszerű, tehát így működik a pszichológia, hogy ha meggyőzte Ancelottit, és innentől kezdve, igen, beállt.
1: Igen, mögé. Mondjuk az, hogy Neymar, aki ugye szintén kapott hideget, meleget, inkább hideget, mint meleget, és Ancelotti védte be azzal, hogy jól dolgozik, meg fogja kapni a lehetőséget. Szóval szintén mit szólunk ahhoz, hogy Lenny József már hivatalosan Bono öngójának adták, de hogy a Fradi játékos a szerzett vezetést. De a csoport másik mérkőzéséről is beszéljünk. Marokkó végül 4-2-re nyert Haiti ellen, de Haiti szerzett vezetést a Fradi játékos találatával.
2: Hát ez fantasztikus, hiszen Ben Buhali is betalált. A Angéria színeiben most József, bár nem neki adták, de én nagyon sajnáltam. Azért ez egy jó esőérzés szerintem nekünk így a magyar NB egy tükrében, hogy két játékosunk is Magyarországról volt szerzett. Bízunk benne, hogy hát, ha még Duarte is megteszi ezt.
1: Marokkói csoda? Csoda egyáltalán az, amit Marokkó művel?
2: Nem.
3: Nem?
2: Afrika bajnokról beszélünk. Nagyon jó csapat.
1: Borzasztó erősek, nagyon erősek.
2: És hát az előző világbajnokságon 4-be voltak,
3: hát,
2: ha jól emlékszem.
3: Kiütötték azt hiszem a portugálokat
2: pont. Igen, tehát legjobb 4-be voltak.
1: Spanyolokat is.
2: Nem, én nem tartom meglepetésnek azt, amit eddig látunk tőlük.
1: Brazilok nyerték ezt a csoportot 7 ponttal, 7-1-es gólkülönbséggel, Marokkó 6-3-as gólkülönbséggel, szintén 7 ponttal a második, Skócia pedig a Haiti elleni győzelmének köszönhetően 3 ponttal a csoport harmadik helyén zárt, és akkor ugye úgy teljes a kép, hogy a két tegnap esti meccsről is beálltsunk azért két szót. Svájc végül is, én azt mondom, hogy simán nyert Kanada ellen, bár 2-1 a vége, tehát ott a második félidő elején Kanada csak nyomozta, hogy mi történik ezen a meccsen.
3: Sőt, az első félidő végén is azért már dominálták a játékot.
1: Két született svájci, Vargas és Manzambi szerezték a gólt. Manzambi adott egy gólpaszt is, meg Embolo is betalált. Hozzá kell ehhez szoknunk, hiába piszkálom őket, hogy született svájci, hogy nem nagyon svájci csapat már évtized óta nem arról szól, hogy svájciak vannak benne.
2: Igen, itt Manzambi az előző mérkőzésen is csereként szállt be, és teljesen olyan energiákat hozott, ugye akkor 0-0-nál szállt még be, jól emlékszem, és utána változott meg a játékképe.
1: De ott hozott két gólt, itt most gólpassz, elképesztő.
2: És nagyon nagy transfer vár rá szerintem, ő lesz a nyári transferek top 3.
1: Átigazolás?
2: Átigazolásaiban az egyik legnagyobb bomba. Tehát
1: jelen pillanatban
2: hogy hova 50 fog igazolni szerintetek?
1: Freiburghoz köti per pillanat a szerződés, és jelen pillanatban 50 millió eurót írnak neki. Szia, Kornél, Dél-Afrikát Kanada kapta a 32 között, továbbjutás esetén Holland-Marokkó győztese jön. Jó a műsor, kitartást a meleghez, írja Krisztián. Köszi Krisztián, ezt mondtuk, és nagyon jó, hogy itt vagy és figyelsz, és megérted mindezt a 0630 55 55 605-re, hogy nincs előttem az ágrajz, bevallom, töredelmesen lusta voltam még nekiállni az ágrajzot végig bogarázni, de most gondoljatok bele, egy Dél-Afrika Kanada után Kanada tehát nyíl egyenes útja van. És utána a továbbjutás esetén a Hollandia-Marokkó, mondjuk az a Holland-Marokkó.
3: Az
2: nagyon nagy meccs.
3: Meleg, az meleg.
1: És na, most ezek után vesd össze a Hollandia-Marokkót egy Kanada-Dél-Afrikával.
3: Nem érzem meglepetést? Hogy esetleg felszívhatja magát annyira a Dél-Afrika? Hát most miért? Most is nyertek. Hát...
1: Gergely?
3: Nem gondoltam
1: igen,
3: volna.
1: Igen, csak süt pár a nap, tudom, de ajánlanám neked, én a sapkába jöttem, napszemüveg, tudod, egy ilyen kis buksikárat ne süssem
3: meg
1: a napocsát.
3: Én hiszek abba, hogy a sportba bármi megtörténhet.
1: Uh-huh. Michael Phelps-et is elhitted, ugye, hogy teljesen tiszta volt?
3: Le is győzték.
1: Na, nézzük, hogy mi az, ami jön majd a mai napon egy picit előre tekintve, és aztán utána szétnézünk, hogy milyen mérkőzés, mi az, amivel foglalkozunk majd a mai műsorban. Curaçao elefántcsontpart meccsel indítjuk majd a mai esti közvetítéseket, illetve Ecuador Németország. Mit várunk ezektől a meccsektől?
3: Gyuri?
2: Megvárom, hogy te mondj valamit, és hát én rácsatlakozok majd.
3: Én roppant izgalmas, nyilván ironikusan mondom, szerintem se a Curaçao, se az Elefánt Csontpartnak igaziból nincs jelentősége. Elefánt Csontpart 3 ponttal, ha X-et hoz, akkor megvan a továbbjutás második helyen. Curaçao, hát...
1: Curaçao azt tudta elintézni, hogy élőbe felriadtam szombatról vasárnapra viradó hajnalba, ránéztem, hogy Ecuador ellen gól nélkül döntetlen rának, úgyhogy Gyorsan visszaaludtam abban a tudatban, hogy boldogan fogok ébredni, és egy picivel vastagabb bankszámlával. Nos, nem így történt.
2: Hát figyelj, nem. Ez az elefántcsontpart meccsen Dick Advokát nagy varázsló.
1: Azt gondolod, hogy Curaçao valami meglepetésbe ott beletenyere?
2: Gondoljatok bele, a Curaçao nyer, akkor 4 pontja van, akkor tovább jutott.
1: Hát mondjuk a Dél-Afrikára se tettem volna egy lyukas garast se, hogy egyébként Koreát majd megtréfálják, és ezzel csoport másodikok lesznek, tehát hogy ez valami egészen döbbenetes. Ugye a németek meg csoport elsők már biztosan, hiszen ugye 6 pontjuk van, tehát Ecuador ellen egy teljes tét nélküli meccset tudnak majd hozni.
3: Na, csak Ecuador még nem lőtt gólt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez is egy erős 0-0, vagy egy nagyon kevés gólos mérkőzés lesz.
2: Igen, hát Ecuadornál ugye nagyon sokat kritizálják a szövetségi kapitányt, hogy a csoport, mert tehát a kvalifikációs csoportban is unalmas meccseket játszottak, és 1-0-ákra nyertek, meg nagyon sok 0-0-át játszottak, hogy ezt mutatják a VB-n is eddig, hiszen van egy 0-0-ájuk, meg egy 1-0-ás vereségük elefántcsontpartban.
1: Hát, ugye Pudin próbálja az evés. Ez a két ma esti mérkőzés, amelyet magyar idő szerint még ma este kezdenek, majd aztán utána péntek hajnalban fejeződik be. De maradunk a labdarúgó világbajnokságnál még egy hír erejéig, csak hogy Gyurta Gergelynek is tudjunk kedvezni, ugyanis kiakadtak Messi történelmi gólja után. Nem tudom, követtétek-e az eseményeket? Messi,
2: hogy
1: ugye?
2: Messi
1: ellenállhatatlan, megint 2 gólt szerzett, hogy ki fölnézett Gyurta Gergely közösségi oldalára, csak azt láthatta, hogy kedvenc műsorvezető társunk éppen nem tetszését fejezte ki, csak úgy, mint Péter Schmeichel, a Manchester United legendás kapusa, aki szakértőként tevékenykedik a világbajnokságon, ugyanis McAllister megmozdulását szabálytalannak látta, vagy szabálytalanságot vélt felfedezni a felező vonalnál Messi első gólját megelőzően. Úgy fogalmazott a dán kapus legenda, ahogy Gyurta Gergely is, miszerint a videóbíró egyértelműen hibázott, és észre kellett volna vennie azt, hogy ott szabálytalanság történt. Szabálytalanság történt-e vagy sem? Gyuri, először te reagálj rá.
2: Szerintem nem, de ez a Messi történet abszolút nem érinti.
1: Tehát annyiban érinti, hogy az de osztályok...
2: Akkor azt lefújták volna, és rugott volna 5 perc, vagy egy másik gólt.
1: Ez feltételezés. Igen, ez feltételezés, ebben Gergelynek.
2: Persze, meg ha Gánának befújják a tizit Anglia ellen, akkor tegnap nyer Gána, és stb. Stb.
1: Azért, Gyuri, annyiban legyen nagy vonalú, hogy feküdt az osztrák játékos a felező vonalnál. Közvetlenül a gólt megelőző szituáció előtt 1-2 perccel volt hasonló, amikor az osztrák játékos dobta magát, földre került, mindenki helyettesítse be a megfelelőt, tovább ment a játék, mivel nem történt semmilyen ítélet, a játékvezető magasról tojt arra, hogy mi történik ott, az osztrák egyszer csak meggyógyult. Most hasonló volt a szituáció, pehjükre gólt kaptak belőle. Azt mondja, hogy Gyuri, nem történt
2: szabálytalanság. Ezeket a kontaktokat engedik. Igen. A VB-n. Ezeket elengedik.
3: Menjünk vissza még egy mérkőzést.
1: Nem menjünk, nem.
3: De menjünk vissza, ott is egy szabálytalanságot
1: nem menjünk,
3: követett
1: Gergely.
3: El.
1: Tehát most, most beszélünk egy mérkőzésre, utána visszavehetünk majd, de először nézzük a konkrét szituációt.
3: Tehát Messi mind a két mérkőzésben, mind a kétszer egy két szituációból szerzett vezetést Argentínának, vagyis hát ugye volt szabálytalansága mind a két mérkőzésen, és én
1: most
3: azt gondolom...
1: Milyen két szituáció? Azon, amiből most az országok ellen gólt szerzett, abban semmi két szituáció nem volt.
3: Az nem, de hogy az...
1: Hát azt állítottad, megelőző... hogy Messi minden két szituációban szerzett gólt. Ez így nem igaz.
3: Hát most az osztrákok ellen a gól előtt egy szabálytalanságot követett el.
2: De ilyenkor meg kell fogja
1: Messi.
2: De ilyenkor meg kell fogja Messi.

0: nem lehet ezt így felfogni, hogy Gyuri fogja föl, Gege?
1: Tudod, hogy minden megosztó véleményt kettő csoportra szakad, Gyurival is egyet lehet érteni. Én inkább a másik oldalt erősítem, hogy ha ez fordítva történt volna, és mondjuk Argentínával történik ugyanez a szituáció, nyilván ez is feltételezés, az biztos, hogy lefújják. Tehát, hogy a 2022-es VB-n is tolták Argentínát, ugyanúgy érzem, hogy most is, az idei évben is...
0: Az, amit te tolásnak nevezel, az a kanyarba sincs ahhoz képest, amilyen csalást például Dél-Koreával 2002-ben műveltek.
1: Ezt már ugye megbeszéltük, igen, ez valóban tényleg persze, de...
0: Tehát az, hogy benned van egy alapvető ellenérzés Messivel kapcsolatban, klub szimpátiából adódóan, attól még a teljes argentin válogatottat azt állítani, hogy őket betolták a döntőbe, és úgy lettek világbajnokok, azt szerintem azért egy picit túlzás.
1: De miért 22-ben Hollandia ellen úgy érzed, hogy teljesen fair volt a játékvezetés, és maga az egész utolsó 20 perc?
0: Úgy.
1: Hát akkor nézzük vissza együtt, és
0: kíváncsi. Visszanézhetjük egyébként, de ez én nagyon szeretek Gyurival is ilyenekről vitatkozni, amikor főleg amikor adásban vitatkozunk azon, hogy egy-egy játékvezetői ténykedés. Az a helyzet, hogyha az embernek van egy szimpátiája valamilyen irányba, akkor az hajlamos.
1: De ez nem szimpátia, ez nekem abszolút az, objektív, az, nem szubjektív.
0: Tehát, az, amiről beszéltél, amit be akartál hozni, az első meccsen, amikor már volt gólya Messinek, és hátulról rálépett.
1: Hát letalpalta, nem rálépett, konkrétan telibe talpalta.
0: Oké, Gege, de amit én ahogy megfogalmaztam, én azt mondom, hogy rálépett, azt mondod, hogy telibe talpalta. Rögzítsük, szándékkal csinálta ezt?
1: Igen.
0: Vagy...
1: Igen, hát a labda közelében nem volt.
0: Tehát te azt feltételezed erről az emberről, hogy azt sem tudom, hogy ki ellen játszották az első meccset, a lakatlan
1: szín... Algéria.
2: Ez abszolút nem volt taposás, vagy nem volt egy piroslapos megoszlás, szabálytalan volt.
0: Ment mellette, mögötte, és valóban rálépett a vádliára hátulról, tehát ezt lehet úgy is, hogy szándékkal megtaposod az ellenfelet, vagy lehet úgy is, ahogy ő csinálta, és utána elnézést kért. Abban hajlandó vagyok kompromisszumot kötni, hogy vitatkozni Gegével, hogy emiatt nem szankcionálták Messit, sőt, még figyelmeztetni se figyelmeztette nagyon a játékvezető. Ebben ezt hajlandó vagyok elismerni, de azt az állítást, hogy ő szándékkal megtaposott egy algériai védőt, azt viszont...
2: Hát az most, kizárt.
0: Azt most kikérem magamnak.
1: Jó, de akkor fordítva, hogyha Messivel történik ugyanez, akkor szerinted ugyanígy ennyi-bennyi kisfiam...
0: Szerintem az osztrákok ellen volt olyan szituáció, amikor két osztrák befogta statuba, földre került, nézett, kérdően a játékvezető, az meg így széttárt akarját, hogy tessék fölkelni, ezt tovább menni.
2: Engem az nagyon érdekelne, hogy mi, tehát mondjuk Messivel kapcsolatban mi tud ellenérzést kiváltani valakiben. Én szerintem az egyedüli top sportoló, akiben nem lehet belekötni sem a viselkedésében, sem a magánéletében, tehát ez a példakép státuszba. Hogy mégis sokan nem szeretik, ezek szerint te sem, hogy mi az, ami azon ki vagy Real Madridnak szurkol valaki, és volna. Én ugyanezt mondom Ronaldóról is, tehát ő egy már egy picit értem, ha megosztóbb, de hát egy kiváló játékos. Tehát én azért, mert én nekem Messi valóban az Isten, attól én még Ronaldót nem bántom, és lehet, hogy néha csinál ő egy-két unszimpatikusabb dolgot, de Messinél abszolút nem látok ilyet se.
1: Nálam abszolút, tehát én, mint sportember, elismerem a teljesítményét, én azt gondolom, hogy ő egy magával született tulajdonsággal rendelkezik, és ezért ennyire elképesztő tehetséges. Tehát, hogy kérdés nincs a felül, hogy a világ egyik legjobb focistája. Nekem igaziból azzal van a problémám, hogy ugye az aranylabdákat is évről évre úgy kapta, hogy szerintem volt nála sokkal jobb is, és ott is igazából mástól vette el akár Iniesta, akár Holland. Tehát, hogy mindig volt olyan, amikor szerintem kétes volt.
0: De várjál, mert ő nem, tehát nem ő vette el, őt szavazták meg.
1: Hát értem, csak most hogy itt akkor honnan jön. Tehát, hogy
0: ne húzd ezt a nyakába.
1: Visszafele, hogy akkor honnan jön ez az egész. Ugye volt a 22-es VB, ami nekem abszolút onnantól kezdve a viselkedés, ahogy kezelte azt a labdát, és ott is csak egy ennyi-bennyit kapott, tehát se sárgalap, semmi.
2: Maradona ugyanezt csinálta a gólszerzőt.
0: Azóta Isten kezeként emlegetjük.
1: Igen, csak nem, az egyik az 1980-as évek, a másik meg 2022, tehát hogy nem lehet összehasonlítani a kettőt, illetve most is, ahogy látjuk azt, hogy folyamatosan kétes szituációk vannak, és gyakorlatilag persze az ő nagyságából ítélve ezért nem fújnak sokszor ítéletet ellene, de én azt gondolom, hogy a focipályán nem szabadna különbséget tenni focista és focista, vagy játékos és játékos között.
2: De ez megint nem az ő viselkedés, ez megint valaki másnak, hogy más mit

0: csinál, mert az rajta kívül álló, tehát nem, hanem ő cserekedett valamit, ami által...
1: De mert akkor nem él vissza azzal, hogy ő...
0: Hát, hogy ő. Hát tehát, mi mit kéne csinálni? Fogja meg a labdát is, ugye adja vissza az ellenfélnek?
1: Megtehetné.
0: Hát jó, hát ilyet, ha mikor láttál sportban. Tehát ő azt csinálja, amit a játékvezető ad.
2: Nem fogunk tudni igazságot tenni ebben a kérdésben. Az biztos tényszerűen, hogy Lionel Messi a világbajnokságok történetének legeredményesebb játékosa. Abban is biztos vagyok, hogy ez inspirálja és motiválóan hat az összes többi kihívóra, Bappéra, Hollandra, Vinicius Juniorra, Cristianóra, az I am back üvöltése a kamerába Cristianónak. Szerintem a tükör vagy bepítel, vagy nagyon jól megmutatja azt, hogy mennyire jó hatással van rá. Élvezhetjük még nagyon-nagyon sokáig, akár ezen a világbajnokságon is, az említett urak játékát. Mivel jövünk a mai napon? Hát egy egészen brutális hangvételű posztot tett közzé Fabian Bettina, a Setúbalban két ezüstérmet szerző nyíltvízi úszónőnk, aki azt mondta, hogy a World Aquatics egyszerűen pont semennyire nem foglalkozik azzal, hogy a sportolók egészsége hogyan alakul, meg milyen vízbe kell úszni, hanem gyakorlatilag mint egy ilyen darab-darab, vagy egy ilyen kötelező kellékként tekint a sportolókra. Egy picit kivesézzük ezt, hogy így történik, nem így történik. Van itt a stúdióban valaki, nem Gyuri és nem én, aki a nagypancsiban már megmártózott, és el tudja mesélni, hogy milyen körülményekkel találkozott. Szokás szerint lesz nemzeti sportjegyzet, természetesen hívjuk Holzer Ádámot, illetve kézilabda nélkül sem maradunk. Csema nyilatkozott a menesztését követően, hogy nem ért egyet azzal, ami történt. Hát ezeket próbáljuk majd górcső alá venni. 0630 55 55 605. Ez az SMS számunk, ide várjuk a hozzászólásokat. Hamarosan innen megyünk tovább a Sportreggelben.
3: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Rendkívüli ülés tart jövő héten az országgyűlés. Az egész ország területére kiterjesztették a tőzgyújtási tilalmat. Fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A Tiszapárt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnak, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A jogszabálytervezetet már a jövő héten megtárgyalják a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett. A hat előterjesztés között szerepel a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat és a polgármesterek vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítvány is. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A tervezet értelmében a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos megismételte, elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen. A városközpontban vizet osztanak. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák utak mosása, az öntöző berendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozást bevezetni. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében is. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas. Az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A betegellátás a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. A szakemberek megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését. Magzatkárosító oldószert találtak a Komáromi Ipari Park víztározójában, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint az akkumulátorgyártás szabályai nem határoznak meg felső értéket a most talált káros anyagra, amely a tározó megtelésével a Dunába ürülhet. Hangsúlyozták, szorosabb hatósági kontrollra és szigorú előírásokra van szükség az iparákban. Mától az ország egész területére kiterjesztik a tőzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni.
0: Közlekedés.
3: Munkavégzés miatt lezárták az M3-ason a 23-as jelű Magyaród kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtó ágát. Helyette a 19-es jelű Magyaród csomópontban lehet felhajtani az autópályára. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Országszerte derült az ég. Napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható. A középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: Hét válogatott biztosította helyét a 32 között a labdarúgó világbajnokság csoportkörének harmadik utolsó fordulójából. A jövőben az olimpiára kijutó sportolók is anyagi támogatást kapnak. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: A labdarúgó világbajnokságon megkezdődött a csoportkör harmadik utolsó fordulója, amelyben egy időben játsszák az egyes csoportok mérkőzéseit. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra legyőzte Csehországot Mexikóvárosban, és Dél-Afrika 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen Monterreyben. Így a 100%-os teljesítménnyel a négyes élén végző Mexikó mellett Dél-Afrika jutott tovább, amely vasárnap Kanadával találkozik a kieséses szakaszban. Dél-Korea még reménykedhet a tovább lépésben. Csehországnak véget ért a világbajnokság. A B csoportban Svájc 2-1-re múlta fölül Kanadát Vancouverben, Bosznia-Hercegovina pedig 3-1-re verte Katart Seattle-ben. Svájc elsőként, Kanada másodikként jutott tovább, és a harmadik bosnyákok is a 32 közé kerültek. Katar búcsúzott a VB-től. A C jelű kvártetban Brazília 3-0-ra nyert, a Skóciánál Miami-ban, míg Marokkó 4-2-re győzött Haiti ellen Atlantában. Brazília az első, Marokkó a második helyen jutott tovább, Haiti befejezte szereplését. A Svájc-Kanada összecsapást a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
4: Két ellentétes félidőt láthattunk olyannyira, hogy nem feltétlenül abban a formában, hogy egyik csapat vagy a másik csapat jobban futballozott, hanem egészen másféle játék alakult ki. Az első félidőben a svájci védelem kifejezetten bizonytalannak tűnt, a kanadaiak szélvészgyors támadóik által több gólhelyzetet is ki tudtak alakítani, ugyanakkor a svájciak részéről Embolo többször is veszélyeztetett, de igazából nem érződött egyik csapaton sem, hogy felül tud kerekedni a másikon. Szemben a második félidő elején, és különösen nem csak az első percben, amikor gólt kapott Kanada, hanem az első 15 percben rendkívül indiszponáltan futballozott a kanadai legénység, komoly védekezési hibákat követtek el hátul, ennek eredményeképpen Vargas és Manzambi góljaival vezetett Svájc, és nagyon úgy nézett ki, hogy ez a két gól hatalmas önbizalmat sugároz nekik, teljesen kitisztult a játékuk, kontroll alatt tartották a mérkőzést, és eltűntek azok a helyezkedési hibák a mérkőzésen a játékukból, ami az első félidőben jellemezte őket. Egyetlen egy kiút lehetett Kanada számára, hogy valamilyen módon a cserék által feljavul a játékuk, hiszen látványosan visszaestek a második félidő elején. Ez meg is történt, és különösen Promise David személyében jött a segítség, akinek a góljával a 76. percben szépített Kanada, és ebben a periódusban elbizonytalanodott egy kicsit a svájci csapat. Az volt az embernek az érzése, hogy 2-0-ás állásnál a svájciak annyira megnyugodtak, és annyira megjött az önbizalom, hogy eltűnt az a fajta egészséges versenyfeszültség vagy koncentráció, ami szükségeltetik bármilyen mérkőzésen, hogy kontrollat tartsad. Túlságosan visszaálltak, jött a szépítő gól, és Kanada egy másfajta stílusra állt át, folyamatosan, főleg az oldalvonalak közeléből direkt hosszú indításokkal, illetve beadásokkal próbálták ostromolni a svájci kaput, de hát a svájciak elővették az 50-es évek legszebb hagyományait, a svájci reteszt, komoly helyzet nélkül lehozták a hátralévő perceket. De azért a svájciaknak intőjel lehet a jövőre nézve, hogy ennyire nem szabad visszaállni 2-0-as vezetés után, viszont az összkép alapján megérdemelten nyertek, és megérdemelten nyerték meg a B csoportot.
2: Bene Ferencet hallották. A labdarúgó világbajnokságon ma 22 órától Ecuador Németországgal Curaçao elefántcsontparttal mérkőzik. Holnap éjjel 1 órától Japán Svédország és Tunézia Hollandia, hajnali 4 órától Törökország Egyesült Államok, valamint Paraguay Ausztrália találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport, az M4 Sport Plus és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. Gyurcsák Balázs szerződést hosszabbított a Debrecen NB1-es labdarúgó csapatával. A csapatkapitány újabb 1 évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. Sander van Praat lett a labdarúgó NB1 bajnoka, az Eto FC sportigazgatója. A 40 éves belga szakember az elmúlt években a Double Pass nemzetközi futballszakmai tanácsadó és minőségbiztosítási vállalatnál dolgozott, amely a világ számos országában működik együtt klubokkal, ligákkal és szövetségekkel.
0: Nemzeti sportkrónika.
2: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új támogatási programról döntött. A szervezet 146. ülésén arról határoztak, hogy minden olyan sportoló, aki kvalifikálja magát és rajthoz áll a játékokon, 10 000 amerikai dolláros, vagyis több mint 3 millió forintos támogatásban részesül. A NOB szerint tehát nem csupán az érmesek és a bajnokok teljesítménye értékes, hanem azon versenyzőké is, akik éveken át tartó munkával, lemondásokkal és áldozatokkal jutnak el a világ legnagyobb sporteseményére. A Tájván elleni kiütéses 46-10-es győzelemmel kezdte U20-as női kézilabda válogatottunk a kínai világbajnokságot. Jelenleg is tart a csapatunk második mérkőzése Tunézia ellen, a 35. percben 16-13 a mieink javára. A magyar férfi strand kézilabda válogatott csoport elsőként a maximális 4 ponttal jutott a középdöntőbe a zágrábi világbajnokságon, miután a csoportkör utolsó fordulójában 2-0-ra nyert Puerto Rico ellen. Nemzeti csapatunk a folytatásban Iránnal, a legutóbb VB bronzérmes Portugáliával és a tavaly Európa-bajnoki ezüstérmes Spanyolországgal találkozik. A Debrecenben rendezett országúti kerékpáros országos időfutam bajnokságot a férfiaknál 2 év után újra Peák Barnabás nyerte a címvédő Pelikán János és Walter Attila előtt, a nők mezőnyében címét megvédve Zsankó Petra győzött, megelőzve Horváth Adélt, valamint Hajdú Fannit. Stollár Fanni az amerikai Ezsia Mehameddel bejutott az elődöntőbe az Eastbourne-ben zajló füvespályás női tenisztorna páros versenyében, mivel a negyed döntőben 2 játszmában jobbnak bizonyult az Ingridnél, Juliana Olmos észt mexikói kettősnél. Szintén az Eastbourne-i viadalon Udvardi Pannának a második forduló jelentette a végállomást egyesben, miután 3 játszmában kikapott a lett Jelena Ostapenkótól. Piros Zsombor a selejtező második fordulójában búcsúzott a Wimbledoni teniszbajnokságon, a magyar játékos a brit Billy Harris-től szenvedett vereséget 2 játszmában. Kedves hallgatóink, sportkrónikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, a stúdióban Németh Kornél, Marasány György és Gyurta Gergely. Nehéz helyzetbe került végül, spanyol bajnokként, nem mellesleg bajnokok ligája győztesként távozott Burján Gergely a Barcelonéta vízilabda csapatától. A következő szezontól pedig a horvát Juk Dubrovnik együttesét erősíti. Göbölyös Gábor beszélgetett Burján Gergellyel.
2: Röviden annyi történt, hogy áprilisban, március vége, április elején jelezték felém, hogy meg vannak velem elégedve, szeretnék velem folytatni a jövőben, és én már előtte a saját edzőmmel is beszéltem erről március közepén, hogy én nagyon szeretnék itt maradni, jól érzem magam, a lehető legjobb helyen vagyok, mind a városnak az élet szempontjából, meg mind szakmailag, ugye a Barcelonetta adja a spanyol válogatottnak a magát, és rengeteg világsztár játszik nálunk is, és rengeteg jó játékos, és nagyon sokat tudok tőlük tanulni, és úgy, hogy ez így kompletten nagyon-nagyon jól éreztem magam, és nagyon boldog voltam, meg örültem, amikor azt mondták, hogy számítanak rám, és közben jött ugye a válogatottal a világkupa selejtező április közepén, amire elutastam, és abban maradtunk, hogy majd a világkupa után folytatjuk a tárgyalásokat, és sajnos ott megakadt, és egy hónapon keresztül nem tudtam őket elérni. Nem kerestek, nem beszéltünk, és egyszer csak május elején közölték velem, hogy szeretnének igazolni egy nagyon jó nevű top játékost, és emiatt nem fognak nekem szerződést ajánlani. Ami nyilván nagyon-nagyon szívem ütött, nem csak azért is, mert nagyon-nagyon szerettem ott lenni, hanem az, hogy ahogy ezt intézték, ugye megbeszéltünk valamit, és aztán végül visszahátráltak. Meg hát ugye májusban történt ez az egész, és...
3: Igen, ott már általában a keretek megvannak, és hogyha egy jó játékos mondjuk hirtelen felszabadul, nyilván talál klubot, de játékos szempontból az nem egészséges, hogy májusban kiderül, hogy hopp, nem tudod a jövődet.
2: Nem is egészséges, meg ugye azért májusban azért a nagyon jó BL csapatok, ugye márciusban azért már megvan a keret, és ugye próbálkoztam nagyon sok csapat, amikor ezt meghallotta, akkor felvettük a kapcsolatot, de vagy kifogytak a büdzséből, vagy meg a helyből. És így azért nagyon nehéz volt, és hogy őszinte legyek, nagyon-nagyon sokáig elég rosszul éreztem magamat, meg kicsit kilátástalan volt a helyzetem, de próbáltak a társak is nyújtatni, meg biztos voltam benne, hogy valami lesz, és a kialakult szituációhoz képest szerintem a lehető legjobb döntést hoztam. Ugye említettétek, hogy a Dubrovnik az elmúlt évtizedek egyik meghatározó klubja. Én amikor fiatalon utánpótlás korú játékosként, meg amikor felkerültem az elején a felnőttekhez, akkor a Dubrovnik ugye éppen B-et nyert Budapesten, és ők mindig ott voltak a top csapatok között, úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon neves klubról van szó, egy nagyon jó edzővel, és amit felvázoltak nekem, hogy ugye az elmúlt években ők mindig harmadikok lettek a horvát bajnokságban, az elmúlt években nem volt olyan jó csapatuk, de vissza szeretnének kerülni a vízlabda térképére, és idén erősíteni fognak, ugye 5 játékos fog érkezni velem együtt, és ahogy én látom, szerintem nagyon-nagyon jó játékosok jönnek a Dubrovnikba, és a horvát bajnokság amúgy is ugye a Mladost Zágrában meg a Jadran Splittel azért egy kiegyensúlyozott és erős bajnokság, úgyhogy bízom benne, hogy jövőre vissza tudjuk vinni a Dubrovnikot oda, ahová való, és horvát döntőt tudunk játszani majd.
4: Említetted ezt a májusi időpontot, és ha nagyjából jól számolok, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk a spanyol bajnoki döntő előtt 3 héttel, illetve a BL 4-es döntőt 1 hónappal tudtad meg ezt a hírt. Hogy lehet ezt kezelni egyébként gyakorlatilag a szezon legeslegfontosabb része előtt? Egyszer csak elengeded, és profiként azt mondod, hogy beállok kőkeményen?
2: Hát őszinte leszek, azért az első két hét az ott kicsit el is ment a motivációm, a kedvem.
3: Ez teljesen érthető egyébként.
2: Nagyon-nagyon nehezen tudtam feldolgozni, de úgy annak tükrében, hogy tényleg mennyire szeretem a csapattársakat, meg tényleg megismertem egy új kultúrát, teljesen más játékrendszer, más emberek, és tényleg annyira, ez az elmúlt két év, ez nekem olyan volt, mint hogyha 10 éve ott játszanék, és a klubban nevelkedtem volna, tehát tényleg egy ilyen fő szurkolója lettem a klubnak, és nagyon-nagyon élveztem ezt az egészet, és ennek ugye emiatt talán még nagyobb, úgymond hát arcon csapásként ért ez az egész, és azért nem biztos, hogy olyan profin viselkedtem az első két hétben mondjuk, kesztelen voltam, és tényleg nagyon-nagyon nehezen lendültem át azon a ponton, hogy ezt nem csináltam tovább, mert ezzel csak saját magamnak álltok a jövőben, de szerencsére a társak nagyon-nagyon sokat segítettek, természetesen a párom, a családom, meg ugye a Végvári Vince, a másik magyar csapattársam, ő azért nagyon-nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy legalább egy picit mosolyogjak azokban a napokban, hetekben, és ő is nagyon sokat segített nekem, úgyhogy innen is nagyon hálás vagyok, és köszönöm neki, és emiatt, meg ahogy vége lett a szezonnak, emiatt már nagyon büszke vagyok magamra, mert úgy gondolom, hogy ez egy elég nehéz szituáció volt, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sportembeli magatartást tudtam utána mutatni a csapat felé, a klub felé, meg saját magam felé is, és nagyon örülök, hogy a spanyol bajnoki döntő első meccsén szerencsére kifejezetten jól ment a játék, meg eredményes voltam, és ugye a szezon legeslegfontosabb mérkőzésén is jól ment a játék, és tényleg a történtek ellenére is az utolsó másodpercig, amikor a klub játékosa voltam, mindent megtettem a klubért, úgyhogy emiatt nagyon büszke vagyok magam, mert nyilván ez is a feladatom, de a kialakult helyzethez képest miatt mondom azt, hogy büszke vagyok saját magamra, hogy ezt utólag így le tudtam hozni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a vízilabdázó Burján Gergelyt hallották, a riporter Göbölyös Gábor volt.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Kerül Luca, megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra múlt 4 perccel ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a csodálatos csütörtöki Sportreggel. Jó reggelt mindenkinek. Marosán Györgyel, jó reggel Gyuri.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: Gyurta Gergelyel, jó reggelt Gege.
3: Jó reggelt és Német Kornéllal.
1: Jó reggelt mindenkinek. No, hát beharangoztuk, hogy egy nagyon rázós témával megyünk tovább, úgyhogy csapjunk is bele, mert hogy Gege némi nemű ízelítőt adott itt a zene alatt, hogy mi az, amivel szembesülhetünk majd, úgyhogy ebből kiindulva nem lesz egy egyszerű történet. Erős hangvételű posztot írt Instagram oldalára Fábián Bettina. Gyuri, megvan ki a Fábián Bettina?
2: Természetesen.
1: A Setúbalban 2 ezüstérmet szerző úszónő a nyíltvízi világkupa versenyek után már itthon lett rosszul, kórházba került, 7 órán keresztül kapott infúziót. A posztban Fábián leírja, hogy szerinte a World Aquatics másodlagos szempontként kezeli a vízminőséget, az Európa-bajnokságon nem indul el, mivel azt a Szajnában rendezik meg Párizsban. Néhány órával azután, innentől idézem majd Fábián, hogy hazaértem a World Aquatics világkupáról, annyira rosszul lettem, hogy kórházba kellett vinni, ahol infúziós kezelésre szorultam. A párizsi olimpia óta, amikor a Szajnában versenyeztem, nem voltam ennyire rosszul. És ez nem csak rólam szól, illetve nem először fordul elő, hogy a sportolók kórházba kerülnek egy verseny után. A World Aquatics rendezi ezeket a versenyeket, és felelősséggel tartozik a biztonságunkért. Mégis úgy tűnik, hogy a vízminőség kérdését továbbra is másodlagos szempontként kezelik. Elegünk van abból, hogy újra és újra kockára kell tenni az egészségünket. Nem mellékes részlet, és nem kellene újra elmondanunk ezt. Az egészségünk nem vicc, zárt a sorait Fábián. No hát, kezdjük onnan a történet fölgöngyölítését, vagy kibontását, hogy a párizsi olimpia volt szerintem az első olyan nagy nyíltvízi világesemény, amire én emlékszek így a közelmúltból, ami ténylegesen úgy került a figyelem középpontjába, hogy ugye napokon keresztül ment a variálás, hogy lehet, nem lehet, lesz, nem lesz. Ugye nagyon dicső dolog volt kitalálni, hogy a Szajnában úszhatnak majd a versenyzők, az más kérdés, hogy abban a Szajnában a víz se nagyon mert belemenni, nem még, hogy élőlény. Na most ehhez képest ugye mégiscsak sikerült megrendezni a versenyt, arról már kevésbé szólnak a hírek, hogy mi történt a versenyek után. Gege, hogy néz ki egy ilyen történet? Mi az, amivel elsőként szembesülsz, amikor hogyha nem jó a vízminőség, amikor belemész valamilyen vízbe? Honnan tudod, hogy nem jó?
3: Hú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Igaziból akkor, amikor tele van különböző élőlényekkel, fadarabokkal, használt tisztasági betétekkel, használt óvszerekkel.
1: Várjál már,
3: És ez megtörtént, tehát én meg elő is kerestem.
1: Várjál, tehát világkupa, vagy világbajnokság, vagy Európa-bajnokság, vagy olimpián mentek bele a vízbe.
3: Így van.
1: Tehát, hogy azért nem használt tisztasági betétről, meg óvszerről gondolnék én, mert azt, hogy most egy fadarabot odasodor eléd a víz, hát az egy természetes dolog, tehát a fa azért elő tud fordulni a vízben, nem? Vagy én gondolom rosszul?
2: Hát ezek szerint rosszul gondolod, én is így gondoltam volna, hogy te...
1: Hát de ne viccelj!
2: Ezt autó... nem lehet megelőzni.
1: Hát de várjál, mert ott, ahol használt óvszert, meg tisztasági betétet sodorod eléd a víz, ott azért az...
3: Megyek tovább, tehát olyan is volt, hogy egy sirály egy patkányt szedett ki a vízből, és azt még le is fotóztam, tehát itt van a Facebookon, de tehát hogy ezt le is kaptam, sőt olyan is volt, hogy...
1: Várjál, mert most a reggeli egyébként finom volt, de lehet, hogy nem sokáig lesz rendeltetésszerűen a helyén, nem már.
3: De konkrétan, sőt olyan is volt, hogy egy élő állat teteme volt a vízben, és egy lónak a feje úszott velünk szemben, úgyhogy valóban ezek
1: sajnos... De várjál már, tehát ilyenkor, amikor ezekkel szembesülsz, olyankor nektek, mint versenyzőnek, nincs lehetőségetek azt mondani, hogy eddig és ne tovább, én itt nem vagyok hajlandó úszni.
3: Hát megvan a lehetősége, csak akkor abban az esetben nyilván az eredmény kényszer, ha már beugrottál, akkor onnantól most, ha felénél feladod, vagy a egynegyedénél, akkor ugyanúgy már benne voltál, tehát nincs lehetőség.
1: Gyuri, te beleugranál egy ilyen vízbe, ahol látod azt, hogy egy lónak a teteme úszkál benne?
2: Most nagyon könnyű lenne tét nélkül azt mondani, hogy nem, de biztosok benne, hogy erre készülök, hónapokig, hát évekig vagy olimpia esetéről beszélünk, és beleugrok, akkor nem fog kizökkenteni, nem fog azért kiszállni, mert ilyen dolog van. Tehát, igen.
3: Jó, de azért más egy olimpia, tehát hogy ugye Rassavszky Kristófék a 2024-es Párizsi olimpia előtt azt mondták, hogy akármilyen is a vízminőség, ők beugranak, mert csak egyszer kell teljesíteni egy távot, egyetlen egy úszás van. Viszont most az Európa bajnokságon ez 4 napos, tehát augusztus 4-től 8-ig lesz 5 darab versenyszám.
1: Helyileg hol lesz?
3: Ugyanúgy a Szajnában, annyi, hogy 300 méterrel lejjebb. Tehát ugyanúgy, mintha az olimpiai táv lenne, csak egy kicsit lejjebb van a folyó.
2: Miért visznek oda? Tehát ebből már botrány volt egyszer az olimpia. Miért visznek oda még egyszer egy világversenyt?
3: Hát valószínű, hogy a közvetítési, nem tudom, előírásoknak, meg az, hogy nekik ez nagyon jó reklám, hogy a Párizs kellős közepén ők meg tudják mutatni.
1: Azt értem, tehát az most az egyetlen dolog, amit értek per pillanat, hogy miért viszik a Szajnába ezt a dolgot, azt tényleg, hogy ez látványos meg a reklám miatt, oké. De hogy most például a Setúbáli helyszínről, amiről Fábián Betty írt, tehát azért Setúbál nem a világ közepe. Most aranyosak a portugálok, meg nagyon lelkesek, de hogyha azért Portugáliáról beszélünk, minden csak nem Setúbál az első választásom, ami eszembe jut. Tehát azért az Portugálián belül csak meg lehet oldani valahol, hogy ne fekáliában kelljen úsznod.
3: 2006 óta rendeznek világkupa eseményeket Setúbál, és maga, mint Fina World Aquatics-nak a égisze alatt a világkupa, tehát hogy ott volt 3 darab olimpiai pótkvalifikáció, tehát hogy...
1: De ott mindig konstansan ilyen rossz volt a víz?
3: Nem, érdekes, hogy nem. Nyilván azért nagyon
1: ez
3: nehéz.
1: Ez mi? Ez nyílt víz? Ez
3: egy óceán. Ez egy óceán, ráadásul ez egy hatalmas kikötő, és óceánjáró konténerszállító hajók közlekednek ott, tehát a nyíltvízi verseny során is, amikor közvetítettük, akkor legalább 2-3 konténerhajó haladt el a 10 km folyamán, tehát durván 2 órás versenyről beszélünk, és ezek szerint akkor durván 40-45 percenként elhalad egy ilyen hatalmas hajó. Na most ugye nyilván ilyenkor a hajó, amikor elindul, óhatatlanul különböző dolgok kijöhetnek abból a hajóból, vagy akár bele is engedhetik a különböző ürülékeket, vagy a hajóból kiérkező dolgokat. Ugye Barcelonában is ez történt, sőt, mondok rosszabbat, 2015-ben a Balatonfüredi Európa kupán is ugyanilyen kólibacillussal kerültem én is kórházba, ugyanúgy le volt...
1: Ott mondjuk az én voltam, mert ott a bulihajón egy picit elengedtem magam, ne haragudj.
3: Tehát ott is az volt, hogy egy kósza...
1: A füred között, ami megy, egy kicsit túltöltöttem, ne haragudj, az én voltam.
3: Na, de hát látjátok, ennyi múlik, tehát egy kósza hajó véletlenül, vagy szándéka, nem hiszem, hogy véletlenül belengedi.
1: De várjál már, nem áll, tehát kezdjük már előről a dolgot. Tehát most éppen zajlik, Kínában rendezik az IFI női kézilabda világbajnokságot. Tehát most rendezik a labdarúgó világbajnokságot. Tehát itt azért ezek olyan világesemények, ahol a higiénia, mint alapvetés nem merülhet fel kérdés. Nem az van, hogy beküldöm a világ legjobb úszóit egy vízbe, ahol megy a tartályhajó, és a tartályhajóba éppen a 876 matróznak a végtermékét.
2: Igen, de egy víziúszást hogy csinálsz másképp?
1: Hát akkor nem, hát én azért egyetlen egy dologból tudok kiindulni, én egyszer dolgoztam nyíltvízi úszás helyszínen, vagy a nyíltvízi úszásban benne, ez a 2017-es első nagy hazai vizes világbajnokság volt, és akkor Balatonfüreden rendezték a nyíltvízi eseményeket, figyelj, ott nemhogy nagy hajó, eleve a Balatonon ezeket az ilyen bulihajókat, meg tényleg ilyen, nem tudom minek hívják ezt, ilyen turista hajókat leszámítva, tényleg nincsenek ilyen nagy óceánjárók, meg ilyen nagy dögméretű hajók, de hogy ott nemhogy nagy hajó nem mehetett az esemény közelébe, hanem senki. Tehát ott a Balaton olyan kristálytiszta volt, amilyen kristálytiszta vizet el tudsz képzelni. Hát nekem ez a minimum, hogyha beengedek valakit. Mondom, a Szajnánál értem a logikát, hogy miért próbálja erőltetni azt, hogy egy olyan vízbe, amit nagyon nehezen tud megtisztítani, meg amivel nagyon nehezen tud bírni, hogy ezt miért csinálja. De Setúbál, ami egy óceánparti város, ott azért a kikötőn kívül csak van még vízfelület, ahova ezt el tudod vinni, ahol nem direktbe érintkezik ezekkel a tárgyakkal, meg ezekkel a végtermékekkel az úszó.
3: Egyébként a World Aquatics azt mondja erre, hogy mivel élő vízben kerül megrendezésre ezek az események, így óhatatlanul benne van a pakliban, hogy Hát de az óceánnak az áramlataival beérkezik.
1: Hát de most mondtam, az, a Balaton is élő víz.
2: Hát, jó, hát az, igen, de az egy óceánnal nem hasonlíthatod össze.
1: Értem.
3: De maga a sportolóknak az egészség és a biztonsága.
1: Arra, hogy törekszek rá, hát azért mondom, hogy én arra emlékszem ott, hogy ott még a motorcsónakoknak a szerepe is, meg hogy mennyire közelítheti meg a versenyzőket. Tehát ott mondom, ott benne voltam szervezői oldalról, és láttam dolgokat, meg hallottam dolgokat. Tehát ott az is annyira meg volt határozva, hogy az hogyan nézzen ki. Tehát nem az, hogy egy konténerszállító nagy monstre hajó megy ott, miközben Fábián Betti próbál az első helyre törni éppen. Ne szórakozzunk már.
3: És ráadásul ugye ezek a hajók óriási hullámokat generálnak. Tehát, hogy mi...
1: Jó, most a hullám... Értem,
3: hát jó, de azért az is közrejátszik, plusz ugye nyilván...
1: Oké, Gege, de most először egészségi dolgokról beszéltünk. Tehát az, hogy most mekkora hullámot vet a hajó, az sem normális dolog, de arra azt mondom, hogy ez tényleg ez egy olyan adottság, de az, hogy egyébként használt óvszerek, meg egészségi betétek, meg lovak között kelljen úszkálni, hát azért ne álljon már meg a bicikli.
2: Igen, mi a megoldás?
3: Hát ugye már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is nagyon gondolkozik 2032-től, hogy lehetséges, hogy a 10 kilométert kiveszik, mint olimpiai sportág, hiszen pontosan ezért nagyon nehéz a szervezésük, roppant költség, tehát nagyon sok költségbe kerül, a látványosságban és a közvetítésben is nagyon nehéz dolguk van, és akkor ott van az, hogy hogyan tudod a helyszínen az embereknek úgy biztosítani a nézését, hogy 2,5 kilométerre ott látsz 25 darab.
1: Lefordítom magyarra, tehát, hogy többe kerül a leves, mint a hús, hiszen nagyon nehezen lehet elérni azt, hogy a helyszínen élvezhető legyen, hogy láss, tehát a helyszíne kell egy jó lelátó, ugye nyilván egy folyónál azért teljesen más, hogy ott az egész folyópartot be tudod építeni lelátóval, és ott körözteted a versenyzőket a lelátó rész előtt, például akár közvetítés szempontjából.
2: De ez nem oldja meg, tehát nem lesz az olimpián ez a sport, tehát a sporttág maga létezni fog, és az a problémát nem old, tehát nem oldódik meg az, hogy fertőzések lesznek.
1: Ezt nem akarom elhinni, hogy azért itt ebben a stúdióban nagyon sokáig ült ebben a sportágban, ebből a sportágból olimpiai bajnok képviselő, nem, tehát tömegesen azért nem ilyen sztorikat hallottam. Persze neki is voltak ilyen meredek dolgok, hogy mindenféle állatok megcsípték, meg nem tudom én, na de arra mondom azt, hogy abban az esetben lánykori nevén a FINA, mostani nevén World Aquatics, hogy azt mondja Gyurte Gergelynek, vagy Risto Vévának, hogy elnézést, megcsípette egy, mit tudom én, medúza, vagy valamilyen élőlény. És erre azt mondja, hogy gyerekek, ez egy természetes víz, nem jó dolog a csípés, sajnálom, de ez benne van. Ezt a részét értem. Na de azért az, hogy egy putris, dzsuvás vízben kelljen úszni, ami nincs kitakarítva, ami nincs rendbeszedve, hát az nem normális dolog. Hát, hogy ez értem, hogy amit mond Gege, hogy sokba kerül, de hát azért ennek kell legyen egy olyan minimum.
3: Igen,
1: nem
3: csak hogy
1: kellene,
3: mivel sokba kerül, ezért nagyon kevés helyszín vállalja be azt, hogy ők megrendezik. És mivel fix helyszínek vannak már évek óta, ezért ugye kénytelenek azokba kapaszkodni, amik vannak. Tehát, hogy most idén volt négy darab világkupa.
1: Például nálunk, én most arra emlékszek, hogy a 17-es volt ugye Füreden, a 22-es vizes VB-nél már a Lupa volt ugye a helyszín.
2: Hogyha ez lekerülne.
1: Hirtelen úgy, hogy mi azért ilyen szempontból nem vagyunk, vagy persze jól állunk, nagyon sok ásványvizes, meg forrásokat tekintve jól állunk, meg termálvizet tekintve, de hát azért vízfelületet nézve messze nem vagyunk olyan helyzetben, mint egy csomó más ország, és mégis hirtelen van két helyszínünk is, ahol tudunk ilyet rendezni, más meg egyet se tud találni? Hogy?
2: De hogyha amit mondasz, hogy tervbe vagy az olimpiáról leveszik, akkor túl tudja élni ez a sportág azt, hogy az olimpia programjáról lekerülhet?
3: Hát népszerűségben biztos, hogy nem. Tehát, hogy ugye nagyon...
2: De ez egy sportolói oldalról sem.
3: Hát, sportolói oldal, persze.
2: Abszolút az olimpia, de egy világkupa nem ad akkora motivációt egy sportolónak szerintem, mint egy olimpia.
3: Nyilván arról nem szólt a fáma, hogy mi van akkor, hogyha 3 kilométeres kieséses versenyt esetleg betennék a sportág, tehát hogy akkor valamelyik helyére, tehát a 10 kilométer helyére, Amit nem gondolok, mert az már nem biztos, hogy olyan nyílt vízi úszás lenne, de mindenféleképpen ezekből a szituációkból, tehát az, hogy kétes a vízminőség, az, hogy
1: de ez újkori azért, nem? Tehát, hogy ez nem konstans állandó, tehát, hogy azért ez régebben nem volt ennyire szörnyű a helyzet a vízminőséget, illetően nyugtass meg.
3: Nem minden helyszínen van ennyire rossz minőség.
1: Tehát akkor most az azért szerencsétlen a helyzet, mert ugye a Setubari is, meg a párizsi példát is fölkapta a nagy nyilvánosság, és emiatt próbálunk általánosítani, de hogy akkor azért azt mondjuk el, hogy az, hogy lovakkal meg óvszerekkel

0: neki? Mennyi liter?
1: De tényleg én hatalmas tubus vazelint kértem, mert ugye a hajlatokat muszáj bekenni, hát sós vízben, ahogy úszol, kidörzsöli, hát, és nyilván az óvszerba pedig ugye az izotóniás frissítőket tettük.
0: Most ez neked nyilván, azért tegyük hozzá.
1: Úgyhogy igen, hát vannak csupa pikáns dolog a nyílt vízi úszásban. Ez a rosszabbik eset, amikor egészségügyi probléma is van.
0: György?
2: Hát nekem jó ebben. Egy parketta van alattam, a legrosszabb esetben gerflór és tető fölöttem. Ez az én sportágom, ez tökéletes.
0: Azt így elképzelném egyébként, amikor bemondod, hogy egy 3-as-8-as csináljátok már meg, és egy ilyen rája megérkezik a 9-es és a 7-es magasságában.
2: Vagy egy teknős, mondjuk, hogy a keresztre szokott jönni, és olyan jobb átlövő.
0: 0-30-55-55-605, ez az SMS számunk. Hát ki mit gondol arról, hogy ilyen vízminőségbe belemerészkedne, vagy sem? Mit lehet ezzel tenni? Lehet ezzel bármit tenni? Jött olyan üzenet, hogy meghallgattuk volna nagyon szívesen Fábián Bettinát élő szóban is. Próbáltuk elérni, de adásunk alatt edzése van sajnos, úgyhogy nem tudtuk, de egyébként nagyon szerettük volna megszólaltatni. Szóval tényleg kíváncsi vagyok, kedves hallgatók, hogy meddig van a tűrés határ? Tehát mi az, ami ameddig bementek a bármilyen természetes vízbe. Tehát minek kell benne lennie már a vízben, amire azt mondjátok, hogy ebbe a vízbe biztos, hogy nem megyek bele. Minek kell lennie a parton, amire azt mondjátok, hogy na, én ide biztos, hogy már be nem teszem a lábam. Tehát, hogy kinek hol van a tűrés határa ezzel kapcsolatban. Még egyszer az SMS szám 0630 55 55 605.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Anyagi támogatást kapnak a jövőben az olimpiára kijutó sportolók. Rendkívüli ülést tart jövő héten az országgyűlés. Fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A labdarúgó világbajnokságon megkezdődött a csoportkör harmadik utolsó fordulója. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra legyőzte Csehországot és Dél-Afrika 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen. Így Mexikó mellett Dél-Afrika jutott tovább, amely vasárnap Kanadával találkozik a kieséses szakaszban. Dél-Korea még reménykedhet a tovább lépésben. Csehországnak véget ért a VB. A B csoportban Svájc 2-1-re múlta felül Kanadát, Bosznia-Hercegovina pedig 3-1-re verte Katart. Svájc elsőként, Kanada másodikként jutott tovább, és a harmadik bosnyákok is a 32 közé kerültek. Katar búcsúzott a VB-től. A céljelű kvartetben Brazília 3-0-ra bizonyult jobbnak Skóciánál, míg Marokkó 4-2-re győzött Haiti ellen. Brazília az első, Marokkó a második helyen jutott tovább, Haiti befejezte a szereplését. A labdarúgó világbajnokságon ma 22 órától Ecuador Németországgal Curaçao elefántcsontparttal mérkőzik. Holnap éjjel 1 órától Japán, Svédország és Tunézia, Hollandia, hajnali 4 órától Törökország, Egyesült Államok, valamint Paraguay, Ausztrália találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport, az M4 Sport Plus, illetve a Nemzeti Sportrádió közvetíti. Dzsudzsák Balázs szerződést hosszabbította a Debrecen NB1-ben szereplő labdarúgó csapatával. A csapatkapitány újabb egy évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. Sander van Praat lett a labdarúgó NB1 bajnoka, az Eto FC sportigazgatója. A 40 éves belga szakember az elmúlt években a Double Pass nemzetközi futballszakmai tanácsadó és minőségbiztosítási vállalatnál dolgozott. Új támogatási programról döntött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A szervezet 146. ülésén arról határoztak, hogy minden olyan sportoló, aki kvalifikálja magát és rajthoz áll a játékokon, 10 ezer amerikai dolláros, vagyis több mint 3 millió forintos támogatásban részesül.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A Tiszapárt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnak, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A jogszabálytervezetet már a jövő héten megtárgyalják a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett. A 6 előterjesztés között szerepel a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat és a polgármesterek vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítvány is. Kedd éjfélig meghosszabbították a vörös kódot. Tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Két erős földrengés rázta meg Venezuela északnyugati részét, kevesebb, mint egy perc különbséggel. Legkevesebb 32 halálos áldozatról tudni. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek, a mentő alakulatok folyamatosan kutatnak túlélők után a romok között. Felfüggesztették a tanítást, leállt a vasúti közlekedés, a caracasi nemzetközi repülőteret bezárták. A 7,2-es és 7,5-ös földrengéseket Kolumbiában is érezni lehetett. Nagy erejű 7,2-es földrengés volt Japán északkeleti részén. Sérültekről vagy jelentős károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A japán kormány válságstábot állított fel, a miniszterelnök pedig további erős utórengések lehetőségére figyelmeztette a lakosságot. Elővigyázatosságból több vasútvonalon leállították a közlekedést. Az atomerőművekben és nukleáris létesítményekben nem észleltek rendellenességet.
0: Közlekedés.
3: Felborult egy személyautó az M1-es főváros felé vezető oldalán Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Országszerte derült az ég. Napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

to win again, to never stop climbing the rising road.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 40 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtök, jó reggel, Gyurta Gege, szia!
2: Jó reggel, sziasztok!
1: Nem tudtam a nyújtózásodat összezavarni. Marosány Gyuri, jó reggel, szia!
3: Te egy komoly ébredésem vagytok túl, úgy látom itt a hírek alatt. Jó reggelt mindenkinek!
1: Na, hát persze, természetesen, hiszen ránéztem az SMS falra, és guztustalanabb dolgok jöttek, amelyeket sajnos nem lehet idézni, hogy ki milyen, ugye ez volt a kérdés, hogy ki milyen dolgokat hajlandó megtűrni maga környezetében, legyen az élővíz vagy egy vízpart, hát szalonképes sajnos nem sok minden érkezett. Maradjunk annyiban, hogy azt látom, hogy a hallgatóik meglehetősen finnyásak, Gegete.
2: Konzervatívabbak?
1: Hát mondhatjuk így is, de szerintem mondjuk inkább csak szimplán normálisnak. Tehát, hogy van egy belső igényességük arra, hogy tiszta útban rendesen...
3: Mesélj valami sztorit még, hogy volt még valami pikáns történet így?
2: Volt, képzétek el, ez közbe jutott eszembe, hogy Mexikóban, Cozumel városába utaztunk egy...
1: Az önmagában nem rossz, tehát nem, Mexikó, nem. Cozumel, az egyelőre...
3: Főleg most nagy ünneplés van, ott már 3 óra megverték a cserket.
1: Egyelőre eddig szimpatikus. Nem jártam még Mexikóban. De hogyha mennék, Cozumel biztos, hogy benne lenne.
2: Cancunt jobban ajánlom.
3: Megígérem, hogy nem vágunk közben többször, végighallgatunk.
2: Na és készítek el, hogy óriási Grand Prix verseny lett volna, tehát ugyanúgy FINA, vagyis World Aquatics most már rendezés alatt került egy verseny megrendezése, pénzdíjas, és kézzétek el, hogy nagyba készülünk.
1: Mi volt a díj? Kolumbiából hozták volna a főgyereményt? És megtörli az orrát közben? Nem
2: és kézzétek el, hogy... Készülünk rendesen, be is járjuk akkor, hogy itt lesz a verseny, egy nagyon jó kis hangulatos kis tó. És a versenyre fölkelünk másnap, megreggelizünk, elindulunk a pályára, és versenyszervezők látszik, hogy rohannak fel alá, hogy valami nem stimmel. Hát kiderült, hogy aligátorokkal tele lett a tó, úgyhogy
1: azt
2: nem lehet.
1: Az e haladó pályát,
3: soha nem látott nem... időt úszott mindenki.
2: Nem lehet megrendezni, és kézzétek, hogy a minap ugyanígy egy mexikói verseny került a szemem elé, és ugyanúgy hemzsegtek a krokodil vagy aligátor, nem tudom, hogy ott melyik faj van, és ugyanúgy el kellett törölni ezt a versenyt, tehát hogy volt ennyire halálközeli élményünk is, hogy lehetséges, hogyha míg úszunk, közbeérkeznek be ezek a nagyon szép teremtmények, akkor hát ott...
3: Semmi romantika nincs benned. Tehát ott legyőztél volna egy krokodilt, és ha az asszonynak hazahoztad volna a táskának, vagy a táskának a bőrét, vagy valamit, és akkor...
1: Így elképzelem azt, mint ahogy az Ace Venturában van, igen, az Ace Venturában van, amikor pöcök, mi ez? Vízesés. És akkor így lezörget a nagy vízesésed, és utána még egy krokodil is betámadja. Nem az, hogy kiúszta, vagy kimenekül, hanem neki áll harcolni a krokodilla. Edd meg, amit főztél!
2: Úgyhogy igen, voltak azért kellemes pillanatok is a nyílt vízúszás, de ez gyönyörű szép város volt, megnéztük a Cozumel belvárosát, úgyhogy gyönyörű volt.
1: Oké, picit vonatkoztassunk el a nyílt víztől. Ha már ugye említettem a foci VB-t, nem olyan régen volt ugye a Franciaország-Irak mérkőzés. Van személyes érintettségem olyan tekintetben, hogy az öcsém pont aznap repült, sőt a meccs idejében érkezett Philadelphiába. Lehetett tudni már a meccs előtt, hogy óriási vihar, sőt itt olvasom, hogy akár tornádó is lehetséges volt, tehát hogy egy komoly, nagyon komoly veszély volt. Mégis elkezdték a meccset, több mint 2 órát állt a találkozó, hogy mi magunk a rádióba be se tudtuk fejezni a közvetítést. Szóval ez normális dolog? Tehát, hogy attól, mert hogy világbajnokságnak hívják, tornádó veszélyben is ugyanúgy le kell játszanod a meccset, el kell kezdened játszani
3: hát
1: a meccset?
3: Itt azért összetettebb, mert itt a valós, igazi nagy veszélynek a szurkolók voltak kitéve. Ez nem csak a játékosok.
1: Öcsémnek a repülőgépét másfél órán keresztül köröztették Philadelphia mellett valahol, mert hogy mondta a kapitány többször, hogy egyszerűen olyan állapotok uralkodnak Philadelphiában, hogy meg sem közelíthetik a repülőteret. Nem a leszállást meg nem próbálhatják, és amikor engedélyezték, azt mondta, hogy ő azért viszonylag sokat repült már életében, ezt tudom tanúsítani, tehát ilyen élményben nem volt része. Úgy dobált a gépet, azt mondta, hogy nem volt jó érzés, most nem mondom, hogy teljesen halálközeli élménye volt, de nagyon dobálta a gépet, és így éltek, így értek földet.
3: nem hallgatva ezeket a sztorikat, továbbra is megerősödik bennem, hogy kiváló helyen élek én Batonyán. Tehát ott most húzatva, kinyitom a nappali ajtaját, meg a szobám ablakát, ott csinálok egy húzatot maximum. Nem
1: és maximum irodám. Tiffany a kutyád ugat.
3: Igen, egy krokodilok sincs, a maximum szomszéd macska jön át, és Tiffany a kutyám ideges lesz tőle. Tehát szenzációs hely Batonya.
1: Gyuri és a lelki béke, tehát nem az, hogy...
2: Nem lehet kizökkenteni a Gyurit, hogy egy kis nyílt vízi úszás, vagy egy kis tornádó közeli...
1: De hol van a határ ebben a helyzetben? Akár nyílt vizen, akár itt most a foci VB kapcsán, hol van a határ?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy érzem, hogy itt azért föl lehetne készülni arra, nem tudom, hogy talán a Los Angeles-i stadiont lehet bezárni, vagy valamelyik stadiont
1: bezárhatod. Azért a tornádónak van egy olyan nagyon jó tulajdonsága, hogy ez így fölkap mindent, ami az útjába kerül, aztán viszi.
3: Azért talán az fölmérik, akik ezzel foglalkoznak, hogyha olyan igazi veszély van, szerintem akkor nem engedik azt a mérkőzést.
1: Jött közben egy üzenetünk Batogyára, amúgy járnak szerb harmonikások, amelyik Gyuri idegrendszerén tudnak ugrálni.
3: Nem ugrálnak, ők nyugtatnak.
1: Mexikóban nehezebb kivinni őket.
2: De egyébként én nem tudom... földrajz, vagy nem tudom, ez éghajlat.
1: De gyenge vagy földrajzból, hogy hol van Batonya? Hol van ez az idilli település Magyarországon? Mesélek Párizhoz, drágám, csomagolunk, nem érdekel semmi se, Gyarmati Dezső úszodába, vagy küldünk faxon egy felmondást, megyünk a mediterrán Batonyára.
2: De hogy a tornádó az nem úgy van, hogy ahogy beér a városba, elveszíti az erejét? Tehát, hogy akkor itt nem tudom.
1: Meglátja a táblát, hogy Philadelphia. Na jó van, gyerekek, elég a pörgésből. Nem
3: kapott vízumot. Ugye?
1: Nem áll.
2: De nem így van? Valahogy így, talán mintha ezt olvastam volna.
1: Hát nem tudom, én azt nem gondolom,
3: ez a paksi foci csapat volt, aki idegenben nem jól szerepelt, ha elhagyta a táblát.
1: A természeti erőknél szerintem ott nem nagyon van, tehát ott a Tisza meg a Duna sem nagyon szokta nézni, hogy ja, ez itt Szentendre, műemlékvédelmi övezet, itt nem öntünk ki, várj, nem megyünk tovább.
3: 50 km/h fújhatok a szél, ugye a tornádó lakott területemben.
1: Fábián Bettina, közben jött egy viszonylag vállalható üzenet, amit be lehet olvasni. Fábián Bettina egészségét nem lehet megvenni, a párizsi olimpián pedig végképp kiderült, hogy a fekália a szajnában landol.
2: Hát így van.
1: Tehát ha nem tudják, hogy megoldani a szennyvíztisztítást, és ezt tudjuk, hogy a szajnában köt ki, akkor egyébként pénz ide vagy oda, látványosság ide vagy oda, nincs valami szakszervezet, aki azt tudja mondani, hogy ne haragudjatok, én a fekáliában nem óhajtok úszni.
2: De, van. Csak akkor nem mész el a verseny, nem kapsz, nem lesz eredményed, és mivel nem lesz eredményed, ezért
1: ez
2: nem lesz támogatásod.
1: Nem áll, most tényleg ott tartunk, hogy azt mondják, hogy ha akarsz eredményt elérni, akkor belemászol a fekáriába is, és csinálod.
2: De hol tudsz máshol bizonyítani? Ha most idei évet nézzük, 2026, egy főverseny van, Európa bajnokság. És akkor nincs más lehetőséged. Tehát ha ott nem érsz eredményt, akkor nem érsz eredményt.
1: Nincs, tehát sarokban vannak szorítva. Gyuri, én leszereltetném a melegvizes karokat az öltözőbe. És megmondhatod nekik, hogy ha...
3: Nem kell leszereltetni, nem működik így. Nem mindig működik, igen?
1: Valamire ráéreztem, akkor nem tudom, eladnám a csapatbuszt, és akkor megmondanám, hogy gyertek úgy idegenbe, ahogy akartok, csak legyetek ott.
3: És akinek dolgoztam ilyen egyesületnél, tehát nem olyan extrém dolog.
1: Nem tudok olyan extrémet mondani. Kézilabdában mivel lehetne őket hasonló helyzetbe hozni, mint amivel titeket, hogy lovak és fekália között kelljen bizonyítani?
2: Hát nincs labda.
1: Annyi, hogy nem variált semmit rajta, át se gondolt azt, hogy labda, nincs labda. Hát, játsszál labda nélkül.
3: Nem, hát ugye az van nálatok, van víz, ami beúsztok. Most nálunk is nálunk
1: nincs. Tényleg, neked is azt mondaná, hogy akkor a Nemzeti Atlétikai Központba kéne akkor 10 métert leúszni a rekordtánon.
3: Egyszerű a történet. Mondjuk visszamegyünk az időbe egy 10-15 évet, mára már talán ez nem igaz, ugye nekünk a levegő, ami körülvesz minket, nektek a víz, hát hogy ki kell menni a Balkánra edzőmeccset játszani, és akkor a cigi füsttől terhelt levegőben kellett kézzelázni, tehát ugye még lehetett dohányozni, tehát én még egy 10 évvel ezelőtt a bemelegítés alatt azt hittem, hogy valami kigyulladt a kispad körül, de hát rágyújtott, nem, hát a néző a második sorban rágyújtott, tehát nyilván ez előfordult nemzetközi mérkőzésen is.
1: Azt
3: nem nagyon
1: lehet képzelni egy olyan uszodába egyébként? Van Montenegróban egy csodálatos sportcsarnok, Moracsa az a neve, az volt a leglegendásabb ilyen szempontból, vagy a leginkább legendás, tehát ott tényleg volt, hogy 5000-en cigiztek benne egyszerre, hogy oda egy mobil medencét felállítanánk, és 5000 ember dohányzik bent a zárt létesítményben, és ott kéne pancsolni.
2: 2014 Peking.
1: Nem lehet. Peking. Nem, nem
3: eszembe lehet, jutott nekem is ez sztori.
2: Peking, és ugye az olimpiai kockában, vizes kockába került a világkupa megrendezésre, és ott hát ugye Kínában is engedélyezett a cigarettázás az úszodában, és kézzétek el,
1: hogy... Nem, várj, itt olyan... nem engedélyezett, így csinálják.
2: De hogy ott is csinálták, tehát mindenki csinált, és olyan füst volt, hogy a bemelegítő medencéből nem láttuk a 50 méteres nagy medencét. Olyan füst volt, és akkor már mondták, hogy akkor...
1: Az a látványa nem volt a bemutatáshoz, nem?
2: Nem, bárcsak az lett volna. Úgyhogy...
3: Itt eszembe jutott kézlabda, 12-3 évvel ezelőtt az építők sporttelepen játszottunk volna mérkőzést, megérkeztünk a helyszínre, és ragadt az egész pálya. De nagyon durván. Kiderült, hogy előző nap birkózás volt, valamilyen területi verseny, és ugye felszedték a tatamit, de...
1: Szőnyeg, birkózásban szőnyeg van.
3: Így van. Akkor...
1: De tatami,
3: vagy, szőnyeg akkor, van. Tehát nem tudom, a hivatalos...
1: Szőnyeg,
3: hogy
1: birkózásban
3: tudom, hogy melyik sporták volt, de most a ragasztó a lényeg, hogy mit szedtek föl, mindegy, attól ragadt. Na most... teljesen sérülés lesz, és mi így nem fogunk játszani. Nyilván ezzel a hazai csapat is egyetértett. Nem baj, ők fölmossa.
1: Azzal csak rosszabb lett?
3: Bődületesen rossz szag terjengett az egész sportcsarnokba. Tehát ez a hígítónak egy olyan fokozatát képzeljétek el, és töménységét, és végül nem játszottunk meg. És mert a két játékosom kiment az öltözőből, illetve az udvarból, hogy ott üldögéltek a pályás szélén, őket nem annyira zavarja ez. De egy percig körülbelül is rosszul lettek utána, tehát így hány ingerük volt minden, és nem játszottunk. Bocsi,
1: is mesélte, hogy a Vasassal így nyertek a Vasas lányokkal bajnok csapatok Európa kupáját, ugye, hogy a Spartak Kijevet úgy tudták megfogni, hogy az angyalföldi csarnokban valami táncverseny, vagy nem is tudom mi volt, ami miatt föl volt lakkozva a parketta, és hogy csúszkáltak a nagy orosz, illetve akkor még szovjetnek hívták őket játékosok, hogy össze-vissza jobbra csúszkáltak, jobbra-balra, mert nem teljesen takarítatta föl, és hogy ők meg valamennyit tudtak rajta, tehát picivel több ideig volt alkalmazkodni hozzá.
3: Igen, úgyhogy... nekünk is volt 20. másodperc belefújta a játékvezető a meccset. Kisvárda ellen játszottunk, mert annyira csúszott a parketta, úgyhogy nem játszottuk le a meccset, így van.
2: Na. Hogy ítélik meg? Tehát mi ez a
3: egyszerű volt, mert én a bemelegítés alatt is nyilván az ellenfél is szólt, én is mondtam, hiába én voltam a hazai csapat, hogy itt a takarító nénik hibáztak valószínű, mert nem, tehát ez nem azzal van feltakarítva, amivel felszokták, hogy nagyon csúszik, mondták a játékot, hogy kezdjük el. Te elkezdtük, támadott a Kisvárda, az irányító elcsúszott labda nélkül, párhuzamosan ezzel egy időben a hármas védőm csinált egy spárgát, és akkor összenéztünk a játékvezetők, és mondták, hogy jó, hát akkor ezt lefújjuk a 20. másodban, nincs.
1: Igen, de nyílt vízen is ugyanezt kellene tenni, tehát amikor a konténerszállító hajóból engedik be a ott lévő matrózok melléktermékét, és ott kellene Fábián Bettinek meg Gyurteg Egének bizonyítani, akkor azt kéne mondani ott egy versenybírónak, hogy nem, kész, pont, vége. Olyan volt egyébként, amikor még látni nem láttál semmit, csak oda mentél a vízpartra, és már lehetett érezni, hogy gáz van.
2: 2013-as világbajnokság Barcelona. Igen, és akkor képzeljétek el, hogy a világbajnokság előtt...
1: Úgy mentél oda, hogy látni még nem látod, de már érzed, hogy borzadáig.
2: Igen, tehát hogy konkrétan az a, mint hogyha egy pöcegödör szakhoz érnél, vagyis a pöcegödörhez érnél, és a szag megüt, és akkor odaérsz a helyszínre, és akkor meglátod. Mégis akkor a látvány. Látvány és a szag egyveleg így meg.
3: Igen, emlékszem, előző nap játszott a Real Madrid az Espanyol vagy a Barcelonával, és ők csináltak ott valamit, dobáltak be a tengerbe, ha jól emlékszem.
1: Nem hiszem el, hogy
2: te is ott voltál akkor, nem?
1: Fú, ezt el nem bírom képzelni, tényleg úgy érkezel meg, hogy már Már, tehát ilyenből mondom, azért mondom, rengeteg, csak ez pont olyannyira kényes téma, hogy nem, nem lehet körülírni itt az üzenetekben.
3: Becsüld benne, meg azt, hogy itt milyen körülmények között dolgozhatsz a rádióban ezek után. Hát, ide ezen a labirintuson keresztül egy légy se tud följönni.
1: Hát ezt értem, de szegény, tehát most már legalább értem, hogy mitől, tehát, hogy mitől hiányzik a négy kerekéből az egyik, és az a másik háromból is kettő miért defektes.
3: Én olyat látok Kornélon most, amit nem tapasztaltam eddig, együttérzést látok rajta.
2: Tényleg?
3: Hogy szinte már beleélte magát a szituációban,
1: amiben voltál. Én azért sok, hogy mondjam, sok mindent el tudok képzelni, meg sok mindenben viszonylag széles tűrés határon mozog, vagy el tudok viselni sok minden, tehát azért ez az a kategória, amit képtelenség. Ne viccelj már. Tehát oda mész egy vízpartra, és beleszagolsz a levegőbe, és azt érzed tényleg, hogy ez egy ilyen pöcegödör, hát visszafordulsz. És akkor közelebb lépsz, és akkor nem csak, hogy azt érzed, hogy pöcegödör, hanem látod is, hogy pöcegödör. Meg tapasztalod is. Hát azért ne vicceljünk már. És ez egy világbajnokság, hogy oda neked be kell menni.
2: Na, ha megvan kötve a kezed, te nem ugranál be.
3: De hogy úszol akkor?
1: Figyelj már, és akkor most még így búcsúzóul. Tehát ott elindultok, nyilván megy a húz meg, erez meg játék. Akarva akaratlanul is ebből a vízből...
2: Ahogy ne, persze, nyelsz. Hát ott, persze.
1: Ja, hogy ezt ilyen hódhaláli nyugalommal, hogy persze. Na jó, szerintem akkor most jön ez a pillanat, amikor lapozzunk, és térünk vissza a nyugalmasabbnak tűnő foci VB-hez, majd hamarosan Holzer Ádámmal. Igen.
2: Mi mindenkinek ajánljuk a nyíltvízi úszást, csodálatos sporták, csodálatos helyszínre el lehet jutni. Nyilván sok munka, de megéri.
1: 10-ből mennyi ilyen van, mint amiről most beszéltünk?
2: Ilyen
1: 100-ból?
2: Hát inkább 100. 100-ból azt mondom, hogy 97. Jó verseny, 3 rossz.
1: Hú, megijedtem.
3: És akkor most azt mondom,
1: ilyen
3: zene. 197 ilyen, akkor most zene következik.
1: 100-ból 97. Na jó. Hát közel nem jutottunk Bettinek, Fábián Bettinek is. Mi hamarabbi gyógyulást kívánunk természetesen, és mindenki, aki ebben az egészben részt vesz, tényleg csak azt tudom mondani, hogy kitartás nekik, mert más nem tudunk tenni, de döbbenet. Tehát ez a teljes döbbenet, amivel itt hallgattam Gege sztoriait is, vagy amiről az alaphír szólt. 7 óra 58 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Hamarosan a Nemzeti Sportjegyzettel folytatjuk majd, aztán pedig szokásainknak megfelelően jön majd Holzer Ádám, akivel természetesen most már picit szakmai szemmel beszélgetünk majd a VB történéseiről, de az ágrajz kapcsán egy kicsit elmerülhetünk majd, hogy az egyik ág jelentősen erősebbnek tűnik így első ránézésre, mint a másik, de lesz ma még kézilabda, és úgyhogy szerintem érdemes velünk maradni egészen reggel 10-ig.
0: Ez a Sport Reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: nem kopi.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. A stúdióban Németh Kornél, Marosán György és Gyurta Gergely érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Malonyai Péter gondolataival.
4: A bakelit varázsa, Malonyai Péter jegyzete. Már most tudom, amit a világbajnoki döntő másnapján harsog majd valamennyi média. Ez volt minden idők legjobb világbajnoksága. Inkább a legkülönlegesebb abban biztosan, hogy a beszámolókban legkevésbé a játék számít. És persze a futballisták, legalábbis ami a lényeget, a klasszisukat illeti. A számok tarolnak mindent. Példa kell, mint égen a csillag, ide persze nem férnek be mindannyian. El is kezdem persze, hogy Lionel Messivel, akinél az volt eddig a legfontosabb, hogy a világbajnokságok gólistáján az élre ugrott, megelőzte Miroslav Klózét, aki 2014 óta volt csúcstartó. Messi persze a pályán most is több a góljainál, tessék csak figyelni kizárólag őt egy-egy meccsen. Például, hogy őrizhetik akár fegyverrel is, el tud úgy mozogni, hogy megkapassa a labdát. És persze a tekintélye, a kisugárzása, ami a csapatépítés csúcseleme, akár csak Cristiano Ronaldónál, akit persze temettek a Kongó elleni döntetlen után, lejárt lemezként emlegették. A lemezek varázsa, hogy újra fel lehet őket tenni, és megint miénk a dallam. Ronaldo is ilyen bakelit, Üzbegisztán ellen újra szólt a zenéje. Az pedig a marketing csúcsa, hogy a 17. percben, miközben mindenki lélegzett visszafolytva figyelte, hogy neki készül a szabadrugásnak, Nuno Mendes mutat neki a labdának gólt érően. Lehet róla beszélni. Jöjjön Kylian Mbappé. Nála sem a produkciója volt a kiemelendő, hanem az, hogy 100. válogatottságán 2 gólt lőtt, megközelítve ezzel Messi VB-s 18-át. Hogy fantasztikusan kerül helyzetbe, hogy a lövő technikája parád, és ugyan, ahogy Harry Kane-nél is az volt a nagy hír, hogy azért nem ment neki legutóbb, mert megátkozta egy hírhet gánai varázsló, amit az ismerte parafenomén Uri Geller próbált kivédeni. Érdemes lenne egyszer azt nézegetni Kane-nél, mennyi dolgozik azon, hogy legyen helyük a többieknek, nem beszélve a tértelelő tűpontos keresztlabdáiról, s arról hány nem centi, hanem deciméterrel ugorja túl a bekeket a kapu előtt. Elrendetésül még annyit, Felkent szakértőtől hallottam, hogy CR7 klasszikus példája annak, milyen a 9-es pozíció. Aztán másnap egy 8 éves kisgyerek megkérdezte tőlem, hogy akkor miért 7-es mezben játszik, mire azt mondtam, még kicsi, ártatlan ahhoz, hogy megértse. Nem akartam kiábrándítani a futballból azzal, hogy a tévés bácsik szívesen fontoskodnak.
1: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Hét válogatott már biztosította a helyét a 32 között a labdarúgó világbajnokság csoportkörének harmadik utolsó fordulójából. A jövőben az olimpiára kijutó sportolók is anyagi támogatást kapnak. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó világbajnokságon megkezdődött a csoportkör harmadik utolsó fordulója, amelyben egy időben játsszák az egyes csoportok mérkőzéseit. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra legyőzte Csehországot Mexikóvárosban, és Dél-Afrika 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen Monterreyben. Így a 100%-os teljesítménnyel a négyes élén végző Mexikó mellett Dél-Afrika jutott tovább, amely vasárnap Kanadával találkozik a kieséses szakaszban. Dél-Korea még reménykedhet a tovább lépésben, Csehországnak viszont vége ért a világbajnokság. A B csoportban Svájc 2-1-re múlta fölül Kanadát Vancouverben, Bosznia-Hercegovina pedig 3-1-re verte Katart Seattle-ben. Svájc elsőként, Kanada másodikként jutott tovább, és a harmadik bosnyákok is a 32 közé kerültek. Katar búcsúzott a VB-től. A C jelű kvartetben Brazília 3-0-ra bizonyult jobbnak Skóciánál Miami-ban, míg Marokkó 4-2-re győzött Haiti ellen Atlantában. Brazília az első, Marokkó a második helyen jutott tovább, Haiti befejezte szereplését. A Mexikó-Csehország meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László értékelte.
2: A mérkőzés előtt már eldőlt, hogy Mexikó megnyerte a csoportját, a mérkőzéstől függetlenül Csehországnak csak és kizárólag a győzelem jelentetett volna továbbjutást, semmi más eredmény nem volt elfogadható nekik. Ennek szellemében próbálták kezdeni a mérkőzést, a mexikóiak 5 helyen cserélték ki a kezdőcsapatukat, Aguirre rotált is pihentetett. Azt gondoltam, hogy ez meg fog látszani a mexikóiak játékán is, kivárásra fognak játszani. Nem ez történt, minden párharcba úgy mentek bele, mintha az életük múlna rajta, kiszerették volna szolgálni a hazai közönséget. Az Azték stadion 85 ezer nézőjét. Fantasztikus elánnal mentek bele a mérkőzésbe, és az első félidőben igaz, hogy gól nem esett, de itt a cseheknek is volt Wisinski révén egy-két lehetősége, egyszer egy ilyen Zidane csellel ment be a bal összekötő helyén, blokkolták a lövését, volt egy-két lepattanó, a mexikóiak Alvarado révén volt a legnagyobb helyzetük, amikor a jobb összekötőjén egy kényszerítő után tükörszélsőként ballal fölé emelt, 0-0-al fordultak a csapatok. A második félidőben a csehek még kivártak, nem rontott egyből Mexikónak, mert tudták, hogy az végzetes lehet, mert nagyon gyorsak a mexikói játékosok, és egy szögletből, amit a csehek végeztek el, megkontrázták őket a mexikóiak, és érdekes módon Chávez García, aki a bal hátvéd, a jobb összekötő helyén egy középpályáról kapott labdával három cseh szerelhette volna Romót, nem tette meg, tovább pöckölte ott a labdát, és Chávez García egy az egybe elvitte, és bepasszolta a kapus mellett az 55. percbe 1-0. Ez annyira megfogta a cseheket, hogy Morá gyönyörű labdája után rosszul jött ki a cseh kapus, és ide-oda pattogó labdát Quiñones kotort a kapuba közvetlen közelről 2-0, majd a 78. percben történelmi esemény történt, Rangel helyett Ochoa 6. világbajnokságán is pályára lépett, majd a teljes luszpoén, hogy Ochoának is, meg Mexikónak is 100%-os legyen a mérleg, és így búcsúzhasson a válogatottól, a 90+4. Percben Fidalgo állította be a végeredményt, 3-0-ra nyert Mexikó, aki csoport elsőként továbbjutott, Csehország búcsúzik.
1: A Brazília-Skócia mérkőzésen a brazil csapatban a 76. percben lépett pályára Neymar, aki 2023. október 18-án játszott utoljára hazája válogatottjában. Őt hallják most.
3: Fizikailag remekül vagyok. Az utóbbi napokban rengeteget dolgoztam, még akkor is, ha nem játszottam. Ha nem tévedek, mérkőzésen talán 30 nap után léptem pályára, de ebből a 30-ból 25 napon át az állóképességemen dolgoztunk. Szóval jó formában vagyok. Természetesen még többet szeretnék játszani, de ez a szövetségi kapitány döntésétől függ. Azért vagyok itt, hogy a csapattal legyek. Függetlenül attól, hogy mennyit játszom, a tőlem telhető legtöbbet megteszem, hogy segítsek az együttesnek.
1: A Svájc-Kanada összecsapást a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
4: Két ellentétes félidőt láthattunk olyannyira, hogy nem feltétlenül abban a formában, hogy egyik csapat vagy a másik csapat jobban futballozott, hanem egészen másféle játék alakult ki. Az első félidőben a svájci védelem kifejezetten bizonytalannak tűnt, a kanadaiak szélvészgyors támadójuk által több gólhelyzetet is ki tudtak alakítani, ugyanakkor a svájciak részéről Embolo többször is veszélyeztetett, de igazából nem érződött egyik csapaton sem, hogy felül tud kerekedni a másikon. Ezzel ellenben a második félidő elején, és különösen nem csak az első percben, amikor gólt kapott Kanada, hanem az első 15 percben rendkívül indiszponáltan futballozott a kanadai legénység, komoly védekezési hibákat követtek el hátul, ennek eredményeképpen Vargas és Manzambi góljaival vezetett Svájc, és nagyon úgy nézett ki, hogy ez a két gól hatalmas önbizalmat sugároz nekik, teljesen kitisztult a játékuk, kontroll alatt tartották a mérkőzést, és eltűntek azok a helyezkedési hibák a mérkőzésen a játékukból, ami az első fél időben jellemezte őket. Egyetlen egy kiút lehetett Kanada számára, hogy valamilyen módon a cserék által feljavul a játékuk, hiszen látványosan visszaestek a második fél idő elején. Ez meg is történt, és különösen Promise David személyében jött a segítség, akinek a góljával a 76. percben szépített Kanada, és ebben a periódusban elbizonytalanodott egy kicsit a svájci csapat. Az volt az embernek az érzése, hogy 2-0-ás állásnál a svájciak annyira megnyugodtak, és annyira megjött az önbizalom, hogy eltűnt az a fajta egészséges versenyfeszültség vagy koncentráció, ami szükségeltetik bármilyen mérkőzésen, hogy kontrollat tartsad. Túlságosan visszaálltak, jött a szépítő gól, és Kanada egy másfajta stílusra állt át, folyamatosan, főleg az oldalvonalak közeléből direkt hosszú indításokkal, illetve beadásokkal próbálták ostromolni a svájci kaput, de hát a svájciak elővették az 50-es évek legszebb hagyományait, a svájci reteszt, komoly helyzet nélkül lehozták a hátralévő perceket, de azért a svájciaknak intőjel lehet a jövőre nézve, hogy ennyire nem szabad visszaállni 2-0-as vezetés után, viszont az összkép alapján megérdemelten nyertek, és megérdemelten nyerték meg a B csoportot.
1: Benne Ferencet hallották. A labdarúgó világbajnokságon ma 22 órától Ecuador Németországgal Curaçao elefántcsontparttal mérkőzik. Holnap éjjel 1 órától Japán Svédország és Tunézia Hollandia, hajnali 4 órától Törökország Egyesült Államok, valamint Paraguay Ausztrália találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport, az M4 Sport Plus, illetve a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. Dzsuzsák Balázs szerződést hosszabbított a Debrecen NB1-ben szereplő labdarúgó csapatával, a csapatkapitány újabb 1 évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. Sander van Preet lett a labdarúgó NB1 bajnoka, az Eto FC sportigazgatója. A 40 éves belga szakember az elmúlt években a Double Pass nemzetközi futball szakmai tanácsadó és minőségbiztosítási vállalatnál dolgozott. A Ferencváros csapata javában készül a labdarúgó NB1 következő idényére és a Vojvodina elleni Európa Liga selejtezőre. A Fradi legfontosabb célja, hogy visszaszerezze a bajnoki címet a szezonban. Az FTC kapusa Dibusz Dénes, aki 15 évvel ezelőtt mutatkozott be az élvonalban, erről is beszélt Andrási Gyulának.
5: Minden felkészülésnél azért valamilyen szinten új lap kezdődik, és az ember néhány hét pihenés után feltöltődve és új energiákkal tér vissza. Az előző szezon eredmények ismeretében meg azt gondolom, hogy nem is kell annál nagyobb motiváció, mint hogy szeretnénk a bajnoki címet visszaszerezni. Volt egy vezetőedzőváltás itt a nyáron, azon dolgozunk, hogy olyan csapat futhasson ki a pályára, amilyet ő szeretne látni. Mind a pályán kívül sokat teszünk azért, hogy előre tudjunk lépni, jó irányba haladunk.
6: Első felkészülési mérkőzés a Tiszakécskén, az már nagyon jól nézett ki, főleg az első félidei csapatnak a teljesítménye. Ott már esetleg voltak olyan elemek, amiket ti új elemek is gyakoroltatok már azon a meccsen?
5: Voltak természetesen, igen, olyan mozgások, olyan páros kapcsolatok, olyan játékhelyzetek, amiket már igyekeztünk úgy megoldani, ahogy azt az előtte levő néhány napban gyakoroltuk. Azért őszintén szólva, ebbe a két hétben nem sok futball és nem sok taktikai rész volt, inkább ugye a fizikális felkészülés része domborodott ki. Azért nem lehetett olyan sok nagy dolgot várni ilyen szempontból, de azért látszott az, hogy volt néhány olyan mozgás, olyan megoldás, ami már kifejezetten azt mutatta, hogy azért az a néhány alkalom, amikor ezekkel foglalkoztunk, az nem volt hiába való.
6: Felpörög a naptár, 2 hét múlva jön az első tétmérkőzés, Vojvodina elleni Európa Liga selejtező, nem megoldhatlan feladat, és sokat se kell utazni. Hogy látod ezt a párharcot?
5: Az egyik pozitívum az ez, hogy nem kell sokat utazni. Ettől függetlenül talán a legerősebb ellenféllel kerültünk szembe. Egy nagyon nehéz párharcra számítok. A szerb második kupadöntős csapat ellen azért biztos, hogy komoly erőpróba lesz, és mindenkinek már a legjobbját kell nyújtani ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni. Erre egyértelműen képes a csapat, és képesnek is kell, hogy legyen a csapat, hiszen az a célunk, hogy az Európa Ligába, a ligaszakaszba odaérjünk. kerüljünk. Az első állomás és az első ellenfél Vojvodina lesz, ezt kell megoldanunk.
6: Szigorúan a bajnokságot nézem, lehet más cél, mint a bajnoki cím?
5: Nem, ez egyértelmű, és látjuk is, és tapasztaljuk is itt a saját bőrünkön. Hogy mondjuk egy bajnokok ligája selejtezőjéből indulva azért mennyivel ideálisabb és könnyebb tud lenni egy út a liga szakaszba, itt az Európa Ligában már akár ugye az első-második fordulóban is komoly ellenfelekkel és komoly bajnokságok csapataival tud szembe kerülni. Az együttes ugye egyértelmű, hogy a jövőre nézve a bajnoki cím visszahódítása a legfontosabb ebben a szezonban.
1: A Ferencváros labdarúgó csapatának kapusát, Dibusz Dénest hallották.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új támogatási programról döntött. A szervezet 146. ülésén arról határoztak, hogy minden olyan sportoló, aki kvalifikálja magát és rajthoz áll a

0: megvédve Zsankó Petra győzött. Stollár Fanni az amerikai Ézsia Mohameddel bejutott az elődöntőbe az Eastbourne-ben zajló füves pályás női tenisztorna páros versenyében, mivel a negyeddöntőben két játszmában jobbnak bizonyult az Ingridnél, Juliana Olmos észt mexikói kettősnél. Szintén az Eastbourne-i viadalon Udvardi Pannának a második forduló jelentette a végállomást egyesben, miután három játszmában kikapotta lett Jelena Ostapenkótól. Piro Zsombor a selejtező második fordulójában búcsúzott a Wimbledoni teniszbajnokságon, a magyar játékos a brit Billy Harris-től szenvedett vereséget két játszmában. Kedves hallgatóink, sportronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggel.

0: reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Anyagi támogatást kapnak a jövőben az olimpiára kijutó sportolók. Meghosszabbították a vörös kódot. Fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: A labdarúgó világbajnokságon megkezdődött a csoportkör harmadik utolsó fordulója. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra legyőzte Csehországot, és Dél-Afrika 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen. Így Mexikó mellett Dél-Afrika jutott tovább, amely vasárnap Kanadával találkozik a kieséses szakaszban. Dél-Korea még reménykedhet a továbblépésben, Csehországnak véget ért a VB. A B csoportban Svájc 2-1-re múlta felül Kanadát, Bosznia-Hercegovina pedig 3-1-re verte Katart. Svájc elsőként, Kanada másodikként jutott tovább, és a harmadik bosnyákok is a 32 közé kerültek. Katar búcsúzott a VB-től. A céljelű kvartetben Brazília 3-0-ra bizonyult jobbnak Skóciánál, míg Marokkó 4-2-re győzött Haiti ellen. Brazília az első, Marokkó a második helyen jutott tovább, Haiti befejezte a szereplését. A labdarúgó világbajnokságon ma 22 órától Ecuador Németországgal Curaçao elefántcsontparttal mérkőzik. Holnap éjjel 1 órától Japán Svédország és Tunézia Hollandia, hajnali 4 órától Törökország Egyesült Államok, valamint Paraguay Ausztrália találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport, az M4 Sport Plus, illetve a Nemzeti Sportrádió közvetíti. Dzsudzsák Balázs szerződést hosszabbított a Debrecen NB1-ben szereplő labdarúgó csapatával. A csapatkapitány újabb egy évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. Sander van Praat lett a labdarúgó NB1 bajnoka, az Eto'o FC sportigazgatója. A 40 éves belga szakember az elmúlt években a Double Pass nemzetközi futball szakmai tanácsadó és minőségbiztosítási vállalatnál dolgozott. Új támogatási programról döntött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A szervezet 146. ülésén arról határoztak, hogy minden olyan sportoló, aki kvalifikálja magát és rajt hozzááll a játékokon, 10 ezer amerikai dolláros, vagyis több mint 3 millió forintos támogatásban részesül.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddéj félig. Tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni, grillezni. Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában. Több országban megdőltek a meleg rekordok. Anglia déli harmadában, Londont is beleértve, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Franciaországban a legmelegebbet, 43 Celsius fokot a nyugati ország részben mérték, Párizsban pedig csaknem 41 fok volt. Olaszországban 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma. A tetőzést vasárnapra vagy hétfőre várják. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll, Ez 1 centiméterrel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. Holnap kezdődik a Kisvárdai Színházi Fesztivál. Több mint 20 előadást mutatnak be a szakmai zsűrinek a Kárpát-medence magyar nyelvű társulatai. A kínálatban klasszikus és kortárs művek, monodrámák, zenés és kísérleti előadások is szerepelnek. A programokat szakmai beszélgetések kísérik.
0: Közlekedés.
1: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé. Tata és Biatorbágy között arra szolgatásra kell készülni. Az M0-ás csomópontjánál a 17-es kilométernél baleset nehezíti a haladást, csak egy sáv járható. 8-9 kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Országszerte derült az ég. Napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható. A középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 40 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtök, jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, állandó hű fegyverhordozom nélkül, Marosány György nélkül, egyelőre Gyurta Gergellyel.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szegény, teljesen összezavartam, hogy nem tudom, feltűntő, hogy Gyuri pont a megszólalásra érkezett meg. Jó reggelt, Marosány Gyuri!
3: Időben érkezünk, jó reggelt mindenkinek!
1: Hát az időben, igen, végül is a kezdősípszóra valóban.
3: Napsütötte időben, arra gondoltam.
2: Ott folytatjuk, valamba hagytuk.
1: Igen, Gyurinak a mikrofonja, én azt hiszem, hogy most
3: most
1: romlott el végleg. Szokásos csütörtök reggeli vendégünk így 8:30 után, ki más is lehetne, mint Holzer Ádám, aki már is itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt, szia Ádám!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na hát lassan, de biztosan élesedik a küzdelem a világbajnokságon, és most már elindultak azok a folyamatok, amikor lehet számolgatni, lehet nézelődni. Reggel beszélgettünk róla, hogy én mondtam, hogy egy kicsit lusta voltam, vagy trehány voltam, és az ágrajzot nem vettem magam elé. Nos, azóta ezt pótoltam, és döbbenettel látom, hogy lesz például Dél-Afrika Kanada mérkőzés a legjobb 32 között, ahol egyébként már nagyon komoly párosítások is összejöhetnek, illetve az egyik ág, ahol a brazilok, az argentinok, jó eséllyel a spanyolok lesznek majd, jóval erősebbnek tűnik. Mit szólsz te ehhez, Ádám?
4: Hát ugye ez már hónapokkal ezelőtt ki lett jelölve, hogy akkor ki melyik ágra, melyik csoportból hova kerülhet. Ugye korábban ilyen lebonyolítású tornáknál arról olvastam, hogy volt arra példa, hogy a 8 legjobb csoportelső mellé a 8 harmadik legjobbat rendelik oda, és akkor ugye ezzel próbálják igazságosá tenni, hogy akik a csoportelsőséget viszonylag simán megszerezték, azok csak csoport harmadikkal játszhatnak. De most ezzel a FIFA nem bajlódott, egyszerűen előre berajzolta az ágakat, és hát igen, ez innentől egy csapatnak lehet akár fejtörős is, hogy azon sakkozni, hogy melyik ágra érdemesebb kerülni, most akkor kell-e nyernünk, vagy nem kell. Én egyébként mindig abban hiszek, hogy csináld meg a feladatodat, aztán ne kalkuláljál, hogy hol melyik ágon mi várhat rád. De látunk már erre példát nem egyszer nagy tornák esetében, hogy mondjuk egy csapat a biztos 6 pont tudatában elengedte mondjuk az utolsó csoportmeccset, mert ha második, akkor esetleg könnyebb ágra kerülhet. Ugye itt vannak fixen előre kijelölt olyan párosítások, ahol egyik csoport másodikja a másik ellen, de van olyan csoport első, aki biztosan másodikat kap. Gondolok itt Brazíliára, aki biztosan, azt hiszem, a japán-holland párosból fog kapni ellenfelet. Most jelen esetben ez úgy tűnik, hogy japán lesz, de az akkor is egy picit talán versenyhátrányt jelent, hogy mondjuk Brazília, aki végül nagyon simán hozta a csoportját, az nem kaphat egy olyan harmadikot, aki épp hogy becsúszik, cserébe egy gyengébb csoport első, meg lehet, hogy ilyet kap. Nem biztos, hogy ez így volt igazságos, de hát ez a kevésbé bonyolult előre megmondani, ki melyik pozíciót foglalja el majd a csoport végén, aztán ennek függvényében megy tovább minden, de valóban a jobb oldali ábra, ha így nézzük meg, a jobb oldali tűnik egyelőre sokkal veszélyesebbnek, bár ez mindig csak akkor ilyen, amikor ugye a papírforma szerint alakulnak a dolgok, tehát Brazília megnyeri a csoportját, Argentina megnyeri, Spanyolország megnyeri esetleg, tehát ez így ebben az esetben van így, ha valaki botlik, akkor esetleg a másik oldalon van, és már nem így tűnik ez az ág, bár azzal lehetett kalkulálni, hogy ezek a csapatok valószínű dominálják a csoportjukat, de hát gép sorsolt, ugye, tehát most legyünk jó hiszeműek, ez így sikerült.
3: Ádám, itt az adás előtt Németh Kornéllal próbáltunk megállapításokat tenni a világbajnoksággal kapcsolatban, de hát ugye kibiceknek semmi sem drága, így mindenképpen megkérdeznénk a te véleményedet is arról, jól látjuk-e azt, hogy ezen a világbajnokságon, mintha a játékvezetésben történt volna egy szemléletváltás, hogy rendkívül kevés sárga lapot alkalmaznak.
1: És egészen pontosan a nyitó mérkőzés ugye még óriási lapzuhatagot hozott, és onnantól kezdve kis túlzással most egy picit hadd mondjam konyha nyelven, vagy ilyen meccsnézős kocsmai stílusban, hogy tényleg, hogyha vér folyik, vagy akkorát rúgnak egyik a másikba bele, hogy amikor már nagyon-nagyon látva, és akkor adnak lapot a játékvezetők. Egyébként nagyon-nagyon sok esetben, hát volt 6 vagy 7 olyan meccs, ami úgy ment le, hogy még csak lapot sem adtak semmire.
4: Igen, hát szerintem az első mérkőzés után én is beszélgettem a barátaimmal erről a témáról, hogy alapvetően egy tornának a játékvezetői szemléletét az első meccs nagyban meg tudja határozni, és akkor ugye ez a pro-kontra, tehát vagy úgy megy tovább minden, mint ott volt, vagy na, szöges ellentétet kell venni, és most szerintem az utóbbit látjuk, hogy ott tényleg az a 3 piros lap, ami ott ki lett hozta, az a majdnem megdőlt a előző 2 torna rekordja, ugye ami azóta már megdőlt, mert ott 4-4 piros lap volt 22-ben és 18-ban, most meg már 5-nél járunk, ha jól emlékszem. Tehát, hogy ugye a piros lapokban nagyon gyorsan kilettek szórva, és mivel a szabály ugye lehetővé tesz, hogy második sárgát is lehet már varozni, szerintem sokkal inkább oda kell figyelni arra, hogy az első lap az mire megy, és az, ami korábban ilyen figyelmeztető jelleggel kilettek osztva lapok, azok most szerintem inkább csak szóba történnek meg ezek a figyelmeztetések, és amik már az a durvaság határát súrolják, ott történik meg az, hogy a játékvezető mondjuk lappal szankcionál, félve attól, hogy mondjuk egy könnyű első sárga után nem lehet nem megadni egy jogosabb másodikat, és ugye ez piros laphoz vezet, az meg szerintem sem a játékvezetőnek nem lehet céljuk, hogy úgy menjen le majdnem minden mérkőzés, hogy itt lapokkal kell megfékezni. Ez sem a FIFA-nak, a szurkolóknak, az senkinek nem jó, hogyha a meccsbe egy piros lap...
3: Tehát ez nem véletlen akkor. Tehát ez abszolút egy irányvonal, amit követnek, nem pedig a véletlen szüleménye, hogy alig van sárga.
4: Hát nagy az első meccshez képest nagy a kontraszt. Tehát, hogy ezt így végül is össze lehet rakni, hogy ott láttunk valamit, ami talán túl szigorú volt, vagy nagyon könnyű síppal volt levezetve az a mérkőzés, és lehet, hogy ott rögtön az a döntés született, hogy akkor másnaptól valahogy máshogy kellene vezetni más felfogásban, mert tényleg ahol ennyi minden, ennyi kamera keresztüzében nem lehet más se, tehát a szájátakarós sztoritól kezdve tényleg itt a legkönnyebb piros lapokról beszélünk, ami nem tesz jót a játéknak, tehát azért piros lap és piros lap között is van különbség, értem a szájátakarós sztorit is, de szerintem mi beszéltünk erről a Vinny Presciani ügy kapcsán, akkor így a Benfica Reálnál, ott is ugyanígy ezt a témát említettük, nem tudom, nálam ez a nagyon-nagyon szigorú kategória, tehát persze nem egy szép látvány, de alapvetően ez nem is erre jött létre, hogy a sértések, bántások, hanem pont azért, mert a kamera már olyan szinten veszi a játékosokat, stábtagokat, hogy ha te megjegyzést akarsz tenni bárkire, bármire, és nem kell, hogy ez negatív legyen, ez bármilyen
3: értelemben lehet. De ha a saját csapattársadnak mondasz valamit, akkor nem jár sárga, úgy, hogy lehet-e piros lap? Azt jól tudom?
4: Igen. Igen, de...
1: Meg nem csak ez van, bocsánat, Ádám, egy másodperc közben szólok. Ugye volt ez a Bellingham Jordan Ayew féle eset, amikor ugye az egész világ azt találgatta, hogy akkor most Bellinghamet miért nem állították. Igen, mert ugye ők kedélyesen, jókedélyűen beszélgettek, és éppen lehet azt mondta Bellingham, hogy egyébként gyúrtak, hogy még nem kérdezett semmit, és akkor ezen elmosolyogtak.
3: Itt a rádióban nem jön túl jó, ahol
1: nem teszed ezt, a kezdre. Igen, de hát azért mondom, azt próbáltam úgy csinálni, hogy hát a Gege, aki egyébként eddig nem volt hajlandó megszólalni, magára ismer. De hogy tehát ez is egy, és kidönti el, és nyilván, hogyha nagyon látványosan veszekednek, oké, de hát itt kellett hozzá az egyik, hogy mosolyogjon, hogy akkor ezt ez alapján megítélni, tehát ez egy nagyon
2: megerőszakolt szabály. Mosolyogva küldeszel valakit a fenébe, akkor
1: az... Na ez az.
3: Erre csak te vagy képes.
4: Meg akkor tegyük fel, hogy én nagyon meg akarom nyerni a meccset, és Ayewval egy jót beszélgetek, mosolygunk, majd odaszaladok a bíróhoz árulkodni, ahogy Vini tette, és akkor azt mondom, hát mosolygott, de mosolyogva mondta azt, hogy nem tudom én.
1: Hát ez
4: ilyen
1: az nagyon jó példa, jó a példa, amit mondasz, így van.
4: Tehát, hogy most azért ez nem attól, mert mosolyogva mondjuk, attól még mondhatok én bármi olyat, sőt, ha nem mondok semmit, akkor is mondhatom azt, hogy rám azt mondták, hogy, vagy én azt mondtam, hogy szerintem ez mondom, tehát akkor vagy az van, hogy aki eltakarja piros, és akkor mindegy, mit mondott a receptől kezdve a játékvezetőn át, saját edző, ellenfél játék, akkor mondhat bármit, akkor minden legyen piros, és akkor lehet, hogy lesz egy meccs, amit heten fejeznek be, mert éppen aznap mindenki így kelt fel, hogy ezt elfelejti, vagy akkor ha elkezdünk mérlegelni, akkor örök vita lesz, hogy vajon mit mondott, a játékosokat meg kell kérdezni meccs után mit mondott, az egyik mondja a saját igazát, a másik az ő igazát, szóval nem, én akkor is azt mondtam, most is azt mondom, ez egy olyan szabály, ami, és én biztos, hogy nem lesz hosszú életű, tehát hogy ennek, erre lesz majd egy-két olyan példa, ami után azt mondják, hogy ezt ki kell vezetni. Persze nem jó, ha mondjuk nem tudom, mint amit Vini állított, hogy rasszista megjegyzést tesznek így egy játékosra, ezt én is aláírom, hogy az nyilván az a no-go, de attól még ne higgyünk el mindent, mert elég dörzsöltek vagyunk mi focisták.
5: Egy kicsit.
4: Itt azért lesz még erre olyan példa is, hogy ami nem lesz igazságos, biztos ő benne.
2: Akkor egy kicsit pozitív részét nézzük a világbajnokságnak. Messi és Ronaldo közötti ellentétek ugye megint csak újra hatalmas visszhangot generáltak. Ugye Ronaldo is beindult, és két gólt is szerzett az előző mérkőzésen.
1: Messi mennyit? Messi meg már
2: 5-nél tart, úgyhogy hát mondhatjuk, hogy a két korszakos zsenit láthatjuk egyszerre.
3: Az egyik 5-öt rúgott, a másik 2-t, ugye?
2: Igen, így van. Igen.
1: És melyik rúgta az 5-öt, mondd ki?
2: Messi.
1: Okay, Lionel köszi, Messi. Igen, és akkor mi a kérdés?
2: Hát, hogy utoljára láthatjuk, nagy valószínűséggel utoljára
1: láthatjuk. Nem igazán lehet hallani, hogy mit mondasz.
2: Két korszakos zsenit. Szerinted a csapaton belül argentinoknál a Messiért játszanak, míg portugáloknál Ronaldoért játszanak a csapatok?
4: Hát, én ezzel mindig óvatos vagyok, mert... Persze érte, de magadért, nem tudom, a családodért, gyereked és szüleidért, de azért sokkal inkább játszol, hogy akik mondjuk áldozatokat hoztak pályafutásod során, hogy te odáig eljuss, ahol tartasz, és tényleg a szüleidtől, a nagyszüleidtől, a feleségeden át, tehát az sokkal fontosabb, mint az, hogy nem tudom, a csapattársad Ronaldo végre felére a csúcsra, vagy nem. Ez is fontos, meg ez egy bajtársias közeg, 5 hétre össze vagy zárva egy ilyen tornán, persze az is fontos, de ha ez van az első helyen, akkor nem tudsz tornát nyerni. Szóval ezt utólag el lehet így mesélni, de nem tudom, 78 éves korodban nem Messi fogja fogni a kezedet a karácsonyfa mellett, hanem nem tudom, a párod. Szóval, hogy azt szerintem...
1: Hát azért várt ki a végét, még Gege nagyon nagy Messi rajongó, egy Messit lehet, hogy beállít valahogy a karácsony.
4: Hát, ami Messi belül 78 éves korában, az annál jobb. Hát, akkor hívjatok meg, légy szíves, akkor én is átmegyek. Szóval szerintem ezek legalább annyira fontos dolgok, csak ezeket nehezebb elmesélni, eladni, ez úgy valahogy, nem tudom, talán természetesebb, hogy most a család az persze az egy fontos dolog, és erről lehet, hogy kevesebbet beszélünk, mert természetesebbnek gondoljuk, de szerintem nem az, szerintem erről is kell beszélni, ezt is ki kell hangsúlyozni, és itt ebben az esetben a csapattársnak az egyéni ambíciója az másodlagos, meg egyébként ha Ronaldo világbajnok lesz, akkor körülötte még 20-valahányan meg a stábtagok. Tehát azt szerintem nekik is legalább annyira fontos. Hát ha meg kéne kérdezzük tőlem, hogy én legyek-e világbajnok, vagy Ronaldo, akkor azt mondom, inkább én. Még ha együtt játszunk is, akkor is azt mondom, ha idén nem sikerül, nem baj, de én 4 év múlva attól még szívesen megnyerem nélküle, ha ő már nem lesz itt. Szóval szerintem ez egy kicsit így túl van gondolva, hogy mennyire fontos egy-egy játékos. Egy öltöző mindig elismeri a húzó embereit, mindig elismeri az ilyen jellegű vezéregyéniségeit, de ez ennél szerintem nem több egy öltözőben. Tehát én sem tudom megmondani, hogy volt-e olyan meccs, vagy bennünkor azt mondom, hogy na már pedig most érte játszunk, mert neki ezért fontos, azért fontos. A közösségnek fontos, azt aláírom, egy közösségnek nagyon fontos tud lenni, hogy sikeres legyen, és azon belül lehet, hogy van egy-kettő, akit ki lehet emelni. De nem gondolnám, hogy a portugáloknál ez most ilyen elsődleges szempont kéne legyen. Messiéknél meg már megoldódott, tehát ez már 4 éve, 3,5 éve lezárult ez a kérdés. Az más kérdés, hogy az edző a taktikát úgy készíti el, hogy mondjuk ezeknek a játékosoknak könnyebb legyen. És arra látjuk a példát, hogy arra igen a válasz. Argentinában kapus plusz 9 ember úgy védekezik minden egyes akciónál, és úgy rendeződik labda mögé, ami a 90-es évek olasz csapatait is megidézi, annyira fegyelmezettek és stabilak, hát szinte nem találják ellenük a kaput, vagy lehet, hogy nem is találták még el, tehát tényleg Argentina az ebből a szempontból fantasztikus. Portugália meg szerintem, most nem néztem meg a statisztikát, de Ronaldóval vagy nélküle mennyi a boxba belőtt labdák száma egy mérkőzésen, szerintem sokszoros lehet a különbség, amikor Ronaldo pályán van. Tehát akár az első góljára gondolunk,
1: hát meg az első meccsen, és megint bocsi, közbeszólok, az első meccsen minden, amit el lehetett rontani Ronaldóval kapcsolatban, az minden visszajárosult, vagy nem tudom én, kevésbé működött. Ádi, hogy állsz a kéz kosárlabdával? Mert egy kosárlabdás legenda, Károly Andi is írja, hogy ha ott lehet lenni ezen a 78. szülinapi Messi-s rendezvényen, ő is jönne.
4: Örömmel látjuk, igazából nem rajtam múlik, én meghívok bárkit. Nem tudom, mennyien férünk el, felőlem bárki jöhet. Egyébként meg, hát most ugye az NBA döntőt azért követtem kosárlabda, mert az, hogy a Knicks 53 év után nyert...
1: Kicsit megbojdult egész New York.
4: Igen, van egy elméletem, hogy New Yorkban és Floridában nagyon nehéz bajnokcsapatot építeni, és ezt már 15-20 éve mondom, amióta nézem ezeket a sportokat. Azok túl jó városok ahhoz, hogy csak a sportra figyelj. És hát... ha bedugnak Kansasbe, egy kisebb városba, ahol csak préri van körülötted, ott igazából a focival kell foglalkoznod, vagy Green Bay-ben, ahol mínusz 10 van hónapokig, ott nem nagyon van hova menni. Viszont Floridában, meg New Yorkban van egyéb program. Úgyhogy
1: én
4: ez egy ilyen félig vicces elméletem így a baráti társaságban, de hát ugye hát a Miami sose volt bajnok, a Tampa Bradyvel egyszer megnyerte, NBA-ben ritkán nyer.
1: Igen, olyan furcsaságok tudnak kijönni, mint például a Florida Panthers NHL-ben tud bajnok lenni Floridából. Tehát ott, ahol a legkevésbé kéne, hogy korongozzanak emberek, onnan jön ez ki. Ádám, viszont ne haragudj, most...
4: Bár ott a Tampa Bay is nyert sokat. Igen.
1: Hát most viszont közbe kell, hogy szóljak, ne haragudj, mert hogy lejárt az időnk. Egy hét múlva viszont újra számítunk rád. És akkor már ott tartunk, hogy bizony az egyenes kieséses mérkőzések javában elindulnak, és látjuk majd, hogy hogyan is állnak a csapatok. Úgyhogy ott már tényleg belecsapunk úgy a lecsóba, vagy a sűrűjébe a dolgoknak, hogy túl leszünk ezen a maratoni hosszúságú csoportkörön. Holzer Ádám, köszi szépen, hogy ezúttal is itt voltál velünk, és köszönöm, számíthattunk rád. Egy hét múlva újra, 8 óra 57 perckor pedig azt tudjuk mondani, hogy hamarosan kézilabdával megyünk tovább.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Balaton parton.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsíró magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 5 perc a pontos idő. Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. Marosán Györgye, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Gyurta álmodozó Gergellyel.
3: Bárcsak, éhes disznó, makkal álmodék.
1: Makkal, és te úgy látom, hogy meglehetősen éhes lehet. Na, kézilabdát ígértem a folytatásra, úgyhogy menjünk is tovább, mert hogy csalódottsággal, ugyanakkor méltósággal beszélt távozásáról Csema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott éléről menesztett spanyol szakember elismerte, nehezen élte meg a döntést, hiszen eredeti tervei szerint egészen 2028-ig, az olimpia végéig szerette volna vezetni a nemzeti csapatot. Az M4 Sportnak adott interjújában Csema kihangsúlyozta, hálás a Magyar Kézilabda Szövetségnek a bizalomért, ugyanakkor fájdalmas számára, nem úgy zárult a közös munka, ahogyan azt elképzelte. Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, amellett csalódott vagyok, mert szerettem volna az olimpia végéig itt foglalkozni a srácokkal. A döntést elfogadom, ugyanakkor szeretném jelezni, hogy a szerbek ellen egyáltalán nem volt könnyű dolgunk. Marosán György és a kacagás tárgya.
2: Van több is.
1: Kezdjük. Van rá fél órát.
2: Hát ez nagyon sokszor elmondtam már a véleményem Csema Rodriguezről és a
1: szerepéről. De értem. Most konkrétan ezt a búcsú interjút próbáljuk egy kicsit értelmezni és elemezni.
2: Igen, tehát itt...
1: Ez egy korrekt nyilatkozat volt, nem?
2: Hát használhatjuk azt a szót, hogy korrekt, igen. Tehát az most keresem, próbálom szóról-szóra idézni. Tehát az, hogy ő jól érezte magát, hát örülök neki. Meg hogy ő csalódott. Tehát hát mi milyen csalódottak vagyunk.
3: De hát miért? Azért... Akkor ez a szerbek elleni meccs, ez hozható lett volna?
2: Persze, de hát ezt hozni kellett volna. Ja, persze. Hát itt lehet mellé beszélni, de nincsen annyi nemzetközi képességű, rutinó, bajnokok ligájában játszó csapat a szerbeknek, mint van a magyaroknak. Persze lehetett volna gyengébb csapatot is kapni, de a magyar válogatottnak a tudása jóval felette van a szerb válogatott tudásának. Egyénileg. Csapatszinten ez nem manifesztálódott.
1: Jött egy ilyen üzenet a 0630 55 55 605-ös SMS számra. Én is csalódott lennék, ha ajándékba csak 2 évi fizut kaptam volna, plusz a felmentési pénzt kapnám meg. Már az olimpia után régesség meneszteni kellett volna.
3: Igen, amúgy elég sok negatív kritika érte Csemát, hogy nem igazán tudta az utóbbi...
1: Hát az olimpia óta. Az olimpia óta, amit igen. Az SMS író feszeget, hogy most az, hogy pénzügyi irányból is megközelíti a dolgot, azt mindenki szíve joga eldönteni saját maga irányából, de az tény és való, amit ugye te is említettél, Gege, hogy az olimpia utántól már ez az egység, vagy ez a közös házasság, ez már nem ugyanazokat a jeleket hozta, és ugye az én klasszikus példám, amit, hogyha Gyuri azt mondja, hogy többször kifejtette az álláspontját, amit én elmondtam többször, hogy ez elő nem fordulhatott volna az olimpia ideje alattig, bezárólag, hogy egy játékos kibeszél a csapaton kívülre, és hogy a Máté Dominik most a szerbek elleni pótselejtezőnél egyértelműen ezt tette, hogy a végére azt mondta, hogy ő most már ilyen bábúként kezelte. A kapitány, aki állítólag Mendemonda szerint, ugye ezt nem tudjuk, nem voltunk ott, de hogy oda súgta neki, hogy nem fogsz játszani, meg úgyse fogsz játszani, meg mit tudom én, tehát hogy ilyen keringenek ilyen mindenféle Mendemondát.
2: Tehát nincs rend. Azért, hogy nincs rend, pedig ki a felelős? Az edző.
3: És akkor az öltözői hangulat miatt már a magyar válogatottra ennyire rányomhatta a bélyegét? Tehát, hogyha már a szerbek elleni meccset veszük górcsó alá, akkor ugye a második mérkőzést megnyertük, viszont az elsőben 2 ponttal kikaptunk. Tehát, hogy emiatt lehetett ez a
2: hát vereség? Nyilván lehet az okok között ez is. Nem tudom, tehát én most arra reflektáltam, amit Kornél mondott, és teljesen logikus volt az a gondolatmenet, amit felépített, hogy ilyet egy pár évvel ezelőtt nem tudtunk volna elképzelni.
1: Igen, azt mondják a csapat közelében lévők, ezt hallottam én, hogy korábban, főleg amíg Gulyás István vezette hivatalosan szövetségi kapitányként a válogatottat, már akkor is ugye nagyon sok esetben mondjuk úgy, hogy Csema mozgatta a szálakat a háttérből, de ezt jó értelemben hallottam, meg én is pozitív példaként szeretném felhozni egy pillanat, Gyuri, és mindjárt tudsz rá reagálni, és hogy akkor konkrétan így hangzott az állítás, hogy akkor tűzbe mentek volna, érte? Vagy a tűzen is, vagy a falon is átmentek volna, érte a játékosok. Szerintem ez egy pozitív dolog. Én ezt egyértelműen pozitívnak ítélem meg, és ez egy csomó mindenben, ha azt mondtad, hogy manifesztálódott, ez egy csomó mindenben megnyilvánult. Európa-bajnoki, világbajnoki 5. helyezések voltak. A legutóbbi 3 világbajnokságon ugye 8 között volt a csapat, de a horvátországi VB-n a horvátok elleni negyeddöntő is már abban a sorba illeszkedik, ami a nem teljesen zökkenőmentes kapcsolatot mutatja, hiszen nagy előnyről vagy komoly előnyről buktuk el, vagy buktál a csapat ugye azt a negyeddöntőt jó helyzetből. Tehát ugye ezt én mindenképpen ketté választanám, vagy minimum ketté bontanám a Csema féle időszakot itt Magyarországon. Valahol az olimpia környékéig bezárólag lenne az egyik fele, az első fele, és az azt követő rész lenne a második fele.
2: Igen, csak itt a második fele az elmúlt 3-4 év, tehát itt az a folyamat, amit én már most nem akarok unalmasá válni a hallgatóknak, sokszor mondtam, hogy itt a folyamatot, ha vizsgáljuk, ez abszolút lefele tartott ez a teljesítmény, és ezt meg kellett most állítani.
1: Igen, most meg kellett állítani egyértelműen, de az SMS íróval annyiban nem értek egyet, hogy őt már az olimpia után azonnal el kellett volna küldeni, mert, és tudom, hogy a sportban nincsen ha, de most mi itt egy picit eljátszhatunk ezzel a gondolattal, vagy legyetek nagyvonalok és a kedvemért játszunk el a gondolattal. Ha megvan a horvátok elleni negyeddöntő a világbajnokságon is, benn van a csapat a legjobb 4 között, akkor hirtelen megint Csema Rodriguez az ünnepelt sztár, a 7-5 elleni játék az a zseniális dolog. Gyuri, tudom.
2: Ez az edzői sors.
1: Értem, hogy az edzői sors, de hogy tehát az, hogy ott nüanszokon múlott a...
2: Meg most is nüanszokon
1: múlott... Nem, most az Európa-bajnokság nem nézett ki jól, most nem nüanszokon múlott.
2: De most a szermecsre gondolok. A mostra.
1: De szerintem a szermeccse nüanszokon múlott.
2: Hát
1: a szermeccs,
2: tekintve, igen.
1: Igen, de az összkép nem nézett ki jól. Az a szermeccs, az a két meccset, hogyha nézzük, az egyáltalán nem nézett ki jól. Én mondjuk, bocsánat, úgy mondom, hogy a másodikat csak hallottam, mert ugye akkor Dijonban voltam az Esztergomnak a női Európa Liga 4-es döntőjén, tehát hogy ott a kollégák hallomány, vagy a kollégák közvetítése alapján merek állást foglalni, de az elsőt azt én közvetítettem, mindenhogy kinézett, csak jól nem.
2: Ez így van, hát én nem az én véleményet mondom, hanem azért leírt, vagy akár podcastekben elhangzott szakmai véleményeket osztom én is, hogy komoly szakmai hibák voltak ezen a két mérkőzésen is. Tehát itt azért egy valamit nem felejtsünk el. Itt amikor most Sótonyi László kapcsán, én ugye itt a reggeli adásban is, amikor az egész felvetődött, én úgy mondtam, hogy én úgy gondolom, hogy ő a legalkalmasabb erre.
1: Úgy csicsergik, hogy ő jelölt.
2: Tehát egyébként, amikor a magyar szakemberről beszélünk, akkor mindenki úgy, az nem kockázatos, vagy azért azt ne felejtsük el, hogy Csema Rodriguez úgy lett a Magyar Válogatott Szövetségi kapitánya, hogy ő neki nem volt edzői múltja.
1: Igen,
2: edzői
1: tapasztalata. A Benficával sokat nem dolgozott, igen.
2: Hát finoman fogalmazta, igen, hogy nem sokat dolgozott, és hát azért a Benfica nem egy európai élcsapat. Na most egy valamit elmondhatunk magunkról, hogy újra kineveltünk egy spanyol edzőt. Tehát itt gyakorlatilag a spanyol edzők a gyakorlati táborukat nálunk tartják évek óta. Több 10 éve. Xavi Sabate nálunk Veszprémben, Magyarországon.
1: Ő jó edző, vagy nem jó edző?
2: Szerintem jó edző. Igen.
1: Nálam a legnagyobb kérdőjel, hogy vajon Veszprémben bármelyik illetékes, akinek annak idején köze volt az Ortega féle elküldéshez, Carlos Ortega menesztéséhez, aki emlékeim szerint egy kézilabda bajnokok ligája, döntetlen után, talán döntetlen volt egy
2: Locz, vagy
1: Montpellier, vagy valami nem valami top csapat elleni döntetlen után
2: hirtelen felindulás
1: volt. Hát azóta 3 BL-t nyert a Barszával.
2: Előtte? Veszprém előtt?
1: Mi a kérdés? Mit csinált a Veszprém előtt?
2: Előtt nyert valamit?
1: Azt nem tudom csípőből megmondani. Hát nem nyert semmit?
2: Nem, tehát a gyakorlati tábor lakója volt ő is.
1: Aha.
2: Hogy nem is annyira direkt módon, mint az volt. Xavi Sabate, de sorolhatnánk még, tehát múltkor ezt felsoroltam most, de Zsmomir Ilić nem spanyol, de szerb szakember, tehát olyan könnyen osztogatjuk.
1: De ő is ebbe a táborba volt része.
2: Persze, tehát olyan könnyen osztogatjuk Magyarországon a külföldi edzőknek a lehetőséget, ami óriási kockázat, hiszen hát soha
1: Gyuri,
2: nem volt.
1: De Gyuri, mennyit beszéltünk erről a Appelgren kapcsán, a Szeged-Svéd mestere kapcsán, hogy azt ígérte, hogy gyors játékot játszik, egy darab lerohanást nem láttunk a Szegedtől. Az Európa-bajnokság után, amikor mi volt, alkotói válságba keveredett, vagy mi volt a probléma? Hogy volt, hogy kicsit megzuhant, hogy a svédekkel föltörölték a padlót, és mi ezt itt Magyarországon kollektívan tűrjük. Ott egy ilyen üzenet, Csema egy kicsit belekényelmesedett a pozíciójába, illetve komoly szakmai kérdésekkel nem lett szembesítve 3-4 éve.
2: Én nem tudom, nem vagyok ott az elnökség üléseken, hogy mivel lett szembesítve, ezt erről nem tudok.
3: De hogyha már folyamatot említünk, akkor ugye azt írja, hogy a válogatott ugye a 2024-es olimpia után jelentős fiatalitás kezdődött a válogatottnál, több tehetséges játékos kapott lehetőséget, hogy a csapat és a csapat fejlődése biztató volt. Tehát, hogyha viszont te említetted a folyamatot, akkor nem lehet, hogy most a folyamatban egy olyan részeire...
2: Egy párhuzamos dimenzióban él. Tehát ez nem az történt, amiről beszél. Tehát itt hol volt? Mikor történt? Milyen generációváltás? Miről beszél? Onodi János Kuti Máté jobbát lövőbe rendbe, de nem volt egy hirtelen generációváltás, amin átesnek sokan, hogy 10 ember cserélődik. Gyönyörű szépen jött Fazekas Lékai Máté mögött. Az, hogy a Fazekas mögé nem épült senki, Lukács Péter nem játszott egy percet sem most se. Tehát az akkor kinek a felelőssége? Beállóba Bánhidi Rosta évek óta van, Rosta nem játszik egy percet sem, Póka Bendegúz évek óta, tehát én nem látom ezt a nagy generációváltást, ott jobb átlövő pozícióban, hát a 2024-es olimpia után ott sem.
1: Tehát, jó. Nézzünk egy picit előre, ugye azt említettem, hogy csicseregnek arról, és nem zörög a harasz, szokták volt mondani, Soltonyi László.
2: Hát egyértelmű a jó választás, hogy nincs egy...
1: Nevezzük nevén a
2: gyerek. Igen, tehát ez, hogy ne mondjuk azt, hogy magyar szakam, mert aki 20 éve top NB1-es edző és juniorválogatottal elért sikereket, hogy kockázat, ha nem mondtuk a Csema Rodriguezre, akinek semmilyen edzői múltja nem volt, hogy nem kockázat. Tehát szerintem nincs kockázat Soltonyi Lászlóban. Ha magyar szakemberben gondolkodunk, akkor egyértelmű, hogy ő a jó választás.
3: És például mennyi a türelmi idő akkor egy magyar edzőnek?
1: Tehát, hogy sokkal kevesebb. Na, sajnos ez az. Nekem ez a legnagyobb bajom egyébként. Persze. Na, gyerekek, folyamatosan jönnek egyik üzenet a másik után, és pozitív gondolat Csemával kapcsolatban még nem hangzott el. Már előbb kellett volna váltani, megfőztük, amit megettünk, de nem csak ő a felelős, ezt Peti írta, illetve a következő nagyon tanulságos kérdés. Mondjátok már meg nekem, hogy a magyar edző vagy edzők általában csak párban ülhetnek le a kispadra, míg a külföldi edző szinte mindig egyedül jöhet a kézzel, a szövetség ennyire bízik az általa képzett és két évente tovább képzett edzőiben, kérdőjel, felkiáltójel, utalva ezzel egy picit ugye ironikusan, cinikusan a már ott van benne a kérdésben a vélemény és az
2: esemes írónak. Tűpontos, tehát, hogy most nem bízok benne, hogy belefér az élő műsor etikájába, hogy azért elengedett kézzel tudunk ülni a bili mi is. Azért, mert nincs svéd, spanyol útlevelünk. De van egy 20 éves múltunk. Még a másiknak nincs egy éves múltja se, tehát én túl nagy különbség tételt látok abban, hogy valaki külföldi vagy magyar. Értekezed az, hogy nem? Nyilván tudjuk, ki a jó edző, aki eredményeket érte. Tehát mindenki jó edző lehet, de aki eredményeket érte, az a konkrétan jó.
1: Speciálisabb bármilyen szempontból Magyarországon dolgozni, mint a világ bármely részén?
3: Amit külföldi szempontból kérdezett gond.
1: Egyébként csak általánosságban kérdezem. Utána mindjárt megmondom, hogy miért kérdezem.
2: Igen, a skandinávok nem nagyon értik azt, hogy edzőváltás, és hogyha nincsen eredmény, akkor, okay. Akkor hogy miért van edzőváltás.
1: De hogy nem csak skandinávok, itt azért volt Talent Dusebájev, aki azért nem mondjuk rá, hogy semmit nem tett le edzőként az asztalra, és mégis olyan szinten állt bele fejjel a földbe, amikor itt volt abban a rövid időszakban.
2: Hát vagy Jubomir Vranyes.
1: Hát Vranyes, aki a Flensburgból érkezett világmegváltóként, és szintén fej. Hát úgy 2018-ban Varasdon úgy estünk ki vele Vranyessel a csoportkörbe, hogy öröm volt nézni. A cseheknél most nem fog eszembe jutni annak a fiúcskának a neve, 16 gólt lőtt. 16-ot képes volt egy cseh Jancsi lőni nekünk egy meccsen. 16-ot. Ja, Zdrahala, vagy mindenki, hogy hívták, nem is.
2: Mindenki válaszol a kérdésre, mindenki jól érzi magát, látjátok. Csema is jól érzi, mindenki jól érzi magát, csak nem azért vannak itt, tehát nem azért hozzuk ide a külföldi edzőt, ahogyan a magyar edzőt sem azért alkalmazzuk, hogy igen, jól érezze
1: az
2: magát.
1: Igen, azért az
2: beszédes. Érezze, persze, érezzük magát, de hát teljesítse meg.
1: Az beszédes szintén üzenet, hogy nincs magyar edző külföldön. Miért? Ez enni, tehát én szerintem az is nagyon fontos kérdés, és nem akarok benne rangsorolni, hogy melyik a fontosabb, egyik vagy a másik, amit te feszegetsz, hogy itt, hogy hívtad, hogy edzőtáboron, vagy ilyen felkészítő táborban tartjuk a külföldieket, teljes mértékben.
2: Van edző, van magyar edző külföldön. Láttad-e megjelenni akár médiában, de médiában nem, de szakmai konferenciákon olyan magyar edzőt, aki külföldön edzősködik. Látjátok? Nem tudjátok ti se. Nem hiába. Hiszen nem próbálunk meg. Mekkora, milyen jó lenne meghívni azt a svájci válogatottnál dolgozó magyar szakembert, megkérdezni, okay, hogy működnek.
1: Rendben, Gyuri. Azért ennyiben legyél nagyvonalú, hogy amikor az SMS író ezt írja, hogy nincs magyar edző külföldön, akkor nem egy svájci válogatottnál dolgozó stábtagra gondol.
2: Hát én úgy emlékszem, hogy az a svájci válogatottat nem nagyon vertük meg jubjonába egy pár évvel ezelőtt. Tehát lenne mit tanulni a svájciaktól,
1: lenne mit tanulni, meg mindenkitől. Lenne mit tanulni, és tudod nagyon jó, hogy kedvellek, de az, hogy most gyakorlati edzőként, vagy az edzőként véded a mundér becsületét, nem, nincs magyar edző külföldön.
2: Én nem
1: pont.
2: Védem a mundér becsületet, de én leültem ezzel a hölgyel,
1: elhiszem,
2: és megkérdeztem a tapasztalatait.
1: Ez akkor ő a kivétel, aki erősíti a szabályt. Nincs.
2: Szabó Edina. Van.
1: Szabó Edina jelen pillanatban dolgozik még az amerikai válogatott környékén?
2: A francia első osztály, a világ legerősebb bajnokságában dolgozik. Nem kérdezünk semmit tőlük. Az a tapasztalat, tehát miért veszük el magunktól a lehetőséget? Nem hiába nem tudod, mert senki nem beszél róla. Nem tartjuk fontosnak. Gyere haza egy konferenciára, mondjál már nekünk valamit, hogy ott mit. Lehet, hogy nem tudjuk hasznosítani, lehet, hogy tudjuk hasznosítani, de ha mi nem akarunk tanulni, és nem használjuk ezeket az embereket, akkor nehéz lesz nem lemaradni. Mert a lemaradásunk az nő jelenleg, nem pedig zárkózunk az élvonalhoz.
1: Sziasztok! Azért a magyar fotel szakértők ezzel kapcsolatban is nagy hanggal vannak, már mint a Csema féle sztorival. Amikor jól ment a válogatottnak, akkor bezzeg jó volt Csema. Most, amikor egy kicsit nem, hozzáteszem a sport, ilyen, akkor ő az ördög. Mi magyarok miért csak kritizálni tudunk, miért nem dicsérünk? Szerintem a magyar válogatottnak nem lesz soha jobb kapitánya Csemánál. Jó a műsor, szép napot nektek!
2: Ez egy vélemény, mi tehezi szép a sport, mert nem kell, hogy egyezzen a véleményünk. Én azért bízok benne, hogy lesz még olyan kapitányunk, mert hol vannak a Mocsai Lajosok, hol vannak a Skalicki Lászlók, hol vannak a Laurenc Lászlók,
1: hol
2: a magyar kézilabdában.
1: Hol vannak? Vannak?
2: Vannak,
1: vannak,
2: csak nem derül ki.
1: De hol vannak?
2: Vannak, mert nem derül ki. Amíg Appelgren. Appelgren mivel jobb edző?
1: Mint amilyen az átmeneti időszakban volt Kárpáti Krisztián? Semmilyenben.
2: Vagy
1: semmiben.
2: Akkor fölteszek egy másik kérdést. Tatabányán. Ami a teljesen...
1: Nem, meg sem tudom mondani, hogy hogy hívták az előző spanyol mukit.
2: A balszélső srácok, én Veszprémben is játszott, nekem se jut most eszembe, aki katasztrófát csinált.
1: Bor, hát nem, a katasztrófával ne emeld föl, mert az egy pozitív jelző. Hát Tóth Edmond maga az Atya Úristen, és pozitív értelemben az Atya Isten, hát, ehhez kérdem, hogy tényleg eszembe se fogjuk.
2: És erről beszélt, tehát ha nem kapnak lehetőséget, most nem, én nem magam mellett kardoskodok most, hanem csak az, hogy nem kapnak a Kárpáti Krisztián, ahogy mondod, nem láttam,
1: mi volt a különbség az átmeneti időszakban Kárpáti Krisztián, mint most Appelgrennel. Gyuri, miben látod a többi ország nagy fejlődését, akár a hollandokra, akár a portugálokra gondolok, jött SMS-ben?
2: Hát mindenképpen, akik ekkorát fejlődtek, vagy akár egy Feröer-szigetek, tehát én nem mondom, hogy jobbak nálunk, de meg kell vizsgálni, hogy ők mit csinálnak.
1: Ez volt a kérdés, hogy miben látod?
2: Hát ezért kéne megvizsgálni. Én nem vizsgáltam a Svájcnál ott mozgolódok, tavaly a Férfi Akadémiával kapcsolatban, és az erőnléti edzővel beszélgettem, majdnem teljes napot eltöltöttünk egy konferencián, és ők nagyon érdekes dolgokat csinálnak itt, akár a kiválasztásnál, akár a tehetségek gondozásánál, abszolút látszódik, hogy hosszú távon terveznek, de szerintem nyitottnak kéne lenni ahhoz, hogy felmérjük, hogy melyik ország mit csinál, aki fejlődésben adott, és lehet, hogy be tudunk építeni valamit a magyar kézlabdába abból.
1: Pont ugyanazért nincs külföldön magyar edző, amiért évekig a játékosok sem mentek. Kényelmesebb voltám itthon, nem rossz fizetésért. Ebben sajnos az a helyzet, hogy ezzel tudok a legkevésbé vitába szállni. Tehát amikor azt lehetett hallani, hogy de Isten őriz, hogy elmenjünk külföldre, mert ott fele annyi pénzért kellene megszakadni, ráadásul kikerülsz a komfortzónádból, ráadásul nyelvet kellene beszélni, és a többi. És minden olyan játékost, aki elindult külföldre és megpróbálta, legyen az is, akkor most nevén nevezve,

0: Amit mondasz, nagyon igaz, hogy a komfortzónából nem akarnak lépni, hogy kimenni külföldre. De ami még nagyobb baj, hogy ha ki itthon marad, az itthon sem akar kilépni a komfortzónából. Tehát sem az edzés munkában, tehát ez nyilván nem mindenkire igaz. De teljesen másabb az az attitűd, amivel a sportolók dolgoznak, és nézek Gegére, nagy valószínűség az úszóknál is ugyanígy van, ez nem vagyok benne
1: hát biztos. Hát viszont nem csinálnak
2: de az úszóknál is most elindult egy folyamat, hogy mindenki Bob Bowmanbe látja a megváltást, és hogy akkor mindenki a Bob Bowman-féle csapatba akar bekerülni, és hiába vannak már ott 216-an, akkor is oda kell menni 217-nek, és már Bob Bowman tablóképen se látod ugyan, mert valami 27. segítője dolgozik veled, de hogy a Bob Bowman féle csapatnak van Oké, Bob Bowman tényleg egy atya úristen és egy pozitív zseni, mert egy csomó mindent elért, az eredmények ezt mutatják, de aki oda megy a Bob Bowman féle csapatba, mennyi? 10 pályánál több sehol nincs egyszerre egy úszadában, ugye? A 10 pálya a legszélesebb.
1: Hát Jardos medencébe úsznak, lehet, hogy van ott 20, mert ugye keresztbe úsznak, de durván 20. Okay.
2: Na, maximum. Tehát 20, egyszerre 20, maximum 20 ember tud ott lenni. Bob Bowman csapatában legalább én tudok 40-50 emberről, aki a direktbe, indirekt módon oda tartozik, és mégis az van, hogy Bob Bowmanhez kell tartozni, mert Bob Bowman az atya úristen, nem? Rosszul mondom?
1: Lélektan. A lélektan. Tehát, hogyha elhiszi a sportoló azt, hogy az, amit ott csinál, az jó, és nem kérdőjelezi meg azt, hogy amit itthon csinál, az rossz, akkor viszont már.
2: Na, de akkor itt érünk a történet végére, és akkor mindjárt jönnek a hírek. Erről beszéltünk. A csemaféle mágia. Ugye, hogy elhitette mindenkivel, hogy ha átmész, ha a kettes-hármas védő között csinálod meg kifelé a cselt, akkor az biztos, hogy jó lesz. És eleinte ez működött. Eleinte ennek működni, sőt, tehát ezen nem fogunk összeveszni, mert az ténykérdés, hogy eleinte jöttek az eredmények, tehát ez működött. Utána, hogy mi tört meg és miért romlott meg, nem tudjuk. Köszi a rengeteg üzenetet, 0630 55 55 605, erre az SMS számra jöttek és záporoztak az üzenetek, szinte felszólítás nélkül. Gyorsan belemerültünk, viszont most egy picit szusszanunk el, mert jönnek a legfrissebb hírek, aztán pedig a búcsú jön majd.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Anyagi támogatást kapnak a jövőben az olimpiára kijutó sportolók. Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A labdarúgó világbajnokságon megkezdődött a csoportkör harmadik utolsó fordulója. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra legyőzte Csehországot, és Dél-Afrika 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen. Így Mexikó mellett Dél-Afrika jutott tovább, amely vasárnap Kanadával találkozik a kieséses szakaszban. Dél-Korea még reménykedhet a tovább lépésben, Csehországnak véget ért a VB. A B csoportban Svájc 2-1-re múlta felül Kanadát, Bosznia-Hercegovina pedig 3-1-re verte Katart. Svájc elsőként, Kanada másodikként jutott tovább, és a harmadik most bosnyákok is a 32 közé kerültek. Katar búcsúzott a VB-től. A céljelű kvartettben Brazília 3-0-ra bizonyult jobbnak Skóciánál, míg Marokkó 4-2-re győzött Haiti ellen. Brazília az első, Marokkó a második helyen jutott tovább, Haiti befejezte szereplését. A labdarúgó világbajnokságon ma 22 órától Ecuador Németországgal Curaçao elefántcsontparttal mérkőzik. Holnap éjjel 1 órától Japán, Svédország és Tunézia, Hollandia, hajnali 4 órától Törökország, Egyesült Államok, valamint Paraguay, Ausztrália találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport, az M4 Sport Plus, illetve a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. Zsuzsák Balázs szerződést hosszabbította a Debrecen NB1-ben szereplő labdarúgó csapatával. A csapatkapitány újabb egy évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. Sander van Praat lett a labdarúgó NB1 bajnoka, az Eto FC sportigazgatója. A 40 éves belga szakember az elmúlt években a Double Pass nemzetközi futballszakmai tanácsadó és minőségbiztosítási vállalatnál dolgozott. Új támogatási programról döntött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A szervezet 146. ülésén arról határoztak, hogy minden olyan sportoló, aki kvalifikálja magát és rajt hozzááll a játékokon, 10 ezer amerikai dolláros, vagyis több mint 3 millió forintos támogatásban részesül.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddéj félig. Tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni, grillezni. Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg egy percen belül. Eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. Rendkívüli állapotot hirdettek. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén egy 7,2-es erősségű földrengés volt. Sérültekről vagy jelentős károkról nem érkezett jelentés. A dél-olaszországi Nápoly térségében egy 3,6-os rengést észleltek, amely nem okozott komoly károkat. Észak-Kaliforniában pedig 5,6-os erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. A rengés középpontja San Franciscótól északra volt. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. Súlyosan megsérült egy magyar gyermek a Bledivárnál. A fiatal családjával együtt kirándult a műemlék körüli sétányon, amikor megcsúszott, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn. Sérüléseit a helyszínen ellátták, majd helikopterrel a Ljubljanai Klinikai Központba vitték. Szlovénia is enyhíteni a barna medvék uniós védelmét. A közép-európai ország is csatlakozott ahhoz a román kezdeményezéshez, amely a nagyvadak védettségi szintjének csökkentését sürgeti. Indoklásuk szerint a növekvő állomány egyre nagyobb veszélyt jelent az emberekre és a haszonállatokra. A faj uniós védettségi szintjének módosításához a tagállamok többségének támogatása kell.
0: Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között araszolgatásra kell készülni. Az M0-ás csomópontjánál a 17-es kilométernél baleset nehezíti a haladást, csak egy sáv járható, 8-9 kilométeres a torlódás.
0: Időjárás.
2: Országszerte derült az ég, napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 43 perc a pontos idő. Csodálatos csütörtöki, csodaszép jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel Marosán Györggyel.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: Gyurta Gergellyel.
3: És Németh Kornéllal.
1: Jó reggelt mindenkinek. Drágáim, a búcsú pillanatai jönnek. Viszont még egy-két üzenetet engedjetek meg az előző témához. Ugye Csema kapcsán kezdtünk el beszélgetni a kézilabdát, és egy csomó mindent érintettünk. Viszont van egy nagyon jó összefoglaló üzenet, ami... Most azt mondtam, hogy jó, inkább azt mondom, hogy jól összefoglalja, mint sem, hogy egyetértenék vele. Sziasztok! Azt, hogy szakmailag bőven le vagyunk maradva az európai elittől, de nem csak kézilabdában, hanem minden labdajátékban a szemmel látható. Semmilyen labdajátékban nincsenek edzőink külföldön. Miért van az, hogy mi mindig csak másolni próbálunk másokat?
3: Tusé.
2: Ezt egyetértek. Én ezt már a héten is talán már mondtam a kedreggeli műsorban, hogy elfelejtjük a kézilabdában skandináv stílus, spanyol stílus, és elfelejtjük, hogy van itt azért magyar stílus, tehát ez a magyar kézilabda komoly hagyományokkal bír, és komoly színvonalat képviselt mindig, és egy picit úgy érzem ebben a kavalkádban, hogy egy bábeli zűrzavar lett Magyarországon. Térjünk vissza a gyökerekhez, és játsszuk mi csak a magyar kézilabdát.
1: Az miből nyilván, vagy miben nyilvánul meg, ami a magyar?
2: Például az átlövő potenciál. Tehát mindig komoly átlövőink voltak, visszamehetnénk nagyon az időben a debreceni Varga, Kovács Péter férfi szinten, de nőknél is, Farkas Ágnes, Sterbinski Amália, Gódor, tehát lehetne itt sorolni megállás nélkül azokat a komoly átlövőket, akivel a kapcsolata a beálló játékosokkal kiváló volt. Megint csak férfi szint, Mezei Rihárd, Gál Gyula, női szint, Pádár Ildikó, Kulcsár Anita, tehát ezek a páros kapcsolatok mindig erőteljesek voltak. Én nekem ez magyar stílus. Most lehetne ezzel elkezdeni egy beszélgetést, és nálam sokkal tapasztaltabb, komolyabb szakemberekkel, hogy ők mit gondolnak magyar stílusnak, de biztos, hogy e köré lenne építve a vélemény, és hát jelenleg nem nagyon látunk átlövőket és beállókat a női kézilabdában.
3: De ezzel föl lehetne venni a versenyt például a spanyol, vagy akár az északi játékstílussal?
2: Igen, mert mi próbálunk mindig fölvenni egy bizonyos játékstílust, és de ha már valakit utánzol...
3: Az egy lépés hátrány?
2: Az már, akkor már lemaradtál. Hát ez ugyanaz, hogy te vagy a védén, vagyok a támadó, én eldöntöm, merre cselezek, utána neked van időd arra reagálni. Tehát mi mindig reagálni akarunk a világ eseményeire, szerintem meg csak a mi erényeinket próbáljuk meg minél jobban kihasználni és erősíteni.
1: Következő alkalommal innen folytatjuk majd, de nem érnénk a végére, viszont műsoridőnk már túl sok nincs, úgyhogy egy picit nézzünk szét, hogy kinek milyen hétvégi programja lesz, vagy kire mi vár hétvégén. Gege?
3: Mi versenyt rendezünk, Delfin bajnokságot. Tehát
1: azt hittem, hogy a delfineknek. Tiszta Vévi gondolt egy merészet, és elég volt most pár az emberekből, a delfinekre rendezünk versenyt.
3: Igen, tehát úgy van, hogy delfin, cápa, serdülő, ifi, tehát a legkisebb korosztálynak, úgyhogy
1: az mit jelent?
3: 8-9-10 évesek. Úgyhogy roppant fiatal versenyzők lesznek. Úgyhogy ez a hétvégém sem szabad. Előző hétvégén közvetítettem, nyílt vizet, most versenyt rendezünk, úgyhogy továbbra is a 7-ből 7 nap munka.
1: Igen, meg oké, Mesi, átadom neki, rendben. Azt hitte, hogy a szerelést add, de majd kifelé menet, és haza már nem kell menned.
3: Már lebeszéltük, úgyhogy úgy készül, igen. Gyuri?
2: Nekem nyugodt hétvégém lesz. Most igen, kivételesen, mert múlt héten még egy kis munkával telt a hétvége, egy játékvezető továbbképzésen tartottam előadást, de most abszolút pihenés, és úgy tervezem, hogy itt a hétvége nem szeretnék munkával foglalkozni, úgyhogy nagy valószínűséggel Batonyán lesz, de lehet...
1: A nyugalom szigetén.
2: Hát így van, ahol tehát nincs filadelfiai légmozgás, tehát mondom, ott maximum a húzat van, hogyha kinyitom az ablakot.
1: Nincsen semmilyen edzőnk külföldön, nem igaz, Dárdai Pál és Lőv Zsolt, ezt azért tegyük hozzá. Jött egy ilyen üzenet is.
2: Igen, meg László Csaba is.
1: Igen, de azért mondom, hogy egyébként minden, igen. Van egyik oldalnak is, meg másik oldalnak is igaza, és most ezzel az üzenettel végképp bezárom ezt a témát.
2: Viszont Kornél, te mit csinálsz hétvégén?
1: Dolgozom. Vasárnap körkapcsolás műsorvezető leszek. Pénteken Norvégia-Franciaország csoport döntő közvetítés. Új, a labdarúgó világbajnokságról. A kettő között pedig egy nagyon kedves barátomnak megszületett a kislánya, úgyhogy azt úgy szokták ugye hívni, hogy tejfakasztó. Hát, hogyha rajtunk múlik, szerintem nem, hogy tejfakasztás lesz, hanem tejcsárdát lehet hívni. Az a társaság összetételét elnézve, úgyhogy ez ma elkezdődik, és ez tart. Aztán vasárnap jönnek haza a kórházból, úgyhogy én azt feltételezem, hogy addig.
3: Hát akkor kiteszem magadért.
1: Én most a hétvégén legény búcsúban voltam, úgyhogy a szerelés lehet, hogy nekem is előbb-utóbb.
3: Vasárnap végül voltál?
1: Vasárnap? Természetesen.
3: Akkor, hogy... akkor azért úgy összeszedted magadat.
1: Ne haragudj, felelősség teljes felnőtt férfi vagyok, úgyhogy természetesen. Pénteket, ahogy illik, egy ilyen rendezvényen, szombatot, amennyi erő maradt, egy ilyen rendezvényre. Vasárnap pedig természetesen teljes mellszélességgel már itt, úgyhogy persze így van. Műsorvezetése is felügyelve a kollégák munkáját. Igen, hasonló lesz most is. Nagyon várom ezt a Norvégia-Franciaország mérkőzést. Mbappé Haaland ellen mind a kettő tovább jutott már a csoport elsőséget kell eldönteni.
2: Nagyon jók a norvégok.
1: Ugye addigra már egy picit ugye az ágrajz is megint alakult, tehát egy-két tovább jutónk már lesz, akiket látunk, és akkor könnyebben lehet gondolkodni. De ez a két csapat 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nem fognak ám sakkozni, hogy ki, hova, meg hogyan, meg hogy én el akarom őt kerülni, vagy ide akarok kerülni, vagy oda akarok kerülni.
2: 5-4, 6-4 egy ilyen végeredményre számít.
1: Tenisz meccset nézel, vagy mi lesz
2: veled? Igen,
3: illetve lehet, hogy egy erős 0-0-ás mérkőzést láthatunk.
2: Á, nem, tiebreakben nyernek a franciák 7-6-ra.
1: Nehezen tudom, most azért ott, ahol Haaland van az egyik oldalon, meg Mbappé a másikon, és most csak tényleg a két korona ékszert mondtam, vagy a csúcsot a tetejéről, a csúcsdíszt, ott azért nagyon nehezen tudom ezt elképzelni, hogy ez 0-0 legyen.
2: Hát nem, ne, de hogy is elképzelhetetlen, nem.
1: Foci VB minden mennyiségben, az a helyzet, hogy tehát ha nem dolgozok is, a foci VB teszi ki a mindennapjaimat, és most már nem is kell mondanom otthon, hogy egyébként dolgozom, mert hogy a kedves feleségem pontosan tudja, hogy a meccset nézek, hogy ez miről szól. Amikor meg itt vagyok bent, akkor is a foci VB teszi ki a mindennapjaimat. Úgyhogy ez még egyébként a következő majd csak egy hónapban, ugye július 19-én vasárnap jön majd a döntő, azért ez végig így lesz.
3: Ez egy jó időszak. Már vártam nagyon, hogy tényleg újra VB legyen, mert az ilyenkor mindig azért van egy hónap, amikor kicsivel több most ugye, hogy ilyen sok csapat van. Végig lehet izgulni, szurkolni, kis csapatok, összehozza a társaságot, lehet, mindig van valami. És ez egy jó dolog.
1: Meghívsz valamelyik nap meccset nézni oda hozzád?
3: Hát gyere. Csak hát mozzuk össze az időpontot. Meg az a baj, hogy 8-tól altatás van, tehát...
2: A három órási meccsekre ott vagyunk.
1: Valamelyik ismétlést megnézzük, de úgyhogy akkor úgy belelendülünk rendesen. De el tudod magad engedni?
3: Otthon?
2: Hát igen, az otthon. Ő magát el tudja, csak az asszony nem engedi el soha.
3: Lehet, hogy kell a vendégekkel ilyen erős trióba valahol, mert akkor nyilván azért más.
1: Jaj, egyszer egyébként még egy ilyen rendezvényre elmennék, ahol ifjú gyurtát megnézném, hogy milyen az, amikor így belelendül, így elereszti magát. Legendákat hallottam, legendás történeteket, még a karika gyűrű előtti időszakból.
3: Minden igaz, amit hallottál.
1: Az szép. Na, hát ez viszont biztos, hogy nem adásképes, úgyhogy nem erről fogunk beszélni. Ellenben arról igen, hogy Ricsinek megköszönjük a ma reggeli technikai hátteret, illetve a rengeteg segítséget, amit kaptunk tőle. Jó, hogy most ébren vagy.
2: Hát ne túlozz, azért ne túlozz.
1: Vikinek is természetesen köszönjük a technika mellett a tartalmi dolgok egyengetését, amit a ma reggelt illeti, illetve hát minden kollégának, aki bármit is hozzátett, hiszen itt azért egy csomó mindennel tudtunk foglalkozni, nemzeti sportjegyzet, a labdarúgó VB történései, úgyhogy ez volt a mai sportreggel. Csak javasolni tudjuk mindenkinek, hogy maradjon a Nemzeti Sportrádióval. Szokásos műsorrend szerint délután 3-tól jön majd a hazafutás, délután 6-tól a körkapcsolás, este 10-től pedig
2: Curaçao Elefant.
1: Így van, az egyik mérkőzés, a másik találkozó pedig, amiről beszámolunk majd, az Ecuador-Németország találkozó. Ezek jönnek tehát a mai napon. Gege, köszi!
3: Köszönöm.
1: Nagyszerű
3: szépen
1: volt, majdnem más mondtam, ami nem lett volna szalon képes, úgyhogy még jó, hogy időben kapcsoltam. Gyuri, köszi! Neked is.
2: Én is köszönöm.
1: Szuper volt. Ez volt tehát a mai sportreggel. 9 óra 52 perc a pontos idő. Szép napot mindenkinek. Kellemes rádiózás.
2: Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Nem engedünk a 48-ból, mondhatná a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség vezérkara, amely kitalálta ezt a 48 válogatottat felvonultató világifjúsági találkozót, amelyet 23. foci VB-nek hív. Viszont a 48 csapatos mezőny a kiírás értelmében előbb 32-essé válik, majd onnantól folyamatosan feleződik a mezőny. A következő 2 órában a csoportkör második fordulóját elevenítjük fel, amely során már néhány válogatott biztosította a helyét a legjobb 32 között. A visszajátszás társszerkesztői Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. 2026. június 11-én csütörtökön kezdődött a 23. foci világbajnokság. Az első és a második napon 2-2 meccs volt, aztán a harmadikon 4, ezt követően beállt a csoportkörös rendszer, ABC rendben mutatkoztak be a csoportok, E-től L-ig minden nap 2, vagyis 4-4 meccs volt, a negyedik, az ötödik, a hatodik és a hetedik napon. Utóbbin, június 17-én szerdán ért véget az első forduló, és a 8. napon, június 18-án egy csütörtöki napon kezdődött a második forduló, amely során már lettek továbbjutó és kieső csapatok is. Rögtön a második forduló első napján biztosította a helyét a legjobb 32 között az egyik társ házigazda, és a másik is nagyot lépett ebben az irányban.
5: Mexikó már is tovább jutott, a másik házigazda történelmi sikert ért el, Svájc pedig bő 20 perc alatt 4-et vágott. Ez történt tegnap este és múlt éjjel a futball VB-n. A labdarúgó világbajnokság 8. játéknapján 4 mérkőzést rendeztek. Az A csoportban Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a mundiált, egymás ellen már a továbbjutás volt a tét. Az egyaránt veresége nyitó válogatottak csatáját Atlantában rendezték, Csehország ellenfele Dél-Afrika volt. A B-jelű négyesben a hazai pályán játszó kanadai válogatott Katar legjobbjai ellen igyekezett megszerezni története első sikerét a világbajnokságokon. A kvartett másik összecsapásán európai belharc bontakozott ki. Az első körben egyaránt döntetlent elérő Svájc és Bosznia-Hercegovina találkozott. 14 gól 4 helyszínen és a játékot 3 kiállítás is színesítette, vagyis halljuk, mi minden történt a futball VB legutóbbi játéknapján.

0: Mexikó ott folytatta, ahol abba hagyta. A nyitó mérkőzésen magabiztos játékkal 2-0-ra nyert Dél-Afrikával szemben Javier Aguirre együttese, amely ma hajnalban Guadalajarában is megőrizte 100%-os mérlegét. Pedig aztán Dél-Korea nem ígérkezett olyan ellenfélnek, amely könnyen megadja magát. A távol-keleti csapat egy héttel ezelőtt hátrányból fordította csehekkel szemben. A biztonságot szem előtt tartó válogatottak összecsapását egy kapushiba döntötte el. A második játékrész 5. percében a koreai hálóőr Kim Sung-ju egyik csapattársával ütközve kiejtette a kezéből a labdát, amit aztán Luis Romo emelt a kapuba. A Guadalajarai Chivas 64-szeres válogatott hátvédje 5. talált be a nemzeti csapatban. Őt és a kapusát Raúl Rangelte dicsérte a szövetségi kapitány Javier Aguirre. Kemény összecsapáson vagyunk túl. Számítottunk rá, hogy nehéz lesz feltörni a védelmüket, ugyanis kevés területet hagytak. Végül is egy hiba döntött, amit sikerült kihasználnunk. Minden dicséret megilleti a kapusunkat, Raúlt. Nem ez volt a legjobb meccse, de fontos védéseket mutatott be. Értékelt Javier Aguirre, a mexikóiak szövetségi kapitánya. Az 1-0-ás mexikói győzelemmel záruló mérkőzést állandó szakértőnk Bene Ferenc elemezte.
1: A mérkőzés összképét tekintve egy nagyon-nagyon komoly tényezőt figyelembe kell vennünk, mégpedig az, hogy a csapatok is számogatnak, azért a matematika ott van jelen a pályán, illetve a tabella látogatásánál. Gondoljunk abba bele, hogy mindkét csapat, Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a világbajnokságot, és közben megtudták, hogy a két vetélytársuk előző nap döntetlent játszott. Na most adódik a kérdés, hogy egy újabb döntetlennel, hogyha óvatos játékot nyújtunk, egy magabiztos, stabil védekezésből minimum döntetlennel már tovább lehet jutni. Mindkét csapat törekedett a labdavesztés után 10 ember a labda mögött helyezkedni, lezárni a kapu felé vezető utakat, lezárni a passávokat, és úgymond lehozni a mérkőst nullára, aztán abból, ha előre játékban kijön egy gól, akkor meg lehet nyerni a mérkőst, de alapjában a döntetlenből indultak ki. A mexikói játékosok, a mexikói csapat alapjában a szokásos latinos futballal gyors, rövid passzos kombinációkat próbálkoztak, de ezt a gyorsat nagyon zárójelbe teszem, mert alapjában az egész mérkőzés egy lassú ritmusú találkozó volt. A koreaiak ezzel ellentétben inkább a szélek felé hosszú indításokkal próbálkoztak. Na most ez nagyon hamar kudarcot vallott mindkét támadó taktikai elképzelés, de hangsúlyozom, hogy mindkét csapat elégedett volt a döntetlennel. Míg történt az 50. perc környékén, a másik fél elején Kim Sung-ju kapus egy egészen ártalmatlan beívelést gyakorlatilag kiejtett a kezéből, ezt Luis Romo bekotorta az üres kapuba, így Mexikó vezetés szerzett, ezzel egy picit kárpótolta a közönséget, hiszen addig már kezdett a mexikai közönség is egy kicsit úgy füttyögni. Ennek ellenére Korea továbbra sem váltott ritmust, egészen a 80. perc tájáig, amikor már cserékkel is frissítette a kapitány csapatát, és az volt az érdekes, az utolsó 10 percben viszont igenis tudott ez a koreai csapat nagyon jól futballozni, és beszorította a mexikóiakat, és két nagyon komoly helyzetük volt Cho Sung fejesei által, különösen az első gyakorlatilag 4 méterről teljesen kiszolgáltatva a mexikói kapusba fejelte a labdát, tehát a kapus volt kiszolgáltatva, és Cho Sungnak még volt egy fejes a hosszabbításban, ami már kevésbé volt veszélyes. Hát igazából a koreai csapat bánhatja, hogy csak az utolsó 10 percben vette elő a támadó mentalitását. Egy döntetlen körüli mérkőzésen egy kapushiba döntött, és ezzel Mexikó már 6 ponttal biztos 32 között.
0: Mexikó tehát egy góllal megverte Dél-Koreát, így már biztosan csoport első, és folytathatja a legjobb 32 között.

0: A néhai karelgott szülőhazája nem rendezett karnevált az első fordulóban. Csehország mellett pedig Dél-Afrika is vereséggel kezdte a világbajnokságot. A pótselejtezőn keresztül kvalifikáló csehek előnyről kaptak ki Dél-Koreától 2-1-re, míg a tornára 2010 után visszatérő afrikai együttes kevés ellenállást tanúsítva, a mérkőzést 8 mezőnyjátékossal befejezve maradt alul 2-0-ra Mexikó ellen a nyitó mérkőzésen. Atlantában 67 ezer néző előtt nyílt lehetőség a javításra, a csehek pedig nem is vacakoltak sokáig. Balogh Balázs közvetített.
1: Jöhet a cseh csapat egy bedobással, ott a jobb szélen van egy induló ember, és meg is kapja a vonal előtt, középre tudja adni, azonban ott van egy cseh érkező játékos, tovább teszi a labdát, ott a lehetőség, és vezet a cseh csapat. Hát ez a dél-afrikai védelem mit hozott ott össze? Sadilek volt az, aki végül is a kapuba juttatta jobb oldalról, beadták a labdát, ott még elsuhant két ember előtt, az afrikai védő sem tudta elrúgni, így aztán jó önzetlen módon adta tovább tulajdonképpen a cseh Sadileknek a labdát, ő pedig ballal a kifutó kapus mellett könnyedén helyezett a kapuba.
0: Csehország a második félidő elején növelhette volna előnyét, ám Williams kapus hárította Cserv távoli lövését. A felbátorodó dél-afrikaiak egyenítésért tett erőfeszítései a hajrára ráfordulva eredményre vezettek. Massako próbálkozása Schulz kezéről pattant le 16 méteren. Hogy mi történt a büntetőnél, azt Németh Kornél árulja el.
2: Azt lehet mondani, óriási egyenlítési lehetőség a dél-afrikai csapat előtt a mérkőzés 83. percében jön is az egyenlítő találat. A gólszerző nem más, mint a négyes számú Mokoena, ezzel a góllal a jobb alsó sarokba lőtt 11-essel egyenlít tehát a dél-afrikai csapat a 83. percben.
0: A folytatásban már egyik válogatott sem tudott betalálni, így maradt az 1-1-es döntetlen. A csehek meccs tervét bírálta állandó szakértőnk Bene Ferenc.
3: Adott egy olyan mérkőzés, ahol a cseh válogatott jól kezdi a találkozót, megjön a gól is, és ilyenkor ugye eszébe jut az embernek az a lélektani plusz, hogy 1-0-ás állás van, az ellenfél meg van rettenve, az ellenfél pontosan tudja ugyanúgy, hogy mind a két csapat számára csak a győzelem elfogadható, ennek ellenére hátrányban vannak, és nem tudta ezt a lélektani plusz kihasználni a cseh válogatott. Ráadásul azért azt köztudott, hogy a cseh válogatottnak egyfajta fizikalitás az erényük, a jó fejjelő játékosok az erényeik, a pontrugások az erényeik, illetve a beadásokból elért gólok az a fajta erény részükről, amivel érvényesülni tudnak. Ennek ellenére visszahúzódnak, teret adnak az afrikai csapatnak, és a dél-afrikai csapat pedig élt ezzel a lehetőséggel. A második fél időben különösen visszazárt a cseh válogatott, a kontrajátékukban viszont nem volt benne a gól. Én nagyon-nagyon csodálkozom, hogy egy válogatott miért nem az erény próbálja minél jobban kialakítani, és minél jobban arra rámenni. Csodálkozom a cseh válogatotton, amikor egy-egyes állásnál újra átvették a kezdeményezést, akkor megint volt 4-5 veszélyes beadásuk, amiből gólhelyzetet is ki tudtak alakítani, de meggyőződésem, hogy a végére elfáradtak, fizikálisan jobban bírta a mérkőzést a dél-afrikai válogatott. A cseh csapat, ahogy te is említetted, hát úgymond lábon lőtte magát azzal, hogy a mérkőzés azon periódusában, amikor még nem fáradtak el, és amikor kedvező volt számukra az állás, akkor nem alakítottak ki még több gólhelyzetet, és nem erőltették rá az akaratukat az ellenfélre.
0: Csehország, Dél-Afrika tehát 1-1, ezzel pedig mindkét együttes távolodott a továbbjutástól.

0: A B csoportban mindegyik válogatott egy pontról várta a folytatást. A társa rendező Kanada a vancouveri közönség teljes támogatását élvezve játszhatott a katari válogatottal. Helyesebben játszadozhatott, ugyanis a házigazda kiütötte ellenfelét. 6-0-ra nyert a Jesse Marsh vezette csapat, amely történelmi sikert ért el. Ez volt Kanada első győzelme világbajnoki mérkőzésen. Az észak-amerikai együttesnek 8. nekifutásra sikerült meccset nyernie a mundiálon. Kanada-Katar 6-0. Osztálykülönbség? Állandó szakértőnk a Ferencváros és az Újpest korábbi kiváló labdarúgója, a négyszeres válogatott Vukovics László foglalta össze a mérkőzés történéseit.
1: Kanada házigazdaként esélyese volt a Katar elleni mérkőzésnek, ennek megfelelően lépett fel, nagyon odaszorította Katart a kapuja elé. A katariak minden energiájukat a védekezésre összpontosították. Ezt a 16. percig tudták tartani, amikor is Larin révén Kanada megszerezte a vezetést. Ezután nem tudott váltani Katar semmilyen módon. Ugyanaz folytatódott, ami addig kanadai támadások. A kanadaiak nagyon élvezték a játékot, és a 29. percben a Juventus sztárja, Jonathan David óriási gólt rúgott, nagyon szép találatot szerzett, amivel növelte Kanada előnyét 2-0-ra. Ez már tetemes előnynek mondható volt annak tudatában, hogy a katariak tényleg nagyon kevés ellenállást tanúsítottak. Nagyon kevésszer tudták átvinni a labát az ellenfél térfelére, elég keményen játszottak, de ekkor még úgy, ahogy, tehát 2-0-nál még azért volt esély arra, hogy hátra rúgtak egy gólt, mint ahogy az első meccsen Svájc ellen is találtak egy találatot. De hát a 33. perc megpecsételte a sorsukat, Álámin a kiállítás sorsára jutott. Még az első fél idő hosszabbításában a 45+3. Percben Jonathan David újra betalált, 3-0, itt aztán már úgy nézett ki, hogy tényleg másik fél időben már a gólarány kérdése lesz, hogy hány gólt rúg Kanada, és hogy mennyire tudja tartani magát Katar. A mérkőzést egy súlyos sérülés árnyékolta be, sajnos az 51. percben Ismael Konét Madibó nagyon csúnyán megrúgta. Rendkívül súlyos sérülést okozott, nem is játszották vissza, csak az látszott, hogy oda mentek a játékosok, a társai, és sírva fakadtak, és körbeállták, hogy ne látszódjon semmi. Egy 5-6 perc után fölültették, és a saját, tehát magánál volt, úgy vitték le Hordágyon a pályáról. Ez sajnos nagyon szomorú jelenet volt, mielőbb jobbulást kívánunk Ismael Konénak. Hát a mérkőzés természetesen folytatódott, és sorba rúgta a gólokat utána Kanada. Minden gólra nem térek ki, mert tényleg rengeteg gól esett, 6-0-ra verte végül is Katart. Egy nagyon meggyőző, nagyon szép játékkal, de hozzá kell tenni, hogy Katar nem tanúsított komoly ellenállást, és hát beárnyékolja a mérkőzést ez a két piros lap. Madibót is ugye ennél a nagyon csúnya esetnél kiállították, tehát kettős kiállítás volt Katarnál, végig 8 emberrel próbáltak, amit lehetett csinálni, de hát kaptak még 3 gólt, 6-0 lett a vége. Ez azt jelenti, hogy a csoport utolsó mérkőzésén, a Kanada-Svájc összecsapáson a kanadaiaknak a döntetlen is elég a csoport elsőséghez.
0: Az olasz élvonalbeli Sassuolo középpályásának, Ismael Konénak a lába eltörött. A jelenet sokkoló volt. A sérülést okozó Madibó lelkileg összetört. Néhány játékos megkönnyezte az esetet, a kanadaiak szövetségi kapitánya pedig elsírta magát. Katar ellen 3-szor talált be Jonathan David. A Juventus kanadai válogatott csatárán kívül ezidáig csak Lionel Messi volt képes 3 gólt szerezni a tornán. Davidet megelőzően legutóbb Geoff Hurst tudott triplázni rendezőország játékosaként. Az angol csatár azonban 1966-ban a világbajnoki döntőben köszönt be 3-szor is. Kanada-Katar 6-0. Ezen a világbajnokságon másodjára nyert 6 gólos különbséggel egy válogatott. Vasárnap Németország 1 kapott gól ellenében hetet vágott a debütáns Curaçaónak.

0: A kaliforniai Inglewoodban a vén kontinenstől igen messze rendeztek európai összecsapást. Svájc, Bosznia-Hercegovina. Aki látta vagy hallotta, az igyekszik elfelejteni a mérkőzés első három negyedét. Aztán viszont felpörögtek az események. Edvi László és Szabó Bence közvetített.
1: Vargas ezúttal a hosszú, az ötös hosszú sarkához teszi majd egy kapásbövés, és vezet Svájc! 1-0 arányban vezet Svájc.
2: Most már a labda 16-oson belül Embolo most lőhetne, inkább passzol, leteszi a labdát, Svájc 2-0-ra vezet, mert hogy Vargas beteszi a labdát a kapunak a bal alsó sarkába, egy gyönyörű passz volt Embolo részéről. Akanji egészen fent helyezkedik nagyjából 30 méterre a bosnyákok kapujától, ezt követően pedig Vargas is megkapja a labdát a szélen, sőt ismételten Vargas van játékban, középre a labda, gyönyörű játék, 3-0. 6 perc a hosszabbítás, és a 93. percben járunk. Ekkor jöhet majd a bosnyákoknak a szöglete, Mossa labda középre, ott lehetett volna a lehetőség, visszalövés, gól! Granit Xhaka, és most a 97. percben pedig ott áll a labda mögött, vele szemben Vasily, és nézzük, hogy mit választ. Ellövi, és az alsó sorokban a labda. Nem kérdés, Svájc ezt a mérkőzést simán megnyeri 4-1-jel, Csáka értékesítette a 11-est, úgyhogy a svájciak 4-1-es győzelemmel folytatják a világbajnokságot.
0: Szakértőnk Vukovics László, a svájci szövetségi kapitány Murat Yakin ivószünet utáni 3-as cseréjére hívta fel a figyelmet.
3: Svájc-Bosznia-Hercegovina mérkőzésen Svájc volt a mérkőzés esélyese. Az első fél időben ez csak labdabirtoklásban, meg egy-két mögékerülésben mutatkozott meg. Nem tudtak igazán nagy helyzetbe kerülni a svájciak. Egy ilyen álló háború alakult ki. Az első fél idő második felében a bosnyákok is előre merészkedtek. Már volt 2-3 egész szép támadásuk. A első fél idő legnagyobb helyzet egy Dzeko előtt adódott, egy 14 méteres lövés, amit óriási mentéssel jégkorongos módra belevetődött a svájci hátvéd, azért nem talált utat a kapuba. A második fél időben folytatódott az a játék, hogy a svájciak megszállták a bosnyák térfelet, próbálták bontogatni a különböző szárnyoldalakon a bosnyák védelmet, nem sikerült fogást találni, de a döntő momentum az volt, amikor az ivószünet után Yakin mester 3-as cserére szánta el magát. Vargas és Manzambi teri találatnak bizonyult, Vargas ugye gólt lőtt, gólpaszt adott kettőt, Manzambi 2 gólt szerzett, teljesen szétzirálták ebben az időszakban már a bosnyák védelmet, Vargas nem tudták tartani, állandóan mögé került, balról játszott a bosnyák védelem jobb oldala mögé, és még tetézte a bosnyákok gondjait, hogy a 80. percben Muharemovic a kiállítás sorsára jutott, Embolót utolsó emberként felvágta, utána kedve szerint lőtte Svájc a gólokat, a bosnyákoknak egy szépítő gól, ami nagyon szépen sikerült, sikeredett egy szöglet után, de a mérkőzés egészét nézve ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyert Svájc.
0: Svájc, Bosznia-Hercegovina tehát 4-1.
4: Ez volt a 2026-os labdarúgó világbajnokság 8. napja, vagyis a csoportkör második fordulójának első napja. A hírek után természetesen folytatjuk a multidézést.
5: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Milán Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Szander van Praat lett az ETO-FC sportigazgatója. Folytatódtak a harcok Ukrajnában. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
3: A labdarúgó világbajnokságon megkezdődött a csoportkör harmadik utolsó fordulója. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra legyőzte Csehországot, és Dél-Afrika 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen. Így Mexikó mellett Dél-Afrika jutott tovább, amely vasárnap Kanadával találkozik a kieséses szakaszban. Dél-Korea még reménykedhet a továbblépésben, Csehországnak véget ért a VB. A B csoportban Svájc 2-1-re múlta felül Kanadát, Bosznia-Hercegovina pedig 3-1-re verte Katart. Svájc elsőként, Kanada másodikként jutott tovább, és a harmadik bosnyákok is a 32 közé kerültek. Katar búcsúzott a VB-től. A céljelű kvartetben Brazília 3-0-ra bizonyult jobbnak Skóciánál, míg Marokkó 4-2-re győzött Haiti ellen. Brazília az első, Marokkó a második helyen jutott tovább, Haiti befejezte szereplését. A labdarúgó világbajnokságon ma 22 órától Ecuador Németországgal Curaçao elefántcsontparttal mérkőzik. Holnap éjjel 1 órától Japán, Svédország és Tunézia, Hollandia, hajnali 4 órától Törökország, Egyesült Államok, valamint Paraguay, Ausztrália találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport, az M4 Sport Plus, illetve a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. Dzsudzsák Balázs szerződést hosszabbította a Debrecen NB1-ben szereplő labdarúgó csapatával. A csapatkapitány újabb egy évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. Szander van Praat lett a labdarúgó NB1 bajnoka, az ETO-FC sportigazgatója. A 40 éves belga szakember az elmúlt években a Double Pass nemzetközi futballszakmai tanácsadó és minőségbiztosítási vállalatnál dolgozott. Új támogatási programról döntött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A szervezet 146. ülésén arról határoztak, hogy minden olyan sportoló, aki kvalifikálja magát és rajt hozzááll a játékokon, 10 000 amerikai dolláros, vagyis több mint 3 millió forintos támogatásban részesül.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Folytatódtak az orosz és ukrán drón támadások. Oroszország éjjel ballisztikus rakétával és több mint 90 drónnal támadta Ukrajnát. A csapásokban civilek sebesültek meg. Több lakóépület és infrastrukturális létesítmény is megrongálódott. Szumi megyében pedig kigyulladt egy üzemanyagtöltőállomás. Oroszországban egy krasznodari olajbázison keletkezett tűz, miután egy ukrán drón roncsai a létesítményre zuhantak. Az orosz védelmi minisztérium szerint éjszaka több mint 260 ukrán drón semmisítettek meg, emiatt több repülőtéren felfüggesztették a forgalmat. A Moszkva által ellenőrzött Donyecki régióban 3 meghaltak és 4 megsebesültek ukrán támadásokban. Az amerikai fegyver- és lőszergyártás felgyorsítását sürgette Donald Trump, hogy feltöltsék az iráni hadműveletek és más konfliktusok miatt megcsappant készleteket. Az amerikai elnök a Fehérházban tárgyalt a vezető hadipari vállalatok képviselőivel a termelés bővítéséről. A Pentagon több céggel kötött már megállapodást rakétarendszerek gyártásának növeléséről. Itthon idén májusban 4 millió 654

0: rendezvény egyúttal a Gyurai Várszínház 63. nyári évadának kezdete is.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt az M7-esen Letenye felé Kápolnás nyík térségében. A 43-os kilométernél csak egy sáv járható, 3-4 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Mindenütt napos, száraz idő várható. A középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérsékelt marad. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 2026. június 11-én csütörtökön kezdődött a 23. foci világbajnokság az első 48 válogatottal. A résztvevőket 12 darab 4-es csoportba sorsolták. A csoportmérkőzések első fordulója az első 7 napon jó sok meglepetést hozott, viszont a második fordulójában már jobban oda kellett figyelni, ami kissé bajnokság utáni, BB előtti hangulatban lévő játékosoknak is. A csoportkör második fordulójának első napján 2026. június 18-án csütörtökön már biztosította helyét az egyenes kiesése szakaszban az egyik társházigazda Mexikó, aztán elkövetkezett a 9. nap 2026. június 19-e péntek, és újabb 4 mérkőzést csodálhattunk meg ezen a világbajnokságon.
4: Újabb 4 mérkőzést rendeztek a labdarúgó világbajnokság második fordulójában. Kronológiai sorrendben haladjunk végig a találkozókon. Elsőként az Amerikai Egyesült Államok Ausztráliával találkozott. A mérkőzés tudósítását Szalai Kristóftól hallják.
5: A második találkozóját is megnyeri az Amerikai Egyesült Államok Ausztrália ellen a D csoportban, tehát két meccs után 100%-os Mauricio Pochettino együttese. A mérkőzés az amerikaiak szája íze szerint kezdődött, és a 11. percben rögtön gólt ért a sok támadás. Elszaladt a szélen Florian Balogun, betört a 16-oson belőre, becenterezett, és aztán az ausztrálok belső védője Burgess lábáról pattant be a labda a kapuba. Ezzel az öngóllal tehát 1-0-ra vezetett az Amerikai Egyesült Államok. A második félidőben viszont született még egy találat, egészen a 43. percig kellett várni a második gólig. Freeman volt az, aki betalált ekkor egy szöglet utáni kavarodást követően. Nem volt lesen, hiába videóztak a bírók percekig. Ő volt az, aki a leghamarabb tudott lecsapni a labdára, és megtréfálta az ausztrálok kapusát. Beachet közvetlen közelről fejelt a kapuban Freeman. Ezzel 2-0-ás amerikai előnnyel így fordultunk a félidőre. Akkor még nem tudtuk, hogy több gól nem születik a mérkőzésen, és ki is alakult rögtön az első félidőben a végeredmény. Próbálkozott Ausztrália, még a második félidőben behozták Irán Kundát és Metcalft is a második játék részre. Ez a két játékos szerezte a törökök ellen a két ausztrál találatot. Most viszont kevesebb sikerrel jártak, mint az első mérkőzésen. Nem tudtak igazából nagy helyzetet sem kialakítani. A végén volt néhány kakaskodás, sőt a játékvezető Felix Zweier sérülése és annak pikantériája fűszerezte a találkozó utolsó néhány percét, de szerencsére végig tudta fújni a mérkőzést a német sípmester. Így tehát a D csoport úgy néz ki, két lejárt meccs után, hogy az USA 6 ponttal vezet, az ausztrálok pedig a másodikok 3 ponttal. Az USA 2-0-ra elvette Ausztráliát.
4: A mérkőzést követően a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgás szakértője Vukovics László értékelte a látottakat.
6: Amerika a papírformának megfelelően nagyon jól kezdte a találkozót, egyből magukhoz vették a kezdeményezést, és ahogy kollégám elmondta már Balogun révén, nagyon szépen elmentek a balszélen. Hát nem ő volt a gólszerző, de neki köszönhető abszolút a gól. Borgesről pattant be a saját kapujába. A az USA támadásban maradt, Ausztrália meg sem tudta közelíteni azt a teljesítményét, amit Törökország ellen nyújtott. Igaz, hogy ott is labdabirtoklásban jóval alul maradt a törökökkel szemben, de rendkívül hatékony volt a kontrákban, sokkal zártabban védekezett.

0: érkezett. Az USA nagyon jól felkészült Ausztráliából, remekül bontották meg mindkét oldalon. Három legjobb játékosa az USA-nak a mai mérkőzésen Balogun, McKenny és Tillman voltak. Balogunnal egyáltalán nem bírtak az ausztrálok. Érdekesség, hogy a Monakóban inkább fent játszik égben, most pedig szélről indult, és hatalmas sebességbeli különbség volt közte és az ausztrálok között. Nagyon jó focit játszik USA. Két mérkőzés után kimondhatjuk, hogy megnyerte a csoportját. Igaz, hogy az ausztráloknak is lehet még 6 pontjuk, de az egymás elleni eredményből adódóan USA csoport elsőként fog végezni ebben a csoportban. A szünetben 3-as cserével próbálkozott Ausztrália, megpróbáltak mindent egy lapra feltenni, hátul 1-1-be védekeztek, föltolták, minden pontrugásnál fölmentek a belső védők, akik magas, megtermett játékosok, de nem termett babér, egy igazi helyzetet tudott kidolgozni Ausztrália, abból nem is találtak kaput. Utána volt sok lepattanó labda, ilyen kétes, 50-50 százalékos, vagy 11-es, vagy nem, de volt, amit a VAR se vizsgált. Végülis, ha a meccs teljes egészét nézzük, akkor USA teljesen megérdemelten nyerte meg ezt a mérkőzést. A végén elszabadultak az indulatok, de hál' Istennek nem lett sérülés sem kiállítás, így USA tovább jutott.
1: Éjfélkor kezdődött a Marokkó-Skócia összecsapás, amelyen az előző világbajnokság negyedik helyezettje Marokkó 1-0-ás győzelmet aratott. A találkozó történéseit Vukovics László összegezte.
2: A találkozó nagyon viharosan kezdődött, már a második percben megszerezte a vezetést Marokkó. Brahim Diaz pompásan ugrattak a jobb oldalon Szájbarit, aki gyönyörűen vette át a labdát, majd 8 méterről jobb felső sarokba bombázott. Ez egy gyönyörű gól volt, éles szögből nagyon szép volt őt a hosszú sarokba. A skótokat nagyon megfogta ez a találat, Marokkó meg rendkívül élvezte a játékot, gyorsak, technikásak a marokkó játékosai. Hakimi, ugye az egyik leghíresebb játékos, el kell mondani, hogy ugye nem érőszak vágya följött mérkőzés előtt, hogy majd bíróság elé kell állnia, de ez nem érintette a világbajnokságon való részvételét, és a látottak alapján nem is viselte meg őt. Nagyon jó futballt mutatott be. A skótok nem tudtak mit kezdeni Marokkóval, és egyszerűen nem tudtak egy épkézlet támadást vezetni az első 20-25 percben. Utána is ívelgetésekkel próbálkoztak. A szünetig nem találták azt, hogy hogy lehetne itt valamit kezdeni a marokkói védelemmel. A szünet után azt vártam, hogy a skótok valamit váltani fognak, ha nem is feltétlen cserékkel, de hát arra is gondoltam, hanem inkább szerkezetben, hogy megpróbálják kijebb hozni Marokkót, vagy valahogy meglepni őket. De azt kell mondjam, hogy a látottak alapján Marokkó egyénileg sokkal jobb képességű játékosokból áll, mint a skót csapat. Ennek ellenére volt egy lehetőség a második fél időben, akkor McKinney bement a 16-oson belülre, és ott egy éles szituáció volt, megtolta a labdát, Alaino buktatta megint, de én azt gondolom, hogy 11-es lehetett volna ért adni, a VAR vizsgálta, a skótok nagyon reklamáltak, de nem történt meg, ez pedig ez a második fél elején volt a 49. percben. A skótokat ez kicsit fölhozta ez a lehetőség, hogy oda lehet kerülni a 16-oson belülre, de nincsen kreatív, nincs elég kreatív játékosuk, nem nagyon tudtak mit kezdeni. A marokkóiak pedig hiába uralták a mérkőzést, ameddig nem rúgják meg a második gólt, mindig benne van a meccsben az, hogy kiegyenlíthet az ellenfél. Voltak azért lehetőségek, Hakimi a 76. percben remekül ugrattak ki Diazt, aki cselezni próbált, így oda lett a lehetőség. Aztán a skótoknál McTominay, Robert Zopaszolt McTominay felé, aztán a 16-oson belül elesett, El Ainaoui mellett, ebből sem lett 11-es, a 82. perc volt ez. A skótok a végén próbálkoztak, de igazi helyzetet már nem tudtak kialakítani, és a mérkőzés 8 perc hosszabbítása 98. percben ért véget. A látottak alapján Marokkó teljesen megérdemelte nyert, több góllal is nyerhetett volna. 1-0-ra verte ugye Marokkó Skóciát, ebben 4 pontos lett, és a csoport élére ugrott.
1: A skótok Marokkó elleni mérkőzése után Laki Barbara kérdezte a Skóciában tartózkodó labdarúgó edzőt, László Csabát.
3: lényegében a skót szurkolóknak az örömét, még azt mondom, hogy ez a rossz eredmény se törte meg. Én szerintem elég rossz mérkőzés is volt, attól függetlenül, hogy ugye mondhatjuk azt, hogy 5 perc alatt eldőlt ez a mérkőzés. A skótok részéről nem is volt egy kaput eltaláló lövés.
1: A hajnal 2 óra 30 perckor kezdődő Brazília-Haiti találkozót az 5-szörös világbajnok brazilok 3-0-ra megnyertik Cunha duplájának, valamint Vinicius Junior góljának köszönhetően. A találkozót végignézte állandó labdarúgó szakértőnk Bene Ferenc, ő értékeli a látottakat.
4: Egyfajta bátor labdabirtoklásra törekedett Haiti. Az első negyed óra után úgy tűnt, hogy felvállalják a támadó játékot, és nem a kis csapatok által megszokott védekező defenzív játék lesz a saját védőharmadukba visszahúzódva. Egyértelműen feljebb tolták a védekezést, olykor a labdához képest egész magasan volt a védővonal a Haitinek. Ennek később lesz jelentősége, hiszen a harmadik gólnál egyértelműen az okozta a problémát, hogy nagyon magasan volt a Haiti védő négyes, és a beindított labdára Vinicius szenzációs labdát kapott, amivel be tudta fejezni az akciót. A Haiti játékát ez a feljebb tolt védekezés és a bátor labda birtoklás jellemezte, de nagyon-nagyon sok pontatlanság volt a játékukban. A brazil válogatott az első mérkőzéssel ellentétben sokkal, de sokkal jobban működött, főleg a labda birtoklásnál nagyon mozgékony, dinamikus játékot nyújtottak, sok volt a forgatás, sok volt a klasszikus brazilos, úgymond kombinatív játék, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az első mérkőzéshez képest jóval labdabiztosabbak is voltak, és nagyon-nagyon sok mélységindulást követtek el főleg a támadók, ami hiányzott a Marokkó elleni találkozóból a támadójátékuk részéről. Ebből volt mind a három gól, különösen a harmadik volt tetszetős, amikor beindították Viniciust, de a második gólnál is egy középes labdaszerzés után Viniciust indították a szélén, és utána Mateusz Cunha fejezte be az akciót. Az első gól pedig Vinicius lövése utáni kipattanóból született, szintén Mateusz Cunha részéről. Tehát alapjául ezt a két labdarúgót lehet kiemelni a brazil támadójátékban. Ami még feltűnő volt a dinamikus és magas ritmusú játékon kívül, hogy nagyon gyorsan zárt vissza védekezésbe a brazil válogatott. Tehát alapjába véve feltételezhetjük, hogy egy domináns támadójátékból sebezhetők lettek volna kontratámadások által, de nem, nagyon-nagyon fegyelmezetten és dinamikusan visszazártak. Tehát ez a brazil válogatott most a Haiti elleni mérkőzésen sokkal, de sokkal jobban működött, mint legutóbb Marokkó ellen. Ez adott esetben biztató lehet a jövőre nézve is, illetve nagyon dinamikusan, frissen mozogtak a játékosaik, tehát abszolút mértékben megérdemelték a 3-0-es győzelmet.
1: A reggel 5 órakor kezdődő Törökország-Paraguay mérkőzés pedig hozta a világbajnokság meglepetését. Hogy miért, arról Szalai Kristóf tudósításra számol be.
5: A labdarúgó világbajnokság történetének 996. mérkőzésén Törökország-Paraguay a D csoport második fordulójában meglepetésre 0-1. Ez a gyors gólok mérkőzése volt, sőt az egész játéknap gyakorlatilag erről szólt. A 63. másodpercben, tehát a második perc legelején Galarza révén megszerezte a vezetést Paraguay válogatottja, és ezzel ki is alakult a mérkőzésnek a végeredménye. Volt egy óriási futballtörténeti pillanat a 45. percben, a hosszabbítás minutumaiban, ami az első félidőt illeti. Miguel Almirón volt az a vétkes, akit először azért állítottak ki, mert a szája elé tette a kezét. A játékvezető pedig varozás után azt mondta, hogy eltakarta a száját Miguel Almirón, amikor az ellenfélnek mondott valamit, ezzel pedig egyből piros lapot adott neki a legújabb szabályok értelmezése alapján. A második félidőre nagyon parás hangulatban érkeztek vissza a játékosok. Mindkét edző változtatott, a török részről Yilmaz érkezett, a paraguayi részről pedig Bobadilla a pályára. Folyamatosan rohamoztak Çalhanoğlu és Arda Güler bombái, voltak veszélyes próbálkozások Vincenzo Montella csapatától, Demiral háromszor is próbálkozott, a legvégén a fejese centikkel ment el a kapufa mellett. Müldürnek volt egy olyan fejese a törökök jobb hátvédjének, ami kettős kapufát ért el, de valahogy nem akarta bemenni a labda Gil a paraguayi kapusnak a kapujába. Így tehát még egyszer a végeredmény a D csoport második fordulójában Törökország-Paraguay 0-1, ezzel Törökország biztosan búcsúzik a világbajnokságtól.
1: Törökország tehát búcsúzott a labdarúgó világbajnokságtól, Bene Ferenc pedig így értékelte a törökök Paraguay ellen nyújtott teljesítményét.
6: Pont az jutott eszembe most, hogy ugye volt hosszabbítás bőven, tehát nem is akarom kiszámolni, hogy a 90 perc helyett ez jóval több mint 100 perces volt az a mérkőzés. A 65. másodpercben vezetés szerez Paraguay, és onnantól kezdve 1-0-ra le tudja úgy hozni a mérkőzést, hogy az 50. perc környékén még kiállítás is tört, bocsánat, első fél időben még, tehát a 48. percben, tehát az első fél idő hosszabbításában kiállítás sorsára jutott Almiron, tehát teljes második fél időt emberelőnybe játszott, plusz hosszabbítást, és egész egyszerűen elképesztő. Nem akarok a statisztikák bűvületében élni, én igazából a statisztikákat arra használom, hogy megfelelő következtetéseket vonjak le, tehát a labdabirtoklás meg ilyenek az nyilván stílusfüggő, de hogy 32 kapuralövésből 5, azaz 5 találjon kaput, az 15%-os teljesítmény. Úgy, hogy két mérkőzést gyakorlatilag a török válogatott, a két mérkőzést az ellenfél tér felén töltött a török válogatott, néhány kósza kontrát eltekintve, és nem tudott gólt szerezni. Hát valljuk meg őszintén, szimpatizáltunk valamelyest a törökökkel, mert jó stílusban futballoznak, de amelyik válogatott két ilyen domináns mérkőzés után egyetlen egy gólt nem tud szerezni, az valljuk meg őszintén, essen ki a VB-ről. Én nekem ez a véleményem.
7: És ha valaki azt mondja neked, még a világbajnokságot megelőzően, hogy az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay, Törökország 4-esből, Törökország már a második fordulót követően kiesik, akkor azt hiszem, biztosan nem hiszel neki.
6: Igen, hatalmas meglepetés. Az benne volt, hogy a török válogatott mondjuk nem jött be az első kettőbe, a harmadik helyezettként én számítottam rá, hogy esetleg tovább jutnak, de ez óriási kudarc, és valószínűleg az a forgatókönyv a valóság, amit az első fél időben említettem, hogy ez a török válogatott nincs rendben. Tehát itt valami nem stimmel a csapaton belül, valami nem stimmel a játékosok felkészítésével, valami nem sikerült pszichológiailag rendbe tenni a játékosokat, mert rendkívül dekoncentrált a teljes csapat. A csapatjátékuk sem működött, olykor elteltek hosszú percek, olykor 10-15 percek is csak oldalpasszokkal, nagyon kevés gólhelyzetet alakítottak ki a mérkőzések folyamán, de annyi gólhelyzetük volt, hogy ebből a két mérkőzésből reálisan és nagyon-nagyon óvatos becslés legalább 2 pontjuknak kellene lennie, de azt mondom, hogy talán még realitás lett volna 4 pont is. Mondom, a lehetőségek és az ellenfél 16-osának a környékén töltött idő alapján. Egyébként nem működött a török válogatott, ahhoz képest, hogy milyen domináns futballt nyújtottak, nagyon-nagyon kevés gólhelyzetük volt, és hát ez a 15%-os kaput eltaláló lövési statisztika, higgyék el, kedves hallgatók, nincsenek a futballban véletlenek, ez nem egy véletlen adat.
8: Olasz Gergő összeállítását hallhatták a világbajnokság 9. napjáról, és nem volt megállás, a 10. napon az E és az F csoportban rendeztek mérkőzéseket. A világbajnokság 10. napján a 2026. június 20-a szombatjának az összefoglalóját Szabó Szilviától hallhatják.
9: Hollandia kiütéssel nyert a svédek ellen, Németország csak a 94. percben biztosította be győzelmét és továbbjutását, Curaçao történelmi pontot szerzett, Japán pedig 4-0-ra verte Tunéziát a VB történelem 1000. mérkőzésén. Ez történt a labdarúgó világbajnokságon tegnap este és a múlt éjjel.

A labdarúgó világbajnokság 10. játéknapján 4 mérkőzést rendeztek Torontóban, Kansas Cityben, Houstonban és Monterreyben. Az E és az F csoport csapatai léptek pályára. Az első fordulóban Japán ellen csak döntetlennel kezdő hollandok, azok ellen a svédek ellen folytatták szereplésüket, akik 5-1-es sikerrel kezdtek a VB-n. A szövetségi kapitányt váltó Tunézia válogatottja Japán ellen szerette volna elfelettetni a nyitó meccsén elszenvedett 5-1-es vereséget. Az E csoportban az első körben 7-1-es győzelmet arató németek elefántcsontparttal csaptak össze a továbbjutás bebiztosításáért, a 2-0 pontos együttes összecsapásán pedig Ecuador az újonc Curaçao ellen igyekezett bizonyítani. 4 mérkőzés, 13 gól, 4 duplázó játékos. Halljuk, mi történt a labdarúgó világbajnokság legutóbbi játéknapján.

0: A holland szurkolók mindig mindenhol komoly feltűnést keltenek. Az orányét elkísérő drukkerek rikító narancsárga meze már messziről feltűnik mindenkinek. Ráadásul a pontosan begyakorolt koreográfiával kísért indulójuk is nagy népszerűségnek örvend a közösségi médiában. Az F csoportban rendezett svédek elleni találkozón is többször felhangzott a lelátón a gólöröm, hiszen Van Dijkék ötször voltak eredményesek, míg a svédek egyszer. Ezek Katona László és Olasz Gergő kommentálásával így hangzottak el a közvetítésben.
1: Most jön egy középletet, Ande is megszerzi a vezetést a holland válogatott. Villámgyorsan teszi meg mindezt, nem kellett hozzá 5 perc, hogy a kapuban találjanak a narancsmezes játékosok. Egy nagyon gyors támadást követően a bal oldalról érkezett egy centerezés, és Brian Broby, aki az előző mérkőzésen nem kezdőként lépett pályára, ott ő került be Somerville helyére, és úgy látszik, hogy ez a csere már most így, 5 perc alatt igazolja magát.
2: Már most a jobb oldal, Dumfries jön a beadás, Broby érkezik, 2-0! Megduplázza az előnyét a holland válogatott, és Broby másodszor is betalál. Érdekes, hogy 5-öt rúgtak Tunéziának a svédek, most kapnak 2-t. Megint jobbról, de középre Broby érkezik, nincs les. A gól viszont szép volt. Az első fél időben is tartogatta a labdát a holland válogatott, most éppen Gravenberg jobbra kiteszi Somerville-nek. Megfordul maga körül, már a 16-osom előtt, Dumfries laposan beközépre, és ott a harmadik, 3-0. A gólszerző pedig Gakpo, de Dumfries nagyon-nagyon megölelik a csapattársak, mert valójában ugyanolyan gól volt ez, mint a második, az elsőt akkor Gakpo készítette elő Brobbynak. Egyszerű a képlet, oldalról lapos beadás, aki érkezik középen, az meg bevágja úgyis a kapuba. A Gakpónál van a labda, már a 16-osom elő jobb lábán, Gakpo elleni gól, 4-0! Kadi Gakpo, hát ez most már egy ilyen kicsit kivégzésszerűnek tűnik, és azzal, hogy 4-0-ra vezet Hollandia, tényleg eldönti a mérkőzést. A második gólját lövi Kadi Gakpo, Brabbi után ő is duplázik, Isaac labda eredásával kezdődött mindez. 4-et számolnak az ellenfelükre a hollandok.
1: Isaac egy kontratámadást indíthat, és egy óriási lendületből érkező játékos egy labdát kap, és szépít bizony. Svédország gyakorlatilag a semmiből egy világgyors kontratámadást követően a csereként beszállt Elanga volt eredményes. Elanga egyébként betalált a magyar válogatottnak is, amikor barátságos mérkőzést játszott itt Magyarországon. Svédország akkor megtapasztalhattuk testközelből is, hogy milyen sebességgel rendelkezik Elanga, és bizony most is megvillantotta ezt a sebességét. Van de Ven mellől indul el a félpályáról, gyakorlatilag benyargalt oda a védők közé, aztán okosan Verbruggen mellett elpasszolta még ezt a labdát, elemelte még ezt a labdát a rövid oldalra, és ezzel a találattal szépít. Svédország Kopmeiners Somervillehez passzol, ő most behúzódott ide a középpályára, és milyen jól tette, ebből egy ígéretes támadás is lehet. Somerville már a 16-as előterében egy lövés laposan, és ott az 5. holland gól. Somerville ünnepel, és teljesen jogosan teszi, nagyon jól húzódott be már a támadásépítéskor a középpályára, jól vette át a labdát, aztán visszakapta egy kényszerítő átadást követően, megtolta, és nagyjából 20 méterről jobb lábbal a kapu jobb oldalába tekerte a labdát úgy, hogy a kapusnak megint csak esélye sem volt hárítani. Nordfeldt nem tehetett erről a találatról sem, és akkor ez az 5-1-es állás, vagy hát ha ez lesz a végeredmény, akkor 5-1-es eredmény már-már kiütéssel felérő, hiszen ha azt nézzük, hogy Svédország ennyivel győzte le Tunéziát, akkor ha Hollandia ennyivel győzi le Svédországot, az ugyanúgy, ha nem jobban, kiütés. És akkor a játékvezető múlik csak innentől, hogy meddig engedi a találkozót, eddig egészen pontosan. Hollandia pedig maga biztosan legyőzi Svédországot 5-1-re.
0: Szakértőnk Bene Ferenc így foglalta össze a találkozót.
3: A holland válogatott a futball hagyományainak a legszebb időszakát idézte, tehát abszolút holland stílusban futballoztak, eredményesen futballoztak. Volt dinamika a játékukban, extrém módon motivált volt a csapat mindvégig, a padról beszálló játékosok még minőségileg is javították a csapatjátékukat. egy-egy olyan 5-10 perces hullámot eltekintve, amikor a svédek magukhoz ragadták a kezdeményezést, akkor Felbrücken tudott hárítani. Igazából teljes mértékben megérdemelt a holland győzelem, majdhogy nem a mérkős egészében jobban is futballoztak. Ez a holland válogatott ezzel azért erőt demonstrált, és úgymond jelezte a vetétársak felé, hogy kész végső esélyesként is pályára lépni, akár a négy közé jutás is sem lehetetlen ettől a csapattól. Egyetlen egy dologgal kapcsolatban lennék óvatos a narancsosokkal, és talán a szurkolóikat óvatossága inteni, hogy azért a védekezésükben ezen a mérkőzésen is látszottak hibák. A labda vesztés utáni visszarendeződés bizony hagyott némi kívánnivalót maga után. A holland válogatottnak a hátsó alakzatának a közepe sebességben sem extra, a széleken gyorsak, de középen verhetőek sebességbe, és hát azért Felbrückennek kellett azért jó pár alkalommal bravúra hárítania, tehát nem volt ennyire sima a találkozó, mint hogy az eredmény mutatja, de előrefelé nagyon jó az a holland válogatott, és hangsúlyozom, a padról beszálló játékosok is minőséget tudtak hozni.
0: Brian Brobbey tehát 2 gólt szerzett, ez volt a VB-k történetének 4. leggyorsabb duplája. A Sunderland 24 éves támadójának 16 perc és 12 másodperc kellett ahhoz, hogy kétszer is bevegye Nordfeld kapuját. Ráadásul a második találat jubileumi volt, hiszen a hollandok 100. VB gólját jelentette. Cody Gakpo ugyancsak duplázott, ezzel beérte a legendás Robin van Persie-t, és immár ketten tartják a VB csoportkörben szerzett legtöbb gól rekordját, mindketten 5-ször voltak eredményesek. A támadósor mellett a hollandok védelme is jól teljesített, a csapatkapitány Virgil van Dijk így nyilatkozott a meccs után.
4: Ez a győzelem megváltoztatta a hangulatot a csapatnál. Sok pozitív dolgot láttam ezen a mérkőzésen. Nyilván most teljesen más volt a találkozó képe, mint Japán ellen. Örülök annak, hogy megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek, főként az első félidőben. Összességében nagyon elégedettek lehetünk.

0: Jó hangulatban és bizakodva készültek a németek a második csoportkörre elefántcsontpart ellen. Bár a szakértők szerint a Curaçao elleni 7-1-es győzelem nem mutatta meg, mire képes igazán a nacionál elf. Az afrikai csapat az első körben 1-0-as sikert aratott Ecuador ellen, és ahogy nyilatkozataikban elmondták, a négyszeres világbajnok németek ellen is bravúrra készültek. Sokáig úgy is tűnt, meglepetés születik az összecsapáson, Julian Nagelsmann együttese ugyanis hátrányba került, ám végül, ahogy Balogh Balázs és Tóth Béla kommentálásával az élő közvetítésben is hallhattuk, volt okuk az ünneplésre.
1: Minden esetre azért itt az ivószünetben többször is megismertelték azt a fejest, amit ugye nem adtak meg gólnak, de nézzük most ezt a középre adott labdát, és kisíjel, nem kisíjel, megszerzi a vezetést az elefántcsontparti csapat. Az első labda még kijött Neuerről, de ahogy kijött a labda, érkezett onnan a második vonalban az elefántcsontparti játékos, Kessié volt az, és egyből oda a kapu jobb alsó sarkába juttatta a labdát. Hát ez nem kis meglepetés, éppen elmondtam, ugye mekkora volt a labdabirtoklási arány. A bal oldalon megbontották a német védelmet, középre adták, ott rosszul leagáltak, meghúzták, beadták a labdát, hát elsuhant három német mellett, utána érkezett a Diallo volt az, aki egyébként először eltalálta, utána pedig Kessié nem hibázott. Hát ez a meglepetés mindenképpen, hiszen vezet az elefántcsontparti csapat.
2: Tehát akkor ez a hármas csere, hogy teljesen tiszta legyen, Muziala, Zani, Pavlovic lejött a pályáról, érkezett a három játékos helyére Amiri, Undav, valamint Leveling. Másik beadás, és ott a német egyenlítés. Denis Undav révén a jobb oldalról jön be a labda, és a csereember a becserélését követően jó 7-8 perccel a létszalán rúgta a labdát. Egyenlít tehát Németország közvetlenül az ivószünet előtt. A félpályán összegyűjti Tá, majd megint ki a bal oldalra Wirtzhez, akire meg Kessié zár oda. Védekezik vele szemben a csapatkapitánya az afrikai válogatottnak. Meccs a fordulóra, 16-oson belülre, ott a helyzet, eldönti Undav, szabályos a gól, a VAR majd megvizsgálja, Undav pedig könnyen lehet, hogy ezzel a duplával megnyeri a mérkőzés Németország javára, sőt, mi több, tovább lövi a csoportkörből a német válogatottat, Denis Undav, aki csereként szállt be a 60. percben, és bő fél óra alatt két gólt jegyez, és egymaga fordítja meg a mérkőzést elefántcsontparttal szemben.
0: Szakértőnk Bene Ferenc így foglalta össze a mérkőzést.
3: Alapjában nehéz azt eldönteni, hogy igazságos-e ez a 2-1-es német győzelem, viszont az kétségtelen, hogy láttunk az első félidőben egy nagyon bátran futballozó és nagyon szervezett elefántcsontparti válogatottat, amelyik szépen fokozatosan egy picit visszaállt állapotból egyre bátrabbá vált, főleg a rugott gólja után elképesztő mentális fölényre tett szert, és hát láttunk tőlük olyan dolgokat, ami alapján én biztos vagyok benne, hogy ebből a csoportból tovább fognak tudni jutni. A mérkőzésen véleményem szerint a fordulópontot az Nagelsmann hármas cseréje hozta, amivel Leveling, Undav és Amiri került a pályára. Hát az egész egyszerűen elképesztő volt, hogy rögtön Amiri beadásával Undav szerzett gólt. Utána az utolsó negyed órában, amikor már azt lehetett érezni, hogy talán nem lesz több gól, véleményem szerint mindkét csapat elfáradt, de főleg az afrikaiak, és olyan helyezkedési hibákat vétettek, amit addig a mérkőzés folyamán nem fordult elő, és egy ilyen helyezkedési hibából Undav könyörtelenül kihasználta a hosszabbításban egy helyezkedési hibából adódóan kihasznált egy gólhelyzetet, és hát Undav lett a meccs hőse, de én azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon-nagyon kultúrált és akár ütőképes elefántcsontparti csapatot ismertünk meg az afrikaiakban, és hát a mérkőzés hőse Undav, aki 11 válogatott találkozójából 8. és 9. gólját szerezte. Hát ilyen az, amikor egy edző tud cserélni, és van is kihez nyúlnia.
0: A duplázó Denis Undav tehát a 60. percben állt be csereként, és megfordította a találkozót. Ezzel már 3 gólnál jár a világbajnokságon, és Lionel Messivel holt versenyben vezeti a góllövő listát. Németország 6 ponttal áll az E csoportban, és biztos továbbjutó, így Julian Nagelsmann minden bizonnyal felforgatott kerettel áll ki az Ecuador elleni utolsó csoportkörre.
4: Egy ilyen teljesítmény után nem vitás, meg kell fontolnunk, hogy Undav legközelebb már kezdő legyene. Remekül szállt be, jól mozogta be a területeket. Az első gólnál kapott egy kiváló labdát, amire úgy érkezett, ahogyan kell. Felismerte, hogy hová kell helyezkednie. Akár csak a második góljánál, ott sem véletlenül került zicserbe. Ez jellemző rá, hiszen egy kiváló csatárról van szó.

0: Magyar idő szerint hajnali 2 órakor kezdődött el Kansas City-ben az Ecuador-Curaçao mérkőzés. A Karibi-szigetország válogatottja üde színfoltot jelent a világbajnokságon, nem feltétlenül játéktudásuk, inkább a felszabadult viselkedésük miatt, hiszen számukra már az felér egy örömünneppel, hogy újoncként részt vehetnek a VB-n. Az első fordulóban elszenvedett 7-1-es vereség sem szegte kedvüket, és bizakodva várták az Ecuadoriak elleni párharcot az E csoportban. A találkozó 0-0-ás döntetlennel zárult, de ahogy szakértőnktől, Vukovics Lászlótól halljuk, volt miről beszélni a 90 perc után.
1: Megszerezte első pontját a második újonc Curaçao, ugye az zöldfoki szigetek Spanyolországgal x-elt, és most Curaçao is világbajnoki pontot szerzett, fantasztikus bravúr. Hát de a mérkőzés úgy kezdődött, hogy Moises Caicedo indította a saját térfeléről Enner Valenciát, aki a kapussal állt szemben, még meg is igazíthatta a labdát, és tiszta helyzetből 13 méterről a bal alsó sarkot vette célba, de Eloy Room fantasztikus bravúrral szögletre mentett. Ekkor azt gondoltam, hogy a papírformának megfelelően sima Ecuador győzelem születik, de ehhez képest az első félidő valóban úgy nézett ki, hogy odaszorította ellenfelét az ecuadori csapat, főleg Caicedo vezérletével már az ellenfél térfelén rengeteg labdát szereztek. Curaçaóiak nem tudták kihozni a labdát, ha meg előre vágták, avval nem tudtak mit kezdeni a csatárok. Az egész első félidőben 2 valamire való támadást tudott végigvinni Curaçao. Az egyiket 16 méterről éles szögből mellé lőtték, a másiknál egy 3-2-es szituációba elpasszolta a labdát a curaçaói játékos. Más egyébőre nem futott az erejükből. A második fél időben még inkább azt gondoltam, hogy előbb-utóbb jönni fog az ecuadori gól. A szünetben cserélt is az ecuadori kapitány, Alcivar helyett Rodriguez jött be, és a második fél is úgy kezdődött, hogy Caicedo lövését óriási bravúrral védte Room. A curaçaói kapus élete meccsét játszotta. A törököknek volt ugye a 2 mérkőzésen 62 kapura lövésük és 0 gól. Az ellenfélnek 16-3 gólt kaptak és kiestek a világbajnokságról. Ezen a mérkőzésen is most egész pontos számot nem tudok, de 30 és 35 közötti kapura lövése volt Ecuadornak, és egyetlen gólt sem sikerült szerezniük. A slusszpoén az lett volna, hogy egy kontratámadás végén a 60. percben Leandro Bakuna lőtt 17 méterről félmagasan, Galíndez kiütötte a labdát, majd Comerencia 14 méterről laposan lőtt, azt is kivédte, és Locadia bombázott, az pedig elhalt a blokkban. Tehát még az is benne volt a mérkőzésben, hogy ennyi helyzet után ők kapnak gólt, ami nem azt mondom, hogy igazságos lett volna, de hát a futballban láttunk már rengeteg ilyet, hogy hatalmas labdabirtoklási fölény, mégis az ellenfél szerez gólt. A végén már tényleg mindent megpróbált Ecuador, már Hincapiék is csak 2 maradtak hátul, behozta az összes csatárát a ecuadori szövetségkapitány, de csak nem akart megjönni a gól. Valencia megint óriási helyzetbe került, fejes lehetőségbe, jött a beadás jobbról, a kapus újra védett, az utolsó pillanatok úgy teltek, hogy szöglet, bedobás, jobb oldalról egy beívelés, ami a kapufára esett, abból se lett gól, és végül is 95. percben Enner Valencia esett el a 16-os bal oldalánál, akkor egy csendes varvizsgálat zajlott, hogy lesz 11-es vagy nem, de végül is jogos ítélet született, nem lett 11-es. A végeredmény ugye 0-0, ami Curaçaónak óriási bravúr, Ecuadornak csalódás. Az utolsó fordulóban a németek így, hogy megverték elefántcsontpartot 100%-osan csoportelsők, mivel azonos pontszámnál az egymás elleni eredmény rangsorol, tehát Ecuadornak ahhoz, hogy tovább jusson, le kell győzni a Németországot.
0: A mérkőzés hőse a 37 éves curaçaói kapus Eloy Room volt, aki 15 védéssel zárt, ez minden idők második legtöbb védése VB mérkőzésen. A rekordot az amerikai Tim Howard tartja, aki a 2014-es világbajnokságon 16 lövést hárított. A curaçaói kapusa Eloy Room természetesen nem ezzel foglalkozott a meccs során.
2: Ez az eredmény számunkra győzelemmel ér fel. Azt hiszem, megérdemeljük, hogy ünnepeljünk egy ilyen történelmi mérkőzés után. Igazán minden beleadtunk, szóval úgy érezzük, mintha győztünk volna. Újoncként jöttünk, ez az első pontunk a világbajnokságon, ami hatalmas dolog számunkra. Valódi győztesnek erősnek mondhatjuk magunkat. Nem számoltam a védéseimet, de éreztem, hogy sok volt. Az előbb véletlenül hallottam, hogy éppen nem sikerült megdönteni a 16-os rekordot. 15-ször tudtam hárítani, de ismétlem, nem ez foglalkoztat. Örülök, hogy szereztünk egy pontot. Amikor lefújták a mérkőzést, sok minden járt a fejemben. Először egyszerűen csak megkönnyebbültem, aztán arra gondoltam, hogy igen, megcsináltuk. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Büszke vagyok a fiúkra, mindenki, aki pályára lépett, szívvel, lélekkel küzdött.

0: A VB történelem ezredik mérkőzésén Japán és Tunézia találkozott egymással Monterreyben, az F csoport második fordulójában, különleges mezben és Kovács István játékvezetésével. A japánok már azzal letették a névjegyüket, hogy 2-2-es döntetlennel kezdték a világbajnokságot Hollandia ellen. Tunézia ellenben 5-1-es kiütéses vereséget szenvedett a svédektől, és a menesztett szövetségi kapitány Sabri Lamus helyére a jól ismert, szintén francia, Hervé Renard ugrott be. Nos, az új szakvezető sem tudott csodát tenni, Japán hengerelt, és ahogy Erdei Márk tudósításából kiderül, maga biztosan zsebelte be a 3 pontot.
1: Japán tartja a lépést Hollandiával, Tunézia, Japán 0-4. A világbajnokságok történetének ezredik mérkőzésén már a 4. percben megszerezte a vezetést Japán, amikor is Nakamura húzta meg a 16-oson belül a bal szélen, majd középre passzolt, ahol Kamada jól érkezett, és a sarkáról be is pattant a labda a kapunak a jobb alsó sarkába. Ezt követően 6 perccel később már 2-re növelhette volna az előnyét Japán, hiszen egy szögletet követően Ueda visszalőtte a 16-os vonaláról a labdát, de akkor Dámen, a tunéziai kapus még nagyjából 3-4 milliméterre a gólvonal elől ki tudta piszkálni azt a labdát, emiatt hosszas videózás után végül nem adták meg ezt a találatot, teljesen jogosan, hiszen nem jutott át teljes terjedelmében a labda a gólvonalon. A 31. percben aztán megérkezett a második japán találat, hiszen a félpályán szerzett labdát a kék szamuráj Itakura egy gyors felpasszal Uedát hozta játékba, aki 10-12 méteren keresztül ugyan cipelte a labdát és nem passzolt, de végül jól döntött, mert jobbról, a 16-os vonaláról jobb lábbal kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát. Az újabb japán gólra 38 percet kellett várni, vagyis a szünetre 2-0-ás japán vezetéssel vonulhattak a csapatok. A 69. percben aztán Ueda felé érkezett egy jó felpassz megint középen, csak úgy, mint a második gólnál. Most ő nem megfordult, hanem szépen tovább löbbölte a labdát a védők feje fölött, és ezzel pedig kiugratta Itót, aki higgadtan elpasszolta a kijövő kapus lábai között a labdát. Ezzel már 3-0 volt tehát Japánnak, de még ezzel sem volt vége, hiszen újabb negyed óra múlva Itó kapott egy forintos labdát a jobb szélen a 16-oson belül, szépen átívelt az 5-ös túloldali sarkához, ahonnan Ueda okosan nem erővel fejelte meg a labdát, hanem egy jól helyezett fejessel behullott a labda a kapu bal alsó sarkába, átverve a tunéziai kapust, valamint a két középső védőt is. Ezzel ő kialakította a 84. percben a végeredményt, amely Tunézia, Japán 0-4, és ez azt jelenti, hogy jelen állás szerint Hollandia 7-3-as gólkülönbséggel vezeti a csoportját, míg Japán a második 6-2-vel, és mind a két együttes ugye 4-4 ponttal áll, hiszen Hollandia tegnap 4-jel simán megverte Svédországot, ma pedig Japán ugyanígy 4-jel Tunéziát, úgyhogy a döntés majd az utolsó fordulóra marad, itt az F csoport első helyét illetően. Még egyszer tehát a végeredmény, Tunézia, Japán 0-4.
0: Szakértőnk Vukovics László így foglalta össze a mérkőzést.
2: Azt láttuk az első mérkőzésen Hollandia ellen, hogy Japán milyen futballra képes. Tunéziának is tudjuk az első meccset, hogy komoly vereséget szenvedett, de azt gondoltam, hogy az edzőváltás, az, hogy Tunis 9 mérkőzésből 8 győzelemmel jött, nem kaptak gólt a selejtezőkbe, hogy összekapják magukat erre a mérkőzésre, és egy szoros meccset tudnak játszani Japánnal. Hát ez nem így történt. Japán végiguralta a mérkőzést, szebbnél szebb gólokat rúgott, nem engedett Tunéziának, most így visszapörgetem a mérkőzést. Igazi helyzete nem is volt Tunéziának, csak ilyen fél lehetőség. Egy, ami luftot rúgott 8 méterre a kaputól egy jobboldali beadásnál, egy távoli lövés vagy egy szöglet. Tehát egyszerűen a japánok megfojtották a tunéziaiak játékát, a tunisziak meg egyre jobban vesztették a kedvüket, Japán pedig nagyon tetszetős támadásokat borrúgtak góljait, tehát nem talált gólok voltak, hanem kijátszott labdák. Jó focit játszanak, ezt még egyszer megismételném, és Tunéziára visszatérve ott nagyon nagy gondok vannak. Most az utolsó meccsen önbecsülésüket kell megőrizniük a hollandok ellen, de hát ez lesz a feladata a szövetségi kapitánynak, hogy azt a 11 embert megtalálja, aki még a hazájáért tud úgy küzdeni, hogy ne ilyen szégyen teljesen. Hát eddig kaptak 9 gólt az elmúlt két mérkőzésen, az azért nagyon sok, még ha jó csapatok ellen játszottak is, de hát nem Franciaországgal, meg Spanyolországgal, meg a csúcscsapatokkal játszottak, attól függetlenül Japán is nagyon komoly játékerőt képvisel. A japán focit összegezve nagyon fegyelmezett, nagyon stílusos futballt játszanak, gyorsak, dinamikusak, nem véletlenül játszanak Európában ilyen csapatokban, ahol játszanak. Tehát véletlenek nincsenek. Tehát elmondtak Szalai Kristóf kollégánk is, a kispadon ül 12 millió eurós játékos. Tehát ez mutatja a csapat erejét, hogy ilyeneket tudnak behozni. Japánt, aki majd ki szeretné verni, mert valaki szerintem meg fogja állítani majd később, az még arrébb van, annak nagyon jó játékot kell nyújtani.
3: A 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportkörében a második fordulóban a G és a H csoport küzdelmeit 2026. június 21-én vasárnap rendezték. A G csoport ugyebár a belga, Egyiptom, Irán, Új-Zéland féle csoport, míg a H csoport egy nagyon-nagyon izgalmas társulat, hiszen itt van a Zöldfoki szigetek és Szaúd-Arábia mellett Spanyolország és Uruguay, és ezen két csapat számára nagyon-nagyon fontos a csoportkör, ugyanis amely a második helyen végez, az vélhetően Argentinával találkozik már a legjobb 32 között, úgyhogy ebben a csoportban nagyon-nagyon kellett igyekezni minden csapatnak.
4: Spanyolország erődemonstrációt tartott, újabb gól nélküli döntetlen. A Zöldfoki szigetek ismét egy világbajnoknak okozott gondot. Egyiptom hátrányban fordított. Röviden így lehetne összefoglalni a 2026-os labdarúgó világbajnokság 11. játéknapját. A következő percekben bemutatjuk, mi történt a legutóbbi 4 mérkőzésen. Érdemes lesz velünk tartani. A labdarúgó világbajnokság csoportkörének első fordulójában Spanyolország meglepő módon csak gól nélküli döntetlent játszott az újonc Zöldfoki köztársaság ellen. A 2010-es VB győztesének ezért ez a forduló több szempontból is fontos volt. Egyrészt a szurkolóknak is szerettek volna bizonyítani Luis de la Fuente tanítványai, másrészt a csoportgyőzelem felé vezető úton is ez egy mondhatni kötelező lépés volt. Ezúttal Szaúd-Arábia volt az ellenfél Atlantában, és hogy sikerült a javítás, ez kiderül a következő percekben Tóth Béla és Regős László Pál közvetítéséből.
5: A mérkőzésből lassan eltelik 10 perc, visszakerül azonnal a labda a spanyolokhoz, Bayern a külsővel szökteti a társat, Oyar Zabalt már a 16-oson belül, ott a keresztezés és ott a gól. Yamal most nem tétovázott sokáig, a mérkőzés első 10 percének a végén megszerzi a vezetést Spanyolországnak, és ez Lamine Yamal pályafutása első világbajnoki találata.
6: Baloldali szöglet tehát, Pedri fogja ezt középre rúgni, a rövid oldalra jön, Oyar Zabal megcsúsztatja, Olmo lőheti el kapásból, belövi középre, ott pattog még a labda a 16-oson belül, ott a helyzet, és 2-0-ra vezetnek a spanyolok. Oyar Zabal szerezte meg a második spanyol gólt egy kavarodást követően, Olmo visszalőtte a labdát a 16-oson belülre élesen, azt sem elképzelhetetlen, hogy kapura lőtte, de hát a lényeg az, hogy utána úgy pattogott a labda ide-oda a játékosok között, hogy végül Oyar Zabal került nagy helyzetbe.
5: Porró 18 méteren, újabb beadás Kukurella középre, okosan Olmo, ott a harmadik, és Oyar Zabal duplázik. Perceken belül megvan a második gólja Oyar Zabalnak, és hát ez az, hogyha egy üzletbe indul, elkezd játszani a spanyol válogatott, akkor bizony kinyílik a gólzsák. Jöhet majd tehát a sarokrúgás Baena részéről. A bal oldalról ívelődik a labda, átcsúsztatják a túloldalra, Kukurella pedig betalál, de ez öngól lesz. Mert hogy Kukurella lőtt kapura, Alovájz hárított, és onnan viszont nagyon szerencsétlen módon szaudi szemszögből egy védőről pattant a saját hálójába a labda. Kukurella pedig azért ünnepel, és oroszlán részt vállal ebben a találatban, néhány szaudi pedig a kispadon már magába roskad. Bepattant tehát egy saját játékosról, Alovájz védését követően a gólvonalon túrra a labda, és az, aki szerencsétlenül ér bele, az Altambakti.
4: Lamine Yamal a 10. percben pályafutása első világbajnoki gólját szerezte. A spanyol rádió így közvetítette ezt a különleges pillanatot. A spanyolok tehát 4-0-ra legyőzték Szaúd-Arábiát, ezzel a rendes játékidőket tekintve immár 32 mérkőzés óta veretlenek. Most hallgassuk meg a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Bene Ferencet.
7: Az első fordulóban a zöldfoki szigetek elleni 0-0-es mérkés után rengeteg kritikát kapott a spanyol válogatott, hogy a labdabirtoklási fölénye ellenére nem nyújtott megfelelő teljesítményt, sem intenzív mozgások, sem futómennyiség, sem pedig kaprólövések terén. Hát most ezen a mérkőzésen egy jóval koncentráltabb és jóval nagyobb tempóval futballozó spanyol válogatottat láttunk, amelyen látszott, hogy megvan az a megfelelő mérkőzés feszültség, az a megfelelő győzni akarás, ami elengedhetetlenül szükséges egy-egy ilyen mérkőzésre, és a kritikák keresztüzében Mikel Oyarzabal volt különösen az első forduló után, aki egy kicsit hasonló helyzetbe került, mint maga a spanyol válogatott, és ezen a mérkőzésen rajta is látszott a motiváció, rajta is látszott a gólészség, és a spanyol válogatott az első fél időben tényleg esélyeshez méltó labdarúgást nyújtott, mutatott, és elképesztő volt az a fajta tempó és dinamika, amilyen sebességgel futballoztak. Rengeteget kerültek az ellenfél mögé a széleken, nagyon hatékonyak voltak a 16-oson belül, és a megszokott hatalmas labda birtoklási fölényüket ezúttal érvényesították gólok számában is. A második félidőben rögtön ismételten gólt szereztek. Ez a 4-0, azt kell, hogy mondjam, borítékolta, hogy a hátralévő jó 30-35 percben kizárólag arra gazdaságos, rendkívül alapos futballra összpontosítottak, hogy ne legyen sérülés, ne legyen különösebben nagy energiabefektetés, és természetesen ne adjon lehetőséget az ellenfélnek még a szépítésre sem. Ez a taktika, ez a mentalitás maximálisan megvalósult, a spanyol válogatott félgőzzel is ilyen arányban is megérdemelten győzött.

0: A játéknap második mérkőzésén piros lapot igen, gólt viszont nem láthatott a Los Angeles-i közönség. Bene Ferenc így látta a Belgium-Irán mérkőzést.
1: Mindkét csapat egy döntetlen után készült a találkozóra, ahol a belgák magukhoz ragadták a kezdeményezést, gyakorlatilag a teljes első fél időt végigtámadták, annak ellenére, hogy egy lesgolt mégis Irán tudott szerezni, de alapjelve csalódást okozott az első fél idő játéka a belgáknak. Nagyon egysikú volt a támadó játékuk, nem volt váratlan húzás, nem volt különösebben veszély a kapura. A második fél idő már jóval színvonalasabb és fordulatosabb játékrész volt az elsőhöz képest. Érdekesség az, hogy gyakorlatilag a fordulópontot az Ngoy kiállítása jelentette, hiszen a belga belső védő egy röviden hazapasszott labda után szabálytalankodott a gólhelyzetben kilépő iráni Taremivel, és ez egy nagyon-nagyon nagy fordulópontja volt a találkozónak, hiszen a kiállítás sorsára jutott. Érdekes, hogy taktikai szempontból pont közvetve egy picit segített ezáltal a csapatának, hiszen ettől a kiállítástól kezdve a következő 30 percben Irán magához ragadta a kezdeményezést, és egyre többet vállalkozott, egyre nagyobb kockázatot vállalt. Ezáltal a belga labdaszerzések után az európai csapatnak jóval nagyobb területei nyílottak a támadások vezetésére, és ezekből jó pár helyzetet ki is tudtak alakítani. Egyértelműen a mérkőzés hőse az iráni kapus volt, Bejram Vand. Elképesztő védésekkel tartotta mérkőzésben a csapatát, és hozta gyakorlatilag nullára a találkozót. A belga válogatott sajnálhatja az első féldejátékát, amelyben nagyon-nagyon passzívan és nagyon egysikúan, nagyon kiszámíthatóan futballozott. Az iráni válogatott viszont emberelőnyben nem tudta magához fordítani a találkozót, mert igazából, ha jóban belegondolunk, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség lett volna az ázsiaiaknak, hiszen a következő mérkőzésük ez Egyiptommal lesz, ami azért nem ígérkezik egy könnyű találkozónak. Ebben a 30 percben Irán felvállalta a támadójátékot, de mégis érdekes módon is ez valamelyest azért a futball belső mechanikájához hozzátartozik, hogy ilyenkor a belga válogatott, amikor emberhátrányba került, sokkal többet futottak játékosai, jobban kihasználták az irániak által hagyott területeket, és ebben a periódusban akár meg is nyerhették volna a találkozót. Igazából ez egy tipikusan olyan mérkőzés, hogy alapjában egyik fél sem lehet elégedett az egy ponttal, viszont ha belegondolunk, akkor Új-Zélanddal fog játszani Belgium, ami egy esetleges belga győzelem esetén a belgák 5 ponttal tovább mehetnek, Irán pedig a cseppet sem könnyű mérkőzés elé ígérkezik, ami Egyiptomban lesz. Hát érdekes még ez a csoport, szerintem egyik csapat sem érdemel győzelmet, és egyik csapat sem lehet elégedett az egy ponttal.
0: Bármilyen furcsa is ez kimondani, de két forduló után még az új rendszerben sem lehet azt egyértelműen kijelenteni, hogy Belgium tovább fog jutni a csoportjából. Most azonban térjünk vissza a H-csoportra, mert az újonc zöldfoki köztársaság ismét csodát tett. A spanyolok elleni gól nélküli döntetlen után most egy másik korábbi világbajnok, Uruguay következett, és a 21. percben Lenin Issenfüles szabadrugása után meg is szerezték az afrikaiak a vezetést. A fél idő végén azonban jött a fordítás, a 44. percben Araújo, majd a lefújás előtt Cannobio is eredményes volt. Úgy tűnt, hogy innentől simán meg lehet a dél-amerikaiaknak a 3 pont, de a 61. percben egy komoly védelmi hiba és Muslera feleslegesnek tűnő 25 méteres futása után Varela egyenlített. Az utolsó percekben a zöldfoki köztársaságnak még a győzelemre is volt esélye, Uruguay teljesen szétesett, és természetesen az immár több mint 15 millió követővel rendelkező Vozinha is brillírozott a kapuban. Végül 2-2 maradt az eredmény, az újonc ezzel még veretlen a világbajnokságokon. A csapat szurkolói elégedetten ünnepeltek Miami-ban, ahogyan az a következő rövid hangulatjelentésből is kiderül.
2: Did you see the way after we got the ball?
0: Látták azt, hogyan labdát szereztünk, ahogyan nyomott a csapat, és amilyen szépen játszotta a futballt. Még soha nem volt ilyen csapat, mint mi. Elképesztő energiánk van, és nagyon erősek vagyunk. Eddig sokan nem ismerték a zöldfoki köztársaságot, nem tudtak rólunk semmit, de most ez megváltozott. Felkerültünk a térképre. Nyilatkozta egy lelkes zöldfoki szimpatizáns. Vukovics László szerint ilyen volt a zöldfoki köztársaság Uruguay elleni összecsapása.
3: A zöldfoki szigetek nem véletlenül csinált 0-0-ás döntetlen Spanyolországgal, igaz, hogy sok mindent megúsztak ott, de ezen a mérkőzésen is nagyon bátran kezdték a mérkőzést. Attól függetlenül, hogy Uruguay is és zöldfoki szigetek is 3-3 helyen kicserélte az előző mérkőzéshez a játékosait. És a 28. percben egy teljesen fölösleges szabálytalanság, a játékos meg kellett állítani 30 méterre a kaputól, de ahogy rá tudott gyorsítani, Araújo nagyot hibázott, mindegy, megállította Bentancur, de a kígyót érő 30 méterről szabadrugás. Két tagú sorfalat kért Muslera, ezt úgy képzeljük el, hogy jobb kapufával szembe 30 méterre, és a két tagú sorfal szétreppent, és ez a Kevin Pinar nevű játékos nagyon szépen ellőtte a labdát, de hát a sorfal, ha nem reppen szét, akkor őket találja el. Muslerát ez nagyon meglepte, és a hálóban kötött ki a labda. Hát óriási öröm volt, első gólja az újoncnak a világbajnokságon, vezettek Uruguay ellen, aki azt kell mondjam, hogy nem is játszott rosszul addig a mérkőzésen. Óriási meglepetés volt. Uruguayiakat nagyon megfogta a gól, az első fél időben 10-15 percig nem is találták a játékot, és az zöldfoki szigetek nagyon élvezte, hogy vezet a világbajnokságon. Aztán szinte a semmiből az uruguayiak tudtak jönni, és a fél idő vége a 40. percben ki tudtak egyenlíteni, ami óriási erőt adott nekik, mert addig mentek, gyömöszölték őket, de annyira zártan védekezett az zöldfoki szigetek, hogy esély nem volt rá. Canobbio csapatváltása nagyon jó húzásnak bizonyult az uruguayi kapitány részéről. Remek mérkőzést játszott megint, sokat tett hozzá a csapat teljesítményéhez, és igazán akkor a zöldfoki szigetek már megerigedett volna abban, hogy bemennek döntetlennel a félidőre, de ez sem jött össze, mert a 45. percben a hosszabbításban egy gyönyörű beívelt labda a 16-oson belülre, egy teljesen tudatos fejes, teljesen tudatos lefejelt labda volt középpen, amire érkezett, ezeket mondjuk, tehát, hogy Ugarte emelte be a labdát, Araújo tudatosan lefejelte, érkezett Canobbio, és kapásból 7 méterről a kapuba vágta. Ebben vezetett a szünetbe Uruguay, és úgy nézett ki, hogy a dolgok a helyükre kerülnek, hogy az esélyes csapat vezet, az a forgatókönyv van, ami a legjobb neki, kiért kell jönni a kis csapatnak, és itt lehet akár több gól is a második fél időben, több gól Uruguay győzelem. Ez volt, mindenki ezt várta. Ehhez képest a másik fél időben kijöttek a csapatok, Uruguaynál volt a labda, de úgy elvoltak, tehát nem akarták. És a félpályától Uruguay jött bedobással. Bedobták a labdát, és olyan szerencsétlenül, tehát hátrafele dobta a labdát, és a bal hátvédjük, mindjárt mondom neked, Oliveira, ballal hátrafele emelte Muslerának a labdát, tehát ilyen 45 méterről így akart adni, és Muslera pedig kirohant 25 méterre a kaputól, Varela előbb ért, arra lecsapott a labdára, eltolta mellette, és az üresen maradt kapuba gurított, úgyhogy ott volt még két védő is, tehát teljesen fölöslegesen jött ki Muslera, mert ott volt még két uruguayi védő, és ha Muslera a kapuba van, akkor a játékos 25 méterről szorongatott helyzetből helyzet sem lett volna, így pedig az üres kapuba tudott gurítani a zöldfoki szigeteki játékos.

0: Meglepetésből az Új-Zéland egyiptomi mérkőzés első fél idejében sem volt hiány. Vancouverben a 15. percben némi meglepetéssel Szurmán révén az óceáni csapat vezetést szerzett, mire a szünetig nem is érkezett válasz. Az afrikaiak szép lassan vették át az irányítást, az 58. percben Zico fejelt gólt, majd Salah és Trezeguet is eredményes volt, így Egyiptom 3-1-re nyert, és ezzel átvette a vezetést a két csoportban. És bármilyen meglepő is, ez volt az afrikai ország történetének első VB győzelme. Mohamed Salah értékelését hallják.
1: Well, it's incredible. I don't know how to express it in words, but it's a great achievement for all the players.
0: Hihetetlen érzés, egyelőre még keresem a szavakat. Ezzel a győzelemmel történelmet írtunk, és már csak egy lépésre vagyunk egy újabb álmunktól, a csoportkörbe való továbbjutástól. Egyiptom népe emlékezni fog erre a napra, és ezt ki kell élvezni. A szurkolók fantasztikus hangulatot teremtenek, mintha otthon játszanánk. Mindenki pirosba öltözött. 4 pontunk van, ezzel vezetjük a csoportot, de vár ránk még egy fontos összecsapás. Ez a nap az ünneplésé és a pihenésé, holnaptól viszont minden figyelmünket a következő ellenfélre fordítjuk. Bukovics László, Nemzeti Sportrádió szakértője, így értékelt az Új-Zéland egyiptom mérkőzés után.
2: Egyiptom a mérkőzés előtt nem a látott, elmúlt mérkőzésen látottak alapján, hanem a ranglistán elfoglalt helyezés, hát azért Új-Zéland a 83. Egyiptom meg a 28. a világranglistán, és azért olyan játékosaik vannak, hogy Marbush, Salah, tehát Egyiptomnak világklasszisai vannak. Direkt csak kíváncsiságból megnéztem, hogy Marbush kb. 10 millió euróval ért többet, mint az egész új-zélandi keret. Tehát ilyen felvezetése volt a mérkőzésnek, és ahhoz képest teljesen egyenrangú felek kezdték a mérkőzést, nagyon bátran játszott Új-Zéland, és a 15. percben ennek meg is lett az eredménye, egy pontrugás, ami a fociba állandó lehetőséget biztosít ugye a gólszerzésre, most már följöttek a nagy bedobások is ez mellé, de Payne baloldali szögletből

0: összekötőhelyéről ballal a jobb alsó sarokba erősen benyeste. A kapus hozzáért, de hárítani nem tudott. Ebből átvette a vezetést Egyiptom, és a 82. percben Szalai vett a rövidre egy baloldali szögletből, és Trezegé 6 méterről a jobb alsó sarokba fejelt. És ebben 3-1-re, itt ismert nevek vannak, Trezegé, Zico, de ezek most egyiptomi játékosok, igen. Gyönyörű gólt fejelt a rövid sarokról, mint régen Szokolai Laci, akkor hozzunk bele egy fradista legendát is régről. Tehát ment a rövidre, és gyönyörűen mindenkit megelőzve a rövid sarokba fejelt a labdát, 3-1.
1: Nos, hát a világbajnokság 11. napján Spanyolország igencsak igyekezett, hiszen 4-0-ra tudta legyőzni Szaúd-Arábiát, azonban az uruguayi csapat nem volt annyira acélos, de még előttük állt egy egymás elleni randevú, és eldönthették, hogy melyikük fog találkozni már a legjobb 32 között Argentínával, de ez még természetesen a jövő zenéje volt, hiszen ekkor még, vagyis vasárnap este nem is tudtuk pontosan, hogy Argentína megnyeri-e a csoportját. Aztán természetesen ezt már hétfőn megtudhattuk. Hétfőn az I csoportban és a J csoportban rendezték a második forduló mérkőzéseit, és ugyebár az I csoport a Franciaország féle csoport, a J csoport pedig az Argentína féle csoport. Ennek az összefoglalója következik.

Messi gólrekorder lett, csapata a címvédő Argentína tovább jutott csoportjából, és szintén bejutott a 32 közé Franciaország és Norvégia is az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokságon.

0: A 39. születésnapját szerdán ünneplő argentin Lionel Messi a J-csoport második fordulójában Dallasban az Ausztria elleni találkozón történelmet írt, és immáron egyedül áll az örök góllövő lista élén. A mérkőzés részleteit Németh Kornéltól hallják.
1: Argentina második mérkőzését is megnyerte a labdarúgó világbajnokságon. A végeredmény 105.000 néző előtt Dallasban a címvédő 2-0-es győzelmét jelenti Ausztria ellen. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy nagyon sokat beszélhettünk Lionel Messiről, aki természetesen ezúttal is főszereplő volt. A 9. percben egy nagyon hosszú videózás után megítélt 11-est azonban a kapu mellé lőtt. Ekkor még nem tudta megdönteni Miroslav Klose rekordját. Nem kellett azonban nagyon-nagyon sokáig várni. A 38. percben Medina beadását követően Messi ballal a jobb alsóba helyezte a labdát. Ez pedig azt jelentette, hogy megdöntötte Miroslav Klose rekordját, és 17. találatát szerezte a világbajnokságokon. Ezzel ő lett a tornák történetének legeredményesebb labdarúgója. Ez volt a félidei eredmény. Az argentinok vezettek tehát a szünetben. A második játékrészre próbált helyenként változtatni az osztrák csapat, amely nagyon szívósan küzdött, tényleg mindent megtett, ami az erejéből tellett. Volt is egy veszélyes szabadrúgása az osztrák válogatottnak. Zabitzer a 16-os csücskéről tesztelt Emiliano Martinez a második félidő közepén, de az argentin világbajnok kapus látványos vetődéssel hárított. Amikor is már eljutottunk a hajrához, ahol a sógoraik mindent egy lapra feltéve próbálkoztak, viszont nem tudtak gólt szerezni. A 95. percben pedig jött a csattanó, a slusszpoén. Ki más? Lionel Messi 18-szor a világbajnokságok történetében. 2006-ban volt ugye az első VB-je, és most szerzi 28. VB meccsén a 18. gólját. Szóval Lionel Messi duplájával Argentina, Ausztria 2-0.
0: A címvédő argentinok csapatkapitánya tehát ott folytatja, ahol a 2020

0: Kettes tornán abba hagyta, teljesítményével újfent ámulatba ejtette a világot. Messi a különböző médiumok kommentátorait is lenyűgözte. A nyolcszoros aranylabdás így nyilatkozott történelmi sikere után.
1: Nagyon örülök a győzelemnek, mert nem volt egyszerű. Ezen a VB-n minden mérkőzés intenzív. A csapatok jó erőállapotban vannak, sokat kell dolgoznunk a pályán. Értékes siker ez, kicsit nyugodtabbak lehetünk az utolsó forduló előtt. A gólrekordommal nem igazán foglalkoztam, szeretném megünnepelni a csapattársaimmal.
0: A mérkőzés kapcsán a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc osztotta meg gondolatait.
2: Nehéz szavakat találni Messi zsenialitására, de azért próbáljuk objektíven elemezni mindkét csapatot, és azért kezdjük az osztrákokkal, hiszen valójában a két csapat között reálisan azért komoly kvalitásbeli különbség van. Az osztrák csapat megpróbált egy ilyen Lipcse-Salzburg stílusban védekezni, elsősorban a labda elleni játékban próbáltak érvényesülni, ami azt jelenti, hogy letámadták az argentinokat már az ellenfél tér felén, a középső harmadban szintén, és ezekből a megszerzett labdákból, vagy az elképzeléseik által a megszerzett labdákból egy rendezetlen argentin védelemre lehetett volna kontrajátékot vezényelni, illetve különböző oldalszabadrugás vagy szöglet variációkból, illetve ami még egy harmadik nyerési pont lehetett volna az osztrákoknak, az a széleken való beadásokra való érkezés. Összességében egy nagyon párharcerős, szervezett és magasságbeli fölénnyel rendelkező osztrák csapat volt a pályán. Ez mind-mind szép, a mérkőzés terv teljesen logikus volt, Ralf Rangnick a második fél időben még kockáztatott is abból a szempontból, hogy egy picit gyengített a középpályát a támadósornak a erényére, és 4-4-2-es játékrendszerre állt át, ahol még a szélsők is befelé játszottak, tehát ez klasszikusan ilyen 4-2-2-2-essé alakult, mindent megtettek. Na de beszéljünk akkor egy pár szót az argentinokról is, mert megérdemlik, sikerült folyamatosan kibújni az osztrák letámadás elől. Gyorsan, kombinatívan játszottak, rendkívül jó formát mutattak, dinamikusan futballoztak, megszerezték korán a vezetést teljesen megérdemelten. Ugyan elég sok játék megszakítással volt az első fél idő, az osztrákok néhol, olykor-olykor azért a durvaság határát is súrolták, viszont a második fél időben látványosan visszavett az argentin válogatott, de pontosan annyi tudatosság volt benne, hogy igazából kontroll alatt volt a játék, és valójában menedzselték úgymond divatos szóval az 1-0-as vezetésüket, és ahogy az osztrákok kockáztattak, egyre inkább borítékolható volt, hogy egy kontratámadással el fogják tudni dönteni a mérkőzést. Óriási kvalitásbeli különbség van a két csapat között, ráadásul a kispadról beszálló játékosok szintén valódi minőséget hoztak az argentin csapatba, de hát az igazi, csupa nagybetűvel lévő minőség az Lionel Messi volt, és még egy dolgot hadd említsek meg, látszik is, hogy a társak rájátszanak, a lehető legtöbb szituációban őt keresik labdával, és az pedig, hogy a második gólja után micsoda gólörömöt szabadított fel a játékostársakban, hogy még a teljes kispad is oda szaladt Messihez, és gyakorlatilag 5-6 perce vége a találkozónak, és még mindig folyamatosan mindenki Messit ölelgeti. Teljesen megérdemli, de hangsúlyozom, hogy ez a válogatott, ez az argentin válogatott nem egy személyben Messi válogatott, hanem az összes többi mellette, körülötte játszó labdarúgó is top szintet képvisel, és most egy új oldaláról mutatkozott be az argentin válogatott, európai szemmel nézve is top védekezést nyújtott, mind szervezettség, mind egyéni kvalitásokban, mind egyéni teljesítményekben.
0: Ugyanebben a négyesben Algéria hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Jordániát Santa Clarában. Az algériaiak egyenlítő gólját az Eto FC csatára Nadir Benbouali fejelte. Jordánia ezzel már biztosan kiesett. Benbouali gólja egyben azt is jelenti, hogy 40 éves Détári Lajos után született ismét NB1-es gól a világbajnokságon. Détári Lajos akkor Kanada ellen talált be. Bene Ferenc úgy fogalmazott, megérdemelt Algéria sikere.
3: Jordánia szerzett vezetést. Az első fél idő végén történt az, hogy Zeru kieladta a labdát a saját tér felén, ebből kontratámadást indított Jordánia. Érdekes volt, hogy balról visszagurított labdát Al-Tamari gyakorlatilag egy hatalmas lyukat rúgott a labdába, úgyhogy épp hogy hozzáért egy picit, ezt úgy szoktuk mondani, hogy úgy meghámozta a labdát, és ennek ellenére ez egy rendkívül jó cselnek bizonyult, hiszen mögötte érkezett Árásden, aki a vallásóba továbbította a labdát. Meglepetés, a Jordánia vezetett 1-0-ra. A második fél időben, tehát pontosabban a szünetben beállt Benbouali, és ez remek húzásnak bizonyult Petkovic edzőtől, hiszen az addigi játék képe ugyan nem változott meg, hiszen továbbra is Algéria dominált, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy nem érdemtelenül, de sikerült fordítani az algír csapatnak. Ráadásul két szöglet utáni góllal, az elsőt pont a győri vendégjátékos Benbouali szerezte, úgyhogy pici magyar vonatkozású híre is van ennek a találkozónak. Egyébként érezni lehetett, hogy a jordán válogatott, mivel a labdaszerzések utáni átmeneteik rendkívül pontatlanok, tehát továbbra is inkább hosszú indításokkal próbálkoztak, amikor pedig mondjuk olyan kontratámadási lehetőségeik voltak, hogy mondjuk létszámozónak szituációba elindultak az ellenfél kapuja felé, akkor meg legtöbb esetben elpasszolták magukat, rossz döntéseket hoztak, vagy nem értették meg egymást. Tényleg olyan érzésem volt, hogy valahogy nincs megkomponálva ez a jordániai válogatott az előrejátékot tekintve, és hát gyakorlatilag egy második szögletből megpecsételte a sorsukat, és a 83. percben megszületett a győztes gól. Alapjába véve a jordán válogatott az első félidejű vezetését is inkább a szerencsének köszönhette. Az algériaiak játékától én igazából személy szerint nem voltam azért elájulva, de igazából mindkét csapatot dicséret illeti, taktikailag, főleg védekezés szempontjából top szinten teljesítettek, de úgy vélem, hogy az előrejátékot tekintve nincs meg az a kvalitás egyik válogatottnál sem, hogy mondjuk a legjobb 16 közé eljussanak. Algéria viszont ezzel, bár a gólkülönbsége nem túl fényes, de azért nagy lépést tett annak érdekében, hogy legalább a 32 közébe tudjon jutni.
0: Franciaország 3-0-ra legyőzte Irakot az I csoport philadelphiai mérkőzésén, Kylian Mbappé duplázott, így a tornán 4, a VB-k történetében 16 gólnál jár, és beérte a német Miroslav Klózét. A találkozó vihar miatt az első játékrész után 1-0-ás állásnál majdnem 2 órával később folytatódott. A franciák harmadik gólját Ousmane Dembélé szerezte, 3-0-ás győzelmével a 2022-ben döntős csapat tovább jutott a csoportból. Mbappé 100. mérkőzésén szerepelt a válogatottban, ő a 4. játékos, aki legalább 3 egymást követő világbajnoki mérkőzésen legalább 2 gólt lő. Eddig Guillermo Stabile, Kocsis Sándor és Lionel Messi volt képes hasonlóra. Mbappénak ez volt a 6. VB mérkőzése, amelyen legalább 2 gólt szerzett, ami egyedülálló teljesítmény. Hallgassuk most meg az ő értékelését.
4: Mindannyian nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Hosszú nap volt a mai, de végig koncentráltunk, így elértük a mára kitűzött célunkat. A vihar sem tudott kizökkenteni minket, és megérte várnunk, mert megmutattuk, hogy sokáig juthatunk a tornán.
0: Az iraki csapat pedig továbbra is nyeretlen a világbajnokságokon, 1986-ban 3 vereséggel esett ki. A Franciaország-Irak mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
5: Osztálykülönbségre gondoltunk mérkőzésre a két csapat között, és ezt meg is kaptuk a meccstől. A franciák nagyon bekezdtek, záporoztak a helyzetek, 3 helyen cseréltek az előző mérkőzéshez képest, bekerült Digne, Manu Koné és Bradley Barcola. Nem gyengültek a franciák, sőt, nagyon jól játszottak. A 14. percben a jobb szélen Orisse, aki már akkor többegyére vette meg Doskint, akit a Pilsenből ismerhetünk, a Ferencváros ellen játszott, kényszerítőzött Mbappéval, és a visszakapott labdát Mbappé a jobb összekötőn élő 18 méterről ballal nagyon szépen lőtte a hosszú sarokba. Ennek a története az, hogy Mbappé 100. mérkőzését játsza, és 59. gólját lövi a válogatottba. Tehát fantasztikus mutatói vannak, és még valami, 2 gólra órán megközelítette Messit, így 18 gólos a világbajnokság történetében, Mbappé pedig 16 gólos. Hatalmas vihar zúdult a pályára, a félidő fele után körülbelül olyan 30. perc körül kezdett esni az eső, és a szünetben ugye villámlásnál van ez a szabály most a világbajnokságon, hogyha villám van, akkor minimum fél órára be kell szüntetni a mérkőzést, és utána 10 percenként nézik az időjárást. Na most itt beszüntették a mérkőzést a félidőben, és ez a mérkőzés így összesen, mivel 11-kor kezdődött magyar idő szerint, a második félidőt hajnali 2-kor kezdték, tehát 3 óra múlva kezdődött a második félidő, és 4 óra hosszáig tartott ez a mérkőzés. Újra kellett bemelegíteni, újra ráhangolódni. Na most ez a franciáknak sikerült megint csak jobban. Attól függetlenül, hogy az első 10 percben irakiak sokkal jobban játszottak, mint addig. Itt már voltak támadásaik, a franciák növelni tudták az előnyüket, méghozzá egy óriási hibából. A mai modern futballban a kirúgásokat úgy szokták ugye elvégezni, hogy a kapus mellé föláll két védő. Na most a jobb oldali védő előtt volt a labda, le akarta passzolni a kapusának az ötösön, elpasszolta előtte, Dembélé egyből visszaadta középen Mbappénak, aki az üres kapuba lőtt. Aztán Dembélének igazságot szolgáltatott a sors, visszakapta, mert Olise fantasztikus gólpaszt adott neki a 66. percben, bal külsővel 30 méterről belökte két védő közé, Dembélé pedig az átvételével lerázta ezt a két védőt, és gyönyörűen lőtt a hosszú sarokba jobb lábbal a jobb összekötő helyéről.

0: A csoportban a franciák mellett biztos továbbjutó már Norvégia válogatottja is, és nem csak Kylian Mbappé, hanem Erling Haaland is duplázott. A világbajnokságra 1998 után visszatérő Norvégia 3-2-re nyert Szenegál ellen a csoportkör második fordulójában New Yorkban. Haaland duplázott, aki így már 4 gólnál jár. A találkozó első gólját a norvég Markus Pedersen szerezte. Norvégia szövetségkapitánya Ståle Solbakken, aki a siker után egyből a feleségéhez rohant oda, természetesen elégedetten összegzett.
1: Csodálatos nap ez a mai, erről szól a futball. A mérkőzés végén ugyan beszorítottak minket, de a meccs egészét nézve nagyszerűen játszottunk. Elől és hátul is remekül teljesítettünk, jól érkeztünk a második labdákra, veszélyesek voltak a kontratámadásaink, és hátul is fegyelmezetten zárt a védelem. Most viszont már csak a franciákra összpontosítunk.
2: Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, ja, és természetesen Mbappé és Haaland. Az igazi sztárok mindig akkor játszanak jól, amikor nagyon-nagyon fontos, Lionel Messi pedig olyat tett, amilyet még korábban a labdarúgás történetében senki. És hol volt még ekkor, hol van még ekkor a világbajnokságnak a vége? Egyébként viszont a második fordulóból már csak két csoport találkozója maradt hátra, a Portugália féle K csoporté, illetve az Anglia-Horvátország féle L csoporté. Természetesen ezen két csoport második fordulós mérkőzéseinek az összefoglalóit is prezentáljuk önöknek.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Éveken át halmozzák a győzelmeket minden kontinensen. Senki sem tudja útjukat állni.
5: Vénusz és Serena. Ikonok, akiket Amerika látni sem akart. Szombaton 11 órakor az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 2026. június 23-án kedden rendezték a világbajnokság csoportkörének második fordulójában az utolsó mérkőzéseket, a Portugália féle K csoport, illetve az Anglia-Horvátország féle L csoportban léptek pályára a csapatok. Következzen a világbajnokság 13. napjának az összefoglalója.

0: Portugál fiesztával zárult a 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportkörének második fordulója. A K csoportban az első meccsen botló lusitánok a pont nélküli Üzbegisztán ellen léptek pályára, ezúttal azonban potyogtak a gólok Houstonban.
1: Vitinha indítja a jobb szélen induló Pedro Neto-t, ő pedig cselezget, még nincs beadás, pedig már érkeznek a játékosok, inkább a második vagy akár a harmadik hullámban választja ott a csapattársát. Jó a szöktetés, jól beadott labda, ott az első gólja! A hatodik percben megszerzi Portugália a vezetést, gyönyörű szép bejátszás volt a pálya jobb oldaláról, és Cristiano Ronaldo a bal alsóban lőtte egészen nagy erővel a labdát, ez vétetetlen volt, hiába volt ott Nematov, esélyesen volt kitenni a labdát onnan.
2: Van elfekvő ember is, meg egy hattagú sorfal, amely lefedi a kapu bal oldalát 16 méterre, tényleg a kaputól Ronaldo, illetve hát ő több, de a labda az biztos. Hát a kapus pedig Nematov, arra kell, hogy figyeljen, mert nagy valószínűsége, ha keresztbe ellövi Ronaldo, na jön a szabadrúgás. 17. perc. Hogy Nuno Mendes, ő lesz a... Gól! 2-0! Nuno Mendes odalövi, ahol a kapus áll, a jobb alsó sarukba! Bruno Fernandes átszeli most már a félpályát, indítja Cristiano Ronaldo-t a 16-oson belül, Ronaldo ellövi, gól! 3-0! Cristiano Ronaldo második gólja a világbajnokságon!
3: Elvégzi Bruno Fernandes, és most indul neki, jön a labda befelé, a rövid oldalra, az jó megoldás, és kiről pattom be? Jézusom, talán Ruben Dias vagy Francisco Conceição az, aki továbbította a labdát, és mint egy üzbég lábra is befelé ment volna a labda. Ebbe bele tudott még Kotori Nematov, de hát már a labda az elhajta a gólvonalat.
2: 87. perc, Semedo adja be középre a labdát, Leao, gól! 5-0 a jobb felső sarokba, varázsolja a labdát Rafael Leaót.
0: Portugálok tehát csattanós választ adtak az őket érő első mérkőzés utáni kritikákra. Cristiano Ronaldo 6. világbajnokságán szerzett gólt, most őt hallják.
4: Nagyon boldog vagyok a rekord miatt, de ami még fontosabb, az a győzelem, amit a csapat ért el. Keményen dolgoztunk, és sikerült is javulnunk az első mérkőzéshez képest. Néha előbb szenvedni kell, hogy aztán később valami jó jöhessen, és velünk pontosan ez történt. A lényeg, hogy magabiztosan nyertünk, és így jó eséllyel teljesítjük az első célunkat, a csoportból való továbbjutást.
0: Cristiano Ronaldo-t a mérkőzés után nem csak saját, hanem Lionel Messi teljesítményéről is faggatták, meg sem hallotta, kérte a következő kérdést. A K-csoport másik mérkőzésén Kolumbia második találkozóját is megnyerte, Munoz 76. percben szerzett találatával 1-0-ra verte Kongót, így tovább jutott a csoportból. Bene Ferenc összegez.
5: Dacára annak, hogy nem volt túl gólgazdag a találkozó, és talán nem is volt különösebben látványos, de azért taktikai szempontból elég érdekesnek bizonyult. Ami azt kell, hogy mondjam, hogy a szokásos felállás volt, ami a világbajnokságon tapasztalható, amikor egy minőségbeli jobb csapat játszik egy kevésbé jóval. A kongói válogatott visszahúzódott a csátér felére, 5-3-2-es játékrendszert alkalmazva. Ugye többségében igyekezett a labdaszerzések után főleg Bakambut megjátszani, akivel próbáltak hosszú labdákkal indításos kontrát alkalmazni. Igazából különösebben kvalitás nem volt bennük, ezek a támadás szövések többnyire pontatlanok voltak, tehát gyakorlatilag inkább távoli lövésekkel vagy szögletekkel próbálkoztak. Ezzel szemben a kolumbiai válogatott ugye erre egy 4-3-3-as játékrendszert alkalmazott klasszikus dél-amerikai stílusban. Sokat forgatták a játékot, tényleg öröm volt nézni az első 20 perc során 2-3 gólhelyzetét is adódott, különösen a széleken sokat kerültek a kongói válogatott mögé, és hogyha egy picit belemegyünk taktikailag, akkor az öt védő előtti három középpályást ugye úgy lehet kijátszani, hogyha a félső védők sokat tesznek hozzá a támadó játékhoz, és Munoz is, Mojica is nagyon sokat lépett fel a kolumbiai csapat részéről, és ennek még később jelentősége lett, mert az első 20 percben Munoznak két gólhelyzete is volt jobb hátvéd pozícióból, és nagyon-nagyon sokszor, amint elveszítették a labdát, rögtön visszaszerezték a kolumbiaiak, tehát nagyon dominánsan léptek fel. Ez csak egy apró statisztika alátámasztásul, hogy 8 másodpercen belül visszaszerezte az esetek többségében a labdát a kolumbiai válogatott. Ez a Kongó részéről ez az adott 36 másodperc, tehát óriási volt a különbség. mégis Mpassi a kongói kapus gyakorlatilag életben tartott a csapatát, mert jobbnál jobb vagy nagyobbnál nagyobb védéseket mutatott be. A második félidőre kicsit visszaesett ez a kolumbiai válogatott, és már egyre kevesebb helyzet adódott, és itt megemlíteném Tamás Rodrigueznek a nevét, aki szintén a harmadik világbajnokságán vesz részt. Kolumbiában eddig csak Valderrama és Rincón, tehát Carlos Valderrama és Freddy Rincón mondhatta el, úgyhogy nagyon nagy sztár James Rodriguez. Ennek ellenére Néstor Lorenzo lépett egy merészet és lecserélte a második fél időt Derekán, és ilyenkor ebből szempontból mindig elgondolkodok, hogy az egyik legnagyobb sztárt lecserélni az nagyon-nagyon kockázatos, mert ha nem jön az eredmény, akkor ezt könnyen ellenedre olvashatják. Viszont jött az eredmény, tehát Néstor Lorenzo győttesként jön ki ebből a mérkőzésből. Ráadásul, ha már említettem Muñoz nevét, pont ő szerezte ezt a bizonyos győttes gólt, pont a jobb hátvéd pozíciójából, mert az ötvédő kellőképpen figyelt a három kolumbiai támadóra, a középpársoknak a belső középpársokra, és ilyenkor, hogy lenni szokott a szélsővédő az, aki gólhelyzetbe tudott kerülni, és a harmadik gólhelyzetét már kihasználta. A mérkős hátralévő részében pedig Kongó többnyire átlőésekkel vagy pontrugásokkal próbálkozott, de Kolumbia megőrizte érintetlenül a hálóját, úgyhogy én úgy gondolom, mérkőzés teljességét figyelembe jövő megérdemelten nyert ezzel az apró 1-0-ás különbséggel.
0: Az utolsó eljelű kvartetben két olyan csapat találkozott, amely megnyerte első mérkőzését. Hogy mi történt Foxborough-ban, arról Erdei Márk tudósít.
6: A VB eddigi egyik leggyengébb meccsén Anglia, Gána 0-0. Az első félidőben nem igazán történt semmilyen említésre méltó, egyszer vette át a 16-oson belül a labdát Harry Kane, ő a bal lába fele cselezett, de a lövésébe kettő darab gánai védő is belevetődött. Ezen kívül, amit még feljegyezhettünk, az egy sárga lap volt, amelyet Declan Rice kapott, az a Declan Rice, aki a 75. válogatott meccsét játszotta. Aztán a másik játékos az angoloknak, aki kerekszámot ünnepelhetett, ő Bellingham volt, őt le kellett cserélni a második játék részben, a hátsó combjához kapott oda, ami nem jó előjel, ezen kívül pedig jöttek azért sorban az angol lehetőségek a második játék részben, de szám szerint ez maximum 3-4-et jelentett. Megint Harry Kane volt az, aki kapott egy labdát középen, miután O'Reilly visszaszerezte közel a gánai 16-oshoz, végül kapura fordult, ballal tüzelt, célba vette a kapunak a bal alsó sarkát, de Assar megint szépen tudott hárítani, leérte erre a labdára. Aztán érkezett a pályára Bukayo Saka is, nyilván a jobb szélen kicsit felpezsdíteni az angol játékosokat, az angol támadó játékot. Ő volt az, aki tükörszélsőként befelé húzott a bal lába felé, szépen eltekerte a labdát, viszont Assar erre a lövésre is leért, és ki tudta tornászni a kapunak a jobb alsó sarkából. Ezt követően jött meg a 86. minutumban a legnagyobb angol lehetőség, amikor O'Reilly felé érkezett egy labda Rhys James-től a 16-oson belőre, az ő fejéről pedig a kapufára, a felső létre pattant a labda, onnan pedig egy angolhoz pattant Harry Kane-hez, aki 5 méterről csúnyán fölé bombázta a labdát, még a kaput sem találta el. Ezután még voltak ugyan angol támadások, de veszélyt igazán egyik sem hordozott magában, úgyhogy így kialakult a végeredmény. Itt az elcsoport lehet, hogy csoport elsőségről döntő meccsén. Anglia, Gána 0-0.
0: A csoport másik meccsén viszont 2-0 pontos csapat feszült egymásnak, és a horvátok végül, ha szűken is, de 1-0-ra legyőzték Panamát. A mérkőzés elemzését Vukovics Lászlótól hallják.
7: Panama a 40. a világranglistán, Horvátország pedig a 15. volt a mérkőzés előtt. Horvátország remekül kezdte a mérkőzést, attól függetlenül az első fordulóban 4-2-es vereséget szenvedett Angliától, Panama pedig Gánától kapott ki 1-0-ra, tehát a 2-0 pontos csapat találkozóján Modric fejelt 9 méterről a kapu mellé, aki egyébként 200. alkalommal játszott a horvát együttesben, döbbenetesen nagy szám. Fantasztikus futballistáról beszélünk. A horvátok ragadták magukhoz a kezdeményezést. Panamai csapat tudta azt, hogy neki mindenképpen, hogy győzni szerettek volna, legalább egy pontot szerezni, hogy versenyben maradjanak, de ehhez képest agresszíven játszottak, de igazán nem tudtak szép kombinatív játékot nyújtani. A 23. percben Panamának is volt egy lehetősége, Rodriguez fejelt 10 méterről, és Livakovics a létre tolta a labdát, de végül is utána lefújták mégis, mert kint volt már Murillo beadása. Azt hittük, hogy az első helyzete megvan Panamának, de végül is ebből nem lett lehetőség. Majd a 39. percben Murillo tört be jobbról a 16-oson belülre, de nagyon jó helyzetből elválasztotta az utolsó pillanatban Pongácsics a labdától. Az első félidő nem azt mondom, hogy egyenlő erő küzdelmét hozta, mert Horvátország jobban játszott, de nem tudta föltenni az íre a pontot, ezért a szünetben cserélt is Horvátország, Musa helyett Budimir került a pályára. Osasuna támadója nem is vált sokat abban, hogy igazán bemutatkozzon a horvát válogatottba. Az 54. percben Stanis is adott be jobb oldalról, a védők lemaradtak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy úgy adta be a labdát, hogy a alapvonaltól a kapus előtt visszafele csavarodott az ötös felé, a kapus nem tudott kivetődni rá, a hosszú oldalon pedig érkezett Budimir, és a védők előtt eljövő labdát több 5 méterről helyezte az üres kapuba. Rendkívül fontos gól, vezet Horvátország. Az 57. percben még a sokból nem jött ki Panama, és óriási zicsere volt a horvátoknak 3 perccel a gól után. A saját térfelől Modric indította Marko Pašalićot, aki át akarta emelni Mosquera a labdát, de visszapattant hozzá, majd 5 méterről a léc fölé emelt. Óriási lehetőség volt, lezárhatta volna Horvátország a mérkőzést, nem tette meg, így maradt az egygólos különbség. A 68. percben próbálkozott a panamai csapat, Murillo lőtt 15 méterről, de Livakovic nem tudta fogni, csak ütni a labdát. Murillo ismételt, de azt is védte a kapus. Majd a szögletrugás után Harvey fejelt 7 méterről, Livakovic ezt is a léc fölé tolta. Ez volt addig a panamaiak legnagyobb lehetősége. Telt múlt az idő, a horvátok szerették volna lezárni a meccset, a panamaiak egyre kíjebb merészkedtek, nagyon keményen játszottak, benne volt minden ütközésben az, hogy sárgalapot lehet kapni, vagy akár a kiállítás sorsára is juthatnak, de próbálkoztak ők is cserével, Fajardot Londono váltotta, a horvátoknál is Luka Modric helyett Pašalić érkezett, már sok cserét végrehajtottak, aztán már eljutottunk a mérkőzés végére, amikor egy panamai szabadrugás volt 25 méterről, de Murillo a kapu fölé lőtt. Aztán végül is 96 percig tartott a találkozó. Nem tudott már újabb helyzetet kialakítani Panama, és a mérkőzés egészét látva Horvátország megérdemelten nyert, csatlakozott a 3 pontos csapatokhoz, Panama pedig már bármit csinál, nem tud tovább jutni a csoportból.
0: Hallgassák meg a horvátok szövetségi kapitányát, Zlatko Dalić értékel.
8: Örülünk a győzelemnek, amit még különlegesebbé tesz, hogy Luka 200. meccsén értük el. Rendkívüli, amit véghez vitt. 40 évesen még mindig 80 percet játszott. Ő a válogatottunk vezére. Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt van velünk, és a sok támogatás, amit még az ellenfél szurkolóitól is megkap, mutatja, mennyire fantasztikus játékosról van szó. Nem csak a horvát labdarúgás, hanem a világ egyik legjobbjaként fog bevonulni a történelembe.
9: 2026. június 23-án kedden rendezték a VB 13. napját, és ezzel ért véget a csoportkör második fordulója. Voltak, akik már megismerték a sorsukat, de a többség számára csak az utolsó csoportkör határozott. A lenni vagy nem lenni hamletti kérdésről. Hát lehet színni, lehet dicsérni az új lebonyolítást, de maradt elég kérdés a csoportkör utolsó 24 meccsének többsége előtt, viszont a visszajátszásnak már nem maradt több adásideje. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
10: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
11: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
10: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
13: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok, a Bajnokok rovatának mai vendége, Szavomi Tomasz, aki a Ferencvárossal 2004-ben bajnoki címet szerzett, de 2010-ben ezüstérmes is lett a Gárdával, valamint a Vasassal is kétszer volt bronzérmes, és magyar kupa győztesnek, szuperkupa győztesnek mondhatja magát, és természetesen válogatott is volt. Kezdjük azzal, mivel a te pályád azért nem volt egy ilyen átlagos, hanem azért tartogatott különlegességeket. Gondolok itt például arra, hogy te ugye nem Magyarországon születtél.
14: Üdvözlök mindenkit, tény és való, és nem labdarúgással kezdtem el foglalkozni. Ugye kint születtem Nigériába, majd hazaköltöztünk, és én röplabdázni kezdtem, és hát így 13 évesen kezdtem el a focival is foglalkozni, a röplabda és az atlétika mellett, és végül lemorzsolódtak a többi sportágak, és maradt a labdarúgás.
13: Ugye azt mondtad, hogy kiköltöztetek, tehát édesanyád ment ki Nigériába, és akkor te már ott születtél meg?
14: Igen, anyu kiköltözött apuhoz, vagy hát a házasság után együtt kimentek, én kint születtem, kint is tanultam, majd hazajöttünk Magyarországra.
13: Magyarul megtanultál akkor beszélni, vagy csak itt, mert ha jól olvastam, akkor 1990 után jöttél Magyarországra?
14: 89-ben jöttünk Magyarországra, de apuval is magyarul beszéltünk kint is, tehát a mai napig apuval is magyarul beszélünk. Írni, olvasni azért annyira nem tanultam kint, de mikor hazajöttünk, akkor volt egy nyaran megtanult írni, olvasni.
13: De hát azért ott a foci az nagyon menő volt, hogy nem focival kezdted?
14: Mivel az unokabátyám röplabdázott, és pont szembe volt a házukkal, így nem volt nehéz elmenni, és csatlakoztam az edzéshez, és így csatlakoztam a Dunavárosi csapathoz.
13: Tehát az röplabda az itt kezdődött Magyarországon?
14: Itt kezdődött, 11 éves voltam, tehát a sportra a rendszeres járás az itt kezdődött Magyarországon.
13: Meg ugye volt még az atlétika is?
14: Az általános iskolában a Lipták tanárul részéről kezdődött, és akkor így maradt mind a három.
13: Ilyen jók voltak mindig a fizikai adottságaid, vagy úgy kialakult sport közben?
14: Nagyon vékony, törékeny fiúnak tartottam magamat, de a sok meló megkifizetődött, tehát ami a röplabdában a ruganyosság, az atlétikában az erős dinamika, az segítette a foci pályafutásomat is.
13: De hát a röplabdában ott kézzel bánnak a labdával, hogyan lett ebből labdarúgás?
14: A focit mindig is szerettem, hisz Nigériában nőttem föl, ott meg a nemzeti sport, mint itthon a labdarúgás, és a családban mindenki szereti a focit.
13: És akkor focisztál iskolában megláttak, vagy hogy fedeztek föl?
14: A városi iskolabajnokságban hívtak át. Először kétkedve fogadtam, nem nagyon akartam váltani, hisz hozzászoktam a röplabdához, de engedtem a csábításnak, és mindig szerettem focizni, és elkezdtem párhuzamosan, hát igazából háromhuzamosan focizni a másik két sporttal.
13: És ez nem okozott nehézséget mondjuk a tanulásban, vagy a mindennapjaidban?
14: Lehet, hogy fáradt voltam, mert azért napi három edzés, akárhogy nézzük, általános iskolába sok, de mindig odafigyeltem iskolába, tehát sokat nem kellett otthon tanulni.
13: Mit szóltak hozzá az edzők, hogy te párhuzamosan sportolsz, bár öttusában ugye öt sportág volt, itt meg csak három?
14: Nem szóltak semmit, de sose kérdezték meg, hogy fáradt vagyok-e, vagy mi a helyzet, ugyanazt kellett nyújtani, mint a többiek.
13: De akkor már bajnokságban is játszottál?
14: A második évtől igen, amikor elkezdtem focizni, a röplabdá ugye kevesebb bajnoki mérkőzések vannak, ott inkább tornák voltak, a atlétiká meg ugye az nem rendszeres hétvégi, így meg tudtuk oldani.
13: Mennyi idő múlva kellett döntened, hogy melyik marad?
14: Hát igazából ott 15 évesen befejeztem a röplabdát, és a atlétika maradt még, 16 évesen meg nagyjából már csak a foci volt, hisz akkor már fenn voltam a felnőtt csapatban.
13: Ez minek köszönhető, hogy ilyen korán felkerültél a felnőtt csapatba, az adottságaidnak?
14: Nem, régen rendszeres volt, hogy kaptak lehetőséget a fiatalok, ugye Dunajvárosban mindig is szokás volt a saját nevelőseket játszatni, Torma Gabi volt előttem, tehát 15-16 évesen elkezdtünk följárni a felnőtt csapat edzéseire, aki megfelelt, mert megállt a helyet, az ott maradt, nem mindenki kapott lehetőséget, aki élt vele, sajnos nem mindenki kapott lehetőséget, innen mindenki tudott élni a lehetőséggel.
13: Te tudtál?
14: Úgy néz ki, hogy igen.
13: Hogy kezdődött ott a karriered?
14: Hát eleinte úgy kerültünk föl, hogy edzőmérkőzésen az ifi csapatunkkal megvertük a felnőtt csapatunkat, és akkor következő héten azt hiszem már 9-en megjelentünk az edzésen, és felváltva a 7B7-tel mentünk, és egyre szűkült a csapat, majd ott ragadtunk, megkaptam az első mérkőzésemet, ha jól emlékszem, pont Dorog ellen léptem pályára, amikor Tajti mester azt kérdezte, hogy elfáradtam-e abba a 10 percbe. Hát erre nem tudom, mi a jó válasz, mert azt mondom, hogy igen, akkor miért? Ha azt mondom, hogy nem, akkor miért nem fáradtam el? Majd fokozatosan egyre több lehetőséget kaptam, és a csapattársak is segítettek.
13: Amikor Tajti József volt ugye az edző, aki dolgozott a válogatott mellett is, akkor milyen osztályban szerepeltetek?
14: A Dunaváros másodosztály csapat volt akkor. Nem voltunk az élmezőny közelében, de tény, hogy a 90%-a a csapatnak dunavárosi volt, fokozatosan fejlődtünk, és hát egy pár év múlva 97-ben felisütött a csapat NB1-be.
13: Tehát mikor hárult már nagyobb feladat, hogy sikerült ezt a 10 percet meghosszabbítani?
14: Hát már a tavaszi szezonban már a Balázs Imre már jelezte a vezetőségnek, hogy döntsük el, hogy most az ifiben vagyok, vagy a felnőttben, mert az, hogy szombaton és vasárnap is játszok, az már sok. És végül is úgy alakult, hogy akkor a felnőttnél voltam állományban, és végig kezdős voltam már. Innentől kezdve a következő két évünk már úgy nézek, hogy kezdő stabil játékos voltam, és ahogy említettem, a 97-98-as bajnokságban másodiként feljutottunk az NB1-be.
13: Góllövő csatár voltál?
14: Voltam góllövő is, szélső is, játszottam mindent, de azt kell mondjam, hogy jó támadók voltak, a Tökörli Attila, a Lengyel Feri, többnyire a szélére kerültem ezáltal ki. A 7 gól az általában megvolt, csapattársak mindig segítettek, de nekem teljesen mindegy volt, hogy én rúgom vagy a csapattársam, nekem ott a fontos, hogy közösen nyerünk.
13: Amikor feljutottatok, akkor Varga Zoltán volt az edző?
14: Akkor a Gálhidi Varga Zoltán párossal kezdtük a bajnokságot, Varga Zoltánnal jutottunk föl, és a feljutás után elváltak útjaink, mint többeknek, és akkor kerültem át a Vasashoz.
13: Miért váltak el, miért hagytad ott az anya egyesületet?
14: Ezt Varga Zoltánt kellene megkérdezni, nem tudom, igen. Ezt ő tudja, megkérdezte, hogy el kell dönteni, hogy mit akarok, én megjeleztem, hogy akkor vele nem szeretnék tovább dolgozni, kimentem az öltözőbe, hazamentem, és két nap múlva a Vasas játékosa voltam.
13: Tehát akkor hiába kerültetek fel az NB1-be, nem itt volt az első NB1-es meccsed?
14: A Fáj utcában volt, a Vasas nem mutatkoztam be, és pont a Dunajvároson léptem pályára, ahol hát hátrányból álltam be, és viszont adtam két gólpasszt, amivel megfordítottuk a mérkőzést.
13: Akkor ez egy kis elégtétel volt?
14: Mondhatjuk azt, hogy a Varga Zolival szemben egy kis elégtétel volt számomra.
13: Persze, hát azt tudjuk, hogy ő nem volt azért egy könnyű személyiség, volt, aki nagyon szerette, volt, aki nagyon nem szerette, de akkor ezek szerint neked az ő munkamódszere nem jött be.
14: Mint edző, le a kalappal, tehát csodálatos edzéseket csinált. Ugye tudjuk, hogy volt ez az üldözési mániája. Megsérültem válogatott mérkőzésen, és az volt az ő meglátása, hogy szándékosan sérültem meg. Nem tudom, hogy ez kinek lett volna jó, ezeket nem tudtam elfogadni, de maga az edzésmódszere, meg ahogy tanított, meg foglalkozott velünk, az top kategóriában mondható.
13: Tehát a válogatottba akkor Dunaújvárosból kerültél be, még NB2-ből?
14: Nem, a korosztályos válogatott, meg az U21-ben is ott onnan mutatkoztam be. Behívtak, ugye előbb mutatkoztam be, úgymond tétmérkőzésen a két korosztály idősebbeknél, 75-ös korosztályban, mint a sajátomba. Amikor kikerültünk a VB-re, én nem mentem ki, hogy érettségiztem, és úgy voltam vele, hogy ha eddig nem számoltak velem, akkor most már végig nem számoljanak velem, játszanak azok, akik kikerültek.
13: Ez nem volt nagy áldozat, így utólag, hogy látod?
14: Hát így utólag, hogy 0 pontot szereztünk, vagy hát kiestünk élből, így nem volt nagy áldozat, hisz kint voltam közben a Boavistánál. Nekem az a része is kellemes volt, tehát tapasztaltam mást előtte, hogy a Olimpiákosznál voltam kint próbajátékon, ahol nem tudtak megegyezni a klubok, a Boavistánnál ugyanez, tehát más lehetőségek voltak akkor.
13: Ez még a Dunajvárosból volt?
14: Dunajvárosból, másodosztályból, igen.
13: És a Vasas megkeresett, amikor tudta, hogy te onnan jönni akarsz, vagy már akkor megvolt ez az ajánlat?
14: A Vasas azután keresett meg, hogy meghallották, hogy eljöttem a Dunajvárosból.
13: Mit kínáltak neked?
14: Rudi bácsi megkeresett, szeretnének látni. Igazából kevesebb volt a fizetésem a Vasasban, mint a NB2-es Dunajvárosban.
13: De hát akkor azért beáldoztad, hogy meglegyen az NB1, és ugye jött ez a két gólpassz a Dunajváros ellen, ilyen jól ment utána is?
14: Hát fokozatosan fejlődtem, igaz, eleinte még csereként játszottam, egyre többet, végül is stabil meghatározó játékosa lettem a klubnak, és ennek örülök.
13: Kicsit irigykedem rád, azért mondasz olyan neveket, akikkel együtt dolgoztál már ott fiatal korodban. Milyen volt Iloszki Rudolffal dolgozni?
14: Rudi bácsi karakán személyiség volt, keveset beszélt, viszont az ütős volt, és néha egyszerű egy-két mondatos segédjei, meg információ nagyon sokat segítettek a játékunkban, tehát célra törő egyszerű információkat adott át.
13: Neked miket mondott?
14: Néha annyit mondott, hogy előre-hátulra tegyek sípcsontvédőt, mert volt egy időszak, amikor mindig beletérdeltek a válléban, ne semmi szándékosság, és ne megsérüljek, majd ezáltal életemben nem tettem oda a sípcsontvédőt, de rendben jött a lábam, nem sérültem, soha nem jött utána a sérülés, vagy azt mondta, hogy milyen szögbe fussak neki a labdának, ha oda akarom rúgni, tehát ilyen minimális technikai millióket adott elő, Varga Zoli megmutatta, Rudi bácsi elmagyarázta, tehát mind a kettő szakember saját maga módján segített.
13: Neked mi volt az erősséged, a gyorsaságod?
14: A gyorsaságom, az akaraterőm, a küzdőszellemem.
13: Vasas azért egy nagy múltú csapatot. Milyen karriered volt?
14: Hát mondhatom azt, hogy Vasas legenda lettem, tehát elég jó karrierem lett. Lehetünk volna sikeresek, hisz a 98-as bajnokságban, 97-98-as bajnokságban, ahogy alakult a csapatnak, ahhoz képest 2001-ben elértük a harmadik helyet. Szezon első felében a tabella második végén lettünk, és majdnem bajnokok lettünk Csikó csapattal. Majd azért jöttünk el sokan, mert mondhatni azt is, hogy nem akarták ott tartani Bozsik Péter edzőnket, és vele együtt 11 játékos távozott.
13: Mert hogy kiálltatok mellette?
14: Hát egyrészt, amikor egy majdnem kieső csapatból dobogó vagy bajnok esélyes csapatot csinál egy fiatal edző, és az az első, hogy már próbálják a helyettesét keresni, nem éreztük azt a bizalmat, hogy elismerik sem őt, sem a csapat munkáját. Innentől kezdve elmentünk Tikabát, Péter, Rósa, nagyon sokan eljöttünk akkor.
13: De akkor volt esetleg arról szó, hogy közösen mentek valahova?
14: Átjöttünk néhányan Dunajvárosba, de volt arról szó, hogy Zalaegerszeg is megkeresett, hogy a Péterrel menjünk, de úgy voltam vele, hogy egy évre inkább hazajövök Dunajvárosba, meg volt a terv, hogy utána külföldre szeretnék menni.
13: Zalaegerszeget azt nem bánod, hogy nem mentél? Hát akkor volt ez a bajnoki cím, meg a Manchester legyőzése, a csoda.
14: Így utólag igen, de ugyanúgy nem mentem Újpest, és abban az évben lett Újpest bajnok. Végül is háromszor hívott az Újpest, egyszer sem kötöttem ott ki. Ennek így kellett lennie.
13: És akkor visszajöttél Dunajvárosba, mert akkor már más volt az edző.
14: Akkor már a Egervár és anyék voltak az edzők. Igaz, majd korábban is hívtak, amikor az első évem lejárt a Vasasnál, akkor ugye kölcsön voltam, vagy más rendszer volt, de pont azelőtt egyeztem meg a Vasassal, mielőtt hívott a Sanyi bácsi, hogy menjek vissza, az is egy jó brigád volt, ott is szép eredményeket érhettünk volna el, ha rend van a klub hátterében, bár azt kell mondjam, hogy Johnny Mester mindent megpróbál, de az egy olyan időszak volt.
13: És a Dunajváros akkor volt ebben a sikerszériában?
14: Akkor még ilyen, akkor az egész város sikerszériában volt, előtte voltak ugye a BL-be a csapat, amikor átmentünk, akkor már másodikak voltunk, de akkor elkezdtek a kisebb gondok lenni szokás szerint, mint a magyar futballban azokban az időkben.
13: Most azért, ha így hallgatlak, akkor azt látom, hogy azért többször voltál ilyen helyzetben, hogy az anyagiak miatt kellett váltani.
14: Én ahogy fogalmazni szoktam a fiataloknak, én az a korosztály, aki már nem, még nem korosztály, már nem volt pénz, még nem volt pénz, tehát mi megszoktuk azt, hogy megnyertük a bajnokságot a Fradival, és utána rohangáltunk a fizetésekért, meg lejárt a szerzés, két év múlva kaptuk meg a fizetést, tehát volt ilyen időszak, a mai fiatalok ezt sajnos nem tudják, mert percre pontosan csippan a bankszámlán a pénz manapság, régen meg hónapokat vártunk, meg kapjuk az egyhavízsunkat.
13: És akkor a Dunajvárosban mennyi időt töltöttél? Egy évet csak?
14: Nem, visszamentem, akkor két évet voltam, és akkor eligazoltam külföldre, majd visszajöttem.
13: Ez melyik ország volt?
14: Kimentem Franciaországban, Ajaccióba, ahol a Walid Regragui volt a csapattársam, a korábbi marokkói szövetségi edző. Csak sajnos elvitték a Roland Courbis mestert a rendőrök sikkasztás gyanújával. Ekkor eljöttünk tizen, visszajöttem Magyarországra, és úgy alakult, hogy a Rolandot felmentették, és közben átigazoltam a Ferencvárosba, ahol szezon végén ugye sípcsontörésen vettem, mert neki csúsztam a korlátnak. Másnap reggel a műtét után jött be a akkori menedzserem Balla György, és éppen Kurbisszal beszélt, aki kérdezte, hogy csatlakozni kell hozzá a Vladivostokba, mert akkor oda került. Hát mondtam, hogy sajnos itt tört lábban nem tudok csatlakozni, de hát mindennek oka van.
13: És hogy történt az a sérülés?
14: A pálya szélén becsúsztam a labdát, benne akartam tartani, és aztán 60 vagy 50 centire volt a korlát még, és nem tudtam a pályámmal, és ahogy kicsúsztam sípcsonttal, nekicsúsztam a korlátnak.
13: Tehát nem volt kontakt más játékossal?
14: Nem, korlát erősebb volt, viszont akkori masszörünknek lett vége kerítése abban a csövből, amiket levágtak.
13: Ugye mindenki azt mondja, hogy a Ferencvárosban mindenki szeretne játszani, neked sikerült, ők hogyan kerestek meg?
14: Hát igazából Józsi bácsi szerette volna a menjek, ugye választhattam volna az MTK és a Ferencváros.
13: Melyik Józsi bácsi?
14: Garab Józsi bácsi. És akkor olyan helyzetbe állítottak, hogy választhatok, hogy vagy a Fradi, vagy nem az MTK, és ma választottam a Fradit, bár a családom amúgy is fradista volt. Jó játékosok, Garami mestertől is sokat tanultam, ugye Sanyi bácsival korábban dolgoztam Egervárjékkal, tehát ott megvolt már a kontakt. Végül is Kis Gyuri, Zovát és a Rósával mi a Ferencvárosba kötöttünk ki.
13: De hát azért megértem, mert így van bajnoki címed.
14: Van bajnoki címem, van kupagyőzelmem, jól éreztem magam, labdarúgónak éreztem magam, és a mai napig szívesen járok vissza.
13: Milyen volt akkor a Fradi mostani viszonyokhoz képest?
14: Nehéz anyagi helyzetben lévő klub, viszont mindig volt tényleg mögöttünk egy 13. játékos, 12. akárhogy 12-13 szurkoló, az két játékos kitett. Tehát a legrosszabb helyzetben is ott voltak mögöttünk, viszont tény és való, hogy nem fogadták el a küzdelem nélküli vereséget.
13: És ott is sikerült klublegendának lenned, mint a Vasasnál?
14: Mondhatjuk azt, annak számítok, hogy bajnoki címet elértem, elismerik sokan, amikor találkozunk, hát kinek mi a fontos, én jól éreztem ott magam, ha néhány ember boldoggá tettem, az ma nekem megérte.
13: Melyik volt a legeredményesebb időszakod, ha már támadókról beszélünk, hogy ezt muszáj tisztázni?
14: Ez talán Ajkán volt, amikor másodosztályban játszottam, akkor végig kivételesen centert játszottam, és karrierem többsége inkább széléről játszottam.
13: De ez még a Fradi időszak után volt?
14: A Fradi időszak után volt, igen. Tehát a Fradiba is szélsőt játszottam, és volt bent egy Gera Tököli, akit kiszolgáltunk, tehát mindig volt a gól. Tehát nekem, mint mondtam, mindig a győzelem volt a fontosabb, nem a gólszerzés.
13: De ezt az időszakot tekinted a legsikeresebbnek? Te is ezt a Fradist?
14: Ez volt a legeredményesebb kupa bajnoki cím szempontjából. Az összes többi maga módján a Vasasba is, hogy beróbáltam, ott is jól éreztem magam, ott is ugdostam a gólokat, de eredmény szempontjából a bajnoki cím és a kupa győzelem az mindenképpen a Fradihoz köthető. A Vasasnál sajnos a kupa döntőben rossz döntés hoztam, nem rúgtam be, lehet, hogy leket már passzolni, de hát majd egy lesgóla kikaptunk.
13: Voltak ilyen rossz döntések, ha így visszagondolsz utólag, és voltak jók is nyilván?
14: Hát voltak rossz meg jó döntések klubválasztásnál is, mérkőzésben is. Tehát nem mentem ki a kódbuszba, mert én vártam egy évet, hogy kimessek a Ajaccióba, lehet, hogy kiket van nekem is mennem kódbuszba. Csak úgy voltam vele, hogy annyi magyar játékos van már kint, meg nem biztos, hogy nekem ott a helyem.
13: Akkor voltak mérőcáik?
14: Mérőcáik, igen, Vince Ottoék, Feriék, tehát sokan voltam, tehát jó lett volna. Végis úgy döntöttem, hogy nem.
13: És rólad nem neveztek el szektort még a Vasasnál, ugye?
14: Nem, de nem is fognak már.
13: Nem?
14: Nem, megvannak a nagy legendáink előtte. Tehát többen vannak előttem, mint utánam, vagy akikről szektort tudnak elnevezni.
13: Beszéljünk egy kicsit a válogatottról, mert hát ha valaki ennyit játszik az NB1-ben és jól teljesít, akkor előbb-utóbb úgy is megkeresik. Neked mikor adatott meg?
14: Hát én a Vasasból lettem felnőtt válogatott. 10-szer léptem pályára, majd meglettem büntetve egy olyan mérkőzés veresége után, ahol keretben sem voltam, és ezt nem nagyon tudtam elfogadni.
13: Ez mit jelent, hogy meglettél büntetve?
14: Hát kikapott a csapat egy kis csapattól, a nevet nem mondok, és pont annyira büntetett meg az MLS, mint amivel pénzzel tartoztak, vagy prémiumval tartoztak nekünk, és mondtam, hogy akkor köszönöm szépen a lehetőséget.
13: Tehát ez egy ilyen bunda meccsnek titulálták, vagy nem értem egészen?
14: Hát nem, kikapt. Na most kikapunk Máltától, San Marinótól, tehát nem néz ki jól, és a teljes válogatott keretet, akinek tartozásunk, mindenkit megbüntettek. Tehát kollektívan azokat is, akik keretben sem voltak, és nem voltak az utazó keretben sem.
13: Azért valószínűleg akkor ezért volt ez a 10 meccset csak?
14: Egyrészről igen, másrészről meg úgy érzem, hogy voltak akkor jobb formában még jobb helyen játszó játékosok. Tehát ahogy nézem, Magyarországon nem mindig az alapján kerültek be a játékosok, hogy ki hogy játszik, hanem az, hogy ki hol játszik. Most van egy szabály, iratlan szabály nálunk, hogy NB2-ből nem hívunk be játékos, pedig látjuk, hogy Angliából, 5. osztályból is behívják valakit, ha jól játszik. Tény, hogy ez a magyar NB2 nem az, de nálunk alapvetően iratlan szabály, hogy NB2-ből nem hívunk be játékosokat.
13: De azért voltál a Vasasban, a Fradiban, azért ők jól feküdtek ebben a tekintetben, nem?
14: Persze, de akkor is voltak mindig jobb csapatok akkor. Én nem panaszkodom, sok magyar játékos játszott kint. Örültem, hogy játszhattam a magyar válogatottba. Felvettem a címeres mezt, ez nekem elég tétel.
13: Gólod volt a válogatottban?
14: Egy gólom volt, egyszer játszottam center, többnyire szélén játszottam, meg védőt.
13: Ki ellen volt, és milyen volt ez a gól?
14: Azerbajdzsán kaptam egy paszt, és 16-osom, hogy 20 méterről egy érintőbe bepasszoltam a kijövő kapus mellett.
13: Általában azért mindenkinek vannak emlékezetes meccsei, akár válogatottban, akár klubcsapatban, vannak emlékezetes góljai. Na menjünk ezen végig, neked ez hogy volt?
14: Hát az első felnőtt mérkőzésem az Dunavárosban volt, Lengyel Feri passzolta be jobbról, rosszul vettem át a labdát, így mögén pörgött, viszont be tudtam ollozni a kijövőkapus fölött, innentől kezdve ollógóllal nyitottam egy rossz áltechnikai átvétel után. Az első válogatott gólomat, azt ugye az előbb beszéltük meg, az egyetlen, tehát az jó. Azon kívül sok gól van, most melyik a legsikeresebb? Hát mindig az, amikor nyer az ember, tehát kupadöntőn beálltam, ott rúgtam a Honvédnak egy gólt, tehát ezek mindig emlékezetesek.
13: És volt olyan, amikor azt mondtad, hogy na, ha ezt most nem hagyom ki, akkor nyerünk?
14: Hát volt ilyen többször is, tehát csatár vagyok, hibázok. Viszont volt olyan mérkőzés, ahol kikaptunk, és mégis úgy jöttem le a pályára, hogy megtapsolt a portugál válogatottnak a szurkolótáborra, és olyan érzésem volt, mintha én lettem volna a hazai csapat játékosa, és a győzelemről sétálok le.
13: Na hát akkor menjünk egy kicsit külföld irányába, arról még nem beszéltünk, pedig több helyen is voltál.
14: Hát voltam Korzikán, voltam Skóciában, Cipruson, Csehországban, mindegyiknek megvan a maga milliója, maga szépsége. Cipruson ott megtanul az ember türelmesnek lenni, meg félváról venni a dolgozni, évezi az életét. A franciáknak egy kicsit a profizmus jött szembe. Skóciából úgy éreztem, hogy nem tudsz rosszul dönteni, mert valakinek van egy jó passza, jó bedobása, ezt megtapsolják. Tehát ha kirúgja valaki a stadionból, azt is megtapsolják, mert a szándékot akarják. Csehországban meg az élmény volt, hogy két magyar volt a csapatban, és a szurkoló táborunk Ria-Ria hungáriázott rendszerűt.
13: Kivel voltál ott együtt?
14: Róth Ferivel, az szintén fehérvári nevelésű.
13: De hogy kerültél Csehországban? Azt értem, hogy mondjuk kimész Ciprusra, Franciaországba.
14: Hát úgy kerültem, hogy eleve én Szlávia Prahánál voltam próbajátékon, le is akartak igazolni, majd az akkori menedzsereim valamit nem értettek, vagy nem jól fogtak föl, majd megkeresett Molnár László keresztül egy ügynök, az ügynökséget, hogy kivinne, ugye László volt Magyarországon is edző, és akkor itt kerültem ki a Szlovácskhoz, kerültünk ki a Szlovácskhoz, és már rögtön az első meccsen, pedig úgy estünk be, egy hét, tehát edzettünk a csapata, és már kezdők voltunk az első mérkőzésünk, a Sparta Praha ellen győztes gólt is szereztem, és mondtam a 70. perc környéken, hogy mester, én elfáradtam, hát nem volt edzőmeccse a lábamba, és mondta, nem baj, maradjál fönn, szenvedjél. De lehoztuk a mérkőzés győzelemmel.
13: Említetted, hogy a pályafutásod elején voltak különböző kisebb sérülések, ez hogy alakult később?
14: Kisebb sérüléseim voltak, sípcsontörés leszámítva. Az volt az egy, amit ki kellett hagynom több mint fél évet, de lekopogom, sok kis sérülés, az beleférett, kontaktsport, a labdarúgás.
13: Nem tudom, szoktál statisztikákat figyelni, vezetni, én visszanézni régi gólokat, hogy hány meccsed volt összesen első osztályban külföldön?
14: Nem szoktam, azt szoktam nézni, most visszanézem magam, és milyen döntéseket hoztam a pályán, ha rögögölcsöt kapok, hogy egyszerűen megoldhattam volna. Volt olyan gól, amire azt hittem, hogy közel vagyok a kapuhoz, közben távolabb voltam, volt, amire azt hittem, az alapon voltam, közben tízeson kívül voltam, tehát voltak nagy góljam, amit én abban a pillanatban vagy másképp emlékeztem, mint valójában megtörtént.
13: Te ilyen ösztönfutbolista voltál egyébként?
14: Bennem volt az ösztönfoci, igen. Tehát grundfocista voltam, mondhatjuk úgy is.
13: És ezt nem próbálták belőled kiölni?
14: Próbálták, de én azért jártam ki focizni, hogy cselezzek és hogy élvezzem. Most az, hogy amit most kimegyek az utánpótlás, és azt látom, Verdát passzod le, unalmasak a mérkőzések, majd elvárjuk a játékostól 17-18 évesen, hogy cselezzen, amikor 11 éven keresztül nem eddig a játékos cselezni, akkor én minek menjek ki, tehát most kimegyek akadni.

0: és aztán te is edző lettél. Mit tudtál ebből hasznosítani?
1: Hát, amit tudtam, a legtöbb játékosnak átadtam, én nem fogadtam el a kényelmes focit, tehát nyerhettünk, de ha félváról vették, én az nekem nem volt megfelelő, tehát minden áron be kellett darálni az ellenfelet, hál' Isten, azt mondom, hogy 2004-es, 2001-es korosztályomból sok játékosom elkerült NB1-ben, van, aki külföldre is, örülök neki.
0: Ez a Videótomból?
1: Videótomból, igen. Tehát most kezdhetjük a Dalától, a Baboson keresztül, Szabó Bálint, tehát voltak játékosok. Majd felajánlották nekem a U16-os lánycsapat edzői posztját, és azt visszautasítottam, mert nem tartom magamnak készen, vagy olyan lelkiállapotúnak, hogy lányokat ott nyugodtan tudjak edzeni, egy kicsit temperamentumosabb edző vagyok.
0: De most nem edzőként dolgozol, hanem menedzserként.
1: Igen, játékos ügynök vagyok már egy jó pár éve, FIFA licenszes, és mondhatjuk azt, hogy a saját magam főnöke.
0: És sikerül külföldre vinni játékosokat, vagy onnan hozol inkább, milyen osztályban mozogsz?
1: Jobban szeretem a magyar fiatalokat kivinni, ugye kivittük a Szalai Attilát Ciprusra, ki Fenerbahçére, Shane Sabit Amerikába, Szalai Attilát Svájcba, így Dénesvillit is kivittük Belgiumba. Van Törökországban is játékosunk, tehát Amerikától Kínáig mindenhol.
0: Eladhatóak a magyar játékosok?
1: Újra van egy trend, hogy eladhatóak, a reális értéken tudjuk őket értékesíteni.
0: És ezt a játékosok elfogadják? Mármint ezt a reális értéket.
1: A játékosok elfogadják, a klubokkal voltak eddig ilyen nehézségeink. Most meglátjuk, hogy a későbbi tisztet a kivételnek. Voltak a klubok, akivel első blikre meg lehetett egyezni, voltak klubok, akiket természetesen megértettem a piaci alapokon való működés véget, hogy még több pénzt szerettek volna kapni, hát most meglátjuk, hogy a jövőben hogy alakul.
0: Kedves hallgatók, Szovomi Tomasz volt a vendégünk. Köszönöm a figyelmüket, Balogh Balázs.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Három pontos. A Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Két hetente pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: U20-as női kézilabda válogatottunk középdöntős a VB-n. Letartóztatták a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét. Fokozódik a hőség. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
3: A labdarúgó világbajnokságon megkezdődött a csoportkör harmadik utolsó fordulója. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra legyőzte Csehországot, és Dél-Afrika 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen. Így Mexikó mellett Dél-Afrika jutott tovább, amely vasárnap Kanadával találkozik a kieséses szakaszban. Dél-Korea még reménykedhet a tovább lépésben, Csehországnak véget ért a VB. A B csoportban Svájc 2-1-re múlta felül Kanadát, Bosznia-Hercegovina pedig 3-1-re verte Katart. Svájc elsőként, Kanada másodikként jutott tovább, és a harmadik bosnyákok is a 32 közé kerültek. Katar búcsúzott a VB-től. A céljelű kvartetben Brazília 3-0-ra bizonyult jobbnak Skóciánál, míg Marokkó 4-2-re győzött Haiti ellen. Brazília az első, Marokkó a második helyen jutott tovább, Haiti befejezte szereplését. A labdarúgó világbajnokságon ma 22

0: Orától Ecuador Németországgal Curaçao elefántcsontparttal mérkőzik. Holnap éjjel 1 órától Japán, Svédország és Tunézia, Hollandia, hajnali 4 órától Törökország, Egyesült Államok, valamint Paraguay, Ausztrália találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport, az M4 Sport Plus, illetve a Nemzeti Sportrádió közvetíti. A Tajvan elleni kiütéses 46-10-es győzelem után Tunéziát is magabiztosan verte 32-24-re U20-as női kézilabda válogatottunk a kínai világbajnokságon. Ezzel csapatunk a középdöntőbe jutott. Együttesünk szombaton Lengyelország ellen zárja a csoportküzdelmeket. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 2-1-re kikapott a legutóbb VB bronzérmes Portugáliától a zágrábi világbajnokság középdöntőjének első fordulójában. Nemzeti csapatunk ma este 7 órától Iránnal, holnap délelőtt 10 órától a tavaly Európa-bajnoki ezüstérmes Spanyolországgal játszik.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Legkevesebb 164 halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek. Alig egy percen belül kétszer is megmozdult a föld a főváros Caracas térségében. Az első 7,2-es erősségűt egy 7,5-ös követte. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak túlélők után. Felfüggesztették a tanítást, leállt a vasúti közlekedés, és lezárták Caracas repülőterét. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon híváson 500 forint adománnyal lehet segíteni a bajba jutottaknak. Készen létben áll a Baptista Szeretett Szolgálat speciális mentőegysége is, hogy segítsen a venezuelai földrengés után. Közölték, a különleges csapat 8 mentővel és 3 keresőkutyával áll rendelkezésre. A karitatív szervezet emellett gyűjtést kezdeményezett, utalni, illetve adományozni a szolgálat weboldalán lehet.
1: Közlekedés.
0: Az M0-ás autóút keleti szektorán az M5-ös felé vezető oldalon műszaki rendszer karbantartását végzik. A 31-es kilométernél a belső sávot kell választani, 2-3 kilométeres araszoló kocsisorra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható. A középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Hét válogatott biztosította a helyét a 32 között a labdarúgó világbajnokság csoportkörének harmadik utolsó fordulójából. Belga sportigazgató lett a bajnoki címvédő Eto'o NB1-es labdarúgó csapatának. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó világbajnokságon megkezdődött a csoportkör harmadik utolsó fordulója. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra legyőzte Csehországot Mexikóvárosban, és Dél-Afrika 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen Monterreyben, így a 100%-os teljesítménnyel a 4-es élén végző Mexikó mellett Dél-Afrika jutott tovább, amely vasárnap Kanadával találkozik a kieséses szakaszban. Dél-Korea még reménykedhet a tovább lépésben, Csehországnak viszont véget ért a világbajnokság. A B csoport Svájc 2-1-re múlta fölül Kanadát Vancouverben, Bosznia-Hercegovina pedig 3-1-re verte Katart Seattle-ben. Svájc elsőként, Kanada másodikként jutott tovább, és a harmadik bosnyákok is a 32 közé kerültek. Katar búcsúzott a VB-től. A céljelű kvártetben Brazília 3-0-ra bizonyult jobbnak Skóciánál Miami-ban, míg Marokkó 4-2-re győzött Haiti ellen Atlantában. Brazília az első, Marokkó a második helyen jutott tovább, Haiti befejezte szereplését. A Ferencváros erősítő Lenny Joseph közreműködésével Haiti szerezte meg a vezetést Marokkó ellen, a csatár közelről sarokkal emelte a hálóba a labdát, amely végül a kivetődő kapus hátáról pattant be, tehát öngólnak írták be. Lenny Joseph így nyilatkozott a meccs után.
2: Természetesen csalódottak vagyunk, de pozitívan várhatjuk a jövőt. Ezúttal is veszélyesek voltunk, gólokat is szereztünk, ez pedig jó hír a következő évekre. Tudtam, hogy képes vagyok betalálni, és ezzel 52 év után én lehetem az első haiti játékos, aki gólt szerez a világbajnokságon. Nagyon büszke vagyok rá, és boldog vagyok, hogy ezt megélhettem. Még akkor is, ha nem ért győzelmet, ez a gól nagyon fontos számunkra.
1: A Brazília-Skócia mérkőzésen a brazil csapatban a 76. percben lépett pályára Neymar, aki 2023. október 18-án játszott utoljára hazája válogatottjában. Őt hallják most.
2: Fizikailag remekül vagyok. Az utóbbi napokban rengeteget dolgoztam, még akkor is, ha nem játszottam. Ha nem tévedek, mérkőzésen talán 30 nap után léptem pályára, de ebből a 30-ból 25 napon át az állóképességemen dolgoztunk. Szóval jó formában vagyok. Természetesen még többet szeretnék játszani, de ez a szövetségi kapitány döntésétől függ. Azért vagyok itt, hogy a csapattal legyek. Függetlenül attól, hogy mennyit játszom, a tőlem telhető legtöbbet megteszem, hogy segítsek az együttesnek.
1: A brazilok szövetségi kapitánya Carlo Ancelotti Neymar szerepeltetéséről is beszélt a skótok elleni mérkőzést követően.
3: Úgy gondoltam, megérdemelte a lehetőséget, ezért pályára küldtem. Nagyon jól készült, rendkívül komolyan dolgozott. A képességei alapján úgy éreztem, segíthet a csapatnak. Szerintem jól teljesített, még akkor is, ha csak néhány percet játszott. Azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb futballt játszunk. De a cél nem az, hogy szépen játszunk. A cél a győzelem. Tudjuk, hogy ha jól játszol, könnyebb nyerni. De végső soron csak az számít, hogy nyersz-e, vagy sem. Az edzőt kizárólag az eredmények alapján ítélik meg. Ha megnyerjük a világbajnokságot, akkor mindenki azt mondja majd, hogy jól játszottunk. Ha nem nyerjük meg, akkor azt, hogy rosszul játszottunk.
1: Brazília mellett Marokkó jutott a 32 közé a C csoportból, amelynek szövetségi kapitánya Mohamed Ouahabi így összegzett.
4: Boldog vagyok. Világbajnoki mérkőzést nyertünk, és ha megnézzük a statisztikánkat, valószínűleg ezek a legjobb mutatóink valaha egy világbajnokságon. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, sokat birtokoltuk a labdát. Igaz, nekik is volt két lövésük, amiből két gólt szereztek, illetve még két olyan próbálkozásuk, amelyet Bono majdnem hárított. A mérkőzés bizonyos szakaszaiban jobban kellett volna kezelnünk a játékot, de összességében nagyon elégedett vagyok minden játékossal. Nem szeretnék egyéneket kiemelni, de tudni kell, hogy ezeknek a játékosoknak sem könnyű. Vannak, akik ugyanannyi játékidőt kapnak, mégis nehéz rögtön felvenni a ritmust, gyakran látni ilyet. Néhány perc kell ahhoz, hogy valaki igazán belelendüljön. Tudtuk, hogy a csoport első helyéért játszunk. Végül nyertünk, ami fantasztikus a játékosok számára. Ez egy átmenetekre épülő mérkőzés volt, ahol az ellenfél sok kockázatot vállalt. Haitinak nem volt veszíteni valója. Két-három játékossal folyamatosan előrefelé játszottak, sok gyors átmenettel próbálkoztak. próbálkoztak, ezért nem volt könnyű dolgunk. Ennek semmi köze a saját erősségeinkhez vagy a minőségünkhöz, mert nagyon sok pozitívumot mutattunk a mérkőzésen.
1: Mexikó Csehország 3-0-ás legyőzésével 100%-os teljesítménnyel végzett csoportja élén. A mexikaiakat irányító Javier Aguirre, a társházigazda világbajnokság után visszavonuló kapusáról, Guillermo Ochoáról is szóejtett, akinek ez a 6. VB-je és a 4. világbajnoki szereplése, és aki 153-szor öltette magára a válogatott mezét.
5: Yo diría que sí fue una noche buena. No me gustaron los primeros minutos, ellos...
6: Jó esténk volt, de az első pár perc egyáltalán nem tetszett. Láttuk, hogy a csehek rögtön veszélyeztették a kapunkat. Volt néhány lövésük is. Aztán sikerült rendeznünk a sorokat, átvettük az irányítást, és gólt szereztünk. Szerintem ez egy szép tisztelgés volt Ochoa előtt is. Mexikói játékosként már a 6. világbajnokságon szerepel, ami elképesztő. Úgy gondolom, ma este mindenki boldog lehet.
1: Szintén az A csoportban Dél-Afrika 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen Monterreyben, így a 4-es élén végző Mexikó mellett Dél-Afrika jutott tovább, amely vasárnap Kanadával találkozik a kieséses szakaszban. A dél-afrikaiak szövetségi kapitánya, a belga Hugo Broos elégedett volt csapatával.
6: Szerintem nagyon jó meccset játszottunk. Taktikailag rendben volt minden, mindenki elvégezte a feladatát. A korábbi mérkőzésekhez képest most az volt a különbség, hogy amikor az ellenfélnél volt a labda, mi akkor is veszélyesek tudtunk lenni. Ez kulcsfontosságú volt. Gyors játékosok voltak a pályán, jól használtuk ki a sebességünket. Jó ütemben találtuk meg az üres területeket, és végül megszereztük azt a gólt, amire szükségünk volt. Már az első fél időben is voltak helyzeteink. A szünetben azt mondtam a játékosoknak, hogy továbbra is higgyenek magukban. Ha ugyanígy játsszuk tovább, mint az első fél időben, akkor helyzeteinkből végre betalálhatunk, meg fogjuk nyerni a meccset. Pontosan ez történt. Nagyon büszke vagyok a csapatom teljesítményére. És azt gondolom, ezzel válaszoltunk mindazoknak a nagyhangú kritikáknak, akik az elmúlt hetekben folyamatosan megmondták, min kellene változtatnunk, meg azt, hogy szerintünk mit kellene csinálnunk. Mi egyszerűen tettük a dolgunkat. Azt játszottuk, amit én kértem a csapattól, és ez lett az eredménye.
1: A B csoportban Svájc 2-1-re múlta fölül Kanadát, így Svájc elsőként, Kanada másodikként jutott a kieséses szakaszba. A svájciak szövetségi kapitánya Murat Yakin értékelése következik.
4: Az utolsó 10-15 percben a házigazda Kanada óriási nyomást helyezett ránk, és sokat kellett védekeznünk. Láttuk, hogy Gregor Kobel remekül játszott. Több látványos védést is bemutatott, és nagy szerepe volt abban, hogy nyerni tudtunk. Az ilyen győzelmek sok önbizalmat adnak. A csoport első helyének megszerzése volt a legfőbb célunk, ezt sikerült elérnünk. Most több pihenőnapunk lesz, így hosszabb idő áll rendelkezésünkre a regenerálódásra. Remélhetőleg most már a részletek is tudunk dolgozni, rendezhetjük a sorainkat, újra fókuszálhatunk, jobban megszervezhetjük a játékunkat, és foglalkozhatunk az apró, de fontos részletekkel. Ez a szakmai stáb számára is nagyon fontos, mert nekünk is szükségünk van erre az időre. Néhány napon belül pedig azt is megtudjuk, ki lesz a következő ellenfelünk.
7: Jan hat eine unglaubliche Form seit einem Jahr.
4: Manzami fantasztikus formában van. Kiváló állapotban érkezett, és több poszton is tudom használni. A 10-es pozícióban különösen jól érzi magát, mert ott nagy szabadságot kap. Jól látja az üres területeket. Arra törekszik, hogy labdával és labda nélkül is erős legyen, emellett a helyzet kihasználásban is. Rendszeresen betalál, ami nagyon sokat segít a csapatnak, és persze neki személyesen is. A munkamorája kiváló, emellett rendkívül szerény és alázatos ember. Nagyon örülök a sikerének, és ugyanúgy örülök az egész csapat teljesítmény.
1: A B csoport másik összecsapásán Bosznia-Hercegovina 3-1-re verte Katart, ezzel legjobb harmadikként a bosnyákok is a 32 közé kerültek. A szövetségi kapitányuk Szergej Barbarez beszél most.
8: Köszönöm a gratulációt. Ez egy világbajnokság, ahol minden ellenfél minőségi csapat, és természetesen mindenki le akar győzni minket. Nem is tudom, mire gondolna az ember, ha azt feltételezné, hogy itt bárkit könnyedén uralni tudunk. Teljes esélytelenként érkeztünk ide, és valami nagy dolgot próbáltunk véghez vinni. Ez most valóra vált. Ugyanakkor sok minden még meg kell beszélnünk, mert nem minden úgy alakult, ahogyan elképzeltük. Ennek ellenére ez egy tökéletes mérkőzés.
3: mérkőzés volt. Talán csak akkor lehetett volna jobb, ha 5-0-ra nyerünk. Egyelőre nem szeretnék találgatni, szerintem jobb megvárni, amíg minden mérkőzés véget ér, és akkor pontosan tudni fogjuk, hogy kivel játszunk. Annyit mondhatok, hogy számunkra már most minden plusz. Rendkívül felszabadultan pályára fogunk lépni, bárki is jöjjön szembe. Megpróbálunk nehézségeket okozni az ellenfelünknek, és természetesen megnyerni a mérkőzést. Ez a célunk. Úgy érzem, elég önbizalmunk van ahhoz, hogy bárki ellen pályára lépjünk. Nagyon várom az összes hátralévő meccset, és örülök annak is, hogy legalább még 7 napot az Egyesült Államokban tölthetünk. Aztán meglátjuk, mit hoz a folytatás.
1: A labdarúgó világbajnokságon ma 22 órától Ecuador Németországgal Curaçao elefántcsontparttal mérkőzik, holnap éjjel 1 órától Japán Svédország és Tunézia Hollandia, hajnali 4 órától Törökország Egyesült Államok, valamint Paraguay Ausztrália találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport, az M4 Sport Plus, illetve a Nemzeti Sportrádió közvetíti. Dzsudzsák Balázs szerződést hosszabbított a Debrecen NB1-ben szereplő labdarúgó csapatával. A csapat kapitány újabb 1 évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. Sander van Praat lett a labdarúgó NB1 bajnoka, az Eto FC sportigazgatója. A 40 éves belga szakember az elmúlt években a Double Pass nemzetközi futball szakmai tanácsadó és minőségbiztosítási vállalatnál dolgozott, amely a világ számos országában működik együtt klubokkal, ligákkal és szövetségekkel.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új támogatási programról döntött. A szervezet 146. ülésén arról határoztak, hogy minden olyan sportoló, aki kvalifikálja magát és rajthoz áll a játékokon, 10 000 amerikai dolláros, vagyis több mint 3 millió forintos támogatásban részesül. Tajvan elleni kiütéses 46-10-es győzelem után Tunéziát is magabiztosan verte 32-24-re U20-as női kézilabda válogatottunk a kínai világbajnokságon. Ezzel csapatunk a középdöntőbe jutott. Együttesünk szombaton Lengyelország ellen zárja a csoportküzdelmeket. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 2-1-re kikapott a legutóbb VB bronzérmes Portugáliától az zágrábi világbajnokság középdöntőjének első fordulójában. Nemzeti csapatunk ma este 7 órától Iránnal, holnap délelőtt 10 órától a tavaly Európa-bajnoki ezüstérmes Spanyolországgal játszik. A Debrecenben rendezett országúti kerékpáros országos időfutambajnokságot a férfiaknál 2 év után újra Peák Barnabás nyerte, a címvédő Pelikán János és Walter Attila előtt. A nők mezőnyében címét megvédve Zsankó Petra győzött, megelőzve Horváth Adélt, valamint Hajdú Fannit. Kedves hallgatóink, Sportkrónikánk végén köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Az elmúlt hétvégén Máltán rendezték a férfi és a női vízilabda bajnokok ligája négyes döntőjét. Mindkét fronton az FTC Telekom képviselte Magyarországot, a fiúk a harmadik, a hölgyek a második helyen végeztek. Ez alkalomból köszöntöm a stúdióban Matajs Márkot, a Ferencváros női csapatának vezetőedzőjét. Szerbusz, szeretettel köszöntelek és szívből gratulálok.
2: Szerbusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat és köszönöm a meghívást.
1: No, hát amikor az ember így értékeléseket hall és jó sokat hallhattunk az elmúlt napokban a mérkőzés követően, a te szavaidat is, nyilván a csapat játékosainak is, akkor mindenki azt érzékelteti, hogy el kell teljen pár nap, kicsit visszafelé kell tudni nézni, kell egy párat aludni, mondjuk ilyen csúnyán perspektívából kell tudni nézni mindazt, ami történt. Eltelt-e már annyi, Márk, hogy most egy picit más színezetbe kerül gyakorlatilag ez a bajnokok ligája ezüstérem?
2: Eltelt egy pár nap, de még nekem személy szerint kell egy kis idő, hogy ezt kicsit pozitívabban tudjam nézni.
1: Hát még annyi nem telt el, hogy,
2: igen, annyi még nem.
1: Hogy ez fehér aranynak tűnjön.
2: Igen. Már enyhült, úgymond a történet, meg szépült, de kell még egy kis idő, hogy igenis tudjam értékelni ezt az ezüstöt. De utána jön egy másik gondolat, ami tényleg arra világít rá, hogy ez tényleg egy óriási eredmény. Lehetett volna máshogy, rosszabb is lehetett volna, az elődöntés izgalmas volt, tehát lehetett volna ebből egy negyedik hely, vagy egy bronzérem, és ennek fényében tényleg szép az egész, de utána megjön a következő percben az, hogy ott volt a kezünkben, nem sikerült, de tényleg idővel gondolom, ez meg fog szépülni teljesen.
1: Most engedd meg akkor, hogy én egy másik megvilágításba helyezzem ezt a szezont, és persze nagyon sokat fogunk még beszélni nyilvánról az évadról, a megtett útról, a te utadról, mert szerintem az is nagyon érdekes, hogy végül is egy hajszál választottál attól, hogy Európa legjobb klubcsapatát produkáld a 2025-26-os évadban. Tehát a bajnoki címmel, a kupagyőzelemmel és a majdnem bajnokok ligája győzelemmel gyakorlatilag nem nagyon van följebb, nem lehet többet elérni ennél. Ha innen nézzük a te edzői teljesítményedet vagy a bejárt utat, akkor azért fényesebb a dolog.
2: Abszolút, hát ahonnan én jöttem, ugyebár a vidéki srác Szentesről, kerültem fel a Ferencvároshoz, előtte nyilván játékosként már szerepeltem itt a 90-es évek végé és 2000-es évek elején, tehát volt közöm a Fradihoz, de mint edző Szentesről jöttem, ott voltam fiú csapatnál, női csapatnál, ahol szintén nagyon jól éreztem magamat, ott is megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, próbáltam élni vele, remélem ennek fényében sikerült felhívni a figyelmemet a Ferencváros vezetőknél. Felkerültem ide Pestre, megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, én próbálok mindig is ezzel élni, nem visszaélni. Remélem többé-kevésbé idáig sikerült. Az eredmények szerintem azt mutatják, hogy jó úton haladok, de persze, mint edző mindig is van még fejlődni, tanulni, és ez a döntő is arra azért rávilágított, hogy még nekem is biztos, hogy van még hova fejlődni.
1: Hát végülis, hogy ne lenne, egy nagyon fiatal edző vagy, és az edzőgeneráció kifejezetten talán új korszakához vagy sorolhat szó szerintem minden szempontból. Gyorsan átugrottad azért ezt a pályafutásodat, ami a szakmai előéletedet illeti, pedig hát azért pont a Ferencváros színeiben azért egy fényes győzelem is jellemzi a te utadat, ugye? Méghozzá egy keg győzelem. Emlékszem itt, hogy azért a Komédiuszodában egy egészen elképesztő mérkőzésen történt meg az, ami. Kérlek, idézd ezt egy picit két föl, és több okból is kérdezzem, majd kitérünk, hogy miért.
2: Az is egy tündérmese volt, ugye bár 98-ba sikerült megnyerni Godó Gábor irányítása alatt a kekket, pont a Pireusz ellen. Az kettő mérkőzéses párharc volt, ott volt a Tima volt az odavágó, ott kikaptunk egy góla, és a Komjádiba egy teltház, tehát ott több ember nem fér be, szerintem volt közel 4000 ember.
1: Igen.
2: Csodás élmény volt, hogy sikerült hazépályán elholdítani ezt a trófeát, és utána még követte a magyar bajnoki cím, Vad Lajos irányítása alatt, tehát jó pár eredményt értünk el a Fradival akkoriban. Nekem is ott...
1: Néki Balázs is abban a csapatban volt, ugye?
2: Pontosan, mert Sünyi akkor bontogattak is szárnyait, hát neki is a kek elődöntőn Rómába a Isten nyugasztalja Tibi Benedek ott játszott, abban Rómában sikerült ott őket kiverni, és a Sünyi lőtt a szemkettő gólt ott Rómába, óriásit játszott fiatalon. Igen, egy óriási történet a miénk, úgymond 28 évvel ezelőtt volt ez a
1: beszélünk. Igen, ezt akarom mondani, ne tagadjuk le, és amit mondasz, hogy 28 évvel ezelőtt, ugye azt hiszem ez egy 98-as sztori.
2: Igen, igen.
1: Tehát még ugye a, nevezzük így a nagy válogatott generáció igazi átütő sikerei előtti korszakban tettétek oda magatokat klubszinten.
2: Igen, igen, igen, és tényleg így, hogy a Fradival ezt mindig is mondták előtt, hogy így Fradi család, úgy Fradi család, meg a szurkolótábor, és ezt hál' Istennek volt szerencsém megtapasztalni, mint játékos akkoriban, és most mint edző, hogy ez tényleg igaz. Tehát ez az egy úgymond dupla olyan érzés egy játékosnak, vagy edzőnek a Fradival nyerni, mert óriási teltház volt, óriási hangulatban sikerült nyernünk. Örök élemény, hál' Istennek.
1: Nagyon örülök, hogy, hogy őrzöl ilyeneket szerintem, mert ezek azok a emlékmagok, amihez az ember nyúlhat, amikor adott esetben akár lógatja az orrát, bár most ebben a helyzetben ez semmi okod nincsen. De mégis ezek azok a kis hidak, azok a kis kötőerők, akár a Nyéki Balázssal együtt közös munkátokat beszéljük, ugye itt most párhuzamosan halad a pályafutásotok, ugyanannál a klub, de ez olyan érdekes azért, hogy az élet miket produkál, de talán még egy kicsit ezt részletez már nekünk, ezt a családi dolgot, mert hogyha az ember vidéki fiúként kerül be egy ilyen csapatba, akkor mikor csúcsosodik ki ez az érzés? Tehát abban a pillanatban, hogy mondjuk ennek a csapatnak, ennek a klubnak a versenyzője, játékosa lesz, ugye itt nyilván bármilyen sportágban igaz lehet ez, akkor körbe fogja-e rögtön ez a fajta családi identitás, vagy pedig ehhez kellenek a közösen megélt sikerek, vagy úgymond egységnyi eltelt idő után jön meg ez az érzés, tehát hogy képzeljük ezt el kívülállóként?
2: Hát is szépen sorjában, hogy említetted, jönnek ezek a dolgok, ugye bekerültem a telepre, első edzés, abba a csapatba, akkor már nagyon nagy nevű játékosok, Kis Gergő, Fodor Ajmi, Steinmetz testvérek, félmérezte csapat, kerültem én be Szentesről, pislogtam, mint tényleg halasztatyorban, és utána még egy edzés után átmentünk a régi stadionba ebédelni, a vidéki csapattársaimmal és egy-két külföldivel, és akkor ott például ott együtt ebédelni egy asztalnál az idősebb Albert Flórival, Lipcsei Petiékkel, tehát olyan legendák között mozog az ember ott a telepen.
1: Tehát más sporták,
2: igen,
1: Péli,
2: igen,
1: de
2: igen, óriás,
1: Fradi legendák.
2: Pontosan, kökénybeájékkal egy csarnokba lenni, tehát ott az ember ott tényleg ott ámul-bámul, hogy hova is került, kikkel van testközelben nap, mint nap, és tényleg úgy testközelben, hogy köszönések, tiszta szívből jövő gratulációk egy siker után, a leláton ott tűnik egymás meccsén ott voltunk, tehát és akkor érik meg az ember, hogy igen, ez erről beszéltek, hogy ez a Fradi család.
1: És ez fölfelé húzza az embert edzésről edzésre?
2: Igen, mindenféleképpen. Tehát mindenben, hogy az ember belép, én a mai napig, hogy bemegyek, és most is ott ülnek ezek a legendák, és mindig elcsodálkozok mai napig, így már idősebb fejjel is, mint edző, hogy igen, azért itt jó lenni.
1: Érdekes nagyon, amit mondasz, és ugye most, ha ezt a sikert és ezeket a csapattagokat említed, és ugye az imént már elmondtuk, hogy tulajdonképpen azoknak a csapattagoknak a nagy része válogatott pályafutás szempontjából ugye később hoztak kiugró világra szóló sikereket, de hogy valahogy így együtt éltétek ezt meg, és mindenképpen érdemes szerintem egy picit arról is beszélni, hogy az ember saját maga hogyan tekint vissza a saját pályafutásra, mert nyilván ez talán jellemezhetjük úgy, hogy ez volt a pályafutásod csúcsa, illetve hogy te magad milyen játékosként, milyen mentalitással, milyen értékekkel érkeztél az edzői útra, mert szerintem nagyon sokféle beérkezés van, és láttunk már mindenre példát, nem lehet azt mondani, hogy csak sikeres játékosból lesz sikeres edző, vagy a nem annyira sikeresből lesz sikeres, mert van példa erre is, meg arra is, de azért az, hogy valaki hoz valami csomagot magával, az egészen biztos. Te milyen típusú játékos voltál?
2: Én magamat, ha kell jellemezni, úgy jellemezni, ugyebár én a center poszton próbáltam helytállni, evel a nem igen magas termettel, csodaszámmal ment az a játék, amit én próbáltam ott előadni. Igen, 184 centivel ott küzdeni az óriások között, és itt pont ezért volt szükség mindig is plusz munkára, részemről, alázatra, tényleg az életem volt, gyerekkorom óta a vízilabda, a szüleim is abszolút ebbe támogattak, otthonról kapta egy nagyon-nagyon támogatást, azt is tudtam magamba hozni, az alázatot, a kitartást, a munka iránti a hitet, Én ezt próbáltam Pesten is folytatni, mert tudtam, hogy csak úgy tudom magam megállni.
1: Tehát családban új voltál, mint vízilabdázó, vagy pedig volt?
2: Új. Édesanyám, édesapám teljesen más. Távol esett. Bátyám is, tehát én úgymond ilyen kívülállóként kerültem. Tehát a Szentes közeg az, aki ismer, ott tényleg a vízilabda az...
1: Persze, hát az a vallás.
2: Az a vallás, és oda bekerültem, és nagyon jó nevelőedzők keze alatt tudtam dolgozni, tehát nagyon jó gyerekkorom volt.
1: Ez megint sokat számít szerintem. Nagyon, én szerintem végtelenül sokat számít az, hogy az ember gyerekként, vagy aztán persze később játék fiatal felnőttként mit hoz, mit kap a nevelőedzőjétől, mert az olyan mélyen gyökerező minták, amiket nyilván, ha nem is azt mondom, hogy ismétel, de hogy kapaszkodik vele.
2: Mindenféleképpen is, és nem csak a nevelőedzők, de utána az egész pályafutásomat olyan edzők kísérték végig, tényleg egytől egyig, most nem akarom felsorolni, mert rengeteg volt, és nem szeretnék segítsen megbántani, hogyha kihagynék neveket, hogy tényleg csak olyan dolgot kaptam. Nyilván volt néha közt olyan dolog, ami nem annyira tetszett, de az is egy tanuló dolog, ugyebár. Tehát tényleg ebbe szerencsés voltam, és utána tényleg Pesten meg próbáltam megállni a helyemet, fölkerülni, mint vidéki srác, itt a farkasok között, a nagy nevek között, és hál' Istennek sikerült, és tényleg, hogy említetted, azóta a nagy része többszörös olimpiai bajnok, világklasszis lett, és tényleg büszke vagyok arra, hogy mai napig nagyon jó, igaz, baráti viszonyt ápolok velük. Nap mint napon találkozunk, néha... Ez egy jó dolog.
1: Nagyon érdekes, amit mondtál a termetedről és a posztodról, mert a közelmúltban volt alkalom egy családi portrét készíteni a Fogel familiával, és ugye ott Fogel Simon, ugye a jobban ismert sikeres kapus testvér Somának a bátyja, nagyon hasonlatosan mesélt mindenről, amit te most mondtál, hogy ő sem alkatilag nem volt kifejezetten egy center alkat, ehhez képest elképesztő akaraterővel, hihetetlen elszántsággal, tényleg lehajtott fejjel ment, és hát a történet egy kicsit arról is szólt velük kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy az élet igazságosan osztottál itt a dolgokat a két testvér között, és ennek ellenére most, hogy Simon pályafutását korcső alá vettük, és talán nem olyan ismertek az ő sikerei a nagyvilágnak, és mégis annyira pozitívan tekint vissza erre a korszakra, hogy mennyi mindent kapott, és úgy gondolja, hogy ez a játék, ez tulajdonképpen mindent is adott számára. Te magad hogy vagy a saját életeddel, meg a saját pályafutásoddal? Kijött belőle mindaz, amit te a képességeiddel ki tudtál hozni?
2: Én abszolút, maximálisan elégedett vagyok a pályafutásommal, tényleg visszatérve ebből az alkalomból kihoztuk a maximumot, bejártam a világot, tényleg jó csapatokban játszhattam, nyertem különböző címeket klubszinten Magyarországon, külföldön is tudtam játszani, Spanyolországban 4 évet, ahonnan rengeteg nagyon jó barátot sikerült szereznem a mai napig, kapcsolatokat. Tehát a vízlabda nekem nagyon sokat adott, és a mai napig is ad, és én úgy kiváltságosnak érzem magamat, hogy tényleg, amit szeretek, azt tudom csinálni.
1: Azt szerinted egyébként később, ha az ember ezen az úton marad, és az edzői pályára lép, mekkora jelentőséggel bír, hogy valaki akár éveket játszik Európában, nyilván ebben a sportágon leginkább Európában kell játszani ahhoz, hogy igazán sokat tanulj és fejlődj, függetlenül attól, hogy mégiscsak hazánkban a világ egyik legjobb bajnoki sorozata van.
2: Mindenféleképpen egy jó dolog.
1: Spanyolország mit adott neked?
2: Más felfogás, az élethez való hozzáállásuk, nyilván a környezet, ezt nem sem bemutatni.
1: Azt mondjuk, tudom képzelni, ezt sokan irigylik.
2: Életem legszebb 4 éve volt fiatalonként lenni. Más a kultúra, más a játék, a bajnokság is más egy picivel. Abszolút csupa jó dolgot tudott nekem adni, amit egy-két dolgot át lehet ide menteni, mint edző. A hozzáállás a játékhoz, az élethez, a felfogás.
1: Könnyedebb,
2: lazább, nem izgulják túl, tényleg az a típus spanyolos hozzáállás.
1: Azért érdekes, mert ugyanakkor, amikor az ember a magyar vízilabda közegben nő bele, ahol, és ezt megint csak a Fogel családra hivatkozom, ugye dinasztikus sikerek vannak, de bármi mást is mondhatnék, akkor itt nagyjából úgy indul, hogy itt, aki elkezd vízilabdázni, az olimpiai bajnok akar lenni. De most azért ez egy viszonylag diszkrét nyomás, tehát idézőjelben. De ezt a spanyol mentalitás azért, ha az ember éveket játszik, ott tudja oldani?
2: Igen, ott valahogy azt sose éreztem azt ott rajtuk, hogy ott nagyon ilyen görcsösen akarnánk. Tehát ott úgy is kifortam magát, ott is volt egy jó generáció, olimpiát nyertek Atlantában, jól emlékszem. azóta se próbálkoznak, de ugyanolyan boldogok, jó csapatuk van, tehát valahogy nem görcsölik annyira túl. Nyilván Magyarország azért, itt belép az ember a hajós úszodába, látja ott a márványtáblát, mindenki oda szeretne kerülni. Én magam is voltak ilyen álmaim, de utána gyorsan elhessegették, hogy
1: Elesegették, vagy te magad?
2: Hát nem, idézőjelben véve, én magam is, hát nyilván úgymond rossz időben, rosszkor voltam, rossz helyen, abban az időben akkor óriási centerek voltak mellettem, akik nyilván sokkal jobbak voltak nálam. Nehéz volt bekerülni, de voltam meghívva a tágabb keretben, annak abszolút örültem, büszke vagyok mindenre, amit ott tudtam nyújtani.
1: És ez nem hagyott benned hiányérzetet?
2: Nem. Például utánpótlás válogatottban a Fecsó bácsinál mindig ott voltam. Ott voltam, 77-78-as korosztálya, ezüstérmeket nyertünk állandóan. De azért mondom, kerek a sztori, a pályafutás, kimaxoltuk.
1: Na, hát ez fantasztikus, és nyilván, amikor az ember úgy érzi, hogy lezárt egy korszakot, amit ő magáért meg tud tenni, akkor elindul egy másik úton, de neked mennyire volt egyértelmű, hogy ez az edzői út lesz?
2: Nagyjából ez volt a tervem már úgy a vége felé, úgy 25-28 éves koromban, amikor már éreztem, hogy az nyilván ennek elúton, mint játékos vége lesz, és láttam az akkori idősebb edzőket, hogy milyen ez az életvite, milyen életet élnek, és akkor megfogalmazott bennem azon felül, hogy imádom a vízilabdát, hogy valahogy itt kéne maradni a vízilabdán belül, és azon belül, mint edző.
1: De hát ez érdekes, hogy tetszett, mert azért én nagyon sokaktól azt hallottam, persze nyilván sportág a válogatja, de nem hiszem, hogy a vízilabdában nagyon másképp lenne, hogy hát ennél nagyobb rabszolgasors kevés van. Tehát, hogy amikor az ember a saját maga rabszolgatartója gyakorlatilag, hiszen a hétvége, a mérkőzéseké hétközben neked legalább annyit, ha nem többet kell benne lenned, és foglalkoznod a játékkal, mint a játékosoknak, tehát ez gyakorlatilag, ahogy mondani szokás, 24-07-es műfaj.
2: Igen, a feleségemet kellene megkérdezni jobban, hogy ez mennyire családbarát, hát nyilván nem az. Tehát ez hazudnék, azt mondanám, hogy ez egyszerű.
1: De teged mégis vonzott ez az élet.
2: Valahogy igen. Tehát nem, igen, akkor még az ennyire nem láttam bele, de nem tudtam, mire vállalkozok, de utána nyilván kezdett letisztulni a történet, hogy igen, ez 0-24, hétfőtől hétfőig, és ez kellett egy nagyon stabil családi háttér a feleségem és a kislányom révén, hogy ez elbírják viselni.
1: Mikor és hol indult ez, Márk?
2: Az
1: edzői út, igen.
2: A legelső, az megmondom őszintén, én amikor visszajöttem Franciaországba, játszottam egy másodosztályú csapatba, akkor már a vége fele 35 évesen. Visszajöttem Magyarországra, és a Binder Szabi barátom, akivel játszottam együtt Egerbe, ő akkor Miskolcon volt edző, és ő hívott fel, hogy nem lenne kedve, mert elmen oda serdülő csapathoz, fiúkhoz.
1: Ez volt?
2: Ez volt, hát egy jó 15 évvel ezelőtt legalább. És akkor Egerbe laktunk, és akkor nekem az közel volt Miskolc, és elfogadtam a felkérést, és az is egy nagyon jó, ott kezdtem úgymond edzősködni a Miskolc és előző csapattal. Nagyon jó volt velük elkezdeni, imádtam őket, és onnan hívtak vissza Szentesre. Akkor mentünk vissza Szentesre, költöztünk, és utána még egy 16-szor sikerült költözni jobbra-balra, mindenfele, a országba, a világba.
1: Aha. De ezt csak azért kérdezem, mert azért amikor péntekenként reggel Kemény Dénessel beszélgetünk mindenről is, ugye vele tényleg mindenről lehet beszélgetni, és azért sokszor szóba kerül adott esetben akár az ő útja, és ugye neki szent meggyőződése, hogy nem lehet átluglani az edzői pályafutásban lépcsőfokokat. Tehát azért kérdeztem, hogy tulajdonképpen ez a serdülőkkel induló munka nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt, ha jól értem, hát bizony akkor ezek szerint a legalsóbb lépcsőfokoktól kezdve értve oda, hogy ma te egy felnőtt női csapattal, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag majdnem minden megnyertél, amit meg lehet egy klubcsapattal nyerni.
2: Igen, és erre is büszke vagyok, hogy tényleg nem az volt, hogy óriási hátszéllel valaki föltolta a legmagasabb polcra, hanem tényleg végigjárva a szamár létrát, a rang létrát, utána Szentesen a serdülő, voltam ott is ifi fiú, serdülő lányok, ifista lányok, felnőtt fiú, felnőtt lány, legkisebb kislányokkal is voltam. Tehát úgy tényleg mindenféle korosztályjal is szép lassan jártam végig ezt a fajta létrát. Ez egyfajta büszkeséget tölt el.
1: El is csölthet, de nyilvánvalóan rengeteget adott. Tehát azt gondolom, hogy az embernek lett egy olyan szakmai repertoárja korban is, a korszakokat is megismerve, a gyerekeknek a adott esetben a korszakokkal együtt járó sajátosságait, még nem aztán te magad is nevezzük így felnőtt edzővé váltál, és közben a kezed alatt ugye felnőtté váltak a tanítványok. Ennek szerinted van kézzelfogható olyan haszna, amit az ember adott esetben tényleg mérkőzés közben, tét helyzetekben is tud
2: van
1: hasznosítani?
2: Biztos, hogy van olyan hozadéka, hogy tényleg több korosztályt, mind a két nemmel sikerült dolgoznom. Van mindenféleképpen előnye, de még mindig van hova fejlődnöm, és van tanulni való, mert ugyebár jönnek a különböző korosztályok, a különböző problémák, meg kell oldani, és nekem is biztos, hogy van hova még fejlődni.
1: Jó, hát ez azt gondolom, hogy nyilván senki nem gondolja, ez a végállomás, sőt, ugye te magad is azzal búcsúztál nyilvánvalóan a máltai döntőtől, hogy na, sajnos egy évet legalább válni kell, hogy egy ugyanilyen helyzetben tesztelhessük magunkat, de hát majd, ha egy év múlva oda eljuttok, hogy a nagy teszt bekövetkezik, akkor az azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csinálsz, vagy jól csináltok együtt. És hát természetesen azért ehhez kell egy kitűnő csapat is, mert hát alapvetően azt gondolom, hogy az ember nyilván lehet a világ legjobb edzője, ha nem tudja a kezében lévő játékos állományt azt szerint formálni. És nyilván nagyon szeretném, hogyha a beszélgetésünk második részében majd egy kicsit kitérnénk erre a csapatra, hogy hogyan is alakult ez, hogy mit jelentett a magyar bajnokság, vagy akár a kupa győzelem, hogy ezek összességében tényleg mit adnak neked a te edzői magabiztosságodhoz. De amikor Szentesről indultál ide, azt azért láttad-e, vizionáltad-e magad előtt ezt az utat, hogy azért egy pár év alatt tulajdonképpen ide juttok?
2: Csak reménykedni tudtam benne, de én sem tudtam. Hát azt tudtam, hogy mire vállalkozom, hogy tudtam, hogy Fradiban vannak elvárások, és onnan, tehát ott leszek, ahol leszek, de meg kell felelni különböző dolgoknak. Nyilván össze kellett rakni egy csapatot, idővel ez sikerült, és az első edzésen nyilván, amikor lement az ember, és látta ezeket a világsztárokat test közelből, akkor egy picit úgy leesett belőle, hogy hoppá, akkor itt tényleg domborítani kell valamit, és a legjobbamat kell nyújtani, mert ezek a lányok, ezek várják a csodát, és ennek kellett megfelelni nap, mint nap. Van edzéseket tartani, megpróbálni a hangulatot, a kohéziót megcsinálni, nem volt egyszerű, még mondom, van hova fejlődni, de azért példa remélem azt mutatja, hogy jó irányba indultunk el.
1: Nagyon úgy tűnik, hogy az irány az kitűnő, és ennek majd a részleteire szeretném, ha kitennénk, mert arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, mondhatjuk, ennek az új edzőgenerációnak egyik most már kiemelkedő alakjaként, hogy látod ma a munkát, hogy mik azok a mérföldkövek, amit meg kell tenni, változott-e egyáltalán az edzői metodika az elmúlt évekhez képest, a nagy elődökhöz képest, kell-e bármit másképp csinálni, illetve hogy mi az, amiben te hiszel, úgyhogy most itt a hazafutásban Matajsz Márkkal, az FTC Telekom női pólósainak vezetőedzőjével beszélgetünk, akivel innen folytatjuk. Előtte azonban hallgassuk meg, hogy mit mondott az 5 méteresekkel elveszített bajnokok ligája döntőt követően a mezőny egyik legeredményesebb játékosa, Gurisotti Gréta.
3: A csapat egy részének az első BL döntője volt, hát emléknek biztos, hogy maradandó, de hogy élted meg mindazt, ami történt, mert iszonyatosan közel volt a győzelem ez a Ferencváros.
4: Hát így nem tudom, pár perccel a lefújás után biztos nem mondok majd túl okosokat. Nem, én bevallom tök őszintén, én nem cserélnék az olimpiákosszal. Én ezt mondtam ott összelelkez a lányoknak is, hogy remélem, hogy kisipoljátok, de baszki, ez az én csapatom, és nem cserélnék egy olimpiákoszossal sem, mert az, amit ez a csapat ebbe a szezonba bejárt, én egyszerűen nem tudok hiányérzetet érezni most jelenleg, mert bennem sokkal nagyobb a büszkeség, és azt mondtam egyébként nekik a meccs előtt, hogy őszintén nem érdekel, ez kicsit máshogy mondtam, nem érdekel, hogy a

0: abszolút benne, amikor volt az a lehetetlen gól, én azt éreztem, hogy abból egy iszonyat erőt merítettünk. Nem tudom, bevallom, a meccs előtt egyáltalán nem is izgultam, azt mondtam a többieknek, hogy eddig már megtettünk mindent, amit tudtunk, ide kell jönni, élvezni kell. Én azt éreztem, hogy itt csak történnek velünk a dolgok, és tényleg kicsi múlt, és lehet, hogy holnap szomorú leszek, de most csak azt tudom érezni, hogy büszke vagyok.
1: Folytatjuk a beszélgetést Matajsz Márkkal, az ETC Telekom női pólócsapatának vezető edzőjével, aki egy egészen fantasztikus szezont produkált 2025-26-ban, hiszen megszerezték a bajnoki címet, a kupa győzelmet, tulajdonképpen az FTC pólósai dupla-dupláztak, hiszen a férfiak ugyanezt tették, és aztán jött a máltai bajnokok ligája 4-es döntő, ahol a női csapat most jobban végzett, mint a férfiak. Ugye ott hozzá voltunk szokva, hiszen két egymást követő szezonban is BL döntőt tudtak nyerni az FTC pólósai, a férfiaknál most ebben az esztendőben a bronzérem lett az övék, hiszen nem kerültek a döntőbe, ti viszont bekerültetek a döntőbe, és ott tulajdonképpen a büntető párbaj fosztott meg tulajdonképpen benneteket a győzelemtől. De azért az addig vezető út sem volt könnyű, és ugye ott hagytuk az imént abban már, hogy te milyen utat jártál be, és azért most már az kiderült, hogy a játékos éveid után ez egy nagyon elhatározott és komoly szándék volt, hogy téged ez érdekel, végigjártad a ranglétát férfiakkal és nőkkel is, és az segít-e egyébként, hogy az ember valóban mind a két nem játékosainál tanul, szed föl mindenféle eszközkészletet? Nem tudom, hogy könnyebben lehet-e ilyet mondani, hogy melyik nemmel könnyebb edzőként dolgozni?
2: Mindegyiknek megvan az előnye, hátránya. Nyilván abban segít, hogy nyilván a lelki töltete a lányokkal máshogyan kell bánni, kommunikálni, mint a fiúkkal. De viszont a lányok sokkal céltudatosabbak, jobban végrehajtják a instrukciók, utasításokat, tényleg annyira jó velük dolgozni. A fiúk egy kicsit másabbak. A játék nyilván a fiúknál gyorsabb, a paraméterek másabbak, anatómia másabb a fiúknál. Ezt el kell fogadni, de mind a kettővel imádtam dolgozni.
1: Uh-huh. És az, hogy végül is tulajdonképpen itt most Szentesről felérkezve tényleg az egyik első számú női csapatot kaptad kézhez, ez mekkora kihívást jelentett, hiszen mondtad, hogy hát itt azért világsztárok fogadtak, és hát tudtad, hogy össze kell rakni minden tudásodat.
2: Igen, tehát nekem is ez egy ilyen új dolog volt, ideig olyan csapatokkal dolgoztam, és hozzátérve mindenik állomásomon, akár Szombathelyen, Szentesen más körülmények fogadtak, de ez teljesen természetes, de ott akkor azt kellett megoldani, óriási élmény volt ott is dolgozni, mindegyik állomásomon, de tudtam, hogy a Fradiba, ha följövök, elfogadom ezt a felkérést, amíg nem kell sokáig gondolkodni, tudtam, hogy mire vállalkozom, bíztam benne, hogy tényleg meg lesz minden feltétel, meg is lett, és ott már nekem kell kihozni a maximumot magamból, és abból a csapatból, amit a kezem alá tettek, vagy összeraktunk közösen a vezetőséggel, óriási felelősség, igyekszünk.
1: Ugye azért szerintem látni kell, hogy nagyon sokat változik minden sportágban az edzői munka. Egyszerűen azért, mert változik a világ, mert a játékos állomány, a versenyzői állomány is másképp viszonyul a világhoz, és nagyon sok esetben már a módszerek finomodnak, vagy egyszerűen mást kell tudni nyújtani, és mindig kell tudni újat nyújtani. És most így végignéztem a szövetségi kapitányokat, itt a női válogatott, ugye Konrád Jánostól kezdve, de ugye te magad is említetted Godova Gábort, aki szintén volt, vagy Faragó Tamás, Merész András, Bíró Attila, ugye, akivel olimpiai bronzéremig jutottak a lányaink, és aztán a Mihók Attila, Cseh Sándor, és végül is ugye Cseh Sándor vezette válogatott. Tulajdonképpen eljutottunk egy olyan izgalmas korszakba, ahol azt lehet mondani, hogy a te generációd edzői, és ez Nyéki Balást is ide sorolhatom, hiszen egy csapatban voltatok, jutottak most már oda, hogy a legkomolyabb szakmai feladatokat kapják. Hogy viszonyul ma egy modern vízilabda edző a csapatához? Miben kell más módszerekhez nyúlni, hogy ezt a napi érdeklődési szintet, ezt az akarati szintet, ezt a teljesítmény iránti tényleg elkötelezettséget fent tud tartani?
2: Hát imádni kell az egészet mindenféleképpen, de nekünk úgymond annyival könnyebb dolgunk van ennek a generációnak szerintem a mai világban, sokkal több a segédeszköz, akár a videó anyag megtekintése, megszerzése, feldolgozása, különböző olyan eszközök állnak rendelkezésünkre, nyilván nem mindegyik klub teheti meg, de nagy része meg tudja tenni, polárórák,

0: tesztek végzése,
1: teljesítmény mérhetősége.
0: Igen, pontosan teljesítmények a mérhetősége, tehát sokkal több a lehetőségünk, én úgy gondolom. Persze ebben kell tudni élni is, meg érteni kell hozzá.
1: Igen, de egyben hogy mondjam, nyitottabb könyv is a világ, hiszen nem nagyon van már titok, tehát akár a taktikai elképzelésekben is hát valami olyasmit kitalálni, amit még nem láttak, vagy valaki nem videózott le, vagy nem elemzett ki, az szinte lehetetlen.
0: Hát igen, lehetetlen, de meg kell próbálni, nyilván meglepni az ellenfelet, de hogyha az egészet letisztítjuk, csupaszítjuk, ugyanúgy emberek játsszák, a játékosnak kell ott jó döntés hozni. A szürke hétköznapok, az oda vezető meccs, a kiki meccshez vezető út az a legfontosabb, és a mentális felkészítés, hogy akkor a játékos tényleg a legjobb döntés hozza meg. Erre is vannak segítségek, dolgok, amiket lehet segítségül hívni.
1: És te érsz ilyet? Vagy te igénybe veszel ilyesmit?
0: Megmondom azt, hogy nincs nálunk ilyen.
1: Gondolom, hogy most sportpszichológusra gondolsz.
0: Igen. Ez is egyéne válogatja, hogy ki az, aki él vele, aki szereti.
1: Ha például van olyan játékos, amelyik önállóan vagy egyénileg ezt igényli, akkor azt támogatod?
0: Mindenféleképpen. Hogyha jelzi a felénk, akkor minden segítséget próbálom megadni, de a végén nyilván neki kell a döntést meghozni, mi csak egyfajta mankó vagyunk így az edzők, de rengeteg olyan segítség van nekünk, amit tudunk segítségül hívni.
1: És akkor te tulajdonképpen nyilván ezekkel élsz is, de ez önmagában azt gondolom, hogy még nem rak össze egy sikeres csapatot. Tehát a segédeszközök arra valók, hogy támogassák az ember munkáját, de azért a fő csapásfeladat nyilván neked kell kijelölni. És ebben az egyik legnehezebb, hogy amikor az ember egy ilyen kaliberű csapathoz érkezik, ahol a játékosok egyenként is nagyon sokat láttak már, kitűnő edzők keze alatt dolgoztak, akkor hogyan lehet az ő kíváncsiságukat minden nap kellően megcsiklandozni? Tehát az, hogy legyen kedvük, legyen oké, hogy profikról beszéljük, tudom, értem én ezt, de azért nagyjából látod, hogy mire gondolok. Tehát, hogy azt, hogy ezt azért szinten tartani, és majd beszélni fogunk persze arról is, hogy akár egy olyan bajnokságban, ahol azért kérdés, hogy hát mennyire csípkednek meg benneteket.
0: Hát igyekszünk, mert azt a fajta hát korszerű edzéseket, változatos edzésekkel fönntartani a érdeklődési körüket a lányoknak, nem beleesne abba a monotonitásba, ami jellemezte mondjuk a mi világunkat. Tehát egy kicsit olyan pörgősebb, változatosabb edzéseket tartani.
1: Ebben már ugye másképp kell azért hozzáállni ahhoz, amiben igen, felnőttél. Vagy
0: abszolút. Igen, old school iskola az is jó néha, vissza kell néha nyúlni az alapokra, de próbálni egy kicsit olyan korszerűbbet tartani, nekik igénylik a lányok. És én nagyon hiszek a jó hangulatba. Tehát hál' Istennek én úgy látom, hogy sikerült olyan hangulatot kialakítani a csapaton belül, a csapat körül, ideértve a segédedzőmet, a Cigány Karcsit és az Ákos Bauer Ákos, az intézőnk. Tehát jó a hangulata, hogy a stábon belül szerintem jó ránk nézni a lányokra. Ebbe azért hiszek, hogy legyen, ne legyen izzadságszagú a mindennapok.
1: Igen, de azért ez egy nagyon finom, vékony mesdje, hogy az ember mégse engedje túl közel a játékosokat, tehát ugye ez egy haveri szinté váljon, hanem megmaradjon nyilvánvalóan a szerepeknek a fontossága, de ugyanakkor ezek szerint fent tud tartani a jó hangulatot.
0: Igen, tehát ez nem azt jelenti, hogy minden edzésen megy a röhögés, rihegés és
1: kávézgatunk,
0: persze, tehát azért valami szinte van diktatúra idézelbe véve, tehát végig is az edző az én vagyok, tehát azért ezt megtartjuk azt a két lépést, és vannak annyira profik és tényleg jó szellemiségű játékosok, hogy nem élnek ezzel vissza, tehát tudják jól, hol a határ, meddig mehetnek el, partnerek mindenbe, mert látják, hogy ez sikerre vezethet.
1: Nyilván, hogy mondjam, ez a legjobb módszer. Tehát a siker azt nem nagyon kell magyarázni, ezt tudjuk jól, arra lehet építeni, ezzel lehet indokolni, hogy miért várom ezt tőled, és hogyan, és miként. Ugye ebben az esztendőben hát egészen egyértelműen hoztátok el a bajnoki címet, ha a rájátszást is nézem, ugye 3-0-ra a BBC Mannával szemben. Mennyire dolgozott meg benneteket a bajnoki sorozat, illetve hogy ahhoz, hogy ezt a nemzetközi szintet tartani tudjátok, és jövőre esélyetek legyen még egy szinttel följebb lépni, ahhoz kellő kihívást jelente a hazai bajnoki menetelés?
0: Igen, ez már többször felmerült másoktól ez a kérdés, és ez nyilván ez a fiúknál is ez a idézőjelbe véve probléma, hogy annyira kimagaslik, a fiúk is kimagaslanak most, nem nagy képviségből, de egy picit mi is, hogy nincsen.
1: De most éppen leigazolták, ugye a világ egyik legjobb centerét.
0: Igen, igen. Hogy erre már én is már most kezdek gondolkodni, és majd össze kell ülnünk is stábilag is, hogy erre kitalálni olyan edzéseket, olyan generálni, modellezni téthelyzeteket, amivel tudjuk kicsit gyakorolni azt, hogy mi lesz majd akkor, ha jön egy olyan ellenfél. És hát bízom benne, hogy idén is, mint ahogy a jövőre idén is jönnek hozzánk külföldi csapatok, el tudunk menni netán egyszer-kétszer edzőtáborozni. A Pireuszhoz fogunk visszamenni. Uh-huh. Van egy meghívásunk, ugye be voltak itt nálunk 3 napot, és akkor ők visszavárnak bennünket. Ezek nagyon jók lesznek, ebből remélem lesz még több. És hát majd egymás közti gyakorlás, játék, és ott kell generálni olyan téthelyzetet, akár ilyen fogadást kötni.
1: Ezt akarom mondani, lehet szimulálni azt a stresszt, azt a fajta, nevezzük így konkurenciaharcot, ami kell ahhoz, hogy az ember úgy érez, hogy szorongatják, és kihozza magából
0: muszáj
1: a
0: maximumot. Muszáj lesz megpróbálnunk ilyen edzéseket kitalálni, mert muszáj lesz. Nyilván teljes mértékben nem lehet ugyanazt modellezni, ami volt Máltán, mert ugyebár külföldi bírók más a környezet, nyitott uszoda, de törekedni kell arra, hogy fenntartani ezt a fajta érdeklődést.
1: Említetted a hangulatot, és az előző fél óra végén hallottuk Görösöti Gréta szavait, akiből tényleg valami olyan őszinte öröm csapott föl, és ő is azt mondta, hogy ő most se cserélne senkivel se. Tehát független attól, hogy ugye nem ti jöttetek ki a Bajnokok Ligája győzteseként, mert ez az én csapatom, mert ezek vagyunk mi. Görösöti Grétát ismerjük azért a válogatottból régóta, tehát nyilván neki van egy ilyen elképesztő lelkülete, de ez átragad mindenkire? Tehát ilyen a Ferencváros női vízilabda csapata most, vagy ez miattad ilyen?
0: Remélem, hogy egy pici kis részem van benne, nagyon bízom benne, de tényleg ilyen a csapat. Tehát itt a Gréta, amit mondott meg, amit írt, de mellette írt a spanyol válogatott hölgy, a Bea Ortiz, a görög, a Plevritu is olyan posztokat tettek ki, amik tényleg ilyen őszinte, tehát nem volt megjátszva, nem izzadságszagú, ez a szokásos, hogy ez az én csapatom, meg a jó érzi magát, hanem tényleg ilyen szívből jövő. Én tudom, hogy a Bea honnan jött, a spanyol hölgy tényleg már kacérkodott, hogy abba hagyja a vízilabdát, és most újra rátalálta arra, hogy élvezi az egészet.
1: Ez köszönhető neked szerinted? Tehát, hogy ne szerénykedj most kérlek, tehát, hogy nyilván kell egyfajta kommunikációs híd.
0: Én úgy látom, hogy igen, mert ugye én beszélek spanyolul, tudok vele mindig beszélgetni, akár viccelődni, uh-huh. és látom rajta, hogy tényleg ő jól érzi magát itt nálunk, de a Plevrituról ugyanezt tudom mondani.
1: Mert azért itt ugye kultúrákat kell ám összefésülni, amikor az ember egy ilyen klubcsapatot sikerre akar vinni.
0: Igen.
1: Nehéz, vagy ebben például segített a múltad, ahogy hallom?
0: Ez segít mindenféleképpen, ugyebár, mert tudunk kommunikálni, de az is segít, hogy ők látják, hogy milyen munka folyik itt, de nem csak az én részemről, mondom, a stáb összes tagja, az erőléti edzi, a Fanni, a dietetikus, a Bogi, tehát itt mindenkit felsorolhat meg, így látják, hogy milyen környezet van, mi van körülöttük, milyen profizmus, de ezen belül meg jó hangulat, vannak elvárások, azt nyilván tudják, de tényleg azt látom a csapaton, hogy egymást szeretik, és jól érzik magukat.
1: Kicsit beszélj nekem, kérlek, akkor valóban arról a nem csak a lelkületről, hanem azokról a játékosokról, és arról a tudásról, ami akár egyenként kimagaslónak tűnt most ebben az évadban, ami eljuttatott benneteket ide.
0: Ezt mondtam is a lányoknak ott a megbeszéléssel, mert csinált, hogy tényleg mint egy nagy kirakós olyan vagyunk, tehát minden egyes darab, tehát minden egyes játékos nagyon fontos. Az első egyes számú sapkától a 16-osig, mert csak úgy lesz meg az egész kép, hogyha mindenki oda teszi magát. A kapusoknak nyilván fontos szerepe, itt mindenkinek ebbe a csapatba. Itt soha nem szerettem kiemelni egyesével játékosokat. Most a Grétának tényleg extra teljesítménye volt, de nyilván ez nem jöhetett volna létre, hogyha nem dolgoznak alá többiek, nem adják oda a labdát, nem csinálják meg a helyzetet. Tehát itt mindenki beletette a maga kis plusz dolgát, ez csak így tud működni.
1: Egyébként, amikor Máltára utaztatok, úgy nagyjából mi volt a fejetekben, mert te magad is mondtad az imént, hogy azért ez akár úgy is alakodhatott volna, hogy negyedikként jöttök erről a tornáról haza.
0: Igen, hát nyilván a titkos cél mindenképpen, sose beszéltünk erről, a vezetőség se, a Zoli, a Nyíri Zoli soha egy szóval nem mondta, hogy meg kell nyerni, meg mi van, hanem béke szeretet, azt mondta mindig is, bármi történik, mert látta, hogy mit csinálunk egész évben, mit dolgozunk, mi tudtuk, hogy miért megyünk ki, mit szeretnénk elérni, ezt nem is kellett mondani a lányoknak, nem szerette volna rájuk tenni plusz terhet, de valóban tudtuk, hogy a elődöntő már az majdnem egy döntő, mert a tavalyi győztessel játszunk. Úgy is alakult a meccs, hogy nehéz volt, és ott egy olyan súly szagadt le rólunk, hogy bejutottunk a döntőbe, láttam a lányokon azt a tényleg sírva fogadt mindenki, hogy bemegyünk a döntőbe, hogy ott már egy olyan sikert értünk el, amiért kimentünk.
1: Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mondhatni az egyik legnagyobb feladatot ott már az elődöntőben összehoztátok.
0: Igen, mert ugye ezt nem kell bemutatni, egy elődöntőt a vesztes mehet majd a bronz meccsért két nap múlva, egy nagyon erős Mataróval szembe, és még nincs meg az érem a kezedben. A döntőben már egyfajta teher lekerült rólunk, ott még egy lépést kellett volna megtenni, most sajnos nem sikerült.
1: És akkor mit kommunikál az ember valóban egy ilyen döntő előtt, amikor ezt érzed, hogy a lányokon van egyfajta felszabadultság, mert azért persze onnan meg már tényleg egy lépésre van az, hogy te gyere haza győztesként. Kellett beszélni, vagy ez ilyenkor, ahogy te is fogalmaztál, ez egy ki nem mondott, de mindenki által tulajdonképpen értett cél volt?
0: Igen, tehát nem is akartam ott túl ragozni, mert az én is voltam játékos, nem kell túl lihegni, tudta mindenki, hogy jön a döntő, nagyon nehéz lesz, Pirosszal is játszottunk, már tavaly is edzőmeccseket játszottunk, nagyon jól sikerültek, tudták, hogy a döntő az nem lesz egyszerű, nem kellett újra elmondani, hogy meg kéne nyerni, meg jó lenne, már beszéltük a taktikát, picit úgy edzettünk, kicsit frissítettük őket, ennyit tudtunk tenni.
1: Hullámzó volt ez a záró mérkőzés. Igen. És miért szerinted?
0: Hát nyilván, mint egy döntő elkezdődött úgy, ahogy nem jól kezdődött. Az 1-4 az becsapós volt, mert rengeteg helyzetünk volt. Tehát, hogyha azok bementek volna, akkor az nem 1-4, hanem akkor szerintem fej-fej mellett ment volna a történet. Nem így sikerült, de tényleg az egy óriási dolog, hogy onnan fölálltunk, és 5-8-ról lett 9-8, egy 4-0-ás etapot tudtunk csinálni, és olyan extra gólok jöttek, ami tényleg azért örültem neki, mert ez egy olyan plusz volt, hogy az extra volt. És
1: azt miből tolták ki a lányok szerinted? Na hát ott az, mert azért egy ilyen döntőben, egy ilyen helyzetben nyilván kell a szerencse, és ezt is tudjuk, ahogy a legelején látszott, hogy nem jött, ott éppen nem volt meg, aztán egyszer csak megérkezett?
0: Igen, mert én úgy látom, hogy mi jobban bírjuk ott erővel, tehát tudtunk fordulni, többet tudtam cserélni, forgatni a csapatot, és jöttek olyan extra gólok olyan játékosoktól, akiktől úgy, mert nem várja az ember, plusz létrek volt az a széléről ilyen tekert ejtés, 3/10 a negyed végelőtt, ami egy dupla gyomros az ellenfélnek.
1: És az biztos, hát az olyankor
0: igen, és
1: lélektanilag ez egy óriási lépés.
0: Azért ott nagyon bíztam akkor, hogy így meg lehet, mert ezek olyan extrák voltak, hogy ez muszáj, ez kitartson a végéig.
1: És aztán utána nagyon felzárkoztak megint, tehát ott megint volt egy pici, nem tudom mi, lendületvesztés, vagy ennyire jó a...
0: Jó, tehát a Pirosz tényleg egy bombaerős csapat. Aha. Tehát ott olyan támadó sor van kiegészülve egy-két külföldővel, hogy minden percben életveszélyesek. Hát ott igen, ott elmaradt egy-két blokk, egy-két védés, mondhatnánk a szerencsétlenség, bármi. Mondom, megnéztem többször a meccset, de ettől függetlenül még két perc, 10 másodperc a végelőtt, még kettővel mentünk, az a fájó, azt le kell tudni menedzselni. Hát,
1: na, ez például egy olyan kérdés, ami gondolom átkerül majd a 26-27-es szezon megoldandó feladatai közé, ugye?
0: Mindenféleképpen, tehát én ott már gondolkodtam most, hogy mit kellett csinálni, másképp lehet, hogy hamarabb kellett volna időt kérni, hogy egy kicsit megnyugodjanak a lányok, egy más sort beküldeni. Nem szabad ilyenkor megállni, ez is örök törvény, tehát ott menni kell még, tehát lehet, akkor el kell menni hárommal, és végképp lezárni a meccset, nem felengedni az ellenfelet. Van még fejlődni, tanulni.
1: Jó, hát igen, te sem vagy edzői pályafutásod a végén, tehát azt kell mondanom, hogy ez egy óriási dolog, ahova eddig eljutottál. És aztán ugye, nem is tudom, talán tegnap előtt beszélgettünk itt a kollégákkal, hogy milyen disznó dolog valóban, hogy ugye rendes játékidőben idén nem kaptatok ki. Azért ezt ne felejtsük, nem ez a disznó dolog, hanem az, hogy aztán a végén a büntető párbaj hozta meg. Itt voltak néhányan, akik azt mondták, hogy hát itt azért egy 2-3 perces hosszabbítás mennyivel fairebb lett volna meg, és nem tudom, persze, mert azért ott már nagyon fáradt mindenki.
0: Hát igen, ez is egy örök kérdés. Ezt beszélgettem máshol is, hogy mi az igazságos, hogy tényleg az én időben volt hosszabbítás, meg aranygól, meg hirtelen halál. De akkor, de nem tudom, ez egyenlők a feltételek, mindenkinek ugyanaz a 5 darab 5 méteres áll rendelkezésére, előző, ugye két nap előtt mi jöttünk jobban,
1: igen.
0: És nem. ezen kár rágódni, persze nem kellett odaig eljutni, hogy ötös párbaj legyen, ott a rendes játékidőben volt lehetőségünk megnyerni, legközelebb arra kell törekedni, hogy ne szoruljunk erre a Fortunára, hogy...
1: Ugye a lányok most pihennek, és neked köszönjük, hogy tulajdonképpen már jogosan megkezdett pihenőidődből most szakítottál időt arra, hogy beszélgessünk. Már most érzem a szavaidon, hogy tulajdonképpen elindult egy elemzés, egy újraértékelő munka, nyilván majd lesz szabadság, amikor megpróbálsz mindent kisöpörni a fejedből. Hát egy apró lépésre voltatok valóban a totál maximumtól, amit egy klubcsapat elérhet. És akkor így most ennek fényében, hogy várod a 26-27-es évet?
0: Ideig is motivált voltam, meg a vízilabda iránti szeretetem az nem csügged, és még motiváltan, éhesebben és tanulási vágy bennem van mindenféleképpen, és jönnek új játékosok, uh-huh. Tehát nagyon várom a közös munkát újra.
1: Az új játékosoknak az érkezése az a te elképzeléseid szerint alakult? Tehát tulajdonképpen te most már jutottál oda, hogy a kirakósban te cserélheted az elemeket a vágyai szerint?
0: Igen, ez úgymond próbáltam mindig is ragaszkodni, ez nem akarok nagy képű lenni, hogy szerintem az edző az nem baj, hogyha ő próbálja összerakni a csapatot.
1: Ez segít, igen.
0: Igen, segít, hiszen nekem kell dolgozni nap, dolgozni mint nap, velük, és igen. Ebben a vezetőség abszolút partner, rám bízta, leokésztuk, átbeszéltük.
1: Már tudhatjuk? Tehát vagy ti tudjátok, csak még mi nem tudhatjuk.
0: Igen, telepont a sojtótájékoztat, ugyan egy a Borisova nevű orosz hölgy, egy klasszis center, hatalmas termet, fizikum, óriási rutin, és a Horváth Zsófi szintén centerposzton, ő volt nekem játékosom Szentesen, őt ismerem régebb óta, ő Egerbe volt tavalyi szezonban, tehát úgymond erőcsatár, beállós poszton fogunk erősödni.
1: Úgy érezted, hogy ott van még esetleg valami hiányosság a csapatnak?
0: Igen, attól függetlenül a Noah, a holland légiósunk óriási szezon futott, hatalmasat fejlődött, nagyon-nagyon meg voltam vele elégedve, egyedül volt sajnos csak center, és úgy gondoltam, hogy egy más stílusú centert hoznék a orosz hölgy személyébe, ő fizikumban kicsit jobb, nagyobb, erősebb, és mellé a Zsófit, úgymond dublőrnek, így akkor lesz két, mindig bent lesz centerünk, két méteres vonalon, ezáltal hát megnyílik jobban a lőknek a lehetőség, mert zónázni fog az ellenfél, gondolom én. Hát meglátjuk, hogy jól döntöttem-e.
1: No hát minden esetre új kihívás, te magad is kitaláltál magadnak ezek szerint egy új felállást, amire majd a csapatot inspirálni kell, és ahogy elhangzott tulajdonképpen egy szinte majdnem 100%-os évet produkáltál a Ferencváros női vízilabda csapatával, amihez szívből gratulálok. Azt hiszem, hogy az új edzőgeneráció egyik kimagasló szereplőjévé léptél elő ezzel az eredménnyel, úgyhogy ez egy csodálatos út, és hát ahogy te is mondtad, még bőven van fejlődni való, úgyhogy ehhez sok erőt kívánok, és egy nagyon-nagyon sikeres 2026-27-es szezont majd egy jó pihenés követve.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen, Matajsz Márk volt a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Korábbi műsorunk ismét hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
3: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
5: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 30. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Ligeti Richárdot, a magyar női birkózó válogatott újdonsült szövetségi kapitányát, és állandó beszélgetőtársamat, Deák Zsigmondot, az MBS Média Bizottságának elnökét is. Ricsi, már szakvezetői szemmel követted a női országos bajnokságot. Milyennek láttad ezeket a versenyeket, mert volt néhány rangadó?
6: Köszöntöm én is a hallgatókat, illetve a nézőket is. Egy olyan érdekes élmény volt most már úgy részt venni egy országos bajnokságon, hogy 19-ben még indulóként, 21-től 2-től már mint klubedző, aztán 22-től már mint válogatott edző, most pedig már mint felnőtt megbízott szövetségi kapitány. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felnőtt magyar bajnokságnak a rangadókról, illetve azokról a megmérettetésekről kell szólnia, amik utána előbbre viszik a női szakágat. Célom is, hogy ezeket a rangadókat, ezeket a szorosabb mérkőzéseket minél jobban kialakítsuk. Úgy próbáljuk mi is teregetni a versenyzőket, hogy álljanak bele, és olyan ingereket adjanak egymásnak, amikkel később a nemzetközi szinten is előbbre tudunk kerülni. Ugye itt volt két rangadó, a Dollák Tamara és Szent Tamási Róza, ami egy talán 12-11, vagy egy 11-10-es mérkőzés lett a vége.
7: 12-11, igen, 12-11. Igen, így van.
6: Ami én azt mondom, nagyon hasznos volt mindkét versenyző számára, hiszen ezekből lehet levonni olyan következtetéseket, át lehet venni olyan gyakorlatokat a hibáktól elkezdve a fizikai oldalról, hogy ki hol fáradt el, ki hol ment el mentálisan. Ezek nagyon-nagyon fontosak a jövő évi olimpiai kvalifikációs versenyidőszak előtt. Az, hogy most ide billent, oda billent, jelenleg engem különösképpen nem foglalkoztat. Tényleg a következő nap már elő is vettük ezeket a mérkőzéseket, és elemeztük, átbeszéltük mindkét versenyzővel, illetve a Terék Erda és Bognár Erika mérkőzés is egy hasonló mérkőzés volt. Ugye a Gerda nem a saját súlycsoportjában indult, ennek különböző okai voltak, de egy jó parázs mérkőzés volt köztük is, és ezeket kell, hogy minél több súlyba ki tudjuk alakítani. Azért reményeim szerint a jövő évben úgy tudunk neki vágni, hogy 3-4 olyan versenyző is akár harcba tud szállni 57 kilóba a válogatottságért. Akik közül, aki kijön, az bízunk benne, hogy olyan szinten felkészült lesz, hogy reális esélyekkel neki tud szaladni egy ilyen kvalifikációs sorozatnak. Úgyhogy ezen dolgozunk, ez motiváljuk a versenyzőket, és szeretnénk is ezeket a rivalizációkat minél inkább megtartani. Én a saját bátyám révén tapasztaltam azt, hogy volt egy olyan 10 éves időszak, amikor se előtte, se mögötte senki nem volt, és bár válogatott volt, beletett mindent, de nem tudott olyan eredményeket elérni, mint akkor, amikor mondjuk egy Cserzsics Ricsi fiatal versenyzőként folyamatosan a nyomába volt, vagy később mondjuk egy Korcsok Milán bejelentkezett a válogatott címeres mezért. Tehát erre ott van még további a példa is, például a 87 kilós kötött fogás, vagy akár a 77 kilós kötött fogású mérkőzések. Én azt gondolom, ez fogja tudni előrevinni a magyar női birkózást is.
7: Szó szerint ezt akartam mondani, a más szakágokban is jó, hogy mondtad a tesódat, meg a kötött fogást, hogy gyakorlatilag világklasszisok nem kerülgetik egymást, hanem belecsapnak a lecsóba, és aztán aki pedig abból kijön, az tényleg jó eséllyel a világversenyeken is, meg az olimpiai kvalifikáción is ott lehet. Én a lányoknál lehet, hogy túl sűrű a súlycsoport, vagy nekik más a lelkület, nem tudom, tehát ott valóban úgy el lehetett csúszni egymás mellett, hogy így mondjam, de örülök, hogy ezt mondod, mert tényleg ez lehet a kulcsa, legalábbis a példa alapján, amiket te is felsoroltál, teljesen egyértelmű, hogy mi lehet az út.
5: Látsz olyan versenyzőket, akik erre alkalmasak lehetnek, hogy fejlődjenek erre a szintre, hogy igazán komoly párharcok legyenek egy-egy súlycsoportban?
6: Abszolút, hát ugye maga a Kozma Akadémia is erre született, ez a célja, hogy azokat a fiatal versenyzőket úgy tudjuk menedzselni, hogy mondjuk akár egy jövő évben már egy-egy fiatal versenyző bele tudjon szállni egy ilyen párharcba, vagy tudja egy kicsit ott az idősebb korosztályt piszkálgatni, idegesíteni, hogy ott van, és itt vagyok, és akár készen állok én is, hogy itt minden lehetőség erre adott lesz. Nyilván a jövő versenyrendszerünket is én azt gondolom, hogy akár ha erre kapunk lehetőséget, akár úgy is kéne kialakítanunk, hogy csak ezekben az olimpiai súlycsoportokban akar egy válogató versenyt megrendezni, ahol álljon bele tényleg az a junior középkorosztály, az 23-as első csapat, illetve a felnőtt válogatott is egyben. Úgyhogy én mindenképp erre motiválom, és mindenképp erre próbálom terelgetni az egész szakágat, hogy legyen kialakított rivalizáció, legyen súlyonként 2-3-4 nemzetközi színvonalú birkózónk. Ez nyilván az utánpótlás képzésen is múlik, és nyilván rajtunk a felnőtt csapaton is.
5: Látjuk ezt vagy te is említettél két súlycsoportot, négy nemet, a női 57 és 59 kilogrammot. Zsiga, te megmondtad, hogy azért elég közel van egymáshoz. Ezt mennyire nehéz erre akár rávenni a versenyzőket, akár edzőként, szövetségkapitányként ebbe belemenni, hogy akkor 3-4 igazán jó versenyzőt egy súlycsoportban indítani.
6: Nem egy egyszerű feladat, mert ha nem úgy szocializálódik egy csapat, és sajnos a női csapat nem úgy szocializálódott, amik nem feltétlenül hibás, nem is keresünk ilyen szempontból felelőst, csak egyszerűen az nyilván az egy egyszerű szituáció, hogy van egy országban mondjuk U15-es korosztályban 12 darab olyan színvonal birkózó van, 10 súlycsoport, elég könnyen le tudják egymás között osztogatni 2-3 kilós súlycsoport növekedés csökkenése, és nem szokják meg azt a fajta feszültséget, vagy azt a fajta érzést, amit például mondjuk én saját magam is, hogy 11-ben mondjuk kadett válogatott voltam, és a következő évben meg juniorban nem tudtam válogatott lenni, és akkor utána következő évben a junior másodévesen élet-halál harccal egy világbajnoki indulás kiharcoltam, de hogy ezeket azért így lelkületben, hogy egy üres évet készülök arra a célomra, hogy jövőre válogatott legyek. De a női szakákban sajnos ott voltunk sok esetben, hogy gyakorlatilag, ha itt nem, akkor jó, következő válogatóra lefogyok, akkor ott már igen, nincsenek olyan felkészült harcok. Tehát amit meg kell, hogy értsenek a versenyzőink és a klubok és az egész magyar női birkózás, az, hogy olimpiai súlycsoport csak 60. Lehet itt az 59-el, a 65-tel, vagy a 72-vel, vagy az 55-tel ügyeskedni, és egy nagyon nagy erőrelépés lenne, hogy ezekben a súlycsoportokban legalább a fix nemzetközi érmes versenyzőink lennének felnőtt korosztályba, de most jelenleg az olimpia kell, hogy lobogjon mindenki szem előtt, és ahhoz viszont abban a 6 súlycsoportban kell úgy teljesíteni. Mindenkinek bele kell állni ezekbe a súlycsoportokba, és akkor utána meglátjuk, hogy tud kijönni belőle, és az alapján tudjuk továbbiakban. És ráadásul nem is arról van szó, hogy jövő évben, ha valaki véletlenül nem tud beférni a top 2-ben, ugye két ember indult a rangsorversenyeken, hogy akkor neki véget ért az olimpia, mert utána van még egy év, ott utána megint van egy európai kvalifikáció, ahol újra rá lehet arra törni, arra az adott pozícióra, hogy lehetőség megvan, mindenkinek bele kell állni, mindenkinek nézni a mellette lévőt, amikor fut, amikor súlyzózik, hol tudok hozzátenni még 5 kilót, hol tudok megelőzni minden, és ha ez ki tud alakulni, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gyorsan le fogunk tudni lépni.
5: De tulajdonképpen most még időben vagytok, úgy érzed, de már azért el kell kezdeni komolyan.
6: 100%-ig, így gondolom, így van.
5: Beszélünk majd még a női birkózásról, meg a női birkózókról, viszont beszélünk picit rólad is. Testvéred ugye nagy alakja volt a magyar szabadfogású birkózásnak, te is beszéltél már róla Párizsban, a legutóbbi olimpián ott volt. a nehéz súlyban. Mennyire volt természetes, hogy ti a szőnyegen köttök ki?
6: Hát, hogy én a szőnyegen kötök ki, azt szerintem szinte természetes volt, mert ő már,
7: mert már ott van. Már kikötött, igen.
6: Ő már le volt oda rakva. Hát annak idején, hogy édesapánk súlyemelő volt, nem is akármilyen, mert junior világbajnoki, bronzérmes, többszörös felnőtt magyar bajnok, és a súlyemelő sportákban nagyon tényleg magasztosan kommunikál, mai napig edzőként dolgozik a szombathelyi haladásnál. Úgyhogy a sors pikantériája, hogy a mellette lévő terem a birkózó szőnyeg volt. Egy kicsit mindig úgy van az ember szerintem, amikor végigjárja azt az utat, amin végig kellett mennie, a maga nehézségei, a maga megpróbáltatásival, hogy azt mondja, hogy hát a gyerekem lehet, hogy nem biztos, hogy jön el az utra, szeretném terelni, és akkor hát jött mellette, hogy ott a birkózás, ahol ugye idősebb Erév István vezette az akkori haladás birkózó szakosztályát, és akkor oda a Dani bekerült. Nekem meg nyilvánvaló módon, ahogy már megszülettem, és szerintem az első ránéztem, és tudtam, hogy mindenbe versenyezni fogunk, és mindenbe segítjük el, és motiváljuk, és hát oké, birkózok, akkor nekem birkózónak kell lennem, jobbnak, mint ő, hát ez nem sikerült, azért azt tegyük hozzá, de hát az élet az így szép, így alakult, és hát ezek után már mentünk ezen az úton, húztuk egymást természetesen, amíg még én is aktív sportoló voltam, rengeteget segített, aztán próbáltam én is utána minél többet segíteni neki, elkísértük egymást különböző versenyekre, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus közös út, ami jelenleg is vagyunk, csak most már mint edző.
5: Szombathely és a haladás, azt itt említetted már az elején, hogy egy országos bajnokságon végigjártad a létrát versenyzőtől, most megbízott szövetségi kapitányig, de a haladásban is voltál versenyző, edző, sportvezető. Mit jelent számodra ez a klub és ez a város?
6: Hát a kezdet, az első lépések, a család, hát még szinte érzem ilyenkor egy kicsit azt a gombócot a torkomon, amikor így nekem nagyon fontos az, hogy ahonnan jövök, meg ahol kaptam valamit, oda visszaadhassak valamit, és én azt gondolom, hogy az élet, illetve az egész sport is erről kellene, hogy szóljon, és erről kell, hogy szóljon, hogy kapok valamit, megkaptam a haladást, az összes technikát, gondolkodásmódot, támogatottságot, az adott világversenyeken való mellémállást, amikor nehézségek voltak, sérülések, a barátaim, a legjobb barátaim onnan jöttek ki abból a klubból. Mai napig, ha bárkinek szólok, és volt az országos bajnokság, és akkor a bácsi Peti kérdezte tőlem, hogy hát kik ezek a srácok, mert hát mondom, figyelj, ők a legjobb barátaim, akik ha kell, akkor eljönnek, és azt mondják, hogy figyelj, a haladásért itt vagyunk, és ha kell, akkor nyerünk 3 meccset, de ezzel segítjük azokat a gyerekeket majd később, akik ezáltal támogatottságot, példaképeket és minden egyebet kapnak. Úgyhogy Szombathely, a haladás, az nekem mindig is a szívem legbelső, hogy is fogalmazzak, legfényesebb pontja talán, ami, ahol én azt gondolom, hogy jó tartozni, ami én azt gondolom, hogy jó visszaadni nekik valamit, és jó látni azt, hogy ahogy visszatérhettem, vagy megkértek erre a feladatra, azonnal az a birkózók kör, akik ott mozognak Szombathelyen, egy per egy mindenki odaállt, és valaki 200.000 forintot segítette, valaki odahozta az unokáját, a fiát, valaki elkezdte a médiát, és összefogott ez az egész történet. Ahogyan ugye volt a haladásnak különböző anyagi probléma a Nagy Anyanyi Egyesületnél, és azért látszódott.
7: Főképp a fociról volt szó, de nyilván az egész egyesületnek értelemszerűen.
6: És látszott az, hogy az egész városnak fontos a haladás, és az egész város. Nem tudom, hogy hány olyan város tudnék még elmondani, vagy hány olyan csapatot, ahol a város lakók saját kis pénzükből beleadományozva azon dolgoznak, hogy megmentsék ezt az egyesületet, úgyhogy ez sokat számít nekem is, és azoknak az embereknek is, akik ott vannak.
7: Hozzáteszem, hogy ez azért is fontos, mert ugye épült egy nagyszerű stadion, amiben ugye nem csak foci, hanem éppen például a birkózás is, meg egyéb sportágok is, ugye, tehát magyarul a létesítmény adott, idézőjelben csak meg kéne tölteni tartalommal, és mondjuk, hát kivel töltenénk meg tartalommal, hanem a helyiekkel, helyi gyerekekkel, illetve ezekkel a támogatókkal, és jó, hogy mondtad a szurkolókat, mert nekem mindig az volt az élményem, főképpen Daninak a világversenyes szereplésénél, hogy annál a szurkolótábornál, amit gondolom, hogy a zöme szombat erről jött, annál én jobbat őszintén szóval nem nagyon láttam még. Még az irániak úgy, ahogy kicsit másképpen más miatt, de ők se gyengék, de ez a fajta lokál, jó értelembe vett lokál patriotizmus, az annyira átsüt nem csak Ricsin, hanem tényleg ezen a közegen öröm nézni. Én nem vagyok szombathelyi, de ott voltam katona 88-89-ben, úgyhogy nekem egyébként érdekes módon azóta már szép emlékek kötnek. akkor nem mindig ezt éreztem. Nem mindig ezt éreztem, de azóta az is megszépült, és mindig én is szívesen megyek oda, akár birkozás, akár más kapcsán, és mondom még egyszer, öröm nézni egy olyan várost, ahol a sportot erre az eszközre, a közösség teremtés, a közös élmény, nem kell sorolni a sok-sok-sok hasznát, hogy erre használják.
5: Ez teljesen magától értetődő volt, hogy a bátyádnak a versenyeire megy egy ekkora szurkolótábor?
6: Hát én azt gondolom, hogy egy olyan, így ahogy ő említette te is, egy olyan városban, ahol így szeretik akár a birkózástól. Szóval amikor annak idén a 6-os Gabi olimpiai bronzérmes lett, utólag megkapta, igen, akkor a város főterén, a római kori lovas hintón körbevitték őt, illetve a Pars Krisztiánt, és
7: Szavária Fesztivál, igaz?
6: Igen, és hát most is libabőrös vagyok, mint ahogy lehet azt látni, nyilván a hallgatók ezt kevésbé tapasztalják, de hogy fantasztikus emberek és fantasztikus sportrajongók veszik körül, illetve hát azok az emberek, azok a családtagjaink, a barátaink. Szóval itt nem volt kérdés azt, hogy szóltunk, két busz, intézzük, összedobjuk, menjünk, csináljuk, szurgunk, tegyünk hozzá 2%-ot. Szóval az első ilyen versenyek környékén én nem is annyira éreztem Európában szinte sehol azt, hogy így szurkoló tábor elkísért volna. Egy-két ember nyilván volt, de így, hogy 10-15-20 ember, és hogy ez egy olyan kezdeményezés is volt talán, ahol utána azért láttam dánoknál, itt-ott, hogy összejöttek így jobban a németeknél.
7: Igen. Vannak ilyen arcok, akik így visszaköszönnek a világversenyekről, meg ilyen pár tucat, ahogy mondod, dán szurkoló, hogy na mondom, a kicsi megint itt van, meg is őrrel a kezébe értelemszerűen, de mindegy, de hogy amit mondasz, tehát ez a közösségek látszik, hogy nem kósza egy-egy ember.
5: Hanem most az SMTK szurkolói.
7: Igen, ott is. Igen. De hát Losonci Otto mit mond? A közösség a legfontosabb. Ugyanezt mondja, ez mindegy, hogy Erzsébeten van, vagy Szombathelyen.
6: Nagyon fontos, rendkívül, és rengeteget tud számítani az adott fáradt pillanatokban. Dani is rengetegszer visszacsatolt abba, hogy basszus, 5:30-nál azt hittem, hogy meghalok, le volt szakadva a combizmom, de üvölt a közönség, és
7: most az EB bronzmeccset mondott 22-ből.
6: Például igen,
7: tehát konkrétan elszakadt combizommal nyeri meg a bronzmeccset. Úgy, hogy meghagyja az ellenfelet, hogy oda kell oda menni az orvosnak, és nem az elszakadt combú Dani kell kezelni, mert az közben végegyengülésben
6: éppen ott van.
7: Tehát eszeveszett hangulat volt. Többek között a szombathelyi szurkolóknak köszönhetően, mert ők is természetesen ott voltak.
5: Most már edzőként dolgoztok mindketten. Itt említetted már a rivalizálást. Ez edzőként is megvan valamennyire.
6: Hát a legjobb példa most a hétvégi fricskája volt, ahol a Veszprém hát sajnos csúnyán lenyomta a hatást, és mondta, hogy jó, most neked nem ez a fő feladatod, te lányokat vidd ki az olimpiára, majd utána visszatérünk erre. Mondom, figyelj, vissza fogunk térni. És mondom, arról nem is beszél, hogy élete még a haladásnak a tagja, úgyhogy jó lenne elkezdeni bemelegíteni egy óvéra. Nyilván hát ez nálunk a Balaton parton, a 120 centis jelző táblánál, a kitalálja el a nullától elkezdve, édesanyánk, édesapánkat az őrületbe kergettük, hogy mindenbe, hogy volt egy időszak, hogy minden edzés után, pedig nem voltak gyenge edzések a Veréb Istvánnál sem, és minden edzés után ki voltunk rakva a másfél kilométeres határa, és sprintbe a verseny hazáig, és őrület szinten, amikor apa elnézett, már húzott meg, tolt le, én már próbáltam mellé, befutok elé, tényleg. De hát ez én azt gondolom, hogy ez egyrészt a rivalizálás, az mindig motivál. Mindig előbbre visz, mindig többre vágyást ad az emberek, belső motivációt folyamatosan spanolja. Másrésztről pedig az a fajta rivalizás, ami köztünk van, az abszolút a szeretet és az együtt dolgozás, a közösség teremtés, szóval ott most Dani és Veszprém környékén teremti a kis közösségét, én is próbálok segíteni ott Szombathely környékén, és már arról beszélgetünk, hogy ez 5 év múlva mondjuk oda is kifuthat, hogy a régiós szinten akár
7: pontosan,
6: felépíteni,
7: pontosan.
6: Együtt dolgozni, együtt táboroztatni,
7: igen,
6: együtt
7: versenyezni. Régiós központszerűséget kiépíteni, nincs is ennél jobb.
6: Mert alapvetően azért mindenki ott azon a környéken, egy-két klub kivétel szabadfogású edzőkkel. Azért az ország nagy része az kötött fogású beágyazottság.
7: Hát az a hagyomány, így van.
6: Az a hagyomány, és itt voltak azok az eredmények is, ami nyilván erre predeszti ezt a közösséget. De én azt gondolom, hogy szabadfogásban igenis van keresni valami egy jól felépített rendszerrel. Én szerintem ennek az alapjait azért idősebb Veréb István és Gulyás István jól megteremtette. És hát nyilván egy kulisszatitkot ezáltal is tudok árulni, hogy a jövőben is vele fog például dolgozni a női válogatottnál.
7: Meg Gulyás Pistával.
6: Gulyás Pistával, igen. Gulyás Pistával, illetve, és azok az emberek, akik ebbe felnőttek ebbe a rendszerbe, a bátyám, Veréb István, jó magam, Hatos Gábor, és mondhatnék még jó pár nevet ezeknek az edzőknek. Most én azt gondolom, hogy kutya kötelessége ezeket az alapokat továbbadni. Nyilván egy jelenkor birkózásával felöltöztetett struktúrában. Úgyhogy én szerintem ez a következő lépés majd egyszer ez lesz, hogy ezt újra úgy felépítve, hogy jöjjön vissza az, hogy tényleg rettegjenek a Hatos Gabinak a versenyzőjétől, az a Hatos Gabi stílussal, ahogy annak idején birkózott, vagy féljenek azok a veszprémi belső gálcsoktól.
7: Boncolása szerintem kellemesebb, mint a Hatossal birkózni, ez az egész biztos.
6: Igen.
5: Edzőnek készült-e?
6: Hát most úgy tűnik, hogy igen. De ezt azért előre nem mertem volna kijelenteni.
5: Csak 5 éve kérdezzük, akkor mit mondtál volna?
7: Mondtad, hogy 19-ben még ugye OB-n indultál.
6: Igen, 19-ben még OB-n induló voltam, sőt, ugye ott még indultam a felnőtt Európa-bajnokságon is. Hullámvölgyes volt az én sportolójak karrierem, meg voltak kisebb-nagyobb dombok is, de azok a hegyek nem jöttek el, amit szerettem volna. De én azt gondolom, hogy maga, ami bennem van, technikai, taktikai gondolkodásmód, az magasabb szintre kellett volna, hogy emeljen. Ez azért mellé kellett volna tennem még jobban a fizikumot, amit különböző időszakokban a fiatalság heve, illetve különböző hibáknak következtében rossz időbe szálltam ki, először 14-ben, hát ott már voltunk egy iráni versenyen a Gulyás Istvánnal, és akkor ott volt egy grúz srác, és úgy birkoztam vele 3-3-at, hogy 5-tel a végét vitt le, na most a következő VB-n 5. lett, kijutott az olimpiára, az olimpián 5. lett. És akkor azt gondoltam, hogy na, a 25. grúz is elvert, és akkor na most hagyjuk. Úgyhogy a karrieremről röviden ennyit, ezután éreztem, hogy bennem maradt valami, ami nem jó, hogyha az emberben bennem maradt, szerintem ezeket ki kell ventilálni, mert az emészteni fogja az embert, és hát én úgy választottam, hogy azt az utat választottam, hogy akkor edzőként fogom azt bebizonyítani, hogy igenis értek ez az egész történethez, és tudok segíteni azoknak az embereknek, akik elhivatottak és elhivatottabbak, mint én adott időszakukban voltam például. Úgyhogy így jött az edzőség, és hát nagyon élvezem, nagyon szeretem, a minden nehézségével, pozitív, negatív, minden oldalával együtt. Én azt gondolom, hogy az az edző vagyok, akit este 8-kor még sokszor megtalálnak úgy a kínban, hogy akkor már a takarítónő is eltávozott, takarított mindent.
5: Miben más női birkózókkal foglalkozni, mint férfiakkal?
6: Hát, ugye itt két irány van, én azt gondolom. Az egyik az, hogy van a fizikai, technikai, taktikai, ott szinte most már nem tudunk különbséget tenni. Szóval olyan szintű mérkőzések vannak, olyan lányok jönnek, hogy azért, na, komoly izomzattal, 76 kilóba például a tavalyi világbajnok, atyavilág, szóval én ezt nem tudom, hogy néztem úgy valaki, mint ahogy ő, ami nyilván az én nekem is kicsit ciki, de hát most már ez van.
7: Nem, de érdemes egyébként megnézni a női mezőnyt, hogy fizikailag micsoda fejlődésen ment keresztül, tehát eszeveszett tényleg férfias alkatú, izomzatú, stílusú lányok is szerepelnek abszolút.
6: Abszolút egyetértek, és hát a másik oldal viszont a mentális jól lét kialakítása, illetve azt a fajta felspanolása azoknak a versenyzőknek, hogy ez ott szerintem teljesen elkülönül az egész történet. Szóval, hogyha én adott esetben, annak idején volt a Gellé Milán, aki most ugye a bátyámmal dolgozik, és mi együtt vele kezdtem el, úgymond az első edzőkönyvben, azt mondtam, hogy figyelj Milán, ez a munka, ez nem jó semmire, amit most csinálsz, ezen változtatni kell, vagy mész a francba, nyilván egy kicsit keményebben megfogalmazva, akkor a Milán lehet, egy kicsit megsértődött, fél napra hazament, következő nap úgy jött, hogy szétszabta a kötelet, meg a kertlebelt. Most ezt ugyanezt eljátszottam volna a női válogatottnál, akkor nagyjából két hónapig nem hiszem, hogy kommunikáltak normálisan velem, vagy így csak annyit, amennyit nagyon muszáj, hogy így ez kénytelen volt az ember ezt ilyen szempontból egy kicsit az ő lelkükre szabva több kommunikációt, jobban meghallgatni, elmondhassák azokat az érzelmeket, máshogy látnak bizonyos szituációkat, amíg én racionálisan azt mondom, hogy figyelj, ennyi meccsnél jártunk, győztes meccs, vesztes meccs, de ha így dolgozol, akkor ide jutunk, ha úgy, az akkor ott már jön egy olyan gondolatmenet, hogy én most ezt azért mondhattam, mert nem bízok benne, vagy bízok benne, vagy hogy vannak egy ilyen fajta varázsa, de azt viszont azt nem lehet elvenni a lányoktól, hogyha bíznak valakibe, és tudnak hinni, és akarják ezt az egészet, akkor őrület milyen szinten bele tudnak így állni. Szóval úgy meg én sokszor férfit nem láttam még úgy beleállni adott szituációkba, mint mondjuk adott esetben a Teré Gárdát az U23-as EB-től, elmondtam, hogy figyelj, így meg így haladunk, ezt kell csinálni, és nem volt olyan, hogy ő mondjuk előtte 5 perce feküdt volna le, mint ahogy megbeszéltük, hogy 10-kor alvás, most extrém példa, de hogy van egy olyan agyasságuk a hölgyeknek, ami én azt gondolom, amiért gondolom azt, hogy ezt elvállalva tudok nekik úgy segíteni.
5: Martin Gábor is beszélt ilyesmiről itt a Karfiolfülben, ugye az előző szövetségkapitány, akit váltottál most a poszton. Milyen most a munkamegosztás, hogyan áll fel a stáb? Azt ugye most itt az előbb említetted, hogy Gulyás István ott lesz melletted, és mi kell ahhoz, hogy jöjjenek az utánpótlásban már látott sikerek felnőtt szinten is?
6: Hát az új felállás, ez most jelenleg úgy néz ki, hogy Maxim Molonov maradni fog, illetve a Gulyás István becsatlakozik a csapatba. Hát azt gondolom, hogy soha gyengébb csapatot, hiszen Pistobá szerintem több olimpia járt, mint egy-két ember területi versenyen, úgyhogy ha valaki, akkor fog tudni segíteni nekem is, a versenyzőknek is. Talán az dolgom lesz, hogy elsősorban azért Pistamának megvan az a karaktere, az a hangszíne, hogy mai napig, ha volt olyan edzés, megszólalt, és még így összerászkodtam, pedig én is edző voltam, de hogy azért van egy olyan kiállás, ami nagyon fontos. És ami nagyon kell a hölgyeknek is, hogy tényleg mindenki irányba rendel, és olyan fegyelemmel úgy tudjon készülni, ami kelleni fog. És mellette pedig én azt gondolom, hogy én pedig azon az oldalon is tudok lenni, ahol eddig is voltam, hogy tudták, hogy bármikor oda jöhetnek, elmondhatják, megbeszéltik. Tudták, hogy technikailag bármikor, bármihez hozzá tudok szólni, mutatni, hozzá tudok tenni az ő karrierükhöz. Illetve taktikailag, hát rengeteg meccset elemeztem, még annak idején Daninál kezdtem el ezt a kialakítottam egy ilyen módszert erre, hogy egy oldalba felismerve a versenyző, már a vége felé már olyan szintig, hogy szinte tudtuk, hogy melyik percbe fog indítani akciót. Ezt egyszerre a Taha Gőnek, a ugye nagy ellenfelének, a jelenlegi török birkózás elnökének, illetve hát mindent megnyert, ami létezett. Okay. Egyszerre elküldtem, mert tényleg egy nagyon jó viszonyban vagyunk, és elküldtem neki, és azt mondta, hogy figyelj, így még magamot se ismerem, mint ahogy te ezt be a dolgot leírtad, szóval, hogy ezek a dolgok, ezek nagyon fontosak a lányok életében, hogy meglegyenek ezek a pontok, amiben tudnak kapaszkodni, tudja azt, figyelj, ez megvan, ha ezt megcsinálom, akkor el fog tudni oda jutni. És akkor nyilván mellette pedig a Maximnak a további a technikai tudása, a kapcsolatrendszere, azok a gondolatai, hát ő is azért a női birkozás kiemelkedő edző alakja, nem láttam még olyan edzőt, aki az amerikaiaktól elkezdve bárkinál jött volna oda, köszönne, beszélne vele, kommunikálna. Most is ugye Tatára szervezünk, most már több mint 110 női versenyző fog a világ különböző pontjáról eljönni hozzánk, és itt fognak táborozni 2 héten keresztül ugye a ranking után. Úgyhogy ezekbe nagyon-nagyon fontos az a fajta kapcsolatépítés, az a fajta tudás, az a fajta összeállás, ami előbbre fogja tudni vinni a magyar női birkózást. És hát itt a utánpótlás versenyzőknek pedig az egy nagyon-nagyon fontos feladat a kollégáimnak is, illetve az utánpótlás versenyzőknek is, hogy azt meg tudjuk érteni, hogy nem egyszerű az átállás akár juniorból U23 vagy U23-ból felnőttbe, de a fő cél, ami nagyon-nagyon fontos, és nem az egyén érdek, és nem a klub érdek, és nem a saját U17-es, vagy U15-ös, vagy mindegy, hogy ki volt dolgozik, hanem egyetlen egy célnak kell lenni, egyetlen egy cél kell vezérelni a magyar női birkózásba dolgozó embereket, a felnőtt birkózókat kell adni a magyar birkózásnak, és ennek nyilván megvannak a mindenféle vele járó képzési rendszerek, hogy hogy technikailag mozdítsunk azokon a versenyzőkön, mire odaérnek, abból tudjunk szűkíteni, de akkor már ne kell alapvető dolgokkal foglalkozni. Fizikai dolgokat nyilván megvannak a szenzitív időszakok, amikor a keringést ki kell alakítani, amikor az izomzatot el kell kezdeni úgy terhelni, de ezeket ne előzzük meg annak érdekében, hogy mondjuk legyen egy U15-ös Európa-bajnokunk, és két hét múlva műteni kelljen, és mire jön az akadémiára, addigra már kétszer megműtött, az már nagyon nehéz. Ott már nagyon nehéz. Ugye ezeket kell egy kicsit, én azt gondolom, a helyére rakni, és akkor azok a versenyzők, akik eljönnek, elkezdik felvenni a versenyt. Ha megvan a teteje a birkózásunknak, a felnőttbe eljönnek az érmek, akkor mögötte már nincs akkora kényszer, hogy ott most mindenképpen ennek meg ennek kell történni, mert különben nem történt semmi a magyar női birkózás. Mi most azon dolgozunk, hogy kialakítsuk az esernyőt, legyenek meg az olimpikon, adott esetben több is, legyenek meg az EB érmeink, legyenek meg a VB akár érmeink, akár a helyezéseink, és közben nyugodtan tudjon készülni mögöttük egy olyan csapat, akik mire elérnek oda, azok teljes joggal, és egy olyan rendszerbe beleszállva, ahol rend van, ahol egymás támogatása van, ahol közösség van, ahol akár mondhatom a szeretetet is, mert ez a női birkózás nagyon fontos az is, hogy milyen légkörbe dolgoznak az emberek, hogy feszültség van egymás között, vagy akár mondjuk, mint hogy most tapasztaltam a Dollák Tamara és a Szent Tamási Róza után, hogy a meccs után, bár nem örült az egyik, a másik annál inkább, de a hétfői edzésen már közösen technikáztak, a társas cipelés már egymást megfogva vitték, és tudják, és elmondtam nekik is, ez akkor fog működni, ha mindenki egyszerre fejlődik. De be lehet ülni itt különböző kis csónakokba, és elindulunk, hogy felfedezzük Amerikát, föl fog borulni, elviszi a hullám, léket kap, be kell ülnünk egy nagy hajóba, oda majd most beálltam a kormány elé, szerintem jó irányba fogom tudni kormányozni ezt a hajót, de igenis be kell állni, és húzni kell együtt, egy irányba, egyszerre, egy rendülettel, és akkor ez működni fog, biztos vagyok benne.
5: Ehhez a kormányzáshoz kívánunk jó munkát, és sok sikert Ligeti Rihárdnak a magyar női birkózó válogatott élén. Köszönjük, hogy itt voltál, és elfogadtad a meghívásunkat. Dák Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Két hét múlva jövünk a következő epizóddal, viszonthallásra.
2: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Három csoportban is eldőlt a csapatok sorsa a labdarúgó VB-n. Közel 1000 sérültje van a venezuelai földrengésnek. Egyelőre marad a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: Megkezdődött a labdarúgó világbajnokság csoportkörének utolsó fordulója. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra verte Csehországot, Dél-Afrika pedig 1-0-ra Dél-Koreát, így Mexikó és Dél-Afrika jutott tovább. Dél-Korea még reménykedett Csehországban, azonban kiesett. A B csoportban Svájc 2-1-re legyőzte Kanadát, Bosznia-Hercegovina pedig 3-1-re Katart. Svájc és Kanada mellett Bosznia-Hercegovina is tovább jutott, Katar azonban búcsúzott. A C csoportban Brazília 3-0-ra nyert Skócia ellen, Marokkó pedig 4-2-re Haitivel szemben. Brazília és Marokkó tovább jutott, Haiti kiesett. A labdarúgó világbajnokságon ma 22 órától Ecuador Németországgal, Curaçao elefántcsontparttal mérkőzik. Holnap éjjel 1 órától Japán, Svédország és Tunézia, Hollandia, hajnali 4 órától Törökország, Egyesült Államok, valamint Paraguay, Ausztrália találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport, az M4 Sport Plus, illetve a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. A Tajvan elleni kiütéses 46-10-es győzelem után Tunéziát is magabiztosan verte 32-24-re U20-as női kézilabda válogatottunk a kínai világbajnokságon. Ezzel csapatunk a középdöntőbe jutott. Együttesünk szombaton Lengyelország ellen zárja a csoportküzdelmeket. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 2-1-re kikapott a legutóbb VB bronzérmes Portugáliától a zágrábi világbajnokság középdöntőjének első fordulójában. Nemzeti csapatunk ma este 7 órától Iránnal, holnap délelőtt 10 órától a tavaly Európa-bajnoki ezüstérmes Spanyolországgal játszik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Venezuelában 164-re emelkedett a földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a BBC. A CNN csaknem 1000 sérültről tud. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén és a károk elhárításán, miután két nagy erejű rengés rázta meg a térséget. Caracasban és környékén sok épület összeomlott. Több ország is felajánlotta segítségét, köztük az Egyesült Államok, Belgium és Katar. Venezuelában több mint 100 évvel ezelőtt volt hasonlóan súlyos földrengés. Spanyolországban már több mint 200 főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérsékletes szokott kantábriai partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Sokan vesztették életüket a főként idősek lakta Asztúria és Galícia tartományban is. Hatékonyan működik a hőségriadó idején életbe léptetett vörös kód protokoll.

0: Eddig nem történt rendkívüli esemény a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A leginkább veszélyeztetett intézményekben klímaberendezéseket és ventilátorokat helyeztek üzembe. Az utcai szociális szolgálatok pedig folyamatosan segítik a hajléktalanokat ivóvízzel és szükség esetén elhelyezéssel. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Az erről szóló tanulmányt ma kapta meg Hegedű Zsolt, aki ezt hamarosan bemutatja a kormánynak. A miniszter hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Elfogadta a józsefvárosi Airbnb szabályozás koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat. A rövidtávú szállások arányát kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten határoznák meg. Kerületi szinten legfeljebb 3,5% a korlát, a társasházakban pedig egységesen 20%. Új szálláshelyek csak a lakók hozzájárulásával nyílhatnának a jövőben. A koncepció alapján kialakítandó szabályozást októberben tervezik elfogadni, és jövőre léphet hatályba.
1: Közlekedés.
0: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, különösen Tata és Tatabánya között egy nagyjából 10 kilométeres szakaszon időszakos torlódás tapasztalható. Lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni az arra közlekedőknek, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Aztán a 31-es főúton Szent Mártonkáta és Nagykáta között két autó összeütközött. A 60-as kilométernél félpályás lezárás mellett helyszínelnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Fokozódik a hőség, csak elvétve szűrik gomoly felhők a napsütést. Délután a déli délkeleti határ közelében egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. Éjszaka 14-21, holnap 33-38 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kinek hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport Történelem, a Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja.
3: Egy történelmi profi nehézsúlyú boxmérkőzést idézünk fel a sporttörténelem mai adásában, a mikrofonnal Elpap István, Turi Gáborral beszélgetek erről az eseményről. Tökéletes ellenfélnek tűnt a veretlen, feltörekvő, keményen ütő amerikai Joe Louis számára, Max Schmeling, ahogy a menedzserek mondták, ravasz rókad a leszálló ágban. A profi box nehézsúlyú mezőnyében 31 évesen már öregnek számító Schmeling 90 évvel ezelőtt 1936. június 19-én mégis legyőzte a színes bőrű fenomént.
4: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Remek történet olvasható Füzesi Zoltán Peterdi Pál Gong című könyvében. Max Schmeling 1935. decemberében ott ült a New York-i Madison Square Garden nézőterén a Joe Louis Paulino Uskudun mérkőzésen. A baszk bikát ütés állósága miatt fafejűnek titulálták, ám egy jobbkezes pörőcsapást leterítette, ugyan felállt a padróról, de a mérkőzés vezető megállította a küzdelmet. Az összecsapás után a bíró ezt mondta: a puszta látványtól is megrecsent a nyakam, Max Schmeling viszont megjegyezte, láttam valamit.
3: Hogy mit látott, az cirka fél évvel később, 36. június 19-én kiderült a Madisonban.
4: Igen, a Yankee Stadionban szinte napra pontosan 6 évvel korábban, azaz 1930-ban világbajnoki címet szerző német kiszúrta, hogy a bal egyenesei után Louis leengedi a karját, Schmeling pedig erre építette a taktikáját.
3: De ki is volt Max Schmeling?
4: Egy porosz tartományban, Klein Luckovban született 1905. szeptember 5-én, szüleivel korán Hamburgba költöztek, mivel apja hajókormányosként dolgozott. A kisrác figyelmét is a papa keltette fel, az ökölvívás 1921-ben elvitte egy mozi előadásra, amelyen két fehérbőrű óriás, az amerikai Jack Dempsey és a francia George Carpentier küzdött a nehézsúlyú világbajnoki övért. Max elkezdett bunyózni, 12 amatőr összecsapása után már német bajnoknak mondhatta magát, nem véletlen, hogy profinak állt. Előbb közép, majd félnehéz súlyban lépett ringbe, aztán bemutatkozott a király kategóriában. Első meccsét 1924. augusztus 2-án vívta, októberben jött az első vereség, és mérlege idővel egyáltalán nem mondható veretesnek, sőt. Az első két évben 17 győzelem, közte 13 KO és technikai KO, 3-3 vereség és döntetlen a mérlege.
3: Azért élete első címmeccsén 1926. augusztus 24-én Berlinben Max Schmeling Diekmannt kiütve félnehézsúlyú német bajnok lett, ráadásul visszavágott a korábban őt legyőző ellenfelé.
4: Rá majd egy évre a belga Fernand Döllárst legyőzve Európa bajnoki címet szerzett, aztán ugyan kikapott Gypsy Danielstől, de némi szerencsével az Egyesült Államokban folytathatta. Jane Tunney visszavonulását követően 1930. június 12-én a megüresedett nehézsúlyú trónért boxolhatott az amerikai Jack Sharkey ellen, aki 3 évvel korábban egy vitatott összecsapáson szenvedett veresége Jack Dempsey-től. A Yankee stadion mintegy 80 ezer nézője egál közeli meccset láthatott, amikor Sharkey bal felütése mélyen az öv alatt ért célba. Az amerikai még a lendülettől eleresztett egy felütést az éppen összeroskadó Schmeling fejére. A németet ringsegédek támogatták a szorító sarokba. A mérkőzés vezető szabálytalan ütés miatt diszkvalifikálta Sharkey, Schmeling ülhetett fel a király kategória trónjára.
3: Tegyük hozzá, ez volt az első olyan nehézsúlyú világbajnoki cím, amelyet valaki az ellenfele szabálytalansága miatt nyert meg.
4: Igen, nem mellékesen a német bunyós 33 év után az első európai születésű boxoló volt, aki megnyerte a nehézsúlyú VB címet. Más kérdés, hogy Schmeling képességeit kétségbe vonták, nem kapta meg a várt elismerést, mondván leléptetéssel vívta ki a bajnoki címet, ő lett a mélyütéses bajnok. Az élet fintora, hogy éppen Sharkey elleni visszavágót 1932. június 21-én New Yorkban követően ismerték el, annak ellenére, hogy kikapott Schmeling, az amerikai erősen vitatott, megosztott döntéssel nyert, s lett ezzel világbajnok, a németet azért övezte szimpátia, mert lepontozták.
3: És aztán a folytatás sem volt sikeres.
4: Schmeling 1933. június 8-án 53 ezer néző előtt küzdött meg Max Baerrel, aki a 10. menetben kiütötte. Nem sokára megnősült, aminek külön érdekessége van, Anni Ondra német cseh színésznőt vett el 1933. júliusában. Mai értelmezéssel élve álompárt alkottak, ám olyannyira kerülték a feltűnést, hogy felesége a férje egyetlen mérkőzését sem nézte meg.
3: Ám a ringben aztán továbbra sem mentek a dolgok.
4: A Bertől elszenvedett vereség kipihenése után edzésbe állt Schmeling, de a következő meccsén ismét kikapott 1934. február 13-án Steve Hamastól, majd döntetlent boxolta a spanyol Paulino Uscudunnal, akit aztán pontozással legyőzött.
3: Hát látva a vereségeket, döntetlent, akkor felvetődik a kérdés, hogy milyen ökölvívó volt Schmeling.
4: Nos, a fizikai erő jellemezte, bődületes ütései voltak, ahová odavert, szem nem maradt szárazon, ugyanakkor nem volt eléggé ütésálló.
3: Max Schmeling 1928 után 6 évvel tért vissza Németországba, 1934. augusztus 26-án a hamburgi Sandbahn stadionban 102 ezer néző előtt legyőzte honfitársát Walter Neusselt. A szülőhazájába visszatéréssel több szempontból is új élete kezdődött.
4: Igen, Adolf Hitler már nem csupán a feltörekvő nemzeti szocialista német munkáspárt első embere volt, hanem német kancellár, mi több. A Neusselt elleni összecsapás idején már német birodalom, mi Führer. Hogy hogyan viszonyult Max a rendszerhez? Talán pontosabb megfogalmazás, hogy a rendszer viszonyult hozzá. A bunyósnak 1928-tól Joe Jacob személyében zsidó származású menedzsere volt, akivel nexusát a fasizmus idején sem szakította meg. S noha maga Joseph Goebbels propaganda miniszter szorgalmazta, hogy váljon el feleségétől, ezt nem tette meg. Más kérdés, hogy Hermann Göringgel nem egyszer vett részt vadászaton, sőt gyűléseken is megjelent. Mégis inkább a náciknak volt szükségük rá, mint neki a pártra.
3: Na akkor idézzük fel, mi is történt 90 éve, 1936. június 19-én a Madison Square Gardenben Joe Louis ellen az egyébként nem címmérkőzésen.
4: Mint a beszélgetés elején említettük, Schmeling megfigyelte, hogy a barna bombázó a bal egyenesei után leengedi a karját, s erre építette a taktikáját. A 9 évvel idősebb, 31 évesen 48 győzelemmel és 7 vereséggel a háta mögött a nehézsúlyú mezőnyben már idősnek számító német rendre keresztbe vert ellenfelét. Louis padlóra is került, végül a 12. menetben kiszámolta a mérkőzés vezető. Az amerikai első vereségét szenvedte el, Schmeling indián táncot járt örömében a ringben, de az is tény, hogy odament a padlón fekvő ellenfeléhez, nem szenvedette súlyos sérülést.
3: Hát ám mondani se kell, hogy a német propaganda gépezet nagy feneket kerített a sikerhez.
4: Persze. A boxoló a Hindenburg léghajón tért vissza Németországba, ahol persze kellően fényezték. A Das Schwarze Korps, a Fekete Test című labban a következő jelent meg, idézem, Schmeling nem csak sportgyőzelmet aratott, a fajunk presztízse forgott kockán. A mozikban a Max Schmeling győzelmet arat, német győzelmet című propaganda filmet több mint 3 millióan látták. A győzelem, vagy Louis szempontjából a vereség napja, június 19-e a tengeren túl a nevezetes dátum, a rabszolgák felszabadításának emléknapja, Emancipation Day. Nem véletlen, hogy számos vélemény a faji büszkeség hiányával vádolta az amerikait, mások szerint várnia kellett volna a házassággal, amíg megszerzi a VB címet. Az író John Dos Passos egyenesen odáig ment, hogy kollégájától, az ökölvívást kedvelő Ernest Hemingway-től érdeklődött, mi történt, idézem, csokoládé színű barátoddal Joe Louis-szal. Megházasodott? Szed valamit? Beteg lett? Vagy mégiscsak igaza van Hitlernek?
3: Hát ilyen előzmények után nyilvánvaló, hogy a visszavágó köré legendát lehetett építeni, főleg úgy, hogy az összecsapásnak politikai felhangja is volt.
4: Természetesen, mivel Hitler kedvelte Schmelinget, a boxoló fasiszta Németországot képviselte a szemében, aminek következményeként az amerikai utcaembere nemes egyszerűséggel csak náci bérencnek titulálta. Igaz, Schmeling eredetileg a világbajnok James G. Braddock ellen boxolt volna a címért, de a címvédő sérülésre hivatkozva visszalépett, aztán amikor felépült a német elleni meccsdíj 10-szeresért, azaz 250 000 dollárért Joe Louis állt vele szemben a ringben. A barna bombázó elhódította a VB övet, de szerényen kijelentette, idézem, nem vagyok bajnok, amíg nem győzöm le Schmelinget. Nem csoda, hogy az 1938. június 22-i visszavágó előtt Louis a fekér és fekete Amerika szimbóluma lett a Schmeling által képviselt hitleri Németországgal szemben. Ráadásul az Egyesült Államokban nagy felháborodást keltett egy fénykép, amelyen Schmeling egy otthoni győzelme után menedzserével együtt fasiszta karlendítéssel köszöntötte a díszpáholyban ülőket. Jól lehet, a menedzser kivágta magát, mondván a Heil Hitler helyett Hell Hitlert mondott, azaz a diktátort nem üdvözölte, hanem a pokolba kívánta. Talán nem véletlen, hogy még az Egyesült Államok elnök is beszállt a verbális csatába, Franklin D. Roosevelt állítólag meghívta Louis-t a Fehérházba, s izmait megtapogatva csak annyit mondott, Joe, ezek az izmok jelentik Amerikát.
3: De igaza lett-e Rooseveltnek?
4: Bizony igaza, a barna bombázó 124 másodperc alatt elintézte Schmelinget, az összecsapás időtartamára utalva terjedt el, hogy az a néző, aki a kezdő gongszó pillanatában lejtette a kalapját, mire megtalálta, már vége volt a meccsnek. Márha egyáltalán viselt valaki kalapot ezen a meleg nyári napon. A bronxi Yankee stadionban megrendezett mérkőzés után Harlemben 500 000 színes bőrű vonult ki az utcára, és karlendítéssel, továbbá Hey Louis kiáltással ünnepelték a győzelmet. Maga a győztes azért átlátott a Szitán életrajzi könyvében, ezt írta a Schmeling elleni összecsapás kapcsán, idézem, a fehér amerikaiaknak, miközben közülük még néhányan még mindig feketéket lincseltek délen, szükségük volt rám, hogy kiüssék Németországot. Schmelinget már 1975-ben érdekes módon reagált a vereségre. Képzeljék csak el, ha győzelemmel tértem volna Németországba, semmi közöm nem volt a nácikhoz, de adtak volna egy kitüntetést.
3: Max Schmeling már jóval visszavonulása után meghatóan nyilatkozott, miért is lehetett példakép. Ha példakép lettem, azt elsősorban a kornak, semmint magamnak köszönhetem. Ez az idő hősöket követelt, és megteremtett engem.
4: Tegyük hozzá, Max Schmeling példás szerénységgel viselte a népszerűséget, ám ami ennél fontosabb, hogy Louis és Schmeling a második világháború befejeztével újra találkoztak, barátok lettek, örökre összekötött őket a rivalizálásuk. Amikor Louis nehéz anyagi körülmények közé került, Schmeling éveken át pénzzel is támogatta egykori ellenfelét. Joe Louis 1981. áprilisában mindössze 66 éves korában halt meg, Schmeling a koporsóvivők között volt.
3: Schmeling nagyon sokáig él, de nem sok hiányzott, hogy a második világháborúban a németek maxa elessen.
4: Igen, ugyan ejtőernyősként egyetlen bevetésen vett részt 1941. május 20-án Kréta szigetén, s a jelentős veszteségek miatt azt hitték, Schmeling is a légelhárítás áldozata lett. A boxoló egy szőlőhegyre érkezett ernyőjével, de gerincsérülést szenvedett, nem sokkal később elterjedt, hogy egy tábori kórházban elhunyt. Goebbels így reagált a meg nem erősített hírre. Nagy kár lenne ezért a tisztességes, rendes fiúért. Szerencsére kiderült, hogy életben van Schmeling, de a további katonai szolgálatra alkalmatlannak minősítették. A háború után 5 alkalommal is visszatért a ringbe, 3-szor nyert, 2-szer kikapott, 1948. október 31-én pontozással vereséget szenvedett az 1936-os berlini olimpián félnehézsúlyban ezüstérmes Richard Fogtól, majd bejelentette visszavonulását.
3: Hát a mérlege ugye 56 győzelem, ebből 39 KO-val, vagy technikai KO-val, 10 vereség és 4 döntetlen. A visszavonulását követően mihez kezdett?
4: Civilként a Coca-Cola európai képviseletének egyik vezetője lett, és hogy mennyire nem volt híve a hitleri Németországnak, arra 1989-ben egy Las Vegas-i gála esten derült fény. Egy szálloda tulajdonos, bizonyos Henry Levin a mikrofonhoz lépve a következőket mondta, idézem: 1938. november 9-től 4 napon keresztül Max Schmeling rejtett el a testvéremmel együtt. Ha akkor elkapnak bennünket, úgy ma nem lennék itt, de Max sem. Mindezt a mai napig Schmeling kívánságára nem hoztam nyilvánosságra, mert ő úgy vélte, hogy emberi kötelességének tett eleget. Én viszont szeretném, ha a közvélemény értesülne róla, hogy milyen ember is volt a világbajnok.
3: Aki igazi Matusálemként halt meg.
4: Igen, Schmeling ritka magas kort írt meg, 2005. február 2-án hunyt el 100. életévében. A Ring magazin 1929-ben, 31-ben, 33-ban és 36-ban is egy Schmeling összecsapást választotta az év legjobbjának, 38-ban pedig az évtized meccse lett az övé. Igaz, ezen Louisé volt a dicsőség. A nemzetközi ökölvívó hírességek csarnokába 1991-ben választották be.
3: És róla nevezték el a német főváros legnagyobb sportcsarnokát, a Max Schmeling Hallét, amelyben 1995-ben amatőr ökölvívó világbajnokságot is rendeztek. A sporttörténelem adását hallották Elpap Istvánnal és Turi Gáborral.
1: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától
0: a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es magyar nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Jó napot kívánok, ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A közelmúltban 4 magyar éremmel zárult a Párizs melletti Antoniban rendezett Vívó Európa bajnokság, ahol a 4 éremből 2 szereztek a mélyeink csapatban, ugye a férfi kardozók aranyat, a női párbajtő csapat ezüstérmet hozott haza, és 2 egyéni érem is született, Muhari Eszter párbajtőr egyéni bronza, illetve Szatmár András kard bronzérme, aki ráadásul napra pontosan 3 évvel szerezte legutóbbi EB egyéni érme után újra ezt a bronzérmet. Ugye az elmúlt napokban többféle elemzés is hallható volt itt a Nemzeti Sportrádióban, volt itt nálunk Nemcsik Zsolt, hallhattuk Rab Krisztiánt is, azonban a 2 egyéni érmes álláspontját, illetve véleményüket még nem ismerhettük meg, úgyhogy most a mai műsorunk első fél órájában ezt tervezzük, és itt van velünk, aki időrendben előbb nyerte ezt az egyéni bronzérmet, Szatmári András a telefonvonalban, aki szintén hát a szabadságát, ezt a pihenőidőt megszakítva áll a rendelkezésünkre, hogy ezt külön köszönöm. Szervusz, András, szia, Szatyi!
4: Szia, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Nagy szeretettel gratulálok. Én nem tudom, hogy az ember szokott-e így számolgatni, de én úgy láttam, ugye, hogy ez az EB egyéni érem, ez 3 évet váratott magára, de én azt hiszem, hogy itt nem is a 3 év, hanem talán mondhatjuk azt is, Andrés, hogy ugye az olimpia után követő év, hát elsősorban az egyéni szerepléseid szempontjából nevezhető, nem azt mondom, hogy Lukas évnek, ez nem teljesen igaz, de hát azért egy mély pont, amiből egészen elképesztő volt ez a visszatérés. Mennyire volt ez az út nehéz, Andrés?
4: Így van, és igen, és hát egyébként nem számoltam utána, de pont Szetély András, a kommunikációs igazgató említette meg, hogy pont napra pontosan 3 évvel az EB ezüstöm után szereztem meg ezt az EB bronzérmet. Meg kell mondjam, hogy igen, az olimpia után egy borzasztó nehéz, ha csak az egyéni szereplésről beszélek, egy nagyon nehéz és küzdős évek vannak mögöttem, amit nagyon remélek, hogy ezzel a bronzéremmel elindulok fölfele újra, és azon az úton, amin jártam már előtte is. Nagyon sok küzdéssel, lemondással, lehajtott fejjel végzett edzés van mögöttem. Váltottam erőnléti edzőt, a saját edzőimmel, vívó edzőimmel dolgoztam tovább, nem hagytam ki edzést, én ugyanúgy csináltam tovább a dolgomat, mint előtte. Valahogy nem akart kijönni, azt tudjuk, hogy azért a vívás az mentális sportág is. Lehet, hogy most küzdöttem magamban az élet más területen máshogy, nyilvánvalóan azt már említettem is tavaly is, hogy voltak azért motivációs gondjaim is az olimpia után, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mind-mind az összessége alakult, úgyhogy nem sikerült talán egyéniben az elmúlt 2 év annyira, amennyire én is szerettem volna, de közben azt gondolom, hogy belefért, olimpia után voltunk, kis túlzásra tényleg azt mondom, hogy belefért ez az időszak, de természetesen én azért minden versenyre úgy mentem el, hogy egy érmet szerettem volna, mert akartam volna nyerni. Nem sikerült a világkupákon tavalyi EBVB-n, úgyhogy nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt az utat végigjártam, és ezt a sok küzdést és edzést magam mögött tudván tudtam, hogy mennyit teszek bele, milyen energiákat, mennyire rossz volt fölkelni és ugyanúgy lemenni edzeni, ha nem sikerült a verseny. És most kijött valami ebből, és sikerült egy bronzérmet szereznem.
3: De te, aki azért egyéni világbajnok vagy, és abszolút megérezted már sok szempontból a győzelem ízét csapatban is, van-e olyan, mert ugye azt mondtad, hogy itt egyszerűen valami hiányzott a motiváción túl, hogy az ember esetleg átmenetileg elfelejt nyerni? Tehát a nyerésnek van egy, nem tudom, metodikája, amit van, hogy megy, és van, hogy nem megy?
4: Inkább úgy gondolom, hogy vagy legalábbis amit magamban megfejtettem, hogy a nyerni akarás és a mindennél fontosabb a nyerés és a győzelem, az talán egy kicsit háttérbe szorulhatott nálam, és nem mentem tűzön vizen át keresztül mindenen azért, hogy nyerjek, hanem szerettem volna úgy nyerni, és meg is volt bennem, de az a fajta győzelmi ösztön, inkább fogalmazunk így, az egy picit háttérbe beszorult, amit most meg újra éreztem magamban.
3: Fantasztikus, és hát ez látszott is, és azért ne felejtsük el, hogy azért a bronzéremig vezető úton ugye több nagyon erős ellenfelet is legyőztél, köztük ugye két orosz vívót is, és most vissza kellett szokni ugye az oroszokkal való víváshoz, és hát a hazai közönség előtt pedig ugye az elődöntőben vívó, ugye Maxim Pianfettivel kerültél szembe. Ha most egy picit visszatekintesz, akkor mi van benned inkább, hogy még a döntő is közel volt, és ez még egy plusz motiváció, vagy pedig azt mondod, hogy most ennek a bronznak nagyon örülsz, mert ez tulajdonképpen ezen a fölfelé vívő úton, amin most láthatóan rajta vagy, ez tovább vissza, akár a plató felé, vagy még további csúcsok felé?
4: Azt kell mondjam, hogy mind a kettő van bennem. Tehát egyrésztről tényleg nagyon örülök nektek, és nagyon boldog vagyok, hogy sikerült egy egyéni EB érmet szereznem, mert valóban nem voltak jó eredményeim egyéniben az elmúlt időszakban. Viszont akkor meg nem lennék igazán élsportoló és eredményes sportoló, hogyha meg nem lenne bennem egy valamelyest egy hiányérzet, hogy közel volt az aranyérem akár, és éreztem is magamba az erőt, mind mentálisan, mind fizikálisan, hogy megszerezhettem volna. Ott valahogy a francia fiú kifogott rajtam ezzel a saját magas stílusával, nem feküdt, és azt is mondanám, vagy mondom így utólag, hogy lehet, hogy ha a nap korábbi szakaszában találkozunk, akkor én jöttem volna ki győztesen, de utólag is azt mondom, hogy nem éreztem azt, hogy vereséget szenvedhetek, tehát hogy az asszó folyamán, ahogy ment előre, hiába vezetett végig, azt éreztem, hogy még így is megfordíthatom, aztán egyszer csak vége lett az asszó, és kikaptam, de abszolút nem éreztem azt, hogy annyival jobb versenyző lett volna nálam. Sajnálom igazából egy nagyon picit mondom, hogy így alakult, és az elődöntőben vereséget szenvedtem, de közben nagyon-nagyon büszke vagyok magamra, és hogy sikerült elérni ezt a bronzérmet.
3: Lehetsz is minden szempontból, és aztán van egy másik büszkeség érzet, ami hát ami mellünket is duzzasztja, ha szabad így fogalmaznom, amit ugye ez a csapat most már az Európa-bajnokságokon tényleg időről időre hoz, miközben azért ugye átalakul, és azért azt kell mondanom, hogy a Szatmári Szilágyi tengely ugye szinte biztos, legalábbis majdnem mindig, ugye Rab Krisztián beépülése egészen masszív, és most ugye fiatal Dalos Benedek is már azért mutatja magát sok szempontból, de ez tényleg fantasztikus. Tehát 2024 Bázel, 25 Genova, 26 Antoni, és a magyar csapat áll, a magyar férfi karcsapat a dobogó tetején az Európa-bajnokságokon. Ez milyen módon hat az ember önbizalmára, vagy úgy egyáltalán a közérzetére?
4: Mindenképpen jó érzés nyerni. Tehát, hogy a dobogó legfelső fokán állni, és a magyar himnuszt hallgatni, egy Európa-bajnokságon, de egyébként egy világkupán is, ez egy fantasztikus érzés, és egy leírhatatlan, elmondhatatlan érzés, és szerintem minden sportoló arra vágyik, hogy ezt minél többször megélje, és én is, amikor így voltam, amikor először megértem még utánpótlás korosztályban, arra vágytam, hogy akkor még több ilyen, és legyen még ilyen, és csak a dobogó legfelsőbb fokán állják, és hallgassam a magyar himnuszt, úgyhogy ez fantasztikus érzés. Nagyon örülök, hogy ezt most zsinórban háromszor tudtunk az élen maradni. Én sérülés miatt ugye a 24-esben nem voltam benne, ellenben ott Rapp Krisztián jött be helyettem, és cserélték be, és neki az volt az első Európa-bajnoksága.
3: Az volt a nagy belépője,
4: és nagyon jól élt a lehetőséggel, hogy helyettem szerepelt, és ott tudott élni vele. Úgyhogy ez egy fantasztikus volt, és igazából pont beszéltük is, hogy ő 100%-os, tehát ugye akkor belépett, és háromszoros Európa-bajnoknak mondhatja magát, tehát ugye ő még nem kapott ki, nem tudja milyen kikapni egy csapatban egy Európa-bajnokságra.
3: Mondanám, hogy ne is tudja meg soha.
4: Dalos Benedek sem tudja, tehát hogy itt az Áronnal voltunk ketten, akik már megértünk mindenféle variációt, de hásnak nekünk is megadatott, hogy az elmúlt 7 évből azt hiszem 5-öt nyertünk, 7 Európa-bajnokságból 5-öt nyertünk meg, úgyhogy azért ez egy elképesztő sorozat, és ezt mindig ki szeretném emelni, hogy ez tényleg egy elképesztő sorozat, tehát hogy itt azért nem sok csapat mondhatja el magáról, magyar szinten, más sportágbeli, nemzetközi szinten, aki sorozatban így ott tud lenni akár az EB-n, akár a VB-ken az élmezőnyben, és pláne győzni. Úgyhogy tényleg nagyon büszkék lehetünk magunkra, az egész magyar vívásra, és a karcsapatra meg pláne.
3: Mi is nagyon büszkék vagyunk rátok, és ezt minden alkalommal örömmel el is mondjuk, és hogyha még a büszkeségnek van másfajta színezete vagy arca, akkor azt is kérlek szépen, hogy hát... Bonsd ki előttünk, hogy amikor Gárdos Gábor is megdicsér, akkor az mit jelent számodra?
4: Hát megmondom őszintén, hogy a kapcsolatunknak ezt egy nagyon magas pontjára helyezem, hogy eljutottunk oda, hogy ő is így nyíltan megdicsér. Valóban nem az a fajta edző, aki minden nap dicséri a tanítványait, és ezt ki kell érdemelni, hogyha lehet csúnyán is fogalmazva, hogy megdicsérjen, és nekem ez egy nagyon jó eső dolog volt, és megbelengedte a szívemet, hogy így kiállt, és azt mondta, hogy megdicsér, mert valóban, ahogy ő is említette, azért kevés terv szokott dicsérni. Hát remélem, hogy minél többször fogok közeljövőben, vagy a távoljövőben is dicsérni, mert az azt jelenti, hogy akkor van szép eredményt érünk el, de a mi kapcsolatunk persze túlmutat azért azon, hogy csak eredményekben mérjük ezt, azért most már régóta dolgozunk együtt, most már 9 éve, úgyhogy van mögöttünk bőven, úgyhogy nyilván nem csak eredményekben mérjük a kapcsolatunkat, de hogy nagyon örültem neki, hogy ezt így kimondta, és vállalta a véleményét.
3: Nagyon jó is ez, és azt gondolom, hogy ez egy újabb motiváló elem, hogy ez többször halld, mert akkor az azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csinálsz, vagy csináltok együtt. A jövőben ugye rövidesen majd Muhari Eszterrel is beszélgetni fogunk tőle, és meg fogom kérdezni, hogy hát azért ez nem egy nagyon vaskos pihenő idő, hogy az ember úgy tényleg kiürítse az elméjét egy nehéz Európa-bajnokság és a soron következő világbajnokság között. Hogy teszed ezt, mennyire tudod most, és akarod-e magad mögött hagyni tényleg ebben a pár napban a vívást?
4: Így van, ahogy mondtad, hogy nehéz, de muszáj. Tehát, hogyha nem kapcsolnék ki valahogy, akkor nagyon nehezen vágnék bele a világbajnokságba, de közben meg azt mondom, hogy valamennyire el is kell felejteni az Európa-bajnokságot és a sikert idézőjelben, miközben belül pedig önbizalmat ad és motivációt ad a jövőre nézve, de valahol meg el kell felejteni, és ugyanúgy le kell venni az edzést, és dolgozni ugyanúgy kőkeményen tovább, hogy sikeresek legyünk a jövőben. Úgyhogy egy kicsit kettős az, hogy ilyen közel van egy hónap különbséggel a két idei legnagyobb versenyünk, de megszokottuk ezt már az elmúlt időszakban, és volt tapasztalatom már ezzel, úgyhogy azt gondolom, hogy meg fogok tudni küzdeni ezzel, de tény is való, hogy igazán ezt a sikert nem fogom tudni még megemészteni és elemezni, mert ez majd a VB után lesz talán egy kicsit nagyobb pihenni.
3: Rendben, akkor legyen úgy, addig meg nagyon pihentető mentális és fizikai,
4: köszönöm,
3: mondjuk
4: szépen.
3: Így újraépülést kívánok, és aztán persze egy remek felkészülést a világbajnokságra. A mostani Európa-bajnokságon remeklő Szatmári Andrást hallottuk.
4: Köszönöm szépen.
1: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
3: És itt van velünk a vonalban a mostani Európa-bajnokság másik egyéni érmese is, Muhari Eszter, aki nagyon-nagyon régóta vágyott már egy Európa-bajnoki éremre. Úgy nyilatkozott, hogy éremért jöttem, és évek óta volt bennem egy vágy arra, hogy nekem innen érmet kell hazavinni. Szervusz Eszter, szeretettel köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy itt a pihenő időben rendelkezésünkre állsz.
5: Szia, én is köszönöm a meghívást.
3: Miért volt ez személyesen neked ez az Európa-bajnoki egyéni érem ennyire fontos?
5: Számomra leginkább azért volt fontos, mert úgy éreztem, hogy már így utánpótlás korom óta több felnőtt Európa-bajnokságon is elindultam, és az a nagy áttörés még nem jött el. Úgyhogy kezdtem belefáradni abba, hogy elmegyek, de hogy nem jutok előrébb. És számomra ez volt így a nagy áttörés, hogyha már négyben leszek, akkor onnan tudok majd tovább építkezni, de először ezt meg kell, hogy ugorjam.
3: De hát ugye van azért mögötted egyéni olimpiai érem, tehát azt nem lehet mondani, hogy itt a felnőttek között ez az áttörés ne jött volna meg, vagy a kontinens viadal ez egy fejedben egy más megméretés?
5: Igen, úgy gondolom, hogy az Európa-bajnokság az az év egyik legnehezebb versenye, ha talán a világbajnokságnál egy kicsivel nehezebb is, hiszen leginkább női párbajtőrben, de szerintem általánosságban is itt vannak a világ legerősebb sportolói, úgyhogy ezen kívül még ugye kört is kell, hogy vívjunk, tehát selejtezőkört, amit nem szoktunk világkupákon, és utána táblát, tehát az egész nap hosszabb, tartalmasabb, és tényleg a legerősebb, tehát itt nincsen olyan, hogy egy lyuk, tehát hogy egy könnyebb ellenfél, hanem itt minden egyes mérkőzés nagyon kemény.
3: Most akkor a szavaidból, ha jól értem, akkor azt tudjuk kiolvasni, hogy az Európa-bajnokság egyénileg a te fegyveremedben szinte a világ egyik legerősebb küzdelme?
5: Igen, ez szerintem az is mutatja, hogy az olimpián ugye a legjobb négyben három európai volt, hogy aki megnyerte, ugye ő hongkongi volt, hát azért az ázsiaiak is kezdenek még egyre jobban feljönni, de továbbra is szerintem az Európa-bajnokság, ahol a legjobb, a legtöbb, legerősebb olyan vívó van, aki akár esetleg világranglistáról, vagy más versenyeken és világkupákon a legelőrébb szerepel.
3: Most azért picit azért menjünk egy olyan tekintetben részletekbe itt ezen az Európa-bajnokságon, és aztán majd persze a csapatmenetelésre is kitérjünk, amiben abszolút oroszlán részed volt az ezüstérem megszerzésében, egyáltalán a döntőbe jutásban, hogy ugye ennek az eseménynek most már az orosz vívók is részesei voltak, és nyilván Franciaországban versenyezni franciák ellen annak mindig van egy külön íze. Ilyen szempontból hogyan kellett a taktikát, az egész versenymetodikát felépítenetek a mestereddel?
5: Az egyéni versenyre külön készültünk, külön megnézegettük az ellenfeleket, kik azok, akikkel idén nehezebben ment a vívás, kik azok, akikkel szorosakat vívtam, és mik azok a kis, apró kis dolgok, amik akár centiméterek, vagy akár egy-egy pillanat, vagy reakció, amiket még tudunk fejleszteni ahhoz, hogy őket is legyőzzem. Úgyhogy mindenkire, aki szóba jöhetett, mint potenciális erősebb ellenfél, őket végignézegettük, és nagyon fontos, hogy erre több időt is szálljunk majd a közeljövőben is, hiszen rengeteget tud segíteni. Ezen kívül pedig készültünk a körülményekre, arra, hogy ugye két éve Párizsban az olimpián, ha bár az július végén volt, ott is brutális meleg volt, de most is azért itt Párizstól egy nagyjából 50 perccel lévő városban is azért kánikula volt a teremben. Tudtuk, hogy ugye a körvívás miatt az egy hosszabb nap lesz, tehát hogy készüljünk mindennel, hogyha jégről van szó, vagy olyan táplálékkiegészítőkről, amik egész nap energiát tudnak adni, és hűsíteni tudnak, és igazából leginkább így tudtunk erre készülni.
3: Ugye egy rendkívül tudatos felkészülés részleteibe engedtél most bepillantást, és ebben, ahogy ugye így meséled, tulajdonképpen az elemző munka egy nagyon fontos rész. Hogyha a sikert egy 10-es skálán nézzük, akkor ebből szerinted hány egység az elemző munka, amíg valóban az ellenfeleknek akár a mostani formáját, a taktikáját, illetve ugye az ellenük sikeres taktikát kidolgozzátok?
5: Szerintem nem lehet meghatározni pontosan skálán, inkább azt mondanám, hogy anélkül sokkal nehezebb, tehát ez mindenképp egy óriási előnyt tud adni, de nem lehet elmenni a fizikális felkészültség, a mentális felkészültség, stb. Ezek mellett, úgyhogy mindenképp óriási része a felkészülésünknek, és látszik, hogy ezeket a dolgokat végre is tudtam hajtani az asszokban, aminek külön örültem.
3: Ugye nagyon azt gondolom jellemző rád a koncentráltság, az, hogy nagyon belül belül vagy, amikor a Páston vagy, és mégis érdekes volt, hogy amikor ugye az elődöntőben Katina Reis beszúrt az utolsó tust, akkor rajtad nem egy csalódott arckifejezés, hanem inkább egyfajta mosoly, egyfajta elégedettség futott át. Azért, mert akkor már tudtad tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, már legalábbis egy érem ott van a közelben?
5: Igen, amikor beütöttem a 8-ba, ugye egy tusos győzelmet arattam a francia ellenfelem felett, ott már éreztem, hogy közel van az érem, és akkor a következő asztóban is győzni tudtam, akkor ott úgy voltam, hogy nagyon hálásnak éreztem magam, mert mégiscsak a cél, amit kitűztem magamnak, az ott ugye meg is lett, akkor 4 közé jutottam, és akkor átszakítottam ezt a gátat, és nekem úgy volt, hogy onnantól, hogyha már az elődöntőben is abszolút nyerek, akkor arra a napra, az már csak hava tortán, az most ugye ott nem sikerült, tehát semmi okom nem volt búslakodni, hiszen a pillanatban élve én ezt nagyon, nagyon pozitívan éltem meg, hogy én ott már bekerültem, ott tényleg megvolt ez a nagy kő, leesett rólam, és akkor úgy éreztem, hogy beléptem ebbe megint egy újabb szintre, úgymond, ahonnan tudok majd tovább építkezni. És számomra ez volt így a cél, mert ugye eddigi Európa-bajnokságokon 16 között voltam, egyszer voltam az Európa-játékokon 8 között, előtte Európa-bajnokságon 8 között, de hogy ez a 4-es, ez még nem volt meg, úgyhogy számomra ez volt, és úgy érzem, hogy ez most jó kiinduló pont így a jövőre nézve.
3: Abszolút, és ebből, ahogy te is fogalmaztál, pláne az európai mezőny súlyát, komolyságát ismerve mindenképpen egyfajta előrelépésben, egyfajta fölfelé haladásban vagy. És hát mondhatni, hogy ennek egy megerősítése volt az elképesztő masszív szereplés, amit ugye a női párbajtőr csapat részeként mutattál. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a hátadon vitted a csapatot. Milyen ez a mostani magyar női párbajtőr csapat, hiszen hát ezt azért a szakemberek is itt az elmúlt napokban a Nemzeti Sportrádióban többféle szemszögből elemezték, és hát majdnem mindenki azt mondta, hogy ha fogadni kellett volna, hogy a férfi vagy a női párbajtőr csapat hozza haza érmet, akkor egészen biztos ellentétes előjele fogadtak volna, és a férfiakra tippelnek, úgyhogy a ti ezüstérmetek, mondhatjuk, hogy meglepetés. Neked is az volt? Nektek is az volt?
5: Akkor sajnáljuk, hogy nem tippeltek, mert a női párbajtőr csapat az elmúlt 4 évben 3-szor vívott Euróbajnoki döntőt, úgyhogy erre minden esélyünk megvolt. A mostani csapat, ugye így hárman, Nagy Blankát kivéve, ugyanaz a csapat, mint junior korunkban a 2020-as Porecsi EB-n részvevő csapat, és egyébként akkor ott, amikor bronzérmet szereztünk ezen az U20-as Európa-bajnokságon, és akkor ott az egyik csapattársunknak a közeli hozzátartozója mondta, hogy ez a csapat még nagyon sokra hivatott, és én ezt így is gondolom, és így Nagy Blankával kiegészülve pedig egy remek csapatot alkotunk, mindenkinek megvan a helye, a szerepe a csapatban. Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk erről az Európa-bajnokságról, minden asztót végig kell elnézni. Nem lehet csak a döntőt nézni, hiszen mindenkinek vannak pozitívabb és kevésbé pozitív pillanatai egy nap folyamán, hiszen ilyen a vívás, nem minden asztóban tud győzelmeskedni az ember. Úgyhogy mindenkinek voltak nagyon jó pillanatai, például én szerintem Bükilinek a kulcsasztója az pont az olaszok elleni utolsó előtti asztóban volt, úgyhogy én szerintem tényleg egy remek csapatot alkotunk, és nagyon nehéz lesz ide bekerülni, mert úgy érzem, hogy jó ez a csapat, és én jól érzem magam a lányokkal, szerintem ők is jól érzik magukat, és kiegészítjük egymást, úgyhogy még több elemzés talán, és akkor még ezek a franciák is meg lehetnek. Szerintem nem volt olyan messze, hiszen a utolsó szoba egy tussal is fel tudtam jönni.
3: Bizony.
5: Úgyhogy ezek tényleg olyan kis részletek, és ez rengetegszer előfordul, tehát egy ilyen asszó. Úgyhogy így gondolom.
3: Nagyszerű, és hát most is azért rád jellemző szerénysége a többieknek az eredményei, illetve ugye a kiemelkedő teljesítményet emeltet ki, de azért azt ne felejtsük el, hogy a döntőben pont a franciák ellen ugye volt azért egy igen látványos, ugye ilyen 10-1-es asszód Kandasamy ellen, ami megint biztosan azt gondolom azt mutatja, hogy ha az ember egy taktikát eltervez, és azt ezek szerint jól végigviszi, akkor abból ez jöhet ki?
5: Igen, valóban ez is kijött akár. Szerintem fontos azért megemlíteni, hogy ugye mi rengeteget vívunk csapatvilágkupákon, olyan versenyeken, amik nincsenek közvetítve akár, tehát rengeteget vívunk külföldön, Kínában, Kolumbiában, illetve más, más kontinenseken, ahol, ahol ugye vagy más napszakban van a verseny, stb. Nem annyira követik, de, de mi nekünk egy ilyen, akár egy 11-es asztó, ugye ez most nagyon így ki lett emelve, hogy, hogy itt orosznál részt vállaltam, de tulajdonképpen ez, ez eléggé sokszor is előfordul. Szerencsére idén már kevesebbszer volt ilyen lehetőségem, úgymond szerencsére, hiszen annyira jól versenyeztünk ebben az évben, hogy kevesebbszer kellett így beszálljak, és sokszor a kevesebb is elegendő volt. De, de hát ez nálunk elő szokott fordulni, és simán benne van, ha bár ez nem a kardfegyver, nem, itt is megtörténhet akár egy 11-es asztó is, úgyhogy persze örülök neki, hogy ott sikerült egy jót vívnom, de, de igazából ez nem egy akkora dolog szerintem, mint amennyire ez fel lett emelve.
3: Jó, hát oké, okay, ez, ez rád jellemző, hogy ezt nyilván, nyilván te így látod, de mi azért ezt hadd ünnepeljük, és hadd ünnepeljünk még valamit, Eszter, és engedd meg egy picikét időben egy pár héten, hónappal visszaugorjunk, mert erről nem beszéltük, pedig azért azt gondolom, hogy a te utad ebben a tekintetben is példaértékű. Ugye tudjuk, hogy az olimpia miatt volt az Egyesült Államokban ugye halasztott szemesztered, most azonban idén tavasszal ugye a University of Notre Dame Mendoza College of Business és Business Analytics programját ugye befejezted, és hát úgy tűnik, hogy, hogy most már mögötted van egy, egy nagyszerű diploma, ugye ilyen adatalapú üzleti döntéshozattal, ha jól olvasom, statisztikai modellezés és ehhez hasonlatos tudományokban paléroztad magad. Mennyit tesz hozzá most ezt az életedhez, hogy, hogy ott van egy óriási pipa, diplomás nő vagy, ráadásul az Egyesült Államok egy nagyszerű egyetemén, és innentől hogy tervezed a továbbiakat?
5: Köszönöm szépen először is. Igen, most májusban volt a diplomaosztó, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a 4 évet, 3 és felet, ezt ott kibírtam, hiszen talán nem is a diploma megszerzése volt a legnehezebb, hanem az ott élés, a családtól távol lét és a körülményekhez hozzászokás. Szerintem ezek voltak a legnagyobb kihívások az amerikai diplomában. De nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt is megcsináltam, és jó volt hazatérni, éreztem, hogy most így újra hozzá kell szokjak a dolgokhoz. Az biztos, hogy egy kis stresszt azért rak rám ez a helyzet, hiszen a társaim, akik szintén egy évben diplomáztak velem, ugye ők nem ilyen sportolók, és azért mindannyian most belevetették magukat a munkavilágába, és akár már szeptembertől, vagy már a nyáron is elkezdtek dolgozni New Yorkban, Chicagóban, illetve más nagyvárosokban, volt, aki pedig ugye, aki külföldi, pedig otthon. Ezért van rajtam egy kis stressz, hiszen tudom, hogy én ott is szerintem hely tudnék állni, és szívesen kipróbálnám magam, de közben azért hálás vagyok, hogy számomra itt van a vívás, és itt is jól tudok szerepelni, és akár egy Európa-bajnokságon is érmeket tudok hozni, vagy olimpián, úgyhogy nagyon, nagyon örülök, hogy végeztem, és hogy most egy kicsit többet tudok a családommal lenni.
3: Hát gondolom, én is tudom, hogy mit érzel, tehát hogy milyen is az a maró honvágy, amikor az ember évekig nem látja a családját, vagy legalábbis csak rövid időszakokra évente, és hát több fronton is helyt kell állnia. Akkor azt gondolom, hogy most újra a vívás lesz a frontvonalban az életedben, és hát azért ne felejtsük el, hogy ugye most egy pici szünet van, de hát itt a nyakunkon ugye a hongkongi világbajnokság. Mennyire tudsz egyébként két ilyen fontos esemény között tényleg így elmét üríteni, mint a most ebben a pár napban erre szükség lenne?
5: Az első részére válaszolva azt mondanám, hogy lehet, hogy most a vívás van talán főszerepben, de én nagyon szeretnék mellékszereplőt mellé, hiszen szerintem ez a kettő csak így működhet, és nem lehet csak vívás, hiszen én abban szerintem beleőrülnék, így személy szerint. Lehet másoknak ez működik. Úgyhogy szeretnék találni munkát, szeretnék akár tanulni mellette még tovább, vagy valami kiegészítést, amit tudok csinálni. Hiszen ez mindig is így működött az én életemben, úgyhogy én ebben hiszek. A másik kérdése pedig, hogy hogyan tudom kiüríteni a fejemet. Próbálok minél kevesebbet most ebben a pár napban a vívással foglalkozni, és a családdal lenni, hiszen ez az, ami igazából kikapcsol. Utána pedig már jövő hétfőtől el is kezdődik a világbajnoki felkészülés, de próbálok itt sem terhet rakni magamra, hiszen úgy érzem, hogy egy nagyon sikeres szezont lefutottam eddig. Megkoronáztam szinte ezzel az EB-vel, úgyhogy a világbajnokságon pedig minden teher nélkül fog hívni, és megpróbálni ugyanazt a célt elérni, mint az Európa-bajnokságon, hogy élvezzem, és hogy örüljek az egésznek, hogy ott lehetek, és minden pozitívan éljek meg.
3: Hát akkor mi is ezt kívánjuk, és hagyunk is pihenni, hiszen ebben a pár napban, hogy mondtad, szeretnél a vívásról megfeledkezni, úgyhogy külön köszönjük, hogy most azért egy pár perc erejéig beszámoltál nekünk a személyes élményeidről a franciaországi Európa-bajnokságot követően, ahol ugye egyéniben bronzérmet, csapatban pedig ezüstérmet szerzett Muhari Eszter, aki az imént volt a vendégünk. Köszönöm szépen!
1: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: gyorsan. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: U20-as női kézilabda válogatottunk középdöntős a világbajnokságon. Meffint hívott vissza a forgalomból a Nébi, egyelőre marad a kánikula. Jó napot kívánok, Nészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
4: Megkezdődött a labdarúgó világbajnokság csoportkörének utolsó fordulója. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra verte Csehországot, Dél-Afrika pedig 1-0-ra Dél-Koreát, így Mexikó és Dél-Afrika jutott tovább. Dél-Korea még reménykedhet, Csehország azonban kiesett. A B csoportban Svájc 2-1-re legyőzte Kanadát, Bosznia-Hercegovina pedig 3-1-re Katart. Svájc és Kanada mellett Bosznia-Hercegovina is tovább jutott, Katar azonban búcsúzott. A C csoportban Brazília 3-0-ra nyert Skócia ellen, Marokkó pedig 4-2-re Haitivel szemben. Brazília és Marokkó továbbjutott, Haiti kiesett. A labdarúgó világbajnokságon ma 22 órától Ecuador Németországgal, Curaçao elefántcsontparttal mérkőzik. Holnap éjjel 1 órától Japán Svédország és Tunézia Hollandia, hajnali 4 órától Törökország Egyesült Államok, valamint Paraguay Ausztrália találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport, az M4 Sport Plus, illetve a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. A Tajvan elleni kiütéses 46-10-es győzelem után Tunéziát is magabiztosan verte 32-24-re az U20-as női kézilabda válogatottunk a kínai világbajnokságon. Ezzel csapatunk a középdöntőbe jutott. Együttesünk szombaton Lengyelország ellen zárja a csoport küzdelmeket. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 2-1-re kikapott a legutóbb BB bronzérmes Portugáliától a zágrábi világbajnokság középdöntőjének első fordulójában. Nemzeti csapatunk ma este 7 órától Iránnal, holnap délelőtt 10 órától a tavaly Európa-bajnoki ezüstérmes Spanyolországgal játszik.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Venezuelában 164-re emelkedett a földrengés halálos áldozatainak száma. Eddig csaknem 1000 sérültet láttak el. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén és a károk elhárításán, miután két nagy erejű rengés rázta meg a térséget. Caracasban és környékén sok épület összeomlott. Több ország is felajánlotta a segítségét, itthon pedig az ökumenikus segélyszervezet adománygyűjtést indított. Venezuelában több mint 100 évvel ezelőtt volt hasonlóan súlyos földrengés. Itthon kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására. A védelmi tevékenységet a miniszterelnök irányítja. Ezt Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterrel. Szombattól az ország nagy részén harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Csecsemőkön végzett beavatkozások gyakorlására alkalmas baba szimulátort kapott a Bethesda Gyermekkórház. A berendezéssel a legkritikusabb műveleteket sajátíthatják el a szakemberek. Az intézmény közölte, hogy a meglévő szimulációs eszközökkel olyan oktatási környezetet tudnak teremteni, amely a gyermekápolók és gyermekorvosok képzésében itthon jelenleg a legmagasabb technológiai színvonalat képviseli. A bíróság elrendelte 4 ember letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában voltak érintettek. Köztük van Bús Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Filmdarabok lehetnek a Nutella Muffinban, ezért a Ferrero Magyarország Kft. Visszahívta azokat. A gyártó levetette a polcokról bizonyos fagyasztott pékáru jegyes gyártási tételeit is, mivel fennáll a kockázata annak, hogy azok szintén szennyezettek. Az érintett termékek pontos adatai a Nébi honlapján megtalálhatók.
0: Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, a komáromi csomópont és Tatabánya között helyenként csak arra szólnak a járművek. Az M5-ösön Röszke felé Lajos Müze és Kecskemét között javítják a szalagkorlátot, a 73-as és a 75-ös kilométer között lassan mozgó munka.

0: eléggé foglalja el a külső sávot. A torlódás 6-7 kilométeres. Aki teheti, a 67-es jelű Lajos Mizse és a 81-es jelű Kecskemét északi kerülő csomópontok között az 5-ös főúton kerülhet. Aztán a 31-es főúton Szentmártonkáta és Nagykáta között két autó összeütközött, a 60-as kilométer közelében félpályás lezárás mellett helyszínelnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Fokozódik a hőség, csak elvétve szűrik gomoly felhők a napsütést. Délután a déli délkeleti határ közelében egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. Éjszaka 14-21, holnap 33-38 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Az olimpiai mozgalom neves sportvezetője a közelmúltban Budapesten találkoztak élükön Kirsty Coventry Nobel-nökkel az Európai Olimpiai Bizottság 55. kongresszusán, de már azóta az olimpia fővárosában gyűltek össze, hogy a világ sportját meghatározó kérdésekről döntsenek. A magyar NOBTAG Fűrjes Balázs nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak a minap hozott történelmi döntésekről.
2: Szeretettel köszöntöm Fűrjes Balázst, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság állandó magyar tagját, aki még Lozanban tartózkodik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 146. ülésszakát követően. Szeretettel köszöntelek, és hát kezdjük mindjárt azzal, hogy soha nem érte meg ennyire még olimpikonnak lenni, hiszen egy történelmi döntés született, ugye úgy tűnik, hogy az olimpiai részvétel mostantól kezdve 10 000 dollárt ér, ebben már Milano Cortinai téli olimpia is bele számít bizonyos szempontból. Kezdjük azzal, Balázs, hogy mekkora nyomás nehezedett vélhetően a Nemzetközi Olimpiai Mozgalomra itt pénzdíj, nem pénzdíj kapcsán, hogy ez a döntés megszületett, vagy ennek egészen más a gyökere?
3: Hát sok szeretettel köszöntöm elsősorban a hallgatókat, és persze téged is, Zsuzsa, köszönöm szépen a lehetőséget. Nem nyomás volt az, hanem ő maradt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom ahhoz, hogy az olimpiai mozgalom szívében a versenyzők, sportolók állnak, eddig first, ahogy mondjuk, és kétségtelen, hogy ugye a párizsi olimpiát követően vetett némi hullámot az, hogy először az olimpiák történetében az olimpián a Nemzetközi Atlétikai Szövetség pénzdíjat osztott az érmesek, dobogósok számára. És ugye ez egy érdekes kérdésfelvetés, mert azt tudni kell, hogy a Nemzetközi Szövetségek anyagi helyzete az egészen más. Tehát mondjuk egy kézilabda szövetség, vagy az Nemzetközi Ötusa Szövetség és az Atlétikai Szövetség anyagi helyzete egészen más. És a legtöbb olimpiai sportág szövetsége ezt nem engedheti meg magának, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezért úgy döntött, hogy nem a Nemzetközi Szövetségekre vagyja ezt a kérdést, és élezi a különbségeket, nem egyelően mindenkinek a részvételén, mindenki, aki sok év munkáját belerakta abba a sok lemondással, sok kitartással, megdolgozott azért, hogy ott verseny az olimpián, mindenki egységesen kap 10 000 amerikai dollárt, ami ma valami lehet több mint 3 millió forint.
2: Igen, említetted ezt a bizonyos hullámverést Párizs után, hát sokan azt mondják egyébként, hogy Sebastian Coe gyakorlatilag ebbe bukott vele ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottsági elnöki kampányába, mert hogy ezt nem fogadta pozitívan még akkora NOB. Kirsty Coventry nekem többször elmondta kérdésekre interjúban, hogy ő nem híve a pénzdíjnak. Ugyanakkor néhányan azt mondják, hogy ez az első lépés az e felé vezető úton, és hogy ez a folyamat majd a végén valószínűleg nem lesz megállítható. Annak ellenére, hogy maga az elnök asszony azt nyilatkozta, hogy egy olimpikonnak tulajdonképpen az olimpiáig vezető utat kellene ugye támogatásban részesíteni. Most ez végül is egy kicsit mégiscsak arról szól, hogy aki már ezt az utat megtette, és kijutott egy olimpiára, az kap anyagi elismerést.
3: Így van, mert óriási munka, meló, tényleg évek munkája, lemondása, áldozata van abban, és ugye nagyon jól tudjuk, hogy talán tornában is így van a te sportágadban, hogy tekintettel arra, hogy egy olimpián kevés, mivel a világ, vagy nem a világ, de sok sportágban ott együtt, egy időben az olimpián, kevesebb mezőny az kisebb, mint egy világbajnokságban, tehát kijutni sokszor nehezebb, mint ott már egy tisztességes jó eredményt elérni, tehát óriási eredmény, ha valaki olimpikonnál válik, és úgy gondoltuk, hogy ezt érdemes honolni ezzel a most bevezetett, és már a Milano Cortinában részt vett olimpikonok számára kifizetendő részvételi díjazással. Úgyhogy ezek voltak a megfontolások mögött. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ugye azt mondja és csinálja, nem csak beszél róla, hanem teszi is, hogy az a versenyzők minden életszakaszában próbáljuk segíteni őket, tehát a felkészülés, az edzés, rengeteg edzői, versenyzői ösztöndíj van az olimpiára vezető út során, az olimpiai részvételt követően, és aztán ugye a második karrier, a második életút megkezdéséhez is rengeteg segítséget ad a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Azt érdemes tudni, talán egy adatot hadd mondjak, vagy kettőt részének tekintetében. Az olimpiai mozgalomban, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság költségvetésében egyetlen egy fillér közpénz sincs, de semmilyen kormányi önkormányzat köztesület nem a pénztanokban nincs befizetés, kizárólag a saját bevételeinkből gazdálkodunk. Ez egy olimpiai ciklus alatt, tehát egy nyári olimpiai ciklus, 4 éves ciklus alatt kb. 7 milliárd dollár, amit elsősorban a médiajogoktól és a szponzoroktól kapunk, és ennek 90%-án. A NOBA saját bevételeinek a 90%-át a szétosztja a világ sportjában, nemzeti olimpiai bizottságokat támogat, versenyzőket, versenyzők felkészülést, utánpótlást támogat, edzőket támogat, és nemzetközi szövetségeket támogat. Tehát ez a benzin a világ sportjában.
2: Nagyon köszönöm, hogy ezt szóba hoztad, mert a tegnap megjelent hír kapcsán is persze volt néhány félreértelmezés. Tehát ez az összeg, amit most a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a részvételért jóváhagyott, ez nem érinti ugye a magyar adóforintokat, ellenben az a egyébként törvényben vagy jogszabályban eddig ugye garantált lehetőség, ami akár a felkészülési juttatás, vagy az olimpiai eredményesség, vagy aztán később persze ugye az életjáradék, az szintén egy teljesen más kalap, az ettől is független.
3: Igen, én ezt igyekeztem a saját híradásomban nagyon világossá tenni és egyértelművé, hogy ez nem kivált más támogatásokat, hanem minden létező támogatás felett mellett, és azokhoz képest kiegészítőleg van. Ezt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság saját döntéséből, saját költségvetéséből adja, és ez nem érinti a hazai sporttámogatásokat, felkészülési támogatásokat, az olimpiai eredményességi jutalmat, vagy az olimpiai életjáradékot. Tehát ez azon felül van, most Milánó Cortinától kezdve pusztán azért, ami mondom önmagában óriási teljesítmény, hogy valaki eljut ezt az olimpiára.
2: Ugye lehetett hallani, hogy Sebastian Coe is, ugye, aki, ahogy mondtuk, a pénzdíj mellett döntött Párizsban, ezt a mostani döntést nagyon pozitívan fogadta, nagyon örült neki, sőt, ugye az egyik legtöbb az közelmúltban talán kritikát megfogalmazó nemzetközi sportolókat képviselő szervezet, ez a Global Athlete is nagyon pozitívan fogadta ezt a mostani döntést. Szerinted ezzel most elcsendesednek itt a pénzdíj körüli viták, hogy ez most egy olyan irány, ami nagyon sokakat meggyőz a sportolók oldaláról?
3: Én személy szerint alkatilag általában nem a vagy-vagyokat keresem, és feltétlenül azt mondom, hogy választani kell mindig vagy-vagy alapon különböző dolgok között. Sokszor helye van az is-is megközelítésnek, tehát hogy az egyik dolog nem zárja ki a másikat. Azt mondom, hogy ez nagyon sok versenyzőnek egy nagyon komoly elismerés és egy nagyon komoly anyagi segítség. De az, hogy egyébként a saját világversenyeken bizonyos olimpiai sportágokban inkább, másokban kevésbé jelen lesz a pénzdíj, mondjuk az atlétikát, ha veszük, akkor akár a Budapesten rendezendő atlétikai világdöntő, vagy a gyémántgal, vagy akár a sok olimpiai sportág világbajnokságán is nyilván különböző mértékben, de van pénzdíj. Ez is megfér az olimpiai mozgalomban, és megfér az is, hogy az olimpiai bizottság pedig ezt a megközelítést alkalmazza. Úgyhogy szerintem ez nem számítok arra. A viták azok igazából már elcsendesültek, az olimpiai mozgalom egységes, nagyon fontos az egysége, és valóban Sebastian Coe volt az első, aki mikrofont ragadott a döntés kapcsán az ülésen, és méltatta ezt, és nagyon jó iránynak tartotta, és azt is nagyon fontosnak tartom. Én nem vagyok abban biztos, hogy ezt egy korábban mondtad, akkor nem szóltam közben, hogy a Párizsi Olimpián az Atlétikai Szövetség pénzdíjjal honorálta a dobogósokat. Nem hiszem, hogy ebbe nem is bukott bele Sebastian Coe. Egyszerűen tavaly az olimpiai mozgalom nagyon egységesen úgy volt, hogy megint ideje egy nagy változásnak.
2: Beszéljünk még két fontos témáról, hiszen ez a Fit for the Future, vagy nevezzük így a jövőre szabva nevet viselő reformcsomag számos újítást hoz, és valószínűleg ezek ugye folyamatosan fejlődő elemei lesznek majd az olimpiai mozgalomnak. Ezek közül talán az egyik, azt hiszem, hogy leglátványosabb, vagy sokakat érintő az, hogy látjuk már Brisbane-ben is az olimpiai sportágaknak, vagy a számuk csökkenését, és egy picit úgy tűnik, hogy a megközelítés új irányba visz, nem annyira sportágak, mint inkább versenyszámok preferenciái felé tolódnak el tulajdonképpen akár a részvétel különféle lehetőségei. Ez mi alapján, vagy milyen szempontok szerint alakulhat ki? Elsősorban televíziós nézettség, jegyértékesítés, netán globális elérhetőség, vagy más kritériumok. Hogy látod most ezt, hogy mi fogja esetleg ilyen szempontból a jövő olimpiai versenyszámait leginkább meghatározni?
3: Valóban, az egy folyamatosan fölmerülő kérdés, hogy mely sportágak, mely versenyszámai szerepeljenek az olimpia programján, és milyen mérce alapján van egyes versenyszámoknak, sportágoknak inkább helye az olimpiai programján, és melyiknek van kevésbé. És Kristi Kalentinek az volt a javaslata, és ezen az osztrák Nopta Kastos vezetésével egy munkacsoport sokat dolgozott ezen, hogy legyünk nagyon transzparensek, tehát nagyon világos érték, két dolog legyen nagyon világos, nagyon egyértelmű és rögzített és egységesen alkalmazandó értékelési kritériumokat határozunk meg, amely kritériumok mentén értékeljük az egyes olimpiai sportágokat, versenyszámokat, és legyen egy nagyon világos módszer erre, és zajoljon ez a teljes nyilvánosság előtt. A kritériumoknak valóban az a lényeg, hogy felállítottunk most egy kritérium rendszert, amiben természetesen vannak olyan feltételek, amik ugye goes without saying, tehát ki se kéne mondani, tehát hogy a sportág belül az integritásnak, a tisztességnek, a dopingmentességnek jellemzőnek kell lennie, transzparens viszonyok szerint kell irányítani az adott nemzetközi szövetségünk a sportágat, de a legfontosabb kritérium valóban, amit mondtál, ez a, és a legnagyobb súlya ezt fog esni abba, ez a angol úgynevezett, hogy global appeal, tehát hogy a mennyire egyetemes relevanciája van az adott sportágnak. És itt olyan kritériumokat fogunk vizsgálni a következő hónapokban, hogy mondjuk például az olimpiai, az elmúlt olimpiákon az adott sportág versenyszámában az első 8 helyezett, az mennyire jött különböző országokból és különböző több kontinensről, vagy esetleg csak egy-két kontinensről és csak egy-két országcsoportból. Természetesen ebben a kritériumban, hogy mennyire egyetemes a sportág, az is benne van, hogy mennyi országban és hány kontinensen vizik. Jellemző ez csak bizonyos országcsoportokra, bizonyos kontinensekre, vagy azt lehet mondani, hogy a legtöbb kontinensen is a világ legtöbb országán az adott sportágra otthon van, és természetesen, amire utaltál, része lesz az értékelésnek az adott sportág népszerűsége, hogy a világbajnokságait, legnagyobb világversenyeink, illetve az olimpia alkalmával az olimpiai versenyszámait mennyire nézik, és hol nézik a világban, televízión, digitális eszközökön keresztül, tehát elég sokan nézik-e, és elég összetette ez a nézettség, tehát megint csak, hogy a világ több részét nézik több kontinensén, és természetesen ilyen a jegyladás az olimpiai verseny mennyire tud teltház, vagy itt a nem teltházas versenyeket felmutatni. Ezek nagy vonalakban elnézést, hogy hosszú voltam, de ezek az értékelési kritériumok, és azt a módszertet is jóvá hagytuk, amivel azokat a sportágokat, amik a kritérium rendszer alapján mondjuk azt, hogy az olimpiai rangsor hátulján vannak, és mondjuk ki őszintén veszély fenyegeti őket, hogyan lehet összehasonlítani azokkal a sportágokkal, akik meg nagyon sikeres sportágoknak tűnnek, de még nincsenek az olimpiai programok.
2: Még egy témát szeretnék szóba hozni, ugye a közelmúltban zajlott le Budapesten az Európai Olimpiai Bizottságok közgyűlése nagy sikerrel, nagy dicséretet kapott a szervező csapat, nyilván köztük te és a Magyar Olimpiai Bizottság is. Ezzel megint bizonyítva, hogy azért Budapest sport és rendezés ügyben igenis a fókuszban van és tud lenni. Ugyanakkor ugye a Nobel fogadta a 2036-os olimpiai házigazda kiválasztási rendszer reformját is, bevezetik az úgynevezett stratégiai dialógust, vagy Strategic Dialogue nevű átmeneti szakaszt. Ez mennyiben lehet befolyással adott esetben Budapest ambícióira?
3: Ha megengeded, akkor ketté válaszom a dolgot, és megpróbáljuk összetett folyamatot leegyszerűsítve elmondani, hogy mindannyian értsük, hogy hogyan valóban, az is egy fontos döntése volt ennek a 146. ülésnek, hogy meghatároztuk, hogy hogyan fogja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kiválasztani, és mikor fogja kiválasztani a 2036-os házigazdát. A folyamatnak az a lényege, hogy a nagyon heterogén 10-12-13-ra tehető érdeklődői mezőnyből, akik kifejezték már az elmúlt években, hogy van benne ambíció, hogy a jövőben valamikor esetleg olimpiát rendezzenek, ebből a mezőnyből jövő év márciusában, 2027 márciusában a Nobel elnökségre, a végrehajtó bizottság fog egy, nincs egy csúnya angol kifejezésre, egy short listát, egy rövid listát készíteni, és azt fogja mondani, ennek nincs meghatározni, hát hogy 3-4-5 ebből a mezőnyből beléphetnek a következő szakaszba, mert az összes megvalósíthatékosági vizsgálat alapján ők a legjobbak, ők lennének a legjobb házigazdák. Jövő márciusában a mezőny meg lesz szűrve, és körülbelül 3-5 közötti résztvevő meg fogja kapni azt a lehetőséget, hogy tovább versenyezzen. Ezt követően pedig rengeteg vizsgálat, elemzés, beadandó anyag, helyszíni vizit és minden egyebek alapján lesz egy következő szűkítés 28 végén, 28 utolsó negyedévében, tehát őszén telén, év végén, az év utolsó részében, 28-ban, ahol azt még nem tudjuk, hogy a végrehajtó bizottság ezt a mezőnyt egyetlen egy szereplőre szűkítővel, vagy esetleg kettőre, és velük még élesebb tárgyalásokat folytatva, 29-ben fogjuk jelölni a NOB teljesülése, majd a 36-os házigazdáig. Ez az első rész, és nem tudom, hogy válaszunk ketté, Budapest ügyében pedig, hát mindig azt hangsúlyozom, hogy ugye van a Magyar Olimpiai Család, és a Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely, a Budapest fővárosok kimondta, hogy egy ilyen városfejlesztő az országnak, városnak hasznot hozó módon szerette ebben a versenyben részt venni, és szeretné, hogy Budapest házigazda legyen. A legfontosabb kérdés, ebben országon belül, erre most hazatnél tőfél év simán, akár több is dűlőre kell jutni. Tehát el kell döntenie Magyarországnak, és a legfontosabb itt az emberek véleménye, a társadalom támogatás, hogy oda akar-e állni, emeli az ügy mellé, Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest főváros közösen dolgoznak egy terven, ezek a tervek pontosan hogy néznek ki Magyarországi esetben egy közép-európai olimpia, ezeket a terveket azt mondom, hogy a nyár végén össze legkésőbb teljes transzparenciával minden egyes részletét, minden számát, minden adatát a nyilvánosság elé kell tárni. És a legfontosabb kérdés az lesz, hogy odaáll-e a Magyar Olimpiai Család és a Budapest főpolgármestere fővárosa nevű a magyar emberek közössége, a magyar emberek többsége, és lehet-e ez egy közös terv be az országban. Ha nem, akkor el kell felejteni, és oda a versenyben nem szabad részt venni, miközben én azt látom azért itt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságból rengeteg emberrel minden alkalommal beszélve, meg Budapest megítélését is érzékelve, hogy akár esélyünk is lehetne, de a legfontosabb kérdés, hogy a magyar emberek támogatják. Ha nem támogatják, akkor hiába lennénk esélyesek, akkor nem szabad rendben a versenyben benemzni.
2: Füriás Balázsnak Lozannból köszönöm szépen.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra van, és valóban ez itt már a Nemzeti Sportkör, a délutáni hazafutás jól ismert állandó eleme, három kitűnő kollégával itt a stúdióban, Virányi Zsolt, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettese, Kis Tamás, az MTI sportszerkesztője, és az ő kollégája, és a mi kollégán Gergelics József, szintén az MTI sportszerkesztője. Szervusztok, urak! És ugyan ugye két hete tart a labdarúgó világbajnokság, úgyhogy majd kíváncsi is leszek, hogy milyenek a benyomások, ki az, aki még fejben tudja tartani az eredményeket, vagy már nagyon kell jegyzni. Zsoltnál már láttam az előbb, hogy egy kis írott, kézzel írott jegyzetet is segítség.
3: Nem lesz egyszerű, de megoldom veletek, mert hogy otthon hagytam azt a kis füzetet, amiben
2: nekem
3: folyamatosan
2: van
3: könyvelem.
2: Olyanok, de cuki,
3: igen, és azt hagyján, de tényleg benne van minden, és most elkezdtem, találtam egy másikat, egy másik újságot, de 8-10 eredményig jutottam itt fejből.
2: Na, tehát egyfelől ugye ez majd azt is fogja mutatni, hogy mennyire telítődünk két hét után, tehát hogy körülbelül mivel tud az ember lépést tartani, és nyilván a java még most jön, de még mielőtt ebbe belevágnánk, hadd hozzam képbe ezt a friss témát, mert ez ugye nyilván nem a labdarúgáshoz kötődik, de az olimpiai sportokhoz szerintem nagyon, és azt gondolom, hogy mindenképpen globálisan egy nagy újítás, és érdekel, hogy mit gondoltok erről. Ugye arról van szó, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 146. ülésszakán egy nagy bejelentést tett Kirsty Coventry, ami úgy szól, hogy innentől kezdve, és ugye ez ilyen tekintetben visszamenőleges hatályú, mert hogy a Milánó Cortinai téli olimpián indulókra is majd vonatkozni fog, minden egyes olimpikon, aki kijut egy olimpiára, már a részvételért abból a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által létrehozott alapból $10,000 kap már a részvételért, aki innentől kezdve gyakorlatilag részese lesz az olimpiai szereplésnek. Ez, hát mondhatnám, hogy bár Kirsty Coventry alatt lettem volna olimpikon, de jól jönne.
4: Vagy kár, hogy nem a te korodig visszamenőleges.
2: Milyen jól lenne, igen, vagy teljes egészében, igen, a 1896-tól kezdve, na, szóval a lényeg, hogy abban a tekintetben ez mindenképpen újdonság, hogy ahogy az olimpiai mozgalom indult, ugye az amatőr sport szeretete, aztán hát nem emlékezhettek rá, de azért Zsoltal talán mi már igen, hogy ugye amikor ugye a 80-as évek felé, vége felé ugye megindult az áttörés, és felismerte a NOB, hogy hát azért profi sport nélkül nem lesz olyan színes a nemzetközi olimpiai mozgalom világtérképen, meg egyáltalán az olimpiai verseny, és aztán ugye egészen elképesztő volt, amit Steffi Graf ugye 88-ban művelt, minden Grand Slamet megnyert, plusz még az olimpiát is, tehát ugye a Golden Slam azóta datálódik, és aztán jött 92-ben a Dream Team, és lett egy egész más csavar ebben a dologban. Tehát itt olyan nagy kérdés az, hogy egyrészt az olimpia, mint ugrás a sportoló életében megére $10,000, tehát tényleg jutalmazzuk el sportolókat ennyivel, sok vagy kevés, és hogy ennek nem az lesz-e mégiscsak a vége, hogy ezért előbb-utóbb kell, hogy legyen pénzdíj. Vagy látja.
4: Kezdem én. Én azt gondolom, nekem ez alapvetően tetszik. Tehát az idő túlhaladta ezt az amatőrizmust. Én azt gondolom, hogy sportrajongók, igenis örülünk, hogy profi teniszezők vannak ott, Djokovicnak a csodáját láthattuk, a Dream Team csodáját láthattuk. Tehát ezt szerintem ez így van rendjén. Nekem, aminek én ebben örülök, hogy pontosan nem azt találta ki a NOB, hogy pénzdíj a legjobbaknak, ami mindig azt mondom, hogy csak a szakadékot növeli a kijutott, vagy a középmezőny és az élmezőny között, hanem az, hogy mindenki, aki kijut, annak elismerem, hogy ez egy óriási teljesítmény, mert az adott sportágatban benne vagy a világ mondjuk 30 legjobbjában, és ezt szerintem ez egy jó dolog. Én csak egyet szeretnék, hogy oda, mert számomra ez az olimpia varázsa, amit mindjárt mondok. Nincs reklám. Tehát, hogy vannak szponzorai az olimpiának, de amit látunk a futball VB-ben és minden világeseményen, hogy a kis fényreklámok, meg nem tudom.
2: Kiverik a szemedet gyakorlatilag.
4: Igen. Tehát, hogy te mit látsz egy úszóversenyen? Az öt karikát. És a rendezőváros nevét. Tehát, hogy a reklám effektíve ne jelenjen nem meg a TV közvetítésbe, mert ha ennek ez az ára, hogy megfog, és én szinte csodálkozom, én az elmúlt 10-15 évben mondjuk úgy, hogy kb. Minden NOB kongresszusnál egy picit azon aggódom, hogy nehogy most legyen az a pont, amikor van az a pénz. Ez csak az én véleményem, de nekem ez az olimpia varázsa, hogy ott nem veri ki a szememet a reklám. És ez annyira jó, ez ettől annyira unikális számomra az olimpia, és mégis ezeknek a nagy világcégeknek, akik egyébként főszponzori, mégis megéri támogatni, vagy mit gondolunk, miből van erre pénz a NOB-nak? Hát nyilván ezekből a...
5: Részben ezekből, másrészt azért ennek a legmarkánsabb elemét azért mégis ők a televíziós közvetítési jogok adják.
3: Még Tamás mielőtt megszólal, mert én majd most egyrészt egyetértek. Jócival egyetértek, de nem olvadok el sem a NOB-tól, sem a FIFA-tól. Tehát, hogy
4: a FIFA-tól én sem.
3: Azért ők keresnek annyi pénzt, és kérnek is annyi pénzt, hogy a más nem mondjuk egy kommentátor állás mi pénzbe kerül bármelyik eseményen, nem csak az olimpián, ebbe bele sem menjünk, de mondjuk igen, tehát a jamaikai bobosok például, vagy amikor a magyar bob csapat volt ott, milyen jó lett volna, ha ők a részvételért, aminek náluk tényleg a bravúr kategória kaptak volna, de egyébként csak az üzletről szól, tehát a vége lehet, hogy az lesz, hogy majd most a különböző országok sportolói még jobban elkezdenek harcolni, mert azt mondják, hogy hát a kijutás az egy komoly összeggel jár. Szerintem ez egy komoly összeg.
5: $10,000 azért az ugye most nyilván változik a árfolyam legalábbis magyar szempontból, de azért az egy jelentős
4: nem összeg. Nem egy apró pénz.
5: Nem egy apró pénz, és azért érdekes ez, mert én ugye közelmúltban többször is, sőt már a Nobel-elnökválasztási kampányban is kérdeztem ezt köztékevet, mert ez egy töréspont volt a jelöltek között, különösképpen mondjuk Sebastian Coe szemszögéből, ugye, aki hát sokak szerint egyébként részben ezzel bukta el ugye az olimpiai Nobel-elnökké válását, mert ugye Párizsban mondhatni, egyeztetés nélkül bevezette az atlétikában a pénzdíjat. Ezt nem nézte jó szemmel a NOB. És hát persze nyilván a versenyző szempontú megközelítésben azt mondta, hogy már pedig szerinte így kéne lennie. Köztik Áventének az volt az álláspontja, hogy a olimpikonnál válás útját kell anyagilag támogatni. Egyébként erre azért a NOB-nak nagyon sokféle programja van, ugye az egész szolidaritási programja, edzők, versenyzők támogatása, és ugye mindaz, azért ezt ne felejtsük el, ezt most a Fűrés Balázsra készült interjúból hallhattuk, hogy azért egy ciklusban nagyjából $7 milliárd körüli összeggel kalkulálhat a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom, amelynek a 90%-át visszaosztja a nemzetközi vagy nemzeti olimpiai bizottságoknak, illetve a nemzeti sportági szövetségeknek. Tehát valójában azért az, amit televíziós bevételből és reklámbevételből befolyik, ez alapvetően ez a mozgatórugója ennek az egész sport ökoszisztémának tulajdonképpen. Csak ugye hát tényleg az a kérdés, hogy ebből az összegből most oké, ez nagyjából minden mondjuk 14 000 sportolóra jutó per $10,000 összehozták, de hogy valóban amikor azt látjuk, hogy a Grand Slam tornákon milyen díjak vannak, vagy egy Tour de France-on, egy országúti kerék, vagy. Tehát, hogy akkor nincs-e az, hogy előbb-utóbb, ha nem lesz az olimpián pénzdíj, akkor megint az lesz egy picikét, mint az amatőr kontra profi vita, hogy előbb-utóbb azt fogják mondani, hát nem indulok az olimpián, mert ott nem fogom elfárasztani magam, nekem fontosabb egy Grand Slam torna.
6: Hát a részben jó, hogy ezt a kérdést tetted föl, meg összekapcsolva azzal, amit a Zsolt a végén mondott, mert valami olyasmit akartam én is megfogalmazni, hogy ugye rengetegszer halljuk az olimpikonoktól, meg azoktól a sportolóktól, akik részt vettek már olimpián, te is tudnál erről mesélni, ugye a profi pályafutásod idejéről, hogy ugye mindig szoktuk mondani, hogy fotelból könnyű szakérteni, de ez tényleg így van, tehát hogy ahhoz, hogy egy sportoló eljusson oda, hogy egyáltalán kijusson az olimpiára, tehát a saját sportágának a kvalifikációs rendszeré által meghatározott szabályokon belül ő kijusson, abban szerintem jóval több munka, meg eltökéltség, meg alázat, meg minden egyéb ilyen fogalmat lehetne előhozni, van benne, mint amennyit egy átlagember el tud képzelni. Tehát én azt gondolom, hogy amit Fűrjes Balázs is nyilatkozott, hogy ez egy elismerése annak, és tulajdonképpen ez az egésznek a lényege, hiszen Kirsty Coventry is ezt mondta, hogy elvégzik azt a munkát, végigcsinálják azt a kvalifikációt, elérik azokat az eredményeket, amik kell.
5: Tehát ráteszik a gyerekkorukat, egyébként a család szintén a saját életét.
6: Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha egy átlag embert megkérdezem, hogy figyelj, ezt és ezt és ezt kell végigcsinálni, lehet, hogy nem $10,000 kérne érte, hogy ezt megcsinálja. Viszont annak kapcsán, amit te most felvetettél, szerintem ez inkább egy olyan értelemben jelképes összeg, és most nem akarok senkit megsérteni, tehát nyilvánvalóan van, sőt, vannak olyan országok, meg olyan országok sportolói, akiknek egyébként ez a $10,000 baromi sokat számít, de ez inkább egy ilyen gesztus a NOB részéről, abba az irányba, hogy elismerjük azt a munkát, amit beletettél, és hogy te itt lehetsz az olimpián, ezt tulajdonképpen csúnyán mondom, megháláljuk azzal, hogy
5: elismerjük.
6: Igen. Az a jó, hogy elismerés. Tehát egy elismerés az elvégzett munkáért. Amit meg Joci feszegetett itt a reklámokkal kapcsolatban, hát értem, amit mondasz, az ember hozzászokik, tehát abszolút egyetértek veled, én is úgy vagyok, ahogy te, de közben meg most itt a foci VB-n is látható, hogy persze vannak néhányan, akiknek nem tetszik, hogy túl sok a reklám, meg túlságosan beletolják az arcunkba, meg stb., de nem biztos, hogy tehát lehet, hogy van egy nagy réteg, akit ez nem zavar, mert egyszerűen a világ így működik jelenleg, és tele vagyunk mindenhol reklámokkal. Persze értem, hogy az olimpiai eszme, meg az olimpia, és hogy azt ne csúfítsuk el ezzel, nem biztos, hogy ezt el fogjuk tudni kerülni hosszú távon.
4: Abszolút, tehát ettől én is tartok, hogy ezért mondom, hogy a játéktéren ne jelenjen meg, a közvetítésekben nyilván megjelennek ezek a főszponzorok. Egyébként én azért nem tartok attól, hogy ne indulnának a nagy sztárok, hogyha nincs pénzdíj, hogy nézzük meg, hogy mit jelentett például egy Novák Djokovicnak az olimpiai aranyérem, és egyébként itt végigmehetnék a NBA sztárok, amikor ugye volt a Dream Team, és akkor azt hiszem 3-4-et nyertek egymestern, és egyszer csak kikaptak.
5: Én nem is a máról beszélek, meg
4: tehát hanem... amikor egy Stephen Currynek fontos volt, egy LeBron Jamesnek fontos volt, egyébként kiráz a ideg, tehát hogy nekik mindent megnyertek, sőt, LeBron Jamesnek már volt olimpiai bajnoki cím, de fontos volt az, hogy a renoméját a ő országuknak helyreállítsák azzal, hogy visszaódítsák a trónt. Tehát, hogy az olimpia, azt szerintem még ezeknek a sztároknak is sokkal többet jelent. Pont nem a pénzről szól, mármint, hogy pénzíró. Azt, hogy a részvételért kapnak, most nyilván egy LeBron Jamesnek a $10,000
5: az is elhangzott egyébként most itt a kongresszuson, bocsánat, ugye, hogy azért különösképpen azok a nagy sportági szövetségek, akár téli olimpián, nyilvánvalóan jégkorong, vagy egyebek, ahol megjelennek mondjuk az a NHL sztárok, és mondjuk az amerikai válogatott, hogy megnyerje mondjuk a téli olimpiát, megtehetik azt, hogy ezt az összeget az alapban hagyják, vagy valamilyen egyéb jótékony célra, de mindenképpen az olimpiai mozgalom belül cirkuláltatják, tehát, hogy nem kiveszik, hanem, hogy adott esetben azt mondják, hogy köszönik, ők nem kérik, hiszen nekik ez nem erről szól, meg ennél sokkal többet kapnak amúgy egyébként a saját hazájukban. Nyilván profi jégkorongozóként, tehát, hogy elképzelhető, hogy az aztán ez majd egy új életre kelő dolog lesz, vagy tovább gördül.
3: Az egyetlen sportág a labdarúgás, vagy cáfoljatok meg. Ott a Robi Baggiótól a bármelyik sztár, jelenleg Ronaldo, Messi és a többiek, szerintem pont hidegen hagyja őket, hogy olimpiai bajnok lesz vagy sem.
4: Igen. Ugye ott van nem az, ahol nem a legjobbak vannak, hanem a 23 évben, ahol ugyanisko lehet kettő túlkoros, tehát, hogy azért ott
3: de nem úgy kezd el focizni egy gyerek, hogy én legyek olimpiai bajnok.
6: Igen, de annak,
5: amit... Hát ma már ennek nem olyan jelentősége, nyilvánvalóan egy pár évtizeddel ezelőtt még más volt az
6: annak, amit most említettél, én például kifejezetten örülnék neki, hogyha azok a világsztárok, akik egyébként nagyon jól tudjuk, hogy sokkal nagyobb összegeket keresnek, mondjuk azt mondanák, hogy köszönjük szépen ezt a $10,000, és valamilyen jótékony célra, vagy valamilyen olyan, tehát kvázi segélyként felajánlják. Ez szerintem így meg pláne jó lenne a kommunikációja ennek a történetnek.
5: Igen, hát ez, szerintem
3: nem
5: ez ki fogja forni magát, sőt, azt hiszem, ez már most mint lehetőség megvan, de nyilván ezt végig kell vinni, és azt is nagyon fontos elmondani, mert ebbe is voltak, láttam egy-két nagyon fura kommentet. Tehát, hogy ez a pénz, ez a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól érkezik, ebben nincsen egyetlen államnak, tehát ez gyakorlatilag egy olyan pénz, ami nem került sem a magyar adófizetőknek, sem egyetlen ország adófizetőinek, sem egy fillérébe se. Hanem ez a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom, mint nyilván államok fölött álló nemzetközi sport szervezet, gyakorlatilag a saját bevételeit osztja vissza.
3: Jocival a lakótelepről akkor rögtön úgy gondolkodunk, a kisgyerekkorunkra visszamenjünk, hogy mi pénz lehet ott, ha most végre ezt kimondják, hogy ennyi pénzt megkap az a rengeteg téli és nyári olimpikon. Most nem mertem beszorozni, hogy ez mennyi.
5: Hát ez te most egy nagyjából egy 140 millió dolláros alapot hoznak létre.
3: Tehát nyilván nem úgy adják, hogy ez neki hiányozni fog.
5: És még egyszer mondom, egy olimpiai ciklusban kb. 7 milliárd dollárt bevétele van jelen pillanatban a Nemzetközi Olimpiai Mozgalomnak. szponzoroktól, de legfőképpen ugye ez a média bevétel, ami persze változik, azért mert tudjuk jól, hogy a televízió bár most éppen a Milano Cortinai téli olimpiát elemezték ilyen szempontból is a közelmúltban, még mindig tudták az elérést a különféle médiumokon belül növelni, tehát még több ember látta, most már hiszem 2,8 milliárd úgy nagyjából összességében, és ezen belül minden platformon nőtt, még a televízióban is. Tehát a televízióban is, az online felületeken is nagy valószínűséggel a fogyasztás ilyen tekintetben, hát ugye valószínűleg ez az, ami tudja a bevételt növelni.
3: Viszont még drágább lesz egy kommentátor állás, ha már mondtam. Tehát ugye szerint nem
5: hát
3: X, hanem 2X.
5: Ez mit jelent majd ránk nézve, ugye a média munkások tekintetében, meg hogy egyetem hogy tudunk eljutni oda, hogy ne agyisten, vagy inkább agyisten onnan közvetítsünk, ez egy másik beszélgetés tárgya. Minden esetre új korszak, és ennek is szemtanúi vagyunk, ugye nem csak annak már, ugye, hogy profi sportolók vannak az olimpiai műsorán, hanem annak is, hogy tulajdonképpen éppen kimondtuk, hogy akik az olimpiára jutnak, azok ezért anyagi elismerésben részesülhetnek, úgyhogy ez szerintem vivált, és ezt ünnepeljük minden tekintetben, hogy ez merre megy tovább, ezt majd természetesen meglátjuk. Na, hát akkor olimpia, ötkarik a félre, és akkor jöjjen természetesen a labdarúgó világbajnokság, ugye három csoport fejeződött be, és a következő három napban bizony, ugye egy erőltetett menetben napi 3x2 mérkőzéssel több is lezárul. Úgy most azt is tudjuk már, hogy Kanada továbbjutásával eldőlt, hogy mind a három rendező ott lesz a következő körben. Kezdjük ezzel, hogy a világbajnokság elején gondoltátok volna-e, hogy mind a három rendező ország tovább jut. Ez 32 közé.
6: Bocsánat, csak pont a múlt héten, amikor szintén itt voltam, azt hiszem pénteken, akkor pont erről beszélgettünk, és akkor is azt hiszem mind a hárman, akik itt voltunk, egyetértettünk benne, hogy tovább fog jutni mind a három.
5: Én ezt rendező. Értem, hogy akkor egy hete ezt mondtuk már, de a VB előtt gondoltuk volna.
6: Így. Hát most, hogyha ugye a legendás filmből idézek, tudtuk, csak nem sejtettük. De...
4: Én a csoportokat megnézve szerintem...
3: USA, Mexikó biztos, Kanadán lehetett gondolkodni.
4: Kanadában van Juventus játékos, a Bayern játékos, a kerete is erős, a csoportja nem volt nehéz. Tehát, hogy
3: ez már nem a 40 évvel ezelőtti amatőr.
4: Nem, ez már 4 évvel ezelőtt, amikor kijutottak, tehát nem házigazdák voltak. Egyébként 3 vereséggel mentek haza, de nagyon szórakoztató, nagyon támadó futballt játszott, mindent kihagytak. Most hazai pályán nem hagytak ki mindent.
6: És bocsánat, ugye a Kanada, ha jól emlékszem, ugye ő az egyetlen, akinek már biztosan tudjuk az ellenfelét.
4: Így van.
6: Ugye a dél-afrikaiak továbbjutásával. És
3: csak Los Angelesben mennek, ugye el kell hagyniuk, mint csoport második, meg
5: igen,
3: Kanadát.
5: Ez egy érdekes dolog, okay, hogy a csoport első Kanadába. És másodikak azért egy egészen másfajta, hát ilyen drillnek, ilyen megméretésnek vannak kitéve a mérkőzésen kívül, a jövésmenés, az utazás, az új körülmények.
3: Szerintem simán kiütik Dél-Afrikát.
6: Ezt akartam mondani, hogy Kanada kapcsán nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha itt nem arról beszélgetnénk, hogy ők a következő kört sikerre veszik, mert persze Dél-Afrikának most összejött ugye a koreaiak legyőzése, meglepetésre, mert senki nem számított rá.
5: A koreai gyengébb, mint amire számítottunk szerintem.
4: Igen, főleg az első meccs után. Igen.
6: Így van, de hogyha az első két meccsét nézzük meg a dél-afrikaiaknak, és persze hát most beszélhetünk arról, hogy a formaidőzítést a dél-afrikaiak hogyan rakták össze, de szerintem ez ellen a kanadai csapat ellen pontosan azért, amit a Joci is mond, hogy milyen nagyon jó képességű játékosokból van egyébként ez a Kanada összerakva, és azért itt az utolsó csoportmeccsükön Svájc ellen annyira nem játszottak alárendelt szerepet, tehát hogy szerintem...
5: Volt egy csomó helyzetben.
6: Így van, tehát szerintem képességben, meg tudásbeli különbségben Kanadának most nagyon jó esélye van arra, hogy azt mondja, hogy 32, akkor 16 között legyen, igen.
5: Döbbenet. Kanada. 16 között.
3: Egy hoki.
5: Szoknunk kell ezeket a dolgokat.
4: Hogy eljutott oda a futball, hogy Kanadának tényleg van egy Juventusos, meg egy Bayernes játékosa. Most csak így.
5: Igen.
4: Ez egy két top klub. Igen. Tehát, hogy inkább számomra ez, és ha ez viszont ez így van, onnantól viszont már nem akkora meglepetés, hogy ők akár 16-ig mennek.
5: Tehát... Igen, csak amikor a labdarúgásról beszéltünk, akkor azért az észak-amerikai kontinens még mindig nem volt a fejünkben legalábbis annyira a globális térképen.
3: Ne felejtsétek, 86-ban, 40 évvel ezelőtt sem 6-0-ra vertük a kanadaiakat, pedig akkor tovább mentünk volna.
4: 2-0, ugye?
3: Csak 2-0.
5: Igen.
6: Igen, de ezzel kapcsolatban, amit most felvetettél, és persze most nem akarom Kanadát összehasonlítani Norvégiával, de ugye, hogyha a norvégokat megnézzük, ugye ott is azt mondjuk, hogy itt vagyunk egy világbajnokságon, ahova a norvégok tulajdonképpen tükörsimán kijutottak.
4: Igen.
6: Van egy jó csapatuk, amit egyébként a VB előtt már sokszor beszéltük, hogy egészen messzire várunk, tehát egész sokáig eljuthatnak, és igazából igazi sztárjátékosuk kettő van. A Haaland meg Ødegaard, ugye Manchester City, Arsenal. A többiek Premier League itt-ott-amott játszanak, de ugye tudjuk azt, hogy mondjuk itt vannak a Bodø Glimt játékosai, akik ugye szenzációsan meneteltek a Bajnokok Ligájába.
4: Több idényen, mármint, hogy több idényben is nagyon komoly eredményeket értek.
6: Igen, tehát, hogy ezek a... Szerintem ennek a VB-nek talán a legnagyobb, nem tudom, hát nem tanulsága, hanem beszédtémája az lehet, hogy ezek a előzetesen lesajnált országok, vagy kevésbé esélyesnek tartott országok mégiscsak tudnak jó focit játszani, eredményesek lenni, szórakoztatóan játszani, oda jutni esetleg, egy kört menni, vagy tovább jutni a csoportkörből. Igazából szerintem ez az, ami igazán érdekes.
3: A norvégok milyen felszabadultak, ott a szurkolókkal együtt ünnepelnek a győzelem után. És...
2: Azt majd szerintem külön érdemes kielemezni, hogy mi is ez a...
3: Ilyet nem láttunk még a legerősebb együttestől se, hogy a szurkolókkal ilyen összhangban legyenek, és egy ilyen sót csináljanak, és közben tudnak focizni is.
4: Tehát nagyon összeállt az a norvég csapat, az én nagy szívfájdalmamra az olasz válogatott, hogy hab könnyen elütötték a világbajnokságtól, tehát hogy oda-vissza nagyon megverték őket. Ez azért már mutatta, és igazán ezért várnak szerintem az emberek sokat Norvégiától, mert nem egy kiélezett küzdelemben, hanem egy azért egy jobb csapatot hab könnyen. És ez mutatta meg azt, hogy Norvégia tulajdonképpen, ha úgy tetszik, Olaszország helyét átvéve az elitben, ott van a közvetlen élmezőny mögött. És ahogy a Tamás mondta, és egyébként talán azért ez a különbség például egy Kanada meg egy Norvégia között, hogy miért válunk a norvégoktól többet, tehát hogy Kanadában vannak nagyon jó játékosok, akik nagyon jó klubokban játszanak, de azért nem olyan világsztárok, mint Ødegaard és Haaland. Tehát, hogy a két legjobb játékosuk az azért magasabb szinten van, mint Kanadának a két legjobbja, mert az viszont a teljes, tehát az az elitnek a csúcsa, ahol a Ødegaard meg a Haaland van a maga posztján. És egyébként most is azt a rendkívül gólerős játékot nyújtja Norvégia. Tehát első meccs 4 gól, második meccs 3 gól, és egyébként egy hasonlóra számítok a franciák ellen. Én azt gondolom, hogy ott azt szerintem ugye a csoportkör harmadik körének egyik legizgalmasabb meccse, attól függetlenül mindkét csapat tovább jutott. Csoport elsőség lesz a tét.
3: Csak nem lesz egy 0-0.
4: Én azt gondolom, nem, hogy nem. Én szerintem ott az a franciák számára, eddig a franciáknál én azt éreztem, hogy kicsit focizunk, rugunk néhány gólt, rúgtak is, és az elég. Én szerintem nekik ez lesz egy fokmérő, és ők szerintem ezt pont így fogják kezelni, hogy most le tudjuk mérni, hogy hol tartunk.
3: Főleg, ha a norvégok vezetést szereznek.
4: És simán benne van.
2: Most akkor viszont, hogyha a norvégoktól ezt vártuk, pláne, hogy mondod, az olaszok elütése már azért indikálta, hogy körülbelül mégis mire számíthatunk. Például a cseheket szerintem mi magasabb helyre raktuk, nem? Amit láttunk tőlük. Tehát az hogy így te nem? De a cseh bajnokságról olyan szuperlatívuszokban szoktunk beszélni. Ez és azt gondolná is az ember, hogy ez azt feltételez egy erős válogatott.
6: Ez igaz is, de valahogy az útjuk a világbajnokságra nekem nem volt annyira meggyőző, hogy én azt ettől függetlenül természetesen meglepetés számba ment egy-két eredmény, vagy leginkább a játékuk itt a csoportkörben. Tehát, hogy kevésbé éreztem azt az átütő erőt, ami kellett volna ahhoz, hogy és lehet, hogy helyzetkihasználási problémáik voltak, vagy nem állt össze úgy a játék, ahogy ők azt, vagy éppen a kapitány elképzelte, de annyira nem lepődtem meg, hogy én egyébként harmadik helyre vártam őket, tehát olyan szempontból, hogy búcsúztak, olyan szempontból persze meglepetés, de nem gondoltam, hogy ők ennél előrébb végezhetnek. Nem volt ez annyira tökéletes, ez a csegépezet szerintem.
2: És akkor a törököket is körülbelül ide vártad?
6: Nem. A törökökről is pontosan ugyanezt gondoltam, hogy tovább fognak jutni, de nem gondoltam azt, hogy az első két hely valamelyikén. Uh-huh. Ilyen szempontból ott is annyiban meglepődtem, hogy ennyire simán kiestek.
2: Ezt minek tudjuk
6: ott beállítani? A törököknél a pótselejtezőn mutatott játék volt nekem olyan döcögősnek tűnt, meg olyan
3: ők kicsit... Ők voltak talán a román-koszovói
6: így van, ágon. Így van. Én simább, tehát ugye, hogyha a neveket megnézzük, hogy kik alkotják a török válogatottat, mi milyen fantasztikusan jó képességű játékosok
3: vagy ahogy bennünket elintéztek, ugye, 6-1-jel. két
6: akár meccsen. Azt is persze, de az ugye már egy picit régebben volt, de hogy azért Arda Güler, meg Calhanoglu, meg mit, tehát, hogy olyan játékosok vannak, akik tényleg...
5: Meg hát kvázi... a török bajnokság azért szerintem...
6: És a török bajnokság sem gyenge.
5: Bizony.
4: A cseh nekem óriási csalódás, futballban is, tehát hogy ott játékban. A török ennyiben nekem más. A törököknek volt két meccsen 60 kapura lövése. Tehát, hogy ott, ott szerintem a játék megvolt. Sajnos van olyan a futballban, meg egyébként minden sportban, amikor valahogy mindenki fele pattan. Ez az, amikor valahogy rossz flowban van egy csapat, de egyébként a játékuk szerintem működött. Tehát most nem is tudom, melyik meccsükön volt, bocsánat, itt pont kérdezte, vagy mondtad, hogy az elején, hogy annyira összefolynak, bizonyos meccsek, annyi meccset láttam. Ugye én éjszakázom minden nap, úgyhogy tényleg egy kicsit összefolynak. Tehát a törököknek volt olyan meccse, hogy konkrétan szinte egy kapusztak, és kikaptak.
3: Tehát, Ausztrália,
4: igen, az volt. Tehát kétszer átment Ausztrália a félpályán, és rugott két gólt, és nyerte 2-0-ra. Tehát 60 kapura lövésből a két meccsen 0 gólt szerzett Törökország. Ez persze az ő hibájuk, és ha valaki ilyen statisztikát produkál, jogos, és megérdemelt a kiesés, viszont azért azt nem azt mutatja, hogy impotens a játékuk. A cseheknél más a helyzet. A csehek szerintem egy talán még gyengébb csoportból nagyon gyenge játékkal búcsúztak. Tehát én azt hiszem, mind a három meccsüket láttam. A Dél-Korea ellen még csak-csak, ott ugye vezettek is, sőt, amikor fordított Dél-Korea, volt két óriási zicserük egyébként az egyenlítésre, de azt például, hogy egy Dél-Afrikát nem tudtak megverni, és játékban sem nagyon tudták felülmúlni, ezek azért nagyon fájó pontok. És egyébként itt még a Leóval beszélgettünk lent a adás előtt, és ami nekem fáj... Hogy mondtuk, hogy az Európa kevés a 16 csapat, ha már 48 csapatos a VB, és én azt mondtam, hogy sajnos ezt a tézist, amivel alapvetően bár egyetértek, azért tehát nehéz úgy ezt alátámasztani, hogy a csoportkörben kiesik Törökország, és kiesik Csehország. Csehország egy ilyen csoportban.
3: És hogy mind a kettő simán esik ki, még ha volt 60 kihagyott lövés.
4: Amelyik egyébként egyáltalán nem biztos, hogy tovább megy, és akkor hirtelen ott tartunk, hogy azt mondtuk, hogy kevés a 16, majd a 16-ból minimum 3 mondjuk búcsúzik, akkor hogy tudod ezt majd a FIFA felé prezentálni, hogy hát a arányok a növelésben nem voltak igazságosak.
3: Vagy hogy mit tettek le a csehek, vagy a törökök? Hogy... A haiti gyerek az Izidor góljára szerintem amíg élek emlékezni fogok, pedig simán kiestek.
5: Amit haiti mutatott, tehát ezt tényleg szerintem
3: sosem. Tehát ez a cseh török azzal lehet zárni, hogy mind a kettő csalódás, többet vártunk tőlük, de a törököknek lehet, hogy visszanyalt a fagyi, mert ugye ellenünk mindent belőttek, azon az ominózus Nemzetek Ligája két meccsen pont azt láttuk, amit most nem tudtak megvalósítani.
4: És ott meg nekünk nem ment be semmi.
3: Igen. Ott kapura lőtt egyből gól lett.
5: De azt mondod, hogy valóban egy jövőben érvelésnél azért ez nem annyira masszív, hogy európai csapatok ilyen viszonylag könnyedén zuhannak ki, ugye a csoportból akár a negyedik helyen is, tehát hogy akkor nehéz
4: És csak skótokat tudom védeni, mert ott azért egy brazil Marokkó volt, akikkel versenyeztek, tehát azért mégiscsak Brazília egyik legnagyobb favorit, Marokkó 4-be volt legutóbb, tehát a skótot meg tudom védeni, de azért a török cseh, amilyen csoportban volt, azt nagyon nehéz védeni, hogy abból nem sikerült tovább menni, és egyáltalán a harmadik helyet sem megszerezni.
3: Igen, tehát nem is volt egy pillanatig se úgy komoly esélyük itt meccsek közben, annyira szerintem ők impotensen játszottak, és sokszor magukat verték meg. Ott valami hibázott az edző és a kapitány között is.
5: Jó, hát ez előfordulhat, tehát ez egy világbajnokság nagyon sokféle dolgot a felszínre hoz, és valószínűleg ennek is szemtanúi lehettünk. Ugye itt most azért a kiesőkről, meg a bizonyos szempontból csalódást is okozókról beszélgettünk, de rövidesen a hírek után majd azért folytassuk már azzal, hogy viszont hát itt azért van egy pár pozitív meglepetés.
6: Tudnak focizni,
5: és illetve meg is villantják magukat. Én csak azon aggódom, hogy nehogy túl korán jöjjön ez a sziporka, mert akkor lehet, hogy a végére elfogy, de az
3: Izidort már nem látjuk a hajit.
5: Izidort már nem látjuk, de például Vinicius Juniort látni fogjuk, Mbappét látni fogjuk, Cristiano Ronaldo-t, és hát nem beszélve Messiről, de mondhatnánk Hollandot, és persze a többi nagyot is, úgyhogy az egyéniségek azok hozzák a világklasszis teljesítményt, de hogy ez hogy megy nekik, hogy miért tudják ezt megoldani? Na, ezzel folytatjuk majd az urakkal itt a hírek után.
7: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labda.

0: nyár vár rád.
1: A legjobb zenék, nyári történetek.
2: Fölfedezzük a hazai várakat, kastélyokat.
1: Különleges ízek.
3: Nem akarsz minden nap főzni rá?
1: Izgalmas programok.
4: Fantasztikus!
1: Emlékezetes találkozások.
5: Na, elmondom, mik a legendák.
6: Mondjad.
1: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Bosznia-Hercegovina biztosan ott van a VB legjobb 32 csapata között. Újabb intézkedések segítik a hőség elleni védekezést, egyelőre marad a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
7: Sporthírek.
8: A bosnyákok már biztos továbbjutók a csoport harmadikok közül a labdarúgó világbajnokságon. A harmadik fordulóban az A csoportban Mexikó 3-0-ra legyőzte Csehországot, míg Dél-Afrika 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen. Így a 100%-os teljesítménnyel a négyes élén végző Mexikó mellett Dél-Afrika jutott tovább. Dél-Korea még reménykedett a tovább lépésben, Csehországnak véget ért a világbajnokság. A B csoportban Svájc 2-1-re múlta felül Kanadát, Bosznia-Hercegovina pedig 3-1-re verte Katart. Svájc elsőként, Kanada másodikként jutott tovább, és a harmadik bosnyákok is a 32 közé kerültek, miután 4 ponttal és mínusz 1-es gólkülönbséggel végeztek harmadikként, és ez mindenképpen elég a továbbjutáshoz, mert 4 csoportban már biztosan rosszabbul zár a harmadik helyezett. Katar búcsúzott a VB-től. A céljelű kvartetben Brazília 3-0-ra bizonyult jobbnak Skóciánál, míg Marokkó 4-2-re győzött Haiti ellen. Brazília az első, Marokkó a második helyen jutott tovább, Haiti befejezte szereplését. A labdarúgó világbajnokságon ma 22 órától Ecuador Németországgal, Curaçao elefántcsontparttal mérkőzik, holnap éjjel 1 órától Japán Svédország és Tunézia Hollandia, hajnali 4 órától Törökország Egyesült Államok, valamint Paraguay Ausztrália találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport, az M4 Sport Plus, illetve a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. A Tajvan elleni kiütéses győzelem után Tunéziát is magabiztosan verte 32-24-re az U20-as női kézilabda válogatottunk a kínai világbajnokságon. Ezzel csapatunk a középdöntőbe jutott.
7: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Harmadfokú hőségriasztás lép életbe szombattól. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalan emberek. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki igyon elég folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A kormány péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden home office-ban dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, folytatódik a vízosztás és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. A hétvégére részben felfüggesztették a kamionstopot, és kiemelt figyelemmel kísérik a szabadtéri rendezvényeket. Az Európában élők kétharmadát, 380 millió embert érint ma a 30 foknál melegebb idő. Közülük minden negyedik akár 35 fokos forróságot is tapasztalhat ezekben az órákban. Magas értékekre lehet számítani Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában, valamint Lengyelországban, Csehországban és Horvátországban is. Venezuelában 164-re emelkedett a tegnapi földrengések halálos áldozatainak száma. Eddig csaknem 1000 sérültet láttak el. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén. Hazai karitatív szervezetek is segítséget ajánlottak Venezuelának. Az ökumenikus segélyszervezet közölte, a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni az akcióhoz. Nagyobb adományokat a segélyszervezet.hu oldalon lehet felajánlani. A baptista szeretetszolgálat pedig speciális keresőkutyás mentőegységével áll készen. Emellett ők is gyűjtést kezdeményeztek honlapjukon.
7: Közlekedés.
8: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé. A komáromi csomópont és Bicske között helyenként csak arra szólnak a járművek. Az M5-ösen Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét között javítják a szalakorlátot.

0: 73-as kilométernél 4-5 kilométeres a dugó. Aztán a 31-es főúton Szent Márton Káta és Nagy Káta között két autó összeütközött. A 60-as kilométer közelében félpályás lezárás mellett helyszínelnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Fokozódik a hőség, csak elvétve szűrik gomoly felhők a napsütést. Délután a déli délkeleti határ közelében egy-egy zápor kialakulhat. Holnap nem várható eső. Éjszaka 14-21, holnap 33-38 fok valószínű. A kánikula a jövő hét elejéig folytatódik, enyhülés leghamarabb szerdán érkezhet. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 16 óra 36 perc van, és folytatjuk a Nemzeti Sportkört Vilányi Zsolttal, Kis Tamással és Gergelics Józseffel. És ugye az első részünkben labdarúgó világbajnokság kapcsán ugye ott hagytuk abba, hogy azért voltak csalódást okozó csapatok, de hát tulajdonképpen a csoportkörben ez így kell, hogy legyen, mert valakik kiesnek, valakiknek megy a játék, valakiknek nem. Itt az a kérdés, ugye, hogy mely csapat volt esetleg az, amelyik meglepett benneteket, vagy melyik volt, amelyik nem. És ugye azt is már szerintem itt nagyjából a VB kezdete óta kibeszéltük, hogy összességében a világbajnokság, annak ellenére, hogy először 48 csapatos színvonalában az első két hetet tekintve mindenképpen magasabb színvonalú játékot hozott, mint amit vártunk, még akkor is, ha voltak magukhoz képest alul teljesítő csapatok. De generálisan a színvonal, és aztán most mindjárt kitérünk ott az egyéni megvillanásokra, mindenképpen magasabb, nem? Nekem legalábbis ez a személyes benyomásom.
4: Jó nézni ezt a világbajnokságot, pedig sokan féltünk attól, hogy majd lesznek gyenge mérkőzések. Nyilván vannak, de hát 104 meccsből 104-ből 72 lesz itt a csoportmeccsek során, és abból már csak néhány van hátra. Utána 32 az egyenes kieséses szakaszban. Ugye eddig 16 volt, most meg már még plusz 16 a 16 közéjutásért.
3: Ja, és tehát a mennyiségi meló, mondjuk így az, a nézésben, meg a lejátszásban a lassacskán mögöttünk van, és ebben azért szerintem sokkal több pozitív élmény volt nekem, mint nem.
5: Abszolút, és a gólátlag is nagyon jó, nagyon közel van a hármas gólátlag, amire évtizedek óta nem volt példa.
3: Bár ezt azért ide vártuk, hogy itt lesz nyilvánvalóan nagy a gólkülönbség, a vélhetően nagyobb.
5: De egyébként nem volt sok gól, tehát hogy nem azért lett, vagy nem azért van közel a hármashoz, ami miatt vártuk. Tehát, hogy mondjuk ilyen német kuraszó 7-1,
4: Kanada-Katar 6-0, de, és aztán kevés ilyen.
5: Igen, nagyon kevés ilyen volt, tehát, hogy ennyi volt egyébként a kisebb mezőnyben, a 32-ben is volt egy-egy ilyen meccs, tehát, hogy igazániból ezek nem jöttek a 7-1-ek, ellenben vannak 2-2-k, 3-2-k, tehát hogy ilyen jó gólátlagot produkálnak a csapatok, szerintem ez nagyon jó, és nem úgy, ahogy vártuk, úgyhogy meg színvonal az tényleg jó, egy-két nézhetetlen meccs van, én így a szünetben mondtam, hogy én nagyon szeretném, hogy Dél-Korea kiessen, amilyen jó futballt játszottak az első fordulóban, és utána az első győzelem után ők ezt úgy gondolták, hogy nekünk elég az X, és az a tovább tudunk. Két olyan nézhetetlen meccset produkáltak a második, harmadik fordulóba, álló futball volt. Ritmusa se volt, nem volt lüktetés, nem volt iram. Nagyon remélem, hogy ezzel a...
3: Csalták a játékot?
5: Így van. 0-0-ra játszottak, és 2-1-0-ra kikaptak.
6: Az mindent elmond a koreaiakról, hogy én például az összefoglalót néztem vissza, és még az összefoglalón keresztül is átjött, hogy gyakorlatilag áldogáltak a pályán egy kis túlzással a koreaiak szinte végig, úgyhogy talán egyébként pont ezért szaladtak is rá erre a dologra, hogy aztán kikaptak a dél-afrikaiaktól, mert ugye, ahogy mondod, abszolút az látszott, hogy 0-0-ra játszanak, de hát 90 percen keresztül nem nagyon lehet a mai futballban 0-0-ra játszani, sőt a budapesti BL-döntő óta tudjuk, hogy a 85 percre sem érdemes berendezkedni védekezésre, mert nem fog sikerülni.
3: Bizony. Na, hát és aztán a világbajnokságon van egy külön klub, ezt talán nyugodtan kiemelhetjük, az ember úgy érzi, hogy szinte egymásnak üzengetnek ezek a világsztárok. Ugye azért az, hogy ahogy Messi megkezdte ezt a maga 5 góljával, és azért egy büntetőt ki is hagyott, tehát 6 is lehetne, ezt ő maga is elismerte a szokásos szerénysége, hogy még ott lehetett volna kicsit javítani, azt a büntetőt berúgja. És aztán természetesen ugye látjuk Franciaországtól Mbappét a maga megvillanásaival, hogy látható, mit jelent neki a francia válogatottban szerepelni. Úgy tűnt, hogy beszállt ebbe Vinicius Junior, egészen elképesztő színvonalon játszik szerintem, mintha nem is tudnánk, hogy mi van körülötte a Real Madridban, tehát, hogy ez egy teljesen más személyiség lenne. Holland fantasztikus, ugyanez, hihetetlen erőjátékra képes, és hát azért persze még a Spanyolországból még olyan nagy villanást igazából egyeniség részéről nem látunk. Havertz jól kezdett a
5: németet. Jamal már rúgott egy gólt. Csak ugye ő sérülésben.
3: Igen, és Harry Kane is ugye tudjuk jól, hogy képes ebben a versenyben részt venni. Na most az, hogy itt a világban is egy csoportmérkőzésen, amikor azt gondoltuk volna, hogy az igazi nagyágyuk majd a végére tartogatják a csúcsvonalat, és ugye jönnek fáradtan egy brutális szezon végén, ezt mivel magyarázzátok, hogy itt mi megy, itt a nagyok között? Tényleg nem tudok, mint hogyha ők egy külön kis világban, egy külön kis játékot játszanának, és egymástak üzengetnének ezzel. És én egyébként személyesen örülök, hogy ebben Ronaldo is beszáll.
4: Nagyon szerintem jó a motivációjuk. Tehát igazi sportemberek, világsztárok értik, tudják ezt a játékot, meg is tudják mutatni, és reméljük, hogy a java az még csak most jön majd tényleg, ahogy mondod, hogy az egyenes kiesése szakaszban is el tudják dönteni emlékezetes produkcióval, góllal, gólpasszal az adott mérkőzést. Még biztos, hogy fogunk látni olyanokat, amikről hosszú évtizedekig fogunk beszélni.
5: Én meg azt mondanám, amit te itt kiemeltél Bappé esetében, hogy mit jelent neki a címeres, mert szerintem sokkal jobban játszik a francia válogatottban, mint bármelyik klub csapatában, itt gondoltak a PSG erre.
3: De mint hogyha itt értenék őt igazán, nem? Mint ha itt tudnák, hogy mi kell neki.
5: De itt más is a hozzáállása.
3: Biztos, persze, nyilván ez is számít. De ugyanez a Vinicius Junior recept? Ugyanez történik?
5: Az egy nagyon érdekes kérdés. Én azt mondom, hogy Vinicius nyelvén eddig egy ember tud beszélni, és az Carlo Ancelotti. A Viniciusnak most például elvettek tőle egy gólt, és nem láttam azt a igazi pökhendi Viniciusnak, nem tudom, valahogy a Carlo Ancelotti tudja őt kezelni, megérti az ő zseniét, egyszerűen ő tudja kezelni. Hollandnak mit jelent azért az, hogy Norvégia 98 után újra kint van, tehát hogy szerintem nagyon felszívtam. Ronaldóról nem is akarok beszélni, mert Ronaldónak a portugál mez az a szent és sérthetetlen. Messi azért ugyanez arra, tehát hogy egy kicsit azért oda vezettem vissza, hogy ezeknek a sztároknak, akik fantasztikusak az egész éve, de ez a VB, hogy ott képviselik a hazájukat más-más ok miatt, egyszerűen annyira meg sokszorozza az erejét, a motivációját, hogy nincs az a fáradtság, ami miatt itt ők gyengében tudnának teljesíteni.
3: Ezt én értem, de azon túlmenően, amit kapnak a nemzeti 11-ként, vagy adott esetben a mez felvételével, vagy a címer ötlétével, én azt érzékelem, hogy ezen túlmenően ők, mintha egy külön kis csatát is vívnának egymással. Tehát lenne egy olyan presztízs viadal a VB-n belül, amit itt a nagyok egymás között játszanak le. Eddig legalábbis nekem ez a benyomásom.
6: Lehet, hogy jól érzékeled, bár láttam egy, nem tudom, hogy melyik, talán a mostani portugál mérkőzés után, amikor a Ronaldo ugye 2 gólt is szerzett, hogy valaki próbált erre rákérdezni valamelyik újságíró, és Ronaldo skippelte ezt a kérdést, tehát hogy ő nem akar erről beszélni, hogy most akkor a Messi, meg a Haaland, meg a...
4: Igen,
6: a
4: szóba hozta a riporter
6: mondta, hogy akkor kérem a következő kérdést, tehát hogy ő nem akart erre kitérni. De ettől függetlenül lehet, hogy igazad van abban, hogy ők egyébként, tehát a belső motivációjuk
3: inkább
6: az azért mégiscsak az,
3: hogy... Inkább ez nincs kimondva, inkább ez egy ilyen, nem tudom, csak ott lebeg a levegőben.
6: De csatlakozva arra, amit a Joci mond, amivel egyetértek egyébként, szerintem mindegyik kölyüknek megvan a maga kis saját története, amit, hogyha részleteiben látnánk, vagy mélyebben belásnánk magunkat, akkor megértenénk, hogy kinek mi a motivációja, és miért, és hogyan. Az azért nagyon beszédes mondjuk Messi esetében, hogy az argentinok 5 gólt lőttek eddig a világbajnokságon, és azt mind az ötöt ő. Ez az egyik. A másik a Mbappéval kapcsolatban ugye, hogy és nem játszott rossz csapatokba soha, de hát azért lehet, hogy még én is brilliroznék, hogyha Dembélé meg Barcola meg Doué futkosnak örülöttem, és adogatná a labdákat, tehát hogy nyilván értik egymást, hiszen egyrészt kiváló futballisták vannak mellette, másrészt meg nyilván a válogatottban
3: azért sokat... Emlékezzetek vissza, hogy ő hogy vágyott a Real Madridba. Tehát amikor eljött a PSG-ből, akkor ott nem csak arról volt, hogy ő már úgy ment oda, hogy már tudott spanyolul. Engem egyébként ez meglepett, hogy francia létére így beszél spanyolul. Ez tavaly, amikor a aranycipőt átvette, akkor lehetett ezt tudni, és meg is nyilvánult. De hogy azt mondta volna az ember, hogy hát, hogy volt egy klubcsapat álom, de közben meg azt látjuk, amit látunk, hogy mindenféle mozgalmak indulnak ellene.
6: Én kíváncsi leszek, hogy José Mourinho keze alatt majd hogy lesz, mint lesz a Real Madridban, mert szerintem itt a Mbappénak a teljesítményét a Realba, az is befolyásolta, ami egyébként a klubnál történt itt, ugye.
3: Az egészen biztos. Tehát, hogy ezt ő nyilván úgy élte meg, hogy ez méltatlan, nem olyan edző van ott, és a többi. Nem feszült meg, amíg nincs ez rendezve, ez a helyzet.
6: Igen, igen, de egyébként abban is egyetértek, Haaland egyébként is egy most pozitív értelemben egy állat, amikor egy olyan tét van, ugye most a világbajnokság és a hazáját képviseli, de a klubcsapatában is, amikor tét meccs van, akkor ő, hogyha beleáll, akkor senki nem tudja megállítani. Egészen elképesztő. Ronaldo egész egyszerűen csak annyi, hogy van egy rosszul sikerült meccs, akkor szerintem ő neki nem is kell, senki nem szól hozzá semmit, ő magától tudja, hogy a következőn majd én, nehogy már én ne tudjam megmutatni, de hát 40 éves, hogy ki nem...
3: De meg is mutat, tehát tényleg megmutatta, süvegeljük meg szerintem,
6: Úgyhogy ezek miatt, a zsenik miatt mindenképpen ez egy plusz szint ad ennek a világbajnokságnak, és érdemes emiatt is figyelni, és az Ancelotti vonalban is abszolút egyetértek, és ezt a VB előtt beszéltük is, hogy arra leszünk kíváncsiak, hogy a brazilokkal, nem csak Vinicius, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a brazil futballisták, hát emlékszünk még a nagy brazil generációra, ugye rengeteg sztori van Ronaldinhoékról, hogy a buli az sokkal hamarabb volt, mint a futball, csak hát egyébként, most bocsánat, de félrészegen is jobban futballoztak, mint a félvilág.
3: Jó, és hát ha már a nagyok meg a buli, hát azért korábban azt mondták, hogy az egyik home office-ban dolgozó Neymar is beállt.
4: Ja, abszolút, így van. A brazilokról csak egy szakmai észrevétel, de fontos is csak a statisztikát, aki szereti, vagy elhiszi, hogy amikor három gólt, pontosabban minden csoportmeccsen gólt lőtt egy játékos, mint például most Vinicius Junior is korábban 2002-ben, 94-ben, 70-ben és egy-egy brazil, akkor mindig világbajnokok lettek.
3: Viszont akkor én mondok ezzel szemben egy másik példát, hogy még soha nem nyert olyan csapat, amelyiknek az edzője egy másik országból lett volna. Tehát ezzel ez megdőlhet, ha is van mennyiben.
5: Azért, ha valaki ezt felül tudja írni, az Ancelotti.
3: Na, ezt akarom mondani, hogy itt lehet egy olyan szintén egy történelmi, nem tudom, elem, amibe befigyel itt, pláne pontosan ezzel a csapattal.
4: Sok rágót visz magával.
3: És oké, hogy nyilván nem volt olyan, de hogy akkor azt látjátok, és nem csak azért, mert ugye hát tényleg nagyon érzelmes pillanat volt, hogy Neymar beállt, ahogy a végén beszélt erről is. És most már szerintem kezdjük megérteni az Ancelotti gondolkodást, hogy miért volt fontos Neymart elhozni. Még egyelőre nem látjuk igazából ez szakmailag indokoltan, de szerintem érzelmileg óriási többletet ad a csapathoz. De látjátok már ennek a Brazíliának azt az erejét, ami adott esetben elviszi őket mondjuk egy döntőig?
4: Hát ugye most itt, Tomi, csak bocsánat, egy hét, amikor nem, ha csak a Zsuzsi volt meg én itt és a két másik kollega, hát kiderült, hogy én a brazilokra tippeltem. És mondtam, hogy csak azt nem tudom, hogy miért, azon kívül, hogy 24 éve nem nyertek világbajnokságot, és akkor egy ötszörös világbajnoknak már előbb utóbb kellene.
3: Most már indokoltnak látod a saját döntésed?
4: Hát inkább úgy mondom, hogy optimistább vagyok, és amit a Jóci kétszer kiemelt, és te is utaltál rá, tehát tényleg ez a Carlo Ancelotti faktor lehet. Most már jobban ismerem a brazilokat, de a kérdésedre válasz, hogy egyébként mondjuk egy argentin-brazil elődöntőnél inkább az argentinokra tippelnék, hát érzelmileg akkor a braziloknak, de szakmailag az argentinokra.
5: Nem, arról nem győzött meg még Brazília, hogy a legnagyobb favoritok közé tartozna, és itt akkor a spanyol, argentin, francia szintet említeném. Nyilván jó csapat, tehát nem arról van szó, hogy teljesen outsider, de azért a Marokkó elleni egy-egy ott látszott, hogy egy jó csapattal találkoztak, és nagyjából azonos szinten voltak. De Marokkó is ugyanez, hogy nagyon jó csapat, de azért nem a legfelső polc jelenleg. Tehát erről nem győzött meg. Egyébként jól játszottak a skótok ellen, de azért azt tegyük hozzá, hogy a skótok alaposan verték saját magukat olyan igazi jó skót szokás szerint, tehát hogy... És ugye itt az a kulcs ebbe, hogy nem az volt, hogy rugott Brazília remek játék a két gólt, és utána verték magukat a skótok, hanem a skótok előbb megverték magukat, és utána kezdtek el előnyben nagyon jól futballozni a brazilok. Ezen nem az érdeméket akarom kisebbíteni, csak azt jelzem, hogy nem arról nem győztek meg, hogy legfelső polc, de ez változhat.
3: Persze.
5: Tehát, hogy ez a... Azt hiszem, hát, láttam, hogy fölfele megy ez a brazil
3: csapat.
5: Ne felejtsük
3: el, amit mondtuk, hogy az 5 hét alatt kell tulajdonképpen majd a két legjobb csapatnak a végén a csúcsformát hozni.
6: Pontosan ezek a dolgok, amiről most beszélgettek, és ahogy felvezetted, szerintem itt lesz döntő jelentősége az Ancelotti faktornak, és nem akarom tényleg az egekig dicsérni, de hát azért, hogyha valaki megnézi a pályafutás, azért tudjuk, hogy mennyi mindent nyert meg. Van neki egy olyan őstehetsége ehhez a szakmához, mármint az edzői szakmához, hogy ő azért régi bevett saját módszerekkel dolgozik, ugye a kedvenc történetem a Bayern Münchennél, persze ott is bajnokságot nyert a Bayern Münchennel, de hogy amikor ő ott a saját edzés metódusát csináltatta a játékosokkal, és akkor jöttek a Bayernnél a szakmai stábtagjai mindenféle laptopokkal meg egyebekkel, hogy de hát Carlo, hát itt ő neki már nem szabad futnia, mert nem tudom micsoda, és ilyen adatok, és mit, és nézett rájuk, hogy tessék, miről beszéltek? Tehát, hogy őt nem érdeklik az adatok, meg az egyebek, viszont mentálisan, ilyen kvázi apaszerepben, meg pszichológiai tényezőkben tudja kezelni a sztárt, rendbe tudja rakni a fejeket, bele tud nyúlni a meccsbe, akár az öltözőbe, akár most ugye itt vannak ezek az ivószünetek.
3: Taktikusként valóban a világklassz is.
6: Én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat számít, pontosan úgy, ahogy mondod, a csúcsforma időzítése szempontjából is, meg abból a szempontból is, hogyha mondjuk már valahol a 8-döntő, 4-döntő környékén járunk, és egy mérkőzésen kell valami nagyot húzni, vagy olyan pluszt adni a játékosoknak lelkileg, mentálisan, bármi, ami kihúzza őket egy esetleges gödörből, akkor ha valaki erre képes, akkor az biztos, hogy Carlo Ancelotti.
4: És ezt tudják a játékosok, a brazilok is, meg az ellenfelek is, hogy ott egy Ancelotti van, akitől lehet félni.
3: És én arra is gondolnék, hogy amikor ugye Real Madriddal tényleg sikere halmozott, emlékezzetek vissza, hogy akkor is nagyon jellemző volt az Ancelotti féle Real Madriddal az, hogy a szezon végére hozta föl a csapatot, és tudta elvinni őket valóban a végsőkig, úgyhogy valószínűleg az Ancelotti faktorban ugye ez a tudás is valahol összpontosul minden szempontból. Még egy mondatot szánhatnánk már, amikor egy hete beszéltünk az angol-horvát meccs után, azt mondtuk, hogy őrület, de az most nem azt az Angliát láttuk, és most egy picit szerintem Tuchel joggal került a kritikák középpontjára.
4: Hát szóltak nekik, hogy ez még nem a VB azon szakasz, ahol így kell játszani.
3: Ja, értem.
5: Egyébként én akkor pont ezt mondtam, hogy ez nagyon-nagyon jó volt, igen, de hogy nem volt túl korán. Aha. És akkor ezek után jött egy második meccs, ami egy nagyon szolid és szerény teljesítmény volt. Hozzáteszem, Anglia biztonságban van, tehát amúgy elég volt nekik. Még azt is mondom, ez lehet, hogy egy ilyen jókor jött, pofon, mégse kaptak ki, tehát hogy úgy rendben volt, de azt viszont láttuk, és egyébként itt visszautalok a francia-norvégra, hogy mit mondtam, hogy szerintem a franciák azt ott lemérik, hogy mit tudnak. Azért abban a csoportban szerintem Anglia számára Horvátország volt a teszt, és amikor ott a 45-65 között olyan tempóra váltottak, amit a horvátoknak esélyük nem volt tartani, ott azért azt láttuk, hogy mit tud Anglia. Uh-huh. Ez a plafon. Én azt gondolom, hogy az a plafon, igen, annál jobban nem is kell.
6: Abban a csoportban Horvátország volt a legkeményebb meccsük, és akkor valóban megmutatták. Én azért nagyon kíváncsi vagyok, hogyha nem Horvátország jön szembe, mondjuk egy egyenes kieséses meccsen, és meg kell csinálni egy ilyen tempóváltást, hogy egy erősebb, tehát a horvátoknál erősebb ellenféllel szemben ez hogy fog sikerülni. Nekem azért vannak kétségeim még egyelőre az angolokkal.
3: Na jó, hát még a hátralévő percekben picit mi is csavarjuk lejjebb itt a hőfokot, mert nekünk nyilván ide kell koncentrálnunk. Elkezdték ugye felkészülést az európai kupákban érdekelt csapataink, és az Eto ugye Gavrics két góljával épp a Vojvodinát győzte le 2-1-re, amely ugye a Fradira vár majd az Európa Liga selejtezőjében. Ez is egy kérdés, hogy ez vajon egyáltalán hogy látjátok most itt? Még mindig nagyon sok a csapatok körüli bizonytalanság, és most már előbb-utóbb tényleg tétmérkőzéseket kell játszani a európai kupák továbbjutása szempontjából.
5: Hát most már van a sportigazgatója az Etónak.
3: Igen.
5: Ez is fontos, mert igen, a sportigazgató jelöli ki a szakmai irányt, meg nézi ki, meg választja ki a játékosokat, nyilván a vezetőedzővel egyeztetve.
4: Ott van még Tóth Rajmund Győrben, ott van még Vitál is Milán, mert ugye ez is fontos.
5: Nem adott el senkit, hát Ben Buali meg remekel ugye a VB-n, úgyhogy ő mondjuk biztos, hogy nem fog játszani egyébként az első fordulóban, mert ha végez is Algéria, akkor ő neki nyilván szabadság járt, tehát hogy ő nem lesz ott. Azért a barátságos meccsek eredményéből nem indulnék ki, főleg nem ennyire az elején, meg pláne nem. Itt nyilván próbálgatnak új játékosokat, föl kell venni a ritmust, nagyon sok csapat, nem tudjuk, hogy melyik csapat, például a Vojvodina hol tart a felkészülésbe, alapozás közben van-e, tehát hogy úgy nem szeretnék messze menő következtetést levonni, hogy megverték a Vojvodinát. Uh-huh. Nyilván ártani sose árt egy győzelem, csak azt mondom, hogy azért ebből ne gondoljuk azt, hogy akkor ezt majd a Fradi is így tapsikolva abszolválja, az egy másik mérkőzés lesz.
4: Nem beszélve, hogy 2-1-re nyert, tehát ugye az nem egy 6-0-es győzelem, vagy 3-0.
5: Úgyhogy nem, meg nem lesz könnyű, meg mindig nagyon nehéz az első körbe becsatlakozni, tehát én ezt mindig elmondom, még nem, ott nincsenek játékban a csapatok, ott nagyon váratlan eredmények is tudnak születni.
3: És hát ha már a bizonytalanságról beszélünk, ugye ezért az is érdekes, hogy az előző idényhez képest ugye mindösszesen Bognár György, a Paks, Szélesi Zoltán Újpest, Bódog Tamás Nyíregyháza, Pénezis Máté, ugye MTK és Erős Gábor, a fejütő Vasas, azok az edzők, szakvezetők, akik folytatják a munkájukat az eddigi csapatnál, ugye Barbé Balázsról tudjuk, hogy a Ferencvárosnál. Tehát ott még a szakvezetők tekintetében sem lehet azt mondani, hogy állandóság lenne az előző.
4: Nem beszélve a mexikói, új mexikói edzőről, akiről még azért mindig nem tudunk, tehát majd a puding próbálja az evés, amikor ott játszik a Vikingurs tavan, nem is, Reykjavik
3: a
4: Lizlandon.
3: Egy héttel ezelőtt, ugye, mi volt a top 5-ből a balhéját?
5: A balhék, top 5 balhéját.
4: Igen, gyenge Balázs kollégánk, amikor rákeresett, és...
3: Szóval, hogy így ez szokjunk hozzá, hogy most ez egy ilyen szezon lesz, hogy a bizonytalanságból megyünk neki mindennek?
6: Hát részben igen, részben meg nekem azért vannak félelmeim ezek kapcsán, mármint annak kapcsán, ahol edzőváltások voltak. Bár nyilvánvalóan Borbély Balázs Ferencvároshoz szerződése az olyan szempontból, hogy ugye ő neki azért van kötődése a klubhoz. Nyilván szurkolok neki, hogy jól sikerüljön itt az edzői munkásság. Biztos, hogy egészen más játékot fogunk látni, mint Robbie Keane-nél, nyilvánvalóan, hiszen mind a két edzőnek megvan a saját stílusa. Van egy alapvetően nem rossz keret Borbély Balázs kezei alatt, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ebből a keretből a Ferencváros nem mit tud kihozni. Ugyanakkor meg ugye ezt már én a májusban, amikor erről beszélgettünk, hogy akkor mik lehetnek a változások, én már akkor mondtam, hogy a nemzetközi kupa szereplés szempontjából azért én amellett vagyok, hogy az állandóság lenne jobb. Ez nyilván nem így alakult, nincs ezzel semmi gond, viszont szurkolok a csapatainknak, hogy ezt a tényleg teljesen kiszámíthatatlan és amúgy baromi rossz időpontban lévő selejtezőt, ezt azért úgy minél többen tudják sikerrel abszolválni, mert ugye arról szinte az egész előző szezonban beszélgettünk, és évek óta beszélgettünk, hogy az lenne nagyon jó, hogyha egyszer eljutnánk végre oda, hogy a 3 európai kupából 2 főtáblán lenne csapatunk, vagy egy főtáblán beszállni. 2, de hogy igen, 2 csapat legyen főtáblás. Ez tök jó lenne, hogyha ezt sikerülne idén elérni. Nem lesz könnyű út, az biztos a sorsolás ismeretében egyiknek se.
3: Na jó, hát akkor ezért is szurkolunk, meg hát természetesen folyamatosan nyomon követjük a egyébként tényleg a vártnál mindenképpen magasabb színvonalú világbajnokságot, ugye lassacskán majd kialakul most már a 32 mezőnye, és onnan indul végül is egy új esemény, mert onnan jön az egyenes kieséses szakasz. Úgyhogy nagyon köszönöm Kis Tamásnak, Gergelis Józsefnek és Virányi Zsoltnak. Ez volt most a Nemzeti Sportkör.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Az E csoportban biztos a németek továbbjutása a legjobb 32 közé. Ecuador azonban még gólt sem lőtt a tornán. Curaçao csak egy győzelemmel tudna a folytatásban is részt venni. Ecuador Németország és Elefántcsontpart Curaçao labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzések élőben 22 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csiszt Zsuzsa. Az utolsó órában a Formula 1-jel folytatjuk itt a Hazafutásban, hiszen a hétvégén indul a nagy nyári menetelés. 5 hétvége alatt 4 nagy díj. Mindjárt holnaptól Spielbergre, Ausztriára figyel a világ. Az osztrák nagy díjról Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakírójával Elpap István beszélgetett.
4: Zsoldos Barnát köszöntöm nagy szeretettel, nyakunkon a Spielbergi osztrák nagydíj, folytatódik a Formula 1-es sorozat, hát mit folytatódik, most pörök föl majd igazán, mert hihetetlen sűrű hetek elé nézünk. Hogy is néz ki pontosan a program? Szia!
5: Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Hát igen, valóban amennyire döcögősen indult be ez az idény, ugye a két közel-keleti futam elmaradásával, olyan pörgős lesz most ez a nyári időszak, meg próbálják behozni a lemaradást úgymond. Az előttünk álló 5 hétvégén 4 versenyt is rendeznek. Most ugye Ausztriában fog versenyezni a mezőny, utána Silverstone-ban, Angliában, és aztán Belgiumban és Magyarországon. Utána jön az augusztusi, jól megérdemelt nyári szünet mindenkinek, de hát addig még tényleg egy nagyon zsúfolt és hektikus időszak vár a mezőnyre.
4: Mi lesz Ausztriában? Egyelőre annyit tudunk, most független attól, hogy a pályán mi lesz, hogy hőségriadót rendeltek el a hétvégére, és ha jól láttam, akkor valamiféle hűtő mellényt fognak viselni a pilóták, ezt hogy kell képzelni?
5: Igen, ez már nem újdonság, az elmúlt évben is létezett már ez a fogalom, hogy hőségriadót rendelnek el azokon a futamokon, amikor az előrejelzés szerint 31 foknál magasabb lesz a levegő hőmérséklete. Ez még nem egy kötelező rendszer, de amelyik versenyző úgy ítéli meg, az igénybe veheti az úgynevezett hűtő mellény használatát. Ez egy nagyon egyszerű, de nagyszerűen működő kis rendszer. Tulajdonképpen az autóra rátesznek egy olyan eszközt, amit száraz jéggel pakolnak meg. Ez adja gyakorlatilag a közvetítő közeget, a hűtés, ez biztosítja, és a versenyzők mellényén pedig egy ilyen nagyon-nagyon hosszú, vékony csővezeték rendszer van felrögzítve, és ebben keringtetik a hideg folyadékot a verseny során. Ez sokan egyelőre kényelmetlennek találják, mert annak ellenére, hogy tényleg egy vékony vezetékrendszerről van szó, azért tudja nyomni az embert, de lehet használni, és akik viszont úgy döntenek, hogy nem használják ebben az óriási hőségben is, azoknak ugye plusz 5 kiló ballasztot kell az autóra szerelni, hogy ne kerüljenek jogosulatlan előnybe.
4: Ezek ott hány fokban ülnek ezek a szerencsétlenek, mondjuk hűtőmellény nélkül?
5: Hát nagyjából 60 fokig is fölmehet a hőmérséklet, és volt is ebből már probléma, ugye ezt az egész rendszer pont azért vezették be, mert 2024-ben Katarban például Logan Sargeant rosszul lett, de lehetett hallani ilyen hírekről is, hogy valaki a hőség miatt gyakorlatilag belehányt a sisakjába, annyira nehezen viselte, úgyhogy az FIA közbelépett, kifejlesztették ezt a rendszert, és az a cél, hogy a következő időszakban, a következő években ez már kötelezően használandó rendszer legyen.
4: Főleg, hogyha melegszik a világ körülöttünk. Mindjárt átérünk Ausztriára, de még annyit, hogy ugye egy néhány nappal ezelőtti hír, hogy 4-re növelték a 3 napos tesztidőszakot, Ez pontosan hogy is kell elképzelni? Mit is jelent ez?
5: Hát igen, igazából ezek a teszt időszakok az idényt megelőzően, ezeknek a hossza attól függ, hogy milyen nagy volumenű változás vár a mezőnyre. Ugye most egy óriási nagy szabályváltozás történt 2026-ban, a motorok is teljesen megváltoztak, az autók is, a gumik is, tehát ez indokolta azt, hogy volt egy 3 napos privát bejárató teszt, és aztán még azt követte 6 napnyi tesztelés Bahreinben, tehát 9. Viszont akkor, amikor viszonylag stabilizálódnak a szabályok, ezeket általában vissza szokták állítani mindössze 3 napra, viszont most jövőre ismét egy icipicit változnak a motorok, változik az aránya a teljesítményen belül a belső égésű motornak és az elektromos hajtásnak, és kibővítik ezt az időszakot most.
4: Na, akkor térjünk át Spielbergre, Ausztriába. Ugye a 8. idei nagy díj lesz, miután 2 ugye tavasszal a közel-keleti helyzet miatt elmaradt. Hát eléggé egysíkúan indult az év, hiszen Mercedes mindenütt, aztán Antonelli mindenütt, ehhez képest legutóbb Barcelonában egy fantasztikus feltámadásnak lehettünk tanúi, és megérkezett Lewis Hamilton. Hogy fog kinézni most a Spielbergi osztrák nagydíj ennek tükrében, ami legutóbb Barcelonában történt?
5: Hát igen, ez a legjobb kérdés, és nagyon jó úgy nekivágni egy hétvégének, hogy nem vagyunk pontosan tisztában az erőviszonyokkal, mert nyilvánvalóan attól függetlenül, hogy melyik szurkolónak kiért dobban a szíve, azért nem jó azt látni, amikor egy egész idényben egyetlen csapat, főleg mondjuk egyetlen pilóta dominál, és érdekes, mert a Ferrari áttörését inkább Monacóra vártuk, az a pálya tűnt úgy, mint amelyik inkább fekszik ennek az egész konstrukciónak, ugye nem annyira erős a motor, de nagyon hatékony az autó, és ennek ellenére Monacóban óriási vereséget szenvedett a Ferrari Kimi Antonellitől, és pont Barcelonában fordult a kocka, ahol pedig mindenki a Mercedes-t várt a torony magas favoritnak. Ugye az a pálya, amelyik a kanyarok jellegéből fakadóan valóban megmutatja a valós erősorrendet, a gyengébb autóknak kidomborítja a gyengeségeit, az erősnek pedig az erősségét, és nagyon úgy tűnik, hogy a Ferrari ott bevetett fejlesztési csomagja egy csapásra felrepítette az élmezőnybe, vagy legalábbis a Mercedes szintjére a Ferrarit, úgyhogy most ez a legnagyobb kérdés, hogy Spielbergben hozni tudják-e ugyanezt a formájukat, és ismét egy izgalmas összecsapásnak lehetünk-e szemtanúi a Mercedes és a Ferrari részéről. Nyilvánvalóan semleges nézőként ebben reménykedünk, mert a változatosság az mindenképp jót tenne, a további változatosság a bajnokságnak, de abszolút a barcelonai győzelem után reménykedhetnek a Ferrari szurkolók egy újabb diadalban.
4: Milyen a Spielbergi pálya? Ugye minden pályánál szokták, te is szoktad mondani előzetesen, hogy na ez a Mercedes pályája, ez inkább Verstappennek jó, ez a Ferrarinak jó. Milyen pálya a Spielbergi?
5: Hát nagyon nehéz eldönteni, mert képlékenyek az erőviszonyok. Pont most a Ferrari bizonyította be, hogy egyetlen fejlesztési csomaggal mekkorát lehet előrelépni. A korábbi években pedig a McLaren volt ennek az első számú ugye bemutatója, amelyik nagyot lépett előre, de egyébként még a Red Bull sem szabad leírni. Ezen a pályán Verstappen például kifejezetten eredményes, 5-ször is győzött, és a Red Bull ezen a pályán bevet újdonságokat. Úgyhogy annak ellenére, hogy Barcelonában jó nagy vereséget szenvedtek, mert Verstappen 40 másodperces hátránnyal ért célba, ezen a pályán szerintem ő is megvillanhat, és hogyha hatékonyan működnek ezek az újdonságok, akkor talán lehet keresni valója. És hát nyilvánvalóan ott van még a McLaren is, az elmúlt 2 év konstruktőri világbajnoka, amely inkább most apró fejlesztésekkel próbál ott maradni az élmezőnyben, de hogyha a barcelonai hétvégéből indulunk ki, akkor inkább a Ferrari és a Mercedes ennek a hétvégének a favoritja, és természetesen majd meglátjuk, hogy ez a különleges pálya esetleg kinek a kezére játszik. Egy viszonylag rövid pályáról van szó, és kevés kanyar tagolja, összesen 10, amelyikből 3 egyébként csak ilyen ívhajlat, tehát nagyon gyorsan körbe lehet érni, alig több, mint 1 perces egy kör, ezért folyamatosan dolgozniuk kell a versenyzőknek, nincs idő pihenni, ez is egy különlegessége a pályának, nagy kihívást jelent, és figyelembe kell venni azt is, hogy nagyok a szintkülönbségek, nagyon kemény féktávok vannak, És hogy viszonylag magas levegőn fekszik, tehát 600 méterrel a tengerszint felett, ez azért egy plusz kihívás jelent technikai szempontból, és aztán még hűtés szempontjából, ugye nem csak az emberekre ró hatalmas terhet ez a várható forróság, hanem a technikára is, úgyhogy nagyobb légbeömlők kellenek, nagyobb megnyitások. Itt is azért a megbízhatóságot nem szabad figyelmen kívül hagyni, és a Mercedes azért eléggé hadilában állt ezzel. Antonelli legutóbb Barcelonában kiesett technikai hiba miatt, előtte Russell Kanadában, úgyhogy egyáltalán nem lehet kizárni, hogy ezen a hétvégén is a megbízhatóság az fontos szerepet játszik majd a végeredményben.
4: Ja, arról már beszéltünk, hogy a hőség, hogy milyen hatással van a pilótákra, meg a gépekre, de milyen hatással van az aszfaltra, a pályára, mert gondolom az sem mindegy.
5: Nem, egyáltalán nem mindegy. Óriási forróság várható az aszfalt felületen is, ami ugye a gumikezelés szempontjából egészen fontos. Az előző években ezt a versenyt általában csak két kerékcserével lehetett teljesíteni, de például most múlt héten azt láttuk Barcelonában Hamiltontól, hogy a három kiállásos stratégia vezetett a győzelemre. Ide a Pirelli a három leglágyabb gumikeveréket hozza. Mondjuk itt a kanyarok, maguk a kanyarok proféja az olyan, hogy annyira nem nyúzza a gumikat, viszont a hőség az abszolút hozzájárul a kopáshoz. Úgyhogy valószínűleg a két kiállásos stratégia lesz itt az általános vasárnap, ami ugye nyilván jobb, mint az egy, mert hozzájárul a változatossághoz. Egy esetleges biztonsági autónak az időzítése is sokat befolyásolhat a dolgok menetén, úgyhogy azt gondolom, hogy stratégia szempontjából is érdekes verseny várható.
4: Még annyi, hogy hát ugye abszolút Mercedes uralom jegyébe telt az év, aztán az első számú kihívónak megérkezett megutóbb Barcelonában a Ferrari. Mit szól ez a McLaren és a Red Bull? Mert nem is annyira az istálok, inkább mondjuk Norris vagy Verstappen, mert tavaly 2025-ben tőlük volt hangos a Formula 1-es idény, főleg a második fele.
5: Igen, hát nyilván zavarja őket, a versenyzők mindig türelmetlenek, és mindig győztes autót szeretnének, főleg, hogyha már volt egy ilyen időszak, amikor azt élvezhették, hogy ővék a leggyorsabb autó, de hát minden egyes technikai szabályváltozásnál azért számolni lehet azzal, hogy felborul az erős sorrend, és azért az ilyen szabályrendszerek elején főleg a gyári istállók szoktak előnybe kerülni, azok a gyári istállók, amelyek megengedhetik maguknak, illetve megadatik nekik, hogy házon belül fejlesztik az autót és a motort egyszerre, hogy a McLaren az gyakorlatilag csak megvásárolja a Mercedes hajtóegységet, készhez kapja, és sokkal több idő kell, amíg optimalizálja, amíg kiismeri, de hát pont ez a csapat volt az elmúlt években, amelyik ugyanígy partneristállóként a gyári csapat fölé kerekedett, úgyhogy én azt gondolom, hogy idővel nem lesz probléma a bookingban sem, és most a Red Bullnál is nagy reményeket fűznek ehhez az új fejlesztési csomaghoz. Verstappen mindig jól megy Ausztriában, tényleg kíváncsian várjuk, hogy mi fog kisülni ebből.
4: Na hát már túl sokat nem kell várni, mert holnap már felbőgnek a motorok. Izgatottan várjuk, mi lesz Spielbergben, az osztrák nagydíjon. Zsoldos Barna, köszönjük szépen!
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
6: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 20 év után jutott tovább ismét csoport elsőként Svájc, Bosznia-Hercegovina csoport harmadikként már ott van a 32 között a labdarúgó világbajnokságon. Továbbra is a bajnokok ligája megnyerése a cél a Ferencváros női kéziseinél. Jó napot kívánok, Bera Emese vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A bosnyákok már biztos továbbjutók a csoport harmadikok közül a labdarúgó világbajnokságon, ez is kiderült már a harmadik fordulóban, tegnap éjszaka és ma hajnalban, ahol az A csoportban Mexikó 3-0-ra legyőzte Csehországot, míg Dél-Afrika 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen, így a 100%-os teljesítménnyel a négyes élén végző Mexikó mellett Dél-Afrika jutott tovább. Dél-Korea még reménykedhet a továbblépésben, Csehországnak véget ért a világbajnokság. A B csoportban Svájc 2-1-re múlta fölül Kanadát, Bosznia-Hercegovina pedig 3-1-re verte Katart. Svájc elsőként, Kanada másodikként jutott tovább, és a harmadik bosnyákok is a 32 közé kerültek, miután 4 ponttal és mínusz 1-es gólkülönbséggel végeztek harmadikként, és ez mindenképpen elég a továbbjutáshoz, mert 4 csoportban már biztosan rosszabbul zár a harmadik helyezett. Katar búcsúzott a VB-től. Svájc a legutóbbi 7 VB szerepléséből 6-szor jutott tovább a csoportkörből, de 2006 óta először az első helyen, amely azt eredményezte, hogy marad Vancouverben a 8. döntőbe jutásért rendezendő mérkőzésen. Most Murat Jakint, a svájciak szövetségi kapitányát halljuk.
2: Az utolsó 10-15 percben a házigazda Kanada óriási nyomást helyezett ránk, és sokat kellett védekeznünk. Láttuk, hogy Gregor Kobel remekül játszott. Több látványos védést is bemutatott, és nagy szerepe volt abban, hogy nyerni tudtunk. Az ilyen győzelmek sok önbizalmat adnak. A csoport első helyének megszerzése volt a legfőbb célunk, ezt sikerült elérnünk. Most több pihenőnapunk lesz, így hosszabb idő áll rendelkezésünkre a regenerálódásra. Remélhetőleg most már a részleteken is tudunk dolgozni, rendezhetjük a sorainkat, újra fókuszálhatunk, jobban megszervezhetjük a játékunkat, és foglalkozhatunk az apró, de fontos részletekkel. Ez a szakmai stáb számára is nagyon fontos, mert nekünk is szükségünk van erre az időre. Néhány napon belül pedig azt is megtudjuk, ki lesz a következő ellenfelünk.
3: Johan hat eine unglaubliche Form seit einem Jahr.
2: Manzami fantasztikus formában van. Kiváló állapotban érkezett, és több poszton is tudom használni. A 10-es pozícióban különösen jól érzi magát, mert ott nagy szabadságot kap. Jól látja az üres területeket. Arra törekszik, hogy labdával és labda nélkül is erős legyen, emellett a helyzet kihasználásban is. Rendszeresen betalál, ami nagyon sokat segít a csapatnak, és persze neki személyesen is. A munkamorája kiváló, emellett rendkívül szerény és alázatos ember. Nagyon örülök a sikerének, és ugyanúgy örülök az egész csapat teljesítmény.
1: A céljelű kvartetben Brazília 3-0-ra bizonyult jobbnak Skóciánál, míg Marokkó 4-2-re győzött Haiti ellen. Brazília az első, Marokkó a második helyen jutott tovább, Haiti befejezte szereplését. Ugyan csapata kiesett a világbajnokságról, mégis pozitívan tekint a jövőbe a Haiti válogatott és a Ferencváros támadója Lenny Joseph.
4: Ouais, c'est clair, on a un peu déçu du résultat ce soir.
5: Természetesen csalódottak vagyunk, de pozitívan várhatjuk a jövőt. Ezúttal is veszélyesek voltunk, gólokat is szereztünk, ez pedig jó hír a következő évekre. Tudtam, hogy képes vagyok betalálni, és ezzel 52 év után én lehettem az első haiti játékos, aki gólt szerez a világbajnokságon. Nagyon büszke vagyok rá, és boldog vagyok, hogy ezt megélhettem. Még akkor is, ha nem ért győzelmet, ez a gól nagyon fontos számunkra.
1: A labdarúgó világbajnokságon ma 22 órától Ecuador Németországgal Curaçao elefántcsontparttal mérkőzik. Holnap éjjel 1 órától Japán Svédország és Tunézia Hollandia, hajnali 4 órától Törökország Egyesült Államok, valamint Paraguay Ausztrália találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport, az M4 Sport Plus, illetve a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Továbbra is a bajnokok ligája győzelmet célozza meg a Ferencváros női kézilabda csapata, amely új névadó szponzorral vág neki a következő idénynek. A következő szezonban FTC Toyota Kovács néven szerepel majd a fővárosi zöld-fehérek női kézilabda csapata. A Ferencváros férfi kézilabda csapatáról ugyanakkor továbbra is kevés információt lehet tudni, azon kívül, hogy a januárban bejelentett Kilvinger Bálint biztosan nem lesz vezetőedző, hiszen őt már bejelentette a Sziget-Szent Miklós férfi együttese. További részletek Pán Lászlótól, a szakosztály sportigazgatójától, akit Szilágyi Dóra kérdezett.
6: Toyota Kovács 2 éve a mobilitási partner a női szakosztálynak, és olyan jó kapcsolatot sikerült kiépíteni a Kovács úrékkal, hogy úgy alattak a tárgyalások, hogy sikerült a névadó szponzorságot is tető alá hoznunk velük.
7: Lehetett hallani a hírekben, hogy azért most az anyagi helyzet az nem feltétlenül úgy alakul, ahogy korábban is. Egyébként Kubatov Gábor a minap adott interjújában kiemelte, hogy például a Fradi női kézilabda csapatának jövője nem bizonytalan. Hogy jár most ez a jelenlegi helyzet?
6: Soha nem nyilatkoztuk, hogy gond van a női szakágon belül. Ez elterjedt valamiért. Mi nem kommentáltuk ezt egyszer sem, semmi alapja nem volt. Minden rendben van a női szakágnál.
7: A férfi csapatról viszont tudni, hogy utánpótlásra alapoznak. Ott talán az egyik legnagyobb kérdés az a vezetőedzőnek a személye. Ebben a kérdésben hogy állnak, hiszen ugye azt tudjuk, hogy Kilvinger Bálint, akit januárban bejelentett, őt a Sziget-Szent Miklós fogja most alkalmazni.
6: Így igaz, a férfi csapatnál is nagyon jól állunk, sokkal jobban, mint ami elterjedt. Mi soha nem nyilatkoztunk még a férfi csapatunk helyzetéről. Rendben van, több szerződés még aláírással vár, de megállapodtunk. Én azt gondolom, egy jó középcsapatunk lesz, amint minden félnek az aláírása rákerül a szerződésre, mi be fogjuk jelenteni a hivatalos felületünkön. Egyébként nagyon közel állunk, hogy lezárjuk ezt a folyamatot.
7: A keretről mit lehet elmondani? Ugye azt már tudjuk, hiszen bejelentette a Győr mondjuk Füzi Dániel érkezését, vagy akár a Sziget-Szent Miklós debreceni Dávidot, de Tatabányára Karai Miklós igazol, ezt tudjuk, és hogy néz ki egyébként eddig a keret?
6: Tényleg a hivatalos felületünkön szeretném majd bejelenteni. 17 játékosra már megállapodáson van, aki mind a két fél arra írta, van, amiket még csak a klub, mert külföldön nyaral a játékos vagy a szakember. Egy kapust, megmondom őszintén, még szeretnénk a keretbe, de két kivétellel mindenkivel sikerült megállapodnunk. Ez 23 szerződést érintett, abból most már a végén járunk, és mindenkivel nagyon korrekt körülmények között tudtuk ezt megtenni.
1: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új támogatási programot hozott létre, amelynek révén a játékokon résztvevő sportolók fejenként 10 000 dolláros támogatásra lesznek jogosultak, mindezt tegnap jelentette be a NOB. A témáról Fűrjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja nyilatkozott.
8: A párizsi olimpiá követően vetett némi hullámot az, hogy először az olimpiák történetében az olimpián a Nemzetközi Atlétikai Szövetség pénzdíjat osztott az érmesek, dobogósok számára. És ugye ez egy érdekes kérdésfelvetés, mert azt tudni kell, hogy a Nemzetközi Szövetségek anyagi helyzete az egészen más. És a legtöbb olimpiai sportág szövetsége ezt nem engedheti meg magának, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezért úgy döntött, hogy nem a Nemzetközi Szövetségek elvegye ezt a kérdést, és élezi a különbségeket, hanem egyelőre mindenkinek a részvételén, mindenki, aki sok év munkáját belerakta abba a sok lemondással, sok kitartással, megdolgozott azért, hogy ott lehessen az olimpián, mindenki egységesen kap 10 000 amerikai dollárt, ami ma valami lehet több mint 3 millió. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ugye azt mondja és csinálja, nem csak beszél róla, hanem tesz is, hogy az a versenyzők minden életszakaszában próbáljuk segíteni őket, tehát a felkészülés, az edzés, rengeteg edzői versenyzői ösztöndíj van az olimpiára vezető út során, az olimpiai részvételt követően, és aztán ugye a második karrier, a második életút megkezdéséhez is rengeteg segítséget ad a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Azt érdemes tudni, talán egy adatot hadd mondjak, vagy kettőt részének tekintetében. Az olimpiai mozgalomban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság költségvetésében egyetlen egy fillér közpénz sincs, de semmilyen kormány, önkormányzat, köztársaság nem a pénztanokban nincs befizetés. Kizárólag a saját bevételeinkből gazdálkodunk. Ez egy olimpiai ciklus alatt, tehát egy nyári olimpiai ciklus, 4 éves ciklus alatt kb. 7 milliárd dollár, amit elsősorban a médiajogokból és a szponzoroktól kapunk, és ennek 90%-án a szétosztja a világ sportjában. Nemzeti Olimpiai Bizottságokat támogat, versenyzők felkészülés, utánpótlást támogat, edzőket támogat, és nem

0: délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Mi már két hete követhetjük nyomon az Egyesült Államokban, Kanadában és a Mexikóban zajló 23. labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit. Már elkezdődött a harmadik, az utolsó csoportkör, amelynek első napjáról Erdei Márk készített összeállítást.
2: Dzsékó kapja meg a labdát a túloldat, kapásból elővi, és bepattan egy védőről a labda!
3: Itt pedig egy eladott labda, skótok eladják és megszerzi a vezetést. Brazília elképesztő hibát követően Vinicius Junior.
4: A 39. percben Ashraf Hakimi találatával egyenlít Marokkó.
5: Vezet hajti a 44. percben. Hát emberek, ez lehet a VB gólja eddig. Hihetetlen találat Isidortól, kilőtte a felső sarkot 25 méterről.
6: A 62. percet is elhagyva megszerzi a vezetést a dél-afrikai válogatott.
7: Ez csak néhány találat volt a világbajnokság 14. napjának mérkőzéseiről, de ennél jóval több esett. Éjszaka az A, a B és a C csoport küzdelmei is véget értek. Kezdjük a magyar idő szerinti, tegnap esti meccsekkel, vagyis a B csoporttal. Az már előzetesen biztos volt, hogy a Svájc-Kanada meccs dönt a csoport első kilétéről. A mérkőzés krónikáját Katona Lászlótól hallják.
8: Manzambi továbbra is megállíthatatlan. Svájc-Kanada 2-1. Vancouverben 53.000 néző előtt léptek pályára a csapatok. A kérdés valójában annyi volt, mely együttes nyeri meg a BL-ű négyest. Mbolo a 11. percben remek paszt kapott balról, átvette a labdát a 16-oson belül, és 12 méterről kapura lőtt, Kepo nagyot védett. A kipattonott Manzambi lőtte volna kapura, de Cornelius blokkolni tudott. Két perccel később Larin teljesen egyedül vezetette kapura a labdát, de nem tudta kicselezni Kóbert, hogy az üres kapuba uríthasson. Nem véletlenül volt ilyen üresen a kanadaiak támadója, méteres lesen kapta ugyanis a labdát. A 42. percben jobbról került át David közreműködésével balra a labda, Akfet 11 méterről kapura lőtt, Kóberről a szögletre pattant a lövés. A második félidőt a lehető legjobban kezdte Svájc, a 46. percben Manzambi lógott el a jobb oldalt, középreadása laposan átjutott balra Vargashoz, aki 8 méterről kissé balról a kapufát érintve gólt lőtt. Az 57. percben a svájci térféről kapott remek labdát a mélységből induló Mbolo, aki a 16-oson belül jól tartotta meg a labdát, majd Manzambihoz passzolt, aki 10 méterről a kapu közepébe lőtt. 2-0, a Freiburg játékos a harmadik gólját lőtte a VB-n. A 76. percben Johnston indítása után Saliba remekül vette át a labdát a 16-oson belül, majd jó ütemben centerezett Promise Davidhez, aki első labda érintéséből 10 méterről a kapu jobb alsó sarkába lőtt. Győzelmével Svájc marad Vancouverben, hiszen megnyerte a BL-ű négyest. Svájc-Kanada 2-1.
7: Svájc tehát a csoport első, a társházigazda Kanada a második. De vajon hogy tetszett állandó szakértőnek Bene Ferencnek a találkozó?
9: Két ellentétes félidőt láthattunk olyannyira, hogy nem feltétlenül abban a formában, hogy egyik csapat vagy a másik csapat jobban futballozott, hanem egészen más féle játék alakult ki. Az első félidőben a svájci védelem kifejezetten bizonytalannak tűnt, a kanadaiak szélvészgyors támadójuk által több gólhelyzetet is ki tudtak alakítani, ugyanakkor a svájciak részéről Mbolo többször is veszélyeztetett, de igazából nem érződött egyik csapaton sem, hogy felül tud kerekedni a másikon. Ezzel szemben a második félidő elején, és különösen nem csak az első percben, amikor gólt kapott Kanada, hanem az első 15 percben rendkívül indisponált futballozott a kanadai legénység, komoly védekezési hibákat követtek el hátul. Ennek eredményeképpen Vargas és Manzambi góljaival vezetett Svájc, és nagyon úgy nézett ki, hogy ez a két gól hatalmas önbizalmat sugároz nekik, teljesen kitisztult a játékuk, kontroll alatt tartották a mérkőzést, és eltűntek azok a helyezkedési hibák a mérkőzésen a játékukból, ami az első fél időben jellemezte őket. Egyetlen egy kiút lehetett Kanada számára, hogy valamilyen módon a cserék által feljavul a játékuk, hiszen látványosan visszaestek a második fél elején. Ez meg is történt, és különösen Promise David személyében jött a segítség, akinek a góljával a 76. percben szépített Kanada, és ebben a periódusban bizony elbizonytalanodott egy kicsit a svájci csapat. Az volt az embernek az érzése, hogy 2-0-ás állásnál a svájciak annyira megnyugodtak, és annyira megjött az önbizalom, hogy eltűnt eltűnt az a fajta

0: egészséges versenyfeszültség vagy koncentráció, ami szükségeltetik bármilyen mérkőzésen, hogy kontroll alatt tartsad, és túlságosan visszaálltak, jött a szépítő gól, és Kanada egy másfajta stílusra állt át, folyamatosan, főleg az oldalvonalak közeléből direkt hosszú indításokkal, illetve beadásokkal próbálták ostromolni a svájci kaput. De hát a svájciak elővették az 50-es évek legszebb hagyományait, a svájci reteszt, úgyhogy igazából komoly helyzet nélkül lehozták a hátralévő perceket, de azért a svájciaknak intőjel lehet a jövőre nézve, hogy ennyire nem szabad visszaállni 2-0-as vezetés után. Viszont én úgy gondolom, hogy az összkép alapján ma is megérdemelten nyertek, és megérdemelten nyerték meg a B csoportot.
1: A svájciak szövetségi kapitánya Murat Jakin értékelése következik.
2: Az utolsó 10-15 percben a házigazda Kanada óriási nyomást helyezett ránk, és sokat kellett védekeznünk. Láttuk, hogy Gregor Kobel remekül játszott. Több látványos védést is bemutatott, és nagy szerepe volt abban, hogy nyerni tudtunk. Az ilyen győzelmek sok önbizalmat adnak. A csoport első helyének megszerzése volt a legfőbb célunk, ezt sikerült elérnünk. Most több pihenőnapunk lesz, így hosszabb idő áll rendelkezésünkre a regenerálódásra. Remélhetőleg most már a részleteken is tudunk dolgozni, rendezhetjük a sorainkat, újra fókuszálhatunk, jobban megszervezhetjük a játékunkat, és foglalkozhatunk az apró, de fontos részletekkel. Ez a szakmai stáb számára is nagyon fontos, mert nekünk is szükségünk van erre az időre. Néhány napon belül pedig azt is megtudjuk, ki lesz a következő ellenfelünk.
1: Jakin a második svájci gól szerzőjét, Johan Manzambit is méltatta.
3: Johan hat eine unglaubliche Form seit einem Jahr.
2: Manzambi fantasztikus formában van. Kiváló állapotban érkezett, és több poszton is tudom használni. A tízes pozícióban különösen jól érzi magát, mert ott nagy szabadságot kap. Jól látja az üres területeket. Arra törekszik, hogy labdával és labda nélkül is erős legyen, emellett a helyzet kihasználásban is. Rendszeresen betalál, ami nagyon sokat segít a csapatnak, és persze neki személyesen is. A munkamorája kiváló, emellett rendkívül szerény és alázatos ember. Nagyon örülök a sikerének, és ugyanúgy örülök az egész csapat teljesítményének is.
1: A csoport másik meccsének Bosznia és Katar is 1-1 ponttal futott neki, így kulcsfontosságú volt mindkét együttes számára az esetleges győzelem, hogy a legjobb csoport harmadikok közé valahogy beférjenek. Jó András foglalta össze a történéseket.
4: Csoportja harmadik helyén zárt a bosnyák válogatott, nem történt meglepetés a mérkőzésen. Bosznia-Hercegovina Katar 3-1. A 29. percben megszületett a mérkőzés első gólja. A sokadik próbálkozás után a bosnyák a középpályása Kerem Alajbegovic szalomozott át a védő között, majd hatalmas lövés küldött a kapu felé, amely a bal felső sarokba ment. Mahmud Abunada esélytelen volt a lövéssel szemben. 1-0. Majd továbbra is bosnyák nyomás alatt volt a katari védelem. A bal oldalról érkezett egy beadás, és a 150. mérkőzését játszó Jéko lendítette a lábát. Nem találta el jól, de ez volt a szerencséje, hiszen Albrecht sután ért a labdába, ami a hálóba pattant róla. A 31. percben már 2-0. Érkezett az első félidő végén a meglepetés. A katari válogatott a harmadik kontraját már gólra tudta váltani a 42. percben. Edmilson kapott egy labdát a 16-oson belül, majd továbbította az 5-ösön tartózkodó Alaidosnak, ő pedig az üres kapuba gólította a labdát. 2-1. De itt még nem ért véget a katari támadásos sora. A 45 plusz 3. percben szintén egy ellentámadást követően jöhetett az ázsiai csapat, majd Pedro Miguel kapott jól lepontató labdát a kapu előterében, és kapura is tekert, de a játékszer a bal kapufát találta el, onnan pedig kipatant, elhagyva a pályát. Egy fél időt követően az állás 2-1 volt. A bosnyákok kicsit könnyelműen kezdték el a második etapot, és a katari kontrák most sem maradtak el, sőt az 56. percben Akram Afif indult meg, és hatalmas lövés küldött a kapura, de rendőr sajnáltára a labda elsuhant a kapu bal oldala mellett. Edin Dzsékót a 64. percben lecserélte Szergej Báberet szövetségkapitány. Ideges volt a támadott, tört, zúzott a kispadnál, és a szövetségkapitányon is volt szóváltása. Értető a frusztráció, hiszen több helyzetet is kihagyott, sőt, kapufája is volt. A 80. percben pedig eldőlt a mérkőzés. Egy szögletet követően flipperezett a labda 16-oson belül. A gyerekként beálló Mamic elé pattant, ő pedig a kapul közepébe lőtte a labdát. Abunada nem tudta kijutni azt. A végeredmény tehát 3-1. Bosznia a csoportja harmadik helyén végzett.
1: A győztes csapat szakvezetője, Szergej Bárbarez, elégedett volt csapata teljesítményével.
5: Köszönöm a gratulációt. Ez egy világbajnokság, ahol minden ellenfél minőségi csapat, és természetesen mindenki le akar győzni minket. Nem is tudom, mire gondolna az ember, ha azt feltételezné, hogy itt bárkit könnyedén uralni tudunk. Teljes esélytelenként érkeztünk ide, és valami nagy dolgot próbáltunk véghez vinni. Ez most valóra vált. Ugyanakkor sok minden még meg kell beszélnünk, mert nem minden úgy alakult, ahogyan elképzeltük. Ennek ellenére ez egy tökéletes mérkőzés volt. Talán csak akkor lehetett volna jobb, ha 5-0-ra nyerünk.
1: Az értékelést követően a jövőre is kitért.
5: Egyelőre nem szeretnék találgatni, szerintem jobb megvárni, amíg minden mérkőzés véget ér, és akkor pontosan tudni fogjuk, hogy tovább jutunk-e, illetve kivel játszunk. Annyit mondhatok, hogy számunkra már most minden plusz. Rendkívül felszabadultan pályára fogunk lépni, bárki is jöjjön szembe. Megpróbálunk nehézségeket okozni az ellenfelünknek, és természetesen megnyerni a mérkőzést. Ez a célunk. Úgy érzem, elég önbizalmunk van ahhoz, hogy bárki ellen pályára lépjünk. Nagyon várom az összes hátra lévő meccset, és örülök annak is, hogy legalább még 7 napot az Egyesült Államokban tölthetünk. Aztán meglátjuk, mit hoz a folytatás.
1: Bosznia tehát 4 ponttal szinte biztos jót lesz a legjobb 32 között. Éjfélkor jött a következő 2 meccs, ezúttal a C csoportból. Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitivel csapott össze. Halljuk az utóbbi meccs összefoglalóját Szalai Kristóftól.
6: Az Atlasz oroszlányai 4-2-re legyőzik Haitit. Marokkó tehát megnyeri ezt a mérkőzését is, a csoport 3. találkozóját. A 10. percben Lenny Joseph megszerezte, hát mondhatni majdnem a találatot. Haiti csapatának az 5-ösön belül sarokkal, egy mutatós mozdulattal az ő találatát írták ki először az óriás kivetítőre, de aztán néhány másodperccel később elvették tőle a találatot, és Bono öngóljának adta a FIFA. A 39. percben Ashraf Hakimi találata jött, ezzel egalizált Marokkó válogatottja közelről, szinte 1 méterről kellett Hakiminek az üres kapuba pofozni a labdát. Aztán jött Isidor a 43. percben az első félidő hajrájában, a világbajnokságok mérkőzéseinek eddigi legszebb találatával megszerezte a vezetést, újra Haitinak talán egy kicsit hihetetlen és csodával felérő módon. De nem tudott győzelemmel menni az első félidőre Haiti válogatottja, ugyanis jött Saibari a 45+1, tehát a 46. minutumban. A Bayern München újdonsült csatára Ashraf Hakimitől kapott egy beadást, a második hullámba érkezve pedig 15 méterről a hosszú alsóba lőtt jobb lábbal, ezzel megszerezte saját maga 3. mérkőzésén az idei világbajnokságon a 3. gólját. A második félidőre tehát 2-2-vel fordultunk, jött a 78. perc, viszonylag sokáig bírta Haiti, de aztán Rahimi gólja következett, aki csereként állt be a mérkőzés 70. percében. Ezzel a Rahimi találattal 3-2-re vezetett már Haiti, de még mindig volt a végén egy gól, jött a slusszpoén, ugyanis Yassin, a 20 esztendős játékos, aki az első világbajnoki mérkőzésen szerepelt, most állította be őt először a szövetségi kapitány, Rahimi szemfüles labdaszerzését követően az üres kapuba ballábbal 5 méterről talált be, így Yassin alakította ki a mérkőzés végeredményét, amely még egyszer a C csoportban a Marokkó-Haiti találkozón 4-2.
1: Marokkó 4 éve a VB csoportkörében, szintén 7 pontot szerezve, ugyanígy plusz 3-as gól különbséggel jutott tovább a csoportban, és végül az elődöntőig jutottak, tehát ez jó előjel lehet a továbbiakra. Mohamed Ouagbi szövetségi kapitány viszont nem csak a saját válogatottját, hanem Haiti teljesítményét is méltatta.
2: Igen, boldog vagyok. Világbajnoki mérkőzést nyertünk, és ha megnézzük a statisztikánkat, valószínűleg ezek a legjobb mutatóink valaha egy világbajnokságon. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, sokat birtokoltuk a labdát. Igaz, nekik is volt 2 lövésük, amiből 2 gólt szereztek, illetve még 2 olyan próbálkozásuk, amelyet Bono majdnem hárított. A mérkőzés bizonyos szakaszaiban jobban kellett volna kezelnünk a játékot, de összességében nagyon elégedett vagyok minden játékossal. Nem szeretnék egyéneket kiemelni, de tudni kell, hogy ezeknek a játékosoknak sem könnyű. Vannak, akik ugyanannyi játékidőt kapnak, mégis nehéz rögtön felvenni a ritmust. Gyakran látni ilyet. Néhány perc kell ahhoz, hogy valaki igazán belelendüljön. Tudtuk, hogy a csoport első helyéért játszunk. Végül nyertünk, ami fantasztikus a játékosok számára. Ez egy átmenetekre épülő mérkőzés volt, ahol az ellenfél sok kockázatot vállalt. Haitinak nem volt veszíteni valója. 2-3 játékossal folyamatosan előrefelé játszottak, sok gyors átmenettel próbálkoztak. Ezért nem volt könnyű dolgunk. Ennek semmi köze a saját erősségeinkhez vagy a minőségünkhöz, mert nagyon sok pozitívumot mutattunk a mérkőzésen.
1: Volt magyar kötődése is ennek a mérkőzésnek, hiszen a Ferencvárost erősítő Lenny Joseph is pályára lépett Haiti színeiben. Sőt, ahogyan hallhatták, majdnem gólt is szerzett.
7: Természetesen csalódottak vagyunk, de pozitívan várhatjuk a jövőt. Ezúttal is veszélyesek voltunk, gólokat is szereztünk, ez pedig jó hír a következő évekre. Tudtam, hogy képes vagyok betalálni, és ezzel 52 év után én lehettem az első haiti játékos, aki gólt szerez a világbajnokságon. Nagyon büszke vagyok rá, és boldog vagyok, hogy ezt megélhettem. Még akkor is, ha nem ért győzelmet, ez a gól nagyon fontos számunkra.
1: Egy időben ezzel a meccsel tehát Brazília Skóciával mérkőzött. Az ötszörös világbajnok mérkőzését Edvi László közvetítette.
8: A brazilok góllal kezdték ezt a találkozót, de ezt a gólt nyugodtan megköszönhetik a skótoknak. Elképesztő, hogy a hetedik percben milyen szerencsétlenkedést mutatott be a skót védelem. Az egyik belső védő McKennától sikerült megszerezni a labdát, Ryan elvette tőle, tovább pattant tőle Viniciushoz, aki a kifutó Gán kapus mellett gyönyörűen elhúzta, majd begurította az üresen maradt kapuba, ezzel vezetett 1-0 arányban Brazília a hetedik percben. Ezt követően a 22. percben McKenna után a másik skót belső védő is elkövetett egy elképesztő hibát, Henry. Vinicius ismételten góllal büntetett, a játékvezető elsőre megadta a találatot, azonban a videóbíró jelzésére úgy döntött a bírói stáb, hogy végül is elveszik, vagyis Vinicius maradt egy gólos a 7. percben, de a 45+3-ban már ismételten két gólos volt. Ekkor Danilo ívelt be jobbról egy labdát a hosszúra. Vinicius érkezett az ötös baloldali sarkánál, és a jobb felső sarokba fejelt, így aztán 2-0-ás brazil előnye mehettek a felek a szünetre. A 60. percben pedig már 3 gólos előnyben volt a brazil válogatott. Guimarães tálalt nagyszerű labdát Cunha elé, és Cunha betalált, ezzel lett 3-0, és ezt követően láthattunk egy egészen furcsa gól örömöt, ugyanis a gólszerző azt imitálta, hogy kipucolja a cipőjét a gólpaszt adó Guimarães-nek. Ez egy aranyos kis közjáték volt, ezzel vezetett Brazília 3-0, a 76. percben pedig pályára lépett Neymar, aki nagyon igyekezett, minden támadásban részt vett, de még természetesen hosszú sérülése után nem tudta felvenni teljes az üzemi hőfokot. Nagyon igyekezett rajta kívül pedig Vinicius, aki szerette volna megszerezni a 3. gólját is, hiszen 2 is felett szerzett, 2-t megadott a játékvezető, 1-et elvett tőle, de Vinicius nem tudott már betalálni a hátralévő időben, ahogy egyetlen brazil játékos sem. Így aztán Skócia-Brazília 0-3, egészen biztos, hogy Brazília megnyerte a csoportját, megnyerte a C csoportot, és ezzel egy viszonylag könnyű ágra került. Hát a skótoknak pedig ugyanúgy várniuk kell, ahogy nekünk is várni kellett 2 évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon a skótok elleni 100. percben kiharcolt győzelmet követően. A skótok 3 ponttal végeztek a csoportban, 3. helyen is 1-4-es gólkülönbséggel reménykednek abba, hogy lesz tőlük 4-nél több rosszabb mutatóval rendelkező csoport 3.
1: Ahogyan azt hallhatták, a 76. percben Neymar is pályára került a sérülését követően. Most ő következik.
7: Fizikailag remekül vagyok. Az utóbbi napokban rengeteget dolgoztam, még akkor is, ha nem játszottam. Ha nem tévedek, mérkőzésen talán 30 nap után léptem pályára, de ebből a 30-ból 25 napon át az állóképességemen dolgoztunk. Szóval jó formában vagyok. Természetesen még többet szeretnék játszani, de ez a szövetségi kapitány döntésétől függ. Azért vagyok itt, hogy a csapattal legyek. Függetlenül attól, hogy mennyit játszom, a tőlem telhető legtöbbet megteszem, hogy segítsek az együttesnek.
1: Persze most minden brazil nagyon elégedett, de az együttes olasz mestere, Carlo Ancelotti is tudja, hogy az igazán nagy feladatok majd csak most jönnek. De előtte még Neymar visszatérésére is kitért.
9: Úgy gondoltam, megérdemelte a lehetőséget, ezért pályára küldtem. Nagyon jól készült, rendkívül komolyan dolgozott. A képességé alapján úgy éreztem, segíthet a csapatnak. Szerintem jól teljesített, még akkor is, ha csak néhány percet játszott. Azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb futballt játszunk. De a cél nem az, hogy szépen játszunk. A cél a győzelem. Tudjuk, hogy ha jól játszol, könnyebb nyerni. De végső soron csak az számít, hogy nyersz-e, vagy sem.
5: Az edzőt kizárólag az eredmények alapján ítélik meg. Ha megnyerjük a világbajnokságot, akkor mindenki azt mondja majd, hogy jól játszottunk. Ha nem nyerjük meg, akkor azt, hogy rosszul játszottunk.
1: A C csoportot a várakozásodnak megfelelően tehát Brazília nyerte, ugyanannyi ponttal, de rosszabb gólkülönbséggel Marokkó végzett a második helyen, Skócia 3 ponttal bizakodhat, Haiti pedig elbúcsúzott a további küzdelmektől. Hajnali 3 órától jöhettek az A csoportot lezáró küzdelmek. A társházigazda Mexikó úgy lépett pályára Csehország ellen, hogy egy győzelemmel hibátlan mérleggel zárná a csoportkört, míg a cseheknek az életben maradás volt a tét. Ennek megfelelően csak a második félidőben estek gólok, de ezek mind Mexikó nevéhez fűzöttek. Végül simán 3-0-ra nyertek, és ezzel 3 meccs után 9 ponttal és 0 kapott góllal léptek tovább. Vukovics László értékelése következik.
10: A mérkőzés előtt már eldőlt, hogy Mexikó megnyerte a csoportját, a mérkőzéstől függetlenül Csehországnak csak és kizárólag a győzelem jelenthetett volna továbbjutást, semmi más eredmény nem volt elfogadható nekik. Ennek szellemében próbálták kezdeni a mérkőzést, a mexikóiak 5 helyen cserélték ki a kezdőcsapatukat, Aguirre rotált is pihentetett. Azt gondoltam, hogy ez meg fog látszani a mexikóiak játékán és kivárásra fognak játszani. Nem ez történt, minden párharcba úgy mentek bele, mintha az életük múlna rajta. Ki szerették volna szolgálni a hazai közönséget, az Azték stadion 85 ezer nézőjét. Fantasztikus elánnal mentek bele a mérkőzésbe. És az első fél időben igaz, hogy gól nem esett, de itt a cseheknek is volt Wisinski révén egy-két lehetősége. Egyszer egy ilyen Zidane csellel ment be a bal összekötő helyén, blokkolták a lövését. Volt egy-két lepattanó. A mexikóiak Alvarado révén volt a legnagyobb helyzetük, amikor a jobb összekötőjén egy kényszerítő után tükörszélsőként ballal fölé emel. 0-0-al fordultak a csapatok. A második fél időben a csehek még kivártak, nem rontottak egyből Mexikónak, mert tudták, hogy az végzetes lehet, mert nagyon gyorsak a mexikói játékosok, és egy szögletből, amit a csehek végeztek el, megkontrázták őket a mexikóiak, és érdekes módon Chávez García, aki a bal hátvéd, a jobb összekötő helyén egy középpályáról kapott labdával 3 cseh szerelhette volna Romót, nem tette meg, tovább pöckölte ott a labdát, és Chávez García egy-egybe elvitte, és bepasszolta a kapus mellett az 55. percbe 1-0. Ez annyira megfogta a cseheket, hogy egy Morá gyönyörű labdája után rosszul jött ki a cseh kapus, és ide-oda pattogó labdát Quiñones kotort a kapuba közvetlen közelről 2-0. Majd a 78. percben történelmi esemény történt, Rangel helyett Ochoa 6. világbajnokságán is pályára lépett, majd a teljes luszpoén, hogy Ochoának is, meg Mexikónak is 100%-os legyen a mérleg, és így búcsúzhasson a válogatottól. A 90+4. Percben Fidalgo állította be a végeredményt, 3-0-ra nyert Mexikó, aki csoport elsőként továbbjutott, Csehország búcsúzik.
1: Javier Aguirre, a mexikóiak mestere viszont nem csak a pozitívumokról beszélt.
11: Yo diría que sí fue una noche buena. No me gustaron los primeros minutos. Ellos...
12: Jó esténk volt, de az első pár perc egyáltalán nem tetszett. Láttuk, hogy a csehek rögtön veszélyeztették a kapunkat. Volt néhány lövésük is. Aztán sikerült rendeznünk a sorokat, átvettük az irányítást, és gólt szereztünk. Szerintem ez egy szép tisztelgés volt Ochoa előtt is. Mexikói játékosként már a 6. világbajnokságon szerepel, ami elképesztő. Úgy gondolom, ma este mindenki boldog lehet.
1: A kvartett másik meccsén Dél-Afrika Dél-Koreával mérkőzött a csoport második helyéért. Szabó Bence követte a mérkőzést.
13: A szervezettség győzte le az egyéneket, Dél-Afrika, Dél-Korea 1-0. A találkozónak az első félidejében az afrikai csapatnak megvoltak a lehetőségei a gólszerzésre. Többször is veszélyeztettek Massengo, illetve Mokapa révén, azonban nem tudtak betalálni Kim kapujába a dél-afrikai játékosok. A másik oldalról nagyon jó futballisták alkotják ugye a dél-koreai csapatot, neves klubokban futballoznak, azonban csapatként nem tudtak annyira jól funkcionálni, nehezen tudtak helyzeteket kialakítani a betömörülő afrikai védelemmel szemben. Ennek eredményeként a második félidő is hasonlóképpen zajlott, és a dél-koreai játékosok védelme nem jól zárt a 63. percben, amikor a csereként pályára lépő Moremi futott el a pályának a bal oldalán, betette a labdát középre, és a jobbra érkező Maseko, aki rontott Scott Marrell helyzetet. A mérkőzés folyamán ezúttal jól vett át a labdát, betolta, és bal lábbal 11 méterről a bal alsó sarokba lőtte a labdát. Ezzel volt meg tehát a vezetés a dél-afrikai ország válogatottja számára. Ezt követően pedig a dél-koreaiak mindent feltettek azért, hogy tudjanak egy egyenlítő gólt szerezni, azonban nagyon jól zárt az afrikai védelem. Williamsnek voltak még védései, azonban igazán nagy zicserig nem tudott eljutni dél-korea válogatottja, így a végeredmény az A csoport záró mérkőzésén Dél-Afrika, Dél-Korea 1-0.
1: Hugo Broz, az afrikaiak szövetségi kapitánya a továbbjutást követően büszkén nyilatkozott.
14: I think we played a very good game tactically.
12: Szerintem nagyon jó meccset játszottunk. Taktikailag rendben volt minden, mindenki elvégezte a feladatát. A korábbi mérkőzésekhez képest most az volt a különbség, hogy amikor az ellenfélnél volt a labda, mi akkor is veszélyesek tudtunk lenni. Ez kulcsfontosságú volt. Gyors játékosok voltak a pályán, jól használtuk ki a sebességünket. Jó ütemben találtuk meg az üres területeket, és végül megszereztük azt a gólt, amire szükségünk volt. Már az első fél időben is voltak helyzeteink. A szünetben azt mondtam a játékosoknak, hogy továbbra is higgyenek magukban. Ha ugyanígy játsszuk tovább, mint az első fél időben, akkor helyzeteinkből végre betalálhatunk, meg fogjuk nyerni a meccset. Pontosan ez történt. Nagyon büszke vagyok a csapatom teljesítményére, és azt gondolom, ezzel válaszoltunk mindazoknak a nagyhangú kritikáknak, akik az elmúlt hetekben folyamatosan megmondták, min kellene változtatnunk, meg azt, hogy szerintünk mit kellene csinálnunk. Mi egyszerűen tettük a dolgunkat, azt játszottuk, amit én kértem a csapattól, és ez lett az eredménye.
1: Az idei labdarúgó világbajnokság első 6 biztos továbbjutója tehát Mexikó, Dél-Afrika, Svájc, Kanada, Brazília és Marokkó. Ma este és éjszaka további 6 mérkőzést rendeznek. Este 10 órától Curaçao, Elefántcsontpart és Ecuador, Németország, hajnali 1 órától Japán, Svédország és Tunézia, Hollandia, míg 4 órától Paraguay, Ausztrália és Törökország, USA. A Tunézia-Hollandia mérkőzésen kívül a másik 5 találkozót élőben követhetik majd itt, a Nemzeti Sportrádióban.
15: Kedves hallgatóink, ez volt a Hazafutás, szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Mindjárt indul itt a körkapcsolás, de már Balogh Balázzsal. Benne 22 órától 6 sorsdöntő csoportmérkőzés, élő közvetítése a labdarúgó világbajnokságról. Ha tudnak, tartsanak velünk akkor is. Csisztu Zsuzsát hallották. Viszont hallásra.
16: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló a harmadik rész, szombaton 11 órakor a Dunavöldön.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: Köszöntöm a Körkapcsolás hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Cserjés Bendegúz, a hangmérnök Egréder István és Jámbor Tamás. Nézzük, hogy mit is kínálunk a mai napra. Természetesen sok-sok labdarúgást, hiszen javában zajlik a labdarúgó világbajnokság, de ezzel majd később foglalkozunk. Most vendéget köszöntünk a stúdióba, egy korábbi válogatott labdarúgóval készült beszélgetésünket hallgathatják meg. Természetesen szóba kerül majd a beszélgetésben a világbajnokság is.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Szavumi Tomasz, aki a Ferencvárossal 2004-ben bajnoki címet szerzett, de 2010-ben ezüstérmes is lett a gárdával, valamint a Vasassal is kétszer volt bronzérmes, és magyar kupa győztesnek, szuperkupa győztesnek mondhatja magát, és természetesen válogatott is volt. Kezdjük azzal, amivel a te pályád azért nem volt egy ilyen átlagos, hanem azért tartogatott különlegességeket. Gondolok itt például arra, hogy te ugye nem Magyarországon születtél.
5: Üdvözlök mindenkit, tény és való, és nem labdarúgással kezdtem el foglalkozni. Ugye kint születtem Nigériába, majd hazaköltöztünk, és én röplabdázni kezdtem. És hát így 13 évesen kezdtem el a focival is foglalkozni, a röplabda és az atlétika mellett, és végül lemorzsolódtak a többi sportágak, és maradt a labdarúgás.
4: Ugye azt mondtad, hogy kiköltöztetek, tehát édesanyád ment ki Nigériába, és akkor te már ott születtél meg?
5: Igen, anyu kiköltözött apuhoz, vagy hát a házasság után együtt kimentek, én kint születtem, kint is tanultam, majd hazajöttünk Magyarországra.
4: Magyarul megtanultál akkor beszélni, vagy csak itt, mert ha jól olvastam, akkor 1990 után jöttél Magyarországra?
5: 89-ben jöttünk Magyarországra, de apuval is magyarul beszéltünk kint is, tehát a mai napig apuval is magyarul beszélünk. Írni, olvasni azért annyira nem tanultam kint, de mikor hazajöttünk, akkor volt egy nyaral megtanulni írni, olvasni.
4: De hát azért ott a foci az nagyon menő volt, hogy nem focival kezdted?
5: Mivel az unokabátyám röplabdázott, és pont szembe volt a házukkal, így nem volt nehéz elmenni, és csatlakoztam az edzéshez, és így csatlakoztam a Dunavárosi csapathoz.
4: Tehát az röplabda az itt kezdődött Magyarországon?
5: Itt kezdődött, 11 éves voltam, tehát a sportra rendszeres járás az itt kezdődött Magyarországon.
4: Meg ugye volt még az atlétika is.
5: Az általános iskolában a Lipták tanár úr részéről kezdődött, és akkor így maradt mind a három.
4: Ilyen jók voltak mindig a fizikai adottságaid, vagy úgy kialakult sport közben?
5: Nagyon vékony, törékeny fiúnak tartottam magamat, de a sok meló megkifizetődött, tehát ami a röplabdában a ruganyosság, az atlétikában az erős dinamika, az segítette a foci pályafutásomat is.
4: De hát a röplabdában ott kézzel bánnak a labdával, hogyan lett ebből labdarúgás?
5: A focit mindig is szerettem, hisz Nigériában nőttem föl, ott meg a nemzeti sport, mint itthon a labdarúgás, és a családban mindenki szereti a focit.
4: És akkor focisztál iskolában megláttak, vagy hogy fedeztek föl?
5: A városi iskolabajnokságban hívtak át. Először két kedve fogadtam, nem nagyon akartam váltani, és hozzászoktam a röplabdához, de engedtem a csábításnak, és mindig szerettem focizni, és elkezdtem párhuzamosan, hát igazából háromhuzamosan focizni a másik e-sportra.
4: És ez nem okozott nehézséget mondjuk a tanulásban, vagy a nap, mindennapjaidban?
5: Lehet, hogy fáradt voltam, mert azért napi 3 edzés, akárhogy nézzük, általános iskolában sok, de mindig odafigyeltem iskolába, tehát sokat nem kellett otthon tanulni.
4: Mit szóltak hozzá az edzők, hogy te párhuzamosan sportolsz, bár öttusában ugye 5 sportág volt, itt meg csak 3.
5: Nem szóltak semmit, de sose kérdezték meg, hogy fáradt vagyok-e, vagy mi a helyzet, ugyanazt kellett nyújtani, mint a többiek.
4: De akkor már bajnokságban is játszottál?
5: A második évtől igen, amikor elkezdtem focizni, a röplabda ugye kevesebb bajnoki mérkőzések vannak, ott inkább tornák voltak, a atlétikában meg ugye az nem rendszeres hétvégi, így meg tudtuk oldani.
4: Mennyi idő múlva kellett döntened, hogy melyik marad?
5: Hát igazából ott 15 évesen befejeztem a röplabdát, és a atlétika maradt még, 16 évesen meg nagyjából már csak a foci volt, így akkor már fenn voltam a felnőtt csapatban.
4: Ez minek köszönhet, hogy ilyen korán fölkerültél a felnőtt csapatba az adottságaidnak?
5: Nem, régen rendszeres volt, hogy kaptak lehetőséget a fiatalok, ugye Dunajvárosban mindig is szokás volt a saját nevelőseket játszatni, Torma Gabi volt előttem, tehát 15-16 évesen elkezdtünk följárni a felnőtt csapat edzéseire, aki megfelelt, mert megállt a helyet, az ott maradt, nem mindenki kapott lehetőséget, aki élt vele, sajnos nem mindenki kapott lehetőséget, így nem mindenki tudott élni a lehetőséggel.
4: Te tudtál?
5: Úgy néz ki, hogy igen.
4: Hogy kezdődött ott a karriered?
5: Hát eleinte úgy kerültünk föl, hogy edzőmérkőzésen az ifi csapatunkkal megvertük a felnőtt csapatunkat, és akkor következő héten azt hiszem már 9-en megjelentünk az edzésen, és felváltva a 7 B7-tel mentünk, és egyre szűkült a csapat, majd ott ragadtunk, megkaptam az első mérkőzésemet, ha jól emlékszem, pont Dorog ellen léptem pályára, amikor a Tajti mester azt kérdezte, hogy elfáradtam-e abba a 10 percbe. Hát erre nem tudom, mi a jó válasz, mert azt mondom, hogy igen, akkor miért, ha azt mondom, hogy nem, akkor miért nem fáradtam el. Majd fokozatosan egyre több lehetőséget kaptam, és a csapattársak is segítettek.
4: Amikor Tajti József volt ugye az edző, aki dolgozott a válogatott mellett is, akkor milyen osztályban szerepeltetek?
5: A Dunaváros másodosztály csapat volt akkor. Nem voltunk az élmezőny közelében, de tény, hogy a 90% a csapatnak dunavárosi volt, fokozatosan fejlődtünk, és hát egy pár év múlva 97-ben felisított a csapat NB1-be.
4: Te rád mikor hárult már nagyobb feladat, hogy sikerült ezt a 10 percet meghosszabbítani?
5: Hát már a tavaszi szezonban már a Balázs Imre már jelezte a vezetőségnek, hogy döntsük el, hogy most az ifiben vagyok, vagy a felnőttben, mert az, hogy szombaton és vasárnap is játszok, az már sok. És végül is úgy alakult, hogy akkor a felnőttnél voltam állományban, és végig kezdős voltam már. Innentől kezdve a következő 2 évünk már úgy nézek, hogy kezdő stabil játékos voltam, és ahogy említettem, a 97-98-as bajnokságban másodiként feljutottunk az NB1-be.
4: Góllövő csatár voltál?
5: Voltam góllövő is, szélső is, játszottam mindent, de azt kell mondjam, hogy jó támadók voltak, a Tököli Attila, a Lengyel Feri, többnyire a szélére kerültem ezáltal ki. A 7 gól az általában megvolt, csapattársak mindig segítettek, de nekem teljesen mindegy volt, hogy én rúgom vagy a csapattársam, nekem volt a fontos, hogy közösen nyerünk.
4: Amikor feljutottatok, akkor Varga Zoltán volt az edző?
5: Akkor a Gálhidi Varga Zoltán párossal kezdtük a bajnokságot, Varga Zoltánnal jutottunk föl, és a feljutás után elváltak útjaink, mint többeknek, és akkor kerültem át a Vasashoz.
4: Miért váltak el, miért hagytad ott az anya egyesületet?
5: Ezt Varga Zoltánt kellene megkérdezni, nem tudom, igen. Ezt ő tudja, megkérdezte, hogy el kell dönteni, mit akarok, én meg jeleztem, hogy akkor vele nem szeretnék tovább dolgozni, kimentem az öltözőbe, hazamentem, és 2 nap múlva a Vasas játékosa voltam.
4: Tehát akkor hiába kerültetek fel az NB1-be, nem itt volt az első NB1-es meccsed?
5: A Fáj utcában volt, a Vasas nem mutatkoztam be, és pont a Dunajvárosán léptem pályára, ahol hát hátrányból álltam be, és viszont adtam 2 gólpasszt, ahol megfordítottuk a mérkőzést.
4: Akkor ez egy kis elégtétel volt?
5: Mondhatjuk azt, hogy a Varga Zolival szemben egy kis elégtétel volt számomra.
4: Persze, hát azt tudjuk, hogy ő nem volt azért egy könnyű személyiség, volt, aki nagyon szerette, volt, aki nagyon nem szerette, de akkor ezek szerint neked az ő munkamódszere nem jött be.
5: Mint edző, le a kalappal, tehát csodálatos edzéseket csinált. Ugye tudjuk, hogy volt ez az üldözési mániája. megsérültem válogatott mérkőzésen, és az volt az ő meglátása, hogy szándékosan sérültem meg. Nem tudom, hogy ez kinek lett volna jó, ezeket nem tudtam elfogadni, de maga az edzésmódszere, meg ahogy tanított, meg foglalkozott velünk, az top kategóriában mondható.
4: Tehát a válogatottba akkor Dunaújvárosból kerültél be, még MB2-ből?
5: Nem, a korosztályos válogatott, meg az U21-ben is ott onnan mutatkoztam be. Behívtak, ugye előbbi mutatkoztam be, úgymond tétmérkőzésen a két korosztály idősebbeknél, 75-ös korosztályban, mint a sajátomba. Amikor kikerültünk a VB-re, én nem mentem ki, hogy érettségiztem, és úgy voltam vele, hogy ha eddig nem számoltak velem, akkor most már végigvén ne számoljanak velem, játszanak azok, akik kikerültek.
4: Ez nem volt nagy áldozat, így utólag, hogy látod?
5: Hát így utólag, hogy 0 pontot szereztünk, vagy hát kiestünk élből, így nem volt nagy áldozat, hisz kim voltam közben a Boavistánál. Nekem az a része is kellemes volt, tehát tapasztaltam mást előtt, hogy a Olimpiákosznál voltam kint próbajátékon, ahol nem tudtak megegyezni a klubok, a Boavistánnál ugyanez, tehát más lehetőségek voltak akkor.
4: Ez még a Dunaújvárosból volt?
5: Dunaújvárosból, másodosztályból, igen.
4: És a Vasas megkeresett, amikor tudta, hogy te onnan jönni akarsz, vagy már akkor megvolt ez az ajánlat?
5: A Vasas azután keresett meg, hogy meghallották, hogy eljöttem a Dunaújvárosból.
4: Mit kínáltak neked?
5: Rudi bácsi megkeresett, szeretnének látni. Igazából kevesebb volt a fizetésem a Vasasban, mint a MB2-es Dunaújvárosban.
4: De hát akkor azért beáldoztad, hogy meglegyen az MB1, és ugye jött ez a két gólpassz a Dunaújváros ellen, ilyen jól ment utána is?
5: Hát fokozatosan fejlődtem, igaz, eleinte még csereként játszottam, egyre többet, végül is stabil meghatározó játékosa lettem a klubnak, és ennek örülök.
4: Kicsit irigykedem rád, azért mondasz olyan neveket, akikkel együtt dolgoztál már ott fiatal korodban. Milyen volt Iloszki Rudolfal dolgozni?
5: Rudi bácsi karakán személyiség volt, keveset beszélt, viszont az ütős volt, és néha egyszerű egy-két mondatos segédjei, meg információ nagyon sokat segítettek a játékunkban, tehát célra törő egyszerű információkat adott át.
4: Neked miket mondott?
5: Néha annyit mondott, hogy előre-hátra tegyek sípcsontvédőt, mert volt egy időszak, amikor mindig beletérdeltek a vádlíban, ne semmi szándékosság, és hogy ne megsérüljek, majd ezáltal és életemben nem tettem oda a sípcsontvédőt, de rendben jött a lábam, nem sérültem, soha nem jött utána a sérülés, vagy azt mondta, hogy milyen szögbe fussak neki a labdának, ha oda akarok rúgni, tehát ilyen minimális technikai millióket adott elő, Varga Zoli megmutatta, Rudi bácsi elmagyarázta, tehát mind a kettő szakember saját maga módján segített.
4: Neked mi volt az erősséged, a gyorsaságod?
5: A gyorsaságom, az akaraterőm, a küzdőszellemem.
4: A Vasas azért egy nagy múltú csapat, ott milyen karriered volt?
5: Hát mondhatom azt, hogy Vasas legenda lettem, tehát elég jó karrierem lett. Lehetünk volna sikeresek, hisz a 98-as bajnokságban, 97-98-as bajnokságban, ahogy alakult a csapatnak, ahhoz képest 2001-ben elértük a harmadik helyet. Szezon első felében a tabella második végén lettünk, és majdnem bajnokok lettünk Csikó csapattal. Majd azért jöttünk el sokan, mert mondhatni azt is, hogy nem akarták ott tartani Bozsik Péter edzőnket, és vele együtt 11 játékos távozott.
4: Mert hogy kiálltatok mellette?
5: Hát egyrészt, amikor egy majdnem kieső csapatból dobogó vagy bajnok esélyes csapatot csinál egy fiatal edző, és az az első, hogy már próbálják a helyettesét keresni, nem éreztük azt a bizalmat, hogy elismerik sem őt, sem a csapat munkáját. Innentől kezdve elmentünk Kabát Péter, Rósa, nagyon sokan eljöttünk akkor.
4: De akkor volt esetleg arról szó, hogy közösen mentek valahova?
5: Átjöttünk néhányan Dunaújvárosba, de volt arról szó, hogy Zalaegerszeg is megkeresett, hogy a Péterrel menjünk, de úgy voltam vele, hogy egy évre inkább hazajövök Dunaújvárosba, meg volt a terv, hogy utána külföldre szeretnék menni.
4: Zalaegerszeget azt nem bánod, hogy nem mentél? Hát akkor volt ez a bajnoki cím, meg a Manchester legyőzése, a csoda.
5: Így utólag igen, de ugyanúgy nem mentem Újpest, és abban az évben lett Újpest bajnok. Végül is háromszor hívott az Újpest, egyszer sem kötöttem ott ki. Ennek így kellett lennie.
4: És akkor visszajöttél Dunaújvárosba, mert akkor már más volt az edző.
5: Akkor már a Egervár és anyék voltak az edzők. Igaz, majd korábban is hívtak, amikor az első évem lejárt a Vasasnál, akkor ugye kölcsön voltam, más rendszer volt, de pont azelőtt egyeztem meg a Vasasa, mielőtt hívott a Sanyi bácsi, menjek vissza, az is egy jó brigád volt, ott is szép eredményeket érhettünk volna el, ha rend van a klub hátterében, bár azt kell mondjam, hogy Johnny mester mindent megpróbál, de az egy olyan időszak volt.
4: És a Dunajváros akkor volt ebben a sikerszériában?
5: Akkor még ilyen, akkor az egész város sikerszériában volt, előtte voltak ugye a BL-be a csapat, amikor átmentünk, akkor már másodikak voltunk, de akkor elkezdtek a kisebb gondok lenni szokás szerint a magyar futballban azokban az időkben.
4: Most azért, ha így hallgatlak, akkor azt látom, hogy azért többször voltál ilyen helyzetben, hogy az anyagiak miatt kellett váltani.
5: Én ahogy fogalmazni szoktam a fiataloknak, én az a korosztály, aki már nem, még nem korosztály, már nem volt pénz, még nem volt pénz, tehát mi megszoktuk azt, hogy megnyertük a bajnokságot a Fradival, és utána rohangáltunk a fizetésekért, meg lejárt a szerzés, két év múlva kaptuk meg a fizetést, tehát volt ilyen időszak. A mai fiatalok ezt sajnos nem tudják, volt percre pontosan csippan a bankszámlán a pénz manapság, régen meg hónapokat vártunk, megkapjuk az egyhavízsunkat.
4: És akkor a Dunajvárosban mennyi időt töltöttél? Egy évet csak?
5: Nem, visszamentem, akkor két évet voltam, és akkor eligazoltam külföldre, majd visszajöttem.
4: Ez melyik ország volt?
5: Kimentem Franciaországban, Ajaccióba, ahol a Walid Regragui volt a csapattársam, a korábbi marokkói szövetségi edző. Csak sajnos elvitték a Roland Courbis mestert a rendőrök sikkasztás gyanújával. Ekkor eljöttünk tizen, visszajöttem Magyarországra, és úgy alakult, hogy a Rolandot felmentették, és közben átigazoltam a Ferencvárosba, ahol szezon végén ugye sípcsontörésen vettem, mert neki csúsztam a korlátnak. Másnap reggel a műtét után jött be a akkori menedzserem Balla György, és éppen Kurbisszal beszélt, aki kérdezte, hogy csatlakozni kell hozzá a Vladivostokba, mert akkor oda került. Hát mondtam, hogy sajnos itt tört lábban nem tudok csatlakozni, de hát mindennek oka van.
4: És hogy történt az a sérülés?
5: A pálya szélén becsúsztam a labdát, benne akartam tartani, és azt hiszem 60 vagy 50 centire volt a korlát még, és nem tudtam a pályama is, hogy kicsúsztam sípcsonttal, nekicsúsztam a korlátnak.
4: Tehát nem volt kontakt más játékossal?
5: Nem, korlát erősebb volt, viszont akkori masszörünknek lett vége kerítése abban a csövből, amiket levágtak.
4: Ugye mindenki azt mondja, hogy a Ferencvárosban mindenki szeretne játszani, neked sikerült, ők hogyan kerestek meg?
5: Hát igazából Józsi bácsi szerette volna a menjek, ugye választhattam volna az MTK és a Ferencváros.
4: Melyik Józsi bácsi?
5: Garab Józsi bácsi. És akkor olyan helyzetbe állítottak, hogy választhatok, hogy vagy a Fradi, vagy nem az MTK, és ma választottam a Fradit, bár családom amúgy fradista volt. Jó játékosok, Garami mestertől is sokat tanultam, ugye Sanyi bácsival korábban dolgoztam Egervárjékkal, tehát ott megvolt már a kontakt. Végül is Kis Gyuri, Zovát és a Rósával mi a Ferencvárosba kötöttünk ki.
4: De hát azért megértem, mert így van bajnoki címed.
5: Van bajnoki címem, van kupagyőzelmem, jól éreztem magam, labdarúgónak éreztem magam, és a mai napig szívesen járok vissza.
4: Milyen volt akkor a Fradi mostani viszonyokhoz képest?
5: Nehéz anyagi helyzetben lévő klub, viszont mindig volt tényleg mögöttünk egy 13. játékos, 12. akárhogy, 12-13 a szurkoló, az két játékos kitett. Tehát a legrosszabb helyzetben is ott voltak mögöttünk, viszont tény és való, hogy nem fogadták el a küzdelem nélküli vereséget.
4: És ott is sikerült klublegendának lenned, mint a Vasasnál?
5: Mondhatjuk azt, annak számítok, hogy bajnoki címet elértem, elismerik sokan, amikor találkozunk, hát kinek mi a fontos, én jól éreztem ott magam, ha néhány ember boldoggá tettem, az ma nekem megérte.
4: Melyik volt a legeredményesebb időszakod, ha már támadókról beszélünk, hogy ezt muszáj tisztázni?
5: Ez talán Ajkán volt, amikor másodosztályban játszottam, akkor végig kivételesen centert játszottam, és karrierem többsége inkább széléről játszottam.
4: De ez még a Fradi időszak után volt?
5: A Fradi időszak után volt, igen. Tehát a Fradiba is szélsőt játszottam, és volt bent egy Gera Tököli, akit kiszolgáltunk, tehát mindig volt a gól. Tehát nekem, mint mondtam, mindig a győzelem volt a fontosabb, nem a gólszerzés.
4: De ezt az időszakot tekinted a legsikeresebbnek, te is ezt a Fradist?
5: Ez volt a legeredményesebb kupa bajnoki cím szempontjából. az összes többi maga módján a Vasasba is, hogy beróbáltam, ott is jól éreztem magam, ott is ugdostam a gólokat, de eredmény szempontjából a bajnoki cím és a kupa győzelem az mindenképpen a Fradihoz köthető. Vasasnál sajnos a kupa döntőben rossz döntés hoztam, nem rúgtam be, lehet, hogy le kellett már passzolni, de hát majd egy lecsgóllal kikaptunk.
4: Voltak ilyen rossz döntések, ha így visszagondolsz utólag, és voltak jók is nyilván?
5: Hát voltak rossz meg jó döntések klubválasztásnál is, mérkőzésben is. Tehát nem mentem ki a kódbuszba, mert én vártam egy évet, hogy kimessek a Ajaccióba, lehet, hogy kiket van nekem is mennem kódbuszba. Csak úgy voltam vele, hogy annyi magyar játékos van már kint, meg nem biztos, hogy nekem ott a helyem.
4: Akkor voltak mérőcáik?
5: Mérőcáik, igen, Vince Ottoék, Feriék, tehát sokan voltunk, tehát jó lett volna. Végülis úgy döntöttem, hogy nem.
4: És rólad nem neveztek el szektort még a Vasasnál, ugye?
5: Nem, de nem is fognak már.
4: Nem?
5: Nem, mert megvannak a nagy legendáink előtte. Tehát többen vannak előttem, mint utánam, hogy akikről szektort tudnak elnevezni.
4: Beszéljünk egy kicsit a válogatottról, mert hát ha valaki ennyit játszik az NB1-ben és jól teljesít, akkor előbb-utóbb úgyis megkeresik. Neked mikor adatott meg?
5: Hát én a Vasasból lettem felnőtt válogatott. 10-szer léptem pályára, majd meglettem büntetve egy olyan mérkőzés veresége után, ahol keretbe sem voltam, és ezt nem nagyon tudtam elfogadni.
4: Ez mit jelent, hogy meglettél büntetve?
5: Hát kikapott a csapat egy kis csapattól, nevet nem mondok, és pont annyira büntetett meg az MLS, mint amivel pénzzel tartoztak, vagy prémiumba tartoztak nekünk, és mondtam, hogy akkor köszönöm szépen a lehetőséget.
4: Tehát ez egy ilyen bundamecsnek titulálták, vagy nem értem egészen?
5: Hát nem, kikapt. Na most kikapunk Máltától, San Marinótól, tehát nem néz ki jól, és a teljes válogatott keretet, akinek tartozásuk, mindenkit megbüntettek. Tehát kollektívan azokat is, akik keretben sem voltak, és nem voltak az utazó keretben sem.
4: Azért valószínűleg akkor ezért volt ez a 10 meccset csak?
5: Egyrészről igen, másrészről meg úgy érzem, hogy voltak akkor jobb formában, még jobb helyen játszó játékosok. Tehát ahogy nézem, Magyarországon nem mindig az alapján kerültek be a játékosok, hogy ki hogy játszik, hanem az, hogy ki hol játszik. Most van egy szabály, iratlan szabály nálunk, hogy NB2-ből nem hívunk be játékos, pedig látjuk, hogy Angliából, 5. osztályból is behívják valakit, ha jól játszik. Tény, hogy az magyar NB2 nem az, de nálunk alapvetően iratlan szabály, hogy NB2-ből nem hívunk be játékosokat.
4: De hát azért voltál a Vasasban, a Fradiban, azért ők jól feküdtek ebben a tekintetben, nem?
5: Persze, de akkor is voltak mindig jobb csapatok akkor. Én nem panaszkodom, sok magyar játékos játszott kint. Örültem, hogy játszhattam a magyar válogatottba, felvettem a címeres mezt, ez nekem elég tétel.
4: Gólod volt a válogatottban?
5: Egy gólom volt, egyszer játszottam center, többnyire szélén játszottam, meg védőt.
4: Ki ellen volt, és milyen volt ez a gól?
5: Azerbajdzsán kaptam egy paszt, és 16-osom, hogy 20 méterről egy érintőbe bepasszoltam a kijövő kapus mellett.
4: Általában azért mindenkinek vannak emlékezetes meccsei, akár válogatottban, akár klubcsapatban vannak emlékezetes góljai. Na menjünk ezen végig, neked ez hogy volt?
5: Hát az első felnőtt mérkőzésem az Dunavárosban volt, Lengyel Feri passzolta be jobbról, rosszul vettem át a labdát, így mögén pörgött, viszont be tudtam ollozni a kijövő kapus fölött. Innentől kezdve ólógóllal nyitottam egy rossz áltechnikai átvétel után. Az első válogatott gólomat, azt ugye az előbb beszéltük meg, az egyetlen, tehát az jó. Azon kívül sok gól van, most melyik a legsikeresebb? Hát mindig az, amikor nyer az ember, tehát kupadöntőnbe álltam, ott rúgtam a Honvédnak egy gólt, tehát ezek mindig emlékezetesek.
4: És volt olyan, amikor azt mondtad, hogy na, ha ezt most nem hagyom ki, akkor nyerünk?
5: Hát volt ilyen többször is, tehát csatár vagyok, hibázok. Viszont volt olyan mérkőzés, ahol kikaptunk, és mégis úgy jöttem le a pályára, hogy megtapsolt a portugál válogatottnak a szurkolótáborra, és olyan érzésem volt, mintha én lettem volna a hazai csapat játékosa, és a győzelemről sétálok le.
4: Na hát akkor menjünk egy kicsit külföld irányába, arról még nem beszéltünk, pedig több helyen is voltál.
5: Hát voltam Korzikán, voltam Skóciában, Cipruson, Csehországban, mindegyiknek megvan a maga milliója, maga szépsége. Cipruson ott megtanul az ember türelmesnek lenni, meg félváról venni a dolgot, élvezi az életét. A franciáknál egy kicsit a profizmus jött szembe. Skóciából úgy éreztem, hogy nem tudsz rosszul dönteni, mert valakinek van egy jó passza, jó bedobása, ezt megtapsolják, tehát ha kirúgja valaki a stadionból, azt is megtapsolják, mert a szándékot akarják. Csehországban meg az élmény volt, hogy két magyar volt a csapatban, és a szurkoló tábornunk Ria hungáriázott rendszerűt.
4: Kivel voltál ott együtt?
5: Róth Ferivel, az szintén fehérvári nevelésű.
4: De hogy kerültél Csehországba? Azt értem, hogy mondjuk kimész Ciprusra, Franciaországba.
5: Hát úgy kerültem, hogy eleve én Szlávia Prahánál voltam próbajátékon, le is akartak igazolni, majd az akkori menedzsereim valamit nem értettek, vagy nem jól fogtak föl, majd megkeresett Molnár László keresztül egy ügynök, az ügynökséget, hogy kivinne, ugye László volt Magyarországon is edző, és akkor így kerültem ki a Szlovácskhoz, kerültünk ki a Szlovácskhoz, és már rögtön az első meccsen pedig úgy estünk be, egy hét, tehát edzettünk a csapatot, és már kezdők voltunk az első mérkőzésünk, a Sparta Praha ellen győztes gólt is szereztem, és mondtam a 70. perc környékén, hogy mestén elfáradtam, hát nem volt edzőmeccse a lábamba, és mondta, nem baj, maradjál fenn, szenvedjél. De lehoztuk a mérkőzés győzelemmel.
4: Említetted, hogy a pályafutásod elején voltak különböző kisebb sérülések, ez hogy alakult később?
5: Kisebb sérüléseim voltak, sípcsonttörés leszámítva. Az volt az egy, amit ki kellett hagynom több mint fél évet, de lekopogom, sok kis sérülés, az beleférhet, kontaktsport, a labdarúgás.
4: Nem tudom, szoktál statisztikákat figyelni, vezetni, visszanézni régi gólokat, hogy hány meccsed volt összesen első osztályban külföldön?
5: Nem szoktam, azt szoktam nézni, hogy most visszanézem magam, és milyen döntéseket hoztam a pályán, ha rögögölcsöt kapok, hogy egyszerűen megoldhattam volna. Volt olyan gól, amire azt hittem, hogy közel vagyok a kapuhoz, közben távolabb voltam, volt, amire azt hittem, az alapon voltam, közben tízeson kívül voltam, tehát voltak nagy góljam, amit én abban a pillanatban vagy másképp emlékeztem, mint valójában megtörtént.
4: Te ilyen ösztönfutbolista voltál egyébként?
5: Bennem volt az ösztönfoci, igen. Tehát grundfocista voltam, mondhatjuk úgy is.
4: És ezt nem próbálták belőled kiölni?
5: Próbálták, de én azért jártam ki focizni, hogy cselezzek, és hogy élvezzem. Most az, hogy amit most kimegyek az utánpótlás, és azt látom, vedd át, passzod le, unalmasak a mérkőzések, majd elvárjuk a játékostól 17-18 évesen, hogy cselezzen, amikor 11 éven keresztül nem eddig a játékos cselezni, akkor én minek menjek ki? Tehát most kimegyek akadémiára, sokszor az az álláspontom, inkább elmegyek egy falusi mérkőzésem, ott még a gyerekek tiszta szívbe fociznak.
4: Azért elég hosszúra nyúlt a pályafutásod.
5: Hát 38 éves koromban vonultam vissza NB2-ből, és 42 évesen játszottam NB3-ba.
4: Ilyen jók az adottságaid, vagy ennyire gyöngült a magyar foci színvonal, hogy még így tudtál játszani, már mozsás meg 42 évesen is?
5: Hát a rutin az megvan, fizikálisan jó állapotban voltam akkor is, bár sokat nem edzettem. Nem mondom azt, hogy romlott volna a színvonal, technikásabbak, gyorsabbak a játékosok, viszont sokan nem tudják, hogy hogy kell helyezkedni kapu előtt, hova kell érkezni, hova jöhet a labda, tehát alapvető dolgokat nem tudnak sokszor a mai fiatalok.
4: Különböző edzőkkel dolgoztál, és aztán te is edző lettél. Mit tudtál ebből hasznosítani?
5: Hát, amit tudtam, a legtöbb játékosnak átadtam. Én nem fogadtam el a kényelmes focit, tehát nyerhettünk, de ha félváról vettük, én az nekem nem volt megfelelő, tehát minden áron be kellett darálni az ellenfelet. Hál' Isten, azt mondom, hogy 2004-es, 2001-es korosztályomból sok játékosom elkerült NB1-ben, van, aki külföldre is, örülök neki.
4: Ez a Videótomból?
5: Videótomból, igen, tehát most kezdhetjük a Dalától, a Baboson keresztül, Szabó Bálint, tehát voltak játékosok. Majd felajánlották nekem a U16-os lánycsapat edzői posztját, és azt visszautasítottam, mert nem tartom magamnak készen, vagy hát olyan lelkiállapotúnak, hogy lányokat ott nyugodtan tudjak edzeni, kicsit temperamentumosabb edző vagyok.
4: De most nem edzőként dolgozol, hanem menedzserként.
5: Igen, játékos ügynök vagyok már egy jó pár éve, FIFA licenszes, és mondhatjuk azt, hogy a saját magam főnöke.
4: És sikerül külföldre vinni játékosokat, vagy onnan hozol inkább, milyen osztályban mozogsz?
5: Jobban szeretem a magyar fiatalokat kivinni, ugye kivittük a Szalai Attilát Ciprusra, aki Fenerbahçére, Sön Szabit Amerikába, Szalai Attilát Svájcba, így Dénes Villit is kivittük Belgiumba. Van Törökországban is játékosunk, tehát Amerikától Kínáig mindenhol.
4: Eladhatóak a magyar játékosok?
5: Újra van egy trend, hogy eladhatóak, a reális értéken tudjuk őket értékesíteni.
4: És ezt a játékosok elfogadják? Mármint ezt a reális értéket.
5: A játékosok elfogadják, a klubokkal voltak eddig nehézségeink. Most meglátjuk, hogy a későbbi tisztelt a kivételnek. Voltak a klubok, akivel elsőblikre meg lehetett egyezni, voltak klubok, akiket természetesen megértettem a piaci alapokon való működés véget, hogy még több pénzt szerettek volna kapni, hát most meglátjuk, hogy a jövőben hogy alakul.
4: Nem tudom, mennyire követed a világbajnokság eseményeit, azért megosztanak a vélemények, hogy ennyi csapat van, ez jó, nem jó, unalmas az eleje, nem unalmas, vannak ezek.

0: Rutény, hogy ugye mi még mindig nem vagyunk ott a világbajnokságon, miközben jönnek a meglepetés csapatok. Neked is meglepetés, hogy ezek a csapatok tudnak ilyen teljesítményt nyújtani? Gondolok itt akár Zöldfoki szigetekre, Curaçaóra.
1: Ez kellemes meglepetés. Stopirának szurkolok, hisz sokat beszélgettünk itt is Fejéváron. Örülök neki, hogy ott van, viszont itt van egy példát mutatnak, hogy hiába írjuk le őket, ők megtesznek mindent, hogy az utolsó másodpercig ne kapjanak gólt, vagy szerezzenek egy pontot, és le a kalappal, tehát látjuk, hogy honnan jöttek és hova tartanak.
0: Nyilván tudjuk, hogy ez a létszámemelés nem Európának kedvezett, de te hogy látod, a válogatottunk itthon nagyon népszerű, voltak sikereink, de nem jutottunk ki, ott lenne a helyünk?
1: Hát... Szeretném kint látni végre a válogatottat a VB-n, jól játszanak a fiúk. A labdarúgás ilyen néha befele pattan, néha kifele. Most ha a íreket megvertük volna, lehet, hogy úgy alakul a sorsunk, hogy kint vagyunk. Most ez dobta a sors, majd a következő szalmaszába kell kapaszkodni, és ki kell jutnunk.
0: Hogy látod a foci trend alakulását? Tetszik neked az irányba, amelyik irányba megy a futball?
1: Hát kicsit dinamikusabb. Magyarországon, vagy a nemzetközi trendet nézem, akkor tetszik. A magyar fociban hiányolom az, hogy tisztelte a kivételek egy-két edzőn, azért látom, hogy próbálják ezt a dinamikusabb focit játszani. De maga a labdarúgás része hiányzik nekem, a cselezés, az nagyon hiányzik.
0: Mondtad ugye, hogy a ti időtökben fiatalokat kipróbáltak, hát azért most is volt egy szabály a bajnokságban, hogy kellett fiatalt játszatni, és az néhány helyen úgy láttam, hogy zűrzavart okozott.
1: Hát jó, csak most nálunk 20 éves játékos fiatal, külföldön meg 15-16 évesen bedobálják őket az első osztályba, tehát ha most azt nézzük, a Yami Yamal a spanyol válogatott volt, nálunk még fel se került volna a felnőtt csapatba, tehát most lehetőségeket nézve, amíg nem adjuk meg a lehetőséget a játékosnak, nem tudjuk, hogy mire képes. Paksnál láttam azt a trendet, hogy mindig bedobálják a fiatalokat elég fiatalon, és aki él a lehetősége, kap még több lehetőséget, illetve a külföldi edzőknél. Tehát igazából nem értem, hogy a többi csapatnál miért nem lehet. Oké, megértem, Ferencvárosnak kell az eredmény, de egy-egy játékost ők is bedobnak, de a nagy összességében hiányolom ezt a trendet Magyarországon.
0: Ha már a fiatalokat említettük, akkor említsük meg az időseket is, mert hogy azért most még mindig villognak Messiék, Cristiano Ronaldo is két gólt szerzett. Nem is gondolná az ember, hogy 38-40 éves játékosok még ezt a dinamikus focit, ahogy te mondtad, ezt így tudják játszani. Ez neked meglepetés?
1: Hát Cristianoról tudjuk, hogy ő egy gép, Messi egy zseni, tehát őket nem venném egy kalap alá az öregek közé, de ha odafigyel az ember a testére, Lewandowski is elég nem a fiatalok közé tartozik, és mégis jól játszik rendre.
0: Most még a világbajnokság elején vagyunk, és hát én azt mondtam, hogy aki most az elején nagyon jól, láss például az angolokat a horvátok ellen, azok majd nehezen tudják fönntartani ezt a formát erre a hosszú világbajnokságra. Te is úgy látod, hogy most még azért a legjobbak azok csak ilyen takaréklángon pörögnek?
1: Hát általában úgy szokott lenni, hogy a végső győztes az az elején bukdácsol, mert akkor úgy van a formaidőzítés. Ha most vicces lennék, akkor azt mondom, hogy Portugál-Mexikó döntő lesz, és hát majd kiderül.
0: Ez nem is biztos olyan víz, de hogy a törökök nem jutottak be, az biztos, pedig mondjuk tőlük is többet vártak, tehát azért hullanak ugye a nagyobb csapatok is.
1: Hát hullanak a nagyobb csapatok, de mint mondtad, a kis csapatok is tovább fognak jutni kellemes meglepetés szempontjából. Most azt nézem, hogy egy Curaçao ott meglepetést tud okozni, akkor igazából bárki kiesett.
0: És ezekben a csapatokban föltűnnek olyan játékosok, akikről soha nem is hallottunk, akár már 38-40 évesek, és legendákká válnak.
1: Hát szurkoljunk neki. Tehát bebizonyítózi, hogy a foci az kortalan, lehetőség ott van, élni kell a lehetőséggel.
0: Persze azt szokták mondani, a BL-ben is azért megvan mindig az a 8 csapat, amelyik mondjuk eljut a végső stádiumba itt a világbajnokságon, és ez lesz, hogy a végére majd a legnagyobbak, a legjobbak maradnak?
1: Lesz egy-két meglepetés csapat, mint rendre van, de 8-ból 5-6 általában azok, akiket oda várunk, igen.
0: Kiket sorozta a meglepetés csapatok közé, akik odaérhetnek?
1: Hát most per pillanat, most nekem Mexikó is egy meglepetés csapat. Az, hogy most ki lesz a másik 2-3, lehet, hogy az Zöldfoki szigetek, tehát ott még nem tudom, hogy ki a másik 2, de ők is.
0: Marokkó?
1: Hát Marokkot nem tartanám meglepetés csapatnak, de most nem láttam őket úgy játszani, hogy oda kerüljenek.
0: Ugye legutóbb egy argentin

0: Argentin francia döntő volt. Szívesen látnál újra egy ilyet?
1: Szívesen látnak, de mint mondtam, én Mexikó-Portugália döntött várok meglepetésből.
0: És éjszaka fönt szoktál maradni megnézni a meccseket, vagy ez nem fér bele a munkába?
1: Hát beleférne, de nem maradok fönt. Tehát eddig egy meccset maradtam fönt megnézni, az is olyan rossz volt, hogy inkább azt mondtam, majd visszanézem az összeset.
0: Nektek a munkátokat itt menedzserként befolyásolja a világbajnokság?
1: Hát olyan szempontból befolyásolna, hogyha lenne kint játékosunk, akkor fölmenne az értéke, és könnyebb lenne értékesíteni, illetve az adott országnak a játékosai értéke fölmenne. Mi magyarok nem vagyunk kint, így a mi játékosaink értéke annyira drasztikusan nem fog emelkedni.
0: Tehát csak magyarokat képviseltek?
1: Nem csak, zömében magyarokat, de vagy magyar a bázis, ezért ebből indulok, hogy a magyarokat képviseljük.
0: De viszont akkor az hátrány, mert aki a világbajnokságon mondjuk olyan teljesítményt nyújt, hamarabb el lehet adni, és ami marad, oda tudtok eladni játékost.
1: Ez így van, viszont nem minden csapat tudja megvenni azokat a játékosokat, ezért ez a mi játékosunkat máshova kell integrálnunk.
2: Kedves hallgatók, Szomomi Tomasszal készült beszélgetésünket hallgathatták meg. Következnek nálunk a legfrissebb hírek.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Győzelemre készül Curaçao a labdarúgó világbajnokságon. Több vasútvonalon is késhetnek a vonatok. Folytatódik a kánikula. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
5: Ha már tovább jutott, Németország hibátlan mérlegének megtartására törekszik a labdarúgó világbajnokságon, amely ma újabb 6 találkozóval folytatódik az utolsó csoportkörben. 22 órától Ecuador Németországgal Curaçao Elefánt csontparttal mérkőzik. Utóbbi mérkőzésen, ha Curaçao győz, akkor tovább jut, ami a VB történelem egyik legnagyobb meglepetése lenne. Holnap éjjel 1 órától Japán, Svédország és Tunézia, Hollandia, hajnali 4 órától Törökország, Egyesült Államok, valamint Paraguay, Ausztrália találkozót rendeznek. A statisztikai elemzéssel foglalkozó OptaCég szuperszámítógépe szerint a csoportkör első két fordulója után a címvédő Argentína lépett elő a fő esélyessé a VB megnyerésére. A VB rajtot megelőzően még az Európa-bajnok Spanyolország állt nyerésre Franciaország, Anglia és Argentína előtt, míg az első csoportkört követően a franciák vették át a vezetést. Marozsán Fábián elődöntőbe jutott a Majorkán zajló 613 ezer euró összdíjazású füvespályás férfi tenisztornán, miután 6-4-6-3-ra legyőzte a szerb Miomir Kecmanovicsot. A magyar férfi strandkézilabda válogatott elszenvedte első vereségét a zágrávi világbajnokságon. A középdöntő első fordulójában a miénk 2-1-re kapta ki a legutóbb VB bronzérmes Portugáliától. A Tajvan elleni kiütéses győzelem után Tunéziát is magabiztosan verte 32-24-re az U20-as női kézilabda válogatottunk a kínai világbajnokságon. Ezzel csapatunk a középdöntőbe jutott.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: A szombattól várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, a kormány pedig rendeletben hangolja össze a védelmi tevékenységet. A védekezést a miniszterelnök vezeti, aki bejelentette, hogy hétfőn és kedden home office-ban lehetnek az államigazgatásban dolgozók. Az embereket 2 óránként tájékoztatják majd a fontos tudnivalókról. Szombattól a napi átlag hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 fokot, az ország nagy részén pedig 40 fok körül tetőznek majd a maximumok. Mert csak nem 13 ezeren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja. közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsőprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz. Jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatt rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért és felelős miniszter példaként említette, hogyha egy Intercity kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kivonják a forgalomból és másikkal helyettesítik. Közlekedés. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, a komáromi csomópont és Bicske között helyenként csak arra szólnak a járművek. Különösen Tata és Tatabánya között egy közel 8-10 kilométeres szakaszon. Lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni az arra közlekedőknek, aki teheti válaszon másik útvonalat. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstopp időtartama módosult, vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben. Aztán Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél a fél útpályát lezárták. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mind a két irányból torlódásra számítsanak napközben. Aki bármi rendkívülét lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra. Időjárás. Holnap is zavartalan napsütésre számíthatunk. Éjszaka 14-21, napközben majd 33-38 fok várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Enyhülés leghamarabb szerdán érkezhet. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 48 perc, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és ígértem, hogy sokat foglalkozunk természetesen a labdarúgó világbajnoksággal, és egy kicsit számba vesszük most az afrikai csapatokat, ebben lesz segítségünkre Miskolci István, a Mesebeli Afrika blog szerkesztője. Szervusz, köszöntelek!
2: Szia!
1: Hát kezdjük a végén. Azért én azt gondolom, hogy ez egy óriási meglepetés, hogy Dél-Afrika válogatottja tegnap legyőzte Dél-Koreát, és ezzel a csoportjából tovább jutott Mexikó mögött. Nem tudom, hogy ez neked mennyire meglepetés. Egész őszinte leszek, sokan azt mondták, hogy a világbajnokság egyik leggyengébb csapata lehet Dél-Afrika. Hát erre araposan rácáfoltak.
2: Igen, hát a nyitó mérkőzést játszották ugye Mexikóval, és az ott nyújtott teljesítményük az valóban alaposan elmaradt a várakozásoktól, de hát amúgy is egyébként a fogadóirodák az utolsó helyre várták őket a csoportjukban. Ez talán leginkább annak köszönhető, hogy egészen pocsék formában érkeztek a világbajnokság. Ugye mondjuk egy-másfél évvel ezelőtt ez még egy elég ütős csapat volt, ugye a 2021-es Afrika kupán még bronzérmet is nyertek, a selejtezőben pedig Nigériát sikerült megelőzniük. Aztán valami történt talán a csapaton belül, és azóta nagyon nyomgönnyelős lett a játékuk, így idén egyébként nem is nyertek még mérkőzést, hát ez a mostani a koreai elleni volt az első győzelmük ebben a naptárgépben, talán 7 mérkőzés vagy 8 mérkőzés után. Úgyhogy tényleg egészen pocsék formában érkeztek, és ehhez képest igen, ez egy nagy meglepetés volt, hogy sikerült aztán nyerniük, és így történtük során először tovább jutni egy VB csoportból.
1: Persze, hát azt mondják, hogy az elején még nem lehet jó formában lenni, mert akkor a végére elfogysz. Hát láttuk ugye Angliát az első meccsen parádézni Horvátország ellen, Dél-Afrika pedig nem parádézott, hogy te is említetted, akkor most már így szerinted fölfeleivel lesz a forma, és lehet még folytatás, ha már sikerült a továbbjutás?
2: Hát a felfelével is annyiban megvan, hogy egy kicsit javult a játékuk azért el egy mérkőzésre mérkőzésre, tehát a csehek ellen már kiartottak egy döntetlent, és ott azért a mérkőzésnek voltak szakaszra, amit domináltak. Itt a koreaiak ellen is azért el kell mondani, hogy a koreaiak is olyan borzalmasan rosszul játszottak. Nem tudom velük pontosan mi történt, de ők meg szerintem eléggé visszaestek a kezdéshez képest. Úgyhogy egy kis felível is talán van a dél-afrikaiaknál, de hát az azért már tényleg hatalmas meglepetés lenne, ha innen még tovább tudnának jutni. Ugye Kanada lesz a következő ellenfelük a 32 között. Ugye nem Kanadában, hanem Amerikában, tehát nem teljesen hazai pálya lesz ez a kanadaiaknak, de azért ott is igazából esélytelenként fut neki Dél-Afrika mérkőzésnek. Hát az már igazi szenzáció lenne, hogy ott is tovább juthatnának.
1: Amikor így nézem a képeket és látom a szurkolókat, akkor azt látom, hogy az afrikai közönség nagyon hálás minden megmozdulásért, egész más stílusban szurkolnak, mint mondjuk az európaiak. Dél-Afrikában nagy futballáz van?
2: Igen. Voltak elérhetőek videófelvételek is a neten, ahol ünnepelték az éjszaka közepén ugye ezt a győzelmet, ezt a továbbítást. Úgyhogy főleg most, hogy ez összejött most el egy nagy elázás. Igen, a dél-afrikai szurkolótában legalábbis az a része, aki el is tudott utazni erre a világbajnokságra, az híres arról, hogy vereség esetén is igazából buzdítják a csapatot, és ugyanolyan örömmel és mosolyogva táncolnak a lelátókon, hogy esetleg gyengébben megy a csapatnak. Úgyhogy van egy ilyen sajátos hangulatuk, és most tényleg most el is kapta ez a láz az egész országot, úgyhogy most újra szurkolnak a Bafana-Bafanának.
1: Akkor itt nemzeti hősök születnek ilyenkor?
2: Abszolút, abszolút. Bár hát nyilván a Dél-Afrikában ezeket a játékosokat már jól ismerik, mert a már említett, ugye alig 2 éve volt az a bronzérem az Afrika kupán, az nekik már hatalmas siker volt, és akkor a játékosok nagy része már ott volt, nem mindenki, van egy-két új fiatal játékos, aki azóta épült be a csapatba, de a maga az már ott volt, és így ezek egy kicsit ilyen sztárok ugye a maguk környezetében. Csak hát az utóbbi időben inkább csalódást nyújtottak, úgyhogy ez egy ilyen újralángolásuk.
1: Azért azt is láttuk, hogy Afrikában van bizony számonkérés is a szurkolóktól, ha nem úgy megy a válogatottnak vagy a klubcsapatnak, akkor ez Dél-Afrikára nem jellemző?
2: De ott is előfordulnak természetesen túlkapások, hogyha rosszabbak az eredmények. Itt tényleg arra a szurkolótáborra gondolok, akik el is utaznak ilyen világbajnokságra, ott azért inkább ez a buzdítás, vagy ez az öröm, az ünnepnek a megélése az, ami jelen van. Tehát nagy tömegek között természetesen vannak kritikus hangok is, nagyon sokszor meg cinikus hangok, igazából minden afrikai válogatott esetében is.
1: Azért az is egy kritika, hogy Dél-Afrika 2 gólt rúgott mindössze, 3-at kapott, tehát mínuszos gólarányjal tovább tud kerülni, míg azért lesznek olyan csoportok, ahol jóval jobb statisztikával rendelkező csapatok nem jutnak tovább, de hát ugye ők itt voltak, nekik itt kellett kiharcolni.
2: Így van, és az ő szintjükön tényleg ez is már hatalmas remény és nagy meglepetés ahhoz képest, hogy mindenki a csoport utolsó helyére várt őket.
1: Lépjünk tovább a C csoportra, ugye ott Marokkó együttese szerepel, hát ők már nem nevezhetők meglepetés csapatnak, hiszen 4 évvel ezelőtt még azok voltak, most már várják is tőlük a jó eredményt?
2: Abszolút, náluk tényleg hatalmas a nyomás, hatalmas ez a várakozás már az országban, hogy szeretnének egy hasonlóan jó eredményt, még akkor is, hogyha ez egy kicsit talán irreálisnak is tűnik, de ott nagyon nagyok a várakozások, de egyelőre ez nem nyomta rá a bélyegét a csapatjátékra, tényleg az esélyesnek megfelelően játszottak talán mind a 3 mérkőzésükön, mondhatjuk ezt, még hogyha ez a Haiti ellen győzelem egy kicsit nyögvenyelősebb is volt egy felforgatott kerettel, csak hát náluk is ugye a gyönyörös késésre szakaszban az első ellenfél az könnyen lehet, hogy pont Hollandia lesz, ami egy pikáns összecsapás a számukra, és hát ott akár benne lehet egy vereség is, egy kiesés is, egy nagyon-nagyon korai kiesés, és akkor az bizony csalódás lenne neki.
1: Igen, hát ezt már pedzegették is, hogy Hollandia dönti el majd, hogy kivel szeretne játszani, hát nem biztos, hogy Marokkóval.
2: Hát igen, a Marokkó és Brazília kettősből azért nem nagyon van jó választás, hát. Könnyű választás, azt hiszem.
1: Igen, hát a brazilok is most egészen jól játszottak, láttam a mérkőzést az éjszaka, nagy részét legalábbis. Minden esetre azért Marokkó okozhat még ezen a világbajnokságon is szerinted meglepetést? Tehát lehet olyan, mint 4 éve? Illetve hát mondom, ez már nem annyira meglepetés, de az, hogyha 4-be kerülnének, az azért még most is az lenne.
2: Abszolút, az nagyon nagy meglepetés lenne. Nyilván bennük van a potenciál, tényleg a magabiztos játékot nézve is ez nem lehetetlen. Ugyanakkor simán benne lehet az is, hogy itt szembe jön egy nagyon nehéz ellenfél már rögtön az első körben a kieséses szakaszban. Úgyhogy mind a kettő benne van szerintem. Azért az, hogy 3 forduló kell a legjobb 4-be jutáshoz, hogy annyit még menjenek, az tényleg egy hatalmas bravúr lenne megint. Csak még akkor is egyébként, hogyha talán mondhatjuk, hogy ez a marokkói válogatott, ez talán még erősebb is, mint a 4 évvel ezelőtti, mint játékban, mint a játékosok között is ugye felbukkant egy-két egészen nagy tehetség, korszakos tehetség, de hát ez sem garancia egy világbajnokságon, ugye ez kicsit közhely, de bármi megtörténhet.
1: Hát tegnap is ugye azért majdnem beleszaladtak egy döntetlenbe Haiti ellen, amelyik már ugye tudva lévő volt, hogy nem azt a játékerőt képviseli.
2: Igen, de tényleg, ahogy említettem, ott azért a marokkóiak is egy kicsit felforgatott csapat találtak már fel a biztos továbbítás tudatában, úgyhogy az nem biztos, hogy tőlük egy ilyen 100%-os teljesítmény volt, és lehet, hogy már egy kicsit tartalék voltak arra, hogy a következő körben egy sokkal keményebb ellenfél érkezik.
1: Ugye hallottuk azt is, hogy az afrikai csapatok néha egy kicsit könnyelműek. Marokkóra ez azért annyira a játék alapján nem jellemző talán, ugye?
2: Nem, abszolút nem, sőt, tényleg nagyon profin és koncentrált hozzák a mérkőzéseket, de szerintem azért ez a VB-n ott levő afrikai válogatottak, ez úgy nagy vonalakban már igaz, tehát hogy ez a régebbi könnyelműség, vagy a koncentráció hiánya, vagy egyfajta, nem is tudom, hogy nevezzük, kevésbé taktikusság, ez már nem jellemző az afrikai csapatok, ez a Dél-Afrikától is azt láttuk, hogy nagyon, nagyon szervezetten védekezett, és próbált szervezetten játszani, még hogyha csúsztak is be hibák. Úgyhogy szerintem ez már így az afrikai focira, úgy általában, vagy legalábbis az ilyen csapatokra így elmondható, hogy sokkal taktikusabbak és szervezettebbek, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt.
1: Lépjünk tovább megint, mégpedig az E csoportba, ugye itt elefántcsontpart szerepel, és hát az első meccsen legyőzték Ecuador csapatát, aztán viszont kikaptak a németektől, de hogy őszinte legyek, én egy kicsit sajnáltam őket, mert ott azért volt pontszerzési esély.
2: Igen, sikerült egy nagyon éles mérkőzést játszaniuk Németországgal, és hát az utolsó pillanatig benne volt, ugye a döntetlen a hosszabbításban kapták a gólt. Hát az is egy olyan mérkőzés volt, hogy eldőlhetett volna bármelyik irányban, de hát ott is azt várják még ugye a szurkolók, hogy az utolsó mérkőzésen harcolja ki a továbbítást a csapat, mert hogy egyébként elefántcsontpartnak ez még sosem sikerült, de számukra ez már hatalmas dolog lenne egy csoportba továbbítani, még a Drogba, Jaja Touré és Ervinho-féle csapatnak sem sikerült ez soha. Úgyhogy
1: ennek a csapatnak miért sikerülhet? Mert említetted ezeket a neveket, hát mindenki ismeri őket, a mostaniakat talán kevésbé.
2: Igen, de rengeteg tehetség van ebben a csapatban. Tényleg az elefántcsontpartnál, ha jól emlékszem, a legfiatalabb keret az egész világbajnokságon. nagyon sok tehetség van, és hát ugye a 48-as mezőnyben azért kicsit könnyebbek az átlékek, tehát a Drogba-féle csapatról híres volt, hogy mindig nagyon nehéz csoportba kerültek, úgyhogy azért sem jött nekik össze a továbbjutás, az első kettőbe kellett kerülni, most ugye a harmadikak is tovább jutnak, illetve hát azért a csoportban ott van Curaçao, akit ugye illenék legyőzni, és akkor meg lehetne ez a továbbjutás. Ilyen könnyebb ellenfele nem annyira volt elefántcsontnak. Ez egyszer játszottak Észak-Koreával, de akkor meg, ha jól emlékszem, a brazilok és a portugálok előzték be őket, és akkor meg azért nem tudtak tovább jutni, úgyhogy itt most azért a körülmények is adottabbak, és tényleg rengeteg nagy tehetség van a csapatban. A potenciál az hatalmas, csak hát vannak nyilván a fiatal játékosoknak hátulütő is, hogy ez a rutintalanság visszavisz ütött, és talán ez ott volt a németek a mérkőzésen is a befejezésnél.
1: Persze, hát azért itt is tévútra kerül az, aki mondjuk lebecsüli Curaçao együttesét, hiszen azért már bemutatták, hogy képesek ők is csodákra.
2: Igen, ezt sem, nyilván ezt a mérkőzést sem szabad félváról venni, de játékerőt nézve elméletileg elefántcsontpartnak itt. Ugye elméletileg egy pont is elég lehet nekik a továbbításhoz, azt valahogy ki kell harcolniuk.
1: Természetesen a második helyen is akár tovább juthatnak, és hát akkor, ahogy említetted, ez egy nagyon-nagyon jó dolog lesz. Hát az F csoportban azért mondjuk Tunézia nem ez a kategória. Egy rúgott gól, 9 kapott, 0 pont. Többet vártál tőlük?
2: Hát ennél azért többet. Igen, készítettem egy ilyen erős sorrendet a VB előtt az afrikai indulókra, és akkor az utolsó előtti helyre tettem Tunéziát, de hát azért lehetett tudni, hogy ők nem sok eséllyel pályáznak majd a továbbjutásra, ők is egészen rossz formában érkeztek egyébként a világbajnokságra előtt, és egy ötöst kaptak Belgiumtól például a felkészülési mérkőzésen, illetve hát igazából úgy jutottak ki, hogy a selejtező csoportjuk borzalmasan könnyű volt, nagyon szerencsés ellenfeleket kaptak. Ők azért valószínűleg most nincsenek, nem ugye 10, talán a 20 legerősebb afrikai csapat között sem, csak egy ilyen szerencsés sorsolással juthattak ki, és aztán a VB-n ezt bizonyították is, hogy ők azért nem olyan erősek, de arra én sem számítottam, hogy ennyire nagy összeomlás lesz már két mérkőzésen keresztül is.
1: Ebbe a kategóriába sorolhatjuk az I csoportból Szenegált is?
2: Hát Szenegál viszont favoritként, hát nyilván nem a csoportjában, de az egyik legerősebb afrikai csapatként érkezett, csak hát ővelük is az a helyzet állt elő, hogy azért Franciaország és Norvégia az két borzalmasan erős európai csapat, akik szembe jöttek, és ki is használták a gyengeségeiket. Úgyhogy nekik is a harmadik mérkőzésen még Irak ellen kellene egy nagyobb arányú győzelem, hogy reménykedhessenek a továbbításban, de azt hiszem, hogy nekik inkább az volt a pecsüktelek, hogy nagyon erős csoportba kerültek.
1: Algéria viszont még reménykedhet egy jó szereplésben. 3 pontjuk van, és olyan mérkőzés következik, amit meg kellene, hogy nyerjenek a biztos továbbjutáshoz.
2: Igen, bár itt is elmondhatjuk, hogy az is egy furcsa eset, mert egy döntetlennel nagy valószínűséggel Ausztria is és Algéria is tovább lép azon a mérkőzésen, mivel voltak éppen mindenki.
1: Én ezt nem akartam mondani.
2: Igen, én se tudom, hogy ez mennyire van a játékosok fejében, ugyanakkor azt is elmesélhetjük, hogy Algériának van elszámolnia valami Ausztriával, mert ugye a 82-es világbajnokságon a Gijóni szégyen néven híressé vált mérkőzésen éppen az osztrákok a németekkel együtt golyózták ki őket, akkor Algéria hiába nyert 2 meccset. Az utolsó fordulóban akkor még nem egyszerre játszották a mérkőzéseket, és az osztrákok, németek tudták, hogy milyen eredmény kell ahhoz, hogy mind a ketten tovább jussanak, és Algéria kiesen, úgyhogy ez nyilván azóta is egy fájó pont az algériaknak, hogy szeretnének a osztrákoknak visszavágni, de én azt hiszem, hogy a mostani játékosoknak ez kevésbé lesz a fejében. Edzők, hogy a Vladimir Petkovics, aki a svájci válogatottal, már láttuk, hogy ott rendkívül pragmatikus megközelítést képvisel. Úgyhogy én látok esélyt arra, hogy döntetlenre játszanak a csapatok, és akkor mind a ketten tovább mennek, de hát az osztrákok meg mondjuk eléggé ellentmondást nem tűrően tudnak támadni, úgyhogy abban benne van akár egy vereség is, amikor pedig már nagy számogatás lesz Algériának, és nem biztos, hogy tovább jutnak. Érdekes mérkőzés, az szerintem megjósolhatatlan, hogy mi fog történni.
1: Azt meg tudod jósolni, hogy mi lesz a K csoportban Kongóval? Mert azért volt meglepetés, 1-0 kikapott ugyan Kolumbiától, de a Portugália elleni 1-1 az valószínűleg borította a papírformát.
2: Igen, az szintén egy nagy meglepetés volt, hogy sikerült ott egy döntetlent elérniük. Aztán a Kolumbia elleni vereség, igen, az eléggé visszavetette az esélyeket, neki pedig Üzbegisztán lesz az ellenfelük az utolsó mérkőzésen, amit ha megnyernek, akkor ők is azért valószínűleg tovább jutnak. Viszont ott eredménykényszerben lépnek pályára, és azért ennek a kongói válogatottnak az nem szokott jól állni, hogyha győzni kell. Mert láthattuk talán az első két mérkőzésen is, hogy ők inkább szeretnek hátulról szervezetten védekezni, és akkor abból mélységből indulni gyors ellenakciókkal, és ezt nem biztos, hogy Üzbegisztán ellen megtehetik. és akkor viszont szoktak problémáik lenni, de elméletileg ott is benne van a lehetőség, még hogy akár Kongó is tovább jutott, ami szintén egy hatalmas dolog lenne, hiszen Kongó eddig egyetlen egyszer volt VB-n 74-ben, ami a VB-k történetek legrosszabb szereplése volt. Úgyhogy számukra már a kijutás is nagyon nagy dolog volt, ugye pótselejtezőn jutottak ki. Úgyhogy a továbbítás az pedig mindennek a teteje lenne.
1: Maradt nekünk az I csoport, ahol ugye hát Gána szereplését én nagyon nehezen tudom megítélni, megmondom őszintén. Volt szerencsém ezt az Anglia-Gána meccset közvetíteni, hát nem életem mérkőzése volt, mert hogy a gánai csapat tulajdonképpen az első félidőben nem akart átmenni a felező vonalon, mintha oda útlevél kellett volna.
2: Igen. Hát a gánaiakról körülbelül ugyanazt kell mondani, mint a dél-afrikaiakról, hogy egészen borzalmas formában érkeztek a világbajnokságra. Ugye nem, hogy nyerni nem tudtak, hogy 6 vagy 7 mérkőzéses vereségi sorozatuk volt, amikor jött Carlos Queiroz a kispadra, ő lett márciusban a szövetségi kapitány, és akkor ő ki tudott harcolni egy döntetlen Velszben az utolsó felkészülési mérkőzésen. És hát ő ugye híres is arról a korábbi csapatával is híres volt, hogy ezt a nagyon mélyre visszahúzott védekezést szereti alkalmazni, és igazából még Panama ellen is ezt láthattuk már, amit aztán sikerült a hosszabbításban megnyerni a Gánának. Azt pedig, hogy az angolok ellen is sikerült pontot szerezni, ez tényleg talán még nagyobb meglepetés, mint amiket korábban mondtam, hogy mondjuk Dél-Afrika továbbjutása. Tehát ezzel a 4 ponttal Gána igazából már készület az egyenes kieséses szakaszra, és tényleg ez talán akkora meglepetés, mint Dél-Afrikai, és hát a szöldfoki, aki mondjuk, akiket még nem is említettük.
1: Őket még nem említettük, igen, ez nem véletlen, de hát Gána Panama ellen is a 95. percben szerzett góllal tudott nyerni, tehát van, akinek egy pici elég, egy kis, nem kicsit, nagy szerencse ez azért, viszont Anglia ellen, ha egy kicsit bátrabbak, volt olyan szakasz a mérkőzésnek, amikor nyerhettek volna akár.
2: Igen, hát egy-két ilyen kósza akció, illetve egy-két ilyen 11-es gyanús, vagy hát egy 11-es gyanús helyzet is volt. De hát ha összességében nézzük a mérkőzést, akkor azért az angolok közelebb álltak a győzelemhez, nekik is volt egy-két lehetőségük. Hát igen, hogy mi lesz a folytatásban, az a gánaiak esetében is nagy kérdés. Ugye a horvátokkal játszanak még egy mérkőzést, ott valószínűleg ugyanezt a harcmodort fogják elővenni, nem tudom, a horvátok is mennyire fogják erőltetni a győzelmet, ott hiszen nekik is ott elég lesz egy döntetlen. Aztán pedig az egyenes késés szakaszban valószínűleg ugyanezt várhatjuk a gánaiaktól, úgyhogy borzasztóan kellemetlen ellenfelek lesznek bárkinek is. Viszont hát sziporkázó játékkal nem biztos, hogy szórakoztatni fognak minket. Hiába vannak ott egyébként szintén erre képes labdarúgók, de ott van Semenyo például ugye Manchester City-ből, aki képes jó játékra, még hogyha most egyébként Mohamed Kudus, aki úgy általában az akciókat szokta szervezni, hogy nincs ott a VB, mert megsérült előtte. De hát azért lenne más, aki képes.
1: Hát Williams is akár.
2: Igen, meg van még egy-két gyors fiatal játékos. De hát nyilván az óvatosság az elsődleges Queiroz számára mindig is az volt, és hát Gána esetében pedig ezt folytatja.
1: Hát hogyha azt mondtam, ugye, hogy a mesebeli Afrika, az a te oldalad, akkor most mondhatjuk, hogy az ötfoki szigetek tökéletesen megfelelnek, mint hogy még emblémának, logónak is kitehetnéd, mert ezt, hogyha valaki mondja, hogy a spanyolokkal játszanak egy 0-0-t, aztán Uruguayjal egy 2-2-t, hát nem tudom, hogy hányan gondolták volna, hogy az épeszű gondolat.
2: Igen, ezt talán mondhatjuk egyelőre, hogy a világbajnokság legnagyobb meglepetése az ő szereplésük. Erre nem számítottam én sem, bár azt azért láttuk Afrika kupákon, vagy a selejtezőkön, afrikai mérkőzéseken, hogy nekik is ez a hátrahúzódó védelem, és akkor onnan egy-két gyors kontra, az tényleg fekszik nekik, és azt szeretik alkalmazni, és hát képesek is szervezett játékra, ugye Afrika kupákon voltak már 8 között is, nem is egyszer, úgyhogy ott már régóta épül egy ilyen csapat, a szövetségi kapitány Bubisztai, mert több mint 6 éve irányítja a válogatottat, úgyhogy épül, alakult egy ilyen keret, de hogy aztán a világbajnokságon is ilyen eredményt tudnak elérni, az tényleg hatalmas meglepetés volt a számomra is egyelőre.
1: És ugye kézzelfogható közelségben van a továbbjutás.
2: Igen, ők Szaúd-Arábiával játszanak, ahol valószínűleg egy döntetlen is elég lehetne nekik megint csak, de ha biztosra akarnak menni, akkor a győzelem kell a továbbjutáshoz. Ugye Szaúd-Arábia sem brillírozott eddig ezen a világbajnokságon, de hát nehezebb ellenfelek ellen. Én szerintem az is egy eléggé három esélyes kiki meccs lesz, ahol történhet bármi. És hát igen, az sem kizárt, hogy az ötfokiak akár tovább is jutnak a csoportkörből, ami még nagyobb szenzáció lenne.
1: Ugye mi magyarok külön figyeljük ezt a csapatot, hiszen Stopira hosszú ideig itt játszott Fehérváron, egy kiváló játékosról van szó, aki már azért túl van a pályája a Zenitjén, de itt van Duarte például, aki a Puskás Akadémia játékosa. Tehát egy kicsit ilyen magyaros ez a csapat.
2: Igen, igen, vannak vonatkozások. Lárosz Duarte ugye szokott is beállni, illetve még a utolsó felkészülési mérkőzés előtte meg első válogatott gólját is egyébként, tehát hogy ő sincs rossz formában, és várhatjuk azt, hogy majd Szaúd-Arábia ellen is pályára lép. Hát Stopira kevésbé, ő már ugye elég idős. Engem az is meglepett egyébként, hogy bekerült végül a válogatott keretbe. Lehet, hogy az a pályafutásának szól, mert azért a zöldfoki szigetek válogatottjának ő tényleg egy ilyen legendás alakja. Nagyon sok nagy mérkőzésen ott volt és fontos volt. Úgyhogy lehet, hogy ő nem fog pályára lépni, de igen, két ilyen magyar vonatkozású játékos is van a zöldfokiak csapatában.
1: Ha már kérdeztem, ugye, vagy mondtam is, hogy szurkolnak az afrikaiak, hát mi van a zöldfoki szigeteken? Ott valaki egyáltalán dolgozik csak, vagy VB-t néznek?
2: Hát videókat láttam róluk is, ugye, hogy teljes őrület van, főleg a mérkőzések után ilyen hatalmas fiesta volt, ott is ilyen hajnali órákban lett végül ugye a mérkőzéseknek, és akkor ott énekel, táncol mindenki. Ugye a zöldfokiak amúgy is egy ilyen, hát nem is tudom pontosan a táncnak meg a zenének a nevét, de hogy nagymesteré ilyen valami fajta latinos ritmusoknak, és akkor ilyen...
1: Vuvuzella otthon van, mert hogy itt nincs a világbajnokságról, ugye ki van tiltva.
2: Igen, a vuvuzella csak Dél-Afrikában van, ugye ez pedig Nyugat-Afrika mellett egy ilyen szigetcsoport, úgyhogy náluk vuvuzella nincsen, hanem ilyen mindenféle hangszerek, amiknek sajnos nem tudom a nevét, ilyen pengetős, ütős hangszerekkel játszanak mindenfajta zenéket, és arra táncolnak az emberek, tehát hatalmas tömegben az utcákon, és ünnepelnek a pontszerzések után. Hát, ha még tovább jutnak, akkor pedig alig, nem még inkább.
1: Hát a vállukon viszik valószínűleg akkor a játékosokat igen, majd. Igen. De ha már ők tovább jutnak, és úgy nézzük a további szakaszt, ugye te is említetted már, hogy azért jöhetnek nehéz ellenfelek majd a kieséses szakaszban. Melyik afrikai csapattól várod azt, hogy oda érjen, akár mondtad három fordulót, nagyon nehéz, egyet-kettőt mindenképpen menjen?
2: Hát ez ugye sorsolás függvés, de Marokkótól mindenképpen várnánk, vagy várhatnánk, csak hát ők meg pont Hollandiával kerülnek szembe. Úgyhogy azt sem merném kijelenteni,
1: hogy... Hát azért megmutatták, hogy lehet a hollandok ellen játszani.
2: Igen, igen, igen, nem lehetetlen nyilván tovább jutni, de azért abban benne van a vereség is. És elefántcsontpart tűnik még ugye erősnek pillanatnyilag, csak ők meg valószínűleg, ugye se 100%-ig, de valószínűleg a norvégokkal fognak találkozni, hogyha tovább jutnak. Úgyhogy hát az sem éppen egy könnyű mérkőzés.
1: De Hollandán legalább föl tudják venni a versenyt fizikálisan, mert hát az látható, hogy a párharcokban nagyon-nagyon erősek az afrikai csapatok.
2: Igen, igen, igen. Csak Dika ugye a legfontosabb középhátvédjük, ő még nem is játszott egyelőre, mert ő is egy sérüléssel bajlódik a Rómának a középhátvédje. Úgyhogy igen, megpróbálhatják felvenni, bár egyébként fizikalitásban a szenegáli védőkkel sem volt probléma, csak így lelemaradtak, hogy elkövettek hibákat is. Azokat Holland és a norvégok kegyetlenül megtorolták. Úgyhogy az is egy kemény párharc lehet. Akiket még nem említettünk, tényleg az Egyiptom, akik szintén egész magabiztosan haladtak eddig. Ugye Mohamed Salah még ott a csapat vezére, de azért vannak mellette már más játékosok is, akik veszélyt jelentenek. Ők is, hogyha valami szerencsésebb ellenfelet kapnak, akkor mehetnek egy-két kört, úgyhogy talán tőlük várhatjuk, hogy egy-két kört mennek. Én a 8 közé bejutni egy afrikai csapattal, azt én már nagyon nagy bravúrnak tartanám, a 4 közé az elvárni, az már mindenképpen irreális lenne, de hát lehetetlennek nem lehetetlen természetesen.
1: Ugye volt azért egy elég nagy szakadéka az európai meg az afrikai csapatok között, akkor most mondhatjuk azt, hogy ez az olló egy kicsit szűkült? Sőt, nem is kicsit.
2: Egy kicsit szűkült, de hát azért nyilván az európai krém, tehát a legerősebb európai csapatok, azért azok még erősebbek, mint az afrikai. Az európai második vonalra talán már mondhatjuk, hogy felzárkózott az afrikai élvonal.
1: De elsősorban azért, mert a legjobbak Európában játszanak, hát tudjuk ugye Marokkóról is, hogy kik alkotják a válogatott keretet.
2: Igen, igen, ez mindenképpen biztosan közrejátszik benne, hogy most már azért évtizedek óta nagy a légiós mennyiség az európai ligákban, és egyre több afrikai játékos is játszik ott, vagy ugye vannak olyanok is, akik ott születtek, vagy nagyon fiatalon kerültek ilyen híresebb akadémiákra, illetve hát Afrikában is egyre több akadémia épül, akiknek megvannak a kapcsolataik ugye az európai klubokkal. Úgyhogy beindult egy ilyen fejlődés, és ez érezhető is. És még azt akartam mondani, hogy esetleg a többi kontinenshez képest látszik, nem is Dél-Amerikához és Európához képest, de talán most az ázsiaknál, vagy akár a rendező hármas leszámítva a közép-amerikaiaknál is pillanatján kicsit erősebbnek tűnik az afrikai élvonal. Úgyhogy talán ebben látszik egyelőre látványosabban, hogy van itt egyfajta fejlődés.
1: Na hát majd meglátjuk, gondolom az neked is jót tesz a Mesebeli Afrika blog szerkesztőjének, hogy az afrikai csapatok ilyen jól szerepelnek.
2: Igen, nyilván én szeretem őket, szurkolok nekik, és örülök a sikereiknek.
1: Köszönjük szépen, Miskolci Istvánnal beszélgettem az elmúlt percekben.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: itt, mert jó.
1: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
3: Kedves agatok, kézilabdával folytatjuk a Körkapcsolást. Új nevet kap a Ferencváros női kézilabda csapata. Többek között ez derült ki a Fradi ma reggel tartott sajtótájékoztatóján, melyen a Nemzeti Sportrádió riportere Szilágyi Dóra is részt vett. Az összeállítása következik.
4: Innentől kezdve FTC Toyota Kovács néven szerepel a Ferencváros női kézilabda csapata. A klub ugyanis bejelentette új névadó szponzorát, hiszen 15 év után megszűnik a Ferencvárosi Tornaklub és a Real Cargo Hungária közötti együttműködés. A Monoron alapított márkakereskedővel kötött megállapodásról az FTC elnöke Kubatov Gábor és a Kovács Autóház Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa Kovács Péter számolt be az Elek Gyula arénában tartott sajtótájékoztatón. Kubatov Gábor így nyilatkozott az együttműködésről.
5: Köszönöm szépen, hogy ennél az asztalnál ülhetünk. Köszönöm, hogy ezt a szerződést aláírhatjuk. Évek óta tervünk van, és ebből nem lépünk vissza, ezt kerestünk mi partnereket. Mi Bajnokok Ligáját akarunk nyerni. Úgy akarunk Bajnokok Ligáját nyerni, hogy évek óta szinte lehetetlen próbáljuk meg költségvetésben és mindenben. De az akarata, hogy egy cég felvirágoztatásában úgy nálunk is kulcs szerepet játszik. Miért akarunk mi Bajnokok Ligáját nyerni? Ez is egy nagy kérdés. Azért szeretnénk Bajnokok Ligáját nyerni, mert nem pusztán a győzelem, hanem a példaképek nevelése is fontos a sportban. És itt komoly példaképek vannak. Amikor most már 15 éve szolgálhatom ezt a klubot, és azt látom, hogy amikor egy-egy szakág, vagy egy-egy sportág jól szerepel, akkor abból mindig az van, hogy jönnek a gyerekek. Tanulja voltam, és bocsánat, hogy nem a kézilabdából hozom a példát, de én tanulja voltam az Európa-bajnokság után ideérkező, táborba érkező gyerekek, amikor szétosztották egymás között, hogy te vagy Böde Dani, te vagy Dibusz Nénes. Ezért aztán a jelentősége még nagyobb, mint az embert gondolná, mert ez a munka, amit itt elvégzünk, ez nagyon sok emberkének, majd később felnőtt embernek az életét befolyásolja. Ezért aztán köszönöm szépen, hogy ebben a dologban részt vehetünk. Én csak azt tudom ígérni a klub nevében, hogy jól fogunk viselkedni, mindent meg fogunk tenni a győzelem, és nem fogunk szégyet hozni az önök cégének a nevére. Köszönöm szépen még egyszer, hogy együtt működhetünk.
4: Az FTC kézilabda szakosztály sportigazgatója Pál László következik.
6: Most bejelentették az új szponzort, akivel hazelőbb is elhangzott, hogy már azért volt korábban együttműködésük, milyen régre nyúlik ez vissza, és most mit jelent az, hogy névadó szponzorként folytatják tovább?
7: A Toyota Kovács két éve a mobilitási partner a női szakosztálynak, és olyan jó kapcsolatot sikerült kiépíteni a Kovács úrékkal, hogy úgy alattak a tárgyalás, hogy sikerült a névadó szponzorságot is tető alá hoznunk velük.
6: Lehetett hallani a hírekben, hogy azért most az anyagi helyzet az nem feltétlenül úgy alakul, ahogy korábban is. Egyébként Kubatov Gábor a minap adott interjújában kiemelte, hogy például a Fradi női kézilabda csapatának jövője nem bizonytalan. Hogy áll most ez a jelenlegi helyzet?
7: Soha nem nyilatkoztuk, hogy gond van a női szakágon belül. Ez elterjedt valamiért. Mi nem kommentáltuk ezt egyszer, semmi alapja nem volt. Minden rendben van a női szakágnál.
4: A Ferencváros női kézilabda csapatának 2026-27-es kerete már kész. 8 magyar és 8 külföldi játékos alkotja majd. 4 kézilabdázó érkezését jelentette be a klub. A Bajnokok Ligájában bronzérmes Bukarestön a Ferencvároshoz igazol a szlovén válogatott irányító Elizabeth Omoregi. Az Odenzétől a spanyol válogatott beálló Liza Csapcset és az Esbjergtől a dán Michael Müller. Kapus poszton Januri Kinga és Laura Glozer megy, a dán válogatott Anna Christensen jön. Orlen Kánor sem a Fradiban folytatja, és Dragana Cvijic visszavonul. Kubatov Gábor azt mondta, BL-t akarnak nyerni. Erről Török Olivér megkérdezte Pál Lászlót is.
7: Mi azon vagyunk, hogy elnök úrnak a tervét megvalósítsuk, hogy ez mikor, bármikor megtörténhet egyébként, mint azért látjuk, hogy a mostani sorozatban is a Metzellen -2-nél volt egy üres kapuslövésünk, az bemegy, ki tudja mi van. A realitás az, hogy most nem teljesítettünk úgy, hogy ott lett volna a helyünk, ez rendben volt, de én nagyon bízom a következő szezonba. Én elnök úrnak, hogy ő megfogalmazta, én azt kérem csak majd a lányoktól is, hogy mindenki tudja, hogy mi a célunk, azt érjék el.
0: Játékosok mikor kezdik majd a felkészülést?
7: Hát egyénileg már végzik, 20-án kezdjük a csapattal közösen itt az Elek Gyura Arénában, és akkor a terveknek megfelelően majd haladunk előre.
4: 1992-ben alapították a Ferencváros új névadó szponzorát, amely egyébként nem ismeretlen a kézilabdában. A Kovács Autóház Kft. Tulajdonosát és ügyvezetőjét, Kovács Pétert hallják.
6: Ilyen formán nem találkoztunk még a csapat nevével, de aztán mindjárt elmondja, hogy egyébként mit szoktak használni, mert ebből a szempontból viszont már ismerős lehet a szponzor, hiszen eddig is a csapat mellett állt.
8: Igen, ideig is a csapatot támogattuk, mint mobilitási partner. Itt, amit alkalmazunk, az a Toyota Kovács név. Ez alatt jelenünk meg a sportterületén, minden olyan felületen, ahol a médiának valamilyen szerepe, vagy mi tudatni akarunk valamit, ezzel a névvel dolgozunk, és a mostani szerződésünk is ugyanez a névadó szponzort fogja takarni, vagy takarja.
6: Hogy jött ez a megkeresés, hogy most már névadó szponzorként támogassák tovább a csapatot?
8: Amikor elkezdtünk beszélgetni a hosszabbításról, a mobilitási támogatásunk mindig 1+1 évre szól, az azt jelenti, hogy egy bajnoki idényt lezárunk, és akkor elkezdjük beszélgetni, tárgyalgatni, hogy a következő bajnokságra megyünk tovább, folytatjuk, nem folytatjuk. És most, amikor a bajnokságnak vége volt, akkor szembesültem azzal a kézilabda szakosztály oldaláról, hogy pénzügyi problémák vannak, nagyon sok szponzor nem folytatja, nem ad támogatást, és nincs névadó szponzor sem. Itt merült fel bennem az, hogy milyen úton, módon tudnám megsegíteni a csapatot. Azt tudni kell, hogy én jelen pillanatban is másik kézilabda csapatot is támogatok. A kézilabda a szívünk csücske 13 éve. 13 éve mi a kézilabdát folyamatosan támogatjuk. És akkor felmerült benne, hogy akkor ezt egy komolyabb, mélységileg és jobban átgondolt támogatást próbáljuk tető alá hozni. Így jutottunk odáig el, hogy névadó szponzori beszélgetést el tudtuk kezdeni.
6: Tehát akkor ön ajánlotta föl, hogy névadó szponzorként támogassák tovább a csapatot?
8: Igen, mivel tudomásomra jutott, hogy az előző névadó az nincs szerződése, és keresnek névadó szponzort. Jelen pillanatban így kezdődött a beszélgetés.
6: Az, hogy most a klubnak az anyagi helyzetéről lehet olvasni, hogy talán nem feltétlen olyan szinten működik tovább, mint ahogy korábban, de például azt is kiemelték, hogy a női kézilabda csapat prioritást élvez. Ez befolyásolta a döntést, el kellett ezen gondolkodni, tehát ennek ellenére miért döntöttek úgy, hogy mégis így folytatják tovább?
8: Azért döntöttük így, nem szerettem volna a női kézilabda csapat nem tudja ezt a menetelést, azt a fejlődést, amit jelen pillanatban olyan spirálban van, hogy évek óta folyamatos fejlődés emelkedési pályán működik. Nem szerettem volna, hogy most olyan pénzügyi háttér ne jöjjön össze a csapat számára, ami azt mondaná, hogy vissza kell venni, nem tudják azt a minőséget, nem tudják azokat a rendezvényeket vagy eseménysorozatokat megtenni, ami ahhoz kellene, hogy egy BL Final Four-ig eljusson a Ferencváros. Mindenképpen abban az irányba gondolkodtam, hogy ha lehet és elfogadják a támogatást, akkor induljunk el, és bízunk benne, hogy a 26-27-es bajnoki szezonban el tudunk jutni, hogy olyan szintig, hogy Magyarországon a Ferencváros ott lesz a Final Four döntő.
6: Mondta, hogy nagyon szereti a kézilabdát, és már több éve dolgozik együtt csapatokkal, szurkoló is?
8: Igen, folyamatosan, ahogy tehetem, szinte minden mérkőzésen ott vagyok, és támogatom a csapatot.
4: A Ferencváros kézilabda szakosztályában a legtöbb kérdés a férfi csapat körül forog. Májusban lehetett arról olvasni, hogy válságértekezletet tartottak az FTC-nél. Az Index akkor arról írt, hogy információik szerint jelentős bércsökkenés jön majd a 2026-27-es szezon előtt, annak érdekében, hogy a csapatnak egyáltalán reális esélye legyen kigazdálkodni a költségvetéséből egy komplett idényt. A Fradi akkor a következő közleménnyel reagált a hírekre. Az FTC továbbra is szeretné, hogy férfi kézilabda csapata az élvonalban versenyezzen. Az ehhez szükséges feltételek megteremtésén a klub és a szakosztály együttes erővel dolgozik. A pontos pénzügyi tervezést egyelőre számos bizonytalan tényező nehezíti. Az FTC férfi kézilabda csapatánál az NB1-es szereplés a prioritás, klubunk vizsgálja a nemzetközi kupaindulás lehetőségét is. Azóta pedig azt már tudjuk, hogy a Fradin nem vállalja az Európa Liga indulást. A Ferencváros kézilabda szakosztályának sportigazgatója Pál László az új névadó szponzort bejelentő sajtótájékoztatón a férfi csapat helyzetéről is beszélt.
6: Talán az egyik legnagyobb kérdés az a vezetőedzőnek a személye, ebben a kérdésben hogy állnak, hiszen ugye azt tudjuk, hogy Kilvinger Bálint, akit januárban bejelentettek, őt a Sziget-Szent Miklós fogja most alkalmazni.
7: Így igaz, a férfi csapatnál is nagyon jól állunk, sokkal jobban, mint ami elterjedt. Mi soha nem nyilatkoztunk még a férfi csapatunk helyzetéről. Rendben van, több szerződés még aláírással vár, de megállapodtunk. Én azt gondolom, egy jó középcsapatunk lesz, amint minden félnek az aláírása rákerül a szerződésre, mi be fogjuk jelenteni a hivatalos felületünkön. Egyébként nagyon közel állunk, hogy lezárjuk ezt a folyamatot.
6: A keretről mit lehet elmondani? Ugye azt már tudjuk, hiszen bejelentette a Győr mondjuk Füzi Dániel érkezését, vagy akár a Sziget-Szent Miklós Debreceni Dávidot, de Tatabányára Karai Miklós igazol. Ezt tudjuk, és hogy néz ki egyébként eddig a keret?
7: Tényleg a hivatalos felületünkön szeretném majd bejelenteni. 17 játékosom már megállapodáson van, aki mind a két fél arra írta, van, amiket még csak a klub, mert külföldön nyaral a játékos vagy a szakember. Egy kapust, megmondom őszintén, még szeretnénk a keretbe, de két kivétellel mindenkivel sikerült megállapodnunk. Ez 23 szerződést érintett, abból most már a végén járunk, és mindenkivel nagyon korrekt körülmények között tudtuk ezt megtenni.
4: Az tehát, hogy ki lesz a Fradi férfi kézilabda csapatának vezetőedzője, és milyen kerettel állnak ki a következő évadra, még nem tudni. Az viszont biztos, hogy a női csapat FTC Toyota Kovács néven szerepel majd, és az új megállapodás 1+1 évre szól.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk.

0: Utóbbi mérkőzésen, ha a Curaçao győz, akkor tovább jut, ami a VB történelem egyik legnagyobb meglepetése lenne. Holnap éjjel 1 órától Japán, Svédország és Tunézia, Hollandia, hajnali 4 órától Törökország, Egyesült Államok, valamint Paraguay, Ausztrália találkozót rendeznek. A magyar férfi strand kézilabda válogatott elszenvedte első vereségét a zágrábi világbajnokságon. A középdöntő első fordulójában a miénk 2-1-re kaptak ki a legutóbb VB bronzérmes Portugáliától. A magyar bajnok Falkó főtáblás a férfi kosárlabda bajnokok ligája következő idényében. A szombathelyi együttessel együtt 30 klub csoportkörös részvétele biztos, a maradék 2 helyért 24 klub vív majd selejtezőt. A csoportküzdelmek október 6-án kezdődnek, a Falkó 7-szer lesz ott a BL-ben. A kajakos Csépe Panna ezüst, a kenus kisben Zsófia pedig bronzérmet szerzett rövid körben a romániai maraton Európa bajnokságon. Csépe hatalmas küzdelemben lett második a rövid körben, amelyben Sinkó Panna 7. lett teljes célba. A kenu egyesben érdekelt kisben mögött Matkovics Lili lett a 4.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyermekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A sínek túlmelegedése miatt már több vonaton bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy egy Intercity kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Jelezte azt is, hogy vannak tartalék klimatizált motorvonatok több helyen, és ezen a hétvégén a MÁV különösen figyel arra, hogy ezek rendelkezésre álljanak. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. A tárcavezető jelezte, a biztonságos energiaellátáshoz nincs szükség nagy áldozatokra, csak néhány tudatos döntésre. Hazai karitatív szervezetek segítséget ajánlottak a súlyos földrengés sújtotta Venezuelának. Eddig 164 holttestet emeltek ki a romok alól. Az ökumenikus segélyszervezet közölte, a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni az akcióhoz. Nagyobb adományokat a segélyszervezet.hu oldalon lehet felajánlani. A baptista szeretetszolgálat speciális keresőkutyás mentőegységével áll készen, emellett ők is gyűjtést kezdeményeztek honlapjukon.
1: Közlekedés.
0: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Szárliget és Bicske között helyenként csak araszolnak a járművek, egy közel 4-5 kilométeres szakaszon torpa meg a kocsisor. Az M0-áson az M5-ös felé Pécelnél 2 teherautó összeütközött. Az 50-es kilométernél sávzárásra, rendőri forgalomirányításra és 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni. Aztán a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosult, vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Holnap is zavartalan napsütésre számíthatunk. Éjszaka 14-21, napközben majd 33-38 fok várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Enyhülés leghamarabb szerdán érkezhet. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Merre tovább magyar sport címmel hirdetett kerekasztal beszélgetést a Magyar Közgazdasági Társaság. Az eseményen az olimpiai bajnok tornász Berki Krisztián, a Magyar Tornaszövetség általános alelnöke, és Dénes Ferenc sportközgazdász beszélte meg a sportélet legfontosabb kérdéseit. A következő percekben meghallgathatják az érintettek véleményét többek között a sportban várható átalakításokról, a TAOR rendszerről és a budapesti olimpiáról is. A moderátor Borbély Attila az összeállítást Kreisz Bálint készítette.
3: Könnyű bármit mondani, mert fogalmunk sincs, hogy milyen típusú változások vannak. Annyit azért, hogy mondjuk el, hogy azért sem könnyű ez a dolog, mert az, hogy tehát ez egy fölülről lefelé menő dolog. Mi a hosszú távú politikai irány? Abból következnek el a társadalmi célrendszerek, és a társadalmi célok rendszerein belül, hogy merre tart a sport, vagy merre kéne tenni a sport. Tehát most ezeknek egyik elemét se látjuk. Én legalábbis nem látom. Az talán jelzésértékű, hogy az egy legkésőbben felálló államigazgatási egység ez a sport volt. Ennek az okát nem tudom, de hát ez is lehet, hogy dilemmák sorozata, személyi kérdések, és abszolút azt gondolom az a helyes, hogyha jó indulatok vagyunk, meg pozitívan gondolkozunk előre a dologról. És azt a dilemmát is megértem, ha felülről lefelé indulunk politikai okok, vagy politikai rendszerekről, hogy mivel az elmúlt 16 évben egy kiemelt, ugye stratégiai ágazatként definiálták az Orbán kormányok a sportot, keresi szerintem a kormányzat, hogy hogyan viszonyuljon ehhez. Azok felépült egy nagy sportrendszer, itt lehessen kezdeni velem. Ugye az ellenzék, a korábbi ellenzék ugye azért sok ponton támadta a sportpolitikát, ugye Karácsony Gergely is a Stop Stadion programmal lett először főpolgármester, aztán megígérte, hogy keresztbe tesz mindenütt, aztán nem tett keresztbe, aztán olimpia rendezés kapcsán is mondott ezt is, mondott azt is, és most meglepetve látom az elmúlt egy hónapban, hogy élére állt az olimpia rendezés program, de erről is fogunk beszélni. Szóval nagyon, nem azt mondom, hogy katyvaszos a rendszer, hanem sok rétű a rendszer. Most ehhez kialakítani az állami gazgatás, az végtelenül. Tehát szerintem itt el kell tenni egy bizonyos időnek, amire az irány, az irányvonalak kirajzolódnak, hogy ténylegesen megrajzolhasson. Én alapvetően azért csak, hogy valami pozitívot is mondjak, két szélsőséges lehetséges irányt látok. Az egyik az azt mondja, és voltak is ilyen mondatok, tehát mondom, mivel nem nincs felelős politikai szereplő, aki vállaltan valamilyen módon a jelenlegi kormány nevében beszélt, vagy beszélne most ez ügyben. Az egyik az, hogy egy erőteljes piacgazdasági fordulat kell. Tehát azt mondani, hogy a korábbi másfél évtized jelentős közpénzrendszere után a sport álljon át egy önfenntartó, alapvetően a piaci bevételekre alapozó működésre. Ennek a korlátairól majd későbbiek során tudunk beszélni, mert Krisztián is tud erről mondani belülről, hogy milyen típusú lehetőséget lát erre. A másik irány az, hogy úgy, így ahogy vagytok, ahogy a lóversenyben mondják, tehát ahogy eddig volt, csak egy kicsit jobban, és most mintha ezek a ízek lennének átláthatóbb, mindig ezeket a blablákat el szoktuk mondani. Ne lopjatok, átláthatóbb legyen, stb. Dolog, aztán majd megy valahogy a dolog. Ez meg a másik, de ez alapvetően azt mondja, hogy alapvetően egy állami finanszírozású sport van, amihez egy egészen más típusú sportigazgatás tartozik, mint az előzőhöz.
4: Krisztián, egy sportvezető szemszögéből, egy aktív sportvezető szemszögéből, te hogyan ítéled meg azt az irányt, amit talán látszik már, talán még nem látszik. Jó helyen van-e a sport a belügyi tárcánál? Mennyiben érintheti ez a sportági szakszövetségeket, vagy az olimpiai bizottságot?
5: Az biztos, hogy csatlakoznék szintén Dénes tanár úrhoz, hiszen még egyelőre mi sem tudunk semmit. Az első találkozóm az most például szombaton volt az olimpia napján a Városligetben az új sportért felelős államtitkárral. Beszélgettünk egy picit, de nyilván ebből még nem tudok én sem olyan dolgokat levonni, amiből akár mi is el tudnánk kezdeni építkezni és egyebek. Nyilván mindent a maga sorjában kell majd kezelnünk. Vannak dolgok, amiben én is azt látom, hogy változtatnunk kell, de nyilván itt majd a későbbiekben, amikor a Tao előkerül, akkor azért majd lesz olyan gondolatom, ami miatt így a piaci alapra helyezett sport Magyarországon pontosan szerintem a Tao miatt nem teljesen működőképes, hiszen mi is azt látjuk az elmúlt időszakban, hogy szponzori bevétele a szövetségeknek, vagy legalábbis, hogyha most csak a torna szövetséget nézem, nagyon csekély sajnos, és ez valahol nyilván egy óriási kényelem volt az elmúlt 13 évben, amióta a kiemelt sporták fejlesztés elindult, és ugye Kánaán volt minden egyes kiemelt sportákban, és ennek köszönhetően talán én azt is láttam, és ezt már egy 5-6 évvel ezelőtt is úgy éreztem, hogy ezen meg kell próbálnunk szövetségi oldalon is változtatni, hiszen mindenki beleült ebbe a támogatásba, nyilván most egy új változás lesz, rendszer szintű változás, remélem, hogy a sport továbbra is egy stratégiai ágazat lesz, hiszen pont félúton járunk az olimpiai, a Los Angeles-i olimpiát tekintve, úgyhogy nagyon-nagyon nagy szükség lesz továbbra is a támogatásokra. De valahol én is azt mondom, hogy a szponzori oldalt is folyamatosan erősítenünk kell, hiszen nem lehet mindig mindenben az adófizetők pénzére támaszkodni. Nagyon-nagyon köszönjük az eddigi támogatásokat, és nyilván én úgy gondolom, hogy a tornasport is fejlődött, hiszen sokkal több szakembert tudunk alkalmazni és a rendszerben tartani. Ettől függetlenül tényleg nem csak mi, hanem szerintem nagyon sok sportág csak az állami támogatásokra támaszkodott, és egy picit kényelmessé vált ez a helyzet. Fel kell építeni egy új stratégiát, amiben valószínűleg az új kormány is remélhetőleg segítséget fog nyújtani.
4: Mekkora motivációkat tudnak adni a nevek, az emberek, a sportok másnak? És ugye azt mondtuk, és az elmúlt időszakban tényleg mindenhol hangoztatta a kormányzat a korábbi, hogy a magyar sport nemzeti ügy. Nemzeti ügy. Sok tekintetben az, és én nagyon remélem, hogy az új kormányzat is hasonlóképpen nemzeti ügyként fogja kezelni. Az más kérdés, hogy milyen lehetőségei lesznek arra, hogy a sportot az állami budgetből tudja támogatni, és hogy milyen közpénzek hogyan használhatók fel. Mert az nagyon fontos, és ez tényleg minden tekintetben kiemelendő, hogyha közpénzt rakunk be a sportba, akkor azt a közpénzt elszámolhatóan minőségi módon lehessen felhasználni. Ez mindenek előtt fontos, mert ez adja meg a presztist, a tekintét, meg azt is, hogy egyáltalán a befektetett pénz, az hogyan térülhet meg, és milyen formában térülhet meg. És akkor nyugodtan beszélhetünk arról, hogy investáltunk, és az investíciónak ugye a közgazdasági szemmel, itt sok közgazdász van, azt kell mondani, hogy befektetett tőke, megtérülése, mikor, hogyan, milyen formában. Megtérül, igen, nem. Ha nem térül meg, akkor honnan tudunk szerezni kiegészítő forrásokat hozzá, mert hiszen nem minden sport és nem minden tevékenység az, amelyik önmagában profitot tud termelni.
5: Pont nem Tao sportágat képviselek, de sokan is tudják a véleményem a Tao-ról igazából. Tényleg mindenképp azt látom, hogy egy jó dolog, viszont abban biztos vagyok én is, és ezt most lehet, hogy nem fog sok mindenkinek tetszeni, de biztos, hogy reformra van szükség a Tao-ban is. Nyilván, ahogy Attila is említette, hogy látvány sportágak, és hogy a torna mondjuk miért nem elég látványos, ott az olimpiákon 22 ezer ember nézi a csarnokban, és több millió a tévék előtt. Nyilván ez nem az én dolgom, hogy ezt most fölvessem és megkérdőjelezzem. De én tudok olyanról is például, és ez most lehet, hogy egy kicsit ilyen negatív dolog lesz, de hiába van a Tao, attól függetlenül vannak olyan szervezetek, olyan klubok, olyan gyerekek, szülők, akiknek ugyanúgy meg kell venniük a felszerelést, ugyanúgy be kell fizetniük a tagdíjat. Szóval, hogy nem feltétlenül ér le mindenhova a Tao, ahova elviekben kellene. Illetve ugye nagyon sokszor össze is mossák a dolgokat. Én az egyetemen is voltak olyan idézőjeles pozitív vitáim tanárokkal, amikor mondták, hogy nekünk könnyű, mert Tao, meg mennyi pénzt kap a magyar sport. És így mindig valahogy tisztába kellett tennem, hogy igen, sok pénzt kap, és ezt alá is írom, nagyon sok pénzt kap a magyar sport, de az a 15-16 kiemelt sportág, amiben a tornasport is beletartozik, az nagyon kicsi töredékét kapja a Tao-s finanszírozásokhoz képest. Amivel nincs is baj, mert nyilván nekünk azt is kellett nézni, hogy az egyik sportág fogja húzni a másikat. Ugye az, hogy a labdarúgás az előző miniszterelnök úrnak szívügye volt, és tényleg az egyik, az a labdarúgás húzta az összes többi labdasportágat, és ezáltal a többi sportágat is. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt a számunkra, de sokszor tényleg az emberek összemosták ezeket a dolgokat, és mindig mondták, hogy milyen sokat kap a tornaszövetség is, meg a tornasport is, meg az úszás, az atlétika, és hogy mindenki más. És mindig mondtam, hogy relatíve nyilván sokkal jobb költségvetéssel rendelkezünk, mint mondjuk a 2010-ben vagy 9-ben, de nyilván nekünk azért a létesítményfejlesztések és egyéb dolgok azok nem úgy történtek, nem úgy zajlottak sajnos, mint ahogy akár egy labdasportág szempontjából. Jóval népszerű sportágak is, ezt is alá kell írnom, mert tényleg, ahogy említettük, itthon sajnos a tornasport sem a legnépszerűbb sportágak közé tartozik. Nyilván ezen folyamatosan dolgozunk, de ehhez viszont tényleg sok esetben azt látom én is, hogy az eredmények kellenek. Például van egy Mészáros Krisztoferünk, vagy egy Kovács Zsófiánk, ha ők ott vannak az adott versenyeken, több néző jön ki. De ha véletlenül nincsenek ott, és mondjuk az atlétika verseny, vagy az ötusa versenyen sem volt most ott sajnos Gulyás Michel, hiszen sérülésre hivatkozva visszalépett, ettől függetlenül a nézők kimentek, ha már csak ott van a személye, már azért is lehet, hogy sokan kimennek, de nálunk is észrevehető az, hogy ha a top versenyzőink nem indulnak az adott versenyen, akár például a tavalyi mesterfokú bajnokságon, amit az Audi Arénában kellett tartanunk, kongott az ürességtől. Mert például Mészáros Krisztófer, aki hazai versenyzőjük volt, nem indult a versenyen, innentől kezdve az embereket nem feltétlenül érdekli. Ugye mindig felmerül az a kérdés is, hogy valahogy a társadalmat globálisan nézve sem biztos, hogy érdekli az, hogy a 8. globálisan a legtöbb sportolót is fölölelő szervezet. Viszont az tényleg egy pozitív és egy érdekes kérdés és meglátás, hogy sajnos a közönség is mindig a legjobbak csatájára kíváncsi. Az, hogy tényleg ki volt a 8., 9., 10., az első körben talán az olimpián szereplő versenyzőknek nagyon-nagyon jó, mert én is azt mondom, hogy az, hogy valaki olimpikon lehet, elmondhatja magára, hogy ott van egy olimpián, nekem is nagyon nagy vágyam volt. Pekingben nem jutottam ki, Londonban ott voltam, Tokióban már sérült voltam, és én is nagyon-nagyon örültem annak, hogy legalább egy olimpia volt az életemben. És látom azt a sporttársaimon, csapattársaimon, hogy mindenki azért küzd, hogy egy olimpián ott lehessen, és elmondhassa magára, hogy olimpikon. Nyilván eredménytől függetlenül ez egy óriási teljesítmény, hiszen olyan kvalifikációs szabályzatok vannak, ami nagyon leszűkíti azt. Hát globálisan tényleg több millióan csinálják a tornasportot. Abból 96 versenyző van kint az olimpián. Azért az egy óriási rosta, hogy tényleg csak ennyien lehetünk ott, 96 férfi, 96 női versenyző. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, és én is azt látom, hogy mindenképp valahogy ezt egy picit talán egyensúlyba kell hozni, hiszen az elvárások szinte az olimpiai sportágak irányába, amik mondjuk TAO-n kívüliek, óriásiak, hiszen értem én, hogy az utánpótlásra kell helyezni a hangsúlyt, és mivel utánpótlás versenyzők kellenek ahhoz, hogy felnőtt versenyzőink legyenek, ez egyértelmű, ezt aláírom, és ez szükséges is, viszont a jelenlegi finanszírozás a felnőtt eredmények után kapjuk. És így ezt valahogy tényleg úgy kell áthidalni, hogy mind a két szegmens, akár az utánpótlás és a felnőtt sport se sérüljön, hanem egyik ténylegesen erősít és húzza a másikat, hiszen utánpótlás nélkül nincsen felnőtt eredmény. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos része talán az új gondolkodás módnak, és én ezt tényleg szorgalmazom, hogy nálunk is mindig elhangzik, hogy a felnőtt torna a torna, de ha nincsen utánpótlás, és nincsenek azok a bázisok, műhelyek, akik dolgoznak és gályáznak azon, hogy 18 év fölötti, 16 év a női korban a felnőtt versenyző, 18 év a férfiben, 16 és 18 éves felnőtt versenyzőink legyenek, ahhoz igenis a műhelyek kellenek és a szakemberek.
3: Ha itt teszi fel a kérdést, hogy ha megszűnik a TAO, akkor mondjuk duplára emelkedik a költsége a családoknak, akkor azt kérdezem magát, hogy mi a baj ebben. Az a helyzet, hogy mivel nekem az állam nem finanszírozza az én vacsorámat a Four Seasons-be, ezért még egyszer se voltam. A sarki büfébe járok, vagy a Mekibe. Miért kéne mindenkinek ugyan azokat a sportágokat csinálni, amik adott esetben olyan költség? Biztos vannak olyan országok a világon, akkora jólét, hogy a közösség azt mondja, hogy Szaúd-Arábia. Amit akarsz sportolni, kifizeti helyetted a sejk. Mondjuk pont egy ilyen autokrácia csak óvatosan ebben a dologgal. Szóval, hogy mert egyébként meg normálisan azt csinálom, amire pénzem van. Na de, és itt fordul meg a dolog, tehát mondom, hogy együttműködő, meg pozitív akarok lenni. Sokan vagyunk itt szülők, most nem akarok ebbe vájkálni, de hát, hogy is mondjam, különösen a kislányok, egy apának, de a fiú gyakorlatilag nem tudnak olyat kérni, ami pozitív dolog a dologban, amit a szülők normális esetben meg ne próbálnának test. Tehát azt mondja, hogy én jégkorongozni akarok, és látom a gyerekem, hogy tényleg most nem egy fel, mert valami, akkor vállalok még egy munkát, még valamit, elvállok egy harmadik csoportot is az egyetemen, adok, hát ha adnak valami fizetésemelést, hogy a gyereknek korcsolyát tudjak venni, felszerelés, a gyerek, az én fiam kosárlabdázott, valahol akarom mondani a dolgot, leült velem kollega volt a testnevelési egyetemen, és elmondta, hogy milyen 7000 forintot fizettünk tagdíjat, azt mondta, a tényleges költség 1000 forint. A maradék 6000 arra kell, hogy az MB2-es csapathoz, így úgy, meg a portásnak, meg én értem, hogy ez 7-szer annyiba kerül, mint a költség, de nekem megéri, mert a gyerekem szeret ide járni.
4: Legyen-e olimpia Magyarországon, vagy ne legyen? És ha igen, akkor ennek a feltételei mennyire adottak, mind létesítményi, mind strukturális, mind pénzügyi oldalról, tanár úr?
3: Én mindig is olimpia párti voltam, azzal, hogyha van a társadalmi közmegegyezés ebben a dologban.
4: Én azt gondolom, hogy egy olimpia az nem csak Budapesté lenne, hanem Magyarországé, mi több még a Kárpát-medencéjé is, hiszen lehetnének olyan sportágak, amelyeket akár Szlovákiában lehetne megrendezni, vagy Ausztriában. Az én személyes véleményem az, hogy jó lenne, hogyha egy közmegegyezéssel és egy népszavazással el lehetne oda jutni, hogy legyen olimpia.
5: Olimpiai bajnokként tehát nyilván nagyon nehéz emocionálisan, és ebben sok beszélgetésük volt órád is, hogy nyilván, hogyha az emocionális részét nézem, akkor igen, akkor legyen olimpia, és Magyarországnak szüksége van egy ilyenre. Ha viszont a gazdasági részét nézem, az pedig nem az én döntésem lesz, mert ennél vannak jobb szakemberek. Én csak azt tudom elmondani, ami személyes élmény volt, hogy nekem 2005-ben volt szerencsém Debrecenben hazai közönség előtt Európa-bajnokságot nyerni, és például Londonban is azt kívántam Louise-nak, hogy az angol ellenfelemnek, hogy hozza ki magából a legjobbat, és hogyha ő a legjobb, akkor az, hogy ő hazai pályán nyer egy olimpiát, annál nagyobb dolog nincs a sportoló életében. És tudom azt is, hogy a magyar rendezési olimpia most tényleg újra ott van a középpontban és a levegőben, hiszen mint sportoló, mint mobelnökségi tag azért ezt testközelből érzem, hogy most újra elkezdtünk beszélni erről, és elkezdtünk abba az irányba indulni, hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha Magyarországon lenne egy olimpia. Amit én még azt mondom, hogy szkeptikusok mindig vannak, voltak és lesznek is, hiszen én tudom azt, és a saját bőrömön is érzékeltem azt, hogy sokan azt mondják, hogy ne legyen, de amúgy meg ők lesznek ott az első sorban, akik leszedik a pástról az olimpiai érmest, és gratulálnak neki. Szóval, hogy azért mindenki...
3: Lásd BL döntő.
5: Igen. Ugye mindig lesz olyan, aki azt mondja, hogy ne csináljuk azt, aztán a végén mégis ott lesz az első sorban, és ez így is van rendjén, mert szerintem a világ így működik, hogy akkor abban a pillanatban is pontosan az előző, a 24-es olimpiai pályázatot testközelből láthattam, benne voltam abban a bizottságban, aki a sportolói részből jött, és láthattunk mindent. Ott például ugye Csepelen lett volna az olimpiai falu. Úgyhogy infrastruktúrában egész Budapest, egész Magyarország fejlődött volna nagy valószínűséggel, hiszen ez volt a pályázat célja, hogy minden egyes magyar ember bárhol lakik az országban, 2 órán belül elérjen egy-egy olimpiai eseményt. Nyilván ezek nagy szavak, ezek nagy ötletek, tervek, de nem megvalósíthatatlan, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy mindig arra van pénz egy adott államnak, amire éppen akarja. Úgyhogy ez nyilván ez pénzkérdése, csak egy olimpia, de 2020 óta, ugye az Agenda 2020 megjelenése óta elviekben gazdaságos olimpiát kellene szervezni. Na most ehhez képest ugye volt egy tokiói, ami egy csonka olimpia volt a Covidnak köszönhetően, aztán jött egy Párizs és Los Angeles, ahol igazából megapoliszok döntöttek az olimpiai esemény helyszíneiről, ahol tudjuk nagyon, hogy a pénz az másodlagos, hiszen azon nem múlik semmi ezekben az országokban. Mindig van a sportnak egy olyan vonzás ereje, vagy vonzó ereje, ami után a gazdaság is valószínűleg növekszik. De ez nyilván ez nem feltétlenül a hétköznapi emberek vagy a civilek zsebében érződik. Ők maximum annyit tudnak lehet érezni ebből az egészből, hogy igenis, amikor olimpia van, és van egy aranyérmesünk, vagy van egy versenyzőnk, akkor egységesen, közösen tudunk szurkolni. És ezért is szép a magyar lobogó sportolóként, mert ott mindegy, hogy te az Újpest vagy a Ferencvárosnak a sportolója vagy. Engem, amikor köszöntöttek a Szusza Ferenc stadionba egy Újpest-Fradi meccsen, a fradisták ugyanolyan transzparensekkel készültek, hogy köszönjük az eredményt. És akkor ébredsz rá igazán, hogy amikor a piros-fehér-zöld melegítőt, a címeres mezt fölveszed, akkor ott mindegy, hogy kikinek szurkol, ott egységben van az ország, és egy egységet képvisel.
1: Két kérdésem lesz majd. Az egyik, hogy infrastruktúrában tényleg közel készen állunk-e ahhoz, hogy meg tudjunk rendezni egy olimpiát, mert hogyha most így elgondolkodok azon, hogy nincs kerékpáros velodrómunk, sajnos olyan teniszpályánk sincs, ami szabadtéri és mondjuk 2000-nél több ember befogadására alkalmas, tehát a Davis kupát mondjuk rendezik Tatabányán, a multifunkcionálisban, de az nyilván kézilabda lenne egy olimpia alatt. Szörföt azt elég nehezen tudnánk rendezni sajnos tenger nélkül, a vadvízi kajak pályák sincsenek feltétlen meg, és hogyha a foci stadionokat nézzük, akkor ott a Puskás Aréna, ami gyönyörű, és majdnem 70 ezer ember befogadására alkalmas, de utána a következő jelenállás szerint, amíg meg nem épül mondjuk az újpesti stadion, az 2-20 ezer körüli, tehát hiányzik mondjuk az az ilyen 40-50 ezres stadion, aminek a megtöltése szükséges lehet ahhoz, hogy ez gazdaságilag is profitábilis legyen. És a másik, hogy a tengeri adottságok hiánya miatt lehetne ez egy csak Budapest központ olimpiai pályázat, és nem kéne mondjuk egy közép-európaivá tenni, hogy erről így mit gondoltok?
3: Nagyon fontos kérdés, hogy 2040-ben milyen olimpia lesz. Tehát milyen olimpia lesz, mi az elképzelés, hogy milyennek kell lenni egy olimpiának. Lehet, hogy már robotok fogják részben játszani a sportot. Most hiába nevettek. Tehát ki tudja, hát egy évvel ezelőtt az AI-ja, még azt se értettem, mit mondanak. Egy év alatt az egyetemi oktatásban olyan robbanásszerűen változott meg, amire azt mondom, nem voltunk felkészülve. Sajnos Magyarországon az a tapasztalatom, hogy mi egy ilyen 90-es évekbeli létesítményekbe gondolkodunk. Beton ülünk, kivetítő, jók vagyunk. Szerintem már nem ez a stadion. Szóval ezek olyan kérdéseket teszünk fel ezzel kapcsolatban. Szerintem ez a létesítmény együttes nem alkalmas egy olimpiára. De nem biztos, még egyszer mondom, hogy kell újakat építeni. Még a Szép Művészeti Múzeumot nem viccből mondta. Lehet, hogy egy csomó dolog meg fog változni addigra. És nem viccelek abban sem, hogy például ennek a személyzeti kiszolgálásához is. Szerintem a robotizáció 2040-re már ott fog tartani, egy csomó dolgot ki fog váltani. Ebben a rendszerben. Lehet, hogy egyébként más-más olimpián lesz látható Argentínában és Shanghai-ban. Jó, a nehézünk abban van, hogy mondjuk egy 2040-es pályázat, vagy 2040-es rendezésre, mondjuk egy 5-6 év múlva döntés van. Tehát egy 3-4 év múlva be kéne adni ezt a pályázatot, ha még lesz pályázat a dologban, és ki kéne találni Magyarországot 2040-re, hogy milyen lesz ez az ország 2040-ben. A legnehezebb kérdést tetted fel, mert amíg szólamokat kell mondani, addig már nagyon jók vagyunk. De a részletekben itt bukik el a dolog, hogy ténylegesen. Azt értem, hogy vasutat kell építeni. Ez az olimpiai rendezési pályázat, ugye az 2000 táján vetődött fel először, 2000. És annak a alapkoncepciója az volt, hogy az EU, tudtuk, hogy az EU csatlakozás lesz, hogy az EU pénzeket le kell hívni, és nem voltak projektjei. És az olimpia volt, ez volt a zseniális ötlet, hogy az olimpiakra felfűzve egy csomó olyan infrastruktúrális fejlesztés lehet, mert az olimpia tud indokolni egy csomó dolgot. Szerintem a helyzet azóta se változott. Tehát az olimpia alapvetően egy ilyen infrastruktúrális pénzleszívás az EU részéről, legális, nem ellopjuk a pénzt, hanem azt mondjuk, hogy ezek biztosítanak olyan projekteket. Tehát a válaszom az a kérdés, hogy szerintem ez a létesítmény struktúra nem alkalmas, és nem is tudjuk, hogy milyennek kéne lennie. De ha ez egy infrastruktúrális fejlesztés, és akkor meg tudjuk ezt egymással beszélni, hogy akkor ki mit kap ebbe az országban, Budapest és mások, szerintem az is egy vállalható projekt.
2: Folytatjuk a Merre tovább Magyar Sport című kerekasztal beszélgetésünket. Dénes Ferenc sportközgazdás és az olimpiai bajnok Berki Krisztián osztotta meg véleményét a sportélet legfontosabb kérdéseiről. A két résztvevő az esemény után Kreisz Bálintnak nyilatkozott, a londoni játékok aranyérmesével pedig egy rövid nosztalgiázás is belefért az olimpia napja alkalmából.
6: Dénes Ferenccel sportközgazdásszal beszélgetünk, hiszen most volt egy kerekasztal beszélgetés Merre tovább Magyar Sport címmel. Mi a helyzet a magyar sportban? Ugye azért már lassan több, mint másfél hónapja fölállt az új kormány. Hogyan zajlanak a változások? Mik azok a folyamatok, amik ilyen rövid idő alatt már elindultak?
3: Egyrészt azt kérdezem, hogy ki tudja, másrészt meg azt mondja, hogy lassan folynak a folyamatok. Egyelőre csak ilyen közhelyes, általános dolgok jönnek át a kormányzattól, de rögtön hozzá akarom tenni, hogy velem szapulni akarom az új kormányt, hanem a helyzet jellegéből fakad, hat. Egyrészt van egy csomó más társadalmi kérdést, amit előrébb sorolt a kormányzat, rá szíve joga van. Másrészt pedig nyilván ki kell alakítani azt a sportpolitikai koncepciót, nem csak rövid távon, hosszú távra, hogy egyáltalán az új kormányzatnak az ő társadalmi politikai viszonyrendszerébe vagy elgondolásaiba hogyan illeszthető. Szerintem ez még nincs meg, és ezért van az, hogy úgy érezzük sokan a magyar sport környékén, hogy egyelőre kivárás van, hogy egyelőre lassan haladnak a folyamatok, de ne aggódjon senki, majd rendeződni fog.
6: Itt mondjuk a torna kapcsán elhangzott, hogy azért a támogatásokat évelején megkapták. Ez ilyen szempontból lehet egyfajta könnyebbség, hogy nem egyik napról a másikra lesznek mondjuk létfenntartási problémák, hanem hogy van idő néhány hónap legalább egy valamiféle ötletet vagy struktúrát felépíteni.
3: Igen, ez egy jó dolog, én is itt szembesültem ezzel, és ez jó, hogy így van. Általában nem jó, hogyha előre kiosztjuk a pénzeket, a dolgokat, de most kivételesen jó, és szerintem a kormányzatnak is ad egy lehetőséget arra, hogy valóban ezeket a hónapokat ne közvetlen tűzoltásra használja, vagy evekösele az energiáit, hanem tudjon egy kicsit hosszabb távra gondolkozni. Reméljük, hogy ennek pozitív kimenete lesz majd a sportszervezés számára.
6: Mindig szóba kerül a szabadidősport, versenysport helyzete, hogyha a magyar társadalmat nézzük, akkor a szabadidősport és a versenysporthoz való viszonyulás milyen, akár hogyha mondjuk közvetítésekről, sportközvetítésekről beszélünk, akár meg hogyha mondjuk arról, hogy lemenni, futni 2 kilométert, biciklizni, vagy bármi hasonló tevékenységet űzni.
3: Nagyon megy a kép. Ugye Eurostat felmérései azt mutatják, hogy nem vagyunk túl jók. Sem sportolásban, sem sportlátogatásban. Ezt meg más számokból tudjuk. Ugyanakkor vannak olyan jelek, például az úgynevezett informális sportok területén, tehát amit nem hagyományos sportként számolunk el, hanem kerékpározás, például gyaloglás, kertészkedés, kutyasétáltatás, bármilyen furcsa, ezek is olyan típusú mozgások, amit számon tart a fizikai aktivitás címén a sportstatisztika, azokban még nem vagyunk annyira rosszak. Szóval ebből nekem az a kép rajzolódik ki, de meg, lehet, hogy megcsalom a szemem, mert már 20 évek óta ezt gondolom, és már mindent, akinek kalapácson a szemébe, vagy kezében mindent szegnek lát. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a kínálati probléma van. Tehát, hogy az embereknek van igényük a sportolásra. Csak nem találják meg azokat a formákat, amelyek hajlandók lennének fizetni, mert azok vonzóbb alternatívák, szabadidős alternatívák lennének számukra, mint egyébként más. Tehát kocsmába elmenni az viszonylag egyszerű. Van kocsma, és akkor van sörválaszték, és lehet választani. De most egy szabadidős sportban, hogy szabadidős sportolják, akkor néz rád az ember, és azt kérdezem, mit csináljak? Csak azt mondom, hogy ehhez képest egészen más, hogy gyere el hozzánk a mi klubunkba, és akkor mondasz 4 olyan dolgot, amire azt mondod, hogy ez a típusú alternatíva vonzóbb, mint a kocsma. Most látom, hogy mosolyog a dolgokon, pedig ténylegesen erről van szó. A legértékesebb dolog, ami a 21. században a fogyasztó számára a legértékesebbé vált, az a szabadidő. És ezért óriási harc van. És ebben nem áll jól a magyar sport, én azt látom. Evel együtt, hogyha most megszűnne az állami támogatás, azt mondjuk innentől kezdve mindenki csinálja azt, amit akar, nem lenne sokkal rosszabb a szabadidős sport helyzete, pontosan azért, mert nagyon, nagyon kicsi az a, nagyon szűk az a réteg, amit, hogy is mondjam, professzionális vállalkozási alapon kínálnak számunkra.
6: Ön azért hosszú évtizedek óta látját, és dolgozik mondjuk a magyar sportban, ami nyilván a nemzetközi sport is befolyásol sokszor, hogyha kicsit mondjuk országhatárokon túl megyünk, akkor ezekben az évtizedekben mennyit változott a sport iránti kereslet, és az, ahogyan mondjuk egy társadalom, nem feltétlen csak a magyar, hanem úgy általánosságban az emberek hozzáállnak a sport kérdéséhez egy teljesen másik világban.
3: Óriás, tehát az egyik legdinamikusabban fejlődő iparágról van szó a sportterületen, mind a látvány sportpiacon, ami azt mondja, hogy mit nézünk. Hát érdemes megnézni a most folyó futballvilágbajnokságot. Milyen őrület van. Ezt mi nem érzékeljük, mert mi éppen szontyolgunk azon, hogy nem jutott ki Szoboszlai Dominik vezérletével a magyar válogatott, de egyébként óriási őrület van. Óriási turizmuson azt mondják, az egyes felmérések azt mondják, hogy 6,5 millió ember becsülnek, hogy a stadionokba meg fog fordulni Amerikába. És nem sorolom a számokat. Tehát van egy nagyon egyik oldalon. Másik van egy tudatos életmód, váltás, főleg az északi országokban, vagy a nyugat-európai országokban. Ez abból fakad, hogy ott a polgárok az egyéni felelősség okán felelősek a saját testükért és egészségükért. Mert egyébként számít a saját karrierjükben. Tehát az, hogy mennyit tudsz dolgozni, mennyire vagy állóképes, és így több, mennyit tudsz gondolkozni, és azt mindenki tudja, hogy az összefüggésben van, vagy milyen a fizikai állapotom. Nem az állam gondoskodik róla, hanem a polgárok saját maguk. Mi ebben, mind a kettőben hátrányban vagyunk. Ez a probléma. Szóval azt gondolom, hogy ez egy óriási, óriási társadalmi és gazdasági, nem üzletet akarok mondani, hanem jelenség, amiben nekünk bele kéne illeszkedni, és nem csak abba kéne gondolkozni, hogy hány aranyérmet nyerünk az olimpián, hanem ennek milyen típusú társadalmi gazdasági hatásai vannak.
6: Berki Krisztiánnal, olimpiai bajnok tornásszal, és most már sikeres sportvezetővel beszélgettünk. Még mielőtt a konferencia témájára rátérnénk, a naptára nézve június 23-án ünnepelték az olimpia napját, és elég sok sportoló megemlékezett róla a közösségi médiában is. Neked hogy telt ez a nap, mikre tekintettél vissza, és hogyan töltöttek el azok az emlékek, amik neked az olimpiához kötődnek?
7: Hál' Istennek minden napom eléggé mozgalmas, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Nem feltétlenül sportolással telt, de bent voltam az irodában és a tornacsarnokban is lementem, úgyhogy láttam tornát is tegnap, de úgy ilyenkor az emberben azért, bár nekem augusztus 5-e az olimpia napja számomra, hiszen akkor volt a döntőm és az aranyérem, akkor került a nyakamba, ettől függetlenül nagyon örülök ennek az egésznek. Igaz, hogy mi szombaton ünnepeltük a Magyar Olimpiai Bizottsággal a Városligetben az olimpia napját, és egy nagyszabású esemény volt, ahol nagyon sok gyerek és felnőtt érkezett, nagyon sok civil érkezett, nem csak sporthoz köthető emberek, és egy nagyon jó hangulatú futóverseny volt, kosárlabdáztunk a gyerekekkel, így igazából maga az esemény azt szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, és jó volt azt látni, hogy a sportnak még mindig, és szerintem amíg van sport a világon, addig mindig is lesz szponzorereje.
6: Most volt egy konferencia, vagy kerekasztal beszélgetés, merre tovább Magyar Sport címén, nyilván itt az új kormány kapcsán is. Te, aki a Tornaszövetségben is benne vagy, és a Magyar Olimpiai Bizottság szemszögéből is látod ezt az egész világot, mit gondolsz, mennyire érdekes és mozgalmas ez az elmúlt néhány hónap, ami mögöttünk van?
7: Igazság szerint ugye mozgalmasnak azért nem tudom mondani, meg izgalmak az inkább az, hogy várjuk, hogy milyen tervek lesznek, milyen stratégiák lesznek, amire mi nagyon-nagyon hamar szeretnénk reagálni, mint tornaszövetség, és rácsatlakozni az adott programokra. Nem tudunk még mi se semmit. Lényegében azért vagyunk viszonylag, azt hiszem a sportszegmense azért van viszonylag nyugodt helyzetben, hiszen az idei költségvetésünk az megvan. Azzal mi tudunk gazdálkodni, és tudjuk a versenyzőknek is a felkészülés, meg a versenyeket finanszírozni, és illetve azokat a dolgokat, amik fontosak egy tornasporták szempontjából. Szóval az idei évünk az megvan, nekünk mindig az a kérdője, mindig az év második fele, vége felé, hogy a következő év az hogy alakul, és milyen finanszírozással kell számolnunk, hiszen a támogatásunknak, az állami támogatásnak köszönhetően nagyon-nagyon sok szakembert tudunk foglalkoztatni, olyanokat is, akik mondjuk klub szinten dolgoznak, nem csak válogatott szinten, és nekünk mindig ebből van egy pici, ha mondhatom azt, gyomoridegünk év vége felé, hogy hogyan tudjuk ezeket a tovább finanszírozni ezeket a szakembereket. Hál' Istennek az elmúlt időszakban ezekkel nem voltak gondok. Nem érezzem azt, meg is nem is gondolnám azt, hogy így az olimpia két év múlva lesz igazából Los Angelesben, hogy most akkora anyagi változások történnek, hiszen akkor az egész magyar sport, hogyha most egy új struktúrába kerül bele, akkor nem biztos, hogy az olimpia sikeres lesz. Így sem biztos, hogy az lesz, de nyilván így van egy olyan tendencia, ami azt mutatja, hogy utána az olimpia Los Angelesben szintén sikeres lehet, mint a párizsi. Úgyhogy nagyon-nagyon várom. Eddig jó benyomásaim vannak az új vezetőség szempontjából, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy hozzáértő szakemberek kellenek a magyar sportba, és én is támogatom.
6: Ha azt nézzük, egy sportág életében az olimpiák között lévő év, mert hogy ugye most pont fél úton vagyunk, az milyen nehézségeket hoz, mert azért itt a következő év már a legtöbb helyen a kvalifikációról fog szólni. Eddig tartott az alapozás, és most jön úgymond a munka megtérülése vagy kifizetődése, mert most dől el, hogy lesz olimpiai kvóta, vagy nem?
7: Igen, hát mi is ugye jövő április-májusában fordulunk rá a kvalifikációs szezonra, hiszen nekünk már, illetve már idén kint lesz Rotterdamban a világbajnokságunk, és már idén kvalifikációs világbajnokság van. Nyilván ez a mi szempontunkból itt az első három csapat fog a világbajnokságon már kvótát szerezni a Los Angeles-i olimpiára. Ez a mi szempontunkból eléggé távlati cél, meg nagy álom lenne, hogy ott a három között végezzünk, de ettől függetlenül szeretnénk ott lenni a világbajnokságon. Ehhez az kell, hogy most az augusztusi zágrábi Európa-bajnokságon 13 közé kerüljön mind a férfi, mind a női csapatunk, és akkor csapattal tudunk a világbajnokságra utazni, de az érdemleges kvalifikáció nekünk is jövőre kezdődik, úgyhogy ahogy te is kiemelted, innentől jövő 2027-től lesz nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen finanszírozásból tud a magyar sport tovább gazdálkodni, és milyen mennyit tudunk még hozzátenni ahhoz, hogy, hogy tényleg ezek a kvalifikációs rendszerek, ezek a versenyek jól sikerüljenek. Ugye nekünk mindig van egy nagy álom, és ez igazából Párizs előtt volt, Párizs előtt mertük azt elindítani, hogy akár csapatokkal lehessünk ott az olimpián, hiszen utoljára 30 éve volt férfi és női csapatunk az olimpiákon, úgyhogy Párizs előttre már volt egy olyan férfi és női csapatunk, akik tényleg oda tudtak volna kerülni, sajnos a csapatoknak nem sikerült a kvalifikáció, de egyénileg voltak versenyzőink kint az olimpián, akik nagyon szép eredményeket értek el, nem voltak érmes és pontszerző eredményeink, de ettől függetlenül nagyon-nagyon ügyesen versenyeztek. Úgyhogy lényegében nekünk most szintén ez a legnagyobb vágyunk, hogy mind a férfi, mind a női csapatunk ott legyen, de ehhez még nagyon sok kvalifikációs rostán kell átlenniük majd.
1: Hogyan látod, hogyha kicsit mondjuk kilépünk a magyar szemszögből a torna népszerűségét nemzetközi viszonylatban, milyen irányba változott az elmúlt 10-12 évben, amióta te ezt nagyon aktívan csinálod, vagy amióta mondjuk olimpiai bajnok vagy, mert itt azért vannak olyan külföldi versenyek, akár mondjuk a spanyol kultúrában, ahol mindig remek hangulat van, de hogy úgy, hogy állnak hozzá az emberek, egyre jobban értik, nézik és szeretik így ebben a felgyorsuló világban?
7: Igen, ez mondjuk tényleg az adaptáció kérdése. Szóval vannak olyan nemzetek, például a németeknél, ahol ténylegesen szeretik és imádják a tornasportot, és értik is a nézők. Szóval itt nagyon fontos az, hogy a szurkolókat valamilyen szinten közelebb húzni az egész tornasporthoz itthon is. Itthon sajnos nem a legnépszerű sportágok közé tartozunk. Egy-egy nagyobb versenyre azért jönnek nézők, de azok is inkább a hozzátartozott családtagok, de szerintem ez az összes sajnos magyar sportra ráhúzható, hogy az, aki nem érdekelt valamilyen szinten a sportákban, az nem jön el megnézni, ha csak nem valami óriási nagy eseményről van szó. Úgyhogy mi is dolgozunk ezen folyamatosan, hogy egy picit a népszerűsítés is hangsúlyt kapjon, de globálisan nézve a tornasport az tényleg, ha nem csak az olimpiákat, hanem világbajnokságokat, Európa-bajnokságot nézem, akkor bárhova megyünk, azért teltházas csarnokok előtt tudnak versenyezni a versenyzők.
1: Számomra a beszélgetés egyik legérdekesebb gondolata részedről az volt, mikor párhuzamba állítottad az olimpiai érmek számát és megítélését azzal, hogy mennyire nehéz a ti sportotok. Hogyan lehet ezt azoknak, az embereknek megmutatni, akik mondjuk olimpián leülnek, és az összes sportágat végignézik, hogy egy tornász, amikor felmegy és elvégzi a gyakorlatát, abban milyen elképesztő mennyiségű éveken át tartó munka és lemondás van.
7: Erre jó példa nagyon, hogy például nekem 24 év kellett ahhoz, hogy, illetve 23 év kellett ahhoz, hogy ott lehessek egy olimpián, és nyilván a torna az nem egy egysíkú mozgás, amit egyszer megtanulok, és utána csak minimálisan kell fejlesztenem a mozgás kultúrámat, és akkor egy irányú mozgást csinálok végig, hanem itt folyamatosan elemek csoportja épül egymásra, és elkezdi valaki a szaltóval, aztán dupla szaltó, aztán tripla szaltó. Szóval, hogy a tornasport ilyen szempontból egy nagyon jó sport, mert nagyon változatos ennek köszönhetően, viszont iszonyatosan nehéz ahhoz, hogy valaki a gyerekkorból fölépítve eljusson a felnőtt szintig, és ott a profi szintre jutva nemzetközi versenyeken eredményeket érjen el, az egy nagyon-nagyon nehéz része, és nagyon hosszú időnek kell eltenni. Én mindig azt mondom, hogy az első 5-6, majdnem 10 év az szinte egy ilyen láthatatlan dolog, mert mire eléri a junior korosztályt a versenyző, és ott már jegyzett eredményeket tud szerezni, addigra tényleg majdnem 10 évnek el kell tennie, ami azért nem rövid idő, és ha valaki nem túl türelmes, akár versenyző szülő edzőként, akkor ezeket nem lehet fölépíteni és elérni ezeket a célokat. Ettől függetlenül tényleg én becsülök minden egyes teljesítményt, hiszen azért egy EB éremhez, vagy akár egy döntőhöz, azért ahhoz óriási szint kell. Szóval mindenki a maga szintjén, maga sportágában az egy óriási teljesítmény, hogy valaki odaig eljusson. De nyilván, ha hazabeszélhetek és saját sportágról van szó, akkor tényleg azt mondom, hogy azért ez ennél jóval összetettebb dolog, mint az, hogy egy valamit megtanulok, és akkor végigviszem életem végéig, hanem tényleg itt folyamatosan fejlődnöd kell, nem beszélve a szabálymódosításokról, az elemeknek az értéke is folyamatosan változik, a kvalifikációs rendszer is folyamatosan változik, szóval, hogy azért ez egy kicsit bonyolult ilyen szempontból, és talán ezért is nehezebb átvinni a civilek irányába, hogy megértsék azt, hogy miről is szól egy gyakorlat, de ezen is folyamatosan dolgozik mind a Nemzetközi Torna Szövetség, meg azért mi is rajta vagyunk.
2: Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs és Forma 1-gel folytatjuk a körkapcsolást. A hétvégén az osztrák nagydíjat rendezik a Formula 1-ben. A nagy hőségről is beszélgetett többek között Elpap István Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakújságírójával.
8: Zsoldos Barnát köszöntöm nagy szeretettel, nyakunkon a Spielbergi osztrák nagydíj, folytatódik a Formula 1-es sorozat, hát mit folytatódik, most pörök föl majd igazán, mert hihetetlen sűrű hetek elé nézünk. Hogy is néz ki pontosan a program? Szia!
9: Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Hát igen, valóban amennyire döcögősen indult be ez az idény, ugye a két közel-keleti futam elmaradásával, olyan pörgős lesz most ez a nyári időszak, megpróbálják behozni a lemaradást úgymond. Az előttünk álló 5 hétvégén 4 versenyt is rendeznek. Most ugye Ausztriában fog versenyezni a mezőny, utána Silverstone-ban, Angliában, és aztán Belgiumban és Magyarországon, utána jön az augusztusi jól megérdemelt nyári szünet mindenkinek, de hát addig még tényleg egy nagyon zsúfolt és hektikus időszak vár a mezőnyre.
8: Mi lesz Ausztriában? Egyelőre annyit tudunk, most független ott, hogy a pályán mi lesz, hogy hőségriadót rendeltek el a hétvégére, és ha jól láttam, akkor valamiféle hűtő mellényt fognak viselni a pilóták, ezt hogy kell képzelni?
9: Igen, ez már nem újdonság, az elmúlt évben is létezett már ez a fogalom, hogy hőségriadót rendelnek el azokon a futamokon, amikor az előrejelzés szerint 31 foknál magasabb lesz a levegő hőmérséklete. Ez még nem egy kötelező rendszer, de amelyik versenyző úgy ítéli meg, az igénybe veheti az úgynevezett hűtő mellény használatát. Ez egy nagyon egyszerű, de nagyszerűen működő kis rendszer. Tulajdonképpen az autóra rátesznek egy olyan eszközt, amit száraz jéggel pakolnak meg. Ez adja gyakorlatilag a közvetítő közeget, a hűtést, ez biztosítja, és a versenyzők mellényén pedig egy ilyen nagyon-nagyon hosszú, vékony csővezeték rendszer van felrögzítve, és ebben keringtetik a hideg folyadékot a verseny során. Ez sokan egyelőre kényelmetlennek találják, mert annak ellenére, hogy tényleg egy vékony vezetékrendszerről van szó, azért tudja nyomni az embert, de lehet használni, és akik viszont úgy döntenek, hogy nem használják ebben az óriási hőségben is, azoknak ugye plusz 5 kiló ballasztot kell az autóra szerelni, hogy ne kerüljenek jogosulatlan előnybe.
8: Ezek ott hány fokban ülnek ezek a szerencsétlenek, mondjuk hűtőmellőny nélkül?
9: Hát nagyjából 60 fokig is fölmehet a hőmérséklet, és volt is ebből már probléma, ugye ezt az egész rendszer pont azért vezették be, mert 2024-ben Katarban például Logan Sargeant rosszul lett, de lehetett hallani ilyen hírekről is, hogy valaki a hőség miatt gyakorlatilag belehányt a sisakjába, annyira nehezen viselte, úgyhogy az FIA közbelépett, kifejlesztették ezt a rendszert, és az a cél, hogy a következő időszakban, a következő években ez már kötelezően használandó rendszer legyen.
8: Főleg, hogyha melegszik a világ körülöttünk. Mindjárt átérünk Ausztriára, de még annyit, hogy ugye egy néhány nappal ezelőtti hír, hogy 4-re növelték a háromnapos tesztidőszakot. Ez pontosan hogy is kell elképzelni? Mit is jelent ez?
9: Hát igen, igazából ezek a tesztidőszakok az idényt megelőzően, ezeknek a hossza attól függ, hogy milyen nagy volumenű változás vár a mezőnyre. Ugye most egy óriási nagy szabályváltozás történt 2026-ban, a motorok is teljesen megváltoztak, az autók is, a gumik is, tehát ez indokolta azt, hogy volt egy háromnapos privát bejárató teszt, és aztán még azt követte 6 napnyi tesztelés Bahreinben, tehát 9. Viszont akkor, amikor viszonylag stabilizálódnak a szabályok, ezeket általában vissza szokták állítani mindössze 3 napra, viszont most jövőre ismét egy icipicit változnak a motorok, változik az aránya a teljesítményen belül a belső égésű motornak és az elektromos hajtásnak, és kibővítik ezt az időszakot most.
8: Na, akkor térjünk át Spielbergre, Ausztriába. Ugye a 8. idei nagydíj lesz, miután 2 ugye tavasszal a közel-keleti helyzet miatt elmaradt. Hát eléggé egysíkúan indult az év, hiszen Mercedes mindenütt, aztán Antonelli mindenütt, ehhez képest legutóbb Barcelonában egy fantasztikus feltámadásnak lehettünk tanúi, és megérkezett Lewis Hamilton. Hogy fog kinézni most a Spielbergi osztrák nagydíj ennek tükrében, ami legutóbb Barcelonában történt?
9: Hát igen, ez a legjobb kérdés, és nagyon jó úgy nekivágni egy hétvégének, hogy nem vagyunk pontosan tisztában az erőviszonyokkal, mert nyilvánvalóan attól függetlenül, hogy melyik szurkolónak kiért dobban a szíve, azért nem jó azt látni, amikor egy egész idényben egyetlen csapat, főleg mondjuk egyetlen pilóta dominál, és érdekes, mert a Ferrari áttörését inkább Monacóra vártuk, az a pálya tűnt úgy, mint amelyik inkább fekszik ennek az egész konstrukciónak, ugye nem annyira erős a motor, de nagyon hatékony az autó, és ennek ellenére Monacóban óriási vereséget szenvedett a Ferrari Kimi Antonellitől, és pont Barcelonában fordult a kocka, ahol pedig mindenki a Mercedes-t várta torony magas favoritnak, ugye az az a pálya, amelyik a kanyarok jellegéből fakadóan valóban megmutatja a valós erősorrendet, a gyengébb autóknak kidomborítja a gyengeségeit, az erősnek pedig az erősségét, és nagyon úgy tűnik, hogy a Ferrari ott bevetett fejlesztési csomagja egy csapásra felrepítette az élmezőnybe, vagy legalábbis a Mercedes szintjére a Ferrarit, úgyhogy most ez a legnagyobb kérdés, hogy Spielbergben hozni tudják-e ugyanezt a formájukat, és ismét egy izgalmas összecsapásnak lehetünk-e szemtanúi a Mercedes és a Ferrari részéről. Nyilvánvalóan semleges nézőként ebben reménykedünk, mert a változatosság az mindenképp jót tenne, a további változatosság a bajnokságnak, de abszolút a barcelonai győzelem után reménykedhetnek a Ferrari szurkolók egy újabb diadalban.
8: Milyen a Spielbergi pálya, ugye minden pályánál szokták, te is szoktad mondani előzetesen, hogy na ez a Mercedes pályája, ez inkább Verstappennek jó, ez a Ferrarinak jó, milyen pálya a Spielbergi?
9: Hát nagyon nehéz eldönteni, mert képlékenyek az erőviszonyok, pont most a Ferrari bizonyította be, hogy egyetlen fejlesztési csomaggal mekkorát lehet előrelépni, a korábbi években pedig a McLaren volt ennek az első számú ugye bemutatója, amelyik nagyot lépett előre, de egyébként még a Red Bull sem szabad leírni, ezen a pályán Verstappen például kifejezetten eredményes, 5-ször is győzött, és a Red Bull ezen a pályán bevett újdonságokat, úgyhogy annak ellenére, hogy Barcelonában jó nagy vereséget szenvedtek, mert Verstappen 40 másodperces hátránnyal ért célba, ezen a pályán szerintem ő is megvillanhat, és hogyha hatékonyan működnek ezek az újdonságok, akkor talán lehet keresni valója. És hát nyilvánvalóan ott van még a McLaren is, az elmúlt két év konstruktőri világbajnoka, amely inkább most apró fejlesztésekkel próbál ott maradni az élmezőnyben, de hogyha a barcelonai hétvégéből indulunk ki, akkor inkább a Ferrari és a Mercedes ennek a hétvégének a favoritja, és természetesen majd meglátjuk, hogy ez a különleges pálya esetleg kinek a kezére játszik. Egy viszonylag rövid pályáról van szó, és kevés kanyar tagolja, összesen 10, amelyikből 3 egyébként csak ilyen ívhajlat, tehát nagyon gyorsan körbe lehet érni, alig több, mint 1 perces egy kör, ezért folyamatosan dolgozniuk kell a versenyzőknek, nincs idő pihenni, ez is egy különlegessége a pályának, nagy kihívást jelent, és figyelembe kell venni azt is, hogy nagyok a szintkülönbségek, nagyon kemény féktávok vannak, és hogy viszonylag magas levegőn fekszik, tehát 600 méterrel a tengerszint felett, ez azért egy plusz kihívás jelent technikai szempontból, és aztán még hűtés szempontjából, ugye nem csak az emberekre ró hatalmas terhet ez a várható forróság, hanem a technikára is, úgyhogy nagyobb légbeömlők kellenek, nagyobb megnyitások. Itt is azért a megbízhatóságot nem szabad figyelmen kívül hagyni, és a Mercedes azért eléggé hadilában állt ezzel. Antonelli legutóbb Barcelonában kiesett technikai hiba miatt, előtte Russell Kanadában, úgyhogy egyáltalán nem lehet kizárni, hogy ezen a hétvégén is a megbízhatóság az fontos szerepet játszik majd a végeredményben.
8: Ja, arról már beszéltünk, hogy a hőség, hogy milyen hatással van a pilótákra, meg a gépekre, de milyen hatással van az aszfaltra, a pályára, mert gondolom az sem mindegy.
9: Nem, egyáltalán nem mindegy. Óriási forróság várható az aszfalt felületen is, ami ugye a gumikezelés szempontjából egészen fontos. Az előző években ezt a versenyt általában csak 2 kerékcserével lehetett teljesíteni, de például most múlt héten azt láttuk Barcelonában Hamiltontól, hogy a 3 kiállásos stratégia vezetett a győzelemre. Ide a Pirelli a 3 leglágyabb gumikeveréket hozza. Mondjuk itt a kanyarok, maguk a kanyarok proféja az olyan, hogy annyira nem nyúzza a gumikat, viszont a hőség az abszolút hozzájárul a kopáshoz. Úgyhogy valószínűleg a 2 kiállásos stratégia lesz itt az általános vasárnap, ami ugye nyilván jobb, mint az 1, mert hozzájárul a változatossághoz, egy esetleges biztonsági autónak az időzítése is sokat befolyásolhat a dolgok menetén, úgyhogy azt gondolom, hogy stratégia szempontjából is érdekes verseny várható.
8: Még annyi, hogy hát ugye abszolút Mercedes uralom jegyébe telt az év, aztán az első számú kihívónak megérkezett megutóbb Barcelonában a Ferrari. Mit szól ez a McLaren és a Red Bull? Mert nem is annyira az istálok, inkább mondjuk Norris vagy Verstappen, mert tavaly 2025-ben tőlük volt hangos a Formula 1-es idény, főleg a második fele.
9: Igen, hát nyilván zavarja őket, a versenyzők mindig türelmetlenek, és mindig győztes autót szeretnének, főleg, hogyha már volt egy ilyen időszak, amikor azt élvezhették, hogy övék a leggyorsabb autó, de hát minden egyes technikai szabályváltozásnál azért számolni lehet azzal, hogy felborul az erős sorrend, és azért az ilyen szabályrendszerek elején főleg a gyári istállók szoktak előnybe kerülni, azok a gyári istállók, amelyek megengedhetik maguknak, illetve megadatik nekik, hogy házon belül fejlesztik az autót és a motort egyszerre, hogy a McLaren az gyakorlatilag csak megvásárolja a Mercedes hajtóegységet, készhez kapja, és sokkal több idő kell, amíg optimalizálja, amíg kiismeri, de hát pont ez a csapat volt az elmúlt években, amelyik ugyanígy partneristállóként a gyári csapat fölé kerekedett, úgyhogy én azt gondolom, hogy idővel nem lesz probléma a bookingban sem, és most a Red Bullnál is nagy reményeket fűznek ehhez az új fejlesztési csomaghoz. Verstappen mindig jól megy Ausztriában, tényleg kíváncsian várjuk, hogy mi fog kisülni ebből.
8: Na hát már túl sokat nem kell várni, mert holnap már felbőgnek a motorok. Izgatottan várjuk, mi lesz Spielbergben, az osztrák nagydíjon. Zsoldos Barna, köszönjük szépen!
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
10: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Győzelemre készül Curaçao labdarúgó világbajnokságon, teltházas idén is a Balaton átúszás. Folytatódik a kánikula. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
11: Ha már továbbjutott Németország, hibátlan mérlegének megtartására törekszik a labdarúgó világbajnokságon, amely ma újabb 6 találkozóval folytatódik az utolsó csoportkörben. 22 órától Ecuador Németországgal Curaçao elefánt csontparttal mérkőzik. Utóbbi mérkőzésen, ha Curaçao győz, akkor tovább jut, ami a VB történelem egyik legnagyobb meglepetése lenne. Holnap éjjel 1 órától Japán, Svédország és Tunézia, Hollandia. Hajnali 4 órától Törökország, Egyesült Államok, valamint Paraguay, Ausztrália találkozót rendeznek. A magyar férfi strand kézilabda válogatott bebiztosította a negyeddöntőbe jutását a zágrábi világban.

0: fok. A sérültek száma 1000 körül van. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 100 sok emeletes épület dőlt össze. Az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket, 100 000 euró azonnali segélyt küldött 14. Leópápa is a bajba jutottaknak. Itthon az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat indított gyűjtést a földrengés sújtotta venezuelaiak segítségére. A szombattól várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A kormány pedig rendeletben hangolja össze a védelmi tevékenységet. A védekezést a miniszterelnök vezeti, aki bejelentette, hogy hétfőn és kedden otthonról végezhetnek munkát az állami gazgatásban dolgozók. Az embereket 2 óránként tájékoztatják a fontos tudnivalókról. Szombattól a napi átlaghőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 fokot. Az ország nagy részén pedig 40 fok körül tetőznek majd a maximumok. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Elrendelte a bíróság 4 ember letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában voltak érintettek. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Eddig 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Megtelt a nevezési keret a július 18-ai Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Réfülöpön ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára. De a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz.
1: Közlekedés.
0: Az M0-áson az M5-ös felé Pécelnél 2 teherautó összeütközött. Az 50-es kilométernél sávzárásra, rendőri forgalomirányításra és 2-3 kilométeres araszoló kocsisorra kell készülni. Aztán az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon haladhatnak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Holnap is zavartalan napsütésre számíthatunk. Éjszaka 14-21, napközben majd 33-38 fok várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, enyhülés leghamarabb szerdán érkezhet. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 20 óra 37 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Egyéni csúccsal jutott ki az augusztusi atlétikai Európa-bajnokságra Bánhidi Farkas Petra távolugró, aki legutóbb 1 hete Svédországban az 5. helyet szerezte meg a bronz kategóriás nemzetközi atlétikai versenyen. Virányi Zsolt vele és férjével, Bánhidi Farkas Bencével is beszélgetett.
4: Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után hogy alakult ez az 1 centis javítás? Készültél rá? Mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben? Hogy élted meg az elmúlt időszakot?
5: Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 677-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra. Azt következő évben igazából a szezon elején egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg az

0: azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntést, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van, gán van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és azért is lett ez az edzőváltás.
1: És ami, klubváltás együtt, tehát Honvéd
0: hát
1: BHS-ből
0: nem,
1: MTK?
0: A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát hogy már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
1: Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most úgy próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát ez egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
0: Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemes Rita voltak, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázi, és ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított, és neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugró, tehát egy távolugró felkészülés is kell, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás, nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
1: Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
0: Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt minél előbb sikerülne. Ezt tényleg sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való 2 versenyen. Ezért is nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy 6 ugrás után egy késői esti hazajövetellel másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá 4 napra megint tudtam 660 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
1: A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n, az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem mindegy, hogy 630-at ugrik egy ember, vagy 660 fölött.
0: Hát ha a két évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
1: a döntőbe
0: jutáshoz. De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ezt tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12 az biztos továbbjutás lehet.
1: Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcsos kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bencé a férj, aki edző is lehetne, de nem az vagy. Hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon.
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából így a sport azért elég sokrétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
1: Most a foci VB?
2: Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az ilyen bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
1: Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de ezt majd ő elmeséli. Mit láttál abból, hogy kicsit azért válságba került Petra, akkor, amikor nem jutott ki a tokiói tavalyi szabadtéri világbajnokságra, és tényleg kellett a klubváltás után még egy edzőváltás is?
2: Én azt láttam, hogy ott is viszonylag a szezon elején egészen, ott is lenne, hogy a harmadik, negyedik verseny körül jött az a 674-es ugrás, amivel úgy egészen jó kis önbizalmat kapott, hogy ebbe akkor úgy lehet még, mert a szezon eleje volt. Aztán valahogy nem voltak szerencsék a versenyekkel, tehát gondolok itt arra, hogy elment külföldi versenyre, nem voltak jók a körülmények, rossz idő volt, és nem jött olyan eredmény, amivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy így ezek így jöttek egymás után. Nem igazán jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de az elvégzett edzésmunkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét, kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be. Azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan, főleg, de fizikálisan is elfáradt.
1: Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember? Tehát, hogy jönnek az edzések, nem tudom, hogy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze, ilyen körülmény, olyan körülmény, így fúj a szél, úgy fúj a szél, hideg van, esik az eső, és akkor egyre jobban megvisel, és ebből nehéz kitörni?
0: Hát amúgy nagyjából igen, tehát nyilván ha az ember elkezdi jól a szezont, akkor úgy megvan az önbizalva, és úgy azért várja is magától a jó eredményeket, és amikor úgymond sorba jönnek a rossz eredmények, nem jönnek ki, akkor egyre inkább megkérdőjelezi saját magát, hogy de hát elvégeztem az edzést, megcsináltam mindent, az edzésmutatók jók, azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, és belekerült, vagy én is belekerültem egy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motivációm, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy egy EB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítmény kényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
1: Hány versennyel készültök edződdel Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
0: Hát még nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyula István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
1: Tehát júliusban, július 14-én kedden.
0: Igen, 14-én.
1: Gyulai Memorial és július végén.
0: 25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
1: És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy?
0: Lehetséges, hogy elég is.
1: Bence bólogat, azért a hallgatóknak.
0: Igazából lehet, hogy elég is. Ma nyilván meglátjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
1: Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni. Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
0: Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajhásznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek. Most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit, hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
1: Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm, itt a Nemzeti Sportrádióban Bárnidi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy 660 cm, akkor érezted, hogy na, ez a te napod?
0: Igen, igazából ott nyugodtam meg, hogy az érzés, ami melegítésnél volt, hogy fáradt vagyok, oké, megvan a fókusz, de nem érzem azt, hogy annyira fejben friss lennék, és tényleg úgy robbannék. És így ezt a melegítésnél, meg azért az első ugrásnál is éreztem, hogy 60, de és így, mondom, úristen, ez így. Hát mondom, úgy érzem, hogy nagyon izomláz volt a lábamban, nagyon tónusos is volt, de mégis valahogy így kizökkentett az első ugrás, és mondtam, jó, hát akkor mégse jók a megérzéseim, akkor tényleg csináljuk tovább.
1: Mitől jók a körülmények? Mi kell egy egyéni csúcshoz, mondjuk időjárás szempontjából? Például, hogy ne essen az eső.
0: Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
1: még a megengedett.
0: Igen, a megengedett hátszél az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
1: Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet, mert ugye azért ez az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
0: Igen, azt kell mondjam, hogy az MTK-n télen nagyon jó körülmények vannak. Én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
1: A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
0: Vegyes, nyilván tavalyról van egy kis
1: rossz
0: emlékem, de a budapesti világbajnokság miatt tényleg csak pozitívum, tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is, és tényleg már...
1: A Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén, egyébként ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlt, ez egy pillanatnyi állapot volt, amit rosszul lét?
0: Igazából teljesen sose lesz a múlt. Én nyilván nekem ott a derekammal van egy kis érzékenységem, viszont a nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebből a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokba is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
1: A folytatásban akkor itt az idő, hogy beszéljünk a horgászatról. Milyen sztorik vannak, hogy kezdődött, tehát amikor megismerkedtetek, akkor ez már szóba került, vagy csak véletlen derült ki. Ki volt először mondjuk, hát gondolom Bence, horgászni?
2: Hát igen, én nekem egész kis gyermekkorom óta így mondhatom, hogy az életem része, így ugye a hobbim része, mert így családügyileg nálunk ez egy abszolút fő-fő családi hobbi. Édesapám révén szerettem meg, de hát édesapám, a bátyám, mindannyian édesanyám is, mindenki nagyon szeret horgászni, és amikor a Petrával elkezdtünk járni, akkor az első nyáron elvittem már horgászni magammal. Eleinte még úgy nem tudtam, mi fán terem, meg hogy is kell ez, de aztán elég gyorsan megszerettettem vele is. Sőt, tehát most már ott tartunk, hogy most már van olyan, hogy ő fog hallat, és én nem.
1: Petra, mi ugrik be elsőre a horgászatban, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes sztorikat meséltél meg a stúdión kívül erről, nem is biztos, hogy most, hanem korábban.
0: Először, amikor akkor elmentünk, akkor én nagyon unatkoztam. Nem tudtam, hogy mondom, ebben mit lehet szeretni, hogy ülni a parton, nem történik semmi. Mondom, ezt nem hiszem el. És ahogy egyre többet jártunk, ugye nekem is lett saját felszerelésem, engedélyem is, ugye a horgászvizsgám is meglett, tehát ugye így már hivatalosan én is horgászhattam. Egyre jobban tényleg megszerettem, és találtunk Török Bálinton egy nagyon jó horgászparkot, és oda járunk már több éve vissza, és ott onnan tényleg soha nem jöttünk el úgy, hogy ne fogtunk volna halat, és a legutóbbi alkalmakkor egész sok pontyot fogtunk, és én fogtam a legnagyobbat, erre nagyon büszke voltam, 11 kilóval.
1: Utána visszadobjátok? Hogy működik?
0: Vissza-vissza, tehát mindenképpen ugye letisztítjuk, lefertőtlenítjük a száját, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha a horgot kivesszük belőle, akkor mindenképpen fertőtlenítsük nekik, és utána a szák segítségével visszaengedjük.
2: Igen, mert pont egyébként egy olyan horgászpark, hogy nem is nagyon lehet halat elhozni, de amúgy is egyébként, hogyha például vadvizen horgászunk Balaton, legyen el akár folyó mondjuk, akkor általában visszaengedjük. Tehát mi ezt a sporthorgászvonalat képviseljük leginkább.
1: Petra, és mi volt akkor, amikor ott hagyott téged egyszer még a kezdetén, Bence, hogy nem lesz semmi baj?
0: Ja, hát igen, ilyen történetünk is volt. Pont ő elment a pékségbe, hogy hozzon még pár péksütit, meg kávét, és ugye voltak, ugye hát két-két bot be volt dobva, mondta, hogy semmi baj, mindjárt visszajött, 10 perc múlva itt vagyok. Jó, elment, megindult az egyik bot, jó, bevágtam neki, elkezdtem kihúzni erre, a másik bot is. Hát mondom, mit csináljak? Nagyon jó. Jó, mondom, ilyenkor azt szokta csinálni Bence is, hogyha mondjuk egyedül van, hogy akkor így ott hagyja, vagy bármi, és akkor volt mellettünk egy bácsi, aki mondta, hogy hát ő szívesen segít. Jó, akkor ő kiúzta ugye a másik botot, de hát mondom, akkor még nem vagyunk bejebb, mert ugye meg is kéne szákolni a halat, és ugye hát mindkettőnk kezébe ott volt a bot. Én hívtam Bencét, nagy nehezen így hátráltam, hogy a telefonhoz odaérjek, és mondja, hát ő épp most fizet, szóval még próbálja még kicsit tartani.
1: A szákolás az mit jelent?
0: Hát ugye az, amikor ugye már a hal ugye a parton van.
2: Parthoz közel?
0: Hát a parthoz közel, ugye megvette az első levegőt, utána lehet ugye alányulni a hálóval, és ugye kiemelni.
1: Tehát akkor ügyes voltál, megoldottad ezt a váratlan helyzetet.
0: Megoldottuk a feladatot, ugyan a bácsi utána végül rálépett a hálóra, és eltört a nyele.
1: De nem esett bele a tóba.
0: De nem, ezt már csak utána vettük észre, amikor pakoltunk el, hogy szegény hálónak a nyelve kicsit nyaklik, de hát ennyi baj legyen.
1: És ezek után akkor Bence azt mondta, hogy akkor nyugodtan most már otthagyhatod akár 10-15 percre bármikor Petrát, ha ezt megoldotta?
2: Abszolút mértékben, mert egyébként utána szerintem pont az a hal, amit ott nélkülem megszákolta, az volt szerintem az nap a legnagyobb hal is, úgyhogy...
1: Az is, mert ugye előbb is mondta Petra, hogy a pontyok közül is ő fogta a legnagyobbat, tehát van érzéke hozzá.
2: Van, abszolút.
1: Ez már nem csak a szűzkéz szerencséje,
2: ez
1: most már sokat
2: nem,
1: gyára.
2: Ez már nem. Most már ő válasz magának csalit, hogy mit rakjon föl, stb. Úgy.
1: És hogy van az érzés, amivel kezdted, hogy most akkor már nem ez jár a fejedben, hogy hű, hát itt ez egy dögunalom, és akkor ezt miért csináljuk?
0: Nem, most már igazából nagyon élvezem is, nagyon jó kikapcsolódás is, és tényleg most már tudom élvezni, mert tudom, hogy úgyis sikerélményünk lesz. Tehát, hogy annyiféle csalink van, amit ki tudunk próbálni, hogyha az egyik nem jön be, hogy tényleg mindig sikerélményünk van.
1: Hát ennyit a horgászatról, bár itt a legózás is szóba került, Bence mondta, különleges legókra gondoljunk, nem tudom én, Star Wars-os, vagy hát manapság már ugye szinte mindent legóból is össze lehet rakni, ez már csak pénz, meg fantázia kérdése, hogy ki mit tud megvenni, és hogy mit találnak ki azok, akik ezt gyártják.
0: nagyon sokféle van. Bencénél leginkább a Star Wars-osok vannak így, előtérben Forma 1-es autók, meg hasonlók. Nekem vannak Lego virágaim, amikor a Párizsi olimpiára kijutottam, akkor megkaptam az Eiffel-tornyot Legóból, az a legnagyobb Legónk otthon.
1: Ez akkor egy-két órát mennyi ideig tart, még összeraktok egy ilyet?
0: Hát...
1: Mert ehhez is kell egyfajta érzék, megérzés.
0: Érzék, amúgy szerencsén nagyon, az Eiffel-tornyot nagyon-nagyon gyorsan lehetett rakni, de pont azért, hogy meglegyen ez a kis élvezet, direkt úgy raktam ki, hogy pont az utolsó zacskot, mielőtt kiutazunk az olimpiára, azelőtt legyen körülbelül valahogy kész. Hát akkor azt szerintem, hogy nagyjából egy 3-4 hétig szerintem így nagyjából
2: hát
0: így rakosgattam.
2: De
0: igazából lehetett volna többet is, csak nyilván az edzések mellett azért 5-6 órára leülni, legózni nem mindig szerencsés.
1: És ez úgy képzeljük el, hogy úgy működik, hogy akkor megy az ember, akkor várja már, hogy nem most hazaérjek, és akkor folytassam, vagy azért ez nem ennyire ilyen direkt, hanem ha 2 napig nem nyúlsz hozzá, az se baj. Mert én azt tudnám elképzelni, hogy ha már csinálom, akkor alig várom, hogy haladjak meg, befejezzem.
0: Volt olyan Lego, amit tényleg egy nap alatt kiraktam, mert egyszerűen annyira már azt akartam, hogy kész legyen, hogy csak azért is raktam, ha este 11-ig akkor is, de ezt befejezem. De vannak olyanok, amivel szeretek egy kicsit ilyen türelmesebb lenni, hogy tényleg kielvezni ezt a pillanatot, hogy jó, akkor pár óra, egy 2-3 óra csak kikapcsolódás tényleg, és ez így mentálisan is tényleg jót tesz.
1: Ha már mondtad az olimpiát, akkor nézzünk előre. 2028 Los Angeles, szoktál erről is tervezni? Akár Szabó Dezsővel, akár a férjeddel, Bencével, vagy ez még odébb van? Szerintem nincs olyan messze, hát 2026-ot írunk.
0: Most már nincs olyan messze, mindenképpen amikor leültünk Dezsővel beszélni, akkor 28-ig nyilván mind a ketten tervezünk, tehát hogy addig húztuk meg úgymond az első így határt, hogy akkor addig építjük a dolgokat, és úgy építjük fel a 26-27-28-as évet, és utána meg majd meglátjuk, hogy fognak történni, hogy jönnek az eredmények, hogy sikerül az olimpia, előtte ugye a világbajnokság, szóval nagyon sok tényező fogja befolyásolni, de 28-ig mindenképpen tervezünk.
1: Ez egy plusz motiváció, hogy a tavalyi világbajnokságra a Tokióban nem jutottál ki? Hogy a következőn ott legyen, nyilván ez a következő lépés az EB után az olimpia előtt.
0: Mindenképpen, és talán ebbe az a leginkább, ami motivációt ad, hogy tényleg most már tudjam stabilan a 60-70 fölötti eredményeket, mert azt gondolom, hogyha ezek megvannak, és megvan hozzá az önbizalom, ami azt érzem, hogy amúgy most nagyon, nagyon is megvan, akkor ezek azok a kis apró kis nüanszok, amik kelleni fognak ahhoz, hogy ne kelljen azon görcsölnöm, hogy pontot kell gyűjtenem.
1: Hát pontgyűjtés az mindig egy nehéz feladat. Legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett. Mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy fel kell, és még ebben a kánikulai hőségben, és hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este 7-kor is néha elviselhetetlen a meleg most éppen, vagy épp télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
0: Szerintem azok az eredmények, amiket akár fedett pályán, ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésre is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport, hogy vannak mellettem fiatalok, korombeliek, akik tényleg ők is ugyanúgy küzdenek az edzéseken, és tudjuk egymást motiválni, egymást húzni, és nem az van, hogy egyedül kell az edzésekkel megbirkóznom, hanem az egyes résztávos edzéseknél ugyanúgy nekik is ugyanúgy szorul esik, mint nekem. És így úgymond közösen szenvedünk, de tudjuk, hogy a jó cél érdekébe szenvedünk, hisz hogyha edzésen úgymond ezt a fájdalmat el tudjuk viselni, akkor ez lesz a kulcsa annak, hogy jó eredményt tudjunk elérni.
1: Ha csak annyit mondok, hogy álmom, akkor hogyan folytatod? Akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén.
0: Talán ami így a legközelebb van, az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
1: Az a legjobb 12 közé jutás?
0: Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kinek hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
6: Kedves hallgatók, labdarúgással folytatjuk. Nem sokára, 22 órakor kezdődik majd a Curaçao elefántcsontpart és az Ecuador-Németország mérkőzés, de mielőtt erre sor kerülne, most hallgassák meg Erdei Márk összefoglalóját a világbajnokság 14. napjáról.
7: Dzsékó kapja meg a labdát a túloldat, kapásból elővi, és bepattan egy védőről a labda!
8: Így pedig egy eladott labda, skótok eladják, és megszerzi a vezetést. Brazília elképesztő hibát követően Vinicius Junior.
9: A 39. percben Ashraf Hakimi találatával egyenlít Marokkó.
10: Vezet hajti a 44. percben! Hát emberek, ez lehet a VB gólja eddig! Hihetetlen találat Isidortól, kilőtte a felső sarkot 25 méterről.
11: A 62. percet is elhagyva megszerzi a vezetést a dél-afrikai válogatott.
12: Ez csak néhány találat volt a világbajnokság 14. napjának mérkőzéseiről, de ennél jóval több esett. Éjszaka az A, a B és a C csoport küzdelmei is véget értek. Kezdjük a magyar idő szerinti, tegnap esti meccsekkel, vagyis a B csoporttal. Az már előzetesen biztos volt, hogy a Svájc-Kanada meccs dönt a csoport első kilétéről. A mérkőzés krónikáját Katona Lászlótól hallják.
13: Manzambi továbbra is megállíthatatlan. Svájc-Kanada 2-1. Vancouverben 53 ezer néző előtt léptek pályára a csapatok. A kérdés valójában annyi volt, mely együttes nyeri meg a BL-ű négyest. Mbolo a 11. percben remek paszt kapott balról, átvette a labdát a 16-oson belül, és 12 méterről kapura lőtt, Krepó nagyot védett. A kipattanott Manzambi lőtte volna kapura, de Cornelius blokkolni tudott. Két perccel később Lalin teljesen egyedül vezetette kapura a labdát, de nem tudta kicselezni Kóbert, hogy az üres kapuba uríthasson. Nem véletlenül volt ilyen üresen a kanadaiak támadója, méteres lesen kapta ugyanis a labdát. A 42. percben jobbról került át David közreműködésével balra a labda, Ahmed 11 méterről kapura lőtt, Kóberről a szögletre pattant a lövés. A második félidőt a lehető legjobban kezdte Svájc, a 46. percben Manzambi lógott el a jobb oldalt, középreadása laposan átjutott balra Vargashoz, aki 8 méterről kisé balról a kapufát érintve gólt lőtt. Az 57. percben a svájci térféről kapott remek labdát a mélységből induló Mbolo, aki a 16-oson belül jól tartotta meg a labdát, majd Manzambihoz passzolt, aki 10 méterről a kapu közepébe lőtt. 2-0, a Freiburg játékosa harmadik gólját lőtte a VB-n. A 76. percben Johnston indítása után Saliba remekül vette át a labdát a 16-oson belül, majd jó ütemben centerezett Promise Davidhez, aki első labdaérintéséből 10 méterről a kapu jobb alsó sarkába lőtt. Győzelmével Svájc marad Vancouverben, hiszen megnyerte a BL-ű négyest. Svájc-Kanada 2-1.
12: Svájc tehát a csoport első, a társházigazda Kanada a második. De vajon hogy tetszett állandó szakértőnknek, Bene Ferencnek a találkozó?
14: Két ellentétes félidőt láthattunk olyannyira, hogy nem feltétlenül abban a formában, hogy egyik csapat vagy a másik csapat jobban futballozott, hanem egészen más féle játék alakult ki. Az első fél időben a svájci védelem kifejezetten bizonytalannak tűnt, a kanadaiak szélvészgyors támadójuk által több gólhelyzetet is ki tudtak alakítani, ugyanakkor a svájciak részéről Mbolo többször is veszélyeztetett, de igazából nem érződött egyik csapaton sem, hogy felül tud kerekedni a másikon. Ezzel szemben a második fél idő elején, és különösen nem csak az első percben, amikor gólt kapott Kanada, hanem az első 15 percben rendkívül indisponált futballozott a kanadai legénység, komoly védekezési hibákat követtek el hátul. Ennek eredményeképpen Vargas és Manzambi góljaival vezetett Svájc, és nagyon úgy nézett ki, hogy ez a két gól hatalmas önbizalmat sugároz nekik, teljesen kitisztult a játékuk, kontroll alatt tartották a mérkőzést, és eltűntek azok a helyezkedési hibák a mérkőzésen a játékukból, ami az első fél időben jellemezte őket. Egyetlen egy kiút lehetett Kanada számára, hogy valamilyen módon a cserék által feljavul a játékuk, hiszen látványosan visszaestek a második fél elején. Ez meg is történt, és különösen Promise David személyében jött a segítség, akinek a góljával a 76. percben szépített Kanada, és ebben a periódusban bizony elbizonytalanodott egy kicsit a svájci csapat. Az volt az embernek az érzése, hogy 2-0-ás állásnál a svájciak annyira megnyugodtak, és annyira megjött az önbizalom, hogy eltűnt az a fajta egészséges versenyfeszültség vagy koncentráció, ami szükségeltetik bármilyen mérkőzésen, hogy kontrollat tartsad, és túlságosan visszaálltak, jött a szépítő gól, és Kanada egy másfajta stílusra állt át, folyamatosan főleg az oldalvonalak közeléből direkt hosszú indításokkal, illetve beadásokkal próbálták ostromolni a svájci kaput. De hát a svájciak elővették az 50-es évek legszebb hagyományait, a svájci reteszt, úgyhogy igazából komoly helyzet nélkül lehozták a hátralévő perceket, de azért a svájciaknak intőjel lehet a jövőre nézve, hogy ennyire nem szabad visszaállni 2-0-as vezetés után. Viszont én úgy gondolom, hogy az összkép alapján ma is megérdemelten nyertek, és megérdemelten nyerték meg a B csoportot.
12: A svájciak szövetségi kapitánya Murat Yakin értékelése következik.
15: Ja, man hat gesehen die letzten 10 Minuten, 15 Minuten, wenn
16: Az utolsó 10-15 percben a házigazda Kanada óriási nyomást helyezett ránk, és sokat kellett védekeznünk. Láttuk, hogy Gregor Kobel remekül játszott. Több látványos védést is bemutatott, és nagy szerepe volt abban, hogy nyerni tudtunk. Az ilyen győzelmek sok önbizalmat adnak. A csoport első helyének megszerzése volt a legfőbb célunk, ezt sikerült elérnünk. Most több pihenőnapunk lesz, így hosszabb idő áll rendelkezésünkre a regenerálódásra. Remélhetőleg most már a részleteken is tudunk dolgozni, rendezhetjük a sorainkat, újra fókuszálhatunk, jobban megszervezhetjük a játékunkat, és foglalkozhatunk az apró, de fontos részletekkel. Ez a szakmai stáb számára is nagyon fontos, mert nekünk is szükségünk van erre az időre. Néhány napon belül pedig azt is megtudjuk, ki lesz a következő ellenfelünk.
12: Yakin a második svájci gól szerzőjét, Johan Manzambit is méltatta.
15: Johan hat eine unglaubliche Form seit einem Jahr.
16: Manzambi fantasztikus formában van. Kiváló állapotban érkezett, és több poszton is tudom használni. A tízes pozícióban különösen jól érzi magát, mert ott nagy szabadságot kap. Jól látja az üres területeket. Arra törekszik, hogy labdával és labda nélkül is erős legyen, emellett a helyzet kihasználásban is. Rendszeresen betalál, ami nagyon sokat segít a csapatnak, és persze neki személyesen is. A munkamorája kiváló, emellett rendkívül szerény és alázatos ember. Nagyon örülök a sikerének, és ugyanúgy örülök az egész csapat teljesítményének is.
12: A csoport másik meccsének Bosznia és Katar is egy-egy ponttal futott neki, így kulcsfontosságú volt mindkét együttes számára az esetleges győzelem, hogy a legjobb csoport harmadikok közé valahogy beférjenek. Jó András foglalta össze a történéseket.
17: Csoportja harmadik helyén zárt a bosnyák válogatott, nem történt meglepetés a mérkőzésen. Bosznia-Hercegovina Katar 3-1. A 29. percben megszületett a mérkőzés első gólja. A sokadik próbálkozás után a bosnyákok középpályása Kerem Alajbegovic szalomozott át a védő között, majd hatalmas lövés küldött a kapu felé, amely a bal felső sarokba ment. Mahmoud Abunada esélytelen volt a lövéssel szemben. 1-0. Majd továbbra is Bosnyák nyomás alatt volt a katari védelem. A bal oldalról érkezett egy beadás, és a 150. mérkőzését játszó Dzeko lendítette a lábát. Nem találta el jól, de ez volt a szerencséje, hiszen Albrecht sután ért a labdába, ami a hálóba pattant róla. A 31. percben már 2-0. Érkezett az első félidő végén a meglepetés. A katari válogatott a harmadik kontraját már gólra tudta váltani a 42. percben. Edmilson kapott egy labdát a 16-oson belül, majd továbbította az 5-ösön tartózkodó Alaidosnak, ő pedig az üres kapuba gólította a labdát, 2-1. De itt még nem ért véget a katari támadásos sora. A 45+3. Percben szintén egy ellentámadást követően jöhetett az ázsiai csapat, majd Pedro Miguel kapott jónak mondható labdát a kapu előterében, és kapura is tekert, de a játékszer a bal kapufát találta el, onnan pedig kipatant, elhagyva a pályát. Egy fél időt követően az állás 2-1 volt. A bosnyákok kicsit könnyelműen kezdték el a második etapot, és a katari kontrák most sem maradtak el, sőt az 56. percben Akram Afif indult meg, és hatalmas lövés küldött a kapura, de rendőr sajnálatára a labda elsuhant a kapu bal oldala mellett. Edin Dzekót a 64. percben lecserélte Szergej Bálberes szövetségkapitány. Ideges volt a támadott, tört, zúzott a kispadnál, és a szövetségkapitányon is volt szóváltása. Érthető a frusztráció, hiszen több helyzetet is kihagyott, sőt, kapufája is volt. A 80. percben pedig eldőlt a mérkőzés. Egy szögletet követően flipperezett a labda 16-oson belül. A zsereként beálló Mamics elé pattant, ő pedig a kapul közepébe lőtte a labdát. Abunada nem tudta kijutni azt. A végeredmény tehát 3-1. Bosznia a csoportja harmadik helyén végzett.
12: A győztes csapat szakvezetője, Szergej Bárbarez, elégedett volt csapata teljesítményével.
18: Köszönöm a gratulációt. Ez egy világbajnokság, ahol minden ellenfél minőségi csapat, és természetesen mindenki le akar győzni minket. Nem is tudom, mire gondolna az ember, ha azt feltételezné, hogy itt bárkit könnyedén uralni tudunk. Teljes esélytelenként érkeztünk ide, és valami nagy dolgot próbáltunk véghez vinni. Ez most valóra vált. Ugyanakkor sok minden még meg kell beszélnünk, mert nem minden úgy alakult, ahogyan elképzeltük. Ennek ellenére ez egy tökéletes mérkőzés volt. Talán csak akkor lehetett volna jobb, ha 5-0-ra nyerünk.
12: Az értékelést követően a jövőre is kitért.
18: Egyelőre nem szeretnék találgatni, szerintem jobb megvárni, amíg minden mérkőzés véget ér, és akkor pontosan tudni fogjuk, hogy tovább jutunk-e, illetve kivel játszunk. Annyit mondhatok, hogy számunkra már most minden plusz. Rendkívül felszabadultan pályára fogunk lépni, bárki is jöjjön szembe. Megpróbálunk nehézségeket okozni az ellenfelünknek, és természetesen megnyerni a mérkőzést. Ez a célunk. Úgy érzem, elég önbizalmunk van ahhoz, hogy bárki ellen pályára lépjünk. Nagyon várom az összes hátra lévő meccset, és örülök annak is, hogy legalább még 7 napot az Egyesült Államokban tölthetünk. Aztán meglátjuk, mit hoz a folytatás.
12: Bosznia tehát 4 ponttal szinte biztos, hogy ott lesz a legjobb 32 között. Éjfélkor jött a következő 2 meccs, ezúttal a C csoportból. Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitivel csapott össze. Halljuk az utóbbi meccs összefoglalóját Szalai Kristóftól.
19: Az Atlasz oroszlányai 4-2-re legyőzik Haitit. Marokkó tehát megnyeri ezt a mérkőzését is, a csoport harmadik találkozóját. A 10. percben Lenny Joseph megszerezte, hát mondhatni majdnem a találatot Haiti csapatának az 5-ösön belül sarokkal, egy mutatós mozdulattal. Az ő találatát írták ki először az óriás kivetítőre, de aztán néhány másodperccel később elvették tőle a találatot, és Bono öngóljának adta a FIFA. A 39. percben Ashraf Hakimi találata jött, ezzel egalizált Marokkó válogatottja közelről, szinte 1 méterről kellett Hakiminek az üres kapu a pofozni a labdát. Aztán jött Isidor a 43. percben az első félidő hajrájában a világbajnokságok mérkőzéseinek eddigi legszebb találatával megszerezte a vezetést, újra Haitinak talán egy kicsit hihetetlen és csodával felérő módon. De nem tudott győzelemmel menni az első félidőre Haiti válogatottja, ugyanis jött Saibari a 45+1, tehát a 46. minutumban. A Bayern München újdonsült csatára Ashraf Hakimitől kapott egy beadást, a második hullámba érkezve pedig 15 méterről a hosszú alsóba lőtt jobb lábbal, ezzel megszerezte saját maga harmadik mérkőzésén az idei világbajnokságon a harmadik gólját. A második félidőre, tehát 2-2-vel fordultunk, jött a 78. perc, viszonylag sokáig bírta Haiti, de aztán Rahimi gólja következett, aki csereként állt be a mérkőzés 70. percében. Ezzel a Rahimi találattal 3-2-re vezetett már Haiti, de még mindig volt a végén egy gól, jött a slusszpoén, ugyanis Yassin, a 20 esztendős játékos, aki az első világbajnoki mérkőzésen szerepelt, most állította be őt először a szövetségi kapitány, Rahimi szemfüles labdaszerzését követően az üres kapuba ballával 5 méterről talált be, így Yassin alakította ki a mérkőzés végeredményét, amely még egyszer a C csoportban a Marokkó-Haiti találkozón 4-2.
12: Marokkó 4 éve a VB csoportkörében, szintén 7 pontot szerezve, ugyanígy plusz 3-as gól különbséggel jutott tovább a csoportban, és végül az elődöntőig jutottak, tehát ez jó előjel lehet a továbbiakra. Mohamed Ouagbi szövetségi kapitány viszont nem csak a saját válogatottját, hanem Haiti teljesítményét is méltatta.
16: Igen, boldog vagyok. Világbajnoki mérkőzést nyertünk, és ha megnézzük a statisztikánkat, valószínűleg ezek a legjobb mutatóink valaha egy világbajnokságon. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, sokat birtokoltuk a labdát. Igaz, nekik is volt 2 lövésük, amiből 2 gólt szereztek, illetve még 2 olyan próbálkozásuk, amelyet Bono majdnem hárított. A mérkőzés bizonyos szakaszaiban jobban kellett volna kezelnünk a játékot, de összességében nagyon elégedett vagyok minden játékossal. Nem szeretnék egyéneket kiemelni, de tudni kell, hogy ezeknek a játékosoknak sem könnyű. Vannak, akik ugyanannyi játékidőt kapnak, mégis nehéz rögtön felvenni a ritmust. Gyakran látni ilyet. Néhány perc kell ahhoz, hogy valaki igazán belelendüljön. Tudtuk, hogy a csoport első helyéért játszunk. Végül nyertünk, ami fantasztikus a játékosok számára. Ez egy átmenetekre épülő mérkőzés volt, ahol az ellenfél sok kockázatot vállalt. Haitinak nem volt veszíteni valója. 2-3 játékossal folyamatosan előrefelé játszottak, sok gyors átmenettel próbálkoztak. Ezért nem volt könnyű dolgunk. Ennek semmi köze a saját erősségeinkhez vagy a minőségünkhöz, mert nagyon sok pozitívumot mutattunk a mérkőzésen.
12: Volt magyar kötődése is ennek a mérkőzésnek, hiszen a Ferencvárost erősítő Lenny József is pályára lépett Haiti színeiben. Sőt, ahogyan hallhatták, majdnem gólt is szerzett.
20: Természetesen csalódottak vagyunk, de pozitívan várhatjuk a jövőt. Ezúttal is veszélyesek voltunk, gólokat is szereztünk, ez pedig jó hír a következő évekre. Tudtam, hogy képes vagyok betalálni, és ezzel 52 év után én lehettem az első haiti játékos, aki gólt szerez a világbajnokságon. Nagyon büszke vagyok rá, és boldog vagyok, hogy ezt megélhettem. Még akkor is, ha nem ért győzelmet, ez a gól nagyon fontos számunkra.
12: Egy időben ezzel a meccsel tehát Brazília Skóciával mérkőzött. Az ötszörös világbajnok mérkőzését Edvi László közvetítette.
21: A brazilok góllal kezdték ezt a találkozót, de ezt a gólt nyugodtan megköszönhetik a skótoknak. Elképesztő, hogy a 7. percben milyen szerencsétlenkedést mutatott be a skót védelem. Az egyik belső védő McKennától sikerült megszerezni a labdát, Ryan elvette tőle, tovább pattant tőle Viniciushoz, aki a kifutó Gán kapus mellett gyönyörűen elhúzta, majd begurította az üresen maradt kapuba, ezzel vezetett 1-0 arányban Brazília a 7. percben. Ezt követően a 22. percben McKenna után a másik skót belső védő is elkövetett egy elképesztő hibát, Hendry. Vinicius ismételten góllal büntetett, a játékvezető elsőre megadta a találatot, azonban a videóbíró jelzésére úgy döntött a bírói stáb, hogy végül is elveszik, vagyis Vinicius maradt egy gólos a 7. percben, de a 45+3-ban már ismételten 2 gólos volt. Ekkor Danilo ívelt be jobbról egy labdát a hosszúra, Vinicius érkezett az ötös baloldali sarkánál, és a jobb felső sarokba fejelt, így aztán 2-0-ás brazil előnnyel mehettek a felek a szünetre. A 60. percben pedig már 3 gólos előnyben volt a brazil válogatott. Guimarães tálalt nagyszerű labdát Cunha elé, és Cunha betalált, ezzel lett 3-0, és ezt követően láthattunk egy egészen furcsa gól örömöt, ugyanis a gólszerző azt imitálta, hogy kipucolja a cipőjét a gólpasszal, tapasztaló Guimaraesnek. Ez egy aranyos kis közjáték volt, ezzel vezetett Brazília 3-0, 76. percben pedig pályára lépett Neymar, aki nagyon igyekezett, minden támadásban részt vett, de még természetesen hosszú sérülése után nem tudta felvenni teljesen az üzemi hőfokot. Nagyon igyekezett rajta kívül pedig Vinicius, aki szerette volna megszerezni a harmadik gólját is, hiszen 2 is felett szerzett, 2 megadott a játékvezető, 1 elvett tőle, de Vinicius nem tudott már betalálni a hátralévő időben, ahogy egyetlen brazil játékos sem. Így aztán Skócia-Brazília 0-3, egészen biztos, hogy Brazília megnyerte a csoportját, megnyerte a C csoportot, és ezzel egy viszonylag könnyű ágra került. Hát a skótoknak pedig ugyanúgy várniuk kell, ahogy nekünk is várni kellett 2 évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon a skótok elleni 100. percben kiharcolt győzelmet követően. A skótok 3 ponttal végeztek a csoportban, 3. helyen is 1-4-es gólkülönbséggel reménykednek abba, hogy lesz tőlük 4-nél több rosszabb mutatóval rendelkező csoport 3.
12: Ahogyan azt hallhatták, a 76. percben Neymar is pályára került a sérülését követően. Most ő következik.
1: Fizikailag remekül vagyok. Az utóbbi napokban rengeteget dolgoztam, még akkor is, ha nem játszottam. Ha nem tévedek, mérkőzésen talán 30 nap után léptem pályára, de ebből a 30-ból 25 napon át az állóképességemen dolgoztunk. Szóval jó formában vagyok. Természetesen még többet szeretnék játszani, de ez a szövetségi kapitány döntésétől függ. Azért vagyok itt, hogy a csapattal legyek. Függetlenül attól, hogy mennyit játszom, a tőlem telhető legtöbbet megteszem, hogy segítsek az együttesnek.
12: Persze most minden brazil nagyon elégedett, de az együttes olasz mestere, Carlo Ancelotti is tudja, hogy az igazán nagy feladatok majd csak most jönnek. De előtte még Neymar visszatérésére is kitért.
18: Úgy gondoltam, megérdemelte a lehetőséget, ezért pályára küldtem. Nagyon jól készült, rendkívül komolyan dolgozott. A képességé alapján úgy éreztem, segíthet a csapatnak. Szerintem jól teljesített, még akkor is, ha csak néhány percet játszott. Azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb futballt játsszuk. De a cél nem az, hogy szépen játszunk. A cél a győzelem. Tudjuk, hogy ha jól játszol, könnyebb nyerni. De végső soron csak az számít, hogy nyersz-e, vagy sem. Az edzőt kizárólag az eredmények alapján ítélik meg. Ha megnyerjük a világbajnokságot, akkor mindenki azt mondja majd, hogy jól játszottunk. Ha nem nyerjük meg, akkor azt, hogy rosszul játszottunk.
12: A C csoportot a várakozásodnak megfelelően tehát Brazília nyerte, ugyanannyi ponttal, de rosszabb gólkülönbséggel Marokkó végzett a 2. helyen, Skócia 3 ponttal bizakodhat, Haiti pedig elbúcsúzott a további küzdelmektől. Hajnali 3 órától jöhettek az A csoportot lezáró küzdelmek. A társházigazda Mexikó úgy lépett pályára Csehország ellen, hogy egy győzelemmel hibátlan mérleggel zárná a csoportkört, míg a cseheknek az életben maradás volt a tét. Ennek megfelelően csak a 2. fél időben estek gólok, de ezek mind Mexikó nevéhez fűződtek. Végül simán 3-0-ra nyertek, és ezzel 3 meccs után 9 ponttal és 0 kapott góllal léptek tovább. Vukovics László értékelése következik.
2: A mérkőzés előtt már eldőlt, hogy Mexikó megnyerte a csoportját, a mérkőzéstől függetlenül Csehországnak csak és kizárólag a győzelem jelenthetett volna továbbjutást, semmi más eredmény nem volt elfogadható nekik. Ennek szellemében próbálták kezdeni a mérkőzést, a mexikóiak 5 helyen cserélték ki a kezdőcsapatukat, Aguirre rotált és pihentetett. Azt gondoltam, hogy ez meg fog látszani a mexikóiak játékán és kivárásra fognak játszani. Nem ez történt, minden párharcba úgy mentek bele, mintha az életük múlna rajta. Ki szerették volna szolgálni a hazai közönséget, az Azték stadion 85 ezer nézőjét. Fantasztikus elánnal mentek bele a mérkőzésbe. És az első fél időben igaz, hogy gól nem esett, de itt a cseheknek is volt Wisinski révén 1-2 lehetősége. Egyszer egy ilyen Zidane csellel ment be a bal összekötő helyén, blokkolták a lövését. Volt 1-2 lepattanó. A mexikóiak Alvarado révén volt a legnagyobb helyzetük, amikor a jobb összekötőjén egy kényszerítő után tükörszélsőként ballal fölé emelt. 0-0-al fordultak a csapatok. A második fél időben a csehek még kivártak, nem rontottak egyből Mexikónak, mert tudták, hogy az végzetes lehet, mert nagyon gyorsak a mexikói játékosok, és egy szögletből, amit a csehek végeztek el, megkontrázták őket a mexikóiak, és érdekes módon Chávez García, aki a bal hátvéd, a jobb összekötő helyén egy középpályáról kapott labdával 3 cseh szerelhette volna Romót, nem tette meg, tovább pöckölte ott a labdát, és Chávez García 1-1-be elvitte, és bepasz passzolta a kapus mellett az 55. percbe 1-0. Ez annyira megfogta a cseheket, hogy egy Morá gyönyörű labdája után rosszul jött ki a cseh kapus, és ide-oda pattogó labdát Kinyónez kotort a kapuba közvetlen közelről 2-0. Majd a 78. percben történelmi esemény történt, Rangel helyett Ochoa 6. világbajnokságán is pályára lépett, majd a teljes luszpoén, hogy Ochoának is, meg Mexikónak is 100%-os legyen a mérleg, és így búcsúzhasson a válogatottól, a 90+4. Percben Fidalgo állította be a végeredményt, 3-0-ra nyert Mexikó, aki csoport elsőként tovább jutott, Csehország búcsúzik.
12: Javier Aguirre, a mexikóiak mestere viszont nem csak a pozitívumokról beszélt.
0: Yo diría que sí fue una noche buena. No me gustaron los primeros minutos, ellos.
4: Jó esténk volt, de az első pár perc egyáltalán nem tetszett. Láttuk, hogy a csehek rögtön veszélyeztették a kapunkat. Volt néhány lövésük is. Aztán sikerült rendeznünk a sorokat, átvettük az irányítást, és gólt szereztünk. Szerintem ez egy szép tisztelgés volt Ochoa előtt is. Mexikói játékosként már a 6. világbajnokságon szerepel, ami elképesztő. Úgy gondolom, ma este mindenki boldog lehet.
12: A kvartett másik meccsén Dél-Afrika Dél-Koreával mérkőzött a csoport második helyéért. Szabó Bence követte a mérkőzést.
22: A szervezettség győzte le az egyéneket, Dél-Afrika, Dél-Korea 1-0. A találkozónak az első félidejében az afrikai csapatnak megvoltak a lehetőségei a gólszerzésre. Többször is veszélyeztettek Massengo, illetve Mokapa révén, azonban nem tudtak betalálni Kim kapujába a dél-afrikai játékosok. A másik oldalról nagyon jó futballisták alkotják ugye a dél-koreai csapatot, neves klubokban futballoznak, azonban csapatként nem tudtak annyira jól funkcionálni, nehezen tudtak helyzeteket kialakítani a betömörülő afrikai védelemmel szemben. Ennek eredményeként a második félidő is hasonlóképpen zajlott, és a dél-koreai játékosok védelme nem jól zárt a 63. percben, amikor a csereként pályára lépő Moremi futott el a pályának a bal oldalán, betette a labdát középre, és a jobbra érkező Maseko, aki rontott már el helyzetet a mérkőzés folyamán, ezúttal jól vette át a labdát, betolta, és bal lábbal 11 méterről a bal alsó sarokba lőtte a labdát. Ezzel volt megtelt a vezetés a dél-afrikai ország válogatottja számára. Ezt követően pedig a dél-koreaiak mindent feltettek azért, hogy tudjanak egy egyenlítő gólt szerezni, azonban nagyon jól zárt az afrikai védelem. Williamsnek voltak még védései, azonban igazán nagy zicserig nem tudott eljutni Dél-Korea válogatottja, így a végeredmény az A csoport záró mérkőzésén Dél-Afrika, Dél-Korea 1-0.
12: Hugo Broz, az afrikaiak szövetségi kapitánya a továbbjutást követően büszkén nyilatkozott.
23: I think we played a very good game tactically.
4: Szerintem nagyon jó meccset játszottunk. Taktikailag rendben volt minden, mindenki elvégezte a feladatát. A korábbi mérkőzésekhez képest most az volt a különbség, hogy amikor az ellenfélnél volt a labda, mi akkor is veszélyesek tudtunk lenni. Ez kulcsfontosságú volt. Gyors játékosok voltak a pályán, jól használtuk ki a sebességünket. Jó ütemben találtuk meg az üres területeket, és végül megszereztük azt a gólt, amire szükségünk volt. Már az első félidőben is voltak helyzeteink. A szünetben azt mondtam a játékosoknak, hogy továbbra is higgyenek magukban. Ha ugyanígy játsszuk tovább, mint az első félidőben, akkor helyzeteinkből végre betalálhatunk, meg fogjuk nyerni a meccset. Pontosan ez történt. Nagyon büszke vagyok a csapatom teljesítményére, és azt gondolom, ezzel válaszoltunk mindazoknak a nagyhangú kritikáknak, akik az elmúlt hetekben folyamatosan megmondták, min kellene változtatnunk, meg azt, hogy szerintünk mit kellene csinálnunk. Mi egyszerűen tettük a dolgunkat, azt játszottuk, amit én kértem a csapattól, és ez lett az eredménye.
12: Az idei labdarúgó világbajnokság első 6 biztos továbbjutója tehát Mexikó, Dél-Afrika, Svájc, Kanada, Brazília és Marokkó. Ma este és éjszaka további 6 mérkőzést rendeznek. Este 10 órától Curaçao, Elefántcsontpart és Ecuador, Németország, hajnali 1 órától Japán, Svédország és Tunézia, Hollandia, míg 4 órától Paraguay, Ausztrália és Törökország, USA. A Tunézia-Hollandia mérkőzésen kívül a másik 5 találkozót élőben követhetik majd itt, a Nemzeti Sportrádióban.
24: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
5: Labdarúgás.
3: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Győzelemre készül Curaçao a labdarúgó világbajnokságon, csökkentették a hazai terror fenyegetettségi szintet. Holnap is napos meleg idő lesz. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
6: Ha már tovább jutott Németország, hibátlan mérlegének megtartására törekszik a labdarúgó világbajnokságon, amely ma újabb 6 találkozóval folytatódik.

0: zágrábi világbajnokságon, mivel 2-0-ra legyőzte Iránt a középdöntő második fordulójában. A miénk délelőtt 2-1-re kikaptak a legutóbb VB bronzérmes Portugáliától. Grosz Vivien válogatott kézilabdázó távozott Debrecenből és Marosvásárhelyre igazolt. A jobb szélső a debreceni évei alatt a magyar felnőtt válogatott keretébe is bekerült. Eddig 10 meccsen 15 alkalommal volt eredményes, és részt vett a tavalyi világbajnokságon is. Az FTC női vízilabda csapata 5. zárta a szezont az Európai Szövetség rangsorában. A zöld-fehére 2017-ben alapított női együttese története legjobb idényét produkálta. Ugyanis a magyar bajnokságban és a kupában is diadalmaskodott, a bajnokok ligájában pedig döntős volt.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Venezuelában már csaknem 200 holttestet emeltek ki a romok alól a tegnapi erős földrengések után. A BBC információi szerint 188 ember halálát erősítették meg a hatóságok. A sérültek száma legkevesebb 1500. A fővárosban Caracas és környékén több mint 200 sok emeletes épület dőlt össze. Az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket, 100 ezer euró azonnali segélyt küldött 14. Leópápa is a bajba jutottaknak. Itthon az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat indított gyűjtés a földrengés sújtott a venezuelaiak megsegítésére. A szombattól várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, a kormány pedig rendeletben hangolja össze a védelmi tevékenységet. A védekezést a miniszterelnök vezeti, aki bejelentette, hogy hétfőn és kedden otthonról végezhetnek munkát az államigazgatásban dolgozók. Az embereket 2 óránként tájékoztatják a fontos tudnivalókról. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogyha egy Intercity kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Pósvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte. A döntés azonnali hatállyal életbe is lépett. Az országos tűzgyújtási tilalom mellett is egyre több a szabadban keletkezett tűz. Ezeket minden esetben emberi tevékenység okozza. Hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdélyi Krisztián a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a tűzoltóknak is több munkája van a forróságban, ezért mindenkit arra kérnek, hogy biztosítsanak számukra szabad utat, hogy mielőbb odaérhessenek a bajba jutottakhoz. Fémdarabok lehetnek a Nutella muffinban, ezért a Ferrero Magyarország Kft. Visszahívta azokat. A gyártó levetette a polcokról bizonyos fagyasztott pékárói egyes gyártási tételeit is, mivel fennáll a kockázata annak, hogy azok szintén szennyezettek. Az érintett termékek pontos adatai a Nébi honlapján megtalálhatók. A vásárlókat arra kérik, hogy vigyék vissza az árut, majd forduljanak a Ferrero ügyfélszolgálatához.
1: Közlekedés.
0: Az M0-áson az M5-ös felé Pécelnél 2 teherautó összeütközött. Az 50-es kilométernél sávzárásra, rendőri forgalomirányítása és 2-3 kilométeres torlódása számítsanak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-5555-605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Holnap is zavartalan napsütésre számíthatunk. Éjszaka 14-21, napközben majd 33-38 fok várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Enyhülés leghamarabb szerdán érkezhet. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kedves hallgatók, közeledünk 10 órához, úgyhogy itt az ideje, hogy meghallgassák a lapszemlét, azaz, hogy mit olvashatnak holnap a Nemzeti Sportban a mai vezetőszerkesztő Szűcs Miklós.
2: A Nemzeti Sport pénteki számában mi más lenne a főcsapás irány, mint a labdarúgó világbajnokság. A helyszínről tudósító Borsos László kollégánk beszélgetett Fernando Fernándezzel, a Betis segédedzőjével. Természetesen a téma a spanyol válogatott volt. Elmondta a szakember, hogy szerinte mi a spanyol együttes legveszélyesebb fegyvere. Elmondta Yamarról a véleményét, természetesen dicsérőleg beszélt róla, és arról is beszélt, hogy meddig juthat az együttes a világbajnokságon. Emellett Borsos László azt is megnézte, hogy a mexikói együttes hogyan írt történelmet, hiszen most először fordult elő, hogy 100%-os teljesítménnyel zárt világbajnoki csoportkörben a mexikói válogatott. Óriási volt a hazai szurkolók öröme, nagy volt az ünnep, mindenről részletesen a holnapi Nemzeti Sportban olvashatnak. Egy exkluzív interjút is ajánlok jó szívvel, hiszen Jean-Marie Pfaff-fal beszélgetett Borbola Bence. Bizonyára sokan emlékeznek az Európa-bajnoki ezüstérmes világbajnoki negyedik belga kapusra, aki egyébként a Bayern Münchennel begdöntőt is játszott. A 64-szeres válogatott kapus többek között a magyar válogatottról is beszélt. Elmondta, hogy furcsája, hogy már 40 éve nincs ott együttesünk a világ legjobbjai között, legalábbis a világbajnokságon. És beszélt Fatekas Lászlóról, a korábbi válogatott magyar futballistáról, aki Belgiumban is maradandót alkotott, és Diego Maradonáról is többek között. Emellett Gyenge Balázs arról írt, hogy Vinicius Junior parádéját elhomályosította Neymar visszatérése a brazilok mérkőzésén. Skócia ellen nyert nagyon simán a dél-amerikai együttes. A Selecao legnagyobb hőseként ünnepelték Neymart ezen a találkozón, aki hosszú idő után tért vissza ismét a válogatottba. Hogy ne csak labdarúgásról legyen szó, még egy öttusa írásunkat ajánlanám, hiszen a hétvégén világkupa döntőt rendeznek Budapesten. Ebből az alkalomban Szerecki Róbert Erdős Ritával beszélgetett. Ő két hete döntőbe jutott idehaza az akkori világkupa versenyen, és most, mint elmondta, alig várja, hogy ugyanitt megméresse magát a világkupa sorozat döntőjében. Szóval erről is a holnapi Nemzeti Sportban olvashatnak.
1: Az E csoportban a labdarúgó világbajnokságon az utolsó forduló párosítása Curaçao Elefántcsontpart és Ecuador Németország mérkőzésekkel szolgál. Mindkét találkozó majd 22 órakor kezdődik. Most hallgassák meg, hogy eddig hogy szerepelt a két csapat a világbajnokságon. Keszidóra összeállítása.
3: A 2026-os labdarúgó világbajnokság E csoportjában Németország, Curaçao, Elefántcsontpart és Ecuador harcol egymással a továbbjutásért. A világbajnokság kezdése előtt szakértők ezt a négyest nevezték a halálcsoportnak, így nehéz küzdelmeket lehetett várni. A VB negyedik napján Németország kezdte meg a szereplést az újonc Curaçaoval. Végül a papírformának megfelelő eredmény született. Katona László összefoglalóját hallják.
4: Hozta a kötelezőt az E-csoport nyitányán a Nacionál Elf, Németország Curaçao 7-1. Története első világbajnoki mérkőzését játszotta a mindössze 150 ezres lakosú közép-amerikai nemzet, aminek labdarúgói Hollandiában születtek, és a futball alapjait is ott tanulták meg. Remekül kezdtek a németek a 6. percben Wirz és Mecha összjátéka után, a Dortmund játékosa csavart 15 méterről a kapu jobb oldalába. Egy perccel később Mecha ismét lőtt 17 méterről, kissé jobbról, keresztbe azonban mellé bombázott. Manuel Neuer 40 év felett játszott VB mérkőzést, amivel Lothar Matthäus korábbi rekordját döntötte meg a világbajnok kapus. A 21. percben azonban mattolták a Bayern hálóőrét, mivel Locadia, a curaçaói támadó jutott el a 16-osig, vagy lövését blokkolták, Comenencia pedig 15 méterről lőtt, kísérletébe Kimmich még beleért, Neuer felett a kapu jobb sarkába vágódott a labda. Fél óra után a németek temérdek szögletet lőttek, a 38. percben Brown jobbról végezhetett el egy sarokrúgást, a beívett labdát a jó ütemben üresbe mozgó Schlotterbeck 6 méterről fejelte a jobb alsó sarokba. Az első félidő hosszabbításában meccsát vágta fel Bazur a 16-oson belül, a megítélt 11-est a jobb sarokba gurította Kai Havertz. A második félidő első percében Kimmich passzolt Musialához, aki éles szögből 6 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. 4-1. A 69. percben 20 méterre a kaputól Undaf pörgetett Brown elé. A Frankfurt bal hátvédje a büntető területen belül maga elé engedte a labdát, majd féloldalas lövését a bal sarokba vágta 9 méterről. A 78. percben Wirtz az alapvonal közelébe gurította hosszú helyezkedő Kimmichhez. Kimmich visszapasszolt középre Undafhoz, aki 9 méterről a jobb alsó sarokba lőtt 6-1. A 88. percben pedig Undaf ugratta ki Havertzet, aki a büntető területünk belülre érve rumkapust átemelte, a labda a hálóba csorgott. A német válogatott könnyed sikerrel mutatkozott be a világbajnokságon, a karibi kisország szimpatikus együttes képét keltette. Németország Curaçao 7-1.
3: Állandó szakértőnk Bene Ferenc szerint sem volt kérdéses a németek győzelme.
5: Én úgy gondolom, milyen arányban is, mert teljesen megérdemelten nyert a német válogatott. Curaçaót megismertük, és gratulálunk nekik, hogy kim vannak a világbajnokságon, de alapjában nem ez a világbajnokság szintjének a realitása ez a mérkőzés. Szerintem jobb ezt elfelejteni, szép gólok voltak, zárjuk be ennyivel is, nézzük a további komoly mérkőzéseket, mert ez nem volt az.
3: A másik párosításban elefántcsontpart Ecuador ellen lépett pályára. Habár voltak helyzetek a mérkőzés során, sokáig 0-0 volt az állás. Végül jött Diallo a 90. percben, ezzel 1-0-ra megnyerte elefántcsontpart a mérkőzést.
6: Most meg jön a középre a labda, és ott a gól! A csereként beáll Diallo góljával a 90. percben szerzi meg a vezetést elefántcsontpart.
3: 6 nappal később jött a következő forduló az E csoportban. Itt Németország elefántcsontparttal került össze. Ezt a mérkőzést Tóth Béla foglalja össze.
7: Denis Undaf a csere ember volt, a hős, a négyszeres világbajnok hátrányból fordított. Németország elefántcsontpart 2-1. A németek a nyitókörben 7-1-re verték meg a VB újonc Curaçaót, még elefántcsontpart Diallo késői góljával győzte le Ecuadort az E csoportban. Ezen a rangadón tehát a továbbjutás volt a tét. A 10. percben egy jobboldali beadás után Havertz fejelhetett, Fofana vetődve hárított. A félidő dereken szöglet után Pavlovicsról a kapuba pattant a labda, azonban kapus támadás miatt érvénytelenítette a gólt a paraguayi játékvezető. Az ivószünet után közvetlenül az első fél óra végén megszerezte a vezetést elefántcsontpart Torontóban. Jan Diomandé balról az alapvonal mellől centerezett, Diallo lövése még egy védőről lepattant, viszont Kessié 6 méterről már nem hibázott, a fél időben tehát 1-0-ra vezetett az afrikai együttes. A fordulat a második félidő első negyedórájának a végén az hozta meg, hogy Nagelsmann, a szövetségi kapitány, hármat is cserélt, érkezett Levelling, Undaf és Amiri. Két utóbbi játékos járult hozzá az egyenlítéshez, Amiri ívelt a jobb oldalról a 68. percben, Undaf az ötösön belülre berobbanva pedig a kapuba lőtt, egyenlített tehát Németország. Maradt még csattanó a leges legvégére, igaz, hogy a folytatásban Adingra elpuskázott egy zicsert, Brown lövését, valamint Amiri próbálkozását is védte Fofana, viszont a cserember Undaf a 93. percben labdát kapott meccsától mélységből, és a 16-oson belül nem lesen állva megfordult, kapura lőtt, és ezzel a találattal meg is nyerte a mérkőzést Németország számára. A németek tovább jutottak a csoportból, és őrzik a 100%-os mérlegüket, elefántcsontpart számára pedig ott lesz a lehetőség a továbbjutást kiharcolni az utolsó körben Curaçao ellen. Még egyszer a végeredmény, Németország elefántcsontpart 2-1.
3: Bene Ferenc szerint elefántcsontpart bátran futballozott, és a csoportból mindenképpen továbbjutnak majd.
5: Alapjában nehéz azt eldönteni, hogy igazságos-e ez a 2-1-es német győzelem, viszont az kétségtelen, hogy láttunk az első fél időben egy nagyon bátran futballozó és nagyon szervezett elefántcsontparti válogatottat, amelyik szépen fokozatosan egy picit visszaállt állapotból egyre bátrabbá vált, főleg a rugott gólja után elképesztő mentális fölényre tett szert, és hát láttunk tőlük olyan dolgokat, ami alapján én biztos vagyok benne, hogy ebből a csoportból tovább fognak tudni jutni. A mérkőzésen véleményem szerint a fordulópontot az Nagelsmann 3-as cseréje hozta, amivel Leveling, Gundav és Amiri került a pályára. Hát az egész egyszerűen elképesztő volt, hogy rögtön Amiri beadásával Gundav szerzett gólt. Utána az utolsó negyed órában, amikor már azt lehetett érezni, hogy talán nem lesz több gól, véleményem szerint mindkét csapat elfáradt, de főleg az afrikaiak, és olyan helyezkedési hibákat vétettek, amit addig a mérkőzés folyamán nem fordult elő, és egy ilyen helyezkedési hibából Gundav könyörtelenül kihasználta a hosszabbításban egy helyezkedési hibából adódóan kihasznált egy gólhelyzetet, és hát Gundav lett a meccs hőse, de én azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon-nagyon kultúrált és akár ütőképes elefántcsontparti csapatot ismertünk meg az afrikaiakban, és hát a mérkőzés hőse Gundav, aki 11 válogatott találkozójából 8. és 9. gólját szerezte. Hát ilyen az, amikor egy edző tud cserélni, és van is kihez nyúlnia.
3: Végül a csoportban Curaçaói szerzett pontot, miután Ecuador ellen 0-0-ás döntetlent játszottak.
8: Megszerezte első pontját a második újonc Curaçao, ugye az Zöldfoki szigetek Spanyolországgal x-elt, és most Curaçao is világbajnoki pontot szerzett. Fantasztikus bravúr. Hát a mérkőzés úgy kezdődött, hogy Moises Caicedo indította a saját térfeléről Enner Valenciát, aki a kapussal állt szemben, még meg is igazíthatta a labdát, és tiszta helyzetből 13 méterről a bal alsó sarkot vette célba, de Eloy Room fantasztikus bravúrral szögletre mentett. Ekkor azt gondoltam, hogy a papírformának megfelelően sima Ecuador győzelem születik, de ehhez képest az első fél idő valóban úgy nézett ki, hogy odaszorította ellenfelét az ecuadori csapat, főleg Caicedo vezérletével már az ellenfél térfelén rengeteg labdát szereztek. Curaçaóiak nem tudták kihozni a labdát, ha meg előre vágták, avval nem tudtak mit kezdeni a csatárok. Az egész első fél időben két valamire való támadást tudott végigvinni Curaçao. Az egyiket 16 méterről éleszögből mellé lőtték, a másiknál egy 3-2-es szituációba elpasszolta a labdát a Curaçaói játékos. Más egyébőre nem futotta az erejükből. A második fél időben még inkább azt gondoltam, hogy előbb-utóbb jönni fog az ecuadori gól. A szünetben cserélt is az ecuadori kapitány, Alcivar helyett Rodriguez jött be, és a második fél is úgy kezdődött, hogy Caicedo lövését óriási bravúrral védte Room. A curaçaói kapus élete meccsét játszotta. A törököknek volt ugye a két mérkőzésen 62 kapura lövésük és 0 gól. Az ellenfélnek 16-3 gólt kaptak és kiestek a világbajnokságról. Ezen a mérkőzésen is most egész pontos számot nem tudok, de 30 és 35 közötti kapura lövése volt Ecuadornak, és egyetlen gólt sem sikerült szerezniük. A slusszpoén az lett volna, hogy egy kontratámadás végén a 60. percben Leandro Bakuna lőtt 17 méterről félmagasan, Galíndez kiütötte a labdát, majd Comerenciát 14 méterről laposan lőtt, azt is kivédte, és Locadia bombázott, az pedig elhalt a blokkban. Tehát még az is benne volt a mérkőzésben, hogy ennyi helyzet után ők kapnak gólt, ami nem azt mondom, igazságos lett volna, de hát a futballban láttunk már rengeteg ilyet, hogy hatalmas labdabirtoklási fölény, mégis az ellenfél szerez gólt. A végén már tényleg mindent megpróbált Ecuador, már Hincapiék is csak ketten maradtak hátul, behozta az összes csatárát a ecuadori szövetségkapitány, de csak nem akart megjönni a gól. Valencia megint óriási helyzetbe került fejes lehetőségbe, jött a beadás jobbról, a kapus újra védett, az utolsó pillanatok úgy teltek, hogy szöglet, bedobás, jobb oldalról egy beívelés, ami a kapufára esett, abból se lett gól, és végül is 95. percben Enner Valencia esett el a 16-os bal oldalánál, akkor egy csendes varvizsgálat zajlott, hogy lesz 11-es vagy nem, de végül is jogos ítélet született, nem lett 11-es. A végeredmény ugye 0-0, ami Curaçaónak óriási bravúr, Ecuadornak csalódás.
3: A curaçaóiak kapusa Eloy Room szerint az Ecuador elleni döntetlen győzelemmel ér fel.
9: Azt hiszem, megérdemeljük, hogy ünnepeljünk egy ilyen történelmi mérkőzés után. Igazán mindent beleadtunk, szóval úgy érezzük, mintha győztünk volna. Újoncként jöttünk, ez az első pontunk a világbajnokságon, ami hatalmas dolog számunkra. Valódi győztesnek mondhatjuk magunkat. Nem számoltam a véléseimet, de éreztem, hogy sok volt. Az előbb véletlenül hallottam, hogy éppen nem sikerült megdönteni a 16-os rekordot. 15-ször tudtam hárítani, de ismétlem, nem ez foglalkoztat. Örülök, hogy szereztünk egy pontot. Amikor lefújták a mérkőzést, sok minden járt a fejemben. Először egyszerűen csak megkönnyebbültem, aztán arra gondoltam, hogy igen, megcsináltuk. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Büszke vagyok a fiúkra, mindenki, aki pályára lépett, szívvel, lélekkel küzdött.
3: Két győzelmével Németország már biztos továbbjutó az E csoportból.
8: Az utolsó fordulóban a németek így, hogy megverték Elefántcsontpartot 100%-osan csoportelsők, mivel azonos pontszámnál az egymás elleni eredmény rangsorol, tehát Ekvádornak ahhoz, hogy továbbjusson, le kell győzni a Németországot.
1: Kedves hallgatók, már csak néhány perc és kezdődik a közvetítésünk két mérkőzésről ezúttal. Curaçao Elefántcsontpart és Ekvádor Németország, Tóth Béla és Regős László Pál a két kommentátor. Én megköszönöm mára a figyelmüket, Balogh Balázst hallották.
0: Nemzeti Sportrádió.
10: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Németország-Ekvádor mérkőzés következik a labdarúgó világbajnokságon. Majdnem napra pontosan 20 évvel ezelőtt Németország 3-0-ra legyőzte Berlinben Ekvádort, és a kvartett élén végezve tovább jutott a nyolcad döntőbe. A 2006. június 20-ai mérkőzésen Miroslav Klose duplázott, a kettő gól azon a mérkőzésen született az összesen 16 VB gólból, a végeredményt pedig Lukasz Podolski állította be. Természetesen a két évtizeddel korábbi összecsapásból német és ekvádori oldalon sem maradt meg hírmondónak játékos, és a 2006-os történésekhez képest jelentős változás az is, hogy a dél-amerikai válogatott szerzett gól nélkül várja a mai VB mérkőzést. A németországi mundiálon ugyanis ötször is kapuba talált az ekvádori alakulat a házigazda előtti mérkőzésig, a mai összecsapáson pedig a tét Ekvador számára továbbjutás lehet, hiszen hogyha a Sebastián Becasese vezette együttes nyer, akkor jó eséllyel továbbjut, ellenben Németország már biztosan csoport első. Ennek ellenére nem pihenteti kulcsjátékosait Julian Nagelsmann, a németek szövetségi kapitánya. Kettő változtatást hajtott végre mindösszesen a 39 esztendős edző. A sérült Schlotterbeck, valamint Brown maradt ki, ugye Schlotterbeck számára befejeződött a világbajnokság is. Belső szalag szakadása bokájában Schlotterbecknek két hónapos kényszerszünet vár rá. Neuer tehát a kapuban a németeknél, ez a 22. világbajnoki mérkőzése, 5. világbajnokságán szerepel a német kapus. A védelemben Kimmich, Thaa, Rüdiger és Raum, tehát Raum került be a bal hátvéd pozíciójába, Rüdiger pedig már az előző Elefántcsontpart elleni mérkőzésen is váltotta Schlotterbecket. Elől pedig változatlanul Mecsa, Pavlovic, Zani, Muziala, Wirtz és a középcsatár Havertz. Deniz Undav tehát hiába termel 11 percenként vagy gólt, vagy gólpaszt a világbajnokságon, ő csak a kispadon kezd ezen a mérkőzésen. Az ekvádoriaknál szintén kettő változtatása az előző mérkőzéshez képest. Bekerült a védelembe Ordonez és a balszélre Angulo. Galíndez a kapuban, Ordonez, Pacho, valamint Incapié a védelemben még Angulo mellett. Yeboah, Caicedo, Vite, Franco a középpályán, még Valencia és Plata legelől. Ez tehát a felállása a dél-amerikai válogatottnak. Ezzel egy időben zajlik természetesen a Curaçao Elefántcsontpart mérkőzés. Regős Lászlói a szó.
12: Jó estét kívánok, köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Nagyjából 130 kilométerre délnyugatra a Németország-Ekvádor helyszínét New Jersey-től Philadelphiában lép pályára a curaçaói, illetve az Elefántcsontparti válogatott. Itt is mind a két csapatnak a továbbjutása célja, ahogy New Yorkban az ekvádoriaknak, hiszen a második hely is meglehet még, akár Curaçaónak is, hogyha számára kedvezően alakul a New Yorki mérkőzés, és itt pedig egy nagy bravúrt hajt a végre a közép-amerikai együttes, hiszen nagy bravúr lenne, hogyha újoncként az első pontszerzést követően az első győzelmét is megszerezni a válogatott. A túloldalon elefántcsontpart 20 évvel ezelőtt, azon a világbajnokságon, amikor Németország és Ecuador találkozott a csoportkörben, akkor volt újonc a VB-n. Azóta többször is ott voltak a mundiálon, viszont tovább jutni a csoportból egyszer sem sikerült az elefántcsontparti válogatottnak. Most ők ezzel írnának történelmet. Ehhez egy győzelem az biztosan elegendő lenne. Egy győzelemmel a csoport második helyére lépne az elefántcsontparti válogatott, és onnan várhatná a folytatást. Elkezdődött ebben a pillanatban a mérkőzés, narancssárgában az elefántcsontpartiak, kékben a curaçaóiak. A curaçaói kapuban ott van Róma, aki 15 védés mutatott be Ecuador ellen. Ötvédős rendszerben Brenet, Garib, Obispo, Floranis és Fonville alkotják a hátvédsort, előttük a középpályán Csong, Comanencia, Bakuna és egy másik Bakuna, elő pedig Locadi, az egyszem csatárdik advokát együttesében, míg az elefántcsontpartiaknál Fofana a kapus, Doué, Diomandé, Kosunu és Operi a négy védő, Diallo, Kessié, Sangaré és Diomandé a középpályán, elő pedig Pepe és Boni. Az elefántcsontpartiak kezdték a mérkőzést, amely nagyjából fél perce tart, gól egyelőre nincsen, hátul adogat az elefántcsontparti válogatott New York, Tóth Béla.
11: New Yorkban pedig 16 óra múlt, egyelőre a mérkőzés másfél perc zajlik. Német támadás és német gól. Leroy Sané-nak nem tartott sokáig az, hogy betaláljon ezen a mérkőzésen, és bevegye Ecuador kapuját. Szint az első végigvitt német támadás végén 15 méterről ballal gurított a jobb alsóba Leroy Sané. És azt már reklamálják az ekvádoriak, hogy vite lemaradt a gyepen egy ütközést követően. Moises Caicedo szerint mindenféleképpen szabálytalanság történt. Tori Penso, egy hölgy, a játékvezető ezen a mérkőzésen, és itt Pavlovics vette át a labdát egy berobást követően a 16-os vonalánál, és valóban akkor, amikor a labdát átemelte a rátámadó vite feje fölött, akkor eltalálta vite fejét lábbal Pavlovics, és végül is ez azért kulcs mozzanat, mert végül is ez volt a gólpassz megelőző átadás. Wirtz passzolta tovább bokából a labdát annak a Sané-nak, aki teljesen üresen maradt 15 méteren, és szemben a kapuval gurított tehát ballal a jobb alsó sarokba, és állandó szakértőnket, Vukovics Lászlót kérdezem, hogy ez a gól, ez vajon szabályos-e? Vitével szemben történt-e fald?
13: Ez nagyon 50-50 százalékosnak tűnt, de azt gondolom, hogy meg fogja adni a játékvezető hölgy ezt a találatot. Magasra emelte egy kicsit a lábát, de mélyre is hajolt az ekvádori. Itt Julian Nagelsmann úgy döntött a mai mérkőzésen, hogy csak két helyen nyúl bele a csapatba, tehát azt szeretné, ha nem vesztené el a lendületét a National Elf, folytatná ezt a remek sorozatot, és eddig maximálisan bejött, amit szeretne.
11: Ezzel tehát 1 perc és 49 másodperc után megszerezte a vezetést a német együttes Leroy Sané góljával, neki a világbajnokságon ez az első találata, a 30 éves szélső játékos tehát ezen a találkozón az első helyzetét gorra váltotta, a korábbi találkozókon neki itt a VB-n nem ment a gólszerzés. 4. perc, Ecuador, Németország tehát Sané találatával 0-1 nehéz helyzetben a dél-amerikai válogatott, Regős László.
12: A Curaçao elefántcsontpart mérkőzésen egyelőre nem született gól, szintén a 4. percben jár ez a találkozó, viszont egy kapuralövést már láthatott a Philadelphiai stadion közönsége, és a 2. percben a curaçaóiak középpályása Tahi Csong próbálkozott egy életerős lövéssel nagyjából 18 méterről, viszont nem helyezte eléggé szélre a labdát, Fofana ki tudta ütni a középre tartó, egyébként tényleg erős lövést. Most viszont az elefántcsontpartiak támadnak, Diallónál a labda a 16-os sarkánál, visszajátsz a Pepéhez, Pepe kénytelen hátrafele passzolni Sangarénak a középpályára. Sangaré egy mélységi passzal eljut Pepéig a labda, Pepe helyzetben elpiszkálja előle a curaçaói csapatkapitány Leonardo Bakuna, a 16-oson belül nagy mentést mutatott be a közép-amerikai gárdának a középpályás, és ebből jöhet egy curaçaói ellentámadás. A jobb oldalon Csong üresen, de nem ő kapja a labdát, hanem Comanencia, most viszont elfejelik már az elefántcsontpartiak, sőt meg is szerzik a labdát, és a bal oldalon ők indulnának. Ez a passz viszont borzasztóan hosszú. Obispo a kuraszaui középhátvéd gyűjti be saját tér felén, és akkor hátul elkezd adogatni ide-oda a kuraszaui válogatott is. Ott van a labda Fonville-nél, hogy aztán megint Obispót hozza játékba. Az Elefánt csontpartiak letámadnak, és Csongtól talán sikerül is megszerezni a labdát, viszont Csong harcias volt, ráadásul Brennett a segítségére sietett. Brennett egy keresztlabdával megjátszana Bakunát, ez nem volt jó ez a passz, Dué fülelte le, így megint csak az Elefánt csontpartiaké a labda, saját tér feléről jöhet. Az afrikai válogatott 5. perc, Curaçao Elefánt csontpart továbbra is 0-0, Tóth Béla.
11: Itt a 6. percében tart a mérkőzés, Ecuador-Németország változatlanul 0-1 Zané korai találatával. Egyébként azáltal, hogy 1 perc 49 másodperc után már is mattolta Galíndez kapust Zané, azzal megszerezte a német válogatottnak a leggyorsabb gólját a 2026-os világbajnokságon, tehát ez azért nem meglepő. 7. perc a találkozón, az ekvádoriak a gyorsan bekapott gólból próbálnak most éppen felocsúdni, nem megy az olyan könnyen, egy szabálytalanság, amit Plata elkövet, jöhet majd a német válogatott a szabadrúgással. Ugye ebben a csoportban az eljelű négyesben vezet Németország 6 szerzett ponttal, 2 mérkőzés, 2 győzelem, már biztosan csoport első a német együttes, miközben ekvádori hiba, Wirtz lő bele a védőjébe, Pachóba, és még mindig ott marad a labda a tér felén Ecuadornak. Kimik gurítja ki a jobb oldalra, Zané egy csellel befelé indul, Mecha, és akkor így a védelem tengelyébe kerül vissza a labda. Ecuador pedig még gólt sem szerzett ezen a világbajnokságon, 0-0-ás döntetlen a legutóbbi mérkőzésen Curaçaóval szemben, és annak ellenére 0-0, hogy 27-szer is célba vették a kaput az ekvádoriak, és 15-ször el is találták Eloy Rumnak a kapuját. A nyitó mérkőzésen pedig Ecuador 1-0-ra kikapott elefántcsontpart ellen, úgy, hogy 3-szor is a kapufát zörgették meg az ekvádori támadók, hogyha ezen a VB-n egyelőre be vannak oltva gól ellen az ekvádori támadók. 8. perc a mérkőzésen, Moises Caicedónál a labda, a kezdőkörben egyelőre nem forognak veszélyben tehát a kapuk. Ecuador-Németország 0-1, Regős László Pál.
12: Curaçao Elefánt csontpart pedig szintén 0-1, a 7. percben megszerezte az afrikai válogatott a vezetést, mégpedig Pepe góljával. Egy baloldali támadást láthatott a philadelphiai közönség, amelynek végén úgy tűnt, hogy labdát szerez a curaçaói válogatott, aztán mégis kicsit elszerencsétlenkedte ott a védelem a labdát, amelyre Diomandé csapott le, levitte az alapvonalig, az ötösön belülről visszakészítette a remekül érkező Pepének, ő pedig 3-4 méterről bepofozta a labdát, majd hogy nem teljesen üresen maradt kapuba. Nicolas Pepe góljával tehát vezet elefántcsontpart, és jelen állás szerint a csoport második helyére lép fel. Ennek az eredménynek egyébként sok csoport harmadik örülne, hogyha így maradna, hiszen ez azt jelenteni, hogy Ecuador 1 ponttal lesz csoport harmadik, amely szinte kizárt, hogy további jutást érne. Vezet tehát elefántcsontpart, és ez a gól ez azt jelenti, hogy 12. világbajnoki mérkőzésén az elefántcsontparti válogatott szintén gólt szerez, ez összesen 11 olyan meccset jelent, amelyen gólt szerzett az elefántcsontparti válogatott, annak ellenére, hogy egyszer sem jutott tovább a csoportból, mindössze egy olyan mérkőzést játszott a világbajnokságon a válogatott, amelyen nem sikerült betalálni az ellenfél kapujába, ez még 2010-ben volt a portugálok elleni 0-0-ás döntetlen alkalmával. 9. percben járunk, elefántcsontparti szabadrugás jön majd, a saját tér feléről jöhet az afrikai válogatott Pepe góljával, 1-0 vezet elefántcsontpart Curaçao ellen. Tóth Béla.
11: És a jelek szerint gólgazdag este elé nézünk. Egyenített Ecuador Angulo góljával. Cipelt a labdát egy rövid ideig Angulo, a németek 16-osának előterében, majd 20 méteren úgy döntött, hogy lő, és a keresztező Pavlovicson talán pont, hogy megpattant a labda. A lábai között ment el egyébként, surrant el a labda Pavlovicsnak, és a visszajátszások alapján az látszik, hogy érintés nélkül vágódott a bal alsó sarokba. Neuer kapaszkodott, nyújtózkodott, de elérni a labdát nem tudta. Úgyhogy Nilsson Angulo egyenlített megszerezte a világbajnokságon Ecuador első gólját, és ezzel a 9. percben Ecuador-Németország 1-1. 10 perc alatt ezen a két mérkőzésen már is született 3 gól, és Mindez abból született ez az angoló találat, hogy az ekvádoriak a német térfélen labdát szereztek. Vukovics László állandó szakértőnk mit gondol erről a találatról?
13: Pontosan így van, a labdaszerzésből indultak meg, és Angulo nagyon messziről, kb. 23-25 méterről a baloszekötő helyéről vállalkozott lövésre, és jó lett volna a blokk, mert a játékos, a német játékos teljesen jó helyen volt a blokknál, és a lába között ment el a labda. Ez Nájert nagyon meglepte, és óriási erővel vágodott a bal alsó sarokba. Egy kicsit meglepő az egyenlítés, mert eddig csak a németeknél volt a labda, nagyon jól játszottak, de ez jót fog tenni a mérkőzésnek.
11: 11. perc, német szabadrúgás az ekvádori térfél bal oldaláról, Kimikivel, élesen jön a 16-oson belőre, kifejelik röviden, Wirtz emeli át a jobb oldalra, Zané elpattan tőle, ezt nem tudja kihasználni Plata, pedig már lódult volna meg a labdával. Itt azzal, hogy egyenlített Ekvádor, ez még számukra, dél-amerikaiak számára nem jelent semmit. Raum beadás, ez meg kivágja Pacho, és a németek azért továbbra is fölényben játszanak, ami a mérkőzés összképét illeti. Na de visszatérve akkor a csoport jelenlegi állására, azzal, hogy Ekvádor egyenlített, azzal még nem áll továbbjutó helyen, mert hogy ez a kettő pont a csoport harmadik pozíciójában az vajmi kevésnek tűnik, és már csak azért is a harmadik hely, illetve a második hely egyelőre messze, mert hogy elefántcsontpart is vezet, miközben egy ekvádori szabálytalanság után jöhet majd a német szabadrúgás, és ha már szóba került az elefántcsontparti mérkőzés, akkor menjünk egyenesen Philadelphiába.
12: Ahol a kuraszaóiak támadnak, továbbra is 1-0 elefántcsontpartnak a mérkőzés 11. percében. A középpályán Komenencia vezeti keresztül a labdát, már az elefántcsontparti térfél mélyén Csongnak teszi, Csong a 16-os vonalán, tovább a jobb oldalra jön egy lapos beadás, érkezik a kapujából Fofana, kivetődik és kiüti a labdát, Brennett küldte egyébként középre laposan, ezzel viszont indulhat egy elefántcsontparti ellentámadás, hogyha meg tudja ott tartani Diomandé a labdát, viszont szabálytalanul állították meg őt a kuraszaói védő. Gári volt az, aki visszarohant és szabálytalankodott még az elefántcsontparti térfélen Diomandéval szemben, úgyhogy a 12. percben szabadrúgáshoz jut az elefántcsontparti válogatott. A mérkőzésen egyébként itt van a FIFA elnöke, Gianni Infantino, úgyhogy úgy tűnik, hogy nem a Németország-Ekvádor meccset választotta. Persze láttunk már olyat, hogy viszonylag rövid idő alatt tett meg viszonylag nagy távolságot. Nem elképzelhetetlen, hogy a második fél időre átér majd, de hát ezt ennél vannak fontosabb dolgok is, például ami a pályán történik, hiszen az elefántcsontpartiak elvégezték a szabadrúgást, Kosunu teszi át Diomandénak. A bal hátvéd Operi pedig feljátsza a középpályára Kessiének, aki aztán vissza a védelembe, nyugodtan passzolgatnak hátul az elefántcsontparti játékosok. Megint Kosunu-nál a labda, aki ezúttal Sangarét választja, a középpályás visszalép egészen a saját térfelére, egy remek passzal szolgálja ki Pepét, Pepe pedig a támadósorból visszalépve visszaadja Sangarénak, ő pedig ezúttal elveszíti, és ezzel megint indulhatna egy kuraszaói ellentámadás. Leandro Bakuna sodródik ki a balszélre, és ő továbbadja Juninho Bakunának. Ő a földre kerül, de szabályosan szerelte őt Sangaré. Az elefántcsontpartiak megszerzik a labdát. A 13. percben továbbra is 1-0-ra vezet kuraszaó ellen az elefántcsontparti válogatott. Tóth Béla.
11: 14. perc a mérkőzésen, Ekvádor-Németország 1-1, német akció, Muziella tovább, egy távoli lövés mellé száll a labda. Meccsa próbálkozott, picit jobbról, a 16-oson kívülről jobb lábbal, egy védő mellett elment a labda, de a kapuját nem veszélyeztette Galíndeznek. Angolo egyenlített tehát, és végül is egy gyors gólváltás jelenti ezt az 1-1-es állást. Zani a második percben talált be, Angolo pedig a 9. minutumban volt eredményes. Az eddig eltelt lassan negyed óráról mit gondolsz, Laci, hogy mennyire rajzolódnak már ki a csapatok szándékai?
13: Én a mérkőzésre tudtam, hogy két forgatókönyv van, nem tudtam, hogy melyiket válaszol Julian Nagelsmann. Ő a stabilitás mellett döntött, hogy ne törjön meg a lendülete a német csapatnak, és az elején mondtam is, hogy nagyon jól tette, remekül kezdett Németország. Nem csak a gólra gondolok, hanem végig náluk volt a labda, dolgozták ki a helyzeteket zsinórba, jó focit játszanak. Ekvádor egy kicsit a semmiből egyenlített, de a németeket ez nem láttam azt, hogy megfogta volna, ugyanúgy játsszák tovább a futballjukat. Ekvádornak, ahogy te is említetted, csak a győzelem jelenthet továbbjutást a csoportból. A Bekaszesze az edzőjük óriási örömbe tört ki, hogy megrúgták első VB góljukat, de ez még kevés az üdvösséghez, ezért lesz ez egy nagyon jó meccs. A németek uralják a játékot, de mint láttuk, egyszer jött el Ekvádor és egyből gólt rúgott.
11: Ezen a világbajnokságon a 40. ekvádori gólból született meg a, illetve a 40. ekvádori lövésből született meg az első gól, azért a 40 gól két mérkőzésen az egészen elképesztő szám lenne. 16. perc a mérkőzésen a játék a németek térfelén zajlik, az ekvádoriak próbálják átvinni a labdát a túloldalra. 1-1 a mérkőzés állása, Ekvádor-Németország itt. Na de mi a helyzet Philadelphiában?
12: Nincsen változás, 1-0-ra vezet továbbra is Elefántcsontpad Curaçao ellen a mérkőzés 15. percében. Egy perccel ezelőtt egy curaçaói próbálkozást jegyezhettünk föl. A középhátvéd Gári próbálkozott 18 méterről nagyjából, de egy jó másfél méterrel elkerülte a lövése az Elefántcsontparti kaput, de ez is mutatja, na meg nagyjából 5 perccel ezelőtti curaçaói támadás, amikor is Fofánának kellett kivetődnie a kapujából, hogy nem kizárt az, hogy itt Curaçao, ahogy a németek ellen, úgy az Elefántcsontparti válogatott ellen is gólt szerezzen, tehát nem lankadhat az Elefántcsontparti játékosok figyelme. Curaçaói bedobása jobb oldalról, a labda ott van Bennett kezében, aki fölfelé néz és fölfelé dobja a labdát oda Locadia irányába. Locadia a földre kerül, reklamál egy sort, nem fúj viszont Glenn Nyberg, a svéd játékvezető. Úgyhogy jöhetnek megint az Elefántcsontpartiak, át is viszi Kosunu a labdát a curaçaói térfélre, hogy aztán visszapasszolja Ousmane Diawandé-nak, a középhátvéd társának. Aztán Pepéhez kerül fel a labda támadósorba, ő már Diallót játsza meg, Diallo közelít a 16-os sarkához, visszaveszi a ballábára, Pepével kényszerítőznek, Doué kapja most már a jobb oldalon, aki szintén besegít nekik, majd megint Diallo, már tényleg ott van a 16-os sarkánál, két curaçaói veszi körül, nem tudja beadni, Doué viszont ezt megteszi, át is veszi ott középen Boni, elfejelik előle a curaçaóiak, de ott van még a 16-os előterében, marad az Elefántcsontparti csapat támadásban. Operi egy remek kényszerítő, de aztán nagyon hosszan tolja meg a Sangarétól visszakapott labdát, kimegy az alapvonalon túlra, curaçaói kirúgás következik. A mérkőzés 17. percében járunk, amikor Róm elmegy a labdáért, de nem ő fogja elvégezni a kirúgást, hanem majd Obispo, a középhátvéd, Curaçao Elefántcsontpart 0-1, Tóth Béla, Németország, Ecuador.
11: 18. perc a mérkőzésen, 1-1 a találkozó állása, ekvádori labdajáratás, Pacho a védelem tengelyében, felezővonal közelében megjátsza Moises Caicedót, a Chelsea középpályását, és aztán azonnal játékba hozzák itt a jobb oldalon Platát. Indul befelé most már egy szép cselt követően Yeboah, megint Caicedo és Pacho, most már a németek térfelén minden mezőny játékos, némi elakadás most ebben az akcióban, Vite túl sokáig tartotta magánál a labdát. Azért az kijelenthető, hogy a második gól óta, mintha az erőviszonyok kiegyenlítődtek volna, jöhet majd egy bedobással Ecuador a jobb szélről. A németek 2006 óta nem jutottak tovább a csoportkörből hibátlan teljesítménnyel, akkor 2006-ban hazai földön Kosztarikát, Lengyelországot és Ecuadort előzték meg, azzal a hibátlan teljesítménnyel a csoportkörben. 2010-ben a szerbek, 4 évvel később Gána rondított bele az összképbe a németeknél, és hát aki követi a labdarúgást, azt jól tudja, hogy 2018-ban és 2022-ben sem élte túl a csoportkört 2014 világbajnoka. Újabb szabálytalanság, inkább Jé, az Arsenal BL döntős játékosa terítette le Kimiket, jöhetettek szabadrúgással tehát Németország, de mélyen a saját térfeléről. 20. perc a találkozón, Ecuador-Németország tehát 1-1. Változott-e a helyzet Philadelphiában? Regős László Pál.
12: Nincs változás, a 19. percben Curaçao Elefántcsontpart 0-1, a labda az Elefántcsontpartiaknál. Sangaré egy picit belebonyolódik ott a labda dajkágatásába, majdnem megzavarta őt Leandro Bakuna, de aztán végül haza tudta adni Fofanának az Elefántcsontparti középpályás. Fofana pedig már a bal hátvédhez, Operihez játsza, Operi Kessiének adja a csapatkapitánynak, aki ugye gólt szerzett a németek elleni mérkőzésen. A azon a meccsen viszont 2-1-re végül a német csapat győzött. Az elefántcsontparti válogatott Ecuadort győzte le az első körben 1-0-ra, mégpedig Amad Diallo góljával. És most is hátul adogatják a labdát az elefántcsontparti védők. Kosunu kapja meg Usman Diomandétől, aztán Sangarét játsza meg, Sangari a kezdőkörben van, most lép át a kuraszaui térfélre, Pepe megint csak visszalép, de őt kereste ugyan Sangari, de nem jutott el hozzá a labda, és ezzel indulhat megint egy kuraszaui akció. Egészen kinn a bal oldalon, vagy a bal oldalra sodródik ki Von Will, de elveszíti a labdát, ez egy partizán akció volt, teljesen egyedül volt, a társak később értek föl, úgyhogy megszerzi megint az elefántcsontparti válogatott, és megint csak hátulról építkeznek az afrikaiak. Kessié a labdával a bal oldalra játsza Operinek, Operi tovább Jan Diomandénak. Diomandé egészen az oldalvonalnál, ketten is visszazárnak, Rácsong és Brennet is szemben volt vele, úgyhogy Diomandé inkább visszafordult, és Kessiének passzolt a középpályára. Kessié Sangaréval játszik össze, aztán beveszik Kosunut is, de már a kuraszaui térféren az elefántcsontparti támadás. Ez a mélységi passz viszont nem jó, mert hogy közbe csúszik Komenencia, megszerzi a labdát a kuraszaui válogatott. Egy nagyszerű esernyőcsel a bal oldalon Juninho Bakunától, és fel is tudja játszani a csatának. Lokádiának viszont már szabálytalankodott Bakuna, a földre vitte Duét. Elefántcsontparti szabadrúgás következik a felező környékéről. A mérkőzés 21. percében Curaçao elefántcsontpart 0-1. Mi a helyzet New Jersey-ben, Tóth Béla?
11: Szögletet végezhetett el Angulo, Ecuador gólszerzője. A bal oldalról betekert labdát Neuer öklözte ki a 16-oson kívülre. Dobhat majd tehát a dél-amerikai válogatott a mérkőzés 22. percében, közelítve az ivószünet felé. New York a helyszín, az a stadion, ahol majd a VB döntőt is rendezik július 19-én. Hát szeretnének akkor is itt szerepelni a németek, meg talán az ekvádoriak is, de azért ők csak akkor gondolnak ilyenre, hogyha mernek nagyot álmodni. Most is ekvádori támadás, a németek tér felé jár a labda, Caicedo bevonja most már Ordóñezt is, Ordóñez ki a jobb oldalra, Yeboah bal lábán bepasszolja középre Platához, aztán elveszi Platától, és Yeboah így már megjátsza a jobb szélen a társat. Jön egy beadás a 16-oson belül, Valencia nem tud fejelni ennél a Franco keresztezésnél, tisztáznak a német védők, földre kerül Muziella, nem volt szabálytalanság, Franco elég agilis volt ahhoz, hogy még a szabályosság határán belül magához ragadja a labdát. Megkapja most Yeboahtól Franco, középre laposan, ez meg rövid, de Plata begyűjti a kényelmes védő mellett. Plata beadása ballal nem száll a 16-oson belülre, és már a félpályánál Ordóñez gurítja tovább Caicedóhoz. Kijelenthető, hogy a németek most beszorultak a saját térfelükre, és csak pillanat erejéig van a labda most a német válogatottnál. Ecuadori helyzet kialakításról viszont nem lehet beszámolni, mert hogy egyelőre a bal oldalon zajlik a játék, egy indítás, Incapié már a 16-oson belül, hiába terült el a gyepen, mellette nem volt szabálytalan Jonathan Tah. Neuer szedte fel a földről a labdát a mérkőzés 24. percében, Karipenso játékvezető mutatja, hogy tessék mi hamarabb elvégezni, illetve kézből előre rúgni a labdát. 1-1, döntetlen állás tehát Ecuador-Németország összecsapáson, és a mérkőzés 24. percében járunk, Philadelphia.
12: Curaçao elefántcsontpart 0-1, itt a 23. percben járunk, és ivószünetet rendel el a játékvezető, a kötelező 3 perces hidratációs időszak következik tehát a mérkőzésen, és egy ápolás, mert hogy Amad Diallo 16 méterről leadott egy életerős lövést, és ez Gary fejét találta telibe, fejsérülésnél pedig ugye kiemelt figyelemmel történik az ápolás, azonnal meg is állította a játékot Glenn Nyberg, aztán elrendelte az ivószünetet, úgy tűnik, hogy Gárival minden rendben van, a 23. percben Pepe góljával 1-0 vezet elefántcsontpart, New Jersey, Tóth Béla.
11: Ivószünet előtt vagyunk, 25. perc, a német csapat támad, sőt a 16-oson belőre gurítja a labdát Wirtz, de onnan kivágta Pacho, higgadtse el aztán Caicedótól, de elveszíti Raum a bal oldalon, jön egy benyesett labda, egy fejes és Galíndez véd, Havertz bólintott jó 5 méterről, Galíndez pedig leszett a levegőből. Magasabbra ugrott Havertz, mint Pacho, Ez a két játékos Budapesten is találkozott május végén a Bajnokok Ligája döntőjében. Ott végül is a csapatoknak a csatájából Pacho keveredett ki győztesen, mert hogy a Paris Saint-Germain 11-es párbajban múlta felül az Arsenalt. Havertz azon a találkozón egyébként gólt szerzett, itt nem tudott túljárni a kapus eszén. És még mindig zajlik a játék, tehát játék megszakítás híján Tori Penso játékvezető még nem tudott elrendelni ivószünetet. Raum egy labdaszerzés, Yeboah már a 16-oson belül, Yeboah aztán javítja a saját hibáját Raum, és akkor azt hiszem, hogy mivel kiment a labda bedobására, nincsen ivószünet. Plata gyorsan elvégezte, Caicedo, ez most így a németeké, Musiala tovább tenni Bokából, na hova kerül a labda? Végül is kihámozt onnan Caicedo, befelé indul, aztán Vite tisztára játsza magát, majd aztán megáll, visszagurítja a középpályára. Pacho rááll a labdára, de Füks szó nincsen, mehet tovább a játék természetesen. Ekvádori akció, de egyelőre úgy tűnik, hogy nincsen ötlet a játékában a dél-amerikaiaknak. Pacho elkéri ott Vite, na mit kezd ezzel a sárga mezes alakulat? Incapié, már a 27. perc kezdődik, ki ne száradjanak a játékosok. A védelem jobb oldalára kerül a labda, Ordóñez pásztázza a gyepet, hogy van-e szabad társ, de nem igazán mozognak most az ekvádori támadók. A németek sem gyakorolnak oly nagy letámadást. Pacho átforgatja bal oldalra, Angulo, ismételten Pacho. A németek tér felé minden mezőnyjátékos. Havertz is a saját kapujától 40 méteren próbál védekezni. Pacho egy indítás a bal szélen, Angulo felé. Onnan Zané fejeli el, és rárugja, illetve kirúgja a lelátóra a labdát Mecsa, és akkor most itt az ivó szünet a 27. percben, Ecuador-Németország 1-1, és kérdezem Regős László Pált, hogy véget érte már a 3 perces kötelező időkérés Philadelphiában.
12: Most ér véget ezekben a pillanatokban, ezekben a másodpercekben Nürnberg labda ejtésével folytatódik a találkozó. Az Elephant csontpartiaknak, szószer vagy név szerint Diallónak dobta le a labdát a játékvezető, és azonnal támadásból is lendül az afrikai válogatott. Ján Diomandé a bal szélen cselezget, visszakészíti Operinek, Operi Kessiével kényszerítőzik, picit hosszan kapja vissza, és egy nagyszerű becsúszással Obispo hatástalanítja ezt az Elephant csontparti akciót. Aztán a felívet kuraszaui labda megtalálja Lokádiát, az egy szem kuraszaui csatárt, ő Csongnak tenné, de ez egy picit talán rövid volt, le is csap a labdára. Ott a középpályán a visszalépő Pepe, aki megjátsza a bal hátvédet Operit, Kessiét is beveszik a játékba. A kuraszaui csapat rendeződik, az Elephant csontpartiak pedig hátul kezdenek el adogatni ide-oda. A mérkőzés 28. perce kezdődik meg ezekben a másodpercekben, amikor Kessié kapja a labdát és visszaadja megint csak a védelembe, úgyhogy én amondó vagyok, hogy menjünk vissza Tóth Béláékhoz, és akkor Lukovics László tudja elemezni az eddig történteket.
11: Közvetlenül azután, hogy a játékosok példáján okulva állandó szakértőnk is hidratál természetesen, na és akkor a hidratációs szünet közben hogy látod az esélyeket?
13: Együtt lüktetek a játékosokkal, igen, ugyanakkor itt én is, mint ők, de az, hogy jó látni, hogy eltérő stílusok, futballkultúrák találkoznak, és az elején a németek fantasztikusan kezdték a mérkőzést egyből góllal, és oda nyomták teljesen Ekvádort, de Ekvádoron érződik az, hogy bennük van ez a dél-amerikai vér. Tegnap a mexikóiaknál láttam ilyet, hogy minden labdára úgy mennek, mint az életük múlna rajta, és a 10. perc körül, 9. percben egyenlített Ekvádor, és azóta teljesen belelkesedtek, és minden labdára teljesen 100%-os erővel mennek, érződik, hogy csak a győzelem jó nekik, a németek már csoportelsők, de attól függetlenül jó játszanak, szeretnének ma is nyerni. Ecuador, ha ezt tudja folytatni, most például látjuk Becasese-el, hogy motiválja a sajátjait, ez kár, hogy a kedves hallgatók nem látják, teljes extázisban van az edző, mutogat, mint egy karmester, teljesen behergeli a sajátjait, akiknál nem akárkik játszanak azért, ahogy Tóth Béla kollégám is mondta, Pacho a Paris Saint-Germainből, vagy Caicedo, tehát nagyon komoly játékosaik vannak, ahhoz képest, hogy eddig a meccsig még gólt sem rúgtak, ma szerezték meg az első találatukat, Én azt gondolom, hogy ebbe a meccsbe még a bravúr is benne lehet. Tehát ezt a játékot tudják folytatni, mint a 10. perc óta játszanak, akkor meglephetik Németországot, aki már függetlenül ettől a mérkőzéstől csoport első, de Nagelsmann azért nem változtatott a kezdőcsapatán, mert szeretné, ha megmaradna a lendület, és a 32 között is az a csapat úgy menne tovább, ahogy a csoportmérkőzéseken játszott. Itt mi egy nagyon jó mérkőzést látunk eddig.
11: És hát azt hiszem, hogy Geregős László Pál is egy jó mérkőzést lát.
12: 30. percben 1-0 vezet Elefánt csontpart, de kuraszaói szöglet következik. Egyébként egy lendületes jó találkozó van Philadelphiában is, legalábbis itt az első. 30. percben 1-0 vezet Elefánt csontpart, de kuraszaói szöglet következik. Egyébként egy lendületes jó találkozó van Philadelphiában is, legalábbis itt az első fél óra alapján. Igaz, sok helyzet egyelőre nem volt, ami a kapura lövéseket illeti. A kuraszaóiak egyszer találták el az Elefánt csontparti kaput, az Elefánt csontpartiak pedig szintén egyszer a kuraszaóit. Összesen, hogyha a kaput nem eltaláló lövéseket is nézzük, akkor 4-2 ez az arány az Elefánt csontpartiak számára, akik ugye egyetlen kaput eltaláló lövésükből a vezetést is megszerezték. Most viszont jöhet a kuraszaói szöglet, mégpedig a bal oldalról a 30. percben. Megyünk vissza viszont New Jersey-be Tóth Béla.
11: 31. perc a találkozón, Ecuador-Németország 1-1, gyors gólváltással alakult ki ez az állás. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A 31. percben tehát Ecuador-Németország 1-1. A második percben volt eredményes Zané Wiertz átadásából 15 méterről szemben a kapuval gurított ballal a jobb alsó sarokba, és aztán 8 perccel később egyenlített Ecuador, labdát szerzett Vite a németek térfelén, majd az ő átadásából jó 20 méterről Angulo lőtt a bal alsó sarokba. Neuer hiába a nyújtózkorot nem tudta elérni a labdát. Ezzel a döntetlen állással Ecuador nem lehet elégedett, mert nem áll továbbjutó helyen, a németek biztos csoportelsők. Ecuadori akció, Enner Valencia lövi bele a labdát tába. 32. perc történése mindez. Ezzel egy időben zajlik az E csoport másik mérkőzése. Regős László Pál tudósít róla.
12: A 31. percben járunk a Curaçao Elefánt csontpart találkozón. Elefánt csontpart 1-0-ra vezet a közép-amerikaiak ellen. Most épp egy Elefánt csontparti szabadrúgás következik, mert hogy a kapus ellen, Fofana ellen követette szabálytalanságot Comenencia. Nem volt benne szándékosság, de az ötösről, saját 16-osán belülről jöhet majd az Elefánt csontparti válogatott egy szabadrúgással. A gól a 7. percben esett, amikor is egy baloldali Elefánt csontparti akció során labdát szerzett a kuraszói válogatott, de Gári kicsit elkönnyelműsködte, így Jan Diomandé visszaszerezte a labdát, betört a 16-oson belülre, az alaponaltól visszafele gurított, az ötösön pedig érkezett Pepe, és ma majd, hogy nem üresen maradt kapuba passzolta a labdát. Az első kaput eltaláló lövéséből megszerezte tehát a vezetést Elefánt csontpart. Most a 32. percben Curaçao Elefánt csontpart továbbra is 0-1. A labda pedig az Elefánt csontpartiaknál bedobással jön majd a jobb oldalról Dué. A curaçaói kispad elől Dick Advocaat, a curaçaói szövetségi kapitány mellől hajítja előre a labdát Boni felé. Ez egy picit hosszú volt, érkezett is ott Boni mellett a kuraszaói védelemből, éppen Gári, aki hibázott az első gólnál, és ő vágta ki a lelátóra a labdát. Dué így újra dobhat, most viszont már az ötös magasságából, ezt akár be is hajíthatja a 16-oson belülre, ahol többen is kérik. Dué viszont nem úgy tűnik,

0: teljesítményt. Neuer a kapuban passzolja tovább Kimmichhez, és akár ívelhet előre a 22. világbajnoki mérkőzésén szereplő rutinos kapus. Aztán Pavlovic laposan Wirtzhez, Muziala már a 16-oson belül, Muziala elő ballal belevetődött, Ordóñez. Ez egy fontos szerelés volt az ekvádori középhátvédtől, már lőtt kiváló pozícióba Muziala jó 10 méterről, amikor érkezett a keresztező hátvéd. A bal oldalról következik majd a német válogatott szöglete. 10 perc van még hátra a rendes játékidőben, az első félidőben. Felállnak a játékosok ehhez a sarokrúgáshoz, miközben készítgeti le a labdát Wirtz a sarokban. Ő végezheti majd el tehát ezt a szögletet. Galíndez a gólvonalon, Caicedo pedig próbálja őrizni Pavlovicsot. Most a szöglet, jön a labda Wirtztől a rövidre, tovább csúszik, a hosszú oldalon pedig nincsen német játékos. Franco emeli előre, és gyorsít Incapié a bal szélen, elől csupán Plata, egyébként pedig 5 német játékos ér vissza ezzel az ekvádori akcióval, így aztán Incapié inkább úgy dönt, hogy ahelyett, hogy elszorná a labdát, visszapasszolja a második hullámba, jöhet tehát a hátulról építkezős fázis ennél az ekvádori támadásnál. A bal oldalra teszik ki Angolóhoz, Angoló szép cselekkel betör a 16-oson belőlre, Kimmich fedezi a labdát és engedi oda Neuer kezeihez az éppen guruló játékszert. 36. perc a mérkőzésen, Ecuador-Németország 1-1, ez az állás már az első 10 percben kialakult, azóta kiegyenlített a küzdelem, és helyzetek igazán nem adódtak az elmúlt nagyjából 25 percben. Philadelphiában lehet, hogy vannak helyzetek.
1: Nincsenek, nagyjából ugyanígy le lehetne írni ezt a Curaçao Elefánt csontpart találkozót is. Néha lendületbe jön egyik vagy másik csapat, de igazán komoly lehetőséghez nem jutnak. Nicolas Pepe pedig kapott egy sárga lapot egy perccel ezelőtt. Most a 36. percben járunk, 1-0 vezet Elefánt csontpart. A 7. percben a sárga lapos, akkor még nem sárga lapos Pepe szerezte az Elefánt csontpartiak vezető gólját, és megint náluk van a labda, a Doué íveli előre a jobb oldalon, Amad Diallo át is tudja venni, a Curaçao-i térfél közepén jár Diallo, ott pedig felborítják őt a Curaçao játékosok. Floranus volt az, aki elkövette a szabálytalanságot, aztán perel egy picit Floranus a csapattársakkal, mert talán úgy vélte, hogy más hibáját kellett így módon kijavítania Floranusnak. Jöhet egy Elefánt csontparti szabadrúgás tehát, nagyjából 35 méterre a curaçaói kaputól, de be lehet ezt ívelni középre, hogyha érkeznek a jól fejelő Elefánt csontparti játékosok. Mamad Diallo harcolta ki ugye a szabadrúgást, egyébként ő a legaktívabb eddig a mérkőzésen, már 3 kapura lövése is volt Diallónak. A szabadrúgást pedig Operi fogja elvégezni, a 16-os vonalán áll föl a curaçaói védelmi vonal, és ott érkeznek az Elefánt csontpartiak is. Opari pedig íveli be a labdát, elfejelik, de ott van még az ötösön belül, próbálja ott Obispo fedezni, aztán hazastukkolja Rum kezébe, curaçaói kapus pedig magához öleli a labdát. A 37. percben Curaçao Elefánt csontpart 0-1, Ecuador Németország.
0: Német támadás, a jobb oldalon tör előre, most már meccs a 16-os környékén jár, egy lövés levágódik a hátvédekről, visszapattan a németekhez, és ez az átadási kísérlet, ez Tori Penso játékvezetőben hal el, mert hogy hát Pavlovic keresztpasszánál éppen rosszkor volt rossz helyen a játékvezető hölgy, akinek a világbajnokságon ez a második megbizatása, korábban a csoportkörben itt a Csehország-Dél-Afrika mérkőzésen bíráskodott, egyébként pedig a második női játékvezető, aki férfi világbajnokságon kapott valamilyen feladatot játékvezetőként. Korábban ugye Frappár játékvezető volt Katarban, az aki debütált, és Tori Penso követte őt ezen a VB-n. Berobás, most éppen amiatt sípol a játékvezető, Kimmich pedig méltatlankodik, hogy másképp látták, mint ő, mert hogy Kimmich meggyőződése szerint német bedobásnak kellene következnie, végül is Tori Penso odaítélte a labdát Ecuadornak. Lassan a 40. percébe lép a mérkőzés, egy egyes állásnál történt meg ez az ecuadori partdobás, félpályánál Angulo, szépen elviszi két német között, aztán a harmadikon Pavlovicson fönn a

0: szabad, a labda pedig a német válogatotté. Muziala túl hosszan tolja meg, igaz, hogy Vite éppen, hogy beletette a lábát, nem tudta megkaparintani a labdát. Egy beadási kísérlet aztán Wirtztől a jobb oldalról, ez kivágódik a hátvédről bedobásra. Most a német válogatott következik tehát Tocsal, nagyjából ugyanonnan, mint ahonnan fél perccel korábban elvégezhették az ekvádoriak. A labda a dél-amerikaiak tér felén, Rüdiger vaktában inkább nem vágja előre, tá, Kimik visszagurítja, és bevonják a kapust is Neuert, úgyhogy én ekkor mondom azt, hogy nézzük meg, halljuk meg, mi a helyzet Philadelphiában.
1: Csang próbálkozott 20 méterről a curaçaói támadó, ballábas lövése viszont elkerülte az elefánt csontparti kaput. Minden esetre a curaçaói szurkolóknak ez is nagy boldogságot jelent. Ünnepelnek és jól érzik magukat. A Philadelphia lelátón életerős lövés volt megint csak Csongtól, mint ahogy a mérkőzés második percében. Ez viszont túlságosan széles volt, egy jó fél méterrel a jobb felső sarok mellett hagyta el a pályát. A kirúgást pedig elvégzik az elefántcsontpartiak, Fofana íveli föl az ellenfél a curaçaói válogatott térfelére, ott pedig Pepe elég rossz megoldást választ, kifejeli a pályáról, pedig senki nem zavarta a kékmezesek közül. A bedobást követően Locadia nem tudja átvenni, úgyhogy megint csak az elefántcsontparti válogatotthoz kerül a labda. Kessiét teszi vissza Operinek, a bal hátvéd Ian Diomandét választja, aki a felezőtől passzolja vissza, aztán megint csak Operihez. Operi ezúttal előrefele nem tudja játszani a labda. Így Ousmane Diomandénál, aki Kosunuhoz továbbítja, és átkerül a jobb hátvédhez, Duéhez. Hátul járatja megint az elefánt csontparti válogatott, és próbálja kijebb csalogatni a curaçaóiakat, aztán viszont Kessié a felezőtől hazaadja egészen Fofanáig a kapusig. A 41. percben járunk, amikor a bal oldalon megkapja a labdát Opari, Ian Diomandéval játszanak össze, majd megint visszakerül a védelembe. Illetve hát most épp Sangaréhez, aki ugyan középpályás, de ilyenkor visszahúzódik ő is oda Diomandé és Kosunu mellé vagy közé. Most épp Kosunu-nál a labda, üldözi őt egy picit Juninho Bakuna, és meg is szerzi a labdát a curaçaói válogatott. Csongnál van ott a jobb oldalon, Locadia volt harcias, aztán Csong elveszíti, visszakerül az elefánt csontpartiakhoz. Egy picit leült a mérkőzés tempója a 41. percben. Közel az első félidő vége, elefántcsontpart 1-0-ra vezet Curaçao ellen, és jelenleg csoport másodiként tovább jutó helyen áll. Tóth Béla, Ecuador, Németország.
0: La Tri, Nacional Elf 1-1, 42. perc a mérkőzésen, a második percben Zani volt eredményes német részről, és a 9. percben egyenlített, azaz Angulo, aki Vite átadását váltotta gorra. Német akció bontakozhat ki, Rüdiger hosszan ível előre a félpályára, Havertz nem tudja tovább csúsztatni a labdát fejjel, de mivel egy szabálytalanság miatt földre került Incapié mellett egy német játékos, egész pontosan Zané, jöhet majd szabadrúgással Németország a négyszeres világbajnok, Incapié pedig kapott egy sárgalapot a mérkőzés 43. percében, tehát az első sárgalapot kiosztja az amerikai játékvezető, méghozzá Piero Incapié-nek, az Arsenal középső védőjének, illetve hát itt egész pontosan baloldali szárnyvédőként játszik Incapié. A labda Rüdigernél. Tához passzol, tá laposan Muzialát találja meg, Muziala forgatná át a jobb oldalra, ez így az ekvádoriaké, sok a hiba Muziala játékában, ott is villan a sárgalap, ezt meg Pavlovics kapja. Hasonló felfogásban bíráskodik azért a játékvezető mind a két oldalra, és szinte egy azon szabálytalanság típust büntetett most sárgalappal egyik-másik oldalon. Enner Valenciát rántotta le ugyanis Pavlovics. Ő a második besárgult játékos, Alexander Pavlovics a mérkőzésen. És a sárgalapokat tekintve is egy-egy az állás, csak úgy, mint a gólokat tekintve. 44. perc, Ecuador-Németország, tehát döntetlen állás, de ez igazából a dél-amerikai csapatnak nem kedvező. Hogy miért, azt elmondja Regős László Pál.
1: Azért, mert elefántcsontpart 1-0-ra vezet Curaçao ellen, így a második helyen jelenleg az elefántcsontpartiak 6 ponttal, míg Ecuadornak 2 pontja van, de hát az sem kedvező az ecuadoriaknak, hogy csoport harmadiként két ponttal alig ha lehet tovább jutni. Betör a 16-oson belülre Leandro Bacuna, a lövése viszont mellé megy, az oldalhálót súrolja, bosszankodik is a curaçaóiak csapatkapitánya, pedig nagyon szép volt, hogy ott két ember között át ámozta magát, Dué és Diallo között, nem volt elég pontos viszont a próbálkozása. Egyébként közös pont a két jelenleg zajló mérkőzés között, hogy itt is ugyanaz az állás a gólokat és a sárgalapokat tekintve, ugye Pepe góljába vezet 1-0 Elefánt csontpart, és Pepe kapta a mérkőzés első és eddig egyetlen sárgalapját. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit ismét a 44. percben, Elefánt csontpart 1-0 vezet továbbra is Curaçao ellen, Nicola Pepe 7. percben szerzett góljának köszönhetően. Azóta olyan igazán nagy helyzet nem adódott egyik oldalon sem, inkább távolról próbálkozik mind a két válogatott. 4-4 kaput eltaláló, illetve kapura lövése volt a két csapatnak, ebből 1-1 találta el a kaput. Az elefántcsontpartiak próbálkozása ment be az ellenfelük kapujába. Most egy ívelés Pepe felé, elfejelik viszont a curaçaói védők, hogy aztán kihozza a labdát onnan a veszélyzónából Floranus. Floranus fel is játsza Bakunának, Juninho Bakuna viszont nem tudja átvinni ott Dué mellett. A labda kimegy az oldalvonalon túlra, és elefántcsontparti bedobás következik majd nagyjából a felezőtől. 45. perc, Curaçao elefántcsontpart 0-1. Tóth Béla.
0: Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit én is. Itt megkezdődött a hosszabbítás, 4 perc a ráadás, abból lassan egy letelik. Ecuador Németország 1-1, változatlan tehát a mérkőzés állása. A második percben Leroy Sané volt eredményes, ballal gurította jobb alsóba 15 méterről, és aztán 7 perccel később egyenített Angulo révén a dél-amerikai csapat, Vite átadását követően jó 20 méterről vágta a bal alsó sarokba a labdát Angulo. Most a játék az a középpályán zajlik, egyébként a gólváltás óta nagyjából kiegyenlítődött a játék képe, és többet van a labda Ecuadornál az elmúlt fél órában. A dél-amerikai csapatnak ugyanis mindenképpen nyernie kell ezen a mérkőzésen, hogyha elefántcsontpart mérkőzésének végeredményétől függetlenül szeretne jó pozícióba kerülni, ugyanis akkor a csoport harmadikok rangsorában a maga 4 pontjával Ecuador jó eséllyel bejuthatna az egyenes kieséses szakaszba. Német akció, de hát itt még a saját térfelén jár a 4-szeres világbajnok, Zani szépen tisztára játsza magát a jobb oldalon, viszont a visszasarkozott labda Wirtztől az ekvádori játékoshoz pattan. 43. perc is megkezdődik a hosszabbításban, Ecuador Németország 1-1, Philadelphiában mennyi a ráadás?
1: Egy újabb közös pont a két mérkőzés között, itt is 4 perc a ráadás, Nürnberg játékvezető ennyit tesz rá az első félidő végén, viszont itt még csak a hosszabbítás második perce zajlik, tehát egy 2,5 perc van még körülbelül a mérkőzés első félidejéből. Curaçaói szabadrúgás következik az elefántcsontparti térfél közepéről, bal oldalról. Leandro Bacuna csapatkapitány íveli át a hosszú oldalra, 16-os előterébe, de ez egy picit rövid volt. Operi el is tudta fejelni a curaçaóiak elől, hogy aztán Koszulu vágja ki a veszélyzónából. Floranus íveli vissza a középpályára, a curaçaóiak ott át is tudják venni. Comenencia adja Bakunának, Leandro Bakunának, aki átfordítja a jobb oldalra Csonkhoz. Csonk egy jó 25 méterre a kaputól, visszazáráján Diomandé. Csonk Comenenciát játsza meg, aki az alapvonalnál van már, nem tudja betenni középre, inkább kiadja megint csak Csongnak, aki elindul jobb oldalról befelé. Egy cseller próbálkozik ott Sangaré mellett, aztán íveli át a hosszú oldalra, nem is rosszul, ott van Juninho Bakunánál, aki elől elpiszkálja a labdát Usman Diomandé, egy szögletet kiharcol Juninho Bakuna, egy baloldali szöglet következik itt a mérkőzés első félidejének hosszabbításában. Érkeznek is föl a curaçaói játékosok a védelemből, Garriék, Obispóval, Floranusszal, és koncentrál az elefántcsontparti kapus Fofana, hogyha a környékére jön a labda, akkor lehúzza. Bakuna adja majd be a szögletet a baloldalról, érkezik is a rövid oldalra, egy elefántcsontparti fejről vágódik ki, úgyhogy Bakuna ismételhet. A 48. percben járunk, curaçaói szöglet következik, még ezt talán a túloldalon már New Yorkban véget ért az első fél idő, de várjuk meg, hogy Juninho Bakuna szögletéből mi fog történni, mert hogy veszélyes volt már az előző is. Most laposan teszi Bakuna, ezt elvágják, elrúgják az elefántcsont partiak, bedobással jön majd Curaçao, úgyhogy menjünk Tóth Bélához.
0: Véget ért ebben a pillanatban a félidő. Ecuador, Németország 1-1. A vezetést Zani szerezte meg a második percben, aztán egyenített az ecuadori Angulo. Nagyjából tehát 9 perc alatt ki is alakult a félidei állás. Ezzel Németország biztosan csoport első, csak úgy, mint a mérkőzést megelőzően is csoportgyőztes volt. 7 ponttal áll jelenleg tehát Németország, Ecuador pedig kieső pozícióban, ugyanis csoport harmadikként a 2 pont biztosan nem lenne elegendő a folytatáshoz. Pihennek a játékosok, a szó Regős László Pálé.
1: Philadelphiában másodpercek múlva véget ér szintén az első játékrész, most Pepével szemben szabálytalankodnak a curaçaóiak. Az elefántcsontparti gólszerző a földön és a fejét fájlalja, ott Leandro Bakunával az a curaçaói kapitánnyal ütközött a levegőben, és picit talán belenyúlt oda a szemébe Pepének, ahogy ugrottak föl fejelni, és már nem tudta kordában tartani a karjának a mozdulatát. Bakuna 1-0 vezet elefántcsontpart tehát a 49. percben, és Pepe már talpon. Úgy néz ki, hogy nincsen komoly problémája a játékvezető, Glenn Nyberg pedig lefújja az első játékrészt. Curaçao elefántcsontpart egy fél időnyi játék után 0-1. Az 50. vagy.
2: Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Én egy hatalmas nagy

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ön már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Don't tell the gods I left a message.

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, hamarosan kezdődik a második félidő az Ecuador-Németország világbajnoki labdarúgó mérkőzésen. A mikrofonnál Tóth Béla és állandó szakértőnk Vukovics László. Egy-egyre áll az E csoport egyik rangadója, Ecuador-Németország. A második percben már eredményes volt Leroy Zané, aztán 7 percre rá egyenített Angulo. A fél időben pedig Julian Nagelsmann szövetségi kapitány cserél a németeknél. Érkezik ugyanis Angelo Stiller a sárgalapos Pavlovics helyére. A Stuttgart 25 éves középpályása ezen a világbajnokságon debütál. Első VB-je egyrészt Stillernek, másrészt pedig az első mérkőzése is a mundiálon. A második fél időt majd a változatlan összetételben a pályára visszatérő ecuadoriak indítják az útjára. Vukovics Lászlót szólítom, hogy egyrészt a csere hátterében mi áll, másrészt pedig a második fél időtől mit vársz?
3: Szerintem ez a pihentetés is már, mert a 32 közé elmondtuk, hogy csoport elsőként a mérkőzéstől függetlenül tovább jutott Németország. Itt már arra is figyel Julian Nagelsmann, hogy a játékosok megfelelő terhelést kapjanak. Az első fél időt szenzációsan kezdte a német csapat, most is a jobb szélen mögéjük kerülnek, lehet, hogy egy helyzet.
2: Meccsa cipeli a labdát a 16-oson belőre, Havertz terül el a földön, és 11-est ad a játékvezető. Némi gondolkodás követően Tori Pensu játékvezető a 11-es pontra mutat, fél perc telik el a második félidőből, és büntetőhöz jut Németország. Meccsa játszotta a büntető területen belőre a labdát, Havertz beállt a védője elé, át nem tudta venni a labdát, mert felpattant az közvetlenül előtte, viszont hát felborította őt Ordonez. És Laci, te mit gondolsz erről, hogy ez ére szerinted 11-est?
3: Ordonez szerintem nagyon meggondolatlanul, Havertz nagyon jó beállt Ordonez és a labda közé, és az ecuadori játékos szerintem nagyon rutintalanul páros lábbal mögötte így átkulcsolta. Véleményem szerint érvénybe fogják hagyni a döntést, mert nem tudta volna, Havertz egy kicsit hosszan vette át a labdát, nem lett volna már az övé, de az ecuadori játékos kicsit meggondolatlanul cselekedett.
2: Ordonez szabálytalansága miatt tehát ez a büntető, a VAR megvizsgálja, és kihívják Pensu játékvezetőt megnézés. Lehet, hogy nem közvetlenül a büntetőt fogják megmutatni Pensunak, hanem azt az ütközést, ami korábban volt, tehát az egész eseménysort megelőzően, az ecuadoriakkal szemben, Caicedoval szemben lehetett egy szabálytalanság, de hát Pensunak ezt mutatják meg. Nem is Caicedo volt az, hanem Vite, akinek a lábát mintha elhúzta volna Zané, megrúgta volna, ugye ezzel szerzett labdát a félpályán Németország. Na erről mit gondolsz, Laci?
3: Így, hogy visszagörgették idáig a szituációt, így szerintem nem fogják megadni a gólt, mert ez egy szabálytalanság volt. A büntetőt nem fogják megadni, mert így jogosan fog jönni Ecuador szabadrugással. Milyen érdekes, hogy a VAR hálásának így születik a legjobb döntés, megnézik több kamerálásból, most jön a játékvezető és közli a döntést.
2: Tori Pensu tehát szabadrúgást ítél Ecuadornak, az ecuadoriak szövetségi kapitánya pedig hát, mintha büntetőt érvényben hagyták volna nagyjából olyan gesztusokkal a pálya szélén.
3: Lehetne a németek edzője is, mert olyan fizimiskel, mint egy régi német popstárnak, de nagyon beleéri magát Becasese a mérkőzésbe.
2: Úgyhogy nincsen büntető a németek javára, van viszont egy szabadrúgás a félpályáról Ecuador számára. 49. perc, érdekesen, izgalmasan indult a második félidő, viszont elmarad a gól, elmarad a büntető. 49. percében tehát a mérkőzésnek Ecuador-Németország 1-1, alig ha nem elkezdődött a második játékrész Philadelphiában is, Regős László Pál.
4: Bizony elkezdődött a 48. percben jár a Curaçao-Arafán csontpart mérkőzés. Nem olyan izgalmas itt a második félidő, mint a New Jersey mérkőzésen. Itt nem volt sem videózás, sem 11-es gyanús eset. Egy csere történt mindössze félidőben. elefántcsontparti részről, Emers Fájé lecserélte Amad Diallót, aki talán a legaktívabb volt az egész csapatból, és a helyére érkezett 26-os számmal Mine Ulay oda a jobb szélső pozícióba. Ez az egy változás itt az első játékrészhez képest. A 49. percben a labda az elefántcsontpartiaknál Sangaré saját térfelének közepén teszi vissza Usman Diomandénak. A közép hátvéd picit bajba kerül, mert megtámadja őt, sőt, talán labdát is tud szerezni ott a szélen már Juninho Bakunál. Labdát szerezi nem, de egy bedobást kiharcol a kuraszaui szélső a 16-os magasságából, és hajítja be oda középre Lokádia felé. Lokádia viszont szabálytalankodik ellenfelével szemben, aztán értetlenkedik egy sort, miközben Sangaré feltápászkodik a földről, és már el is végzik a szabadrúgást, a megítélt szabadrúgást az elefántcsontpartiak, és a jobb színen van is egy induló játékos, egy lövőcsel, és aztán nincsen indítás, inkább Kessié kapja a labdát, mégpedig Ulaitól, majd megint visszakerül a védelembe. 50. perc, Curaçao elefántcsontpart 0-1. Mi a helyzet New Jersey-ben, Tóth Béla?
2: Sárga lapot kap Franco, az ekvádori középpályás, illetve szélső hátvéd, mert hogy a félpályánál bedobást végezhetett volna el Németország, Franco volt annyira rutinos, hogy berúgjon egy másik labdát, egy cserelabdát a pályára, hogy ezzel késleltesse a németek touchját, mert hogy egyébként létszám hátrányban voltak hátul az ekvádoriak. Most már egy másik bedobás előrébről, az ekvádori térférről, ezt onnan kihalásszák most a dél-amerikaiak, miközben beborul Ener Valencia a kispadhoz, majdnem Bakeszeszét is sikerült felborítania. Nagy rösssel érkezett Valencia, de hát távol ütközve elveszítette az egyensúlyát a rutinos, és egyébként 36 esztendős középcsatára Pachuca játékosa, aki a világbajnokságokon 9. alkalommal lép pályára, és ezzel ekvádori csúcs tartó Edison Mendezt előzi meg ezzel az ekvádori rangsorban. Egyébként ezen kívül, mármint a legutóbbi Valencia-Tá találkozón kívül nem történt semmi más a köztes időben. 52. perc a mérkőzésen, amikor fordul Zani a jobb szélen a német akció, már a 16-oson belül Zani közbeszúr a lábbal Pacho, és ennek köszönhetően fel is szabadul az ekvádori kapu. 7 perc telt el a második félidőből, Ekvádor-Németország 1-1, Curaçao elefántcsontpart, Philadelphia.
4: 6 perc telt el a második félidőből, Curaçao elefántcsontpart 0-1, továbbra sincsen változás, nem mondhatni, hogy nagy iramban jöttek volna vissza a félidőről, a pihenőről a csapatok. Igazából szépen csordogál csöndben a mérkőzés, nagyon sok szurkoló még nem tért vissza a helyére, most elég sok szék, sor tátong üresen a lelátón. Azt viszont a jelenlévők láthatják, ahogy Operi elindul a bal oldalon fölfelé, megjátsza Ian Diomandét, aki aztán visszateszi középre, mégpedig Sangarének. Most már a labda ott van Usman Diomandé lábán, feljátsza a középpályára, megint Sangaré, most aztán már Ulay a labdával, egészen az felezőhöz húzódik vissza Ulay, Sangaréti hozzájátékba, de nem halad előre az elefántcsontparti akció, nem sok elképzelése van egyelőre az elefántcsontparti csapatnak. Ők azzal a 7. percben szerzett Pepe góllal, azt hiszem, hogy szívük szerint le is zárnák már a mérkőzést, mert a 6 pont, ami most átmenetileg az elefántcsontpartiaké, ez a második helyet jelenteni neki. Kessiéhez kerül, aki megcsinál egy szép cselt, és a 16-oson belülről lő, levágódik a labdája Comenenciáról, és így mellé pattan, jöhet egy elefántcsontparti szöglet. Épp amikor azt ecseteltem, hogy nincs nagyon elképzelése az elefántcsontpartiaknak, akkor kerültek oda a 16-os előterébe, és Kessié tudott kapura lőni pont a 16-os vonaláról. Egy szép lövőcsel után egyébként hosszan tolta meg a labdát, az az érdekes. Viszont a curaçaóiak így sem érték el, csak blokkolni tudott Comenencia. 53. perc, elefántcsontparti szöglet következik. A jobb oldalról Pepe fogja majd beadni, és íveli is át a hosszú oldalra. Kessié fejéről csúszik tovább, de a csapatkapitány még megtartja. Ott a 16-os sarkánál rárúgja az ellenfelére, elefántcsontparti bedobás következik. 1-0-ra vezetnek Curaçao ellen az elefántcsontpartiak. Hogy állnak a németek Ecuador ellen, Tóth Béla?
2: 1-1, 54. perc, szöglet Ecuador javára a jobb oldalról. Rendezgetik Neuerék benne a 16-oson belül magukat, ez a beadás a hosszú oldalra száll, ez a bólintás pedig Caicedótól a kapu mellé csorgott, aztán Neuer tekintélyt parancsolóan jelzi Caicedónak, hogy hagyja elvégezni a kirúgást. Volt egy szép cselsorozata a büntető területen belül Yeboah-nak, abból született egyébként a szöglete Ecuadornak, egyébként pedig a második félidő izgalmai az első három percben le is zajlottak, azzal, hogy a játékvezető a VAR vizsgálatot követően a németek javára megítélt 11-est visszavonta. 55. perc, Neuer dobja kézből előre a labdát a félpályára. Mit gondolsz, Laci, az első 10 percéről a második játékrésznek?
3: Németek nem tudták úgy kezdeni a mérkőzést, ahogy a második fél időt, ahogy a mérkőzést kezdték. Ecuador óriási ambícióval játszik, érződik rajta, hogy csak a győzelem elfogadható. Viszont a játékukba figyelni kell az egyensúlyra, mert ha az fölborul, a németek azonnal büntetnek. Előbb a Zané, ha jobb labdát kap, akkor kapusra vihette volna, kicsit mögé jött, most megint rágyorsít a jobb szélem.
2: Zané már a büntető területen belül saját magát is kicselezte, aztán talppal húzza vissza a labdát, vitte, sikerül második szándékból tisztázni az ekvádoriaknak, aztán Tát megelőzi Valencia, nem történt szabálytalanság, mehet tovább, Angolót aztán megmász a Tá, szabad rúgás Ecuador javára. Hát itt most a faltok egymást követik, a játékvezető megunta mindezt, és inkább lefújta a legutóbbi táféle faltot. Az mindenképpen említést érdemel, hogy ezzel a döntetlennel Ecuador nem jut sokra, csoport harmadikként végez, és 2 ponttal biztosan nem lesz ott a legjobb 8 csoport harmadik között, tehát számára befejeződne a világbajnokság. Németország pedig úgy tűnik, hogy ezzel az 1-1-es döntetlennel megelégszik most, vagy hát több energiát nem akar pazarolni, tekintve, hogy már a mérkőzés eredményétől függetlenül biztos csoport első. Julian Nagelsmann érdeklődik a negyedik játékvezetőnél, aki egy új-zélandi úriember, de hát, hogy ők miről beszélgetnek, az majd a következő kapcsolásnál kiderül. A szó Regős László Páli.
4: Az 56. percben az elefántcsontpartiak továbbra is 1-0-ra vezetnek Curaçao ellen. Megvolt az első kapura lövés a curaçaóiak részéről is itt a második félidőben, mégpedig Floranus próbálkozott a belső védő 17 méterről, és centikkel került el csak a lövése Fofana kapuját, a felső léc fölött zúgott el a labda, nagyjából 5 centivel, nem volt igazán pontos Floranus lövése, de ez megint csak egy intőjel lehet az elefántcsontpartiaknak, akik mintha azt arra játszanának, hogy minél kevesebb energia bevitellel lehozzák ezt a mérkőzést a hátralevő nagyjából 35 percet plusz a hosszabbítást, és megtartsák azt az 1-0-as vezetést, amelyet a 7. percben Pepe góljával szereztek meg. Curaçaói bedobása jobb oldalról, visszakerül Obispohoz a labda, középhátvéd feljátsza Bakunának, Leandro Bakunának, aki visszaadja a védelembe, aztán Gárinak. Gári megjátsza Floranust, a baloldali belső védő picit dajkálgatja ott a kezdőkör környékén a labdát, fölnéz, megnézi, hogy van-e szabad ember az ellenfél térfelén, de nem volt, úgyhogy védőtársának passzolja vissza Gárinak. A curaçaói csapatnak mindenképp nyernie kéne a továbbjutáshoz, hiszen Ecuadorhoz hasonló helyzetben vannak, egyetlen egy pontjuk van a csoportban, az E csoportban. Épp Ecuador ellen szerezték egy gól nélküli döntetlennel, miközben a bal oldalon egy indítás jön Diomandé felé, ezt nagyszerűen szerzi meg Brenet, a curaçaói jobb hátvéd. Egyébként, ha tovább jutna a curaçaói csapat, az azért lenne nagy dolog, mert a FIFA világranglista 1992-es bevezetése óta ilyen alacsonyan rangsorolt válogatott még nem jutott tovább világbajnokságon csoportkörből. Ehhez persze meg kéne fordítaniuk az elefántcsontpart elleni mérkőzést. Ez pedig nem lesz egyszerű, mert nagy mezőnyfölényben az elefántcsontpartiak, és most is ők támadnak. Egy jobb oldali beadást Obispo kivág, bedobásra jöhet majd az afrikai válogatott. 58. perc, Curaçao elefántcsontpart 0-1, Tóth Béla.
2: 59. perc, Ecuador-Németország 1-1, a németeknél a labda még a saját térfelükön, és én tettem egy felelőtlen ígéretet azt illetően, hogy kiderítjük, hogy Nagelsmann mit beszélt a tartalék játékvezetővel. Neked talán van ötleted, Laci.
3: Azt gondolom, hogy még mindig a 11-es reklamája Julian Nagelsmann, hogy valóban szabálytalanság történt a 16-oson belül, csak visszagörgették az eseményeket, és jogosítélet született, ott faltolták az ekvádori játékost, ezért vették el a 11-est. Nagelsmann gondolom arról beszél, hogy ami a 16-oson belül történt, hogy az 11-es volt, de így, ha az egészet nézzük, akkor nincs igaza. Egyébként az ekvádoriak csúcstartója a válogatottság számot tekintve Iván Hurtado 164-szeres válogatott, a németeknek pedig Lothar Matthäus 150-szeres válogatott.
2: Cserék következnek. Jön majd Denis Undav, a szuper csere a német válogatottban Kai Havertz helyére, és debütál ezen a világbajnokságon Malik Csáó, a németek belső védője. Kimiket kapja le a pályáról Nagelsmann, a csapatkapitányi karszalag pedig átkerül most Antonio Rüdigerre. Undav ott a pályán, tehát most már bő fél órát kap, és azért addig, amíg ő a pályán volt, mégiscsak érdemes kiemelni, hogy milyen mutatóval bír. 11 játékpercenként átlagban benne volt egy gólban, akár előkészítőként, akár befejezőként, összesen 2 gól, 3 gólpassz a teljesítménye ezen a világbajnokságon, csereként beszállva Denis Undavnak, aki egy maga megfordította az elefántcsontpart elleni mérkőzését a német válogatottnak. Ez a kettős csere tehát Nagelsmanntól a 60. percben, de ekvádori akció, a bal szélen Angulo engedné maga elé, bedobásra jön majd a német csapat.
3: Csatlakoznék hozzá, hogy Gerd Müller volt a nemzet bombázója, aki 62 meccsen 68 gólt rúgott a National F-be. Undav most ezeket a számokat, igaz, hogy jóval kevesebb meccsen, de nagyon gólerősnek tűnik egyelőre. És azt mondta Nagelsmann, amíg ilyen jól száll be a kispadról, addig nem rakja be a kezdőbe.
2: Mit kellene csinálnia Undavnak, hogy kezdőjátékos legyen mondjuk Havertz helyén?
3: Ez egy jó kérdés, de ameddig ilyen egységes a német csapat, és tudják nyerni a mérkőzéseket, hogy a kispadról beszállva ilyen plusz energiát gólokban megtestesítve tud hozzáadni a német csapat játékához, addig szerintem, persze minden játékos kezdő szeretne lenni, de ha így működik a gépezet, addig nem nyúl bele Nagelsmann.
2: Cserél majd a túloldalon Bekasese is, érkezik majd a pályára Kevin Rodriguez és Angelo Preciado, erre viszont még egyelőre várunk. 62. perc, Ecuador, Németország 1-1, a szó Regős László Pálé.
4: Újdonságokkal nem tudok beszámolni, vagy nem tudok szolgálni, mert hogy 1-0 vezet továbbra is elefántcsontpart Curaçao ellen a mérkőzés 61. percében, és most jön egy csere, az első curaçaói csere, Comenensiát hozza le Dick Advocaat szövetségi kapitány, a curaçaói válogatott egyetlen világbajnoki gólszerzőit, és a helyére 11-es számmal érkezik Jeremy Antonis, egy friss ember tehát a curaçaói csapatban, a labda pedig náluk van, mégpedig a kapusnál, Rumnál, aki ugye világbajnoki rekordot döntött az előző mérkőzésen Ecuador ellen, hiszen 15 védést is bemutatott, és rendes játékidőt tekintve ennél több védést még egy kapus sem mutatott be 1966 óta, mióta mérik ezt a statisztikát. Ugye, hogyha a hosszabbítást is számoljuk, akkor 16-tal Tim Howard, az Amerikai Egyesült Államok korábbi kapusa, aki egyébként anyai ágon magyar származású, ő tartja a rekordot egy Belgium elleni mérkőzésen 8-at döntőben, 120 perc alatt hozta össze ezt a 16 védést, de Rumnak 15 jött össze 90 perc alatt. 62. perc, a labda a másik kapusnál, Fofanánál, kigurítja a jobb oldalra Duénak, Dué pedig felteszi Pepéhez. Pepe saját térfelén ott az oldalvonalnál tartja a labdát, Sangaréhoz passzol, Sangaré vissza Duénak, a földön próbálja kihozni, és sikerül is kihozni az elefántcsontparti válogatottnak, aztán az indítás Boni felé egy picit hosszú, hát Boni nem nagyon találkozik a labdával, az elefántcsontparti középcsatárnak nem volt sok dolga a mérkőzésen, hát illetve hát lehetett volna dolga, csak nem nagyon szolgálták ki őt a társai, meg egyedül hiába próbálkozik szélmalom harcot vívni a labdáért. 63. perc, elefántcsontparti labdaszerzés a kezdőkörben, de azonnal elveszítik az afrikaiak, Antonis a csereember szerzi meg, aztán egy nagyszerű becsúszás ott a középpályán Juninho Bakunától, de megint visszakerül az elefántcsontparti csapathoz a labda. A curaçaói válogatott nem nagyon tudja megtartani itt a labdát a második fél időben, ami a labdabirtoklást illeti. 65%-ban az elefántcsontpartiaknál a labda, hogyha a második fél időt nézzük. majd hogyha a teljes mérkőzést nézzük, hogyha pedig csak a második félidőt, akkor ez a szám azt hiszem, hogy ez az arány azt hiszem még nagyobb lenne. És egy elefántcsontparti helyzet közben, és egy elefántcsontparti gól. Pepe megszerzi a második gólját is a mérkőzésen. A 64. percben Nicolas Pepe megduplázza az elefántcsontparti válogatott góljainak számát és előnyét, és ezzel Curaçaót egyre reménytelenebb helyzetbe taszítja az afrikai csapat. Pepe nagyszerű mozdulattal lőtte ki a jobb felső sarkot Kessié passza után, és ugyanazt a guhlödömöt mutatja be aztán a Villarreal játékosa, amelyet bemutatott az első találatát követően is. A 7. percben szerezte meg ugye a vezetést az elefántcsontparti válogatott, és most a 64-ben megvan a második gól. Egy remek indítás, egyébként nem is Kessié, hanem Sangarétől jött a passz. A 16-os vonalán ott a jobb oldalon vette át Pepe. Beljebb tolta már rögtön az átvétellel, lerázta magáról ezzel a becsúszó curaçaói védőt, és aztán ballal, jobb oldalról a jobb fősőbe, belsővel nagyszerűen elhelyezte. Rómez most nem tudta védeni. A második kaputártól álló lövéséből is gól születik az elefántcsontparti válogatottnak. A 65. percben tehát 2-0-ra vezetnek az elefántok, és ezzel egy újabb nagy lépést tesznek az irányába, hogy először jussanak tovább történetük során a világbajnokság csoportköréből. Jelenleg ugye 6 ponttal a második helyen állnak. De hogy állnak az ekvadoriak és a németek? Tóth Béla.
2: 66. perc a mérkőzésen, 1-1 a mérkőzés állása, és amiben itt változás történt az utóbbi percekben, az a pályán lévő játékosoknak a sora. Kettőt változtatott ugyanis Bakeszese a ekvádori válogatottnál, bejött Kevin Rodriguez, valamint Preciado, lement Enner Valencia és Franco. A németeknél még egy csere, Maximilian Bayer is bemutatkozik ezen a világbajnokságon, Felix Metsát hozta le Julian Nagelsmann. Most egy ekvádori szabadrúgásba a 16-oson belülre kifejelik a német védők, és visszakerül Ecuadorhoz. Vite passzolja ki a bal oldalra, megint csak Plata. Plata látványosan ötlettelen azt illetően, hogy kit játszon meg. Végül átgurítják a jobb oldalra Preciadóhoz. A szélre ki teljesen most már onnan a beadás Jeboa, és ez így Manuel Neueri. A német kapust egyébként Enner Valencia tornáztatta meg a lecserélése előtt. Nagyjából 20 méterről remek mozdulattal a labdára rádölve tudott fél fordulatból kapura lőni Enner Valencia, és hárított vetődve Manuel Neuer. Az tehát a második félidő eddigi leglátványosabb megmozdulása. Azóta egyébként megint csak a mezőnyben zajlik a játék. Manuel Neuer emeli erőre a labdát, és átpattan az ekvádori védők feje fölött. Aztán Pacho eszmél, és hazapasszolja Galíndezhez, akinek tényleg nincsen semmi dolga most az ekvádori kapuban. Látványosan elégedett ezzel az 1-1-es döntetlennel mind a két együttes, de Ecuadornak erre semmi joga nincsen, vagy illetve, hogy fogalmazom ki magam, hogyha Ecuador ezzel az 1-1-el megelégen, akkor azzal maguk alatt vágják a fát.
3: Akkor vehetik is a repülőjegyet, mert csak győzelemmel tudnak tovább jutni. Sokkal motiváltabbnak tűnik valóban jelen pillanatban Ecuador. A németek jól kezdték a mérkőzést, de most úgy kicsit, nem azt mondom, hogy beleszürkültek, de úgy el vannak. Nem tesznek sokat az újabb gól megszerzéséért. Ecuador sok energiát mozgósít, de a németek egyénileg jobb képességű játékosokból állnak, és egyelőre még ezt nem sikerült ellensúlyozni Ecuadornak.
2: Egy erőre ívelt labda, le tudta kezelni Rodriguez, de ellenfélnek, és egy szép megmozdulás Wirtztől tisztára játsza magát, a bal oldalra gurít, Undav befelé a 16-oson belül, Wirtz nem tudja eltolni a védője mellett, kiválóan ért vissza Vite, Preciado pedig megmenti, hogy ne legyen szöglet, jöhet majd bedobással a német csapat, gyorsan elvégzik, még az ivószünet előtt a 69. percben. Zani, ez nagyon rossz, és akkor most tör ki a játékosok hidratációs szünete. Tori Penso játékvezető mutatja, hogy tessék frissíteni. 69. perc, Ecuador-Németország 1-1. Regős László Pál.
4: Most szinkronban van a két találkozó, mert itt is hidratációs szünet, Philadelphiában is lélegzethez jutnak a játékosok, na meg persze frissítőhöz. Egyébként hármat cserélt az elefántcsontparti válogatott az előző percben, teljes támadósorát lehozta Hermes Faye szövetségi kapitány, Pepe Boni és Jan Diomandi helyére érkezett Vahi, Diakité és Touré. Így játszanak majd a hátralevő fél időben az elefántcsontpartiak. Persze egy csere lehetőségük még van, amelyet valószínűleg ki is fog használni majd a szövetségi kapitány. De a 69. percben az imént lecserélt Pepe duplájának köszönhetően elefántcsontpart 2-0-ra vezet Curaçao ellen, és a csoport második helyére ezzel jó eséllyel pályázik Tóth Béla és Vukovics László.
2: A német sajtó leginkább azt részletezte a mérkőzést megelőzően, hogy Németországgal szemben melyik együttes következik majd a legjobb 32 között. A kicker összesen 495 lehetséges variációt rajzolt föl, 40% az esélye annak, hogy Paraguay jön majd a német válogatottal szemben a legjobb 32 között. És azt illetően is megoszlanak azért a vélemények Németországon belül, hogyha ezen az ágon csoportgyőztesként tovább mennek, akkor feltételezhetően a 8. döntőben következne Franciaország, feltéve, hogyha a franciák nyerik a négyesüket, és azt illetően oszlanak meg a vélemények a német sajton belül, hogy ez kedvező vagy kedvezőtlen, de hogy látod ezt, Laci?
3: Hát ahhoz, hogy világbajnok legyen valaki, a németek is így jöttek erre a világbajnokságra, le kell győzni mindenkit. Nyilván nem mindegy, hogy a döntőbe találkozó vele, vagy már a 8 között, de ahhoz, hogy világbajnok legyél, le kell győzni. De én inkább Ekvádorra térnék, aki mert németek már továbbjutottak, hogy 21 hónapos veretlenségi sorozattal érkeztek ide a világbajnokságra, és európai topligákban is játszanak játékosaik. Például itt van egy óriási tehetség, Kendri Páez, aki 2007-es születésű Chelsea kötelékébe tartozó csodagyerek. Kíváncsi vagyok, hogy bevetik-e. Hogy mit kéne most kitalálni Ekvádornak ahhoz, hogy valahogy maga javára fordítsa ezt a mérkőzést. Szerintem sokkal többet kéne ott tartózkodni úgy a kapu előtt, hogy pontrugásokat, tehát nagyon jól cseleznek egy az egyben, rá kéne játszani arra, hogy minél több pontrugást legyen, abból tudnának találni gólt, és sajnálnám, ha elveszítenénk Ecuadort a folytatásba. Ők a Curaçao elleni meccset sajnálhatják nagyon, hogy nem győztek azon a találkozón. Most bravúrt kell bemutatniuk ahhoz, hogy tovább jussanak a 32 közé.
2: Na de hogyha már felidézted ezt a selejtező sorozatot, az ecuadori teljesítményt, emeljük ki, hogy 14 szerzett gólra jutott, 5 kapott gól, 18 selejtező mérkőzésen, de hát a védelem az kiválóan zárt, bár a támadó sor teljesítménye ez a 14 gól nem valami veretes. 13 mérkőzésen maradt kapott gól nélkül Ecuador, ugye Sebastián Becasese vezetésével. Na de itt gólt kaptak korai szakaszában a találkozónak a németekkel szemben, és elefántcsontpart is fel tudta törni a védelmüket. Hol hibázik most ez az ecuadori együttes azt illetően, hogy nem tudja teljességében azt nyújtani, mint azt a selejtező sorozatban tette?
3: Hát itt azért komolyabb csapatokkal találkozik, leszámítva a Curaçaót, de a végén kaptak ki az elefántcsontparttól, ez teljesen nyílt mérkőzés volt, te is említetted, hogy 3 kapufát is lőttek azon a meccsen az ecuadoriak, közben folytatódott a mérkőzés.
2: És egy nagy hiba a németek részéről, de nem tud büntetni Rodriguez, aztán egy lövés keresztbe, és elmegy a kapu előtt. Óriási lehetőséget szalasztottak el az ecuadoriak. A kapus, Neuer, valamint a hátvédje egymásra vártak. Ezt használta ki kis hián Rodriguez, de ecuadori szempontból szerencsétlen módon túlságosan kisodródott. Távárta egyébként Neuer érkezését. Elvitte Rodriguez, kisodródott az alafonal felé a csatár, visszagurította a második hullámban érkező Caicedónak, aki keresztezett a kapu elé, viszont az érkező társ, ott a berobbanó Preciado a kapu mellett tudta csupán elpöckölni, elperdíteni a labdát. Ezt a németek megúszták, de látványosan most koncentrációban van azért hiányérzet a német válogatott hátvéd sorában.
3: Abszolút egyetértek, csak ismételni tudom azt a részét, hogy nagyon jó kezdte a meccset Németország, de fokozatosan mentalitásban az ecuadoriak egyre jobban föléjük kerekednek, és érződik az, hogy a németek már tovább jutottak, Ecuadornak meg élethalál, mert vagy nyernek, vagy utazhatnak haza. Nagyon jó lesz a hátralévő negyed órát hosszabbítása együtt, szerintem még egy 25 perc van hátra.
2: És érkezett a pályára 5. cserejátékosként Pascal Gross is a németeknél. Wirtzet vitte le a pályáról Julian Nagelsmann, aki tehát akkor, amikor még

0: Fanának hosszú időt követően Csong ismét eltalálta az Elephant csontpartiak kapuját, viszont ez sem volt igazán jól helyezve, ez a lövés sem, vagy ez is nagyjából középre jött, ugyan elvetődött Fofana, de azért úsznia nem kellett a levegőben, ezt viszonylag magabiztosan védte, hogy aztán ívelje a bal oldalra, mégpedig Operinek, a bal hátvéd merre veszi, és bokából tovább pöcköri a labdát Ulai, aki fél idő óta van a pályán, vissza Operinek, a támadósorból Wahi lép vissza a labdáért, és készíti le Sangarénak a középpályára. Jön előre az Elephant csontparti csapat duéja labdával, egy sarkas passz Wahitól, levágódik, de visszakerül az Elephant csontpartiakhoz. Most van Sangarénál, Sangaré feljátsza Diakitének, aztán visszakapja, Ulaival játszik össze a Kuraszaói térfél közepén, majd egy picit zavarba jön, ahogy Lokadia megtámadja őt, de a labdát nem szerzi meg a kuraszói válogatott, visszakerül az Elephant csontparti védelembe, ott járatják. Hát türelmesek lehetnek az Elephant csontpartiak, eddig is azok voltak, de most már 2-0-ás vezetésnél még inkább, hiszen ez azt jelenti, hogy megszerzik a második helyet, és várhatják az ellenfelüket majd a legjobb 32 között, miközben egy sárga lapot oszt ki Glenn Nyberg játékvezető, aki kapja, az nem más, mint Juninho Bakuna, a kuraszaújak szélsője, ő rántotta le Ulait, az Elephant csontpartiak csereként beálló játékosát. Tehát az E csoport második helyezettje, amely most jelenállás szerint Elephant csontpart lesz, és ez most már vélhetően így is marad, vagy nagy eséllyel így is marad. Bakunának egyébként ez a második sárga lapja volt, de hát nyilván eltétásról itt kuraszói esetben már nem lehet beszélni. Tehát ha Elephant csontpart a második, akkor az I csoport második helyezettjével fog játszani a következő körben a legjobb 16 közé jutásért. Ez pedig már nem lesz egy egyszerű feladat az afrikai együttesnek, hiszen a Franciaország Norvégia kettős közül kerül ki majd az E csoport másodikjának az ellenfele a következő körben. Holnap este 9-kor játsszák azt a mérkőzést. Természetesen a rádióban közvetítjük, és amelyik csapat nyer, értelemszerűen az lesz az első, döntetlen esetén a franciák az elsők, és a második helyezettel játszhat majd az Elephant csontparti válogatott, amelynek most még egy bőnegyed órát le kell tudnia itt Curaçao ellen is. A curaçaóiak cserélnek, Noslin érkezik 13-assal, és érkezik Castaner is, ő Gári helyére. A másik lecserélt játékos pedig Fonville az a curaçaói csapatból. 77. perc, Curaçao Elephant csontpart 0-2. Ecuador, Németország, Tóth Béla.
1: Gól!
2: Ecuadori szöglet és ecuadori gól! Plata a léc alá! 78. perc a mérkőzésen. A jobb oldalról ívelték be a szögletet. A szövetségi kapitány kirohan majdnem a lelátóra, a szeretteihez Ecuadornál. Miközben a játékosai nagyjából egy rakásban ünnepelnek ott a sarokban, mert hogy ez bizony könnyen lehet, hogy ez a Plata gól továbbjutást ér Ecuador számára. Már benne volt a gól a dél-amerikai csapat játékában, mert a szögletet az eredményezte, hogy 5 méterről lőhetett Rodriguez a lecsorgó labdába, belelépett két német védő, Stillerről vágódott ki szögletre, és a jobb oldalról beívelt labdára érkezett egy fejes, illetve az egyik védő meg tudta csúsztatni ecuadori részről. Egész pontosan Rodriguez volt az, aki a fejét beletette a labdába, és Neuer előtt 2 méteren a labdába belekapva Plata a léc alá vágta azt. Neuer pedig hiába lépett volna ki, hogy magához ölelje a labdát, Plata megelőzte őt. Ezzel tehát Ecuador fordít, és most már a mérkőzés utolsó szakaszára ráfordulva vezet 2-1-re Plata találatával.
1: Gyönyörű volt a szöglet előtt Rodriguez, hogy a beadás az ötösön levette mellel, óriásit mentett Tá és a másik védőtársa, Rüdiger, szögletre pattant a labda, és a csúsztatásnál Neuer várta, hogy a kezébe jöjjön egy gyenge fejes, állt a gólvonalon, megelőzte az ecuadori játékos, és 1 méterről a léc alá vágta a labdát, rendkívül fontos gól Ecuador szempontjából, nagyon izgalmas lesz a végjáték.
2: Vezet tehát Ecuador, és támadásban maradnak a dél-amerikaiak, igaz, hogy Chaon fennakad, aztán Angulo. Németeknek vajmi keveset számít az, hogy itt milyen eredmény születik, ahogyan korábban elhangzott, hogy már biztosan csoportgyőztes a négyszeres világbajnok, függetlenül attól, hogy ezen a mérkőzésen mit játszanak. Viszont

0: Ez mégiscsak ott lehet Nagelsmannék fejében, hogy legutóbb 2006-ban jutottak tovább a csoportból 100%-os teljesítménnyel. Most ezt úgy tűnik, hogy Ecuador meghiúsítja, a dél-amerikai válogatott pedig ezzel a jelenlegi 4 pontjával a csoport harmadik helyén állva minden bizonnyal a csoport harmadikok rangsorában előkelő pozícióban végezve jutna el az egyenes kieséses szakaszba. Angulo a félpályán elterül a földön sérülés miatt, de a játék nem áll meg, a németek folytatják a támadásukat. Igaz, hogy éppen most érnek át az ekvádori térfélre a németek. A labda Stielernél kiemeli a bal oldalra, onnan viszont elviszi Preciado. 3 ekvádori lohol előre, 4 német hátfédre vezetik rá a labdát. Preciado körülnéz, lassít, bepasszolja középre, Yeboá, oda Preciadónak vissza a labda 16-osan belőre. Neuer jött és felszedte a labdát vetődve Preciado elől. Hát felpörögtek az események, mert hogy még arra ki sem tudtam térni, hogy Zanének megvolt a lehetősége a vezetéshez juttatni a német válogatottat. Közvetlenül Rodriguez helyzete és az ekvádori gól előtt, ugyanis egy védelmi hibát kihasználva egyedül vezethette a 16-oson belülre a labdát Leroy Sané. Az érkező Pacho próbált keresztezni, blokkolni, a labdát végül is nagyon érdekes mozdulattal lőtte el Sané, a kapus Galíndez pedig lenyelte. Miért hozott rossz döntést ennél a helyzetnél Sané?
1: A bal összekötő helyen lépett ki Zané, nagyon szépen vezette a labát, megcsinálta a lövőcselt a becsúszó ekvádori védő, le is feküdt előtte a földre, és a lövés pillanatában úgy rúgta meg a labát, hogy először a földre rúgta, és úgy gyengén lelassult a labda, és a kapus ki sem ejtette. Igen, egy ilyen szintű játékos itt jobb megoldásokat szokott hozni, ez sokba kerülhet most Németországnak.
0: 2 cserére készülődik a szövetségi kapitánya Ecuadornak, Sebastián Becasese, de egyelőre nincsen játék megszakítás. Angulo lehet, hogy ő lesz az egyik a cserejátékosok közül, aki elhagyja a pályát, de most itt még hát úgy tűnik, hogy kiadja magából, amit ki tud, bár biceg és botorkál, de megharcolt a labdáért, és megint az ecuadoriak járatják körbe-körbe a félpályán. Pacho visszagurítja Moises Caicedohoz, bevonják a kapust, és 82. perc, Ecuador, Németország 2-1, ez továbbjutást érne, akár a csoport harmadikok rangsorában is Ecuador javára. Na de változott-e a helyzet a Curaçao elefántcsontpart mérkőzésen? Regős László Pál árulja el.
2: Röviden nem változott, továbbra is 2-0 vezet elefántcsontpart. Cseréltek az afrikaiak is, a csapatkapitány Kessié helyére érkezett Seri a középpályára, és hiába jött Curaçaóba egy támadó, ugye Castaner révén nem nagyon sikerült helyzetet kidolgozniuk azóta a curaçaóiaknak, sőt a labda sem nagyon van a közép-amerikaiaknál, akik így minden bizonnyal búcsúznak majd a csoportkörtől, a világbajnokságtól. De hát nekik így is nagy szó, hogy itt vannak egyáltalán a VB-n. Gólt is szereztek ugye Németország ellen, pontot is szereztek Ecuador ellen. Nekik ez azt hiszem, hogy sikertörténet így is úgy is. 2-0 vezette át Elefántcsontpart, de menjünk vissza New Jersey-be, hiszen jóval izgalmasabbnak ígérkezik ott a végjáték. Tóth Béla.
0: A rendes játékidőből 7 perc van még hátra. Ecuador, Németország 2-1. És a gól óta, már mint Plata találata óta a németek látványosan nagyobb erőfeszítéseket tesznek az irányba, hogy megszerezzék a második góljukat. Most az ekvádori térfélen járnak. A labda a jobb oldalra kerül Bayerhez. Bayer rávezeti Angulóra. Továbbra sem volt játék megszakítás, tehát Bakeszesze nem tudott cserélni, miközben a labda most oda kerül a bal oldalon Vitéhez, akinek meg elhúzzák a lábát. Szabadrúgás, alig ha nem itt egy sárgalap is elképzelhető. Penso játékvezető egyelőre nem nyúl a zsebéhez. Bayer húzta el a lábát ecuadori ellenfelének. 84. perc, és itt a végjátékra ráfordulva fordulok állandó szakértőnkhöz, Vukovics Lászlóhoz, hogy a németek ráfizettek arra, hogy belekényelmesedtek a mérkőzésbe, és a második félidőben valami keveset tettek azért, hogy gólt szerezzenek, de Ecuador játékában mi hozott változást?
1: az a megalkuvás nem tűrő előremenetel, amit csinálnak, és nagyon jó látni tényleg eltérő futballkultúrákat, hogy ez a vehemencia, ez a vérmérséklet, ami a dél-amerikaiakban megvan, ez fantasztikus nézni, és most a németek a saját bőrükön érzik, hogy mennek ezek a játékosok. Én Németországot azért nem írnám le hosszú távon, egy olyan csapat pontosan, aki a csoportmeccseken képes arra, hogy x-eljen vagy kikapjon, és utána az egyenes kieséses szakaszban nagyon jó teljesítmény nyújt, tehát akár még a végső győzelemre is ettől még esélyes marad Németország. Ekvádort meg nagyon sajnálnám, ha nem látnánk a 32 között. Én most szurkolok nekik, hogy bekerüljenek oda, mert nagyon szimpatikus csapat, tele jó játékosokkal, óriási energiát fektettek a mérkőzésbe, de a kérdésedre válaszolva, a németek, mivel nem tettek bele a második félidőbe annyi energiát, most nagyon nehéz fölpörögni arra a szintre, hogy újra kiegyenlítsenek, egyelőre nem is sikerült ez nekik.
0: És mondok neked jobbat, mert hogy Ekvádor azzal, hogy 4 pont talán jelenleg, és a gólkülönbsége nullás, mert hogy 2 rugatra jut, 2 kapott gól, ezzel Bosznia-Hercegovinát is megelőzik a harmadik helyzettek rangsorának összevetésében, és ugye, mint tudjuk, Bosznia-Hercegovina már tovább jutott az egyenes kieséses szakaszba, úgyhogy ezáltal Ekvádor is biztosítaná a továbbjutását a legjobb 32 közé. 86. perc a mérkőzésen, Ekvádor-Németország 2-1, német támadása, a labda most már Rundávnál, de onnan tisztáznak az ekvádori védők, a félpályánál pedig Rodriguez próbálja elvinni Chao mellett, mert Chao-nak a meze nyúlt, nem véletlenül Kevin Rodriguez, a gólpaszt jegyző ekvádori játékos húzgálta azt. Elvégzik a szabadrugást a németek, de a félpályánál járnak még csupán. Stieler kivár, bepasszolja középre a labdát, hossza maga elé engedi Musiala, nincsen jó mérkőzése Jamal Musialának. A bal oldalon most a németek, Raum, megint Musiala, 30 méterre a kaputól. Tá, minden mezőnyjátékos az ekvádori térfélen. Sárga mezesek beszorulnak, de vált-válnak vetve vérekeznek. A jobb oldalon Bayer visszagurítja Chaohoz. Tá, na mi lesz itt a szellem most a német támadásban? Lesz-e bármilyen ötlet vagy kreativitás? Rüdiger, tá, ez a labda útvonala, Stieler, illetve Chao kapja meg, megint a hátvéd sor egymás között, Stieler visszakapja most, bal oldalra gurítják ki Zanéhoz, nagy helyzetet pazarolt el, lehet, hogy azon múlik majd a németek győzelme. Most a beadás a bal oldalról, Raumtól egyfejes Bayer, nem tudta kapura terelni, de azért meg a labdájáért, és a sarokban begyűjti, majd lebirkózza őt a földre, Estupiñán. Csereként száll be Estupiñán, a játékvezető mutatja, hogy ez bizony részéről szabálytalanság volt. Nagyon sok múlik most itt a végjátékban, mert ha Ekvádor gólt kap, akkor búcsúzik a világbajnokságtól szinte biztosan. Ha viszont kihúzzák ezzel a 2-1-es állással a végig a dél-amerikaiak, akkor meg bejutnak a legjobb 32 közé. Hát ez gyakorlatilag már most egy egyenes kieséses mérkőzés Ekvádor számára. 88. perc, német szabadrúgás a jobb oldalról, szöglettel ér fel. Az ekvádori kapus Galíndez rendezget itt a társakat. A szövetségi kapitány Bekaszésze pedig nagyban valamit reklamál a kispadnál. Rá most nem figyel Penszó játékvezető, aki megadja a jelet. Raum a rövid oldalra ívelte be, onnan pedig Estupiñán fejjel tisztázott. Szöglet következik a jobb oldalról, ezt is Raum végezheti majd el. Most tényleg, mintha tanyát vertek volna a németek a büntető terület környékén az ekvádori oldalon. Szögletből veszélyeztethetnek a németek. 2 perc maradt a rendes játékidőből. Raum ballal a jobb oldalról, kifejelik a védők, és hova pattan, végül is hiába kellemetlenkedett ott Plata, haza tudta adni a labdát Musiala, visszakapja Neuertől, a bal oldalon most Musiala, Stieler elegváltás, aztán egy cselt követően kap egy rúgást a lábára Musiala, és sárgalapot ad a játékvezető ezért a faltért Gonzalo Platának, a második ekvádori gól szerzőjének. Hát meglehetősen elkésett volt ez a becsúszás. Itt nagyok az izgalmak, de villámkapcsolás most Philadelphiába.
2: 89. perc kezdődik, meg semmi változás. A mérkőzésen 2-0 vezet Elefántcsontpart Pepe duplájával, és egyre közelebb a továbbjutáshoz az afrikaiak, a kuraszaóiak pedig a VB búcsúhoz. Menjünk vissza Tóth Bélához.
0: 89. perc. Német szabadrúgás a bal oldalról, az oldalvonal mellől, az alapvonaltól 30 méterre jön a labda balra Raumtól. Kifejelik ezt is az ekvádori védők, és hova pattan? Hát egy gyertyát rúgott Vite, aztán egy fejes föl az égbe. Na, kihez hullik a labda, ki tudja megszelídíteni a németek, Bájer fejelébe középre, ez meg Pacsó fejelte vissza szinte ugyanoda, és most vágják ki onnan a labdát, bikázzák ki az ekvádoriak. Majdnem egy kezezés ott Platánál, és ezzel akár fordulhat Rodriguez, mert így a földre levéve a labdát, most már Preciádót is tudja futtatni a jobb szélen, egy indítás a 16-oson belőle, ez hosszú Moises Caicedónak. Neuer szedi fel. Lassan letelik a rendes játékidő, a 90 perc. Penso játékvezető 3 percet biztosan tesz rá az ivószünet miatt, de állt a játék a gólnál is, a 11-es vizsgálatánál is, úgyhogy itt alig, ha nem hosszú lesz még a mérkőzés. Német akció. Vezet Ekvádor 2-1-re Németországgal szemben a világbajnokság E csoportjában, viszont hogyha itt egyenlítenek a németek, akkor hát meghiúsítják Ekvádort abban, hogy tovább jussanak a legjobb 32 közé. 7 perc a ráadás, ami meg is kezdődött ebben a pillanatban. Német akció, de a félpályánál Tá visszakapja Zanétól, aztán gurítját a bal oldalra Raumhoz Tá. Raum nincsen beadó pozícióban, inkább második szándékból hazadja, illetve visszagurítja Rüdigernek. Ciao. Stieler 35 méter az ekvádori kaputól, de itt most a középcsatár is visszahúzódva a kapujától 30 méterre védekezik Ekvádornál. Muziala tör a 16-oson belülre, megharcol a labdáért. Stieler a bal oldalon, Raum most a beadás, a kapu elé száll, kifejelik a védők. El lehet lőni, Ciao egy cselt követően, nagy szerelés, de visszakerül megint a németekhez a jobb oldalra, Bayer, illetve Gross nem tudja centerezni a labdát, Gross lerázza magáról az ekvádorit, Tá hiába kerül a földre, Tá nincsen sípszó, engedi itt a keményebb ütközeteket az amerikai játékvezető, pedig Caicedo felborította ellenfelét. Most már Moises Caicedo tud indítani, löbbölt labdájára viszont Rodriguez nem indult, mert lesen volt. Lassan eltelik 2 perc a 7 perces ráadásból. A németek jönnének előre, de most nincsen igazából lendület a játékukban. Addig pedig a szó Regős László Páli.
2: Kuraszaui támadás, de elhal a 16-oson belül, az elefántcsontpart 16-oson belül. 6 perc a hosszabbítás a mérkőzés végén. Egyébként érkezett két kuraszaui csere, mégpedig Sambo és Kuvasz, mind a ketten első mérkőzésükön szerepelnek a világbajnokságon. A bal oldalon jön előre a kuraszaui csapat, egy jó csel ott a szélen, és jön egy jó beadás, ez viszont megint csak levágódik, ketten is a földön a 16-oson belül, egy kuraszaui és egy elefántcsontparti, aztán felpattannak szinte azonnal, és várják az újabb kuraszaui beadást. Viszont ez nem érkezik, labdát szerez elefántcsontpart, amely Pepe duplájának köszönhetően továbbra is 2-0-ra vezet, és a csoport második helyén áll Tóth Béla, Ecuador, Németország.
0: Undav lőtte a labdát az oldalhálóba, és mutatja Undav, hogy ebbe még beleért a védő. Hát itt végül is Galíndez kapus csak kalimpált egyet a lövés pillanatában, hárítania nem kellett, és hát mintha valóban lett volna még egy érintés ekvádori részről Undav lövését követően, de a játékvezető kirúgást ítélt. Félix Torres védekezett egyébként Undavval szemben. 93. perc a mérkőzésen, lassan a jelzett ráadás feléhez érkezünk. Preciado vágja a magasba a labdát, Rüdiger testéről sodoródik tovább Neuerhez, a kapus pedig gurítja ki a bal oldalra. Raum zakatolhat előre, mellette Muziala. Német akció. Ekvádor 2-1-re vezet, hogyha így marad, akkor Ekvádor tovább jut, és az már a mérkőzés előtt eldőlt, hogy Németország csoport elsőként harcolja ki a helyét a legjobb 32 között. De ennek ellenére a németek jönnek előre, azért, hogy megőrizzék a veretlenségüket a világbajnokságon. Bayer és Gross összjátéka, Bayer túl hosszan kapja vissza, elé zárnak a védők, Estupiñán tisztázott. Visszafejeli Tá, még egy bólintás most már Moises Caicedótól, viszont német lábra emeli Raumhoz, aki meg a térfél közepén kötött ki. Most már 4 perc is letelik a jelzett ráadásból, Még mindig a németeknél a labda. Nagyon mélyen védekeznek az ekvádoriak, de egyelőre nem találják a réseket a németek. Stiller visszagurítja Tához, Táki a jobb szélre, Bayer nem tudja átfűzni magát azon az Estupiñánon, aki amióta csereként a pályára lépett, azóta hiba nélkül védekezik. Dobhat Bayer a jobb oldalról, behajítja a 16-oson belülre, ezt is kifejelik a védő. Hát egész egyszerűen egy sárga nagy fal emelkedik most az ekvádori kapu előtt. Bármit csinálnak a németek, nem tudnak a közelébe jutni Galíndeznek. A bedobás követően megint a 16-os környékén a labda, fordulásból egy lövés, és ez felszabadítása legyen értékű. Gross lőtt a lelátóra. 95. perc a mérkőzésen, és könnyen lehet, hogy Gonzalo Plata gólja egy szögletet követően negyed órával a vége előtt továbbjutás jelent Ecuador számára, mert hogy Németország, Ecuador 1-2. Regős László Pál, Philadelphia.
2: 95. perc, Curaçao Elefántcsontpart tovább és 0-2, komoly történések itt nincsenek, 6 perc hosszabbításban még másfél perc van hátra, menjünk vissza Tóth Bélához, Ecuador, Németország és óriási izgalmak.
0: 2 perc maradt még a jelzett ráadásból, a németek loholnak a labdáért, de ezt nem lehet utolérni. Sebastián Becasese, az ekvádoriak szövetségi kapitánya. Hát most már én félek azért, hogy nehogy szívinfarktust kapjon, akkora elánnal teszi ott a dolgát a kispad mellett, óriási gesztusokkal, hatalmas hívvel magyaráz a játékosainak. Még másfél perc maradt a jelzett ráadásból. Német előreivel és Chao fejelni a 16-oson belőle tisztáznak a védők megint csak. Caicedo mennek előre ketten, és az ekvádoriak kiemeli a labdát a baloldalra, Platához Caicedo, ott van előtte Rodriguez, Plata egy csellel elhúzza a sorokba, és aztán talán Gross lerántja őt, igen, a játékvezető Iglát, a szabadrugás befelé Ecuador javára, 1 perc maradt a ráadásból. Itt lehet, hogy ez a szabadrugás lesz a mérkőzés utolsó momentuma, ezt pedig nem fogják elsietni az ekvádoriak, úgyhogy addig menjünk Philadelphiába, mert ott is a mérkőzés végén járunk.
2: A 96. percben egészen pontosan 2-0 vezet tovább, és Elefántcsontpart, amelynek szurkolói már igazi fesztivál hangulatot teremtenek a lelátón, hiszen története során először juthat tovább az Elefántcsontparti válogatott, vagy jut tovább, mert azért itt már fél perc alatt sok minden nem fog történni. 2-0 Elefántcsontpartnak, még nincs vége a meccsnek, de menjünk vissza Tóth Bélához.
0: Itt a szabadrugás, le fogják gurítani a sorokba az ekvádoriak. Az a cél, hogy ezzel minél több időt elvesztegessenek az értékes játékidőből. Vite mutatja még itt a társaknak, hogy menjenek oda a sorokba, meg panaszkodik a játékvezetőnek, hogy a németek nem adják meg a 9 méter távolságot. Legurítja Vite Estupiñán a sarokban. Plata kiről megy ki? Német játékosról megy ki. És nem is lesz folytatás már a mérkőzésen. A játékvezető Tori Penso lefújja a találkozót. Ecuador 2-1-re legyőzi Németországot, és bejut a legjobb 32 közé ezzel a sikerrel. Extázisban az ecuadori szurkolók a New Yorki stadionban óriási örömünnep veszi kezdetét, mert a dél-amerikai válogatott a mérkőzés megelőzően még gólt sem tudott lőni ezen a világbajnokságon. Kikaptak 1-0-ra Elefántcsontparttól, úgyhogy rúgtak 3 kapufát azon a mérkőzésen. Majd aztán játszottak egy gól nélküli döntetlent az újonc Curaçaóval szemben, úgyhogy azon a mérkőzésen 27 kapura lövésükből 15-ször eltalálták a kaput. Róm kapus akkor azon a mérkőzésen kivédte a szemét minden ekvádori csatárnak. Ezen a mérkőzésen pedig hátrányba kerültek már a második percben az ekvádoriak, Zeli találatának köszönhetően vezettek a németek, 7 perc után viszont 7 percre rá egyenlített Ecuador Angulo találatával, és a második félidőben óriásit küzdve egy szöglet után a 77. percben Plata vágta a létszalán labdát, és azzal megnyerte a mérkőzést a dél-amerikai válogatott. Itt a szövetségi kapitány Sebastián Becasese már a lelátón a szeretei ölelésében ünnepel, mert Ecuador tovább jutott. A végeredmény még egyszer, Ecuador Németország 2-1, és van már végeredmény Philadelphiában is.
2: Bizony van, nem sodorta el a kék hullám az elefántokat, Curaçao elefántcsontpart 0-2. Az afrikai csapat először jutott tovább VB csoportkörből története során. Curaçaói lövéssel indult pedig a mérkőzés, a második percben Csong életerős lövését Fofana ütötte ki, innentől pedig az elefántcsontpartiak átvették az irányítást, és a hetedik percben már a vezetést is megszerezték. Diomandé a bal oldalon szerzett labdát a 16-oson, belül laposan középre tette az alapvonaltól, Pepe pedig az ötösről közelről bepasszolta az üresen maradt kapuba. Ezután főleg távoli lövésekkel próbálkoztak a csapatok, és picit le is lassult a mérkőzés tempója. A félidőben 1-0-ás elefántcsontparti vezetéssel mentek pihenőre a csapatok, és a második játékrész is curaçaói próbálkozással kezdődött. Floranus lövése került el centikkel az elefántcsontparti kaput, de azért jobbára az afrikaiaknál volt a labda. A 65. percben pedig megszerezték a második gólt, és Sangaré remek passzát a 16-os sarkánál vette át Pepe. A becsúszó curaçaói védőt ott hagyta már az átvétellel, aztán 14 méterről jobbról, bal belsővel a hosszú felső belőtt. Ezzel 2-0-ra vezetett már az elefántcsontparti csapat, amely nagyon rutinosan tartotta a labdát, és ezzel az eredményt is a folytatásban. A curaçaói csapat pedig bár becsülettel próbálkozott, igazán nagy helyzetet már nem tudott kialakítani, ennek megfelelően gólt sem szereztek. Elefántcsontpart győzött, és ezzel negyedik világbajnokságán sikerült először túlélnie a csoportkört. A folytatásban Norvégia vagy Franciaország vár rá. Curaçao pedig története első VB-jén minden idők legkisebb lakosságú világbajnoki résztvevő nemzeteként gólt szerzett Németország ellen, pont szerzett Ecuador ellen, és bár most szomorkodnak és könnyes szemmel ölelgetik egymást, mégis emelt fővel térhet majd haza a Szigetország válogatottja. Curaçao elefántcsontpart 0-2. Megyünk vissza Tóth Bélához és Ukovics Lászlóhoz.
0: Ecuadornak ez az 5. világbajnoki részvétele, és mindössze másodjára jut tovább a csoportból. Ezt megelőzően 2006-ban sikerült nekik a kvartettjükből tovább jutni, akkor a második helyen tették ezt meg. Most pedig a harmadik pozícióban tovább jutnak, és folytathatják majd a legjobb 32 között. A végeredmény tehát Ecuador, Németország 2-1. Na de hogyan láttad ezt a találkozót, Laci?
1: Julian Nagelsmann tudtára adta az ekvádoriaknak, hogy nem veszi félváról Németország a mérkőzést, csak két helyen nyúlt bele a csapatba. Én azt gondoltam, hogy több játékos pihentetni fog, mivel már mérkőzés előtt tudtuk, hogy Németország csoport elsőként jut tovább, függetlenül a mérkőzéstől. Ecuadornak a továbbjutáshoz csak a győzelem volt megfelelő eredmény. A németek akarata érvényesült, a második percben már Zané révén megszerezték a vezetést, és az első 8-10 percben nagyon jól játszottak a németek, több helyzetet is kidolgoztak, nem tudták növelni az előnyüket, és lehet mondani, hogy a semmiből a 9. percben Angulo kb. 20-25 méterről egy nagyon szép lövést küldött a bal alsó sarokban, Ayer megmozdulni sem tudott, egyenlítettek az ekvádoriak. És a félidő további részében, a 10. perctől Ecuador átvette az irányítást, nagyon vehemensen játszottak, tényleg minden labdáért úgy mentek, mint az életük múlna rajta, érződött, hogy mindent megtesznek azért, hogy legyőzzék ma Németországot, és a németek egy kicsit belekényelmesedtek a mérkőzésbe, de a félidőig nem változott az eredmény. A második félidőben Németország próbálkozott cserékkel frissíteni, de igazán áttörést nem tudott elérni, és még jobban belekényelmesedtek a németek a mérkőzésbe, úgy voltak vele, hogy azért ne kapjunk ki, az első hely már megvan a csoportba, erre nagyon jól ráérzett Ecuador, és egyre bátrabban kimerészkedtek, egy-egy kontrából lett volna lehetősége Németországnak, de mivel nem volt bennük az a spiritus, ami az eddigi mérkőzéseken, az a mindenáron való győzni akarás, mert németeket mindig jellemzi, ezért a rossz döntéseket hoztak a végjátékba, gondolok itt például Zané kiugrott nagyon nagy helyzetbe a bal összekötő helyén, lefektette már a védőt, kapussal állt szembe, és egy olyan lövést eresztett meg, ami először a földre pattant, majd a kapus kezében elhalt, ki se ejtette az ekvádori kapus. Majd az ekvádoriak egyre többet tartózkodtak a német kapu előtt, és ez meg is hozta az eredményét. Rodriguez gyönyörűen vett le egy beadást az ötösön, ott a lövését még táblokkolni tudta a szöglet, és a szögletből egy csúsztatás után, ami Neuer kezébe jött volna, ez a rövid ötösről csúsztatták meg a labdát a kapu felé, Neuer tartotta a kezét, hogy beleessen a labda, megelőzte Plata, és egy méterről a léc alá vágta, óriási örömünnep tört ki az ekvádoriak körében. Hatalmas ünneplés kezdődött, ez a 77. percben volt, akkor még hátra volt 13 perc, meg utólag megtudtuk, hogy 7, tehát 20 perc volt még akkor hátra a mérkőzésből. Na akkor próbált éredezni Németország, de ha egy csapat leadja az energiaszintjét, akkor nagyon nehéz újra fölpörögni arra a szintre. Mentek becsületből előre, próbáltak egyenlíteni, Ecuador ekkor már heroikus küzdelmet folytatott, teljesen átélték a mérkőzést, mindent beletettek, Becasese leföl rohangált a kispad előtt, az ecuadori kapitány, még cseréltek amennyit tudtak, Caicedo nagyon-nagyon sok munkát tett bele a középpályán, és utólag azt kell mondanom, mert a végeredmény után nem sikerült németeknek egyenlíteni, 2-1-re győzött Ecuador. A második félidő alapján és a teljes meccset is, ha összefoglalom, akkor teljesen megérdemelt győzelmet adott Ecuador, és ebben tovább jutott a 32 közé.
0: Gonzalo Plata a legjobb 32 közé lőtte a csapatát, Ecuador, Németország 2-1. A világbajnokság E csoportjának egyik rangadóját úgy várták a csapatok, hogy Németország korábbi két győzelmének köszönhetően már biztosan tovább jutott csoportgyőztesként, Ecuador pedig még csak gólt sem szerzett a világbajnokságon, ráadásul mindenképpen nyernie kellett ahhoz, hogy tovább jusson. A második percben már is vezetés szerzett a német válogatott, Zanénak gurította be a labdát Wirtz, Zané pedig 15 méterről ballal a jobb alsó sarokba lőtte a labdát, ezzel szerzett vezetést, tehát Ecuador. A gólt vizsgálták, mert hogy a labdaszerzésnél Pavlovics magasra emelte a lábát és eltalálta Vite fejét, ám a játékvezető megadta a találatot. 7 perccel ezután viszont egalizált az ecuadori válogatott. Vite szerezte meg a labdát a térfélen, a németek térfelén. Angulót játszotta meg, aki cipelte a labdát, majd aztán 20 méterre a kaputól lőtt, méghozzá a bal alsó sarokba. Egyenlített tehát a dél-amerikai válogatott, és ezzel megszerezte első gólját ezen a tornán. A szünetre is így fordultak a csapatok, mert hogy az első félidőben kiegyenlítettebbé vált a játék a gólt követően, és a második játékrész legelején egy 11-est ítélt a játékvezető a németek javára, ezt VAR-vizsgálat után egy megelőző német szabálytalanság miatt visszavonta Tori Penso. Az utolsó negyed órára ráfordulva Zani eldönthette volna a mérkőzést, mert hogy zicserbe került, viszont rosszul lőtte el a labdát és a lövést lenyelte Galíndez kapus. Nem sokkal később pedig egy szögletet követően megszerezte a vezetést Ecuador. A jobb oldalról ívelődött a labda, amit a csereként pályára lépett Rodriguez megcsúsztatott. 2 méteren állva a kirobbanó Neuer keze előtt Plata pedig a léc alá vágta azt. Ezzel tehát fordított Ecuador, és mivel a hátralévő időben hiba nélkül védekezett, 2-1-re győzött Németországgal szemben, és biztosította továbbjutását a legjobb 32 közé. Ebben a csoportban ugyanis a németek az első helyen végezve 6 ponttal tovább léptek az egyenes kieséses szakaszba. Elefántcsontpart szintén 6 ponttal, de a németek ellen elszenvedett vereség miatt a második helyen szintén bejutottak a 32 közé. Ecuador pedig 4 pontot jegyzett, csoport harmadikként pedig a nullás gólkülönbségének köszönhetően még Bosznia-Hercegovinát is megelőzve már biztosan ott van az egyenes kieséses szakaszban. Ecuador, Németország 2-1. Vukovics Lászlónak nagyon szépen köszönöm a szakértő segítséget. Ő még marad, mert hogy a folytatásban szakértelmével segíti majd Regős László Pál munkáját, mert hogy befejeződik az F csoport is, azzal majd jelentkezünk most már bő 50 perc múlva, mert hogy hajnal 1 órakor természetesen folytatódik közvetítés sorozatunk a labdarúgó világbajnokságról. Addig pedig köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
3: Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között.
2: Ha Magyarország nyeri az olimpiát!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A portugáliai Európa-bajnokság egyik legnagyobb magyar hőse Kőhami Emese volt. A 24 éves kajakos K1000 és K1500 méteren is aranyérmet szerzett. Ezzel a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője lett a Montemaro Gulvejhóban. Pályafutása során már 7-szeres világbajnoknak és 6-szoros Európa-bajnoknak mondhatja magát, miközben a következő évek egyik legizgalmasabb kérdése a közelgő 2028-as olimpia. Kőhami Emese a vendégünk, szia!
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
2: Hát ugye két aranyérmet tértél haza az Európa-bajnokságról, ráadásul teletél a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője. Volt már időd végig gondolni, hogy pályafutásod szempontjából hová helyezed ezt a versenyt?
3: Mindenképp nagyon magasra, mert két egyes számban sikerült ugye EB-t nyernem. Hatalmas nagy öröm volt. Tényleg utána volt egy kis időm megünnepelni, de tényleg nagyon-nagyon örülök mindkettőnek.
2: Volt most egy kis pihenésre is idő?
3: Igen.
2: És akkor most hogy néz ki a következő pár hét?
3: Igen, most egy hetet otthon voltam, már azért hiányzott az otthonlét, mert nem sűrűn tudok hazajárni. Most úgy néz ki, hogy augusztus végén lesz majd a világbajnokság. Arra készülünk, jövő héten megyünk majd Leszolnokra, és akkor ott fogjuk majd tölteni a nyarunkat.
2: Majd erről is mindenképpen beszélünk. Ugye a 2024-es világbajnoki cím után most Európa-bajnok lettél 1000 méteren is. Ez számodra inkább egy újabb siker, vagy annak a bizonyítéka, hogy ezen a távon ma már stabilan a világ élvonalába tartozol?
3: Igen, ez szerintem mindig is az egyik kedvenc számom volt az 1000 méter. Az első EB címemet azt egyébként párosban szereztem, ugyanígy 1000 méterre rendes ijesztivel, szóval újra jó volt tényleg ezen a távon így menni.
2: Ugye a döntőben gyakorlatilag végig tedig tátad a tempót, ez tudatos taktika, vagy igazából így hozzá, de hogyan épített fel a versenyeidet?
3: Az elő és a középfutam az nem úgy sikerült egyébként, ahogy szerettem volna. Ugye az előfutamból ott lehetett volna rögtön a döntőbe kvalifikálni. Ez sajnos nem sikerült, mert második helyen értem be. De viszont rengeteget tanultam abból a pályából, aminek így utólag viszont örülök. Illetve így volt lehetőségem a középfutamot is menni, ahol szintén nem sikerült a legtökéletesebb pályát mennem. De ott is annyi kis hiba volt egyébként abban a futamban, hogy azt mind sikerült a döntőre javítani, és így viszont a döntőre úgy tudtam átállni, hogy tényleg egy tökéletes pályát mentem.
2: Itt a beszélgetés előtt kérdeztem, milyen idő van, és ilyesmi. Te milyen időt preferálsz jobban? Esik egy kicsit az eső, fúj a szél, erről mesélj kérlek, és arra is, hogy milyen volt az idő ott, és milyen voltak a körülmények.
3: Egyébként az eső az nem szokott zavarni, inkább a szél az, amit szerintem így a legjobban a kajakkenusokat zavarni tudja. Egyébként én a szembeszeles pályákat talán jobban szeretem, de most már egyre jobban szeretek hátszélben is menni. Viszont ez a portugál pálya, ez nagyon híres a jobbos oldalszélről, ami ugye ezért nem túl szerencsés, mert lehetnek azért pálya előnyök. De egyébként szerintem egész jól sikerült lehoznom ezt a pályát, szerintem jó helyre is kerültem azért, de tényleg mindent megtettem, amit tudtam, és úgy is sikerült.
2: Én, mint nem szakmabeli, azért érdekel, hogy miért szeret valaki szembeszélve menni.
3: Nem tudom, valahogy jobban érzem a technikát egyébként. Talán jobban le tudom feszíteni a húzásaimat, és úgy érzem talán, hogy levegőt is kapok egyébként, szóval hogy azért az előnye a helyzetben, igen. Meg talán nekem az állóképességem az jobb lehet, mint a többiek, és szóval én szeretem, hogy a kicsit talán hosszabb a pálya.
2: Melyik aranyál közelebb hozzád? Az 1000 méteres, amelyben most lettél először Európa-bajnok, vagy az 5000 méteres, amelyben évek óta világ legjobbai között vagy?
3: Hú, ezzel még nem gondolkodtam. Egyébként mindkettő nagyon fontos tényleg, és mindkettő másért. Nagyon örülök, hogy 5000-en tudtam nyerni. Azért az utóbbi időben ott volt a svéd lány Melina Andersson, aki azért várhatatlan volt tényleg az elmúlt években. És nagyon örülök, hogy sikerült őt most elkapnom. Ezren viszont tényleg pályán sikerült nyernem, és ilyen még szerintem nem volt eddig, szóval így ebben. Szóval azért az is közel áll hozzám, de talán most azt mondanám, hogy az 5000 méter.
2: Ha visszamegyünk 2021-ig, ugye amikor 19 évesen világbajnok lettél 5000 méteren, ma már látod, hogy az a győzelem előre jelezte ezt a pályát, vagy akkor még te sem gondoltad, hogy ilyen gyorsan a sportág elitjébe kerülsz?
3: Én mindig is nagyon szerettem tényleg a hosszabb távokat, és ott 21-ben az 5000 méter az akkora élmény volt nekem, és annyira elvesztem a versenyzést, hogy éreztem, hogy ez mindig is nagyon közel fog állni a szívemhez, és ha lesz lehetőségem, akkor mindig törekedni fogok arra, hogy tudjak 5000-et menni. ugyan időközben sajnos behoztak egy olyan döntést, hogy futószakaszok is vannak az 5000 méteren. Ez az EB-n még nem jött be, szóval ott futás nélkül kellett abszolválni a távot, de a világbajnokságokon, világkupákon ott viszont most már 5 futószakasz van az 5000 méteren, ami nekem talán egy kisebb nehézség, de szerintem abban is egyre többet fejlődök, és úgy látom, hogy ott is történt azért előrelépés.
2: Mi változott benned a legtöbbet azóta?
3: Talán egyre inkább szeretem egyébként az 5000-et, ez azért mindig is bennem volt, de nagyon szeretem ezt a taktikai részét, hogy tényleg folyamatosan kell gondolkodni, és nem úgy, hogy csak ráállsz a pályára, és senki mással nem foglalkozol, csak magaddal, és tényleg úgy mész, ahogy edzéseken begyakorlod, hanem itt tényleg bármilyen váratlan helyzet érhet, amit tényleg nagyon gyorsan kell reagálni, és nagyon kell arra törekedni, hogy mindig ott legyél, mindig figyeljél, mindig jó helyen legyél, és talán ez a legnagyobb szépsége szerintem ennek.
2: Ugye a hölgyetnek a koráról nem illik beszélni, de nálad azért ez most adja magát, hiszen valamihez kell kötnünk. Miben más versenyző ma 24 éves külhami emese, mint a 19 éves?
3: Sokkal tapasztaltabb vagyok, szerintem, és talán profibban tudok most már a versenyekre készülni. Régen igazából mondhatnám, hogy még egy bemelegítési rutinom se volt egyébként, és ez így az elmúlt években alakult csak ki igazán, és tényleg rájöttem, hogy ez mennyit is tud segíteni, és mennyit számít. Szóval én talán ezt mondanám úgy, hogy talán ebben fejlődtem a legtöbben.
2: Bemelegítési rutin, és babonás is vagy?
3: Egyébként ezt így nem mondanám.
2: Csak azért bontsuk ki a bemelegítési rutint.
3: Igen, szóval azért gyerekkorom óta van egy-két dolog, amit mindig ugyanúgy csinálok. Mindig beszélek a szüleimmel előtt a telefonon, hogyha ott vannak, akkor mindig befonják a hajamat. Ha nincsenek ott, akkor mindig megkérek valakit azért, hogy legyen befonva a hajam. Szóval van egy-két ilyen dolog, de úgy vagyok vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor se történik semmi.
2: Tehát
3: szóval
2: akkor nem zökkent ki.
3: Nem, egyáltalán nem. Szóval azért ezekre mindig felkészülök, hogy ne történjen váratlan helyzet, szóval nem tudnak szerencsére ezek így megzavarni.
2: Ugye a legnagyobb sikereidet K1000 és K1500 méteren érted el, miközben ugye egyik sem olimpiai szem. Egy sportoló ezt hogyan dolgozza fel, amikor tudja, hogy a világ legjobbjai közé tartozik, de nem azokban a számokban, amelyek az olimpián szerepelnek?
3: Igen, ugye mi egész évben az 500 méterre készülünk, már egyesben, négyesben és párosban is az olimpiai táv. Szóval nekünk a felkészülés az mindig e köré épül fel. Az 1000 az igazából, meg az 5000 is, az csak egy ilyen mellékvonal igazából. Ezt már csak azért csinálom, mert tényleg nagyon szeretem. De hogy a felkészülés, az tényleg az 500 méterre készülök igazából, igen. Szóval mindig azért nagyon jó, hogy tudom, hogy ott van az 1000, meg az 5000, az mindig egy kis mankó igazából, hogyha nem sikerül mondjuk az olimpiai távon úgy teljesítenem, akkor azért mindig ott van egy ilyen B-opciónak. Nyilván az a cél mindig, hogy sikerüljön az olimpiai távokon minél előrébb végeznem. Te vagy, hogy sikerült a négyesbe bekerülni, aminek nagyon örültem, és nagyon nagy dolog volt. Idén a válogatón 5. lettem, szóval most így a négyes az nem sikerült, de a jövőben mindenképp azért ez a cél.
2: Itt majd a négyes is fogunk beszélni, viszont egy valami érdekel, hogy az 5000 méterről nagyon nehéz átállni 500-ra? Vagy mi a nehezebb, fejben vagy testben átállni?
3: Egyébként nekem szerintem nem annyira nehéz, mert azért én Vácon kezdtem kajakozni a Dunakanyarba. Azért a váciak híresek arról, hogy hosszabb távokon, maratonon, 5000-en azért jól tudnak menni, és tényleg nekem ez már szinte így a véremben benne van egyébként, szóval nem mondanám nehéznek. Nyilván az első 5000-es verseny az évben azért nehezebb, mint egyébként utána, mert először mindig olyan furcsa még visszatérni, hogy akkor megint kicsit ravaszabbnak kell lenni, újra felvenni ezt a mentalitást, de fordítva sem mondanám egyébként nehezebbnek, de azért tudom, hogy ilyenkor hosszabb edzéseim vannak, most ugye kimondottan az EB előtt, ott ugye hosszabb távra készültem, szóval azért kicsit így más volt az edzésprogram.
2: És akkor beszéljük a négyes, hogy tavaly bekerültél a Folytsára, Pup Noémi, Újfalvi, Laura összeállítású négyesbe. Mit adott neked az a hajó, és mennyire érzed reális útnak a K4-500-at Los Angeles felé?
3: Hogy ott az EB az nagyon jól sikerült nekünk. Szerintem olyan jó négyesbe még nem is ültem egyébként. Ott végig elvesztem azt a pályát, amit tudtunk jönni, és szerintem egy tökéletes pályát tudtunk jönni. Hatalmas élmény volt egyébként, az egész versenyt nagyon élveztem, és az egész felkészülést is. Szerintem ott nagyon jól összecsiszolottunk egyébként. Nagyon remélem, hogy lesz erre még lehetőségem, mert egyértelműen ez a cél. Szóval a jövőben is ezért erre fogok törekedni.
2: Ugye a magyar női kajak talán erősebb, mint valaha. Mennyire inspiráló és mennyire nehéz olyan versenyzőkkel harcolni ugyanazokért a helyekért, mint mondjuk Csikós Zsóka, vagy Puknai, vagy Focsára?
3: Igen, nagyon érdekes, mert Csikós Zsókával tényleg gyerekkorunk óta együtt versenyzünk. Emlékszem, hogy már a legelső versenyemen is ott volt, szóval tényleg én ott már 8 éves korom óta ismerem, és tényleg már annyi versenyünk volt együtt, és annyiszor indultunk együtt, hogy már nagyon ismerjük egymást. De azért nagyon motiváló tényleg nézni, hogy mekkora előrelépést tett egyébként tavaly, és nagyon motiváló tényleg számomra, hogy velük versenyezhetek.
2: Milyen Zsókával a kapcsolatod?
3: Szerintem nagyon jó egyébként. Volt egy időszak, amikor mentünk párost is. Az is szerintem nagyon jó volt. Remélem, hogy akár még a jövőben erre is lehet majd példa.
2: Ugye, ha már Zsókára beszélünk, ugye tavaly még ő nyerte ezt a számot az Európa-bajnokságon, ugye idén te kaptál lehetőséget, és rögtön aranyérem lett belőle. Néha tényleg nehezebb a magyar válogató, mint maga a világverseny?
3: Én ebben szinte biztos vagyok egyébként, főleg 1000 méteren. Tényleg olyan időt ment a Zsóka is a Zsóka válogatón, ami azért elég ritka. Szóval azért nehéz dolgom van nagyon vele felvenni a versenyt, de igyekszem nagyon.
2: Ugye az Európa-bajnokság után most már a világbajnokság következik. Mely számokban szeretnél indulni, és körvonalazódik-e már, hogy a szakmester milyen szerepet szán neked?
3: Egyelőre úgy néz ki, hogy 5000 méteren fogok tudni indulni, aminek tényleg nagyon örülök, és már el is képzeltem, hogy szeretném a felkészülést erre megcsinálni, hogy azért többet szeretném gyakorolni majd a futószakaszt, meg a kibeszállást a hajóba. Szóval ez mindenképp ott van. Illetve azért még jó lenne egy számot indulni, azért ez még nagyon sok mindentől függ, hogy fog alakulni.
2: Jó lenne egy számot indulni, melyik lenne az egyébként, melyben látod ezt a perspektívát, ami az olimpiai irányba is jó lehet?
3: Most egyelőre úgy néz ki, hogy lehet, hogy lesz egy páros válogató, de nem tudom, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, hogy lesz.

0: hogy egy páros hajót képzeljünk el, hogy a szakmai stáb is navigál, delegál hozzád valakit, vagy egymáshoz köttiteket, vagy olyankor, hogy néz ki ez?
1: Ugye mi Esztivel nagyon sokat párosoztunk régen, még ifjúsági korunkban nyertünk ifjúsági VB-t is, és nagyon-nagyon szeretek tényleg vele menni csapathajót, de már szerintem 2 éve vagy 3 éve már nem ültünk össze. És ugye a válogatón nem indultam párost, amit egyébként most már bánok, hogy nem mentem, és ott Esztivel mehettem volna egyébként. De most nagyon örülök, hogy adódott még egy ilyen lehetőségünk, és tényleg ezt megpróbáljuk megragadni.
0: Ugye Esztert említetted most több ízben is, neked milyen az ideális páros? Milyen lehet az ideális partner?
1: Egyébként szerintem ő az. Uh-huh. Úgy érzem, hogy személyiségünk az nagyon közel áll egymáshoz. Ugye mi teljesen egyidősek vagyunk, szóval én tényleg vele nőttem fel, és tényleg már ifjúsági korunk óta versenyzünk együtt, egymás ellen, egymásért, szóval szerintem nagyon fontos egy csapathajóban az összhang, és enélkül szerintem nem lehet úgy teljesíteni.
0: Ugye a páros mondtad most, hogyha csak a Los Angeles nézzük, el tudod egyébként alapvetően képzelni magadat másban is, négyesben is, egyesben is?
1: Egyébként nagyon szeretném. Ugye itt a legfontosabb, hogy egyesbe tudjak majd jól menni a válogatón. Ez a fő cél. Utána persze kiderül majd, hogy ez mire elég, de nagyon örülnék, hogyha tényleg lenne egy olyan párom, és Esztivel úgy érzem, hogy talán ez lehetséges, hogy párosban is oda tudjunk majd érni.
0: Ugye most 24 éves, ezt beszéltük többször is, világbajnok és Európa bajnoki címekkel a hátad mögött. Úgy érzed, hogy már megérkeztél a nemzetközi elitbe? Én többször azt mondtam, hogy azért már vastagon ott vagy.
1: Talán azt mondanám, hogy igen. Ezért ugye a legtöbb eredményem az nem olimpiai számból van, de mindegyikre nagyon büszke vagyok. És szerintem ez nem volna egyébként az értékéből. Nyilván itt talán a legmagasabban az EB arany van az négyesben, ugye az olimpiai szám volt, de remélem, hogy erre még azért lesz alkalmam.
0: Akkor menjünk tovább a kérdésben úgy, hogy most kezdődik a pályafutásod legnehezebb időszaka?
1: Talán így is lehet mondani, igen. Mert egyébként minden év nagyon nehéz, és minden évben rengeteget tanulok, és tavaly is ezért voltak nehézségek, de ebből nagyon sokat tudok profitálni. Szóval remélem, innen már csak könnyebb lesz, de ez eddig még sose így volt.
0: Mi kell ahhoz egyébként szerinted, hogy most nem az olimpiai számok világklasszisából előre lépjél, és éremesélyes versenyzővé válj szerinted?
1: Szerintem egyébként nagyon jó úton haladok, és azt veszem észre, hogy évről évre egyre jobb a teljesítményem az olimpiai számokban. Nagyon remélem, hogy jövőre sikerül egy még jobb eredményt elérni a válogatón. Nagyon szeretnék dobogóra kerülni, mert szerintem azzal már nagyobb esélyem lenne egy négyesbe bekerülni, vagy akár tényleg egy párosba.
0: Beszéljünk egy picit a háttérről, hogyan készülsz, és ki az, aki mentálisan téged segít?
1: Ugye én a Kovács Katalin Akadémián készülök, Samu Andrea az edzőm. Szerintem nagyon jó kis csapatunk van. Most egyelőre úgy néz ki, hogy 3-an vagyunk. Pető Hannával és Újfalvi Laurával készülök. Nagyon szeretem ezt a csapatot, nagyon motiváljuk egymást, és tényleg bármi van, mindig tudunk egymásra támaszkodni, és mind mentálisan tényleg egy olyan löketet tudunk adni egymásnak, ami előre visz minket, és mindenkinek mindig van egy-két jó szava a másikhoz, hogyha látjuk, hogy valaki kicsit mélyebben van, akkor megpróbáljuk őt felhúzni és segíteni neki. Szerintem nagyon jó a hangulat a csapatban, szóval ez mindenképp mentálisan egy nagy segítség.
0: Beszélj még Los Angelesről, vagyis hogyha beszélj még a világbajnokságról, ugye kezdődik most már a felkészülés, mikor kezditek majd el?
1: Igen, a héten kezdtük.
0: Igen.
1: Egyelőre még a Kolonics telepen edzünk ezen a héten, és jövő héttől fogunk lemenni Szolnokra. Ugye a nyarunkat azt ott fogjuk valószínű tölteni, de nagyon szeretem egyébként Szolnokot, az egyik kedvenc helyem, ott szoktunk ilyenkor edzőtábor, az nagyon jó hangulata, azért nincs is annyira messze innen, szóval én már ezért nagyon várom a felkészülést.
0: A mostani Európa-bajnokság után inkább nőtt az önbizalmad a VB előtt, vagy éppen nagyobb lett az elvárás önmagaddal szemben? Mennyire magas az elvárás önmagaddal szemben? Erre a kettőre is válaszol, kérlek külön.
1: Ezren ott nagyon szerettem volna igazából nyerni, szóval úgy mentem oda, hogy nagyon szeretném megnyerni az 1000 métert. Ott nagyon izgultam is egyébként előtte, mert ugye az elő és a középfutam az nem úgy sikerült, és kicsit ott elbizonytalanodtam, de

0: de szerencsére nagyon jól sikerült összerakni magam mentálisan előtte, és úgy meg is lett az eredménye. 5000-et az pedig csak élvezni szerettem volna, ahogy szoktam, és oda már tök nyugodtan tudtam odaállni, tudtam, hogy már van egy aranyom, és ezért úgy kicsit felszabadultabban tudtam versenyezni. Igazából a világbajnokságra az elvárásom magam felé ott tényleg az, hogy nagyon okosan tudjak versenyezni. És ugye, mint mondtam, ott lesz futószakasz, szóval, és tudom, hogy a svéd lány nagyon erős ott, és nagyon nehéz lesz őt megszorongatni, de mindenképpen szeretnék kicsit közelebb kerülni hozzá.
1: A világbajnokságon inkább az eredmény lesz a fontos, vagy az, hogy a következő olimpiai ciklus szempontjából is üzenetet küldje szakmának?
0: Igazából ott is nyilván fontos az eredmény, azért az mindig ott van, és talán mindig ez a legfontosabb, de nagyon szeretném élvezni, és nem szeretnék foglalkozni igazából semmi mással, hanem tényleg csak magammal, hogy élvezzem a versenyzést, hogy meg tudjam oldani a váratlan helyzeteket, inkább én ezt a részét keresem majd szerintem így a világbajnokságon.
1: A világbajnokság után szeretnél tisztában látni az olimpiai utaddal kapcsolatban, vagy szerinted ez még egy hosszabb folyamat lesz, vagy lehet?
0: Hát szerintem azért ez egy hosszabb folyamat, ugye ahhoz még van még 2 év, de látom az utat egyébként magam előtt. Nyilván próbálom rövid kis célokat állítani magamnak, és még azért rengeteg feladat van addig, és tudom, hogy mit kell tenni azért, hogy odaérhessek. Rengeteget kell fejlődni, mentálisan is.
1: Miben kell fejlődnöd?
0: Talán azt mondanám, hogy kicsit magabiztosabban kéne néha versenyeznem. Sokszor mondjuk 1000 méteren is előfordul az, hogy nem merem mondjuk a távnak az első felét úgy bevállalni, hogy nehogy elfáradjak mondjuk a végére. És viszont ezt most sikerült megcáfolnom az EB-n, ugye ott már nagyon bekezdtem az elején, mondtam, hogy megpróbálom, rengeteget dolgoztam érte, meg kell tudnom csinálni. És ez így is volt. Szóval ezt szeretném minél tovább vinni, hogy tényleg ezt az 500 méterre is át tudjam majd tenni.
1: Hát volt, hogy úgy szálltál ki a hajóból, hogy még lehet, hogy maradt benned annyi, amit előhettél volna az elején?
0: Hát ezt így konkrétan azért nem mondanám.
1: Na, azért kérdezem, igen.
0: De sokszor volt olyan, hogy éreztem, hogy annyit kaptam az elején, hogy azt már nagyon nehéz volt a végén behozni, és sokszor nem is sikerült. És nagyon elfáradtam ugye a végére, de talán egy jobb taktikával előrébb lehetett volna végezni.
1: Ugye az elején talán kérdeztem így a szakmaistába kapcsolatban, hogy volt-e bármilyen visszajelzés? Volt bármilyen visszajelzés, hogy alapvetően így hosszú távon, hogy számolnak veled? Egyes, páros, négyes?
0: Így konkrétan egyébként erről nem volt szó. És őszintén szóval nem is szeretnék ilyenekkel foglalkozni. Szóval én mindent megteszek, amit tudok, és mindent meg is szeretnék tenni, amit tudok. És úgy gondolom, hogyha csak magamra tudok fókuszálni, és mindent beleteszek abba a zsákba, akkor majd igazából kiderül, hogy mire elég. És így nem szeretném, hogy így más elvonja a figyelmemet.
1: Azt mondtad az elején, hogy az 1000 és az 5000 méter egy mankó. Meddig lehet az mankó? Mert egyszerűen a mankót el kell hagyni.
0: Pontosan, igen. Tavaly ez igazából megtörtént, ugye, szóval tavaly nem indultam 1000-et és 500-at. Nagyon jó kérdés, mert mindig kihúzott engem egyébként a gödörből ez a két táv, mint ahogy idén is. Kíváncsi vagyok, hogy a jövő egyébként hogy alakul, de esetleg, hogyha így is lenne a jövőben, hogy megint 1000-et és 5000-et kell mennem, azt se bánnám egyébként, mert nagyon szeretem, és addig szeretném ezt az egészet csinálni, amíg elvezem. És egyelőre még úgy néz ki, hogy még elvezem.
1: Az EB alapján sokan most már arany és éjesként tekintenek rád. Szereted ezt a helyzetet, vagy inkább üldözőként érkezel a világversenyre?
0: Nem foglalkozok vele igazából, de talán úgy vagyok vele, hogy üldözni jobban szeretek egyébként, de sokszor voltam azért már ebben a helyzetben, és nem ér váratlanul egyáltalán. Szóval, de megpróbálok egyébként minden ilyen kritikát egyébként kizárni.
1: A szeptemberben visszatekintők erre az évre, mitől mondanád azt, hogy ez volt a pályafutás egyik legsikeresebb szezonja?
0: Nagyon jó lenne, ha sikerülne az a páros, de egyébként nem leszek csalódott, ha nem jön össze, mert ez tényleg csak egy lehetőségként tekintek rá egyébként, szóval veszíteni valóm nincsen. De talán abban az esetben tudnám mondani.
1: Egy kérdést elfejtettem feltenni, de ugye már többször is a svéd hölgyet említetted, igen, hogy mennyire figyeled ilyenkor a nemzetközi riválisokat az EB-n, vagy a közelgő EB-n? És vagy mely számokat figyeled még?
0: Egyébként az összes számot szoktam figyelni, és egyébként az úgy van, hogy ugyanúgy a férfi számokat is megnézem, a kenus futamokat is, szóval én nagyon szeretem így követni az eseményeket. Egyébként szoktam figyelgetni a versenytársaimat is, de tényleg ilyen téthelyzetben mindig csak magamra koncentrálok, szóval olyankor ezt teljes mértékben el tudom engedni. De azért néha úgy jól esik, hogy megnézni, hogy ki éppen hol tart és mit csinál.
1: Az edződdel milyen a kapcsolatod? Itt leginkább arra gondolok majd szintén, mint az olimpiáról beszéltünk, hogy szerintem melyik lehet az a két hajóegység, amiben?
0: Szerintem nagyon, nagyon jó a kapcsolatunk. Tényleg úgy fel tudja építeni mindig az edzéseket és a programot, hogy az tényleg nekünk megfelelő legyen, és ez szerintem idén is nagyon jól sikerült. Kíváncsi vagyok a jövőre egyébként, hogy alakul. Ugye most azért ez a páros elég biztató, de majd tényleg igazából kiderül, hogy mit sikerült így ez az év alatt összehoznunk.
1: Na arra úgy, hogy ez az olimpiás kérdés, hogy gyúrlak, de hogy most... Először érzed azt, hogy már hatással lehet a következő ciklus, vagy már a ciklusban vagyunk, hogy a te eredményed?
0: Egyébként igen. Ugye most jött ez a új kvalifikációs rendszer. Itt most már pontokat kell szerezni az olimpiai kvalifikációhoz. Ugye most az EB-n nekem sikerült ez 1000 pontot megszereznem. Szóval ilyen szempontból ennek is különösképpen örülök. A jövőben is így lesz egyébként, szóval úgy néz ki, hogy egyre inkább felértékelődik tényleg az 1000 méter, mert talán így a női kajakban ott van a legtöbb esélyünk megszerezni a maximális pontot. Szóval azért ennek örülök, hogy így különösképpen vagy ennek az értéke.
1: Azért a bájos mosolygós arc mögött én egy önbizalmat látok, egész magas önbizalmat. Hogyan küzdesz meg te a nyomással?
0: Tényleg próbálom teljes mértékben kizárni ezeket, amit egyébként nagyon nehéz, de nem szoktam foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és ezt idén tanultam meg szerintem a leginkább. Azért volt néhány versenyem, amikor ez nem sikerült, és nem bírtam a terhet, de idén úgy látszik, hogy szerintem nagyon sokat fejlődtem ezen a téren.
1: Kőhalmi Emesének nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és bízom benne, hogy a világbajnokságot nem tudunk majd egy jóval átfogó beszélgetés majd véghez vinni, és hát nagyon-nagyon szurkolom neked, és már ugye elkezdtétek a felkészülést.
0: Igen, igen, igen.
1: És akkor majd kezdődik lassan a világbajnokság is.
0: Igen, pontosan. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

legjobb. Budapesten az FM 105.9-en a nem

0: Nemzeti Sport Rádió.
1: Gól! Megvan! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Regős László Pál és Vukovics László. Hamarosan kezdődik Japán és Svédország mérkőzése a labdarúgó világbajnokság F csoportjának zárófordulójában, mégpedig Dallasban játszik ez a két válogatott, és ugyanebben az időpontban kezdődik Tunézia és Hollandia mérkőzése is Kansas Cityben. Ezzel a két mérkőzéssel zárul tehát az F csoport, a tét pedig Tunézián kívül a másik három csapatnál nagy, hiszen akár a csoport elsőség is meg lehet még bármelyik válogatottnak, de a csoport harmadik helyén való továbbjutásra is jó esélye van annak az együttesnek, amely itt úgy szerepel, hogy az aztán a végelszámolásnál sokat érjen. A japán-svéd mérkőzést követjük itt élesben Vukovics Lászlóval, de természetesen, hogyha a Tunézia-Hollandia találkozón gól esik, akkor arról is beszámolunk. Sárga-kékben a svédek, kék mezben és fehér nadrágban pedig a japán válogatott, és Ivan Barton a szalvadori játékvezető sípszavára el is kezdődött már a mérkőzés. A svédek kezdték a találkozót, és a bal oldalon már meg is iramodik a svédeknek a játékos, a Straud, de egy szögletet kiharcol már rögtön a svéd válogatott az első percben. A japán kapuban Suzuki, előtte Seko, Itakura és Ito, aztán Sugawara, Kamada, Tanaka és Nakamura, a középpályán elő pedig Doan, Ueda és Maeda. Három helyen változtatott Moriyasu szövetségi kapitány az előző mérkőzéshez képest, a Tunézia elleni győzelemhez képest. A svédeknél pedig Zetterström került be a kapuba, mellette Straud és Elanga is ott van a kezdőben, azok közül, akik a hollandok ellen nem voltak, és hamarosan folytatom a svéd kezdő 11 ismertetését, de előtte jön az első szöglet a mérkőzésen. Nagy a tömörülés ott középen, az ötösön belül, jön az ível és a hosszú oldalra elüti Suzuki onnan a kapu torkából tulajdonképpen a labdát, a túloldalon Elanga még begyűjti, beadná, ez levágódik Doánról, jöhet majd egy újabb szöglet a túloldalról. Tehát Zetterström a svéd kapuban, előtte ott van Lagerbilke, Hien és Lindelöf, aztán Bernardson, Straud, Ayari és Gudmundsson a középpályán, előttük Elanga, a két támadó pedig Gyökeres és Isak, így elfölt át a svéd válogatott. A második percben pedig jöhet a következő szöglet, majd hogyha Ivan Barton rendet tesz ott a tömegben, mert a svéd játékosok betömörülnek teljesen az ötösön belőre, hatan is ott vannak a svéd mezőnyjátékosok közül, és nyilván ennek megfelelően jönnek oda a japánok is. Jön a jobb oldali szöglet a rövidre, tisztáznak a japánok, előre vágják a labdát, ott pedig a felezőnél begyűjti Straud, és haza is adja Zetterströmhöz. Második perc 0-0, és talán most lesz idej Vukovics Lászlónak, hogy néhány szóban elmondja a várakozásait erről a találkozóról, meg akár az egész csoportról.
3: Köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. Japán eddig számomra nagy meglepetés. Tudtuk, hogy egy fegyelmezett jó csapat, tudjuk, hogy a japán nép milyen fegyelmezett nép, de az, hogy a csapat ennyire kreatív játékra képes, az meglepett engem. A svédekről tudtam, hogy nem rossz csapat, annak ellenére, hogy két pontot szereztek a selejtezőkbe, és ha nincs a Nemzetek Ligája Ukrajna és Lengyelország ellen, akkor nem is jutottak volna ki a világbajnokságra. A hollandok ellen a nagy vereségbe szaladtak bele, Japán leigszelt Hollandiával. Ez a két csapat most szerintem egy nagyon jó meccset fog játszani, és mind a két csapatnak van esélye nem csak innen tovább jutni a csoportból, hanem a 32 között is bejutni akár a 16 közé.
2: A csoport állása Japán és Svédország, illetve Japán és Hollandia 4-4 ponttal, Svédország 3-mal, Tunézia pedig 0-val, ugye azt említettem, hogy ők már biztosan negyedik helyen végeznek. Ami pedig a folytatást illeti, nyilván itt még semmi sem biztos, az viszont már igen, hogy a csoport győztese Marokkóval találkozik majd, a csoport második helyezettje pedig Brazíliával, tehát korán sem mindegy, hogy hol végez egy együttes. Ha pedig a harmadik helyről tovább jut itt bármelyik válogatott, akkor Németország, Franciaország, Norvégia vagy Svájc következhet, hogyha minden igaz, nyilván ez majd még a jövő zenéje, úgyhogy fel van adva a lecke mindenképp az együtteseknek, de hát már ezen a mai találkozón is a japánoknak és a svédeknek is, mert ne felejtsük el, hogy a svédek is Tunézia ellen például remek játékot mutattak, még hogy ez egy kicsit gyengécske tunéziai csapat volt. A japánok pedig, ahogy Laci, te is említetted, a hollandok elleni mérkőzésre építhetnek főleg, na meg Tunézia ellen. És hír a másik pályáról, Kansas Cityből. Talán nem meglepő, hogy Hollandia szerezte meg a vezetést. A negyedik percében a mérkőzésnek Tunézia már is hátrányban. Tunéziának azért, hát hogy mondjam, nem ez élete világbajnoksága, vagy nem ez a történetének a legjobb világbajnoksága. Ugye edzőt is váltottak már, illetve szövetségkapitányt is váltottak már a világbajnokság alatt, ami azért nem egy megszokott dolog, de Hervé Renard irányításával sem megy egyelőre úgy, ahogy azt talán szeretnék. Egy öngóllal, Elias Skiri öngóljával szerzi meg a vezetést Hollandia a negyedik percben. Dallasban pedig a svédek járatják a labdát, mégpedig Lindelöfnél van most, aki feljátsza a középpályára Ajarinak, Ajari átteszi a túloldalra, ezzel pedig indulhat akár egy japán ellentámadás. Nagyon szép cselekkel viszi el ott a labdát Maeda, és már a 16-oson belül elesik a 16-os vonalánál, jelzi a játékvezető, hogy nem történt szabálytalanság. Elég határozott volt Ivan Barton. Nekem elsőre azért ennél gyanúsabbnak tűnt, mert ott bizony 5-ös számmal Gudmundsson lökött 16-os sarkánál, talán még kívül történt egyébként a szabálytalanság, ha igen, szabálytalanság volt.
3: Nagyon rutinos volt a védő, mert pont annyit lökött a japán játékoson, ami ha a mezőny közel, tehát a félpályánál van, ez akkor lefújta volna a játékvezető, így hogy a 16-os körül volt közben egy helyzet.
2: Közben egy svéd helyzet, és az első kaput eltaláló lövés, Suzukinak kell levetődnie a labdára. 21-es számú Bernardson próbálkozott a 16-osról, a jobb összekötő helyéről ballal, nem volt talán elég erősem a lövésében, és nem is igazán volt helyezve, Suzuki maga biztosan fogta.
3: Igen, csak hogy befejezzem a gondolatot, tehát a félpánál lefújták volna ezt, de a játékvezető nem ment abba bele, hogy ezért 11-est adjon, talán nem is ért volna 11-es, de szépen vitte el nagyon a japán csatár.
2: Szeko íveli föl a svédek térfelére, onnan elfejeli Hien a labdát, de ez csak a japán középpályáig jut. Tanaka az, aki megszelidíti, továbbadja Kamadának, Kamada pedig vissza a védelembe Itekurának, hogy aztán Ito is játékba avatkozzon. Most a japánok járatják a labdát, Iszák próbál labdát szerezni, de nem tudta megzavarni Itót, úgyhogy a japán védő haza tudja adni, vissza tudja tenni egészen Suzukiig. Suzuki feljátsza Itekurának, Itekura a középpályára teszi, aztán Tanakához. Jöhet szép lassan a következő japán akció, vagy japán labdajáratás, inkább így mondom. Szekó, aztán újra Tanaka a labdával. Egyelőre saját tér felén járatja a japán csapat. Tanaka egy keresztlabda a jobb oldalon igyekvő Sugawarához, aki szépen veszi át az oldalvonalnál. Érkezik a támadást segíteni Szekó. Szekó kiadja a jobb oldalra Doánnak. Doán ballal ívelné középre, Hien fejeli el a védelem tengelyéből egészen a kezdőkörig, ott pedig Itakura gyűjti be, úgyhogy a labda ismét a japán válogatottnál. Egy szép mélységi passz, de aztán a pörgetés már nem jó, haza is fejeli végül Hien a labdát a kapusnak. Zetterströmnek, de közben az asszisztens már jelzi, hogy les helyzet történt. Vélhetően itt a felpassznál Ueda volt az, aki előrébb tartózkodott, mint a svéd védők. Egyébként először találkoznak tétmérkőzésen ezek a válogatottak, korábban barátságos mérkőzéseket játszottak már egymással, viszont világbajnokságon még nem találkoztak. És hogyha a japán válogatott nem kap ki ezen a mai meccsen, akkor azzal nem csak tovább jut a következő körbe, a legjobb 32 közé, hanem a hazai rendezésű kórával együtt, hazai rendezésű 2002-es VB óta az első alkalom lehet, hogy veretlenül abszolválja a csoportkört a japán válogatott, akkor két győzelem és egy döntetlen volt a csoportban a japánok mérlege, aztán a legjobb 16 között esett ki a japán válogatott. Most ugye egyelőre egy győzelem és egy döntetlen a japánok neve mellett, a labda pedig a japánok lábán egészen eddig, mert Hien elfejeli, aztán Doan fejeli vissza oda a támadósorba, elesik középen Ueda, és kap egy szabad rúgást, ez a felezőhöz van közel, vagy a felezőhöz történt közel ez a szabálytalanság. Gudmundsson lökte föl Uedát, vagy rántotta le Uedát, teljesen egyértelmű a szabálytalanság ténye. Ueda, akinek van már két gólja a VB-n, kiharcolt egy szabad rúgást, és a japánok járatják ismét a labdát. A mérkőzés 9. percében járunk, Japán-Svédország 0-0, ugye a hollandok a túloldalon már nem csak 1-0-ra vezetnek, hanem most kapjuk az információt, hogy már 2-0 a hollandok előnye. Hát lehet, hogy ebből még egy óriási verés lesz a tunéziaiak számára. A második holland gólt Brian Brobbey szerezte a 7. percben, így vezet 2-0 Hollandia, és hogyha így folytatják, akkor a csoport elsőséghez sem fog kétség férni, mert ugyan pont egyenlőség lehet Japán és Hollandia között, ez esetben a jobb gólkülönbség dönt, és hogyha a hollandok kitömik Tunéziát, azért talán ezen a japán-svéd meccsen ez nem várható egyik oldaltól sem. A japánok közben a svéd térfélen járatják ide-oda a labdát, aztán Ayari hozza el végül, ezzel talán indulhat egy svéd ellentámadás. Elanga megtolja és fellökik ott a körívnél, a kezdőkörnél, Barton nem ad sárga lapot, pedig ez egy gyors, veszélyes kontra lehetett volna, amit taktikai falt alakadályozott meg középen a japánok játékosa Tanaka. Szabadrugást megítéli a salvadori játékvezető. A sárga lap viszont egyelőre nem kerül elő a zsebéből. Hiány fogja elvégezni a szabadrugást. Érdekes, hogy onnan még remélik föl a svédek. Inkább kicsiben passzolja le Hiány a társának, Lagerbilkének, hogy aztán visszakapja. Most már Gudmundsson a labdával. Gudmundsson hazateszi egészen a kapusig. Zetterström még 10. perc. Japán-Svédország 0-0. Jelenállás szerint egyébként a svédeknek is továbbjutást érne ez a harmadik hely 4 ponttal, de azért nagyon messze van még a mérkőzés vége, és támadnak egyébként a svédek, egy gyönyörű becsúszás Doántól a 16-os előterében, és ezzel szerez labdát Japán, majd Tanaka révén indulhatnak is az ázsiaiak, nincsen azonban gyors ellentámadás, inkább megnyugtatja egy picit a játékot a japán válogatott, amely tényleg nagyon tetszetős futballt mutatott a hollandok ellen is, Tunézia ellen is. Talán a VB eddigi egyik legkellemesebb meglepetése a japán válogatott. Szekó egy mélységi indítással próbálkozik. Nem volt ez a rossz elképzelés, azonban az indítás végül hosszúnak bizonyult. Maeda elővette fel a labdát Zetterström. 11. perc, 0-0 a mérkőzés állása. Laci, hogy látod az eddigieket? Kiegyenlített találkozónak tűnik, de ez egy jó mérkőzés is lehet az eddigiek alapján.
3: Abszolút, de mindkét csapat tudja, hogy valószínűleg a 3 pont is, tehát ha nem szerezne pontot Svédország, véleményem szerint még akkor is tovább jutna. Nyilván a biztos továbbjutáshoz legalább egy X-et el kéne érnie. De ha Japánról beszéltünk, ők Ausztráliát megelőzve 23 pontot szereztek, és csoportgyőztesként kvalifikáltak erre a világbajnokságra. Hát egy nagy hiányzójuk van, ugye Kaoru Mitoma, ő sérült, a Brighton 29 éves játékosa, de amit látunk tőlük ezen a VB-n addig, ez nagyon pozitív, és tudjuk azt, hogy Japán nem akar megállni itt, tehát ő túl szeretné szárnyalni azt, hogy 2022-ben a 8-döntőig jutottak már, negyedszer tették ezt meg, 2002-ben, 10-ben, 18-ban is 4-döntőig jutottak, ez a 8. VB szereplésük.
2: És a 12. percben náluk a labda, a felező környékén járatják egyelőre, visszazár a svéd csapat, úgyhogy most sincsen gyors japán ellentámadás, de nem sietős nekik, türelmesen játszik a japán válogatott, és ez a türelem, ez lehet, hogy még sokat érhet a végén. A labda ott van Doannál, aki most visszalép a középpályára, aztán már kocog oda föl Ueda mellé, miközben visszateszi Tanakának a labdát. Tanaka a baljára passzolja, felezőtől egy hosszú indítás Itótól, nem is rossz ez, a kihúzódó Uedának. Ueda visszaadja, aztán Nakamurának. Nakamura baloldalról íveri át a hosszúra, ez egy picit volt csak pontatlan, Sugawara érkezett volna, de már nem érte el a labdát, úgyhogy ez kiment az alapvonalon. Jöhetnek a svédek egy kirúgással a mérkőzés 13. percében. A svéd válogatott egyébként egyedülálló tettet hajtott végre, abból a szempontból, hogy eddig csak és kizárólag Svédország volt képes arra a világbajnokságok történetében, hogy az első 2 meccsén egyszer több mint 4 góllal nyerjen, vagy legalább 4 góllal nyerjen, aztán legalább 4 góllal kikapjon. Ugye 5-1-re nyertek Tunézia ellen, 5-1-re kikaptak Hollandia ellen. Egyszer ezt már megtette a svéd csapat, mégpedig 1938-ban, amikor is egy 8-0-ás Kuba elleni győzelemmel kezdték a VB-t, majd jött a magyar válogatott, a későbbi ezüstérmes, és 5-1-es eredménnyel győzte le a svédeket. 14. perc, Japán-Svédország 0-0, és dobhat az európai együttes bal oldalról. Gudmundsson hajtja be a 16-oson belülre, kifejelik a japánok, elég messzire ráadásul ott a 16-ostól, és majdnem elcsípi a labdát Maeda, ott Straud elől, de Straud haza tudja tenni végül Zetterströmnek. Zetterström pedig előre vágja a japán térfélre, ott Itó bólintja ki a 16-os vonalától az oldalvonalon túlra, dobhat megint a svéd válogatott, ezúttal a jobb oldalról, úgyhogy nem Gudmundsson, hanem Bernhardsson végzi el a bedobást, és haza is, vagy vissza is dobja ilyennek a védelembe. Megkapja a labdát ott hátul Lindelöf, aztán jön egy indítás Elanga felé, ez nagyon-nagyon hosszú, nem éri el a svédek támadója. 15. perc, japán kirúgással folytatódik majd a találkozó. Jelenállás szerint, csak hogy nem győzöm hangsúlyozni, hogy ugye a csoport utolsó körében itt a csoport végeredménye el fog dőlni. Hollandia vezeti a csoportot jelenleg 7 ponttal, Japán 5 ponttal második, Svédország 4 ponttal a harmadik helyen a 15. percében itt a zárófordulónak, ami a labdarúgó világbajnokság F csoportját illeti. A labda pedig a japánoknál a középpályán járatják egyelőre. Kamada teszi ki a bal oldalra, ahonnan jön a beadás Itótól, kipattan a svédekről, mégpedig Lagerbilkéről, és ezzel indulhatna egy ellentámadás, és egy szabálytalanságot követően lent marad a földön Elanga, aki elkövette a faltot, az Itó volt. Visszazárt a japánok védője az előbbi beadását követően, de elkésett bizony Elangáról, illetve Elangáról nem, a labdáról késett el, Elanga bokáját szépen eltalálta a japán védő. Ennek következtében jöhet szabadrugással a svéd válogatott a felezőtől. Hátrafele passzolják a védelembe, ott van most megint Lagerbilkénél, jön egy ívelés előre, de a gyökeresség felé, a gyökeres és Iszak egyelőre nem nagyon volt játékban, tehát a svédek nem nagyon tudták játékba hozni a támadóikat, Elangát leszámítva, de Elanga azért inkább lépeget vissza labdákért, ami Gyökerest és Iszakot illeti, ugye Premier League két élcsapatának, az Arsenalnak és a Liverpoolnak a támadói, de itt ezen a mérkőzésen, legalábbis az első negyed órában egyelőre nem sikerült őket megjátszania a svéd csapatnak. A japánok birtokolják a labdát, Suzukihoz kerül hátra egészen, a kapus pedig íveli fölfelé, nem is pontatlan ez Nakamurának, és a következő passz pedig már megtalálja Doantot a svéd térfélen. Majd Nakamura kapja megint az oldalvonalnál, a bal szélen jön előre a japán támadás, Doan egy mogé kerüléssel próbál zavart okozni, Nakamura mégis inkább befelé játsza a középpályára, most már Tanakánál, aki kiadja a jobb oldalra. Onnan be is lehetne adni, Sugawara érkezik is a beadás, és figyelnie kellett bizony Zetterströmnek, mert ez a hosszú fölsőbe akár be is hullott volna Sugawara lábáról, aztán egy kigurított labdát követően már szabálytalankodik Tanaka, mutatja a Salvadori játékvezetőnek, hogy ő bizony nem követette szabálytalanságot Ayerival szemben, de a játékvezető lerántás miatt szabadrúgást ítél a svédeknek. Saját térfelük közepéről jöhetnek a svédek. A 18. percben Zetterström sétál föl, szép lassan odabandukol a labdához, hogy elvégezze majd a szabadrúgást. El is sétál a teljes csapat a japán térfélre, a leghátsó ember Hien is már ott van a felezőnél. Zetterström a bal oldal felé íveli a labdát, Gyökeres próbálja megtalálni, de ez nagyon hosszú volt Gyökeresnek. Kimegy a labda az alapvonalon túlra, kirúgással jöhet a japán válogatott. Suzuki fogja elvégezni a kirúgást. 0-0, 18. perc, egyelőre nagyon türelmes mind a két csapat. Laci, mit gondolsz, ez annak köszönhető, amit itt az előbb említettél, hogy tulajdonképpen itt a döntetlen mindkét válogatottnak jó lehet?
3: Ez is belejátszik, de a 18. perc, ez a 18. világranglista helyen csatlakoznék, mert Japán a 18., Svédország pedig a 38. a világranglistán, hát 20 hely van köztük. Egyelőre inkább japán akarata érvényesül, a svédeknek nem ízlik ez a kemény, felfele előre védekező, gyors, agresszív japán játék. Nagyon jól játsszák ezt a focit, amit ők megtanultak. Egyre több kreatív játékosuk is van. A svédek a sebességükbe próbálnak bízni Elanga révén. Gyökerest meg Iszakot is említetted, de őket azért nem tudják megjátszani egyelőre a svédek, mert nagyon messze vannak tőlük, nem mernek följebb jönni, és a hátulról előrevágott labdákat ők sem tudják megjátszani. Amíg nem tudják őket olyan passzokkal játékba hozni, ami nekik megfelelő, addig nem fognak tudni a svédek eredményesek lenni.
2: Pedig azért, hogyha egy válogatottnak van két ilyen támadója, akkor nyilván köréjük próbálja építeni a szövetségi kapitánya válogatott játékát, de hát ezen a mai mérkőzésen egyelőre ez nem nyilvánul meg, bár biztos, hogy Graham Potter a svédek szövetségi kapitánya, aki egyébként angol, de biztos, hogy ő is valami hasonlót tervez, illetve hát nyilván ő is szeretné kihasználni Iszák és Gyökeres gólérzékenységét. Svéd bedobás, na most megtalálják Gyökerest, aki négy ember között nem tudja megtartani, hát ez is mutatja a japánok lelkesedését, lendületét, szorgalmát, hogy Gyökeres átveszi a labdát, és négyen vették körül azonnal két védő, két középpályás, esélyesen volt az Arsenal támadójának, hogy ebből így ezzel így bármit is kezdeni tudjon, és jöhetnek ezzel a japánok, ott a Sugawaránál a jobb oldalon jönne föl a japán akció, ő is elveszíti, de aztán a svédek is eladják, és ez most veszélyes lehet, mert a bal oldalon van üres ember, mégpedig Nakamura. Nakamura a 16-os sarkához közelít, ez az indítás borzasztó hosszú volt, Zettes csömérkezik a kapujából, és ráfekszik a labdára, aztán kigurítja már a védelembe, mégpedig Gudmundsonnak. Gudmundson most nem siet nagyon, a japánok is picit visszább zárnak, ez viszont egy nagyon szép mélységi passz volt Gudmundsontól, megtalálja középpen Lindelöföt, viszont Lindelöftől elpattan, és ezzel megint a japánok indulhatnak. Nakamura, ő fennakad a svéd védőkön, Bernardson pedig már Elangát szökteti, és ez egy remek indítás, Elanga 16-os sarkánál jár, kicsit kifelé szorítja őt Itakura, de megtartja még a labdát a svédek támadója. Elanga húzogatja ide-oda, aztán visszafele teszi Gudmundsonnak, visszakerül megint csak a védelembe a labda, a Lindelöfnél van most, aki Hiennek továbbítja, Hien megint Lindelöf a labdával, üres a jobb oldal, észre is veszi Lindelöf, és megjátsza ott Bernardsont, aztán visszakerül Lagerbilkéhez, megint a középpályán Ayarinál, Iszák felé az indítás, ez is nagyon hosszú, 21. perc, Japán-Svédország 0-0, nem számoltam, eddig nem striguláztam, de hosszú indításból több volt, mint pontos indításból eddig Hukovics László.
3: Igen, változatlanul azt látom, hogy a svédek nem tudnak olyan pozíciókban labdát szerezni a középpályán, hogy meg tudják egyből játszani Iszákot vagy Gyökerest. Egyelőre csak Elanga gyorsaságába bíznak ott a jobb szélen, de ez vajmi kevés ahhoz képest, ahogy a japánok játszanak. Az ő akaratuk érvényesül, a 0-0 ellenére sokkal közelebb vannak ahhoz, hogy megszerezzék a vezetést.
2: Itó baloldali beadása után egy fejes, ez fölé megy. A 11-es számú Dajse Maeda próbálkozhatott, nem volt igazán pontos a fejes, egy méterre legalább elkerülte az Ettersson kapuját, de ahogy ezt Laci is említette, a japánok akarata érvényesült ennél a támadásnál is, mert szépen eljutottak beadásig, az utolsó mozzanatba a fejesbe csúszott egy kis hiba. Az Ettersson végzi el a kirúgást, a mérkőzés 22. percében járunk Dallasban, a világbajnokság F csoportjában, Svédország-Japán 0-0. A másik pályán Kansas City-ben Hollandia továbbra is 2-0-ra vezet Tunézia ellen, egy öngólnak és Brobi találatának köszönhetően. Ezen a mérkőzésen tehát már két gól is született. A labda a svédeknél, Hien a kezdőkörben, balján Gudmundson, Gudmundson szép lassan megtámadja Doan, de nem volt azért annyira lendületes az a letámadás, hogy Gudmundsson összezavarodjon, aztán mégiscsak visszakényszerítik a svédeket a japánok, egészen a kapusig Zettestromig kerül a labda, aki most passzolja fel megint Gudmundssonnak, baloldali belső védő adja be középre Hien a labdával, aztán megkapja Lagerbirke, majd megint vissza a kapusig, Zettestrom pedig most már kénytelen előre vágni a labdát, Elanga mellől, visszafejeli a mezőnybe Itó, ez viszont megint a svédek érez így, Bernhardson kapja. Bernhardson átteszi a túloldalra, baloldalra, ahol Straud veszi át. Straud picit kénytelen megtorpanni, mert hogy szembe találkozik ott Sugawarával, és vissza is játsza a védelembe. Aztán most már Iszáknál, Iszák ott megtalálják, Iszák visszaadja Ayarinak, Ayari továbbadja Lagerbilkének, Lindelöf mutatja a csapattársnak, hogy tegye csak vissza nyugodtan Hienhez, Hien pedig pontatlanul adja oda Gudmundsonnak, épp hogy bent tudja tartani a svéd játékos, aztán kénytelen hazaadni Straud a labdát a felezőtől, mert hogy megint beszorították a japánok picit oda a svédeket a felező és az oldalon a találkozásához, nem nagyon volt más választása a svéd balszélsőnek Straudnak, mint hogy hazategye a labdát. A labda pedig svéd térfélen, svéd lábakon vándorol, és ez maximum a labdabirtoklás kiegyenlítésére szolgálhat svéd részről, mert egyszerűen nem tudják földön kihozni a labdát előre is íveli. Inkább Zetter csomag oda kerül a másik kapu a Suzukihoz, ő is előre íveli, ez is pontatlan, kimegy oldalt. A labda a felezőn túl, a játék vezetőjében Barton pedig jelzi, hogy letelt a félidő első fele, úgyhogy jöhet a 3 perces ivószünet. Japán-Svédország 0-0, 24. percben jön ez a hidratációs szünet, és azt kell mondani, amit eddig is itt kiemeltünk már többször, hogy azért inkább a japánok azok, akik veszélyesebbek, hatékonyabbak. Hatékonyak talán még nem lehet őket mondani, mert az majd akkor lesznek, hogyha esetleg gólt szereznek, de inkább a japánok tűnnek jobbnak ezen a meccsen eddig, de hogy látja Vukovics László?
3: A japánok nagyon szervezetnek tűnnek, pontosan tudják, hogy mikor indítsák meg a labda visszaszerzést, a letámadásokat, kivárják azokat a passzokat, amit a svédek bele is sétálnak ezekbe a csapdákba, hogy gyenge oldalpaszt adnak, akkor azonnal vissza tudja szerezni Japán a labdát. Több veszélyes támadást is vezettek már ebből. A párharcoknak legalább a 70-80%-át a japánok nyerik. Tehát a 0-0 ellenére nagy fölénybe játszik Japán, attól függetlenül, hogy igazi 100%-os helyzetet még nem tudott kidolgozni, de volt már beadás, ötösről fejes, volt már utolsó cseles szituáció, gondolok itt az 1-1-es szituációra, amikor végül is nem sikerült góllal befejezni a japánoknak, de abszolút lehet látni, hogy mit akar játszani Japán, és azt 100%-osan tudják, amit megtanítottak nekik, és ezt hozzák is abszolút jól. A svédek egyelőre nagyon közepes teljesítmény nyújtanak, ha ez így fog folytatódni az ivószünet után is, habár most már tudjuk, hogy az ivószünetek miatt 4/4 osztódik a mérkőzés, tehát az első negyednek vége, ha most nem tudnak váltani a svédek, ebben a mederbe folyik tovább a mérkőzés, akkor Japán meg fogja szerezni a vezetést.
2: Egy perc lehet még az ivószünetből, mindenki frissít, előkerülnek ezek a jeges zacskók is, amelyekkel a japánok a nyakukat hűsítik, nyilván meleg van Dallasban, úgyhogy szükség is van erre. Ezúttal nem az van, mint volt egy-két meccsen, hogy szakadó esőben is ivószünetet rendeltek el a játékvezetők. Laci, mit gondolsz arról, hogy ugye ezt lehet tudni, hogy a csoportgyőztes Marokkóval játszik, míg a csoport második Brazíliával. Mit gondolsz, hogy itt mennyire számít az, hogy számolgatnak-e a csapatok ezen a szinten, tudva azt, hogy a harmadik hely esetén is egy Németország vagy egy Franciaország is kinézhet.
3: Igen, mivel ez így van, tehát a Brazíliát azt gondoltam, hogy mindenképp el szeretné kerülni, tehát nem akar valaki csoport második lenni, de ahogy utána néztünk, hogy francia vagy német jöhet a másik oldalt, tehát az se könnyebb.
2: Marokkósan ne felejtsük el, hogy világbajnoki negyedik.
3: Hát pontosan. Tehát azért mondom, hogy itt most már a csapatok inkább lendületbe szeretnének maradni. Kikapni senki sem szeret, az sosem jó, de van, amikor a cél felülírja a dolgokat, de itt most azt érzem, hogy Japán mindenképp nyerni szeretne, Svédország se úgy játszik, hogy vereségre játszik, csak nem találja az ellenszert egyelőre a japán játéknak.
2: Erről majd a későbbiek folyamán egyébként beszélhetünk még, hogy itt a csoport harmadik helyezettjei és a különböző számolgatások mennyire befolyásolhatják majd a későbbieket. Annyit elárulok a kedves hallgatóknak, hogy itt a mérkőzés előtt már a szerkesztőségben folyt róla némi szó. Viszont most már a mérkőzés folytatódik a 28. percben. A svédek bedobása után előreívelik a labdát, aztán ott a középkörben hián kerül a földre, meg is kapja a szabadrúgást a svéd válogatott a salvadori játékvezetőtől. Ueda volt szabálytalan, a japánok középcsatára. Svéd szabadrúgást tehát a középkörből, ezt hián fogja elvégezni. A svédek középhátvédje a sértet passzolja oda balra Gudmundsonnak, aztán visszakapja ilyen, és azonnal jön a japán letámadás Ueda sprinter Ryanre, és majdnem labdát szerez ott Maeda a bal oldalon. Végül ez Kamada az, aki be tudja gyűjteni az oldalvonalnál, de meg tudták zavarni azonnal a svédek labdajáratását a japánok, akik most viszont labdát veszítenek, és Elanga a jobb oldalon indítana, ez viszont hosszú volt, nem tudta bent tartani a mélységből érkező, a mélységből induló Ayari a labdát, úgyhogy japán kirúgás következik, meg egy hosszú indítás, ezúttal a svédektől. A 29. percben azért a japán labdavesztést is látunk, tehát azért ők sem tökéletesek, mondjuk így. Suzuki végezheti el a kirúgást. Az viszont biztos, hogy az önbizalommal teljesen rendben vannak a japánok, sőt, Többen is arról beszéltek itt a mérkőzést megelőzően, hogy ők azért vannak itt, hogy megnyerjék a világbajnokságot, ehhez pedig mindenkit meg kell verni, aki szembe jön, mindenkit le kell győzni, aki szembe jön. Teljesen igazuk van.
3: De így kell hozzáállni, hát egy ökölvívó a legjobb példa erre mindig, hogyha bemész a ringbe, ott nem tudsz mellé beszélni, vagy te nyersz, vagy téged ütnek le. A japánok is úgy állnak hozzá a dolgokhoz, és eddig, amit látunk tőlük, már sokatszor mondjuk, de tényleg a kedves hallgatókkal is próbáljuk érzékeltetni, hogy remek focit játszanak, amit megtanítottak nekik, azt üzemi hőfokon bármikor le tudják hozni, és ebbe bele tudnak tenni most már olyan extrákat is, hogy gyönyörű cselek, kényszerítők, lövések, befejezések, hát a Hollandiával fölvették a versenyt úgy, hogy nyerhettek is volna. Én azt gondolom, hogy ők nem fognak megállni a 32 között.
2: Igen, azért itt megvan az esélyük arra, hogy ott legyenek a legjobb 16 között, de sose szabad elfelejteni ugye a lehetséges ellenfeleket, mert mi van, ha a brazilok jönnek a 32 között, azért a Brazília az nem ugyanazt a játékerőt képviseli, mint mondjuk a tunéziai válogatott.
3: Hát és van egy 5 ilyen csapat legalább, ha nem 6, aki most körülbelül hasonló szinten áll. Tehát aki világbajnok akar lenni, azoknak ezeket le kell győzni.
2: Bizony, és a japánok világbajnokok szeretnének lenni, ahogy ezt másfél perc említettem. 30. perc, 0-0 a mérkőzés állása, egy mélység indítás Ueda felé. Nagyot harcolott két svéd középhátvéddel. A japán középcsatár végül nem jut labdához. Ilyen és Lagerbilke között az Zetterström fogja meg a hosszú indítást, és ezzel most a svédek próbálkoznak támadást indítani. Straud kapja a bal oldalon, Straud megpróbálja bepöckölni a védelem mögé Isak felé, Szeko azonban el tudja rúgni, és kirúgja a japán kispadra, egészen konkrétan a japán szövetségi kapitányt, Hajime Moriyasut találta el, onnan az ő lábától emelte föl Gudmundsson a labdát, hogy aztán hátradobja a középhátvédnek, ilyennek. 31. perc, Gudmundsson a labdával, gól nélküli döntetlen az állás a Japán-Svédország találkozón. Zetterströmnek adják haza, de borzasztóan pontatlanul itt 10 Zetterströmnek legalább egy 20 métert kellett futnia, hogy begyűjtse a labdát, és előre ível egy Gyökeres felé, viszont ez az indítás most pontos. Gyökeres próbálja a sarokban megtartani a labdát, ez nem sikerül neki, viszont röviden szabadítanak fel a japánok. Kint van a labda a jobb oldalon, mégpedig Benhartsonnál. Benhartson és Lindelöf játszanak össze, aztán érkezik Lagerbilke is, majd újra Elanga a labdával, visszazár a teljes japán csapat, a középcsatár Ueda is saját térfelének közepén, és meg is szerzik a labdát a japánok, tehát a lelkesedés és a mentalitás az továbbra is rendben van. Ueda indul el egy kontrával, lerántják, és villan az első sárgalap a mérkőzésen. Ivan Barton ezzel a sárgalappal a svédek középhátvédjét ilyen bünteti, teljesen jogos. A felezőnél elrántotta a svéd védő a japán csatárt.
3: Abszolút jogos a sárgalap, csak Elanga felvágásáért ugyanígy meg kellett volna adni a japán játékosnak is. Ezeknek lehet szerepe a végjátékban, mert nem menne így ütközni a védőjátékos.
2: Igen, talán annyi különbség van a kettő között, hogy ott Elangánál még a védelem szembe volt vele, itt pedig akár idézőjelben mondom, hogy akár kapura törhetett volna Ueda, de hát a szálvádori játékvezető fejébe mi nem látunk bele, hogy miért adott sárgalapot ilyennek.
3: De a szabálykönyvbe beleláttunk, ott meg ezt kimondja, hogy ezek sárgalapok, tehát ezt elő kellett volna venni Elanga esetében is. Így döntött a játékvezető, tartsuk tiszteletbe.
2: Hát mi beleláttunk a szabálykönyvbe, és lehet, hogy pont akarjuk a kilátást Barton elől, és ezért ő nem látja. 33. perc, jönnek a japánok, Dovannál van a labda a jobb szélen, visszateszi a védelembe Szekónak, Szekó még egyel beljebb, még egyel hátrébb. Itakura, aztán pedig most már Tanaka a labdával a kezdőkörben. Tanaka felnéz, az első gondolat az, hogy előrefele játszon, de előrefele nem tud játszani, mert Ayari útját állja, úgyhogy hátra teszi Itakurának. Itakurától aztán visszakapja, és ezúttal Szekót választja. Szekó megint hátra, középre, a kezdőkörbe Itakurához. Ő a leghátsó japán játékos most. Ő a baljára passzolja, és onnan próbálja behozni a labdát Tanaka megint középre, de ez sem sikerül. Aztán most Sugawara a jobb oldalon. Ő is csak hátrafele tudja. Most a svédek zárják nagyon szépen a passzsávokat, a területet. Ezzel a japánok játékát próbálják megfojtani. Szekó veszi merre az oldalvonalnál, előre teszi a támadósorba, onnan elfejeli Gudmundsson, pontosan ráadásul. Ayari, és még egyel tovább Iszáknak. Iszák esik el egy nagyot ott a oldalvonalnál, de már korábban kim volt a labda, úgyhogy nem szabad rúgás jön, hanem bedobást ítél Ivan Barton játékvezető, a bedobást pedig Sugawara fogja elvégezni a felezőtől, a jobb oldalról a japánok jobb hátvédje néz előre felé, hogy kinek tudná előrehajítani a labdát. Hát, svédeknek hajította előre, de két svéd játékos ütközött, Lindelöf és Gudmundsson, úgyhogy nem tudta pontosan fejelni egyikük sem, talán Lindelöf fejelt bele, de a lényeg, hogy nem jó helyre fejelt a svéd szempontból, hanem a pályán kívülre. Labdát szerez japán, aztán a bedobás után Sugawara beteszi középre, érkezik a hosszú egy játékos, de érkezik a svédektől is Bernhardsson, és elrúgja a labdát, jöhet egy svéd ellentámadás. Ayari megpróbál megiramodni a bal oldalon, lerántja őt Tanaka, és le is fújja a játékvezető, miközben a 16-oson belül is földön egy svéd, mégpedig ilyen, akinek ugye sárga lapja van, 35. perc, és mutatja az Etterström, a svédek kapusa, hogy ápolásra is szükség lehet itt. Nem tudom, hogy ilyen kivel ütközött, hogy mi történt itt, talán itt Sugawara beadásánál lehet, hogy a középen érkező japán csatár, mondjuk Ueda volt az, aki ott megszorongatta egy picit ilyent a svédek közép hátvédjét, vagy csak rosszul esett, mert hogy próbálta a labdáért nyúlni a svéd játékos, és lehet, hogy ez egy húzódás, rosszabb esetben akár szakadás is lehet. Reméljük, hogy nincsen komoly problémája a svédnek. Ártalmatlan szituációnak tűnt, menteni igyekezett a svéd játékos, de nem érte el a labdát, és ez azért, hogyha ha be is melegített rendesen egy ilyen megmozdulás, ez azért sérülés veszélyes.
3: Hosszan kinyúlt a labdáért, ilyen spárga közeli állapot, és látjuk, hogy a combját hátul masszírozzák, valószínű meghúzódhatott, mert nagyon rosszul esett.

0: Mi azt látjuk, hogy a svédeknél Lukasz Bergvall készülődik beálláshoz, úgyhogy úgy tűnik, hogy ilyen számára véget ér a mérkőzés, és akkor valószínűleg Lindelöf a középpályáról visszalép a védelem közepére, és Bergvall jön majd a középpályára, de ezt majd a következő percekben, pillanatokban megtudjuk, mert hogy kimegy a labda, japán bedobás következik a saját térfelükről, és akkor érkezik hetessel Bergvall a svéd csapatba, mégpedig hát majd mindjárt felmutatják nekünk a számokat, de nyilvánvalóan a négyes a másik messzám ott a hetes mellett a negyedik játékvezető tábláján. Ilyen számára tehát bő fél óra után véget ér a mérkőzés, egy sárga lapot tudott felmutatni a közép hátvéd, és hát innen is mielőbbi jobbulást kívánunk neki, természetesen a saját lábán próbál, de mire ezt kimondom, hogy próbál elsétálni a kispadig, három lépés után megint lefekszik a fűbe, úgyhogy lehet, hogy segítségre lesz majd szüksége. A játék viszont folytatódik, Straud adja vissza hátra Gudmundsonnak, Gudmundson Lindelöfhöz, aki már a három belső védő közül a középső pozícióban, és Lagerbilke az, aki felpasszolja. Ez egy remek csell ott a frissen beálló Bergvalltól, a 16-os sarkánál már betenni középre, jó a becsúszás is, Tanaka volt az, aki megakadályozta a beadást, Tanakát pedig lerántják, játékvezető szabadrúgást ad, és lapot egy előre, nem? Na, ez hasonló volt, mint az Elangával történt szabálytalanság, és most nem adott lapot. Lehet, hogy most már látja tőlünk a szabálykönyvet.
1: Hát Hiennek jobbulást kívánok én is, és Bergvállal szerintem nem gyengült a svéd válogatott. A Tatenem 20 éves középpályása, nagyon jó futballista. Csak mérkőzés ugyanúgy folytatódott, hogy a japánok vannak forrban, közben a japánok is cserélnek.
0: Lecserélik a csapatkapitányt, Itakurát, Taniguchi érkezik a japánok helyére. Nem láttam őszintén, hogy Itakurával valami komoly probléma lenne, le is kocogott a saját lábán. Nem tudom, hogy mi lehet ennek a háttere, mert azért közép hátvédet cserélni, a csapatkapitányt lecserélni az első fél időben, ez minimum szokatlan. Úgyhogy valaminek lennie kell.
1: Én is azt gondolom, hogy valamit jelzett a játékos, mert nagy hibája nem volt, gólt nem kaptak, tehát itt valami olyasmi lehet, ami miatt kényszerű csere.
0: A másik pályán Kansas Cityben továbbra is 2-0-ra vezetnek a hollandok, akik így a csoport élén állnak átmenetileg, vagy továbbra is 7 ponttal. Jelen állás szerint Japán és Svédország is tovább jutó helyen, míg Tunézia továbbra is 0 ponttal a csoport negyedik helyén. Számukra egyébként már a mérkőzés előtt kiderült, hogy a csoportkör jelenti a világbajnokság végét. 40. perc, Sugawara kap labdát a jobb oldalon, visszateszi középre Sekónak, Sekó tovább játsza Tanakának. Tanaka próbálja szervezni a japánok játékát, hol kevesebb, hol több sikerrel. Ez most egy szép mélységi passzol, de nem tudja ott elől jól megtolni a csapattárs Maeda. Egy távoli lövés és egy első védélyzett Teströmtől, az első japán kaput eltaláló próbálkozás. A 40. percig kellett erre várni. Sugawara próbálkozott. Bátor tett volt, de hát nem volt elég jó a lövés.
1: Hát ez inkább csak a statisztikát növeli, mert ez egy 25 méteres, nagyon könnyű zsákmány volt a kapu számára, lassan ment a fű alatt a labda, de a japánok változatlanul nagy fölénybe játszanak, a svédek helyzetig sem tudtak eljutni az első fél időben.
0: 5 perc van még az első fél időből, ami a rendes játékidőt illeti, 0-0 a mérkőzés állása, Japán-Svédország találkozó a világbajnokság F csoportjában, és a japánok most már csapatkapitánya, Doan indult a jobb oldalon, és szabálytalankodott Gudmundsonnal szemben. Svéd szabadrúgás. Doanra került át, tehát a karszalag, a csapatkapitányi karszalag Itakuráról, akit le kellett cserélni. A svédek elvégzik a szabadrúgást, Lindelöf kapja meg saját térfelének közepén, és hát egyelőre gondolkozik, hogy mit kezdjen a labdával. Most adja a jobb oldalra, mégpedig Lagerbilkének, aki majdnem elveszíti, kétszer is majdnem elveszíti, és szerencsére Ajari a segítségére siet. Hát a tűzzel játszanak néha a svédek, azt érzem ott a saját térfelük közepén, amikor is azt gondolják, hogy bőven van idejük és helyük labdát járatni, de a japán letámadás azért nem langyos, mondjuk így. Meg is szerzik végül a labdát a japánok, bár már a saját térfelükön, hogy aztán átkerüljön a labda megint a svédek oldalára, és ott járassák

0: Körbe-körbe. Nakamurához jön egy keresztlabda. Nakamura az oldalvonalán átveszi, a bal széről elindul befelé, a 16-os sarkánál jár már, két svéddel szemben. Aztán kénytelen visszafele passzolni, de egy-két szép cselt bemutatott Tanaka, ballal betenni középre. Nem sikerült a csel, mert végül csellel próbálkozott Tanaka, és a nagy lendülettel, ahogy visszatámadott, úgy felvágta Elangát a svédek térfelén, a jobb széren. Hát Tanakának ez már a harmadik hasonló szabálytalansága. Lapot még nem kapott a salvadori játékvezetőtől, de lehet, hogyha még egy-két ilyet bemutat, akkor előkerül a sárga lap újra Ivan Barton zsebéből. Svédek elvégzik a szabadrúgást, Lindelöfnél a labda, a jobb oldalra játsza Benhardtsonnak. Benhardtson nagyon rossz a felpassza, Gyökerest vagy Iszakot kereste volna elől, de ott, ahova a labda érkezett, csak Kamada volt, aztán lekerül a földre. A japánok középpályása szabálytalanságot követtek el vele szemben a svéd válogatott játékosa, illetve hát egészen konkrétan az egyik, mégpedig Gyökeres, az egyik csatár. Elvégzik a szabadrúgást a japánok, a csereként beálló Taniguchi is labdához ér. Először felpasszolja középpályára, onnan visszakapja, majd a jobb oldalra teszi Sugawara pedig, illetve Szekó volt az, aki próbálkozott egy indítással, épp Sugawarát szöktette volna, de nagyon hosszú volt ez megint. Zetterströmig jutott a svéd kapusig, aki már feljátsza Lindelöfnek, ő Bergvallhoz passzolja, Bergvall elveszíti, mert hogy hosszan tolja meg a labdát, és ez megint csak egy veszélyes helyen történt labdavesztés volt a cserejátékostól. Majd utána szabálytalankodik Bergvall, Doánt vágta föl, elkésett megint egy ütemet legalább a svédek játékosa, Doán pedig még mindig a földön. Ápolni talán majd nem kell a japánok tízesét, minden esetre hát Bergvall nagy lendülettel érkezett a pályára, akár ezért is lehetett volna lapot adni, de ez sem ér lapot a salvadorinál. Még mindig csak az a ilyen sárga az egyetlen a mérkőzésen. 44. perc, a kezdőkörtől végezhet el szabadrúgást a japán válogatott, amelyet szép számmal kísértek el a világ másik feléből a szurkolói, és a bal oldalon indul Nakamura. Nakamura egy csellel becsapja az ellenfelét, élesen középre teszi, ott a labda a hosszú oldalon, de nem sikerül a kapu felé tenni, és kivágják a svédek a 16-oson belülről. Hosszan, a hosszú oldalon érkeztek ketten is, de Nakamura éles beadását követően nem talált el jól a labdát. A középen érkező, vagy a hosszú oldalon érkező Sugawara volt az, hogyha minden igaz, így van, átvenni próbálta talán, nem tudom, hogy mi volt a célja, minden esetre gól nem született az akcióból. 45. perc, elfejeli a labdát a védelemből Taniguchi, mégpedig pontosan, és ezzel megint indulhatnak a japánok. Doán a svédek térfelének közepén már a japánok tízese, Doán a bal oldalra teszi, ott van Nakamuránál, a 16-os sarkánál, jó a váltás, lesz a jó beadás, nem, mert levágódik a svédek védőjéről, Lagerbilkéről, visszakerül Nakamurához. Ott van a bal oldalon most már Tanakánál, aki visszaadja a védelembe, majd megint Tanaka a labdával a svédek térfelének közepén, a baljára passzol Itónak. Itó középre, vagy beljebb teszi, egyel beljebb teszi Nakamurának. Megint csak az a kérdés, hogy lesz a japán beadás onnan a bal oldalról. Eddig szép az akció, már a 16-oson belül vannak, és egy lövés, és egy nagy védézett Teströmtől. Az első félidő rendes játékidejének utolsó másodperceiben az eddigi legveszélyesebb japán próbálkozás egy nagyszerű játék volt. Maedától kapta vissza a labdát Nakamura, aki jobbal próbálta a bal összekötő helyéről 14 méterről a jobb alsóba, illetve a bal alsóba tenni a labdát, és egy nagyon szép védéssel tolta ki onnan Zetterström. A mérkőzés eddigi legnagyobb helyzete, Zetterström hárított. Jöhet egy japán szöglet már az első félidő hosszabbításában. A jobb oldalról íveli be a labdát Doán, kifejlik a rövid oldalról a svédek. 5 perc egyébként a hosszabbítás, ebből fél perc telt el, és azt láthatják a bosztoni, illetve bocsánat, a dallasi stadionban az összegyűlt nézők, hogy visszavágják a japánok a svéd térfélre, ott történik egy szabálytalanság, mégpedig egy japán szabálytalanság, úgyhogy végül svéd szabadrúgás következik. 4 perc van még a hosszabbításból, a cít az iménti helyzetről néhány szót, mert ez nagyon okos volt egyébként Nakamurától, ahogy ellőtte a labdát, Zetterströmtől pedig egy óriási védés.
1: legalább 10 passz előzte meg ezt, hogy Japán ilyen helyzetbe tudott kerülni, és Nakamura a lövése azért nem lett gól, mert maga alatt volt a labda, nagyon jó helyezte, csak nem tudott bele elég erőt adni, ha ez 2 méter előrébb van ez a labda, és rá tud lépni, ilyen tükörszélsőként képzeljük el, hogy a bal összekötő helyéről rúgta a hosszú alsót, csak mivel maga alól rúgta el, ezért odaért a kapus, hiába volt jó helyezett a lövés.
0: Érdekes, hogy talán a svédek is úgy voltak, mint én is feltettem a kérdést itt hangosan, hogy kérdés, hogy lesz a japán beadás, és szerintem a svédek is erre számítottak, ennek ellenére a földön vitték be a japánokat 16-oson belőle.
1: Nagyon szép játék volt, de a svédek egyelőre asszisztálnak a japán játékhoz, nyilván mindenki annyit játszik, amennyit az ellenfél enged, de a svédek egyetlen egy támadást sem tudtak érdemben végigvinni az első fél időben.
0: 2 perc telt el a jelzett 5 perces hosszabbításból az első félidő végén, Japán-Svédország 0-0, Suzuki íveli fel a labdát, Les miatt kapott szabadrúgást Japán, de ott a túloldalon már a japánok szabálytalankodnak Bergvállal szemben. Ő gyorsan elvégzi a szabadrúgást, Iszák pedig indítaná Gyökeres, Gyökeres óriási sprintet vág ki, de nem tudja bent tartani a labdát, nem éri el, így japán dobás következik majd, a saját 16-osának magasságából dobhat a japán válogatott, ezt pedig Sugawara fogja elvégezni a mérkőzés első fél idejének hosszabbításában. Sugawara már be is dobja Tanaka lábára, aki egyből rúgja föl oda a felező környékére, de visszafejlik a svédek, és már Straud az, aki nagyon-nagyon harcol Doannal. Straud nem tudja áthámozni magát Doannon és Tanakán, Sugawara viszont bent tartja a labdát, ezt Lindelöf fejeli vissza, ki fogja lehozni a földre most ez a nagy kérdés, Tanaka is megcsúsztatja, Doan is belevetti magát, ez pedig így gyökeresé lesz, Gyökeres 20 méterre a japán kaputól, ellövi, megpattan, mellé pattan, 6-7 méterre mellé pattant, elsőre veszélyesebbnek tűnt ez a Gyökeres próbálkozás, aki szerencsével került oda a labda, de hát van olyan veszélyes játékos, hogyha hozzá kerül a labda a 16-os előterében és eljut lövésig, akkor abból nagy gondja is lehet a japán válogatottnak. Most nem lett, mert hogy jól blokkolt Taniguchi, viszont a szögletet azt ki kell védekezni a japán válogatottnak a hosszabbítás 4. percében, az első félidő hosszabbításának 4. percében. Ayari végzi el a sorokrúgást a bal oldalról, jön középre a labda, át a hosszú oldalra, Suzukinak kell megint csak elboxolnia onnan a levegőből, és a túloldalon Elanga még begyűjti az oldalvonalnál. Elanga a labdával visszateszi Bernhardsonnak, Bernhardson nem adja be középre, inkább még egyen hátrébb játssza Gudmundsonnak, hát most picit elpepecselget a svéd válogatott, ahelyett, hogy beívelnék középre, ahol még ott vannak a jól fejelő védők. Elanga, aztán Bergvall, majd megint Bernhardson, most iveli előre, ezért kár volt ennyit gondolkozni és ennyit passzolgatni, mert hogy egy szörnyű előreívelést követően a japánok elfejelik, aztán előre vágják a labdát, amely végül Zettel Strömnél köt ki, a svédek kapusa ki lépett egészen a térfél közepéig, hogy begyűjtse ezt a labdát, és akkor most szép lassan rendeződnek a csapatok, visszaér a védelembe Lagerwilke és Lindelöf is, úgyhogy ebből igazán komoly svéd helyzet nem született itt a gyökeres lövést követő szögletből. Egy ívelés, ezt is elfejeli, mégpedig Itó fejese után pedig a svédekhez kerül, megint csak gyökereshez kerül a labda, gyökeres egy remek passz Ayari felé, és egy óriási mentés Szekótól. A labda viszont a bal oldalon ott van Straudnál, a 16-oson belül már a svéd játékos, egy beívelés, Suzuki fogja meg. Kivetődik a kapujából a gánai japán szülőktől született kapus, és nagyon maga biztosan fogja meg a labdát. Másodpercek vannak hátra, sőt most már halljuk a sípszót, úgyhogy itt a vége az első félidőnek. 50 percig tartott, gól nem született. Japán-Svédország 0-0, a túloldalon Hollandia 2-0-ra vezett Tunézia ellen, Jókovics László pedig remélem értékeli néhány szóban az eddig látottakat.
1: Az első fél időben azt gondolom, hogy szorosabb mérkőzésre számítottunk, már nem az eredményre gondolok, mert gól nem esett, de ha pontozásos sportág lenne, akkor Japán döntő fölénnyel nyerte az első fél időt, de tudjuk, hogy a futballt gólra játsszák. A második fél időben a svédeknek valamint változtatni kell, nem feltétlenül embert kell cserélni, hanem vagy szerkezetet váltani, vagy azon belül felfogást, mert egyszerűen nem tudnak labdát szerezni a japán középpályán. nem tudják megjátszani a két nagyon veszélyes csatárukat, Gyökerest és Iszákot. Egyetlen olyan labdát csak kaptak, ez összefügg minden mindennel. A csatárok próbálnak, hát azért ők olyan szintű futballisták, hogy ők jó helyekre mozognak be, de ha nincs hátulról rásegítés, és nem tudnak megtámogatni az ő játékukat, akkor nem lehet őket használni. Japán nagyon jó kiiktatta ezt a fegyverét Svédországnak, uralja az első fél időt, de igazán nagy japán helyzet egy volt, amit tudtunk feljegyezni. Nagyon sokszor ott vannak a kapu előtt, ők uralják a játékot, a labda letámadásoknál rengetegszer visszaszerzik a labdát. Ha ez így folytatódik, ezt végig nem bírja ki Svédország. Tehát ha a játék ugyanebben a mederben megy tovább, akkor Japán meg fogja nyerni a mérkőzést. De ez szerintem nem veszélyezteti, bármelyik csapat is lesz a csoport harmadik, hogy a 8 legjobb harmadikba bekerüljön és folytathassa a világbajnokságot. Csak hát nagyon nem mindegy, hogy kivel játszom majd a 32 között.
0: Egyelőre annyit tudunk elmondani, hogy Japán-Svédország 0-0, hamarosan jövünk a második fél idővel.
2: Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk. Ez a Nemzeti Sport.